tudta, hogy mi van a halál után. Ezért Jézusnak senki nem vetette fel, nem azt a kérdést vetették fel, hogy mi van a halál után. Tehát először is ezt vegyük tudomásul, hogy Jézus ezt a példázatot nem arra mondta el, hogy mi van a halál után. Jézus nem ecsetelni akarta, nem megfélemlíteni akarta az embereket, hogy a halál után ott iszonyatos kínzás, és azért legyél itt jámbor és hívő ember, mert ha nem, akkor lesz nemulas majd a halál után. Borzalmas ilyet elgondolni is. Még egyszer hadd utaljam figyelmüket ide, hát gyönyörködöm én a meghaló halálában. Hát nem abban gyönyörködöm, hogy élvér éljen, mondja az Úr. Tehát Jézusnak nem azt a kérdést szegezték, hogy mi lesz a halál után, hanem Jézust és a tanítványai csúfolták, a pénzszerető farizeusok. Miért csúfolták? Hogy Jézus és a tanítványok szegények. Innen indult ki a dolog. Csúfolták őket, hogy szegények vagytok. És Jézus elmondott egy példázatot, amivel a farizeusoknak a saját tanmeséjét állította elébük. Ez egy farizeusi történet volt egyébként, ez a gazdag ember, szegény Lázár, ez fennmaradt Józsefus Flaviusnak egyik töredékében, amelyből megemlékezik, szó szerint megemlékezik szinte erről a példázatról, amit Jézus anyagul használt, és Jézus azt mondta, hogy ti bár engem csúfoltok, hogy a tanítványaimmal együtt szegény vagyok. Na de hát a ti tantörténetekben is ki jut oda az Ábrahám kebérére, ami nincs? A szegény. És ki jut a pokolba, ami nincs? A gazdag. Tehát Jézus a saját elgondolásukkal szorította sarokba a farizeusokat. Ennyiről van itt szó. Nem többről, nem kevesebbről. De ha valaki ezt a fél tucat félreértelmezhető bibliai helyet tovább folytatja, és például itt van a nagy adó nagyon sokak kezében, hogy mit mondott Jézus a jobblatornak. Még ma velem leszel a paradicsomban. De először is ezt nem mondta Jézus a jobblatornak. Ha megnézzük az eredeti görög szöveget, még nincs benne, tehát Jézus pontosan ezt mondta a jobblatornak, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Én erről egy svájci szerzőnek a Jóhír 98-as évfolyamában meg is jelentettem a cikkét, mit mondott Jézus a jobblatornak. Két oldalon, három oldalon kifejti a szintiszta lényeg és valóság az, hogy a jobblator maga sem kérte azt, hogy ő éljen most rögtön a halál után. Nem is kérte ezt Jézustól. Ha valaki emlékezik rá, Lukács 23. fejezetében, hogy ez a jobblator mit kért Jézustól, akkor szó szerint elmondhatja, hogy ezt, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. Nem azt kérte a jobblator, hogy Uram, most kileheljük a lelkünket, de nem tudom, valami szép mezőn ébredjünk fel, vagy valami mennyei paradicsomban, vagy valami örökvadászmezőkön folytassuk tovább az életünket. Nem kért. Ilyen őrültséget nem kért a jobblator sem, aki pedig az életét sajnos elvesztegette, és hát bűnöző lett, de még ő is tudta, hogy mi van a halál után. Szóval, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. Úgy látszik, neki is tudomása volt a teljes váltságról és Jézus második eljöveteléről. Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. És Jézus azt mondta, hogy mivel te hiszel az én áldozatomnak, mivel te látod, hiszen csitítod a másik társadat, ugye a ballatornak mondta a jobblator, hogy hát miért gúnyoljuk, miért szidalmazzuk Jézust, hiszen mi a vétkeinkért vagyunk itt, és függünk itt a kereszten, ő teljesen ártatlan. Mivel te hiszel nekem, hiszel-e mai nap megvalósuló áldozatban, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. De annak az embernek is figyelmébe ajánlanám azt, hogy egy bibliai helyet nem lehet egy vagy két hely alapján sem félreérteni, mert van egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, huszadik, századik ide vonatkozó biblia vers, ami lehetetlenné teszi a torz értelmezést. Például mi az ide csatlakozó legközelebbi igevers, akkor, amikor Jézus föltámadt, és Mária Magdolna, aki először találkozott Jézussal, megjelent neki, és Mária Magdolna ki akarta fejezni a háláját Krisztusnak az áldozatáért. Talán emlékeznek rá, János evangéliuma szerint Jézus ezt mondta Mária Magdolnának, hogy ne illess engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Tehát ha valaki mondjuk nem hisz ennek, nem hisz annak, de legalább Jézus tulajdon szavainak higgyen,
ha Jézus nem akarja kiiktatni az életből és a történelemből. Mondom, ez a vezérszólama a mai előadásnak. Ha Jézust ki akarjuk iktatni az életből és a történelemből, akkor tárva nyitva a kapu mindenféle értelmezésnek. De ha Jézust nem akarjuk kiiktatni, hogyha komolyan vesszük, amit Jézus mondott, hogy ő még nem ment fel az atyához, mondta a feltámadása után. Hát ha Jézus a feltámadása után azt mondta, hogy ő nyugodott a sír fogságában 3 napig, ő nem ment fel az atyához, az ő atyához és a mi atyánkhoz, akkor legalább Krisztus szavainak lehetne hinni, hogy Krisztus csak valóságot mondott azzal, hogy kijelentette, hogy ő még nem volt ott a mennyei atya közelében, az Isten közelében. Tehát ma nem lehetett együtt, aznap pénteket délután nem lehetett együtt a jobblatorral sem. Nem szeretném végigkövetni az összes Biblia verset, hiszen az időnk is lejáró félben van. Még egyetlen egy Biblia verset hadd idézzek, mert nagyon sokan azt mondják, hogy azért a Biblia tele van a Gehennával, tele van a gyötrelemmel, tele van a tűz és kénkő tavával, itt például a Jelenések 20. fejezet 14. verse is említi ezt a tűz és kénkő tavát, meg Jézus arról beszélt, hogy ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, csak hadd jelezzem, hogy Jézus nem azt mondta, hogy lesz sírás és fogcsikorgatás. A fogcsikorgatás az valóban helytelenül kiválasztott szó, mert aki csikorgatja a fogát, ugye az azt akarja kifejezni, hogy azért ő még visszavágna. Azért ő még oda mondogatna. A helyes kifejezés ez, hogy ott lesz sírás és fogak vacogása. Jézus ítéletére senki nem akar visszavágni, mert látják azt majd az emberek, hogy ez az ítélet tökéletes és igazságos. Ott lesz sírás és fogak vacogása, tehát lesz ez, ahogy előbb mondtam, a jóvá tehetetlenség érzése. Ez a legborzalmasabb büntetés. Jézus vissza fogja adni az életet, tehát Jézus, ha itt van Jézus második eljövetele, aminek az idejét nem tudjuk, Jézus második eljövetelekor visszakapják az életet azok, akik az örök életre jutnak. Tehát ez az igazak föltámadása. De Jézus második eljövetele után lesz az ítéletnek a második szakasza, az úgynevezett 1000 éves ítélet vagy millennium. Tehát ez az 1000 éves ítélet nem előtte lesz, hogy ezt ma hirdetik, hogy majd szépen a világunk el fog jutni arra a csúcsra, hogy Jézusnak nem kell eljönni, hanem a világ érkezik el Jézushoz. A millennium nem itt van, hanem a millennium Jézus második eljövetele után van, ami után Jézus visszaadja az életet a kárhozat ítéletére jutandóknak is, tehát ezért jelzem, hogy itt egy ilyen mínusz jellel, de csak azért adja vissza az életet, hogy szembesüljenek azzal, hogy ők nem élhetnek. Nem lesz joguk élni. És azután jön az ítélet, a megsemmisülés. Nem örök gyötrelem, hanem végső kiállás az életből. Nem örökké tartó Seol és Hádész a kínok lángjai között, hanem a jóvá tehetetlenség érzése utáni ítélet végrehajtás. Így tisztul ki a világmindenség sátántól, a démonaitól, minden gonosz követőiktől. És erre mondja azt, hiszen jelképek sokaságával van teli a Szentírás, hogy a tűz és kénkő tava az a második halál. Tehát a tűz és kénkő tava az nem annyit jelent a Bibliában, hogy a tűz és kénkőbe fognak belevetni embereket, és elnézést kérek, hogy így mondom, de hát ott fortyognak majd végtelen időkön keresztül, mert fizikailag, én mondjuk nem vagyok nagyon iskolázott fizikából és egyéb természettudományokból, de szerintem, ha tűzbe és kénkőbe valaki vagy valami beleesik, az legkevésbé fog örökké ott maradni. Legkevésbé. A tűz és kénkő tava, és kimondja, tehát használ egyszer egy jelképet, azt mondja, a tűz és kénkő tava, és utána azonosítja, ez már nem fizika, nem kémia, ez már matematika. De hát elnézést kérek, hát a matematikának csak hiszünk. Hát ugye azt mondjuk 2×2=4. Ugye az emberi világban próbálják azt hol 3-nak beállítani, hol 5-nek beállítani, tehát azért mégiscsak, hogyha azt mondjuk, hogy na most egyedül maradok magammal, leírom, 2×2. Balról azt mondják 3, jobbról azt mondják 5. Hát magamban vagyok azért csak 4. Hát hogyha a Biblia leírja matematikailag, a tűz és kénkő tava az a második halál.
Tehát az nem egy örök, ugye a halál, az megsemmisülés, az élet leáll. Tehát a tűz és kénkő tava, a második halál, ez annyit jelent, hogy vége van, örökre vége van. Ez a halál még csak egy felfüggesztett ítélet, mert jön utána az ítélet, és ha Isten visszaadja az élet jogát, vagyis Jézus képviseli ezt az embert, képviselheti ezt az embert, akkor Isten visszaadja neki az életet, és felmentő ítéletet kap. De azok az emberek, akik azonosultak a rosszal, akik nem akartak megváltozni, akik ha rosszat kaptak, nekik fájt, de ha rosszat adtak a másik embernek, arcuk izma sem rezdült. Ezeknek az embereknek Jézus csak azt tudja mondani, hogy mivel azonosultatok a rosszal, ezért a rossznak a végső következményeit kell, hogy elszenvedjétek, és a rossznak Isten adott, eddig is adott már elegendő életet, de örök életet nem fog adni a rossznak. Tehát akkor a rosszal, a bűnnel együtt a bűnösök is el kell, hogy távozzanak az életből. A második halál, a tűz és kénkő tava a második halál. Kedves hallgatók, nem nagy dolgok megértésére és megfontolására kérem önöket. Azt szokták mondani, hogy a János 3.16 a Bibliának a szíve, abban minden benne van. Hát abban benne van, csak miért nem veszik komolyan például, akik pokolról beszélnek, meg örök gyötrelemről beszélnek. Hogy hangzik a János 3.16? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Két lehetőség van, vagy az örök élet, vagy a végleges elveszés. Vagy élet az újjáteremtett földön, a helyreállított világban örök élet Istennel, Krisztussal és minden eddig élt igaz emberrel, vagy pedig, hogyha az életet csak pusztításra használtuk, és azonosultunk a rosszal, hát akkor a rossz magával ránt bennünket, akkor ez az elveszés. Vagy örök élet van, vagy elveszés. Közbülső állapot nincsen, nincs örök gyötrelem, nincs vég nélküli szenvedés, elveszés, ami elvész, ami megsemmisül, arról említés sem tétetik többé. Én szeretném önöket olyan kereszténységre késztetni, ami nem a szokás, nem a hagyomány, nem az ezt hallottam, így mondják, így tanítják kereszténysége, hanem az így szól az Úr kereszténysége. Mit mond az Isten? Mit mond Jézus Krisztus? Ha az egész világ szeretné is Jézus Krisztust elutasítani és a történelemből kiiktatni, én azt gondolom, hogy az igazi kereszténység az, amely szereti Krisztust, ami hálás Krisztusnak, aki Krisztussal akar élni és Krisztussal akar találkozni, mert úgy szerette Isten a világot.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat, testvéreim, és hadd olvassam a mostani Isten tiszteletünk igéjét Jézus szavai szerint, amit János evangélium a 15. fejezetében találhatunk, a 13. verstől a 15. versig terjedő igeszakaszban. Olvasom tehát megváltónk szavait, ahogy azt megtaláljuk János evangélium a 15. fejezetében, a 13. verstől a 15. versig tartó igeszakaszban. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, azt tudtul adtam néktek. Testvéreim, Jézus, ahogy a hozzávaló viszonyunk dolgában, mint egy úgy szembeállítja a szolgaságot és a barátságot, ezzel úgy késztetést kapunk arra, hogy komolyan megvizsgáljuk magunkat, hogy mi Jézusnak a szolgái lettünk, vagy pedig a barátai is. Ember-ember közötti kapcsolatot sem mindegy, hogy mi éltet, és arra mi a jellemző, egyfajta alá-fölé rendeltség, hogy az egyik diktál, a másik pedig behódol, vagy éppen egyfajta érdek és haszonelvűség köti az egyik embert a másikhoz, vagy félelmek, vagy ki tudja mi minden, vagy pedig őszinte és igaz szeretet. Amire elmondható az, hogy igazi barátság is. Ez ember-ember közötti viszonyban sem mindegy, hogy éppen mi a jellemző és mi van jelen. Így igaz ez a Jézussal való kapcsolatunkra is. És kedves gyerekek, tőletek szeretném megkérdezni, hogy van-e nektek ilyen, nem tudom, hol vagytok, van-e nektek ilyen igazi, őszinte barátotok? Van-e ilyen barátságotok? A Biblia azt mondja, hogy ez a barátság, ez nagyon nagy kincs. Nem is mindenkinek adatik meg az életben, bizonyára az Isten meg szeretné adni ezt mindenkinek, hogy ezt megízleljük, és ennek az öröme és az ajándéka miénk legyen, de sajnos sokan élik le úgy az életüket, hogy az igazi barátságot nem ismerik meg. Nem tudom, nektek van-e ilyen barátotok? Mi jellemző az igazi barátságra? Meg tudnátok-e mondani? Mitől igazi barátság a barátság? Nyugodtan szóljatok, akinek van gondolata. Igen. Köszönjük szépen a felnőtteknek is a segítségét. Az igazi barátság ember-ember között, vagy gyermek-gyermek között tulajdonképpen leginkább abból a két dologból épül, amit Jézus is elmond ránk nézve, hogy miért is tekint bennünket barátainak. Az egyik, ami jellemzi az igaz barátságot, hogy mindig kész az adásra, segítésre, mindig készen van, hogy a másikért éljen, hogy szeressen, hogy szolgáljon. A másik pedig az, hogy nincsenek titkok. Tehát nem az van, hogy bizonyos dolgokat megosztok veled, mert az rád tartozik, a többit meg nem. Ettől barátság a barátság, hogy nincsenek titkok, és ami nekem tapasztalatom, és amivel foglalkozom, vagy ami nekem problémám, azt megosztom a másikkal. Gyerekek, szerintetek lehet-e az embernek sok ilyen barátja? Mert sokan vágynak sok ilyen barátra. Vajon ez lehet-e? Azt olvashatjuk az igében, van ott jelentkező? Tessék. Nem? Azt olvashatjuk az igében, hogy akinek sok barátja van, az széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél is. Sokat gondolkodtam én ezen már gyerekkoromban is, hogy mit jelenthet ez, hogy akinek sok barátja van, az széttöretik. Mert én is vágytam arra, hogy nekem sok barátom legyen. Meg szerintem mindenki vágyik arra, hogy sok barátja legyen. Miért mondja azt, hogy széttöretik?
Az igazi barátságot azt olyan szinten kell gyerekek és kedves felnőttek ápolni, amiből nem lehet sokat megtartani az életben. Tehát az a fajta törődés, az a fajta időráfordítás, az a fajta figyelmesség, amit egy igazi barátság megkíván, azt nem lehet sok emberrel. Egyszerűen nem fér bele az ember, hogy mindenkinek megfeleljen, és mindenkire figyeljen, és mindenkivel ezt ilyen szinten fenntartsa, ezt nem lehet. Sokan mégis úgy vannak ezzel, hogy olyan jó lenne, hogyha sok barát venne engem körül, és olyan jó lenne, hogyha sokan figyelnének rám, és sokakkal tarthatnék igazi kapcsolatot, és ápolhatnám is ezt a közösséget. És mivel ezt sok emberrel akarja megtenni, azért széttöretik. Mert felszínessé válnak ezek a kapcsolatok. Nem tud minden egyes barátságban megfelelni annak, amit egy igazi barátság megkíván. Hozzáteszi azonban az ige, hogy van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. És gyerekek, ezt válasszuk. Olyan barátokat keressetek, olyan barátságot fogadjatok el, és ebből nincs sok az életben. Egy-kettő. Egyszerre kettő jó barátja lehet az embernek, aki olyan igazi testvéri. Több nem lehet. De inkább ezt válasszátok, és ezután vágyakozzatok, mint felszínes sokféle haverkodásra, ugye ezt külön szokták választani, hogy ki a haver és ki a jó barát. Akinek sok barátja van, az széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. És kedves gyülekezet, ez érvényes a Krisztussal való kapcsolatunkra is, hogy mintegy szembeállítja azt, hogy mi neki szolgái vagyunk csupán, vagy pedig a barátai is lettünk, nem mindegy, hogy mit mondhatunk el erre a kérdésre. És világos, hogy Jézust Urunknak is mondja a Biblia, Urunknak, megváltónknak, megtartónknak, mi pedig az ő szolgái vagyunk, és szeretnénk neki jó szívvel szolgálni, de ettől tovább megy az ige, és tovább megy Jézus, és azt mondja, hogy szeretné, ha mi a barátai is lennénk. Jézus megfogalmazza azt, hogy barátainak tart bennünket, és úgy is bánik velünk, mint ahogy a baráttal bánni kell. Ezt Jézus kifejezi. Ezért ő mindent megtesz, hogy mi tényleg ebben a barátságban érezzük magunkat, és ne legyen hiányérzetünk. És azt kéri cserébe, hogy mi is tekintsük őt barátunknak. És mi is fejezzük ezt ki, hogy ő a mi barátunk. Én ebben nagyon sok ponton hiányt érzek magamban, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, hogy jó ideje imádkozom azért, hogy olyan jó lenne az életem dolgait úgy betölteni, hogy mindenben Krisztus legyen, akire tekintek. Az akire való tekintés úgy meghatározza a dolgokat. Mint amit Jobb mondott, hogy ha az Isten személyére néztek-e, ha ő mellette tusakodtok. Hát ha valaki mellett kiállok, és valakiért teszem a dolgokat, akkor leginkább az motiváljon engem, hogy neki mi kedves, neki mi fontos, az ő örömét, az ő tetszését én hogy találom meg az életem dolgaiban, és leginkább érette teszek mindent. Olyan szép Pál leveleiben olvashatjuk ezt a kifejezést, hogy a Krisztusért. Biztos találkoztatok ezzel, nem úgy sok dologban, hogy a Krisztusért. Például azt mondja egy helyen, hogy a Krisztusért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy én Jézust megnyerjem. Na ez már egy viszonzott barátság az ember részéről, nem? Amikor az ember azt mondja, hogy a kísértésben inkább vállalom a szemem kiválását és a karom levágását, de a Krisztusért, mert én a Krisztust nem akarom elveszíteni. Amit József mondott, hogy cselekedhetném én meg ezt a bűnt, és vétkezhetném az Isten ellen. Hogy okozhatnék neki fájdalmat? Én őre nézek, és az ő tetszését keresem. A másik igében azt mondja Pál, hogy Krisztusért járván követségben. Menjetek az emberek közé, és kérlejétek őket, hogy Krisztusért kérünk. Béküljetek meg az Istennel. Persze, hogy az embereknek szükségük van arra, hogy menjünk. Persze, hogy a keresztény emberhez az illik, hogy szolgáljon. Na de mit mond Pál, hogy ezt a Jézusért tegyed?
hogy ebben a leginkább, a legerősebb motiváció és késztetés benned az legyen, hogy Jézus elkezdett egy munkát ezért a világért, amiért ő mindent odaadott, önmagát odaadta. És mi, akiknek ő megváltója lett, akik most már hozzátartozunk és az övéi lettünk, akkor most rátekintünk, és érette járunk követségben. Aztán még egy igét hadd idézek, Filippi levélben azt olvashatjuk az első fejezet végén, hogy nekünk megadatott az a, nem csak az a kiváltság, hogy Krisztusban higgyünk, hanem hogy ő érte szenvedjünk is. Szoktatok, amikor úgy szenvedtek valami miatt, önmagatok miatt, vagy a másik miatt, vagy a körülmények miatt, vagy a nincstelenség miatt, vagy százezer dolog lehet, szoktatok arra gondolni, hogy valószínű, hogy Jézus azért engedi meg az én szenvedésemet, mert valami célja van ezzel, és én most azért viselem el, mert miatta. Szoktatok erre gondolni? Én sokszor elfelejtem ezt. És aztán a szenvedésben jön az embernek mindenféle panasza, meg mindenféle érzése, de elfelejtjük azt, hogy ezt Jézusért hordozzuk. Jézusért fogadjuk el. Mert ezt kiváltságnak nevezi a Biblia. Azt mondja, hogy ez megadatott nekünk ez a kiváltság, hogy amikor szenvedünk, akkor mi nem azért, mert jaj, hát a véletlenek így hozták, meg milyen jó, hogy más ember szerencsésebb. Hát egy ember, aki letette az életét Krisztus kezébe, az vegye tudomásul, hogy ami ő vele megtörténik, az Krisztus akarata. Mert akarhatná Jézus ám másképp is, de ő nem akarja valami miatt. Biztos szeret bennünket annyira, hogy ez is belefér, nem? Akkor mennyivel könnyebb lenne, testvéreim, úgy hordozni ezeket a terheket, ezeket a belső fájdalmakat, vívódásokat, szenvedéseket, hogy Urunk, érted, érted hordozom, érted viselem, és ha érted kell hordoznom, akkor már nem olyan nehéz. Jézus mivel fejezi ki azt, hogy barátainak tart bennünket? Azt olvashattuk az igében, hogy a barátságnak nincs hatalmasabb bizonyítéka, mint ha valaki az életét is odaadja, mert neki ez a barátság ennyire fontos. Hogy valaki vállalja azt, hogy az életét elveszítse a barátaiért. Ember-ember között is létezik olyan kapcsolat, amikor akkor is csak annyiban kell lesz, amennyiben szükségem van rád. Egyébként nem. Ezzel szemben azt mondja a Szentírás, hogy mindenkor szeret az igaz barát. Halljátok? Mindenkor. És testvérül születik a nyomorúság idején. Testvéreim, Jézus testvérül született nekünk a nyomorúságunk idején? Jézus testvérünk élet nekünk, amikor látta mi nyomorúságunkat? Amikor látta, hogy mi a bűn miatt hova jutottunk, és mi lett belőlünk? Akkor azt mondja a Szentírás a Noé időivel kapcsolatban, hogy bánkodott az Isten, amikor látta, hogy az ember hogy eltorzult. De nem álltál meg ezen a ponton. Hanem amikor az Isten megalkotta ezt a csodálatos és bölcs tervet, hogy beteggé lett az ember, és nagyon lesüllyedt, és nagyon távol került az Istentől. És én újból egybeszerkeztem. Újból. Egybe önmagammal, egybe őket egymással, és egybe a világ mindenséggel újból egybeszerkeztem. És Jézus magára vállalta, hogy ő ennek az egybeszerkesztésnek a munkáját elvégzi. És látta a mi szenvedésünket, és testvérű született. Látta azt, hogy mi magunktól az Istenhez menni nem fogunk. Képtelenek vagyunk rá, még a szükségünket se ismerjük fel, hogy mibe vagyunk. És ezért neki kell jönni. Neki kell emberré lenni, hogy meggyőzzön bennünket, hogy szeret az Isten. Hogy meggyőzzön bennünket, hogy nekünk ő rá, megváltóra szükségünk van. Jézus eljött. És nem elégedett meg azzal, hogy emberi szintre jött, mert ott akart bennünket megtalálni, ahol vagyunk, hanem egészen a mélységig ment.
a legmélyebb pontig, ahol mi vagyunk, és amilyen úton járunk. A kárhozat tüzébe jött utánunk Jézus. Értünk vállalta Jézust a szenvedést, a megvetést, a kínhalált, hogy kiragadjon bennünket onnan, ahova mi süllyedtünk. Testvéreim, van ettől nagyobb barátság? Szóval van ettől valaki, aki jobban bebizonyítaná azt, hogy bennünket szeret, és barátainak tart, és kész értünk mindent megtenni? Egy másik igében pedig itt Jézus azt fogalmazta meg, hogy ő semmilyen dolgot nem akar titokban tartani. Azt mondta, hogy van egy úr, és annak van egy szolgája, akkor a szolgának nem jár az, hogy az ura mindent megosszon vele. Neki nem jár. Hát ő szolga, ő ne is ábrándozzon abban, hogy majd a gazda beavatja őt a saját dolgaiba. De azt mondja, hogy ti nem vagytok szolgák, hanem barátaim vagytok. És most figyeljetek, Jézus mit mondott? Mindazt, amit az atyától hallottam, azt tudtul adtam nektek. Bizonyára mi ebből sok mindent elnyertünk már, mind kiváltságosok, mind beavatottak, és sok minden esetleg még előttünk van, amit még nem ismertünk meg. De Jézus mindezeket meg akarja velünk osztani. Hadd olvassak erre nézve egy ige szakaszt, hogy miről is van itt szó, amit Jézus velünk megoszt, és ennek egy összegző megfogalmazását találhatjuk a Korintusi első levél második fejezetében, és ott olvasom a 7. verstől a 12. versig terjedő ige szakaszban. Tehát a Korintusi első levél második fejezet 7. versétől a 12. versig. Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre, melyet a világ fejedelmei közül senki nem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát, hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem az Istennek lelke. Mi pedig nem a világnak lelkét vettük, hanem az Istenből eredő lelket. Miért? Hogy megismerhessük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Testvéreim, azt mondja itt az ige, hogy az Isten elrendelt dolgokat, de ezt elrejtette. Nem azért rejtette el, hogy nekünk meg kelljen azért izzadni, hogy megtaláljuk, aztán kinek sikerül, kinek nem. Hanem azért, hogy az ő lelke által meg tudja jelenteni, de azoknak tudja megjelenteni, akik ezt éhezik és szomjazzák. És ugyan szeretné az Isten ezt mindenkinek megjelenteni, de nem tudja. Mert azt mondja, hogy a világ nagyjai, fejedelmei és hatalmasai nem értik. És később pedig azt mondja, de ezt a részt már nem olvastuk fel, hogy a testi ember sem foghatja meg az Isten dolgait, mert azok bolondságok nélkül. Mert az Isten dolgait lélek szerint lehet megítélni, és lélek által lehet megérteni. A testi ember erre képtelen. És azt mondja, hogy nekünk viszont, és mondja az apostol, nem csak a szolgatársai, hanem egyáltalán a megváltott emberek közösségére hivatkozva, és mindannyiunkat soroljuk ide, és azt mondja, hogy nekünk az Isten viszont ezt a régóta elrendeltet, és ezt a régóta elrejtettet a lélek által kijelentette. És testvéreim, így nyer értelmet a 9. vers, hogy ez mit jelent, mert én sokáig úgy gondoltam, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, olyat készített az Isten az őt szeretőknek, ez majd jó lesz ott az újjáteremtett földön. Ez nem erre vonatkozik, hanem ez erre a földre vonatkozik.
hogy amikor az ember átéli azt a Krisztussal járásában, hogy ő titkokkal, titkok feltárásával tisztel meg engem, és barátjának tart, és megjelent nekem a lélek által olyan dolgokat, amit a világ is szeretne tudni, de mivel vagy azért, mert nem alázza meg magát, vagy azért, mert nem jó úton keresi, nem érti meg, és eltelik rengeteg embernek az élete, és nem érti meg, én értem. Hatalmas ajándék ez. Mi érthetjük. Miért? Mert nem szolgák vagyunk. Ilyen értelemben nem szolgák vagyunk. Barátok lettünk. Testvérem, Jézus olyan dolgokat ajándékozott nekünk a lélek által, amit a világ nem ért, mi pedig értünk. Szoktunk mi ezen csodálkozni? Szoktunk mi ezért hálát adni? Tekintjük mi magunkat ezért kiváltságos embereknek, vagy úgy megszoktuk már? Hogy nekünk ez adatott, és ez a miénk, és bennünket Jézus ezáltal gazdaggá tett. Hadd kérdezzelek benneteket, hogy nagy dolog, hogy mi megérthetjük az Isten szavát? Nagy dolog ez? Nagyon szeretem Mária énekében azt a részt, hogy a gazdagok elől elrejtetted, a kicsinyeknek pedig megjelentetted. Mert az emberek emberi módon gondolkodnak, és azt mondják, hogy a hatalmasok és a befolyással rendelkezők és az okosok majd azoknak megnyílik, nem nyílik meg nekik. A kicsiknek nyílik meg. Akik megalázták magukat, azoknak nyílik meg. De milyen jó, hogy megnyílik. Ellen White testvérünk azt írja, hogy a Biblia megértése nem a szellemi műveltség szintjétől függ, hanem, tessék, az igaz élet utáni vágy őszinteségén. És megnyílik. És Jézus azt mondja, hogy ha valaki hallja az én beszédemet, de cselekedni is akarja, az megismerheti ebből a tudományból, hogy ez Istentől való. Mit mond ezzel Jézus? Aki hallgatja, de nem akarja cselekedni, annak nem nyílik meg. A gazdagok elől elrejtetted, a kicsinyeknek pedig megjelentetted. De milyen jó, testvéreim, ha Jézus nekünk abban is segít, hogy tudjunk kicsinyek lenni. Tudjunk semmik lenni. Tudjunk-e világ erőtelenei lenni. Tudjunk a világ megvetettjei lenni, bolondjai lenni. Mert mi Krisztus barátai lettünk. És nekünk elég az ő kegyelme, és elég az, amit tőle kaptunk. És mi kiváltságosok lettünk. Maradjunk a Szentírásnál. Nagy dolog, hogy mi megértettük azt, hogy mondjuk, most ne haragudjatok, hogy ilyen egyszerű dolgot mondok. Nagy dolog, hogy megértettük, hogy az Új és Új Szövetség nem válik szét egymástól. Tudjátok, hány ember él keresztényként és vallásos emberként ebben a hitben? Az Ószövetségre nincs szükség, nem kell olvasni. Tudjátok, hányan élnek ebben? Nagyon sokan. Mi megértettük. Ugyanaz a szerető Isten szól, még ha az Ószövetségben van egy csomó nehezen érthető, vagy kicsit hát, kevésbé örömteljes, diadalmas történet, akkor is ugyanaz a szerető Isten szól, mint az Új Szövetség embereink keresztül és Krisztuson keresztül. Hatalmas dolog, hogy ezt megértettük, nem? Nagy dolog, hogy megértettük, hogy az Atya bennünket ugyanúgy szeret, mint Jézus. Ezt csak a lélek tudjám kijelenteni az embereknek. Nagyon sok ember nem így gondolkodik. Van a szigorú Atya, és van a kegyelmes Jézus. És akkor majd a kegyelmes Jézus majd valamit csinál, hogy a szigorú Atya is maga helyére kerüljön, ugye? Az emberek lehet, hogy ezt nem mondják így ki, de nagyjából így gondolkoznak. Nagy dolog, hogy mi ezt megértettük, hogy amikor az Atyáról gondolkodunk, úgy kell őt elképzeljük, mint Jézust. Nagy ajándék ez, testvéreim? Milyen nagy dolog ebből élni, nem? Ebből meríteni reménységet és örömet. Nagy dolog, hogy a kegyelem és az igazság nem válik szét? Hány ember küszködik ezzel a gondolattal? Vagy a kegyelem oldalára csúszunk,
hogy az Isten jóságos, vagy pedig az igazság oldalára csúszunk, hogy azért az igazságból nem lehet ám engedni. A kettőnek a harmóniáját, amikor nem azért értjük meg, mert mi olyan okos emberek vagyunk, és a Bibliából már elég sokat kutattunk, és megértettük, mert jött a lélek, és megnyitotta, és megláttuk az összefüggést. Hatalmas ajándék. Testvéreim, Jézus Krisztus az ő barátai elől semmit nem akar eltitkolni. És azt szeretné, hogyha mindabban a jobban részük lehetne, amivel ő rendelkezik. Az, hogy a törvény és a kegyelem a Bibliában egymásnak nem ellenségei, ez nagy dolog, hogy megértettük? Még az adventizmus történelmében is látunk ilyen időszakokat, amikor hol ebbe a végletbe csúsztunk bele, hogy törvényeskedünk, hol pedig kegyeskedünk. A törvény és a kegyelem azok nem ellenségei egymásnak, hanem egymásra mutatnak. Mert a törvény Krisztushoz vezet, ha nem vezet oda, akkor hiába való volt. Akkor nem végezte el, amire adatott. Jézus meg adja az ő lelkét, adja az ő jelenlétét, segítségét, és visszavezet a törvényhez. Hol van itt az ütközés? Sehol nincs. Tudjátok, hány ember gondolkodik így, hogy ez a kettő nem lehet kibékíteni? Mennyire hálásak lehetünk, hogyha mi ezt értjük? Mert Jézus az ő lelke által megjelentette nékünk. Az, hogy amikor mi keresztényé lettünk, akkor mindannyian törekedtünk arra, és azóta is küzdünk azért, hogy mi igaz emberekké váljunk, ugye? Hát Jézus arra hívott el, hogy az ő nyomdokaiban járjunk, és igazságban éljünk. Nagy dolog, amikor mi megértjük azt, hogy ez csak hit által lehet. Ellen White testvérünk azt írja, hogy, és az adventizmusról beszél, sokszor 100 ember nincs, akiből egy is értené, adventisták, mit jelent hitáltal megigazulni. Nem szeretnélek benneteket megijeszteni ezzel, de hogyha annyiban ijeszt meg ez a bizonyságtétel, ami bennünket segít, akkor ijesszen is meg. Sokszor 100 közül egy sincs. Nagyon nagy ajándék az, hogy mi itt belül, és lehet, hogy nehezen fejezem ki, lehet, hogy nehezen adom át a másiknak, de belül értem, és meg is élem, hogy csak hitáltal és csak Krisztus által van az üdvösség és a megigazulás. Gondoljatok a keresztnek a titkára. A keresztnek a titka az soha ki nem meríthető. Az egy örökké valóságon át a leginkább méltó lesz a gondolkodásunkra, nem? Hogy oldja meg az Isten azt, hogy a mélybe süllyedt embert mentse meg, de az ember nem akar hallani az Istenről? Az embernek járna a büntetés, de mégis meg kéne menteni. Mi erre megoldás? És az Isten bölcs, és azt mondja, hogy meg is bünteti, meg is menti. Kinek jutna ez eszébe? És ahogy szemléljük a keresztet, és szemléljük Jézust, akkor egyre mélyebb titkait értjük meg ennek a hatalmas isteni jóságnak és bölcsességnek. Testvéreim, amit a világ nem ért, a világ nem tudja ezt, és mi pedig szemlélhetjük, és ez a miénk lehet. Mert Jézus barátainak tart bennünket, és azt mondja, hogy a barát előtt nincsenek titkok, és szeretném, ha megismernéd. Szeretném, ha azokat a mélységeket, ember, bejárnád, amit én is tudok, amit nekem az Atya ajándékul adott, azt nektek adom, és küldöm a lelket. Akarsz-e, ember, ebben részesülni? A barátságnak ebben a javaiban szeretnél-e részesülni? Az, hogy vihetjük mi Krisztushoz a mi terheinket, és tapasztalhatjuk azt, hogy ő azt leveszi. Hány Bibliát olvasó ember van, aki odáig jut, hogy ezek az ígéretek ott vannak, de az én életemben nem működnek? Tudjátok, hány van? És nagyon sok van. És amikor mi ezt tapasztaljuk, hogy ez működik, mert Jézus megteszi, amit megígért, és letehetők a terhek, és megerősödhetünk az ő közelében. Amikor tapasztaljuk azt, hogy ő erőt ad a háborúságban, erőt ad a kísértésben. Amikor átéljük azt, hogy bizony a szenvedésnek mélységeire is elvisz bennünket Krisztus.
és még mindig adja a kitartást, és még mindig azt mondja, hogy ne add fel. És egyszer csak eljön az idő, hogy elfut tőletek az ördög, mert ellene álltatok az én erőmmel. Hatalmas dolog ezt megismerni. Testvéreim, az én életemben volt egy időszak, amikor ezeket úgy fejből mondtam, meg a Bibliából mondtam, de nem tudtam, hogy ez mit jelent. És Jézusnak adok hálát, hogy a lélek által megadja ezeket a tapasztalatokat, és beavat benne engemet ezekbe a titkokba. Gondoljatok a szolgálatnak az örömére. Ad bármi nekünk akkora örömöt az életünkben, mint a szolgálat. Ezt hallottuk múlt szombaton, erről tanulunk, hetek óta meg még, hetekig is, és Jézus az ő szerető türelmével erre fog tanítani bennünket az életünk végéig is, hogy őt követni az azt jelenti, hogy ízlelt meg ember, hogy van nekem egy igám, amit rád akarok tenni, levenni rólad azt, amit te hordozol, ami sokszor annyira megnyomorít, hogy semmi más már nem fér bele az életedbe. Ezt szeretném levenni rólad, és a szolgálatnak az igáját, ennek a felelősségét szeretném rád tenni, hogy ízleld meg, hogy ez könnyű és gyönyörűséges. Ez öröm. Testvéreim, hány ember van a világban, aki nagyon szeretne örülni, nagyon szeretne boldog lenni, de másba keresik. És Jézus nekünk pedig megmutatja, ne keresd másban. Add oda az életedet, és menj, és szolgálj a nyomorultakért, szolgálj azokért, akik éppen melletted vannak. Legyél kész erre a szolgálatra, minden jó cselekedetre felkészítve, mondja az ige. Testvéreim, amikor mi ebben járunk, akkor ez nincs fogható. Akkor elmondjuk mi is azt, mint Dávid, hogy te tanítasz minket az életösvényére. Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Tehát az, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, meg ember szíve meg se gondolt, az nem a messze jövőnek a dolga, hanem a mai. Mert amit a világ hatalmasai és a világ tömegei nem ismernek, sajnos, ez nekünk Krisztus megmutatja. És mi élhetünk benne. És hálásak lehetünk, és boldogok lehetünk ebben. Hadd kérdezzelek benneteket, hogy megtisztelő az, hogy Jézus barátainak tart bennünket, és feltárja a jövőt a Bibliából. Ez megtisztelő dolog? Tudjátok, a világban hány ember szeretné tudni a jövőt? Nyilván az emberek leginkább a saját maguk életére nézve is, hogy ez majd egészen részleteiben hogy lesz, és aztán szaladoznak a jósokhoz, meg mindenféle emberekhez, és félnek. Ez arra való, hogy féljünk, vagy rengeteg hazugsággal ámítsanak bennünket. Nekünk nincs erre szükségünk. Testvéreim, nekünk Jézus olyan kincset adott a kezünkbe, hogy mi tudjuk, merre fog haladni ez a történelem, tudjuk, mi lesz a világgal, és ezt a világ nem tudja. Jézus azt mondta, barátaim vagytok, nincsenek titkok. Testvéreimnek kezellek benne. Ugye mondja is azt, hogy idősebb testvérünk Jézus, ez is ott van a Szentírásban. Nagyon elcsodálkoztam azon az igén, úgy régóta gondolkodom rajta, amit Ámos próféta így mond, hogy semmit nem cselekszik az Úr, az én Uram, míg meg nem jelenti az ő titkát szolgáinak, a prófétáknak. És hogy próbáltam ezt ízlelgetni magamban, azt mondja az Isten, hogy ő semmit nem cselekszik addig, míg meg nem mondja az embernek, hogy mit akar cselekedni. Miért kicsoda az ember? Testvéreim, mi kicsodák vagyunk. Lehetne úgy is mondani, hogy nyomorult senki házi emberek, nem? Meg Jézus barátai. Az ő megváltottai. Az Isten olyan szinten tisztel bennünket, embereket, hogy azt mondja, hogy ő semmit nem akar csinálni titkon. Tehát nem olyan szolga lelkűséget vár tőlünk, hogy hát én vagyok az ember, és ő az Isten, én vagyok a teremtmény, ő a teremtő, biztos, hogy jól csinálja. Többet én ne akarjak erről tudni. Ki vagyok én ember, hogy akarjak többet tudni? Azt mondja az Isten, de igen, akarj tudni. Tudhatsz többet. Én semmit nem teszek titkon, míg meg nem mondom, hogy ezt fogom tenni. És erre mondja azt Péter levele, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, míg nappal vírad és hajnal csillag kél fel szívetekben.
Milyen jó ebben a világosságban élni. Milyen jó ebben a bizonyosságban élni. Milyen jó a vezetettségnek ilyen értelmében élni. Az Isten megmondta. És ez nem kérdés, hogy úgy lesz ám, mert az úgy lesz. Testvéreim, ez hatalmas ajándék. Hatalmas bizonyosság és biztonság számunkra. És hadd említsek ennek egy példáját, amin én szintén sokat elcsodálkoztam az életemben, amikor az Isten el akarja pusztítani Sodomát, Gomorát, és azt mondja, hogy eltitkolhatom én Ábrahám elől, amit tenni szeretnék, holott tudom, hogy ő nagy néppé lesz. Azt mondja az Isten, hogy elpusztítom Sodomát és Gomorát, mert megérett rá. De Ábrahámot nem hagyom ki ebből a tervből. És Ézsaiás könyve azt mondja Ábrahámról, hogy ő az Isten barátja. Hatalmas dolog ez. Én úgy gondolom, önmagában nagy dolog, hogy az Isten megtiszteli így egy embert, hozzánk hasonlót, és azt mondja, hogy megosztom veled, tudjál róla. És tudjuk, hogy nem csak ennyi történt, hanem megengedi Ábrahámnak, hogy elkezdjen alkudozni. És azt mondja Ábrahám az Istennek, hogy te tényleg el akarod pusztítani Sodomát, Gomorát? Nem gondoltad ezt meg. Szerintem biztos vannak ott emberek. Nem gondoltad meg. És mit mond erre az Isten? Nem azt mondja, hogy te Ábrahám, te elfelejtetted, hogy én ki vagyok, és te ki vagy. Hanem azt mondja, nézzük meg. És megnézik. És egyszer nézték meg? Hányszor nézték meg? Testvéreim, értjük mi ezt? Ez milyen tisztelet irántunk? Ez milyen tisztelet az Isten részéről egy ember iránt? Barátaimnak mondottalak, azt mondja Jézus. Mert tudtul akarom adni néktek, amit nekem az Isten megjelentett, amit én az atyámtól kaptam. Értékeljük, testvéreim, becsüljük mi ezt, amilyen megtiszteltetésben nekünk részünk van. Hogy megfutja az Isten Ábrahámmal ezeket a köröket, és mit nyert ebből Ábrahám? Szerintetek mit nyert ebből? Én úgy gondolom, hogy nem csak azt nyerte, hogy jó, akkor most már megnyugodhatok, hogy Sodoma és Gomora megérett a pusztulásra, meg hogy most már megnyugodhatok, hogy az Isten tényleg szerető Isten. És meggondolta, amit csinál. Hanem Ábrahám ebben a bizalomban, úgy gondolom, az alázatnak valami olyan leckéjét kapta, és az Isten szeretetének, jóságának valami olyan mértékét kapta, amit korábban nem. És ez még mindig nem minden, mert hadd utaljak a Korintusi levél, első levél 6. fejezetére, ahol azt mondja az ige, hogy ugye ott a korintusi gyülekezetben volt egy-két hívő ember, aki pereskedtek egymással, és világi bíróság elé akarták vinni, hogy hát majd akkor ott lerendezik az ő ügyüket igazságban. És azt mondja Pálon keresztül az Úr, hogy életszükségletre való dolgok felől nem tudtok rendet tenni egymás előtt. Hogy lehet ez? A szentek a világot fogják megítélni. Angyalokat fogunk megítélni. És én itt most nem a pereskedést szeretném kihangsúlyozni, hanem amire hivatkozással ezt az Isten úgy megközelítette az ő esetükben, azt mondja, hogy szentek, ti mire készültök? Hát ez a másik dolog, amit én nehezen értek az életemben, hogy van egy 1000 éves ítélet, és azt nem az Isten végzi egyedül. És nem az ő angyalai végzik, hanem velünk szeretné. Miért? Testvéreim, miért? És szoktuk erre elmondani azt, hogy hát azért, mert hogyha a szeretteink közül szétválnának utak, és elveszítenénk másokat, akkor ez segít elhordozni, ez az 1000 éves ítélet. Én úgy gondolom, ez jócskán benne van ebben. Tehát az Isten erre a lelki szükségletünkre mindenképpen gondol, de én úgy gondolom, hogy ebben még sokkal több is ott van. Amikor az Isten egyszerűen nem azt kéri tőlünk, hogy eléggé megismertük az ő szeretetét és az igazságát, és bólintsunk rá arra, hogy jól csináltad. Mindenkinél jól csináltad. Hanem Kaintól elkezdve az utolsó elveszettig. 1000 év nagy idő ám, de szükség is lesz rá. Megengedi az Isten, hogy gyere ember,
És amikor én kimondtam egy emberre azt, hogy örök élete nem lehet, és nyilvánvalóvá lett, hogy mi lett az ő sorsa, és miért lett ilyen a sorsa. Nézd végig. És amikor a megváltottak ezt végignézik, akkor minden egyes esetben csak azt tudják mondani, hogy Uram, ettől jobban nem lehetett volna. Hadd kérdezzem tőletek, nagy ajándék ez? Szóval az Isten szeretetének, a jóságának, a Krisztus megváltó munkájának a mélységeit ennyi emberi életen keresztül megvizsgálni, és ebbe bepillantást kapni. Mi ezt azért nem érdemeljük, nem? Mi ezt a szeretetet és ezt a megtiszteltetést. Tényleg csak úgy érthetjük meg, hogy Jézus barátainak tart bennünket. Szóval ezekbe beavat, és ezeket pedig tudtul adja nekünk. Röviden szeretnék az árás felé közeledve, azonban azt is fel kell vetni, hogy mi kinek tartjuk Jézust, mert ő nyilvánvalóvá tette ebben a két dologban, hogy mi a barátai vagyunk. Mi mivel fejezzük ki azt, hogy mi is barátunknak tartjuk őt? Azt olvashattuk itt János evangéliumában, hogyha az én parancsolataimat megtartjátok. Hogyha rám figyeltek, és az én beszédem szerint cselekeztek, azzal bizonyítjátok, hogy szerettek engem. Mennyire határozza meg az életünket az, hogy mi számolunk Jézus parancsolataival, Jézus meghagyásaival és az ő beszédével. Hallgatni arra a barátra, aki bennünket így szeret, hogy önmagát adta értünk. Ez lehet a viszonzás annak, hogy igen, mi is így gondolkodunk felőled. És Jézus parancsolatairól nyilván azt mondja a Szentírás, hogy van ennek szűkebb, tágabb értelme, az egész Szentírás tulajdonképpen Jézus beszéde, nem Krisztus parancsa. Szóval van a 10 parancsolat szűkítettebb értelemben, és aztán van a legszűkebb parancsolat a Bibliában, ez pedig a szeretet. Mert minden dolognak így van értelme, hogyha mi a szeretetben gyarapszunk. Egy-két dolgot hadd emeljek ki Jézus búcsúbeszédeiből. Én gondoltam, hogy ha Jézus búcsúbeszédeiből olvastuk ezt a részt, akkor ott vajon mit mondott a megváltó, amit konkrétan parancsként fogalmazott meg. Jézus parancsként fogalmazta meg az ő búcsúbeszédeiben, hogy ahogy én szeretek, ti is

meg most, és ez önmagában nagy dolog, hogy ez volt a szeretet mértéke. Hogy ő az Úr és a Mester megalázta magát, és szolgája lett az embernek, de Júdásnak is. Ez jelenti Jézus szeretetét, hogy nincs kivétel. Az ige más helyeken is megerősíti ezt, és azt mondja, hogy az erős hordozza a gyengét, vagy azt mondja az ige, hogy ha valamiben éppen másképp értünk, az Isten úgyis ki fogja jelenteni, de tartsunk ki benne, és ki fogja jelenteni azt nékünk. A testvéri egységre, a szeretet kötelében nagyon vigyázzunk. És hogy mindebben kitartsunk, ha általában a fele barátunkra érvényes az, hogy ha egy mérföldútra kényszerít, menjen vele kettőre, akkor a testvérünkkel menjünk el ötre is. Mert ez a Jézusi szeretetnek a mintája. Aztán hadd olvassak egy rövid bizonyságtételt, amikor Ellen White testvérünk hivatkozik éppen erre az ígére, hogy nem mondlak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az Ura, de én barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt tudtul adom, amit az Atya ránk bizott. És ezután ezt írja Ellen White testvérünk a közösség és a közös szolgálással kapcsolatban. Az Úr azt akarja, hogy ez a bizalom éljen bennetek mindenki iránt, amilyen bizalom Jézusban van irántunk. Kicsit később olvasom. Isten azt akarja, hogy egyesüljetek a baráti kapcsolat kellemes kötelékeiben. Mint az ő munkásainak fel kell tárnotok a terveiteket egymás előtt, ezeket a terveket gondosan és imádságos szívvel mérlegeljétek, mert az Úr magukra fogja hagyni azokat, akik nem így járnak el. Tehát azt mondja itt testvérünk az alapigénkkel kapcsolatban, hogy amit Jézus kifejezett és amiben elmondta, hogy mit is jelent, hogy ő barátainak tart bennünket, azt mondja, hogy az Isten azt akarja, hogy ez a bizalom, ez a megtisztelő közelítés éljen bennünk egymás iránt. Ilyen értelmet nyerjen az, hogy mi testvérei vagyunk egymásnak. És az Isten azt akarja, hogy a testvériségnek és a barátságnak a kellemes kötelékében éljünk, és azt megőrizzük. Volnának még gondolatok, de én lezárom, mert így is kicsit hosszúra nyúlt az ige hirdetés, és nagyon köszönöm a kedves türelmeteket. A búcsúbeszédekben vannak még Jézusnak parancsolatai, amikor azt mondja, hogy menjetek el és teremjetek gyümölcsöt, amikor azt mondja, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá népeket, amikor azt mondja, hogy maradjatok én bennem, és a legfontosabb az legyen, hogy tőlem el ne szakadj. Tehát ezek a parancsolatai ott vannak. És ezekre azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, ha ezeket megcselekszitek. Engedjétek meg, hogy zárásul felolvassam még egyszer az alapigénket, és ezzel zárnám az ige hirdetést. János Evangélium a 15. fejezetében ezt olvashattuk. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Testvéreim, amit mi Jézustól ezen az alapon, a barátság kötelékében kaptunk meg, azért legyünk nagyon hálásak, és legyen vágyakozásunk mindarra, amit még a jövőben szeretne ránk bízni, szeretne velünk megosztani, szeretne nekünk abban részt adni, arra legyünk nyitottak. Hisz Pál apostol ezt írta, hogy mi nem a világból való lelket vettük, hanem az Istenből eredő lelket, hogy megismerjük mindazokat, amiket az Isten nekünk ajándékozott. Legyünk ennek részesei. Amen.

Kedves gyülekezet, kedves vendégeink, kedves testvérek! A mai témánk a predesztinációról szóló tanítás a római levélben. Az előző alkalmon is a római levéllel foglalkoztunk. Elmondtuk akkor, hogy Pál apostol az akkori világ fővárosában, Rómában élő keresztényeknek írta ezt a levelet, akiket addig még személyesen nem látogathatott meg. Hallott azonban problémáikról, különösen a zsidók és keresztények viszonyát illetően, és elő akarta készíteni egy újabb misszió útját is. De legfőképpen az volt a levélírás indítéka, hogy Pál apostol vágyakozott arra, hogy az evangélium lényegének a tiszta megértésében segítse a római keresztényeket. Őt már kezdetben megtérésekor mélyen megragadták az evangélium hatalmas igazságai. Egész életét betöltötte a hála és a csodálat ezért. És az apostol nagyon vágyakozott arra, hogy mások is úgy lássák az evangéliumot, ahogy ő meglátta, megértette, és így segíthesse rajtuk. Az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy a levél első 8 fejezetében, a 8. fejezet első feléig vettük a levelet, hogyan fejtette ki az apostol az evangélium summáját. Hogyan mutatta be azt, hogy az egész világ a bűn és a halál törvénye alatt van. Azután hogyan foglalta össze tömören, csodálatosan, hogy a Krisztus váltság halálában való hitáltal hogyan igazulhat meg az ember. És végül bemutatta a megváltott ember életét a Szentlélek uralma alatt. Egy helyreállított igaz életet. Azt mondhatjuk, hogy amikor ma a predesztinációról beszélünk, ami a római levél 8. fejezet 28. versétől egészen a 11. fejezet végéig tartó szakaszban található, akkor tulajdonképpen az evangélium summájáról, az evangélium lényegéről beszélünk még mindig. Mert a Biblia predesztinációról szóló tanítása, ha igazán megértjük, akkor nem egy félelmes, sejtelmes valami, hanem azt mondhatjuk, hogy a legbíztatóbb, a legbátorítóbb, legszebb evangélium. A predesztináció közhasználatú latin kifejezés azt jelenti, hogy előre tervezés, előre rendelkezés. És a Bibliában, az Új Szövetségben megtalálhatóak a megfelelő görög kifejezések, amelyeknek a jelentése ugyanez, előre tervezés, előre rendelkezés. Talán csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy sok erénye mellett Károlyi Bibliánkban ez nem szerencsés dolog, hogy eleve elrendelésről olvasunk, eleve ismerésről. A megfelelő eredeti bibliai szavak pontos fordítása előre rendelés. Ugyanis van egy hangulata ennek, ha ezt halljuk, hogy eleve rendelés, úgy érezzük, hogy ez már is az emberi szabad akarat mellőzése, kikapcsolása. Tehát majd én mindig így fogom olvasni a szöveget, hogy előre ismerte, előre elrendelte, ahogy az eredetileg pontosan hangzik. Eltekintünk most attól, hogy felsoroljuk, hogy különböző biblia magyarázók hogyan küzdöttek ezzel a problémával, és milyen magyarázatokat dolgoztak ki. Tehát szeretném még egyszer ismételni, hogy ma eltekintünk attól, hogy felsoroljuk, hogy különböző biblia magyarázók hogyan küzdöttek a predesztináció megértésével, és milyen magyarázatokat dolgoztak ki. Én csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy mi az, amiért ez a probléma okkal és joggal foglalkoztatott sokakat, és foglalkoztathat minden keresztényt. Mert ha Isten előre tervez, sőt előre végez, hogyha a Szentírás ilyesmit mond, hogy örök idők előtt, meg a világ megalapítása előtt, a hatalmas mozaik képet megalkotta, eldöntötte a nagy üdvtörténeti események idejét, körülményeit, meghatározta, később a proféciák által kijelenti. És ez nyilván magában foglalja az egyes életek, az egyes emberi szerepek kis mozaikjait is. Akkor az ember joggal teszi fel a kérdést, hogy bánt az Isten az egyes emberek szabad akaratával, az egyes emberek sorsával, mikor ezt az előre tervezését elvégezte. Egyetlen bibliai igét szeretnék felolvasni, ami egy kicsit jobban megvilágítja a probléma lényegét.
Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből a 27. és 28. verset idézem. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből a 27. és 28. verset. Az ős keresztény gyülekezet imádságából egy részlet ez. Mert bizony egybegyűltek a te szent fiad a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus, a pogányokkal és Izrael népével. Hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod előre elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Ez emberben felmerül egy kérdés. Hát ha Pilátus és Júdás is. Ez szerint az ihletett imádság szerint, Szentírásban feljegyzett imádság szerint. Csak azt tette, amit az Isten keze előre elvégzett, hogy megtörténjék, akkor ott van az az aggódó kérdés, akkor mi sakkfigurák, vagy bábuk, vagy mik vagyunk az Isten megváltási tervében is ebben az egész történelmi forgatagban. Hol van az ember erkölcsi felelőssége, tetteiért? De hol van az Isten erkölcsi lénye, az Isten igazságossága és az Isten szeretete? Ha szerepeket játszat emberekkel, sőt, szerepekre formál esetleg embereket. Azt kell mondanunk, hogy a predesztináció egy olyan kérdés, amelynek mindannyiunk számára meg kell oldódnia, ahhoz, hogy az Istent teljes elménkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből szeretni tudjuk, ahogy Jézus olyan szépen, tökéletesen mondotta ezt. Lehetetlen, hogy egy ember erre az álláspontra el tudjon jutni, ha a predesztinációnak ez a kínzó kérdése meg nem oldódik. És most tegyük azt már is, hogy megnyitjuk Bibliánkat. Nagyon javasolom, illetve ajánlom, akinél csak van Biblia, hogy kísérjük együtt figyelemmel a szöveget, és olvassuk a Római Levél 8. fejezetében a 28. verstől, először csak a 30. az ígét. Szeretném megemlíteni, hogy a predesztináció kérdésének minden részletéről természetesen nem beszélhetünk egy alkalommal. Kimondottan csak a személyekre vonatkozó predesztináció kérdését vizsgáljuk most, és pedig a Római Levél 8. és 9. fejezete alapján. Aztán az apostol áttér az Izrael probléma tárgyalására, a predesztináció megvilágításában. Ez már a mai témánkban nem fér bele, hogy ezzel is foglalkozzunk. Így olvasom a Római Levél 8. fejezetében, a 28. verstől a 30. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlóak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Egy nagyon határozott kijelentéssel indul ez a szakasz. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Egészen pontosan fordítva így hangzik ez a kijelentés. Azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik, együtt dolgozik, együtt működik a jóra. Ez egy hatalmas kijelentés, mert amikor azt mondja, hogy minden, és az eredeti szövegben itt egy többes számú, semleges nemű alak áll, minden, ebben minden benne van. Az ember érzi, hogy még a rossz dolgok is, még ami rossz éri az életüket, az is. Azt állítja, hogy minden együtt munkálkodik a jóra. És óriási kérdés, mi az a jó? Biztosan nem azt jelenti, hogy akik Isten szeretik, azokat semmi baj és rossz ezen a földön nem éri. Azoknak minden jó és mindig jól megy. Hiszen ez a gyakorlatból is nyilvánvaló, hogy ez nem így van. Hát akkor mit jelent ez a rendkívül hangsúlyos és merész állítás? Azoknak, akik Isten szeretik, minden együtt működik a jóra. Nagyon fontos azt is megfigyelnünk, hogy ennek folytatása van. Ez az egyik legismertebb és leggyakrabban idézett bibliai íge. De rendszerint csak éppen a mondat eleje hangzik el, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. De nézzük csak meg, a szöveg folytatódik, a mondatnak nincs vége. Mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte. Ezt a két kis szócskát figyeljük meg.
mint akik az ő végzése szerint elhívottak, mert akiket előre ismert, mint és mert, folytatja a mondatot. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy kegyes mondás, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van. Ezzel szemben könnyen támadhatnak a lelkünkbe rögtön kételyek. Azt mondjuk, azért ez túl nagy ígéret. Szóval azért ezt mi nem merjük így hinni, hogy azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. Ez egy nagyon megalapozott állítás, mert az apostol azzal folytatja, az Isten végzése alapján van ez. És azon nyugszik ez az állítás, hogy őket Isten előre elrendelte. Azt hiszem, nagyon világosan látjuk az eddigiekből, hogy a 28. és a 29. vers tulajdonképpen egy összetett mondat, szorosan összetartozik, párhuzamos és egymást kiegészítő kijelentések ezek. Nézzük csak tehát akkor tovább, hogy mit is érthetünk még meg itt. Ezt a nagyon határozott állítást találjuk, hogy az Isten végzése, az Isten előre rendelése miatt munkálkodik minden együtt a jóra. De kiknek? Egy meghatározott embercsoportról állítja ezt. Így olvastuk, akik Isten szeretik. De mivel, ahogy láttuk, a két egy összetett mondatról van szó, és a két Biblia vers párhuzamos, és egymást kiegészíti, rögtön nézzük a 29. vers elejét is. Mert akiket előre ismert, veszi fel újra a gondolatot. Nyugodtan összekapcsolhatjuk ezt a két gondolatot, ezt a két megjelölést. Akik Isten szeretik, és akiket ő előre ismert. És ha összekapcsoljuk, akkor mondhatjuk így, akik felől Isten előre ismerte, hogy őt szeretik. Tehát melyik az a speciális embercsoport, akik felől Isten ezt a végzést hozta? Akik felől előre rendelkezett? Akiknek emiatt ez a titokzatos törvény érvényes? Ez van működésben rájuk nézve, hogy nekik minden együtt működik a jóra. Melyik ez a sajátos embercsoport? Akik felől Isten előre ismerte, hogy őt szeretik. És talán mielőtt ezt egy kicsit közelebbről megfigyelnénk, rögtön mondjuk ki azt a megnyugtató tényt, hogy ezek szerint nem arról van szó, hogy Isten önkényesen kiválasztott embereket erre vagy arra a sorsra, üdvösségre vagy kárhozatra. Mert ez a kifejezés előre ismert, ez a szabad akarat titokzatos és csodálatos titkára utal. Egyetlen dolog van, amit az Isten nem előre elrendel, nem megszab, hanem amit ő is csak előre ismer. És ez pedig az ő képére és hasonlatosságára teremtett lényeknek a szabad erkölcsi választása. Amiben az Isten nem avatkozik bele, ezt ő csak előre ismeri, ezzel nem rendelkezik. Egy kicsit kiélezném a szöveget, hogy lássuk, mennyire megnyugtató ez a pálapostoli kijelentés. Ha lenne olyan predesztináció, hogy Isten eleve kijelöl bennünket, kiválaszt önkényesen valamilyen sorsra, szerepre, üdvösségre vagy kárhozatra, akkor a szövegnek így kellene hangzania. Mert akik felől Isten előre elrendelte, hogy őt szeretni fogják. De a szöveg ugye nem így hangzik, hogy akik felől Isten elrendelte, hogy őt szeretni fogják. Nem így hangzik. Isten ezt nem rendelte el senki felől, hanem akik felől előre ismerte, hogy őt szeretni fogják. Mit is ismert Isten előre? Sőt, talán még legelőször tegyük fel azt a kérdést, hogy lehet elgondolni Istennek ezt a csodálatos tulajdonságát, hogy ő előre ismer. Hiszen a Szentírás ilyeneket mond, hogy a világ megalapítása előtt, meg örök idők előtt Isten az előre ismerése alapján a terveit megalkotta. Azt hiszem, mi egy kicsit kevesebb gondolkodunk el az Isten szellemi, értelmi nagyságán is. Jeremiás könyve 10. fejezetében van egy elgondolkoztató ige. Ezt mondja a próféta, ő teremtette a földet az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Mintegy azt mondja ez az ige, hogy Isten tőkéje a teremtéshez az értelme és a bölcsessége volt. A hallatlan értelme és bölcsessége. Vajon gondolkoztunk-e azon, hogy ha az ember az Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, mint ahogy a Biblia állítja,
És ugye mi mondjuk azt, hogy semmi sem csodálatosabb az embernél, okkal. És tudjuk azt, hogy mi az agyunk kapacitását nem használjuk ki. És el tudjuk gondolni azt, hogyha az ember nem lenne egy bűn miatt megromlott, tönkrement fizikai, szellemi állapotban, még mire lenne képes az emberi értelem. És ha nem szabna határt az öregedés és a halál. Ha az életünk nagy részét nem kellene azzal tölteni, hogy átvesszük az előző nemzedékek tudását. Akkor egy kicsit engedjük el a fantáziánkat. Ha az Isten örökkévaló, mekkora lehet az Isten értelme? Ha az egeket és a földet teremtette az ő bölcsességével és értelmével, ha örökkévaló, ha az ember is az ő képére és hasonlatosságára teremtetett, mekkora lehet az Isten értelme? Ezt az isteni előreismerést valami nagyon gyarló próbálkozással talán úgy kíséreljük meg elképzelni, hogy Isten ismeri az összes genetikai törvényszerűségeket, ismeri az emberi közösségek összes törvényszerűségét, mindent, ismeri a pszichikai törvényszerűségeket, és az ő, mint valami csodálatos fejszámoló, egyszerűen ő tudja évszázadokkal, évezredekkel előre, pillanatok alatt tudja, megvan az ő gondolataiban az eredmény, hogy még emberek egyénisége és szabad akaratú lénye is milyen lesz. És milyennek lesznek a legbelsőbb indítékaik. Minden esetre az Istenség titkával találkozunk itt. Az embernek ez olyan, mint egy mély kút, amiben ha belepillantunk a tekintetünk alatt, mindig csak mélyül és tágul. De a Szentírás azt mondja, a predesztináció döntően az Isten előre ismerésén alapszik. És akkor még egyszer tegyük csak fel azt a kérdést, hogy mit ismert Isten előre egy embercsoport felől, akikre nézve ezt a különleges végzést hozta? Így mondta, hogy az Istent szeretni fogják. Lehet, hogy valaki erre magában azt gondolja, hogy hát elég egyéni szempontja volt a Jóistennek ehhez, mindent ahhoz mért, hogy őt szeretik-e. De ha valaki a Szentírást, az igei kinyilatkoztatást egy kicsit közelebbről ismeri, akkor tudja, hogy ugyanennyi értelme lenne annak is, ha a szöveg ezt mondaná, akik az igazságot szeretik. Mert Isten az igazság, a szeretet, a megtestesült tökéletes erkölcsiség. Akik az Isten szeretik, ezt szeretik. Tehát nyugodtan azt mondhatjuk, hogy akik felül Isten ezt ismerte előre, hogy az Isten szeretik, az igazságosságot szeretik, a legmagasabb rendűt, a legtökéletesebbet. És milyen érdekes ez a kifejezés, hogy szeretik. Tehát nem a bűntelen emberek vagy a tökéletes emberek felől hozta Isten ezt a végzést. Ilyen ember nincs. De nem is azok felől, akik elismerik az Istent, vagy elismerik az igazságot. Hanem azok felől, akik szeretik. Sőt, még ezt a kifejezést használnám, akik inkább szeretik, akik jobban szeretik önmaguknál, akik jobban szeretik a sötétségnél. Amikor ezt a kifejezést alkalmazom, akkor az Úr Jézus Krisztus Nikodémussal folytatott beszélgetéséből idézek. Jézus azt mondta Nikodémusnak, ez a kárhoztatás a világra, hogy az igazi világosság eljött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetei gonoszak voltak. Nincs olyan ember ezen a földön, aki csak az igazságot szereti. A Biblia maga állítja, hogy mindnyájan szeretjük bizony a sötétséget, önmagunkat is, az önzésünkhöz húzunk. És azt se állítja a Biblia, hogy az emberek amblok elvetik a világosságot és az igazságot. Szeretik. Csak az a nagy kérdés, hogy mit szeretünk inkább. Önmagunknál jobban az igazságot, vagy önmagunkat jobban az igazságnál. Értjük, hogy milyen csodálatos dolgot hordoz magában ez az egyszerű megfogalmazás. Akik felül Isten ezt ismerte előre, hogy Isten szeretik az igazságot, szeretik. Nem csak elismerik, nem csak tudomásul veszik, nem csak meghajtják a fejüket az igazsága előtt, hanem szeretik. Sőt, inkább szeretik önmaguknál. És valahol ez a kifejezésmód a szabad akaratnak arra az alig megfogható titkára mutat. Hogy az embernek van egy ilyen legszemélyesebb belső erkölcsi állásfoglalása. És az Istennek olyan szeme van, hogy ő ezt ismerte előre, az egyes emberi személyek felől. Na és miben áll a végzés? Így olvastuk, a végzés abban áll, amit az Isten ezekre nézve hozott, hogy nekik minden együtt munkálkodik a jóra. Na de mi ez a jó? Megint az segít ki bennünket, ha arra gondolunk, hogy a 28. és 29. vers párhuzamos. Ha tehát az egész összetett mondatot figyelembe vesszük. Így olvastuk a 29. versben.
Mit rendelt el felőlük? Hogy azok az ő fiához hasonlóak legyenek. Hogy ő mint csak feje legyen egy új emberiségnek, az elsőszülött, akinek azután testvérei, követői vannak. Tehát akkor ezek szerint mi az a legfőbb jó, amire minden együtt munkálkodik? Hogy a Krisztushoz, az igaz emberhez, a tökéletes emberhez való hasonlóságot elérjék. És felteszem a kérdést, vajon nem ez a legfőbb jó? Nem ez a legfőbb jó, hogy az ember igaz, boldog életet élhessen ezen a földön, és az örök élet jogát visszanyerje? És egy kérdést felteltünk, hogy a mi gondolkodásunkban mi a legfőbb jó? Az ige azt mondja, ez a legfőbb jó, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérjék, hogy ide eljussanak. És hogyha erre gondolunk, akkor azt kell mondanunk, hogy valami hatalmas evangélium, csodálatos ígéret van ebben az igében. Azt mondja, Isten végzést hozott. És micsoda súlya van ennek, ha a mindenható Isten végzést hozott. Micsoda bizonyos dolog ez, ha az Isten elrendelte, hogy akik felől ő előre ismerte, hogy Istent, az igazságot szeretik, inkább szeretik önmaguknál is, azok elérhessék a Krisztusban való hasonlóságot. Azoknak minden együtt munkálkodjék annak érdekében, hogy ezt a célt elérjék. Senki és semmi ebben őket ne akadályozhassa meg. Úgy kell ezt értenünk gyakorlatilag, hogy ezeket Isten nem engedte védtelenül megszületni az élet dzsungelébe, hogy esetlegességek és véletlenek játszanak velük. Ezek nem kallódhatnak el. Ezekkel nem történhet meg olyasmi, hogy valami baleset folytán nem jut el hozzájuk az Isten hívása. Mintha csak azt mondaná az Isten, a végtelen értelmű, mindenható, pontosan kimérte, szinte így mondhatnám, patika mérlegen kimérte, átgondolta, kiszámította a jó és a rossz dolgokat, és a legkülönbözőbb dolgokat, amelyek velük történnek, és ezt ő törvénnyel biztosította, végzést hozott, elrendelte, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérjék, hogy saját szabad akaratukon kívül semmi ne akadályozhassa meg őket abban, hogy ezt a célt elérjék. És utána folytatja a 30. vers, hogy még a gyakorlatban ez hogy érvényesül. Így olvastuk a 30. versben, mert akiket előre elrendelt, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazította, azokat meg is dicsőítette. Ebben a profétikus múltidőben mondja el ezt, hogy erre nézve Isten végzést hozott. Három dolgot említ: elhívás, megigazítás, megdicsőítés. Ez a keresztény életnek a győzelmi futása a kezdettől a végcélig. Mintha csak azt mondaná, Isten kikövezte az utat. Isten elkészítette, hogy ha ők nem tántorodnak meg, ha ők nem fordulnak hátra, ha ők nem keményítik meg magukat, a célt elérhetik. Elkészítette az út nekik a végső győzelemig. Nagyon érdekes elgondolkoznunk azon, hogy ez a gyakorlatban úgy kell, hogy érvényesüljön, hogy lehetetlen, hogy ne kapjon elhívást az evangélium megismerésére egy olyan ember, aki felül az Isten előre ismerte, hogy Istent és az igazságot szereti. Én a magam részéről azt a meggyőződést vallom, hogy Isten minden embert hív valamilyen formában. Én azt hiszem, hogy a Szentlélek által, valahol a lelkiismeret mélyén mindenkit megpróbál Isten az önzésével szembefordítani. Sőt, úgy gondolom, hogy az Isten eredeti terve az lett volna Izrael által, az Ószövetségi Egyház által is, és az Újszövetségi Egyház által is, hogy a kifejezett evangéliumi hívást, az Isten megismertetését, a megváltás ígéreteit is minden emberhez eljuttassa, egy konkrét hívás formájában is. Bizonyságul őnékik. Nem mondta talán a keresztény egyháznak is, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek? De az Ószövetségi és az Újszövetségi Egyház hűtlensége miatt ez sose valósulhatott meg. De azért úgy gondolom, hogy Isten a Szentlélek által minden emberben kezdeményez. Mert világosan mondta Jézus, sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Tehát Isten többeket hív, mint akiket választott. Isten nem azt teszi, hogy csak azokat hívja, akiket ő előre ismert. Sőt, Isten eredeti terve az lett volna, hogy a legkonkrétabb hívást mindenki megkapja, akiket ő nem ismert előre, ebből a szempontból azok is. Isten nem akarja
önmaga eldönteni a dolgokat, ha ő tudja is, hogy igazságos az ő végzése. Azt akarja, hogy teremtményei láthassák, igazolva legyenek az Isten eljárásai. De egy biztos, hogy még a konkrét evangéliumi hívást is meg kell kapniuk azoknak, akik felül az Isten előre ismerte, hogy Istent és az igazságot szeretni fogják. Azoknak a kinyilatkoztatást kell megismerniük. Azokat az egyházával kapcsolja össze Krisztus valamiképpen. Mert ha Isten végzést hozott, ha Isten előre elrendelte, akkor lehetetlen, hogy elkallódjanak, hogy valahogy a hívás ne jusson el hozzájuk. Nagyon szeretem azt a gyakorlatot követni, hogy hívő emberektől megkérdezem, hogyan mint lettek keresztényeké Jézus tanítványaivá. Bámulatos regények ezek. Ha a Szentírás azt írja, hogy a mennyei fejedelemségek, hatalmasságok tanulják az egyház által az Isten sokféle bölcsességét, akkor mi emberek is tanulhatjuk. Az ember elámul azon, hogy milyen különös utakon, a legkülönbözőbb életkorban, a legfantasztikusabb módon, de emberekhez a hívás eljut, akik felől az Isten előre ismerte. Akikben vagy tudatosan, vagy tudatalatt, de ez a szomjúság, ez az éhség, ez a vágyakozás megvolt. És azt mondja, Isten tovább viszi őket, egészen a megdicsőítésig, a jellem átalakulásig, a Krisztushoz való hasonlóságig. Ő elgondolta az útjukat, a célba érkezésüket, csak rajtuk áll, hogy az utat végigjárják. Szeretnék egyetlen gyakorlati példát is említeni, mielőtt tovább mennénk. Többnyire ezt a példát szoktam idézni, nem mintha nem lenne a Szentírásban sok más példa, de ez talán a legismertebb történet. Ha máshonnét nem, még a gyerekkori hittanból sokan emlékeznek rá, és egy nagyon nyilvánvaló példa is. Ez pedig József története az Ószövetségben. Hogy József Isten választottja volt, hogy Isten előre ismerte és előre tervezett vele kapcsolatban, az biztos. Voltak azok a titokzatos álmai még szinte gyerekkorában. És az apja is a szívében forgatta aztán ezeket a dolgokat, mikor a fiú elmesélte az álmait, érezte, hogy az isteni kinyilatkoztatás. Hogy az Istennek valami különleges terve van vele, hogy valami vezető szerepre szánja. És utána hogy alakult ennek a fiúnak a sorsa? Ha Isten választottja volt, hogy érvényesült az a törvényszerűség, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra? Talán vitrínben őrizte az Isten, talán baj nem érte, talán szellő se fújt rá. Szó sincs róla. A leggonoszabb dolgok történtek vele. A testvérei féltékenységből, irigységből eladták rabszolgának. Akkor úgy nézett ki, mintha onnét valahogy egy kicsit kikecmergett volna abból a kétségbejtő helyzetből, aztán még mélyebbre került, igazságtanul bevetették a fáró börtönébe, és úgy látszott, hogy reménytelenül ott felejtik. Hát hol volt az isteni predesztinációs terv? Hogy azoknak, akik Isten szeretik, akik Isten választottja, akiket Isten előre ismert, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. És mégis egyszer csak játékos könnyedség. Az Isten szinte csak megérintette József életét, és minden megváltozott, és az álmok teljesedtek, és József küldetése megvalósult. De egy fontos dolgot észre kell vennünk. József nem szédült meg a magasságban. Mikor a fáraó már utáni ember lett, a testvéreinek megbocsátott nagy lelkűen, hívő maradt, Egyiptomot soha nem tekintette a hazájának. Nem akart nagy lenni, hogy a családjának Egyiptomban kiváltságukat biztosít, hanem ő figyelmeztette őket, hogy az örök hazájuk ott van, amit az Isten ígért. Hívő maradt teljesen, és ember. Miért nem szédült meg? Mert minden együtt munkálkodott a jóra, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérje. Egy ifjúsági könyvben olvastam, hogy megfogalmazásában ugyan nagyon egyszerű volt, de gondolataiban nagyon szép és igaz, hogy József jellemképzésében az otthoni történetek, amit apjától hallott az isteni gondviselésről, ezek jelentették az elemi iskolát, a középiskolát a rabszolgaság, és az egyetemet az igazságtanul elszenvedett börtön. És hogy mindazokat a jogtalanságokat és igazságtalanságokat, amelyek Józseffel történtek, Isten a maga kezében fogta össze, és az ő kezében áldásá alakultak át. És mikor József jelleme kész volt, akkor az Isten is kész volt, hogy a maga terveit életbe léptesse. Szeretném még egyszer feltenni a kérdést, nem csodálatos evangélium ez? És hogy az eddigi logikánk helyes volt-e, azt most ellenőrizzük le azzal, hogy újra lapozzunk a római levélhez, és nézzük meg, hogy
Maga Pál apostol az eddigiekből milyen következtetést von le? Vajon ugyanarra a következtetésre jut, amit mi most próbáltunk végig gondolni? Így olvasom a 31. verstől. Mit mondunk azért ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk? Kicsoda vádolja Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakít el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te érette gyilkoltatunk minden nap, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amely van a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Mit mond Pál? Azt mondja, mi következik ezekből? Ha ilyen predesztinációs végzés létezik, akkor ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Önmagunkon kívül senki nem akadályozhat meg a végcél elérésében, a legfőbb jó elérésében. A sorolja itt, hogy lehet nyomorúság, éhség, fegyver, egész addig, hogy úgy tekintenek, mint a vágó juhokat. És akkor jön egy csodálatos kijelentés, de mindezekben, ezek között, ezek ellenére, nem akárhogyan, hanem felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert az Isten szeretetétől senki nem szakíthat el, és az ő terve célba érkezését senki nem akadályozhatja meg. Milyen jó arra gondolnunk, akár mit örököltünk, a szüleinktől, a nagyszüleinktől, akár milyen rossz példák vettek körül gyerekkorunkban, akár milyen nevelésbeli hiányosságaink vannak, akár mekkora buktatóink voltak az életben, akár mekkora gonosz túlerő vesz körül bennünket, senki mi sem szakíthat el az Isten szeretetétől. Ennek óriási súlya van. Ezeknek kikövezett, elkészítette az útjuk. Isten kiegyenlítette a bűn okozta hátrányt. Mindnyájunknak vannak hatalmas hátrányunk, de ez a predesztinációs terv kiegyensúlyozza ezt. Elhárítja azt a veszélyt, hogy saját akaratunkon kívül valami megakadályozhasson az üdvösség elérésében. És nehogy azt gondoljuk, hogy csak Pál apostol tudott erről a csodálatos isteni elgondolásról. Érdekes, hogy Péter apostol egy hasonló gyönyörű megfogalmazást használ, csak így szóban idézem. Péter első levele, első fejezetének az 5. versében azt mondja, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Milyen gyönyörű kifejezés. Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ez a keresztények üdvbizonyosságának az alapja. Olyan sokszor fölmerül ez a kérdés, lehet egy kereszténynek üdvbizonyossága? Önmagunkra nézve, úgy, hogy mi jók vagyunk, hogy érdemeink vannak, nem. De a predesztinációs tervre nézve, igen. Mert Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Az a bizonyosságunk meg lehet, és meg kell, hogy legyen, hogy önmagunkon kívül semmi nem akadályozhat meg az üdvösség végcéljának az elérésében. És azt hiszem, hogy most mindannyiunkban ott van már az a kérdés, na de hát ez csak egy embercsoport volt, és más emberek is élnek a Földön, és velük mi van? És hogy alakul ki ebből az egészből az emberi történelem? De mielőtt erről szólnánk, szükséges, hogy még a római levél 9. fejezetében egy speciális problémára egy pillantást vessünk. A 9. fejezet elején Pál apostol már felveti Izrael kérdését, ugye ez volt a római gyülekezetben egy nagy probléma. Most mi azonban ettől eltekintünk, hanem csak azt a példát figyeljük meg, amit egy bizonyos igazság megvilágítására az apostol itt idéz. Így olvasom a római levél 9. fejezetében, és pedig a 10. verstől. Nem csak pedig, hanem Rebeka is, aki egytől fogant méhében Izsáktól, ami atyánktól, mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Isten kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól,
Megmondatott néki, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Amiképpen megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondunk tehát? Vajon nem igazságtalanságé ez az Istentől? Hát mikor ezt Pál apostol kimondja, úgy érezzük, jó, hogy kimondta, mert bennünk is ez van. És úgy tűnik, mintha amit itt olvastunk, romba dönteni mindazt, amit eddig elmondtuk. Mert miről olvasunk? Ugye Ábrahám Izrael népe ősatja fiának, Izsáknak és feleségének, Rebekának iker fiaik voltak. Tehát testileg izraeliták voltak, egy apától, egy anyától, és még mielőtt megszülettek volna, Isten kinyilatkoztatta az édesanyának, Rebekának, hogy a kisebbik a választott. Ővé lesz az első szülöttségi jog. Sőt, még keményebbé válik a dolog, amikor idézi Malakiás próféta szavait, Pál, Isten azt mondta, Ézsaut gyűlöltem, Jákobot szerettem. Hát persze, hogy feltesszük a kérdést, nem igazságtalanságé az Istentől? Hogy amikor meg se születtek, se jót, se rosszat, még nem cselekedtek. Isten megmondta, ő a választott, és azt szerette, és a másikról azt mondja Malakiás próféta, hogy gyűlölte. Egy kicsit gondolkozzunk csak. Mi az, amit Isten előre ismert Ézsau és Jákob felől? A cselekedeteket? Vagy mi az, amit nézett a végzésénél? Ha a cselekedeteket nézte volna, az eljövendő cselekedeteiket, lett volna valaha Jákob az Isten választottja? Azért gondoljunk csak azokra a jelenetekre, mikor a vak apját megcsalja hazugsággal. De még ennél is szerintem egy fokkal súlyosabb, ebben már csak úgy csúszott bele. Például az az eset, amikor a bátyának ajánlatot tesz, hogy adja el neki az első szülöttségi jogot. Azoknak, akik nem ismerik annyira a történetet, csak egész rövid utalásban említem, jött haza a Ézsau, ugye ő volt az iker testvérek között az idősebb, jött haza a mezőről, és olyan szenvedélyes ember volt, hogy egy percig se szeretett várni a testi kívánságai kielégítésére, megérezte az étel jó szagát, amit az öccse Jákob főzött, és kért belőle. És erre milyen ajánlatot tett Jákob abban a percben? Ha első szülöttségedet.

Ez jellemző volt Jákobra. Ha az Isten a cselekedeteit nézte volna, sose lett volna az Isten választottja. De az Isten mást nézett. Az Isten mélyebbre látott. Van egy csodálatos ige Ézsaiás könyvében, ezt mondja a megváltóról, ő nem szeme látása szerint és nem füle hallása szerint ítél. Van annál igazságosabb ítélet, mint a szeme látása és a füle hallása szerinti ítélet? Van. Mert a bűnös embernél a cselekedetek nem mindig fedik a lelki indítékokat. És az Isten mélyebbre néz. Az Isten azt szerette Jákobnál, hogy noha megvoltak ezek a jellemhibái, de ő sóvárogva vágyakozott a lelki áldásokra. Az első szülöttséggel járó lelki áldások érdekelték. És igaz, hogy csúnya ajánlat volt, amit tett, de arról is tanúskodott, hogy neki éjjel-nappal az járt a fejébe, hogy ő hogyan lehetne a nagy lelki ígéretek örököse. Ézsau magatartása pedig milyen volt? Mikor az öccse ezt az ajánlatot tette, na mit nekem az én első szülöttségem? És egy tál lencsér odaadta, megesküdött, hogy odaadja. Biblia hozzá is teszi a megjegyzést, így vetette meg az első szülöttségét. Ez volt az, ami gyűlölt az Isten, nem személy szerint Ézsaut, hanem ezt a magatartást, ezt a lelki hozzáállást, ezt az erkölcsi állásfoglalást, bármilyen szenvedélyes pillanatnyi kívánságért az összes lelki és erkölcsi értékek mit nekem, és nem érdekelték. Ézsau viszont sóvárgott, illetve Jákob sóvárgott, szomjúhozott ezekre. És most tegyük fel csak még egyszer Pál kérdését. Nem igazságtalansága ez az Istennél? Hogy amikor előre ismert, és amikor a végzését meghozta, és kiválasztott embereket, akkor nem a cselekedeteket nézte. Nézzük csak meg, mit válaszol erre Pál apostol. Így olvassuk a 9. fejezetben, a 15. és 16. versben. Mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Persze ezt a szöveget lehet így is olvasni. Könyörülök azon, akin könyörülök, kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Mintha Isten önkényesen tetszése szerint válogatna. De ha egész pontosan akarjuk fordítani a szöveget, és a helyes hangsúllyal olvassuk, akkor így hangzik. Mert akin én könyörülök, azon megkönyörülök. És akinek én kegyelmezek, annak megkegyelmezek. Tehát Pál apostol azt mondja, nem igazságtalanság ez, hanem egy messze menő, kifejezhetetlen kegyelem, hogy Isten nem a cselekedetekből ítélt, hanem mélyebbre nézett, és a rút cselekedetek, a nagy jellemhibák, a nagy bukások ellenére is látta egy ember lelkében az Isten szeretetet, az igazságra szomjúhozást. És ő ezt vette a kiválasztás alapjául. Nem a hibátlanokat választotta, nem azokat, akik az életükben nem fognak nagy bukásokon átmenni, akik nem hordoznak nagy jellemhibákat, hanem csak egyet nézett, akik az Isten szeretik, akik az igazságot szeretik, és ezért választotta Jákobot is. És akkor mit akar mondani a 16. vers? Ugye ez egy hiányos mondat. Pál apostol sokszor úgy ír, mintha élő szóban beszélne, mégpedig szenvedélyesen érvelne. Mi hiányzik ebből a 16. versből? Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Isteni. Én legszívesebben azzal a szóval egészíteném ki, és úgy érzem, ez a helyes kiegészítés, a dicsőség. Ha ez így van, a dicsőség nem azé, aki fut, nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Isteni. Ha tehát egy ember küzd, akar és célba ér, mégsem mondhatjuk azt, hogy az ő érdeme. Mégis azt mondhatjuk, hogy a hit az Isten kegyelmi ajándéka. Noha személyes, szabad akaratú állásfoglalás. Miért? Mert igaz, hogy nekünk kell választani, nekünk kell akarni futni. De tudnánk egy mozdulatot tenni? Tudnánk akarni elindulni? Ha az Isten nem kezdte volna a dolgot ott, hogy örök idők előtt előre ismerte ezt a kis szikrát, ezt a kis jobbra vágyakozást az emberben, és ő ezt a csodálatos gondviselő tervet elkészítette, hogy az ember takargatja anyja méhétől fogva, ahogy a 139. Zsoltár mondja, hogy szemmel tartja, hogy ő működteti ezt a titokzatos törvényt, hogy minden együtt munkálkodik a jóra, hogy ő gondoskodik arról, hogy a hívást megkapja, hát akkor az a kérdés, kié a dicsőség? Akárhogy fut valaki, akárhogy akar, a dicsőség nem az övé, hanem a könyörülő Istené.
És akkor most már tegyük fel azt a kérdést, és ez az utolsó gondolat.

A mai Biblia tanulmányunkban, hogy mi van a többiekkel. Pál apostol is érzi, hogy ezzel kell folytatni, és így ezt erről is beszél a továbbiakban. Olvassuk folyamatosan a szöveget a 9. fejezetben a 17. verstől. Mert azt mondja az írás a fáraónak, azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondod azért nékem, miért fed hát engem, hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene. Olyan ez a predestinációról szóló leírás, hogy az ember egyszer úgy érzi, hogy megvan, megnyugtató, aztán mintha megint minden romba dőlne. Megint olyan kemény ige, hogy megint elfogja az embert a félelem, a szorongás. Hát akkor akin akar, könyörül, akin akar, megkeményít. Hát akkor most hogy van ez? És csak az vigasztalja az embert, hogy Pál is felteszi a kérdést, ami a mi gondolatainkban is megjelenik, hát akkor miért fed engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellen? Hát, hogyha akiket akar, megkeményít, és azok azérjenek, akkor hogy kéri számon az ítéletben? Akkor miért feddi? Ha az ő akarata volt, az ő akaratának kicsoda áll ellent? Különben a példa, akit itt idéz, a kivonulás fáraója. A pontos szöveg úgy hangzik, ha visszakeressük az ószövetségi ige helyet, amit rá itt hivatkozik, azért tartottalak fenn, hogy benned mutassa meg az én hatalmamat és dicsőségemet. Hát akkor a másik embercsoportnál ez a helyzet, hogy Isten fenntartja, felhasználja, amire akarja, akiket akar, megkeményít. Hát akkor nem kérdezhetik ezek, mind sorba, Júdás is, Sátán is. Nem mondhatják majd az Istennek az ítéletkor, hogy miért fedd engem, hát az ő akaratát teljesítettem. Tehát még emlékszünk a kezdetben olvasott igére, hogy Pilátus meg Júdás is csak azt vitték véghez, amit az Isten akarata eleve elhatározott, hogy megtörténjenek. Nézzük meg, hogy Pál hogy válaszol, nem mi próbáljunk birkózni a csomóval és megoldani, hanem nézzük meg, hogy ő a saját maga által feltett kérdésre mit válaszol. Ezt írja. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel. Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon edényt, ugyanazon gyúradékból némely edény tisztességre, némely pedig becstelenségre csináljon? Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre készítettek, és hogy megismerhetesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket előre elkészített a dicsőségre. Mit szólhatsz ellene? Hát nem valami megnyugtatóan hangzik, mikor így első olvasásra hangzik, azonban egy tanulság van itt, mindig vissza kell keresni az ószövetségi idézeteket. Ahol hivatkozik az íge valahol valami ószövetségi íge helyre, biztosak lehetünk, hogy helyesen megérteni akkor fogjuk, ha visszakeressük. És itt a döntő idézet a Jeremiás könyve 18. fejezetére utalás. Keressük meg Jeremiás könyve 18. fejezetét, és olvassuk el együtt az első 6 verset. Jeremiás könyve 18. fejezetét keressük tehát meg, majd rá fogunk ismerni, hogy innét idézi ezeket, ezt a fazekas példát, ami a döntő magyarázata erre a kérdésre Pál apostol. Így olvastam Jeremiás könyve 18. fejezetében az első 6 verset. Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván. Kelj fel, menj le a fazekas házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Lementem azért a fazekas házába, és ímé ő edényt készített a korongon. És elromlott az edény, amelyet ő készített, és amely mint agyag volt a fazekas kezében. És azonnal más edényt készített belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És szólt az Úr nékem mondván, vajon nem cselekedhetem-e veletek úgy, mint ez a fazekasó Izrael háza? Ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. Tehát Isten azt mondta a prófétának, menj le a fazekas műhelybe, nézd meg, hogy dolgozik, és ott valamit megértetek veled. És a próféta nézte, hogy a fazekas kezébe veszi az agyagot, és kezd egy általa elgondolt edényt készíteni. Döntő a 4. vers első szava. És elromlott az agyag a fazekas kezében. És akkor mi történik? Hát a fazekas nagyobb, vagy az agyag? Ki fog az agyag a fazekason?
Most akkor megcsúfolja, nem tud vele semmit kezdeni. Nem készíthette belőle azt a szép és jó edényt, amit elgondolt. Készít belőle egy alacsonyabb rendű edényt, amit az elromlott agyagból is lehetséges. És utána Isten azt mondja, nem úgy vagytok-e ti az én kezemben, mint a fazekas kezében az agyag? Gondolkozzunk csak egy kicsit, mire mutat ez rá. Isten nem ront el senkit. Az írás kimondja, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. A hasonlattal élve Isten mindenkiből szép és jó edényt akar készíteni. De lehet az Isten kezében elromlani. És ez a szabad akarat titka. Az Isten sokaknak elsorolhatja a végső ítéletkor azt, amit Jeruzsálemnek mondott fájdalmasan. Hányszor akartam, és te nem akartad. És ha az ember ellenáll, ha az ember inkább szereti a sötétséget, ha az ember nem akarja, ha elromlik a fazekas kezében, akkor talán majd az ember a maga lázadásával, a maga szembenállásával, a maga gonosz cselekedeteivel tönkreteszi az Isten terveit, és meghiúsítja az elgondolásait. Az agyag sose foghat ki a fazekason. Akkor az Isten készít belőle más edényt, amit jobbnak látja megkészíteni. És térjünk csak a fáraó példához, amit Pál felhozott, hogy ezt jobban megértsük. A kivonulás fáraójához, tudjuk jól, 10-szer elküldte Isten Mózest kegyelmi ajánlattal. Jeleket, csodákat tett Izrael földjén. Ez kegyelmi hívás volt a fáraónak, bizonyságtevés az Istenről. És a fáraóról azt olvastuk az írásban, nagyon érdekes, ismételten így van Mózes második könyvében, hogy megkeményítette a szívét. De aztán azt is mondja, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. Hát itt az ember megint zavarba jön. Most a fáraó keményítette meg a szívét, vagy Isten? Talán legelőször tisztázzuk azt a fogalmat, hogy megkeményíteni a szívet. A Szentírás akkor mondja, hogy egy ember megkeményíti a szívét, amikor nem arról van szó, hogy tudatlanságból, vagy hirtelen könnyelműségből, vagy felületességből bűnt követel, hanem amikor, mint a reflektor belevilágít a Szentlélek az ember lelki világába, világos előtte az erkölcsi igazság, de ő vele szemben megkeményíti magát. Még ennek a vonzását is érzi. És ő mégis inkább szereti az önzését, és inkább azt választja. Ez az, amikor az ember magát megkeményíti. Ez a legveszedelmesebb lelki mozdulat az ember részéről. És a fáraó ezt tette sokszor, jó néhányszor. És van egy kritikus pont abban, ebben az ellenállásban. Amikor az ember ezt sokszor megteszi, akkor egyszer csak elveszti, jobb szó hiány, hadd mondjam így, a lelki rugalmasságát. Vagy a belátó képességét. A megkeményedésekkel elvakítja magát az ember gyógyíthatatlanul. Aztán már süket, vak, nincs fogékonysága meglátni a világosságot. És mikor az ember belejutott ebbe az állapotba, akkor elromlott edény a fazekas kezébe. Ez volt a helyzet a fáraóval. Kimondja a Jakab apostol, Isten maga gonoszsággal nem kísérthető, és ő senkit nem kísért. Isten senkit nem keményít meg úgy, hogy ellenállásra ő késztesse. Távol legyen, erre szokta mondani Pál. Isten és gonoszság egy lapon nem fér meg. Az ember keményíti meg a szívét. A fáraó is maga keményítette meg a szívét. Na tehát miért mondja az ige mégis, mert így fogalmaz, hogy Isten is megkeményítette. És így olvastuk itt, hogy akin akar, könyörül, és akin akar, megkeményít. Szem lehet kikerülni. Az Isten azzal keményít meg egy már megkeményedett állapotban lévő embert még jobban, ha a kritikus pont túllépése után, amikor ő már megkeményedett, amikor ő már belátásra nem képes, megbánás helyét nem találja többé, mégis újabb kegyelmi hívásokat küld, akkor ez már az embert ingerli. Akkor ez az emberből az elvakultságát, a lázadó indulatait még jobban kihozza. Na és az Isten erre használta fel a fáraót. Ő úgy keményítette meg a fáraó szívét, hogy amikor az Isten nagyon jól tudta, hogy a fáraó túl van a kritikus ponton, akárhány bizonyságot kap, ő már belátásra nem jut. Az Isten még mindig küldte hozzá Mózest. És ez a fáraót már ingerelte, mindig elvakultabbá, mindig makacsabbá tette. Az Isten pedig felhasználta a fáraót arra, fenntartotta azért, hogy megmutassa benne az ő dicsőségét. Ezzel az elvakultságával, ezzel az ellenálló indulataival annál nagyobbá tette az Isten szabadító hatalmát Izrael népe és Egyiptom népe előtt. És az Isten azt kérdezi, ha egy ember elromlott az ő kezébe,
akkor az Istennek nincs joga az ő elrontott életét felhasználni, ahogy jónak látja. Akkor nincs joga tudtán és akaratán kívül beépíteni a megváltási tervbe, ahogy ő jónak látja. Ne felejtsük el, ekkor se gyakorolt Isten semmi erőszakot a fáraóval. Nem kényszerítette őt a saját belső indítékaival ellentétes cselekedetekre. Annyi volt az egész, hogy tudtán és akaratán kívül az ő elvakult, saját indítékaiból fakadó cselekedeteit felhasználta azok javára, akik Isten szeretik, és az Isten műve dicsőségére. Tehát ez a döntő dolog, amit meg kell érteni. Isten nem követel igazságtalanságot. És joggal fog számon kérni a végső ítéletben. Okkal lesz erkölcsi felelősségre vonás. Senkinek se lesz javára írva az, hogy Isten felhasználta az ő elvakult, önző cselekedeteit is azok javára, akik Isten szeretik. A saját indítékaiért felel. És csak amikor elromlik egy ember, akkor a további lázadásait, gonosz indulatait és cselekedeteit használja fel az Isten tetszése szerint. És mi is azt mondhatjuk, nem követel Isten vele igazságtalanságot. És sőt, csodálatos az, hogy az agyag nem foghat ki a fazekason. Ez egy természetes és logikus törvényszerűség. És akkor még egy kérdés van, hogy hogy szerkeszti Isten ezt a kettőt egybe? Van egy érdekes bibliai kifejezés, nem tudom, kinek a szeme akadt meg rajta a Bibliában. Ez az érdekes kifejezés, Isten elforgatja a dolgokat. Már József is olyan jól értette ezt, ugye az előbb idéztük a történetét. Mikor később a testvérei bocsánatot kértek tőle a borzalmas tettért, akkor József ezt mondta nekik. Most már ne bánkódjatok, hogy engem ide eladtatok, mert ti ugyan gonoszt gondoltatok én ellenem, de az Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy sok nép életét megtartsa. Milyen csodálatos alapja ez a megbocsátásnak. Mintha csak azt mondta volna József, mit kérjek számon rajtatok. Ha az Isten tette jóvá a ti tetteteket. Igaz, hogy ti gonoszt gondoltatok. De az Isten azt elforgatta. Ő azt jóra gondolta fordítani. Szinte azt fejezi ki ez az íge, hogy Isten csak úgy játékosa, majdnem ezt a kifejezést használhatom. Szóval olyan könnyű neki. Ő csak úgy megérinti a dolgokat és elfordítja a visszájára. Mert ő a fazekas és az ember az agyag. Vagy pedig Dávid mit mondott Saulnak, amikor üldözte, ahogy mondta Dávid, mint a bolhát a hegyeken, amikor keservesen, örök életveszedelembe bújdosott az őrült, elvakult, féltékeny király elől. Megölhette volna Sault, és nem tette. És mit mondott neki? Azt mondta, az Úr legyen ítélő bíró közöttem is közötted, és ő forgassa az én ügyemet. Dávid is értette ezt. Az Isten ugye elforgatja a dolgot, rá kell bízni, hogy forgassa. Ezt ő tökéletesen tudja cselekedni. És a 33. Zsoltárból szeretnék olvasni egy részletet, ami szinte összegezése ezeknek, amelyeket elmondottunk. Persze nagyon sok ilyen igét lehetne idézni, például a 94. Zsoltárban is van egy ilyen gyönyörű megfogalmazás, igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Ha az Isten gondviselését figyeljük, a bibliai személyek életében, magunk életében, mások életében látjuk ezeket a titokzatos elforgatásokat. A 33. Zsoltárban így találjuk. A 10. verstől idézem a Zsoltár szavait. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa pedig megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. Hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Milyen csodálatos, azt mondja, elforgatja a nemzetek tanácsát. Az ő gondolatai, az ő tervei pedig megállnak nemzedékről nemzedékre. És az őt félőket ő csak éppen úgy szemmel tart. Csak éppen működteti ezt a titokzatos predestinációs tervet,
hogy nekik minden együtt munkálkodik a jóra. És mit mondjunk mindezeknek a lezárásaként? Azt hiszem, ezt az egyszerű megállapítást tehetjük, hogy Isten annyira mindenható. Ez a nagy kérdésnek a megoldás, hogy a szabad akarat és az Isten mindenható akarata hogy fért meg a predesztinációs tervben. Az Isten annyira mindenható, hogy még akkor is meg tudja valósítani terveit és a maga akaratát, ha az emberek szabad akaratát szabadon hagyja. Az Istennek nincs szüksége arra, hogy az emberek szabad akaratát korlátozza. Úgy gondolhatjuk el őt örök idők előtt a történelem kezdetén, mint valami csodálatos szövőmestert, vagy mozaikmestert, valami gyardó hasonlattal, aki előre ismer, előre tud. És az ő tanácsa megáll nemzedékről nemzedékre, proféciákban kijelenti akaratát, terveit, és azok megvalósulnak. Ő csak egyszerűen összeszerkeszti, valami hallatlan értelemmel összeszerkeszti az egészet. Az igazságosság, a méltányosság, az isteni szeretet és irgalmasság elveit tökéletesen érvényesítve. Pál apostol a római levél 11. fejezetében szinte himnusszerű dicsérettel fejezi be ezt a gondolatsort, és ezzel zárjuk mi is a mi Biblia tanulmányunkat. Így olvasom a római levél 11. fejezetében, a 33. verstől a 36-ig. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő utai? Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? Vagy kicsoda volt néki tanácsosa? Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? Mert őtőle, ő általa és őre elnézve vannak mindenek. Ővé a dicsőség, mindörökké. Amen. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében keresünk meg, és hálával köszönjük meg néked, hogy a te figyelmed és gondviselő szereteted mindennel gondolt, hogy tökéletes utat biztosítottál nékünk, hogy visszaalakuljunk igaz emberekké, visszanyerhessük az örök élet jogát, hogy az üdvösség ajándéka miénk lehessen. Köszönjük néked, Urunk, hogy noha, amikor igéd titkait tanulmányozzuk, a titkok csak mélyebbek, csak jobban csodáljuk a te végtelen értelmedet, és csak megfoghatatlanabbak és kinyomozhatatlanabbak a te utaid. De ugyanakkor a mi szívünk békességet talál, mert a választ találunk a legdöntőbb kérdésekre, megértjük, hogy igazságosak és igazak a te útaid. Köszönjük, Urunk, azt a vigasztalást, azt az evangéliumot, hogy ha egyetlen dolog a mi életünkben megvan, hogy szeretjük az igazságot, úgy szeretjük, hogy hasonlóvá akarunk lenni Krisztushoz, akkor senki és semmi nem akadályozhat meg bennünket a cél elérésében. Köszönjük, Urunk, hogy ha te velünk vagy, kicsoda ellenünk. Köszönjük, hogy senki sem szakíthat el a te szeretetettől. Köszönjük, Urunk, a megnyugvást, hogy minden emberrel méltányosan bánsz. Bár fájdalmas, hogy van gonosz felé hajló szabad akarat. Segíts, hogy mi is részvétel tekintsünk minden ilyen esetre. Segíts, hogy mi is a gonosz miatt is bánkódóak legyünk, mint te. Kérünk téged, Urunk, segíts mindegyikünknek megérteni azt, ami most még homályos előttünk. Te válaszolj a személyes kérdésekre. Te egészíts ki a gyarló emberi szavakat, szent lelked világosságával és tanításával. Hallgass meg, kérünk, kegyelmedből, segíts, hogy újra találkozhassunk, és gondviselő szereteteddel őriz mindannyiunkat. Amen.

Ha Isten minden tökéletesen teremtett, és legfőképpen az embert a hatodik napon, és az ő számára készítette el a földi világot, akkor ezzel szemben miért tapasztaljuk mi azt, hogy olyan sok rossz van a világon, mi az oka, mi a forrása a rossznak, hogyan jelent meg az emberi világban a rossz? A mai alkalommal a Biblia második és harmadik fejezete a témánk. Mózes első könyve második és harmadik fejezetéből emelek ki egy-egy jellemző részletet, és azt követően különböző kérdéseket szeretnék feltenni. Az előadást szeretném a Mózes első könyve második fejezet 15. versének felolvasásával elkezdeni. Ez a következőképp hangzik. És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Ez egy nagyon egyszerű bibliai ténymegállapítás. Az Isten vette az embert, és helyezte őt az Édenbe. Ezt a szót fordították le héberből, görögre a paradicsom szóval, és mind a két kifejezés magyarul ennyit jelent, hogy kert. Isten egy kertbe helyezte az embert, egy körülhatárolt földterületre, egy kertbe, és itt mindjárt ennél a Biblia versnél szeretném is föltenni a kérdést, hogy miért csak egy kertet kapott osztályrészül az ember. Ez a kert, ez nem egy olyan kis konyhakert, vagy olyan kis házi kertszerű dolog volt. A Biblia megmondja azt a négy folyót, amely keresztül folyta ezt az Édent, vagy paradicsomot, vagy kertet, és ebből kettőt tudunk azonosítani, mert az egyik a Hiddékel, amely a Bibliában máshol is ilyen néven előfordul, ez a Tigris folyó, a második pedig az Eufrátesz. Tehát itt Mezopotámiában Tigris és az Eufrátesz folyó tájékán volt az emberiség bölcsője, ez a bizonyos Éden vagy paradicsom. Közelebbről nem tudjuk ezt körülhatárolni, de hát egy óriási földterület volt, szinte egy fél földrésznyi földterület, de az egész világhoz, az egész földhöz képest azért egy tört rész volt. A kérdés továbbra is fennmarad, ha Isten azt mondja az előző fejezet tanúsága szerint az első emberpárnak, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet, akkor miért csak egy Édent, egy paradicsomot, egy kertet biztosított nekik az Úr? Miért csak ez bízta rájuk? Miért olvastam ezt így, hogy helyezte az Isten az embert az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt? Erre a kérdésre a legvilágosabban és a legrövidebben Jézus Krisztusnak egy nevezetes kijelentése válaszol, amelyet Lukács evangéliuma 16. fejezetében olvashatunk a 10. versben. Jézus Krisztus az egyik példázatát így fejezte be, aki a kevesen hű, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ez azóta szinte szállóige és közmondás lett, de egy nagyon mélyértelmű mondás. Aki a kevesen hű, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ebből a visszahivatkozásból kiderül, hogy Isten azért bízott egyelőre az emberre csak egy tört részt, csak egy Édent, csak egy kertet. Mert az embernek egy ilyen kis részen kellett bizonyítani az alkalmasságát arra, hogy majdan az egész föld kormányzására is képes lesz. Isten azért nem adta rögtön az első emberpárnak az egész földgolyót, azért adta neki csak az Édent, mert ezen a kis területen kellett volna bemutatni az első emberpárnak arra azt, hogy alkalmasak lesznek egy egész bolygónak, a nagy földnek a vezetésére, a kormányzására. Hiszen Isten ezért alkotta az embert, hogy a föld ura legyen. Ne a föld rabszolgája, a föld ura legyen. Tehát erre az első kérdésre, hogy miért beszél a Biblia rögtön a második fejezetben csak egy Édenről, egy paradicsomról, ugye csak egy kertről. Erre ez a válasz, Isten bölcs nevelési szándékkal tette, amit tett. Egyszerre nem lehet rábízni az emberre mindent. Először a kicsin kell bizonyítani azt, hogy képes lesz majd a sokon is hűnek lenni,
és ez azóta is nagyon nagy törvény az emberi életben. Vagy mindig azt látjuk a bibliai témák tanulmányozásánál, hogy visszamenőleg egy régi ismeretet is szerzünk, a Bibliának megértjük egy-egy helyét, de hogyha jobban elmélyedünk benne, akkor megértünk az emberi életünkből is valamit. Ez mindig fönnáll a Bibliával kapcsolatban. Aki a Biblián elgondolkozik, mindig a saját életéből és a környezete életéből ért meg valami alapvetőt. Mert nem így van ez a mi életünkben is. Az az ember, aki a kicsiben, egy kis munkában, egy kis feladatban nem bizonyította a rátermettségét, hogy képes azt elvégezni, és jól végzi el, arra hogyan lehetne többet rábízni. Nagyon nagy bajokhoz vezetett ez az emberi életben, amikor olyan embereknek adtak hatalmat, olyan embereknek adtak nagyobb feladatköröket, akik a kicsiben nem voltak hűek, nem bizonyították azt, hogy ők képesek majd a sokon is híveknek lenni. Vagy olyan emberek kaptak hatalmat, akik a kicsiben néhány embert nem tudtak vezetni és irányítani. Ez mindig kockázatos dolog. Erre nagyon ügyelni kell és nagyon vigyázni kell. Ez egy törvényszerűség. És Isten a Biblia szerint bölcs és csodálatos, hatalmas nevelő és pedagógus. Isten az emberre ezért nem bízta rögtön az egész földet, csak az Édent, mert az embernek bizonyítania kellett az alkalmasságát, a rátermettségét, hogy jó gazdája lesz majdan a földnek. De nem tudom, hogyha éber füllel hallgattuk ezt az első Biblia verset, valami még megütötte a fülünket. Ez a második kérdés, amire szeretnék most már áttérni, mert így hangzott ez a rövid vers, hogy vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Hát a művelje szón nem kell sokat gondolkoznunk, hiszen Isten az embert tevékenységre teremtette, munkára teremtette. Ugye a felvilágosodás korában is a híres Voltaire-i mondás innen származik, hogy a Candidot befejezte, hogy műveljük kertjeinket, hogy mindenki dolgozzék, mindenki művelje a maga területét, nem csak a szó szerinti kertekről van szó, hogy egyáltalán tevékenykedjék, alkosson. Tehát azt tudjuk, hogy mit jelent az, hogy művelni. De miért van ez a második szó, hogy őrizze azt? Hát kitől kellett őrizni? Hát ha eddig csak arról volt szó, hogy Isten, amit megteremtett, tökéletes és jó. Ha a földi világ létrehozásában semmi porszem nem vegyült, ugye az egész teremtésbe, akkor kitől kellett ezt őrizni? És figyeljük meg, ez a kis szócska már is mire vezeti rá a gondolatainkat. Arra vezeti rá a gondolatainkat, hogy a rossz, akitől őrizni kellett a kertet, már a földi teremtés előtt létezett. Itt csak egy kis szócska érzékelteti azt, hogy az első emberpárnak az Isten azt mondta, hogy műveld a kertet és őrizd. De ebben a szóban, hogy valakitől őrizni kellett, ebben már benne foglaltatik, hogy a földi teremtés előtt a rossz már létrejött. Itt a Biblia nem beszél erről részletesen, de később a Biblia nagyon részletesen visszatekint és bepillantást nyújt abba, hogy hogyan is jött létre a rossz, a gonosz. Én csak egyetlen egy Biblia verset írtam fel, ez a második, János Evangélium a 8. fejezet 44. verse, ismét Jézusnak egy híres kijelentése, amikor azt mondta a vallási vezetőknek, a farizeusoknak, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, aki a hazugság atya és embergyilkos, és aki nem állott meg az igazságban. Jézus ezzel a tömör mondással azt mondta, hogy ez a bizonyos ördög, vagy sátán, ugye ezek lefordítható bibliai szavak, mert a sátán héber szó annyit jelent, hogy ellenség. A görög diabólos szó, amit ördöggel fordítanak, annyit jelent, hogy vádoló. Ez egy személyt jelent a Bibliában, egy angyal fejedelmet, akit Isten jónak teremtett. Jézus is így mondta, hogy az igazságban állt valamikor, de aztán nem állott meg az igazságban. Szembefordult Istennel, még a mennyben, még a földi teremtés előtt,
a mennyben lázadás ütött ki az Isten ellen. Az Isten közvetlen közelében lévő angyalfejedelem, aki később kapja a Sátán nevet, a Diabolos nevet, ugye a Lucifer nevet a latin fordításokban, ez az angyalfejedelem szembefordult az Istennel, és kétségbe vonta azt, hogy Isten szeretet törvénye tökéletes lenne. Kétségbe vonta, hogy az egész teremtés alapjának Isten a szeretetet tette, tehát a másokért élésnek a törvényét, és ő ezzel egy másik törvényt szegezett szembe, a magáért élés törvényét, röviden magyarul az önzést. Ez már a földi teremtés előtt létrejött, és János evangélium a 8. fejezet 44. versén kívül, aki szeretne erről többet tudni, három biblia vershez tudom, illetve bibliai fejezethez tudom utalni, mert erről részletesen Ezékiel könyve 28. fejezetében, Ézsaiás próféta könyve 14. fejezetében és Jelenések könyve 12. fejezetében van szó. Ezzel a János igehelyel együtt, tehát négy visszapillantás, négy részletezés van erről, hogy a földi teremtés előtt a mennyben megtörtént már a szakadás, Istennek a szeretetét és jóságát valaki kétségbe vonta, és ellenségévé vált Istennek, vádolta Istent azzal, hogy nem tökéletes, amit teremtett. És ezekre a Biblia versekre nem tudok kitérni, de hát itt hívom fel a figyelmet, mindenki figyelmét, ezek annyira alapvető bibliai tanítások, hogy enélkül a Bibliában sem tudunk tájékozódni, a művészetek történetében sem tudunk tájékozódni, mert az összes emberiség költemények, nagy emberiség drámák, amelyek főleg a barokkortól íródtak, például John Miltonnak az Elveszett paradicsom című műve, egészen Lamartinon át Madács Imre ember tragédiájáig, ugye ezeket a bibliai helyeket alapul veszik. Például Milton olyannyira, hogy 10 fejezetet, 10 éneket szán arra, hogy ezt a mennybéli lázadást ecsetelje, mert ennek részleteit, fokozatait a Biblia maga is bemutatja. Tehát ezért alapvető dolog, hogy láthassuk, hogy a Biblia tud erről a dologról, hogy itt megemlíti egy szóval, hogy őrizni kellett a paradicsomot, az Édent. De ebben az egy szóban benne van az, hogy a földi teremtés előtt már létrejött a rossz, és méghozzá a mennyben, Isten közvetlen közelében és környezetében. És ehhez a következő rövid megjegyzéseket szeretném fűzni, szintén gyakorlati szempontból. Két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik. A Biblia azt mondja, hogy Isten megsemmisíthette volna a rosszat. De Isten hatalommal nem old meg soha erkölcsi kérdéseket. Ez egy nagyon fontos bibliai tanítás. Nagyon sok ember felteszi a kérdést, hogy ha van Isten, akkor miért engedi a rosszat? Ha létezik Isten, akkor hogy engedhet ennek helyet, és egyáltalán hogyan tűrheti meg a világ mindenségben, a világegyetemben a rosszat? Erre a kérdésre a Biblia nagyon egyszerű választ ad. A Biblia azt mondja, hogy Isten erőszakkal és hatalommal nem old meg erkölcsi kérdéseket. Egy angyalfejedelem lázadt az Isten ellen, kétségbe vonta az Isten jóságát és igazságosságát. És Isten itt nem hatalommal oldotta meg ezt a kérdést, mert megoldhatta volna a kezdet-kezdetén hatalommal, hiszen Isten a teremtő, és ez az angyalfejedelem teremtmény volt, egyenlőtlen lett volna a küzdelem, hogyha itt erőre került volna a sor. De Isten erkölcsi kérdéseket soha nem old meg hatalommal, hanem hagyja, hogy az ellenség, az ellenfél kifejtse a maga álláspontját és véleményét. És hagyja azt Isten, hogy az maga cáfolja meg önmagát. És Isten végtelen igazságosságban, végtelen türelemmel és szeretettel nyúl a rossz kérdéséhez. És ez az embert is kötelezi, azt az embert, aki megismeri a Bibliát és a Bibliából Istent, mert nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy a rossz kérdését egy huszárvágással kell megoldani. Ugye sok ilyen elmélet született, akik rosszat tesznek, mondjuk azokat ki kell írtani például. Ez az égvilágon semmit nem oldott meg az ember és az emberiség.
Erőszakkal, hatalommal nem lehet erkölcsi kérdéseket megoldani. Csak erkölcsi eszközökkel lehet ellene küzdeni. És ez egy embert, aki megismeri a Bibliát, kötelez arra, ha bármi rosszal találkozik az emberi életben, ne hatalommal, ne erővel, ne felemelt hanggal, ne mással akarja azt a kérdést megoldani. Van példabeszédek könyvében egy csodálatos kijelentés, egyébként én nagyon sokat szoktam idézni, elnézést, hogyha már ezt

vélemény és tanácsot, aki erőt tud adni neki és világos látást a rosszal szembeni küzdelmében. És a második gyakorlati vonzat ennek a bibliai tanításnak, hogy többet ne is említsek, hiszen nagyon sok kérdésünk van még az előadásunk során, a második gyakorlati vonzata a következő. Mit is mond azzal a Biblia, hogy azt tárja fel, hogy a rossz már a föld teremtése és az ember teremtése előtt létezett? Ezzel a Biblia azt mondja, hogy a rossz nem az emberből indul ki. A rossznak, a gonoszságnak, ha az ember elköveti, az ember felelős ezért, de legalább ugyanolyan módon az ember áldozat is. És ne úgy tekintsünk emberekre, hogyha rosszat tesznek, hogy na most ez a ilyen meg olyan ember, aki ezt meg ezt mondta, meg tette, mert mi nem tudjuk, hogy az a másik ember mennyire érzi jól magát abban, amit tett. Senki nem érzi jól magát abban, amit tett, és rosszat tett. Az ember nem csak felelős a rosszért, de áldozata is a rossznak. Ha valaki rosszat tesz, akkor, és főleg ellenünk tesz rosszat, nem mindjárt arra gondoljunk, hogy na most ez az ember ilyen, meg olyan, meg amolyan, hanem vegyük tekintetbe azt, hogy mindig az van nehezebb helyzetben, aki a rosszat teszi. Nem az van nehezebb helyzetben, akin csattan a pofon, hanem az van nehezebb helyzetben, aki megengedte magának, hogy pofoszkodjék. Ez a második kérdésünkre a válasz, és megint csak mennem kell tovább, hiszen most már a harmadik kérdés a következő. Vajon Isten miért engedte meg az ember megpróbáltatását? Miért engedte meg, hogy ez a lázadó angyalfejedelem, aki azt mondta a mennyben, hogy te Isten nem vagy tökéletes, nem vagy jó, amit teremtettél, az nem igaz. Miért engedte meg Isten, hogy ez a lázadó angyalfejedelem, tehát Sátán, itt a földön, az Édenben megkísértse, megpróbálja az első emberpárt, vagyis magyarul a saját pártjára állítsa. Nem volt ez egyenlőtlen küzdelem? Nem volt ez Isten részéről túlságosan nagy kockázat? Ez a lázadó angyal fejedelem egy iszonyatosan nagy intelligencia volt. Szóval a teremtményi rendek közül a legmagasabb fokozaton állt. A mennyből jöhetett. Az ember viszont egy újszülött teremtmény volt. Nem volt az ember kisgyermek, hiszen felnőttként látta meg a napvilágot Ádám és Éva, de mégiscsak az Isten kezéből éppen a tegnapi nap során kikerült teremtmény. Nem volt ez egyenlőtlen, hogy egy lázadó angyal fejedelem, aki a mennyben világos tudással és ismeretekkel rendelkezett, megkísértheti az újszülött emberpárt, Ádámot és Évát? Nem volt ez szinte nyilvánvaló, hogy az ember elbukjon? Hiszen egy ilyen megpróbáltatást megállni és elutasítani szinte nem lehet, mert az egyik sokkal bölcsebb és ravaszabb, hogy sem ő szenvedne vereséget. Kedves hallgatók, felírtam a táblára egy harmadik új szövetségi igehelyet, és ezzel is szeretném önöknek demonstrálni, hogy az Ó és az Új Szövetség mennyire egybe tartozik. Felírhattam volna ide sok más biblia verset és biblia helyet, de csak néhány jellegzeteset írtam fel a tábra, hogy lássák, hogy a Bibliának egyetlen egy történetét se lehet elszigetelten értelmezni. A Biblia összefügg. 66 könyvből áll, ezt tudomásul kell venni, hogy már a második, harmadik fejezet sem értelmezhető úgy, hogy ne ismerném a Biblia többi erre vonatkozó kijelentéseit. Pál apostolnak van itt egy hatalmas kijelentése az első korintusi levél 10. fejezet 13. versében, ez így szól. Ezt mondja Pál apostol, és ez egy csodálatos nagy ígéret az ember számára. Így szól. Hűséges az Isten, és nem hagy titeket fejjebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja néktek. Ez egy óriási ígéret a Biblia és Isten részéről. Azt mondja, hogy Isten hűséges, és nem hagy egy ember se olyan élethelyzetbe kerülni, amely meghaladná az ő erkölcsi energiáit. Minden ember

0: ember csak olyan nehézségekbe kerülhet, amely nehézségekből ő bőven győztesen juthat ki. Ha egy ember életében nehéz dolog történik, például baleset, szenvedés, gyász, egy ember, aki ismeri a Bibliát, biztos lehet abban, hogy ezek a rendkívül és szomorú esetek nem azért történnek meg, hogy őt összeroppantsák, hanem ezekben az esetekben is erkölcsileg győztes maradhat. Nem kell, hogy elbukjon erkölcsileg. Hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. És ez így volt az első emberpár esetében is. És itt szeretnék rátérni a paradicsomi történet néhány körülményére. Hogyan mutatkozott meg Isten hűsége? Először is úgy mutatkozott meg, hogy Isten nem engedte, hogy az első emberpárt az egész paradicsomban Sátán kísértgesse. Csak egyetlen egy ponton engedte meg a megkísértést. Isten ugye ezt a nagy földterületet, ugye a paradicsomot, amikor megalkotta, a közepére helyezte az életfáját és a jó és gonosz tudásának a fáját. És ezt a második fát, amelynek nem tudjuk, hogy milyen fa volt, hogy most milyen gyümölcsöt érlelt, meg nem is abban van a hangsúly, meg nem azon van a hangsúly, hogy ez fa volt, hanem azon van a hangsúly, hogy ez egy pont az Édenben. És csak itt következhetett be az ember megpróbálása. Isten hűséges, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. Nem engedte meg, hogy az egész paradicsomban Ádám és Éva sarkában járjon a kísértő, az ellenség. Hanem egyetlen egy fánál engedte meg a megkísértést, és azért nevezte el jó és gonosz tudása fájának, mert a Bibliában ez szakkifejezés, a Bibliában az, hogy tudás, vagy ismeret, vagy valaki valamit megismert, az mindig tapasztalati tudás és ismeret. És Isten nem a tudástól akarta visszatartani az embert, ahogy oly sok irodalmi mű ábrázolt ezt az évszázadok során, legjelesebbül például Byronnak, az angol romantikus költőnek a Káin című műve, amely valóságos lázadást fejezett ki, amilyen prométeuszi lázadást az Istennel szemben, hogy lám-lám az Isten vissza akarta tartani a tudást az embertől, de hát Ádám és Éva is azért vétkezett, meg Prométeusz is azért lopt el a tüzet az égből, mert az ember nem akar alávetett lenni. Az Isten nem alávetettségre teremtette az embert. Az Isten a föld feletti uralomra teremtette az embert. És azért nevezte ezt a fát jó és gonosz tudása fájának, mert Isten egy valamitől akarta megóvni az embert. Egy valamit akart az embertől visszatartani. Azt, hogy az ember a rosszat tapasztalatból próbálja ki. Isten nem tudást akart visszatartani az embertől, vagy ismeretet, hogy az ember növekedjék. Hát hiszen Istennek éppen az volt a terve az emberrel, hogy erkölcsi értelemben növekedjék közel ahhoz a fokhoz hasonlóvá, amely fokon ő van. De egy valamitől az Isten vissza akarta tartani az embert. Egy valamitől meg akarta menteni Isten az embert. Tudnék attól, hogy kipróbálja a rosszat, hogy tapasztalatból megismerje a rosszat. Kedves hallgatók, úgy vagyunk ezzel a paradicsomi történettel, hogy itt van két fejezet, alig néhány biblia vers, de itt minden egyes szóban, minden egyes félmondatban itt hatalmas nagy elvi és hatalmas nagy gyakorlati tanítások vannak. Mert itt is megállhatnék, de csak nagyon rövid időre tudok időzni ennél a kérdésnél. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést. Szükség van az embernek gyakorlatból kipróbálni a rosszat? Ettől mi okosabbak leszünk? Ettől mi fejlődünk? Nézzék meg például a szenvedélybetegségeket. Egy ember rálép egy útra, például ami ma már Magyarországon népbetegség, az alkoholizmus, hát talán csak nem azt mondjuk, hogy az alkoholisták többet tudnak a dolgokról, mint azok, akik nem próbálták ki. Hát éppen az, aki rálép egy rossz útra, aki tapasztalatból kipróbálja a rosszat és annak a gyilkos hatását, hát éppen azelőtt fognak összekuszálódni a jó és a rossznak a határvonalai. És aki nem próbálja ki tapasztalatból, az bölcsebb lesz, az értelmesebb lesz, és az jobb emberi életet tud élni. Jó és gonosz tudása fáj ez annyit jelent, hogy Isten egyetlen egy pontra korlátozta a megkísértést a paradicsomban, és az embert szerette volna megóvni attól, hogy tapasztalatban kísérletezzék a rosszal, és az engedetlenséggel ővele szemben is kipróbálja egy másik elvnek a gyakorlati hatalmát. Aztán a következő dolog. Isten elmondta az embernek, hogy a megkísértés itt fog megtörténni, ne is közelítsen az ember oda, már eleve ezzel megóvhatná magát attól, hogy beleessen a rosszba, de Isten elmondta azt is, hogy ha az ember elköveti ezt a rosszat, ha hisz egy ellentétes hatalomnak, és az önzés törvényének a pártjára áll, akkor az ember élet meg fog semmisülni. Az ember meg fog halni. A rossz, a bűn, az önzés az magába rejti a megsemmisülést. És Isten ezt előre elmondta az embernek, hogy egyetlen egy ponton fogsz megkísértetni, vigyázzál, és ha pedig tesz, megengednéd magadnak, akkor a legdrágább ajándék az élet menne veszendőbe, meg kellene halnod. Na most, hogyha mindezt végig gondoljuk, ha elolvassuk Mózes első könyve második fejezetét részletesen, és mindezt végig gondoljuk, és újra visszatérünk a kérdésünkhöz. Ugye a kérdésem az volt, hogy nem volt egyenlőtlen ez a küzdelem? Egy lázadó angyalfejedem, egy magasrendű intelligencia bebocsátást kapott a paradicsomba, és ott van az első emberpár. Nem volt egyenlőtlen ez a küzdelem? Egyenlőtlen lett volna akkor, ha nem egy pontra korlátozta volna az Isten, ha nem készítette volna fel az embert, és nem mondta volna el az embernek a rossz következményeit. De Isten ellensúlyozta azt, hogy a kísértő egy óriási erő, az ember pedig egyelőre nem egy nagy erő. Isten ezt ellensúlyozta, és ha ezt végig gondoljuk, csak arra a következtetésre juthatunk, hogy minden jel arra vallott, hogy az ember hűséges marad az Istenhez. Hogy az ember továbbra is bizalmat táplál az Isten iránt. Az Istent az ember megismerhette, mint teremtőjét, mint gondviselőjét, mint aki az életet adta neki, mint akinek a szavában hihet, megbízhat. Minden jel arra vallott, hogy az ember megállja a próbát, és a világban nem jön be a rossz, hogy műveli és őrzi a kertet, hogy nem engedi be a rosszat. Minden jel arra vallott, hogy itt az ember lesz a győztes ebben a küzdelemben. Szoktam ilyen példát mondani, hogy ez körülbelül olyan volt, mint hogyha egy felnőtt ember bejön hozzám a szobámba, és a szobába ég ugye egy kályha, forró meleg, és én annak a felnőtt embernek, tehát nem gyerekről van szó, egy felnőtt értelemről van szó, elmondom, hogy nézze, mindenhova nyúlhat a szobában, de a kályhának a lapját ne fogja meg, mert megégeti a kezét. Erre az egy pontra vigyázzon, mert ebből baj lesz, betegség. Hát, ha ezt végig gondoljuk, nem az a logikus, hogy ha én ezt valakinek elmondom, akkor ő nem fogja azt megtenni, hogy kísérletezik azzal, hogy megégeti a kezét, vagy nem égeti meg a kezét. Tehát, ha mindezt végig gondoljuk, akkor oda jutunk, hogy egyelőre, ha a Biblia olvasásában itt tartunk a második fejezet végén, akkor le kell vonnunk a következtetést, hogy itt nem volt egyenlőtlen a küzdelem, és minden jel arra vallott, hogy az ember kerül ki győztesen. És kedves hallgatók, mielőtt rátérnék arra, hogy miért nem az ember került ki győztesen, és hogyan is történt ez az elbukás, és mielőtt meghallgatnánk utoljára Haydn Teremtés című oratóriumából egy részletet, ennek a bibliai gondolatsornak is hadd vonjam le a gyakorlati következtetéseit. És ez egy óriási dolog. Ez a Bibliának egy nagyon nagy tanítása, mert nagyon, nagyon kevés ember ismer. És ez a következő. A Biblia az egyetlen egy könyv a világon, ezt ki tudom jelenteni felelősségem teljes tudatában, mert a Biblia azt mondja, hogy a rossz értelmetlen, megmagyarázhatatlan, irracionális. A világnak oly sok filozófusa, tudósa, művésze, próbálta megmagyarázni a rosszat, hogy a rossz az ezért van, meg azért van, meg ebből jön, meg abból jön, meg amabból, és számtalan elmélet, számtalan nagy eszmerendszer alakult ki az emberiség történelmében, egyik sem állja meg a helyét. A Biblia arra hívja fel az olvasói figyelmét, hogy ne magyarázzuk meg a rosszat. Mert abban a pillanatban, hogy megmagyarázzuk a rosszat, tulajdonképpen meg is okoltuk. Azt mondtuk rá, hogy szükségszerű, hogy kell, hogy legyen. És a Biblia az egyetlen egy könyv, amely olyan éles küzdelemre hívja fel az olvasóját a rosszal szemben, amely nem tűri azt, hogy magyarázgassuk a rosszat. Figyeljük meg, a hétköznapi életben is mi emberek mennyire hajlamosak vagyunk erre. Egy egyszerű esetet idézek. Valakit megsértünk, megbántunk, tehát valami rosszat teszünk, és utána eljutunk már odáig, hogy megbánjuk ezt, és szeretnénk az illetőtől bocsánatot kérni. És ki is jön a szánkon az, hogy ne haragudj, nézz, hát bocsáss meg, de milyen sokszor tovább mondjuk, és jön a de, és kezdjük magyarázni, hogy akkor én fáradt voltam, ideges voltam, a körülmények nem voltak olyanok, meg, és akkor kezdjük megmagyarázni a rosszat. A Biblia azt kívánja az embertől, hogy a rosszat ne magyarázza meg, a rosszal vegye fel a küzdelmet, a rossz megmagyarázhatatlan, a rossz botrányos, a rossz irracionális. És mielőtt majd rátérnék a megkísértés eseményére, hogy az ember hogyan bukott el, ezzel azért vértezzük fel magunkat, és ezt jól gondoljuk át. A rossz megmagyarázása mindig megokolás, mindig menlevél nyújtása rosszra. Mindig az, hogy mi tulajdonképpen azt mondjuk, hogy hát szükségszerű, mert hozzátartozik az élethez. Ugye, hogy mondják az emberek, hogy a fényhez az árnyék, hát akkor nem is tudnánk a jót értékelni, ha nem lenne rossz, és jönnek ezek a vaskos és kegyetlen emberi okoskodások, minthogyha nekünk szükségünk lenne a rosszra, és abban lelnénk örömünket, és akkor tudnánk a jót értékelni, ha van rossz mellette. De hogy van nekünk szükség, se betegségre nincs szükség, se gyötrelmekre, se sértegetésekre, se semmire. Pilinszky János mondta ezt nagyon szépen az egyik írásában, amikor így fogalmazott, hogy vannak olyan filozófiák, például az egzisztencializmus, amely azt tanítja, hogy szinte szükségünk van a rosszra, vagy kell, hogy legyen a rossz. Én viszont azt hiszem, hogy az emberi életnek és az emberi léleknek meleg csend kell. Növekedés, fejlődés kell. És erre vágyik az ember. Megnyugvásra, boldogságra, fejlődésre, növekedésre. De hogy van nekünk szükségünk a rosszra? Ezt csak szoktuk mondani azért, hogy palástoljunk valamit, vagy megmagyarázzunk valamit, amit viszont a Biblia azt mondja, hogy ne magyarázzunk meg. Most a következő kérdésünkre térnénk, hogyan is történt meg az ember elbukása? A Bibliának talán egyik legmélyebb lélektani elemzését olvasnám fel, felírtam a táblára, Mózes első könyve 3. fejezetének az első 6 versét. Ez a következőképp szól. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek? És mondta az asszony a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa az elederre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett. Nézzük csak meg most egészen aprólékosan, hogy mi is történt itt a paradicsomban. Hát először is Évát a fának a közelében találjuk. Ez az első lépés, amikor valaki közel megy valami olyan dologhoz, amiről ő maga is tudja, hogy rossz. Éva a fa közelében van, ez az első lépés, hogy miért ment oda a fa közelébe, amikor Isten felhívta a figyelmét, hogy meg se illessétek, meg se közelítsétek. Utána a második lépés, hogy itt találkozik a fánál egy kígyóval, és a kígyó elkezd beszélni. Hát aki a Bibliát elolvasta idáig, ugye a második fejezetben már találkozhatott azzal, hogy csak egy valaki tudott beszélni a földön. És az az ember volt. Hát Évának ez rögtön feltűnő kellett volna, hogy legyen, hogy egy kígyó elkezd beszélni. A kígyó nem tud beszélni. Nyilván, hogy a kígyó mögött állt, ugye ez a lázadó angyal fejedelem, Sátán, a kígyót használta fel eszközül, hogy azon keresztül szóljon, ugye, Évához, de Éva milyen érdekes, hogy nem gondolkozott el ezen, hogy egy kígyót beszélni hall. Aki közel megy valami rosszhoz, a legváratlanabb jelek érhetik, de ha ő nagyon közel akar menni hozzá, nehéz már föltartóztatni. És jön a harmadik mozzanat, hogy a kígyó mögött álló Sátán ezzel kezdi az asszony megszólítását, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek. Figyeljék meg ezt a ravasz kérdést, ezt az ámító kérdést. Mert hiszen a kígyó mögött álló Sátán tudta, hogy az Isten mit mondott. Éva is tudta, hogy az Isten mit mondott. Akkor minek van szükség itt a kérdezésre? Ugye a Biblia beszél arról, hogy ennek az ellenségnek, Sátánnak a legjellegzetesebb fegyvere az ámítás és hazugság, vagyis úgy kezdi a munkáját, hogy az emberben bizalmatlanságot akar támasztani a teremtőjével szemben. Ugye ebben ez a kérdés a bizalmatlanság magvát volt hivatva elvetni. Csak ugyanazt mondta az Isten. Mit hallunk ki ebből a kérdésből? Mint hogyha azt mondta volna, hogy hát az Isten ilyesmit mondott nektek, az Isten valamit megtiltott tőletek. Hát milyen Isten az, aki valamit nem enged meg nektek? A megszólítás, hát ez az érdekes kis szócskával, csak ugyan. Mert nem rögtön akarta megcáfolni Istent az ember előtt az ördög, hanem először az emberben el akarta hinteni a bizalmatlanság magvát, az embert meg akarta ingatni az Istenben való bizalomban, és csak azután ment biztosra, csak azután mondta, hogy bizony nem haltok meg. Figyeljék meg, milyen döbbenetes, mély logika ez. Minden emberi rossznak körülbelül ilyen a lefolyása. Az emberben először megrendül valami igazságban a hit, a bizalom. És akkor, amikor ez megrendült, amikor egy kicsit már az ember lábalól elveszett a talaj, akkor aztán már jönnek a további jól megfontolt lépések, amelyek a rossz felé késztetik. Figyeljék meg ezután a negyedik mozzanatot, hogy Éva látszólag nagyon tökéletesen megfelel. Azt mondja, hogy erre a kérdésre, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek? Azt mondja, hogy igen, az Isten azt mondta, hogy a kertnek minden fájáról vetünk, de egy fához ne közelítsünk, azt meg se illessük, mert amely napon abból eszünk, meghalunk. Figyeljék meg, hogy ez látszatra egy tökéletes, pontos válasz volt az asszony részéről. De itt miért mondtam, hogy ez egy negyedik fokozat, egy negyedik mozzanat? Mert itt meg az volt a nagy baj, hogy szóba állt a rosszal. Hogy beszélgetésbe elegyedett a kísértővel. És ez megint csak... Ha lenne időnk, levonhatnánk a gyakorlati következtetéseit a mi életünkre nézve is. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő mentve van a rossztól, mert hiszen nem tett nagy rossz dolgot az életben, de állandóan rossz dolgokon jár az esze, olyan témákról beszél, és olyan témákat osz fel, amelyek nem illendő, nem jó, nem egészséges dolgok. És ez magába hordja azt, hogy valamikor ezek az emberek is elbuknak és elesnek majd. Ember miről gondolkozik? Nem mindegy, hogy az ember mit forgat az elméjében. Luther Mártonnak van egy nagyon híres kijelentése, ami a 16. századtól fogva egy szinte szállóigévé vált, amikor Luther azt mondta, hogy arról nem tehetünk, hogy milyen gondolatok jutnak az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy a madarak elröpködnek a fejünk fölött, de arról tehetünk, hogyha hagyjuk, hogy fészket rakjanak rajta. Szóval ez egy nagyon nagy törvényszerűség. Az, hogy mi minden jut az ember eszébe, most a mai életre fordítom le a paradicsomi történetnek néhány tanulságát, az, hogy mi minden jut az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy mi mindent álmodunk, mi minden borzasztó gondolat villódzik át rajtunk, és hogy olyan az egész emberi lényünk, mint egy átjáró ház, hogy csúnyábbnál csúnyább dolgokkal van rakva ugye az elménk és a gondolkodásunk, meg annyi rossz hatás ér a világból, erről nem tehetünk. De arról tehetünk, hogyha ezeket a gondolatokat megkötjük, dédelgetjük, dajkálgatjuk. Erről már tehetünk. És itt Éva ebbe a hibába esett, hogy beszédbe elegyedett a rosszal. És ezután az ötödik mozzanat, hogy most már, amikor elérte Sátán, hogy vele beszédbe legyedjenek, nyíltan kezdi az Isten támadni. Azt mondja neki, bizony nem haltok meg. Vegyél a fagyümölcséből, mert nem fogtok meghalni. Tehát nyíltan cáfolja az Istent. Sőt, azt mondja az asszonynak, hogy mert az Isten tudta, hogy miért tiltotta ezt meg tőletek, mert amely napon ebből vesztek majd ennek a fának gyümölcséből, ti is olyan bölcsek és okosak lesztek, mint az Isten. Tehát az Isten egy ilyen irigykény úr, aki vissza akarja magának tartani a tudást és az ismeretet, titeket ki akar rekeszteni mindebből, és már csak azért is vegyetek, mert ha vesztek, olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Nem tudom, hogy ez a pár vers megmozgatja egy kicsit a szívünket és az értelmünket. Micsoda döbbenetes támadás volt ez. És minden egyes pontján Éva még ott volt, hogy megállt parancsolhatott volna magának. Bár egyre nehezebb helyzetekbe került. Nem kellett volna oda menni a fához, és a közelébe ment. Nem kellett volna meghallani a szót, azt a bizonyos csak ugyant, ami megrendítette már a bizalmát a teremtőjében, és ő aztán beszédbe legyedett vele. És nem kellett volna odafigyelni arra, amikor nyíltan cáfol az ellenség, de ő arra is odafigyelt. És a legutolsó pillanatig is állíthatott volna akadályt, de ezután már nagyon nehéz volt. Ezután már a hatodik vers azt mondja el, figyeljék meg, ez a hatodik vers tökéletes bepillantás nyújt abba, hogy a Biblia milyen megfogalmazású könyv, három dolgot említ. Látta az asszony, hogy jó a fagyümölcse az elederre, tehát megkívánta, megéhezett rá. Kedves a szemnek, megkívánta a szemével, a gondolkodásával, az értelmével, és kívánatos a bölcsességért. Úgy hitte, hogy ha vesz a fa gyümölcséből, nem csak az étvágyát csillapítja, vagyis az éhségét csillapítja, hanem attól ő bölcsebb lesz és okosabb lesz. Az egész ember állásfoglalása benne volt ebben a szakításban, hogy leveszi a gyümölcsöt a fáról. Ez a Biblia híres eszméje a radikális bűnösségről. A radikális bűnösségen a Biblia azt érti, hogy az ember, amikor elkövette az Istennel szembefordulást, akkor nem csak az ösztöneivel követett el valami rosszat. Itt nem csak abba volt a hiba, hogy levett valamit és megette. Hanem abba, hogy ehhez az társult, hogy az ember azt gondolt, hogy ezzel ő több lesz. Ezzel ő jó és gonosz tudója lesz, olyan lesz, mint az Isten. Mint egy ragadomány gyorsan ölébe pottyanhat az isteni tudás és az isteni bölcsesség. Tehát az embernek nem csak az ösztöne torzult el, nem csak az akaratvilága és a vágyvilága torzult el, de az értelmi világa is eltorzult. Mindenben megjelent az önzés. Az emberi életben, mondja a Biblia, most belép az önzés. Eddig nem volt, most belép, és nem csak az ösztönök lesznek ezután önzőek, nem csak a vágyak lesznek önzőek, hanem sajnos a gondolkodásban is minden embernek maga felé hajlik a keze. Hatalmas nagy lélektani leírás ez a Bibliában, de még mindig nem értünk végére a paradicsomi megkísértésnek, mert még nagyon fontos egy-két kérdés hátra van. A következő kérdés, amit így szeretnék föltenni, hogy nekem is feltették nagyon sokszor az ország különböző részein, akkor emberek meghallgatták az előadást, és azt mondták, hogy hát igen, ebben döbbenetes mélység és logika van, de hát csak nem azt akarja ön mondani, hogy ebből a kis dologból, hogy Éva vett a fa gyümölcséből, és aztán Ádám is vett és evett belőle. Hogy ebből a kicsi dologból indult útjára a rossz történelme a Földön. Kedves hallgatók, erre a kérdésre a Biblia egy jelképpel válaszol. A bűn egyik jelképe a Bibliában a kovász. A kovásznak is az a tulajdonsága, hogy kicsi, de amikor megkeleszti a tésztát, megdagasztja a tésztát, az a kis kovász belülről kifelé hatva, az a kicsi nagyon nagy dolgokra képes. És a Biblia is úgy mutatja be a rosszat, a bűnt, az önzést, ami mindig a kicsiből kezdődik. De a kicsi kezdet után rögtön viharos gyorsasággal kezd növekedni. Hogyan mutatkozik ez meg Mózes első könyve 3. fejezetében közvetlenül a bűneset után? Az emberi világban 3 döntő dolog jelent meg a Biblia szerint rögtön a bűneset után. Az első, hogy Ádám és Éva elbújt az Isten elől. Ezért hangzik fel a híres kérdés, Ádám, hol vagy? Nem Isten bújt el az ember erről, nem Isten akar elrejtőzni, hanem az ember érzi azt, hogy méltatlanná vált az isteni szeretethez, jósághoz. Egy másik törvényt fogadott el. És az ember első ösztönös reakciója ez volt, hogy elbújtak a paradicsomban. Megjelent tehát az emberi világban a szégyen és a félelem. Ami azóta is egy iszonyatos kín az emberi világban. Szégyen és a félelem. Ez a bűn, az önzés következménye is, egyik átka. A második dolog, ami a kovász kezdi keleszteni a tésztát, hogy betakarják testüket fügefa levélöltözékkel. Nem a szemérem testük elé tesznek, hogy ezt sokszor ábrázolták a képzőművészet történetében, hanem így mondja a Biblia, hogy körülkötőket aggattak magukra, és az egész testüket beborították fügefa levél ruhával, öltözékkel. Megjelenik az emberi világban az önáltatás, mert ezzel az első emberpár azt akarta kifejezni, hogy érzik a védtelenségüket, a kiszolgáltatottságukat a rossznak, de áltatják magukat azzal, hogy ők majd megvédik magukat a rosszal szemben, hogy van tehát az emberben elég erő, hogy kivédje a rosszat. Egy erkölcsi rosszat fizikailag akarnak kivédeni, önmagában is egy nevetséges dolog. Isten rögtön korrigálja a magatartásukat a 3. fejezet 21. verse szerint, amelyben ezt olvassuk, hogy adott nekik az Úristen bőrruhákat, és azokba öltöztette őket. Isten ezt a fügefa levél öltözetet, ruhát rögtön felváltott egy erősebb, melegebb állatbőrből készült ruhával, ami nem csak erősebb, melegebb volt, hanem még egy dolgot magában rejtett, hogy ehhez egy állatnak az életének az elvétele volt szükséges. Megjelenik a Bibliában az áldozat eszméje. Megjelenik a Bibliában az az eszme, ami a Bibliának a középponti eszméje lesz, a krisztusi áldozat eszméje. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy mi emberileg a rosszal szemben nem tudjuk megvédeni magunkat. Ha akarjuk sem, akkor sem. Annyira át vagyunk szőve az önzéssel, hogy ha még az ember akarja is a jót cselekedni, mondja Pál apostol, ha látom a jót és akarom cselekedni, akkor is azon veszem észre magam, hogy a jót akarva is a rosszat teszem. Megvédeni mi magunk emberek önmagunkat a rosszal szemben, a mi magunk erkölcsi erejéből nem tudjuk. Csak úgy tudjuk legyőzni a rosszat, ha abba az áldozatba, a Jézus Krisztusban való hitbe öltözik bele az ember. Ez rögtön a Biblia 3. fejezetében megjelenik, mint egy alapvető tanítás. És a 3. kelesztő hatása a rossznak, az egy döbbenetes dolog, hadd olvassam fel a 3. fejezet 11. és 12. verséből, amelyben a következőt olvashatjuk. És mondta az Isten, ki mondta néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit te mellém adtál, ő adott nékem arról a fáról, és úgy ettem. Megjelenik az emberi világban a mellébeszélés, a hazugság és a bűn áthárítás. Mert az Isten felteszi olyan gyöngéden a kérdés, hogy ember, hát most mitől félsz? Miért szégyelled magad? Miért öltöztél így fel? Talán azért, mert valami rosszat cselekedtél, mint hogyha az Isten kéne, hogy mondd meg, hogy mit cselekedtél. És az ember most nem arra válaszol, amit az Isten kérdezett, hogy mit tettél, hanem azt mondja az ember, hogy hát az asszony adott nekem a fagyümölcséből, és még hozzáteszi Ádám, hogy aki te mellém adtál. Tehát ahelyett, hogy válaszolna egy kérdésre, kibúvót keres, áthárítja a rosszat az asszonyra, hogy ő a felelős és nem én, és még hozzátesz, hogy az asszony, aki te mellém adtál, tehát tulajdonképp nem is az asszony igazán a felelős, hanem te vagy Isten a felelős, aki olyan valakit adtál mellém, aki adott a fagyümölcséből. Megjelenik az emberi világban a bűn áthárítás mechanizmusa, amelynek a döbbenetes jeleit ugye mi is láthatjuk napról napra. Az ember nem akarja vállalni a felelősséget. A múltért sem, a jelenért sem. Amikor az ember látja, hogy szégyenre van oka és félelemre, amikor az ember látja, hogy nem tudja magát megvédeni a rosszal szemben, mit talál ki az ember? Kezdi mentegetni magát, kezd magyarázkodni, és át akarja hárítani a rosszat másra, nem akarja vállalni a felelősséget. Kedves hallgatók, ha valaki azt mondja, hogy ez a paradicsomi bűnbeesés, ez egy olyan mesés, legendás, olyan megfoghatatlan dolog, hát mi baj volt abban, hogy valaki vette gyümölcsöt? Hát mi volt ebben a nagy dolog? Azt gondoljon erre is. A bűn az kovász. Igen, ez egy kis dolog volt, hogy Éva vett a fagyümölcséből. De ez már is ilyen dolgokat érlelt, hogy megjelent a félelem, a szégyen, megjelent az önáltatás, a büszkeség, hogy én le tudom győzni a rosszat, és megjelent a hazugság, a mellébeszélés, a felelősség elvetése, hogy a másik ember a felelős, és nem én. Hát nem döbbenetes, és nem ettől szenvedünk a világban, és nem ettől tragikus az emberi élet. Tehát nem sokan ismerik, a 20. századi német költészetnek egyik jelentékeny alakja Christine Busta. Christine Bustának a rövid versét szeretném önök előtt felidézni, annyira rövid, hogy el is tudom mondani fejből, de amilyen rövid ez a három soros vers, annyira mély. Ennek a versnek, Christine Busta versének ez a címe, az ember birtoka. Rónai György fordítása. Mi maradt nekünk? Fejünk fölött a csillagok, messze, idegenül. Talpunk alatt a vad, gyermeki fű, és szívünkben a bűn nyugtalan életével. Ennyi az egész vers. Ez az ember birtoka. Fejünk felett a csillagok, nagyon szép az ég, ha felnézünk rá, csodálatos a világegyetem, de messze van és idegenül. A tökéletes csillagvilág és az egész kozmikus mindenség messze van, megfoghatatlan, idegen. Ami megfogható, ami talpunk alatt van, csak le kell nyúlnunk érte. Azt mondja, a talpunk alatt a vad gyermeki fű. A természet is éli a maga világát, és a természet bármennyire megromlott is, de még mutat valami tökéletességet, mert nő a fű, mert a természetben az egyik rész szolgálja a másikat. Ez is megfoghatatlan a számunkra, bár itt van a talpunk alatt, az a vad gyermeki fű. És mi az ember birtoka, mi maradt az embernek? Szívünkben a bűn nyugtalan életével. Ami megkeseríti az életünket, az önzés száz és ezer csatornája, ami mérgeket cseppent az emberi élet járataiba. Ez a 20. századi német költőnő három versben, három versorban nagyon a szívén találta a dolgot, hogy ez maradt nekünk szívünkben a bűn nyugtalan életével. De kedves hallgatók, az előadás legutolsó mozzanatához érkeztünk, és egy nagyon rövid befejezéshez, mert hiszen a paradicsomi történet még ezzel se lenne teljes, hanem a harmadik fejezet 15. versét ajánlom a figyelmükbe, amely az ősevangéliumot tartalmazza, tehát a harmadik fejezet 15. verse. ahogy bekövetkezett az emberi világban a bűn, és megjelent a bűn a maga nyugtalan életével, Isten rögtön az ember számára ígéretet és reménysugárt adott. A paradicsomi ősevangéliumban olvashatunk először Jézus Krisztusról, a megváltóról és a megváltásra tett Isten ígéretről. Ebből láthatjuk, hogy Isten nem érte váratlanul ez a rettenetes szembefordulás ővele. Isten tudomásul vette, hiszen erővel, hatalommal nem old meg erkölcsi kérdéseket. Tudomásul vette, hogy az ember elfordult tőle. De három ígéretet adott az ember számára. Az első ígéret az volt, hogy ő ellenségeskedést szerez majd az emberben a bűnnel szemben. A második ígéret az volt, hogy eljön majd valaki, aki asszony magva lesz, asszony utóda lesz, akiben ez az ellenségeskedés a bűnnel szemben a csúcspontjára jut. Jézus egy ártatlan, tiszta, igaz emberi életet él itt a földön, mint asszony magva, mint asszony utóda, emberi természetben fogja ezt a győzelmet kivívni. És az utolsó ígéret az volt, hogy ő majd a fejére tapos a kígyónak, de a kígyó is az ő sarkába mar. Dióhéjban egy talányos ígéret volt, ugye ezt el kell ismerni. De megint az egész Biblia megmutatja, hogy mi volt, mi foglaltatott ebben az ígéretben. Igen, Jézus Krisztus le fogja győzni a rosszat, emberi természetben fogja legyőzni. Emberként fog megszületni, Máriától, földi édesanyától. Isten fiaként, tehát isteni természetet hoz a földre, de emberi természetet is felvesz Máriától. Isten fia lesz és emberfia, de emberfiaként fogja kivívni a győzelmet a rosszat. Valóban a kígyó fejére tapos, ez nagyon szemléletes jövendőlés volt. Ez a Bibliának az első nagy jövendőlése, egy pillanatkép profécia, amely mint egy üstökös bevilágítja a jövőt. Jézus, amikor megszületik a földre, és itt végigél 33 és fél évet, ő le fogja győzni a rosszat gyökerében, mindenestül bebizonyítja, hogy az önzés ezen a földön, ahol úr az önzés, itt sem vezet boldogsághoz. Itt is a szeretet a törvény. Itt is az önzetlenség az igazi törvény, ami boldogságot ad minden teremtett lénynek. De hogy Jézus legyőzi a rosszat, rátapos a kígyó fejére, ez az ő életébe fog kerülni. Látjuk szinte magunk előtt a képet, mint hogy a hétköznapi életben is valaki egy kígyóra rátapos, le akarja győzni, de az a kígyó egy utolsó, dühött, tehetetlen marással az ember ellen fordul, belemar, és ez a kígyómarás halálos. Jézusnak a győzelme a halálán átvezet. Jézusnak a győzelme a kereszt halála lesz. Jézus Krisztus legyőzi a rosszat, a kígyó fejére tapos, de ezért az életét kell adni ezért a győzelemért. Itt jelenik meg a Bibliának a harmadik fejezetében már a krisztusi megváltás eszméje. És ezzel fejezem be én is az előadást, ahogy az előző előadást is befejeztem, az egyes témáink nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mert itt fogjuk folytatni. Hiszen a következő sorra kerülő témánknak, a Kain-Ábel történetnek mindjárt az első nagy vonása, az áldozat, a kétféle áldozat. Mózes első könyve 4. fejezetére fogunk térni, és a Kain és Ábel áldozat különbségén keresztül újra egy hatalmas bepillantásunk nyílik majd a krisztusi áldozatba.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, én lényegében egy kijelentésre szeretném megtalálni, vagy megkeresni a választ, amit a hármas angyali üzenet első angyal üzenetében olvashatunk. Tehát a hetedik vers a 14. fejezetben Jelenések könyvében. Az első üzenet így szól az első angyal üzenetéből. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Tulajdonképpen úgy gondolnánk, amikor a hármas angyali üzenetet vizsgáljuk, hogy a jelenkorunk eseményei már a harmadik angyal üzenetének a felerősítését és hangos kiáltását kívánnák meg. Én meg most az első angyal első üzenetét akarom megvizsgálni, de szándékosan teszem ezt, mert azt mondja, hogy ezt mondván nagy szóval. És tudjuk, hogy amikor majd az a bizonyos negyedik angyal, ami pontatlanul lett negyedik angyalnak nevezve a Jelenések könyve 18. fejezetében, olvasom is talán ezt az igeverset is, és ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől, és kiáltott teljes erejéből. Tehát ahogy teljes erejéből kiált, azaz a hangos kiáltás elhangzik, ehhez képest az első angyal üzenete rögtön egy hangos kiáltásra való buzdítással kezdődik. Hogy nagy erővel képviseljük ezt az üzenetet. És én azért gondoltam, hogy a mai alkalommal megpróbálnánk megvizsgálni, hogy a gyakorlati életben mit jelent Isten nevének dicsőséget adni. Mert aki egy picit is ismeri a Biblia jelképrendszerét, és ismeri a bibliai proféciákat, gondolok én Ézsaiás 60. fejezetének első három versére, tudjátok, hogy rajtad kell az Úr dicsőségének megláttatni, amikor a legnagyobb sötétség van, kelj fel, világosodjál, vagy bármely más kijelentését a Szentírásnak, érezzük, hogy azért ez jóval több kell, hogy legyen annál, mintsem, hogy mi valamiképpen a beszédünkkel, a megnyilatkozásainkkal az Istennek adjunk újból és újból dicsőséget. Az életünk kell, hogy dicsőítse az Istent. És ahogy egyre inkább szigorodnak a körülmények, és egyre veszedelmesebb helyzetbe kerülünk, melyikünk az, akiben nincsen szorongás, aggódás, hogy vajon mi lesz ennek a, nem a vége, mert azt talán sejtjük és hiszünk benne, hanem a folytatása. Hogy milyen körülmények között leszünk képesek mi dicsőíteni az Istent, vagy éppen szégyent hozunk a nevére. És nem feltétlenül valamiféle elárulásról van szó, hogy valakiben nincs elég lelkierő, hogy most ő igent mondjon, vagy nemet mondjon, amikor szükséges. És semmiképpen nem erre szeretnék utalni, de gondoljunk arra, hogy amikor valakik nem tudnak igazán az érzelmeiken uralkodni, amikor nem tudják igazán a vágyaikat megfogalmazni az Istennek, és szelektálni, hogy mi az, amit tovább tápláljanak, és mi az, amit tegyenek félre. Vagy akiket a jövő várható nehézségei annyira eltelítenek mindenféle feszültséggel és mindenféle nehézséggel, hogy emiatt nem tudnak kiegyensúlyozott keresztény életet élni. Ez önmagában az Isten nevére nézve egy hatalmas szégyen. Nem úgy dicsőséget szereznénk a nevének, hanem egyenesen szégyent vallunk, hogy mi az Istenhez tartozunk, hogyha ahányan vagyunk, annyiféleképpen értelmezzük, hogy mit kellene tennünk, és mit nem kellene tennünk. Pedig mostanában érzékeljük, hogy ez még nem kirajzolódott kép, és nem tudjuk, hogy mit kéne tennünk. Fontos lenne megismernünk ezt a kérdést, mert gondoljatok például Péter apostolra. Ő nem egyszer, nem kétszer nagyon helyesen fogalmazott. Amikor például Jézussal a Cézare a Filippinél jártak, és ott Jézus beszél előszörletek, megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak az emberek engem, és Péter megvallja a hitét, ezután, hogy az emberek minek mondják, és mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Boldog vagy Simon Jónának fia, mert az Úr jelentette meg neked ezt az igaz gondolatot. Dicsőséget szerzett az Isten nevének Péter ezzel a megnyilatkozásával. De két perc múlva ott volt a szörnyű mentegetőzése, amikor mentsen, Uram, nem eshetik meg ez véled, mikor Jézus a szenvedéseiről beszélt. És ugyanez ismétlődött meg Péternél, nem tanult az esetből. Emlékeztek rá, amikor az utolsó vacsora termében fogadkozik, hogyha ezek mind elárulnak, én akkor sem árullak el.
a végén pedig szitkozódva, átkozódva tagadja meg mesterét. Olyan korszakban élünk, és aztán említhetném én itt János fogatkozását, Jakab fogatkozását és a többiekét is, olykorban élünk mi a Földön, Radnóti szavaival élve, amikor az ember úgy elaljasult, és a többi, nem akarom a verset elmondani, mindnyáján ismeritek. Valóban most beléptünk egy olyan korszakba, amikor egyre erőteljesebb az emberek aljassága. És nagyon sok mindenre számíthatunk. Nem ezt az igét szeretném elemezni a mai alkalommal, csupán csak a leírását szeretném elolvasni nektek, amit Mikeás próféta könyve 7. fejezetében olvashatunk. Mikeás próféta 7. fejezetében az első 9 verset elolvasom, hogy érzékeljük, beleérkeztünk, gyakorlatilag bent vagyunk ebben a korszakban. Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő, egy ennivaló gereszt sem maradott, pedig zsengére vágyott a lelkem. Elveszette földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadásza atya fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy a jól vigyék véghez. A fejedelem követelőzik, és a bíró fizetésre vár. A főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött. Most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban. Az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyát. A leány anyja ellen támad, a menny az ő napára. Az embernek saját háza népe az ellensége. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Tehát említem ismételten, hogy nem szeretném Mikeás 7. fejezetét elemezni, mert akkor egészen más témakörről kellene beszélnünk. Csupán emiatt a mozzanat miatt említettem föl ezt az ige szakaszt, a leírás azt hiszem egyértelműen megegyezik jelen korunkkal és jelen eseményekkel, de én az Úrra néztem. Tehát ha mi szeretnénk az Isten nevének dicsőséget adni, ha ráadásul ennek a hangos kiáltásának a korszaka a küszöbön áll, nyilvánvalóan érzékeljük és érezzük és tudjuk, hogy ez nem annyit jelent, hogy ezután jóval hangosabban hirdessük az igét. Nem hangerősítőket kell vásárolnunk. Nem színesebb meghívókat kell gyártanunk. Nem azon kell elsősorban törni a fejünket, hogy hogyan lehetne a média eszközeivel megközelíteni az embereket. Nem azt mondtam, hogy ezekkel ne foglalkozzunk. De nem ez a lényeg, nem ez a döntő. A döntő az, hogy az Isten neve megdicsőül az életünkben, vagy nem. Mit jelent az Úrra nézni? Tekintsünk az Úrra, tekintsünk a mi megváltónkra. Jézus Krisztus a főpapi imájában többször is említi, hogy ő megdicsőítette az Atya nevét, és kéri őt, dicsőítse meg az Atya őt most. De ennek a főpapi imának, a gondolatának az előzményéről szeretnék most olvasni nektek János evangélium a 12. fejezetéről. 12. fejezetéből. A 12. fejezet 20-22. versét olvasom. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betszaidából való Fülephez mentek, és kérjék őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Ment Fülöp és szólt Andrásnak, és viszont András és Fülöp szólt Jézusnak. Mi is volt itt az előzménye ennek, hogy Jézushoz üzentek a tanítványokkal,
Nyilván Jézus ugye bent tartóban

Nem értették a tanítványok, miről van szó. A farizeusok rögtön kérdőre vonták az éjjelzés miatt, mondta, hogy a kövek fognak majd kiáltani, ha ezek nem kiálthatnak. És sok érthetetlen dolog történt a tanítványok előtt, és most erre a zarándok ünnepre, erre a húsvétra feljöttek görögök is. Milyen érdekes egyébként, hogy amikor megszületett Jézus, akkor keletről jöttek pogány emberek. Mert hallották hírét, látták csillagát, és emlékeztek a saját valamikori prófétájuk üzenetére, hogy csillag támad Jákobból. És elindultak megkeresni a megváltót. Most nyugatról jöttek olyan emberek, akik még nem ismerték Jézust. És Jézus, amikor említettem, utolsó alkalommal beszélt a farizeusokkal, és keserű szavakat kellett kimondania a végén, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki megölöd a prófétákat, és mindazokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint tyúk gyűjti egybe csibéit, és te nem akartad, az övéi elvetették, nem fogadták el megváltónak, és jönnek idegenek, akiknek alig van még információjuk, és azt mondják, hogy látni akarjuk Jézust. Hatalmas dolog ez. És Jézus a maga helyén értékelte. Kijött a pogányok udvarába, a külső udvarba jött, ahova a pogányok mehettek, hogy találkozzon velük. Jézus előre látta, hogy a nép, az övéi, nem csak hogy elutasították most az utolsó beszélgetés alkalmával is, hanem pár nap múlva még azok közül is, akik nemrég éljenezték az ő bevonulását, ismétlem Lázár feltámasztása miatt, azt fogják üvöltözni Pilátus udvarában, hogy az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken, azt fogják követelni Pilátustól, hogy Barabást bocsássa szabadon. Döbbenetes volt az Éliás Krisztus oratóriumból, csak két rövid töredéket tudott megírni a szerző, aki 38 éves korában meghalt. Állítom, a zeneirodalom egyik legnagyobb művelet volna, hogyha ezt elkészíti. De még ez a két rész is. Mendelssohn. Igen, Éliás mondtam, a Mendelssohn. De hogyha elkészíti, hát csak a születés történetről van egy rész, és erről a kihallgatásokról, meg az asszonyok siránkozásáról már a keresztúton, drámai erővel szólal meg a zene nyelvén ez az esemény. Jézus tudta, hogy ennek az eseménynek átélői lesznek az övéi, akik nem fogadták el, a tanítványok is hamarosan, és tudta, hogy most jönnek idegenek, és ahelyett, hogy megismernék a megváltót, ha csak előtte már nem ismerik a megváltás lényegét, ahelyett meg fogják látni, hogy Jézust, mint a legalantasabb bűnözőt úgy fogják kivégezni Jeruzsálem kapuin kívül. De azt is tudta, hogy ha bekövetkezik ez a megváltás, akkor ezek az idegenek is meg lesznek váltva. Akkor minden ember megmenekülhet a végleges pusztulástól. A világ csak Jézus halála által menekülhet meg. És ezért folytatja így, sőt így kezdi Jézus velük a beszélgetést, a 23. verstől olvasom. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, örök élete tartja meg azt. Tehát ezt látjuk, hogy itt Jézus elmondja, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Azt is mondhatta volna Jézus, eljött az óra, hogy az atya nevének dicsőséget szerezzen a fiú. Mert ez a kettő egy és ugyanazt jelenti. Eljött az ideje annak, hogy a földbe essen a gabonamag. Ha Jézust úgy tekintjük, mint az atya megváltási tervének a magját, a lényegét,

Ő már lehullott a földre, mert eljött emberként. És itt élt a földön, még nem halt meg. Készülődött arra, hogy meghaljon, ahhoz, hogy gyümölcs lehessen. Megtehette volna Jézus, hogy megmenti magát ettől a haláltól? Megtehette volna, hogy visszavonul a Gecsemáné kertből, amikor már a saját emberi természete, amelyik szorongatta őt egész eddig, de az atyával való közössége által mindig nemet tudott mondani az én előre törekvésére. A saját emberi természete a kiszolgáltatott állapotában egyre inkább azt súgta Jézusnak, hogy ne tedd meg. Ezekért akarsz meghalni? Egyikük elárul, másikuk szitkozódva megtagad, a többiek elfutnak, az övéi nem fogadták be, a pogányok nem értik, egy Pilátusnak mindent el fog magyarázni, az első gondolat, amit Pilátussal közöl Jézus, az az, hogy az én országom nem e világból való, utána egy hosszú beszélgetés történik, mert tudta Jézus előre, hogy ezen a ponton fog elbukni Pilátus, amikor azt mondják, hogy nem vagy a császár barátja, ha ezt szabadon bocsátod. Ha az első gondolatot megérti Pilátus, akkor nem tudják ezzel a kérdéssel megfogni. Mert aki nem e világból való országot akar megalapítani, az nem a császár ellensége. Nos, hát Jézus mindezeket tudta. És amikor a kereszten ott volt, és nem szállt le a keresztről, gyerekkoromban én sokszor gondolkodtam ezen, mikor hallgattam az Isten tiszteleteket, hallgattam a passiót húsvét körül. Miért nem szállt le? Sokkal többen hinnének benne. Miért nem tett ilyen csodát? Persze most már értem. Megtehette volna Jézus, hogy a mag lehullott a földre, de nem hullott bele a földbe. Ahogy Filippi levélben olvassuk azt a gyönyörű himnuszt, emlékeztek rá, hogy ugyanaz a gondolkodásmód legyen bennetek, mint Jézusban volt, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megalázta magát, emberi természetet vett magára, szolgai formát vévén föl, és egészen a keresztfának haláláig engedelmeskedett. Ha Jézus nem teszi ezt meg, hogy ő meghal, nincs gyümölcs. Nincs gyümölcse annak, hogy ő eljött a földre és bemutatta a tökéletes életet, mert ez kevés. Nem az Istennek kevés, hanem nekünk. Ez még nem lenne elég motiváció ahhoz, hogy mi is megszabaduljunk. Hogy mi is az önfeláldozás szellemiségét és lelkületét gyakoroljuk. Mert így folytatja Jézus a 25. 26. versben, aki szereti a maga életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Igen, erről szólnak ezek az igék, mert rögtön Jézus, ahogy a maga életét végig gondolja, és az előtte levő eseményeket, így elmagyarázza a követőinek, hogyha majd bekövetkeznek azok az események, és először talán nem értik, de később, amikor megértik, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia, akkor az emberek kövessék az ő példáját. Nem azzal, hogy nekünk keresztre kell feszítetni magunkat. Nekünk nem kell keresztre feszítetni magunkat. Nekünk még nem kell, még csak börtönbe sem kerülnünk ahhoz, hogy dicsőséget szerezzünk az Isten nevének. Nekünk egyetlen dologban kell, hogy meghaljon valakink, mégpedig az énünk, az önérzetünk. Ezt kellene keresztre feszítenünk. Szeretném olvasni a Külső udvarban című fejezetből, Ellen Gouldvált Jézus élete című könyvéből a következőket. Ebben a Keresztény Advent közösség által kiadott példányban az 539. oldalon. Jézus ezzel az igazsággal köti össze az önfeláldozás leckéjét, amelyet mindenkinek meg kell tanulni. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, örök élete tartja meg azt. Aki Krisztussal együtt munkálkodva szeretne gyümölcsöt teremni, annak először a földbe kell hullania és meghalnia.
Az életet a világ szükségleteinek barázdájába kell vetni. Az önszeretetnek, önérdeknek el kell vesznie. Tehát nagyon érdekes, hogy itt Ellen Goldwhite nem úgy fogalmaz, hogy a haragnak kell elveszni, hogy a paráznaságnak kell elveszni, hogy az italozásnak kell elveszni, hogy a sorolhatnék még egy csomó bűnt. Lehet listákat készíteni a bűnökről. Hamar oda jutunk, mint a római katolikus egyház, amelyeknél valóban vannak úgynevezett lelki tükrök, hogy belenézünk, és akkor végig sorolja a bűnöket, és kipipáljuk, hogy akkor ezt kell meggyónnom, meg ezt kell meggyónnom. Semmi értelme. Minden bűnnek a gyökere az én szeretete. Minden bűnnek a gyökere az önérzet, az én. Nem a bűnökkel szemben kell harcolnunk, mert nem fogunk tudni harcolni vele szemben. Erről beszél Pál apostol a Róma 7. fejezetében, hogy tagjainkban kéznél van a bűn, és elfogadni bennünket. Az énünk ellen kell harcolni. Az önfeláldozás törvénye saját megtartásunk törvénye is. A gazda úgy őrzi meg gabonáját, hogy elveti. Így van ez az emberi életében is. Adni annyit jelent, mint élni. A megőrzött élet az, amit önként adunk Istennek és az emberek szolgálatára. Akik Krisztus kedvéért feláldozzák az életüket e világon, az örök élete tartják meg azt. A magunkért eltöltött élet olyan, mint a megevett gabona. Eltűnik anélkül, hogy megsokszorozódna. Az ember összegyűjthet magának mindent, amit csak tud. Élhet, gondolkodhat és tervezhet magának, de élete elmúlik és semmije sem marad. Az én szolgálatának törvénye az önpusztítás törvénye. Az én szolgálatának törvénye az önpusztítás törvénye, pedig mi milyenek vagyunk? Mi olyanok vagyunk, hogy inkább bezekelünk, inkább imádkozunk, inkább gyülekezetbe járunk, inkább segítünk a betegeken, inkább teszünk dolgokat, nagy dolgokat teszünk az Isten művében, csak ne kelljen megváltozni. Csak ne kelljen az énünket feladni. Ezzel szemben hadd olvassak nektek néhány gondolatot, az egyiket egy olyan bizonyságtételből, a Spalding magát gyűjtemény 20. oldaláról, ami nem annyira közismert. Ebből csak néhány mondatot olvasunk. Hogy hogyan kell nekünk viszonyulnunk ahhoz, amikor már szigorodnak az események, és kénytelenek vagyunk akár bíróságok elé kerülni, vagy bármi mást megtenni. Amikor az ellenség munkába kezd, ne hagyjuk eluralkodni az érzelmeinket. Ne folyamodjunk idegen tűzhöz. Tehát ezek a veszélyek vannak meg. Ennyit jelent az Úrra nézni, hogy én nem az érzelmeim felkorbácsolásával, nem a hangulat keltésével, nem más emberek befolyásolásával, hogy tehetségesebben mondom meg, hogy mit kell tenni és mit nem szabad megtenni, nem így gyakorlom az életet, nem az érzelmeket akarom felkelteni, nem a harciasságot akarom elővenni. Ne folyamodjunk idegen tűzhöz, ne váljunk harciassá. Ezzel elárulhatjuk az ügyet, amikor a győzelem már csak nem a miénk. Ha elengedjük Jézus kezét, és magunkban bízunk, hónapokat, talán éveket vesz igénybe ellensúlyozni egyetlen rossz lépést. Most figyeljétek! Amikor bíróságok elé visznek, mondjunk le jogainkról. Ha csak nem kerülünk összeütközésbe ezáltal Istennel. Tehát ez érdekes dolog, nem? Ha bíróságok elé visznek bennünket, mondjunk le jogainkról, ha csak nem kerülünk összeütközésbe ezáltal Istennel. Nem a saját jogainkért küzdünk, hanem Isten jogáért, a szolgálat munkájára. A Maranata című reggeli dicséretes könyvben a mai reggeli dicsérethez a következő gondolatokat találtuk. Sok a nyugtalan lélek, akik nem akarják alárendelni magukat a fegyelemnek, rendszerességnek és rendnek. Úgy vélik, szabadság jogaik csorbulnak,
ha félreteszik saját értéki ítéletüket, és alárendelik magukat a tapasztaltabbak meglátásainak. Isten műve nem halad előre, ha nincs meg a hajlandóság arra, hogy tevékenységünket alárendeljük a rendnek, és ha nem zárjuk ki a fanatizmus nyughatatlan lelkületét összejöveteleinkről. Nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy a fanatizmus az valami törvényeskedő, hangos magatartás és erőszakos magatartás. Ez nem így van. A fanatizmus az érzelem motiválta vallásoskodás. Az érzelem motiválta vallásoskodás az a fanatizmus. A benyomások és az érzelmek egyáltalán nem bizonyítékai annak, hogy valakit az Úr vezet. Sátán, bár az emberek nem is gyanítják, érzéseket és benyomásokat kelt. Ezek nem biztonságos vezetők. Mindenkinek alaposan ismernie kellene hitünk bizonyítékait, és gondosan tanulmányoznunk kell, hogyan teremthetünk gyümölcsöket Isten dicsőségére. Figyeljük meg, hogy most mi a legfőbb teendőnk. Az Isten igéjének újbóli, sokkal nyitottabb lelkületű készhezvétele. Nem feltétlenül a politikai, a jogi és az egyéb dolgoknak az alapos vizsgálata. Tegyék meg ezt azok, akik ehhez értenek. Nem kell nekünk megtanulnunk a politika nyelvezetét, hogy kikerüljük a veszélyeket. Egyébként ennek részletesebb leírását olvashatjátok 5. kötetben, például a közeledő válság fejezetben. Ott beszél erről, hogy amikor eljön ez az időszak, vegyétek elő újból Dániel és Jelenések könyvét. És újból tanulmányozzátok, hogy mi az Isten akarata ezekben az időkben. Nem kaphatják meg Isten áldását azok, akik azt állítják magukról, hogy megszentelődtek, de kijelentik, nincs szükségük az írások kutatására ahhoz, hogy megismerhessék Isten akaratát. Saját megszenteletlen érzelmeiket és képzelgéseiket magasztalják, és bezárják fülüket Isten szava előtt, amely igéjéből ismerhető meg. Nem szabad engednünk, hogy a szigorúbbá vált életfeltételek között, még akár amikor börtön vagy bármi más lesz az osztályrészünk, az írások olvasásának az elhanyagolása következzen be, hanem éppen fordítva kell, hogy legyen. Ekkor kell még komolyabban, még nyitottabban, még inkább az Isten szent lelkének jelenlétét kérve olvasnunk az Isten gondolatait. De ha énünk meghal, ha önérzetünk meghal, az önigazolás háttérbe szorul, amikor nem keverjük össze az Isten akaratát, szándékát a mi elsődleges szándékainkkal és akaratunkkal, amikor akaratunkat alá tudtuk rendelni Krisztus akaratának, magyarul az énünk meghalt, akkor kialakulhat bennünk Jézus jelleme és lelkülete. És ez gyümölcsöt terem. Mert hogyha emberek azt látják, hogy a megszigorodott körülmények ellenére és a rendkívüli események ellenére valaki, aki kereszténynek vallja magát, sőt, Jézus dicsőséges második eljövetelét hirdeti és képviseli, az nyugodt, az kiegyensúlyozott, az nem kialvatlan, és nem kétségbe esett, és nem kapkodó, ez hatással lesz emberekre. Sokszor még az ellenfeleikre is. Gondoljatok István vértanúra. Ő nyugodt volt. Annyira nyugodt volt, hogy mintha egy angyal orcája lett volna az ő arca, az Isten dicsősége szó szerint látszódott rajta. Így van? És mi történt ennek a kiegyensúlyozott, nyugodt embernek a magatartására? Mi történt? A keresztények legnagyobb apostola megtért. Igaz, hogy még időbe tellett. Pál apostol ebben a szituációban az egyik legnagyobb ellenfélnek számított, ami Krisztus tanítványait illeti. És ő lett a legnagyobb motorja az egész kereszténység elterjedésének. Ez termi az igazi gyümölcsöt. Amikor az imént olvasott részben, elnézést kérek, a 540. oldalon, olvasom, együtt munkálkodnak Krisztussal nyilván azok,
akik már elsajátították az ő jellemét, illetve előre haladnak az Isten jellemének a kiábrázolódásában, és az Atya úgy fogja őket becsülni, ahogyan fiát becsüli. Óriási dolog ez a mondat, gondoljatok bele. Ha mi nem tudjuk, hogy mi lesz, meg mikor lesz, meg hogyan lesz, más helyen írja Ellen White, hogy balga és keresztényietlen dolog a jövő várható nehézségein tépelődni. Nem tudjuk, hogy mi lesz, de ne is tépelődjünk rajta. Ez nem ennyit jelent, amiről én beszélek most. De hogyha mi megtanuljuk Krisztustól ezt a lelkületet, megtanuljuk, hogy ne jusson szóhoz az önérzetünk, hogy tudjuk elviselni a szégyent. Jézusnak el kellett viselni a szégyent. Hát nem akármilyent. Hogy tudjuk elviselni a megaláztatást. Hogy tudjuk elviselni, nem úgy, hogy kihívjuk magunk ellen, hanem azért, mert mi Krisztushoz tartozunk. Tudjuk elviselni mindenféle igazságtalanságot, hogy tudjuk félretenni a jogainkat, amikor bíróság elé állítanak, és csak az Isten szeretetéről tegyünk bizonyságot. Nem mások ellen, hanem másokért. Tudjunk úgy imádkozni, mint István vértanú, mint Jézus maga. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ennek gyümölcse lesz. Emberek fognak megtérni. És az Isten pontosan azért enged meg nehézséget az ő népe életében, mert tudja, hogy embereket nem tud másképp megszólítani, csak úgy, hogyha az ő népe közül néhányan megtanulják az önérzetüket megölni az ige kardjával, a Szentlélek erejével és hatalmával. Mi segíthet az önérzet, az önzés megáldozásában vagy megölésében? Ha visszalapozunk János evangélium a 12. fejezetéhez, illetve újból oda tekintünk, itt amikor Jézus elmondja, hogy aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya, hát itt mondta ki azt tulajdonképpen Jézus, amit Ellen White is leírt, hogyha a mi megváltozott önérzetünk elhallgattatása után a megváltozott életünk embereket fog majd megszólítani, akár a jelenleg éppen az ellenfeleink között levő emberek közül jó néhányat, akkor még jobban becsülni fogja az Atya azt az embert. Még jobban elismeri. De ezután a kijelentése után Jézusnak hosszú csend következhetett. Mert egy hatalmas váltás következik ezután. Jézus hosszú csend után megszólal. Most az én lelkem háborog. És mit mondjak? Jézus, amikor elmondta ezt, hogy mindnyájunknak meg kell tanulni tőle, hogy szidalmaztatván nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Meg kell tanulnunk tőle azt a fajta imádságot, ami három tényezőből kell, hogy álljon. Mindig együtt kell, hogy álljon ez a három tényező. Nekünk imádkoznunk kell azért, hogyha valamin mi nem tudunk változtatni, kapjunk türelmet, erőt az illető teher elhordozásához. Másodszor imádkoznunk kell azért, hogyha valamin tudunk változtatni, de nagyon kockázatos, kapjunk bátorságot, hogy meglépjük. És harmadszor pedig imádkoznunk kell azért, hogy a két eset között mindig világosan különbséget tudjunk tenni. Ennyit jelent ez a leírás Jézusról, hogy szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Azt mondja itt Jézus, most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. Az imént Jézus még a görögöket is, meg az övéit is attól féltette, hogy majd amikor bekövetkeznek a megrázó események, nem tudják feldolgozni. És elveszítik szemük elől a megváltót. Így a teljes lényével akart bemutatkozni a görögöknek, persze a tanítványainak is, hogy el tudják hordozni ezt a súlyos terhet. De most, hogy beszélt róla nekik, hogy a gabonamagnak el kell halnia,
Jézusban már megint elő akart furakodni az édesanyjától örökölt emberi természet. Már megint előtérbe akart kerülni. Már megint azt akarta mondani, hogy nem érdemes, ne tedd meg, nem bírod ki. Mert ez majdnem ugyanaz az imádság, mint amit a Getsemáné kertben mondan. Atyám, ments meg engem ettől az órától. Hogy folytatja? De azért jutottam erre az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Mennyire nem a saját életére, eddigi győzelmeire alapozott Jézus? Mennyire nem arra számított, hogy ő már hányszor győzött? Tudta, hogy az Atya, csak az Atya tudja megdicsőíteni a nevét ő benne. Ő nem teheti meg, mert ha ő teszi meg, hogy megdicsőíti az Atya nevét, az annyit jelent, hogy visszavette az isteni hatalmát. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött az égből. Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állott, és hallotta, azt mondá, hogy mennydörgött. Mások mondának, angyal szólt néki. Felelt Jézus, és mondta, nem én érettem lőne szó, hanem ti érettetek. Mi is történt itt? Érdekes dolog, hogy az imént említettem, hogy a napkeletiek jöttek Jézus születésekor, nyugatról jöttek, akik nem ismerik az Istent Jézus halála előtt közvetlenül, hogy megismerjék őt, és találkozzanak vele. Ugyanakkor az Atya Jézus élete során háromszor nyilatkozik meg emberek előtt is. Egyszer a kerességekor, és miért? Mert szüksége volt Jézusnak a megerősítésre, de szüksége volt annak a néhány tanítványnak, Keresztelő Jánossal együtt és a többivel együtt, hogy ő az Isten fia. Szinte ugyanezeket mondja ott is. Aztán Jézus fölviszi a három tanítványát a megdicsőülés hegyére, érdemes végig gondolnotok nagyon komolyan a Máté evangélium a 17. fejezetét és a hasonló leírásokat a többi evangéliumban, hogy mit jelentett az, miért pont azt a három tanítványt, és mit imádkozhatott Jézus, és hogyan könyörgött az Atyához, hogy pont ezt a három tanítványt erősítse meg, azáltal, hogy megmutatja nekik az ő dicsőségét, ami az ő földre jövetele előtt is megvolt már nála, és megkapta Jézus a dicsőséget. És most pedig ismét kijelenti az Isten, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Megjelent az Isten dicsősége Jézuson? Ezután? Hát egy nagyon rövid időre a Getsemáné kertben. De az csak egy felvillanás volt. Most igen, mert az, hogy az Atya megszólaljon, ehhez biztos, hogy meg kellett jelenni valami fénynek, valami dicsőségnek. Tehát biztos, hogy ez valami döbbenetes látomás lehetett. De az Isten dicsősége igazán akkor jelent meg, amikor feltámadt Jézus a halálból. Az igazi bizonyítéka annak, hogy Jézus volt az Isten egyszülötte, aki meghalt az emberek bűneiért, a feltámadott üdvözítő volt. Ez volt az Atya dicsősége. Ezt olvassuk, hogy a sokaság hallotta ezt a szót, és nem tudta, hogy mi történik, de egyesek azt mondták, hogy angyal szólt néki. Valakik valamit értettek ebből a mennyei szózatból. Valamit megértettek. És én itt szeretném most nagyon is aktualizálni a mi életünkre Jézussal megtörtént esetet, mert gondoljuk egy kicsit végig. A történelem, addigi történelem legsötétebb korszakában, amikor az emberek már nem tudtak a jobb és bal kezük között különbséget tenni, az Isten népe olyan romokban állt és hevert, hogy Malakiás óta nem volt próféta, csak Keresztelő János volt a következő. 400 évet kellett kihagyni az Istennek ahhoz, hogy újra megszólítsa a népét. A pogány római birodalom az valami olyan döbbenetesen lelkiismeret ellenes, kirekesztő, embertömegeket kiírtó és kegyetlen kormányzat volt, olyan alaptörvénnyel, hogy talán azóta nem született még olyan alaptörvénye államnak,
Gondoltok bele, hogy mondjuk a császár egyik képviselőjének jogában állt zarándokokat a templomban leületni, és ennek semmilyen következménye nem volt. Tehát még ilyen szörnyű korszaka nem volt az emberiségnek. Mit tett az Isten? Elküldte a fiát. Megszületett Jézus Krisztus. És ebben a legsötétebb állapotban, amit Ézsaiás 9. fejezete, Ézsaiás 60. fejezete is mond, elhozta a mennyei világosságot. Bemutatta az atya dicsőségét. Ő dicsőséget szerzett az atya jellemének. Mert végigélte a keresztény életét, még pedig olyan körülmények között, hogy Sátán és az összes bukott angyala mindent megtett, hogy Jézustól elvegye az Isten dicsőségét. Nem tudta megtenni. Szeretném megkérdezni, hogy most kezd besötétülni hasonlóan a Jézus korabeli állapotokhoz képest az egész világ, és közte a mi országunk is. Most kezd megint csak ez az erőszakos, vallásos uralom teljesen uralomra kerülni minden országban és a világ minden pontján. És mielőtt Jézus dicsőséges második eljövetele bekövetkezne, mielőtt lezárulna a kegyelemidő, mielőtt megszületnének az ítéletek, még gyorsan egy rövid időre visszajöhet Jézus, hogy segítsen rajtunk? Ki fog segíteni azokon a tudatlan embereken, akik nem ismerik még az Isten dicsőségét, nem ismerik az Isten jellemét? Kinek kell megjelennie? Feltétlenül egy szervezett egyháznak kell megjelennie? Vagy igazi keresztényeknek, akiknek meghalt az önérzetük? Akikben kezdett kiábrázolódni a Krisztus? És akik az Atya nevének szereztek dicsőséget azzal, hogyha szidalmazták őket, ők viszont nem szidalmaznak? Ha szenvedtek, akkor nem fenyegetőznek? És akik képesek az igazságosan ítélőre hagyni dolgokat, amin úgyse tudnak változtatni? Vajon mi az Isten hangos kiáltása? Mi ez a hangos kiáltás, ami az első angyal üzenetében már megszólal, de ugyanakkor a 18. fejezet angyalának a hangos kiáltásává érlelődik, ha nem más, mint Isten szenvedélyes utolsó kérlelése egy haldokló emberiséghez. Miért halnátok meg? Miért vesznétek el örökre? Mondjátok meg, hogyha tökéletesen, logikailag felépítve készítünk előadást, feltesszük az internetre, talán tévében kisugározzák, elküldik mindenfelé, valami tökéletesen felépített előadást, lesz annak annyi hitele, mint egy teljesen megváltozott, egyszerű embernek a nagyon egyszerű, de nagyon erőteljes kijelentése, hogy nincs olyan elrontott emberi élet, amin Isten ne tudna segíteni, ha valaki csak nála keresi a megoldást. Amikor látják emberek, hogy vannak, akiket félre akarnak tenni az útból, vannak, akiket el akarnak hallgattatni, de az életük önmagában olyan prédikáció, amire nem tudnak nem megindulni. Ítéletükre megidézett férfiak és nők járnak körülöttünk az utcán. Azért lesz testvérgyűlésünk, hogy megtervezzük az evangelizációt. Sok feladatunk van. Tervezzük meg az evangelizációt. De higgyétek el, hogy a legfontosabb lépést senki nem tudja megtenni. Sem evangelizátor, sem egyház, sem jog, sem semmi nem tudja megtenni. Nekünk egy emberként kell feláldoznunk valamit. A világot szerető, a kényelmet szerető, a hírnevet védő, a becsületért harcoló önérzetet. Engedjük, hogy elvegye tőlünk az Isten. Engedjük, hogy a gabonamag elkezdjen szétbomlani a földben. Engedjük, hogy az új növény létrejöjjön. És Jelenések könyve
14. fejezetének 7. verse elejével fejezném be a szolgálatot. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Én szívem mélyéből kívánom, hogy bárcsak egyen-egyenként, de közösségileg is mindnyájan az Isten nevének igazi dicsőséget tudnánk szerezni és adni. És mindezt Jézusra tekintve, naponta az ő keresztjénél eltöltve egy-egy órát tudnánk megtenni az ő lelke által. Amen.

Mennyei atyánk, hálásan fordulunk hozzád megváltónkért, a te egyszülöttedért, akit elküldtél erre a földre, és nem csak azt engedted meg neki, hogy ott hagyja a menny dicsőségét, hatalmát, hanem hogy megüresítse magát, és egészen a keresztfának haláláig, éppen az ő kegyetlen szenvedésével, megszégyenülésével együtt dicsőítse meg a te nevedet. Mert mindezt az bizonyítja, hogy te mennyire szereted az ellened fellázadt embert. Köszönjük, hogy Jézus kijelentette, most, amikor elkezd a gabonamag már a földbe kerülni, most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme. Istenünk, szégyenkezve kell bevallanunk, hogy e világ fejedelmének még komoly tartományai vannak mindegyikünk lelkében, mert az önérzetünk a táptalaja az ellenség ténykedéseinek. Könyörögve kérünk, segíts, hogy a mi megváltozott gondolkodásunkkal, igazi odaszánásunkkal és önérzetünk feláldozásával mi is elmondhassuk Jézussal, most van e világ fejedelmének károsztatása. Most jött el az ideje, hogy most már nem akkor teszi be a lábát az életünkbe, amikor akarja. Add Istenünk, hogy így tudjunk szerezni dicsőséget a te szent nevednek. És nyisd meg nekünk, Istenünk, a lehetőségét annak, hogy bárcsak minél több ember a te lelked vezetésével és erejével ismerne meg a te valódi lényedet, és tudna ugyanúgy, mint a görögök jöttek Jézushoz, jönni azokhoz, akiknek megváltozott az életük. Te készíts el lehetőségeket, Istenünk, még a legnehezebb körülmények között is, hogy megtaláljuk, milyen módon, milyen úton, hogyan szólítsuk meg az embereket. De újból azt kérjük, Istenünk, hogy segíts, hogy ehhez mindenkinek egyen-egyenként valóban megváltozzon az élete. És az önérzetünk minden megnyilvánulása már a múlté lehetne. A mi drága megváltónk nevében kérjük, segíts meg bennünket, hogy Jézusunk a te lelked által bennünk élhessen. Amen.

tessa. Szám ének első, második és negyedik versé. 2.12. első, második és negyedik versé.

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, minden kedves barátot, testvért, legfőképpen benneteket, ifjú testvéreink. Ünnepélyes keresztségi istentiszteletünket kezdjük meg közösen, és énekeljük el a 187-es számú éneknek mindhárom verszakát.

Szerető édesatyánk, az ének szavaival is kifejeztük a mi örömünket, és most szóban is ki szeretnénk neked ezt fejezni. Köszönjük neked, hogy te nem hagytál bennünket magunkra, hanem te lehajoltál mindannyiunkhoz egyen-egyenként. Köszönjük neked, hogy te egy tervet készítettél, hogy bennünket megváltsál. Köszönjük, hogy ezt átélhetjük, eznek az örömét, ennek a békességét, ennek a tapasztalatát. Szeretnénk ezt örömmel átadni mindenkinek, hogy mindenki megismerjen téged, mindenki meglássa, hogy te mennyire szeretsz bennünket, és hogy te eljössz a te országodból, hogy elvigyél bennünket. Kérünk szépen, hogy te legyél most jelen ezen a mostani ünnepélyes alkalmunkon. Segíts, hogy a te szent lelked itt lehessen közöttünk, és mindannyian, mindenki megérezhesse azt, hogy te itt vagy jelen, és te áldásodat szeretnéd adni mi ránk. Jézusunk nevében kértünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Amen.

Kedves gyülekezet, az egyik legünnepélyesebb alkalomra kerül majd most sor. Leendő testvéreink meghozták életük legnagyobb döntését, és szövetségre kívánnak lépni Istennel, és ennek leszünk tanúi nem sokára. Keresztségi Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliuma 25. fejezetéből szeretném olvasni. Máté evangéliuma 25. fejezetéből a 21. verset, amelyben azt az igét olvassuk, ahogy majd Jézus a vele szövetséget kötött, és a szövetségben végig hűségesen járó gyermekeit majd az ő visszajövetelekor köszönteni fogja. Máté evangéliuma 25. fejezet 21. versét így olvasom. Jól vagyon jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Az Istennel szövetségre lépő embert a Biblia többféle módon is nevezi. Akik szövetséget kötnek Istennel, Isten azt mondja róluk, hogy azok az ő követői, az ő gyermekei, azok Krisztus tanítványai. Jézus azt mondja, ti az én barátaim vagytok. Több mindent mond megnevezésként az Isten gyermekeiről az ige. De a Biblia arról is beszél, hogy az Istennel szövetséget kötött ember az ő szolgája. A Biblia arról beszél, hogy mi Krisztusnak, Istennek vagyunk a szolgái. Milyen szó nekünk ez a kifejezés, hogy szolga? A világban nem nagy megbecsülésnek örvend ez a szó. De hadd mondjam, ennél nagyobb megtiszteltetés nem létezik, mint amikor valakit Krisztus, maga az Atya szolgájává fogad. Szolgának lenni, hadd mondjam, Isten szolgájává válni, és így élni az ő szolgájaként az életben a legnagyobb megtiszteltetés. Ennél nagyobb megtiszteltetés nem létezik. Gondoljunk bele abba, hogy a Bibliában hithősök, akik a nagyok között is a legnagyobbak voltak, az életük legnagyobb áldásának és legnagyobb megtiszteltetésének tekintették, hogy Isten szolgái lehetnek. Gondoljunk egy pálapostorra. Gondoljunk egy pálapostorra, aki hogy mutatkozik be szinte minden levelében a gyülekezeteknek. Pál Jézus Krisztusnak szolgája. Szolga. Amikor egyik alkalommal ír a gyülekezetnek, a korintusi gyülekezetnek, mert civakodás tört ki a gyülekezetbe, hogy ki kit kövessen, akkor Pál apostol mit ír nekik? Kicsoda Pál, kicsoda Apollós, akiről ti vitatkoztok, hogy ki kit követ, kicsodák ők. Mit mond? Csak szolgák, akik által hívőkké lettetek, csak szolgák. És Pál apostol hosszú évtizedekben, amikor szolgált Krisztusnak hűséggel, és élete vége felé közeledik, amikor fogolyként viszik Rómába, és egy nagyon komoly viharba keverednek a tengeren, a végén hajótörést is szenvednek, és ott azon a viharos tengeren az Úrnak angyala megjelenik Pálnak, és üzenetet, bátorító üzenetet közvetít neki, és Pál apostol elmondja ezt a hajóutasainak. De miért említem ezt? Nem tudom, ki emlékszik a történetre. Pál feláll a hajón, és elmondja a hajóutasainak, hogy ne féljetek, mert ez éjszaka megjelent nékem az Úrnak angyala, és utána mit mond? Akié vagyok, akinek szolgálok. Szolga. Évtizedeken keresztül hirdette Krisztus evangéliumát erők, csodatételek között, de soha nem tekintette magát többre, mint szolga, Istennek szolgája. Gondoljunk egy másik hatalmas bibliai személyre, Mózesre. Annyira elgondolkodhatott engem, amikor az igét olvasuk Mózesről. Figyeljük meg, hányszor mondja a Biblia, amikor Mózesről beszél, hogy nem csak az, hogy Mózes, hanem Mózes Istennek szolgája. Hányszor beszél így a Biblia róla? Amikor meghal Mózes, azt mondja, meghalt Mózes az Istennek szolgája, ott a Pizga tetején, stb. Hadd kérdezzem meg, hol olvasunk utoljára Mózesről úgy, mint az Isten szolgájáról? Hol említi a Biblia utolsóként ezt a kifejezést? Jelenések könyvében, Jelenések könyve 15. fejezetében. A megváltottak éneklik majd,
Nem azt mondja, hogy Mózes énekét, hanem Mózesnek, az Isten szolgájának énekét. Igen. És kedves testvéreim, ti, akik most pillanatok múlva szövetséget köttök Istennel, ti is Isten szolgái lesztek. És szívem mélyéből kívánom, hogy ahogy Mózes, ahogy Pál apostol életük legnagyobb eseményének és legnagyobb megtiszteltetésének tartották, hogy Isten elhívta őket szolgálatára, szívem mélyéből kívánom, hogy ti is ennek tekintsétek az isteni elhívást, a szolgálatra való elhívást. De nézzük meg, hogy mit is jelent, és mit takar ez a kifejezés, hogy szolga. A Biblia mit mond, hogy egy szolga életére mi jellemző, az Isten szolgájának az életére mi kell, hogy jellemző legyen. Mindenekelőtt János evangélium a 10. fejezetének a 20.

szolgálaton van áll, az ne a saját elgondolásait kövesse, az ne különböző eszméket kövessen, ne vegyítsen semmit az ő életébe, csak ami az én igém. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Ahogy én mondom, ahogy én mutatom. Gondoljunk bele a földi életbe, elképzelhető, hogy egy szolga önkényeskedik. Azt csinál, ami neki tetszik. A szolga szóban önmagában az van benne, hogy a mesterének, az urának az akaratát keresi. Azt keresi, hogy mit akar az én mesterem, az uram. Jézus mit mond? Aki nekem szolgál, engem kövessen. És utána olyan szépen fogalmaz Jézus, azt mondja, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Figyeljük meg, az úr bárhova megy, a szolga mindig ott van vele, ugye? A szolga soha nem hagyja el az urát. És Jézus mit mond? Milyen ígéretet tesz? Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És utána mit mond? És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Az atyának a megbecsülését élvezik azok, akik az ő szolgálatába álltak, akik Krisztusnak a szolgái. Egy másik igét is szeretnék olvasni. A korintusi első levél 4. fejezetének az első 2 versében, a korintusi első levél 4. fejezet első 2 versében nézzük meg, mit mond Pál apostol, az Isten szolgája. Azt mondja, úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik az, hogy mindenik hívnek találtassék. Igen, a szolga, sáfár, és ami megkívántatik, hogy hívnek találtassék, hogy hűségesen mindenben az ő ura akaratát keresse és kövesse. De nézzük meg, Péter apostol arról is beszél, Péter első levele 4. fejezetének a 11. versében, hogy ha valaki szolgál, ha valaki Krisztus szolgálatába áll, valaki elfogadja a szolgának való meghívást, az milyen módon szolgáljon, milyen módon kövesse az ő mesterét. Péter apostol ezt mondja az ő első levele 4. fejezetében, ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Mit mond az ige? Ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amit az Úr néki ad. Isten szolgáira az a jellemző, hogy nem a saját erejükből akarnak szolgálni, nem a saját erejükből akarnak valamilyen kívánalomnak megfelelni. Az Isten szolgáira az jellemző, hogy elismerik, hogy maguktól nem tudnak szolgálni. A szolgálathoz, az ő uruktól, mesterüktől kérik az erőt. Bennetek most megvan az odaszánás, a lelkesedés, szolgálni Krisztusnak, az ő szolgálatába állni. De nem akarlak elszomorítani benneteket, de nincs erőtök magatokban a szolgálathoz. A szolgálathoz is erőt kell kérni. És Pál apostol mit tapasztalt meg az Isten szolgálatában? Mit tapasztalt meg? Mit mondott? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. A szolgálat minden vonatkozásában megerősít engem. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát nekünk olyan urunk van, aki várja a mi szolgálatunkat, utat mutat, megmutatja, hogy mit tegyünk, de erőt ad hozzá, nem hagy bennünket magunkra, hogy oldjuk meg úgy, ahogy tudjuk. Aki nékem szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Úr néki ad, és elmondja, hogy miért. Azért, hogy mindenben az Isten, az atyai dicsőítessék meg a Jézus Krisztus által. A szolgának mi a legfontosabb célja? Hogy a szolgálata által kidicsőjön meg, nem önmagának akar nevet szerezni, dicsőséget szerezni. A szolga mindig háttérben van. Melyik az a szolga, amelyik magát előtérbe helyezi, hogy majd én? A szolga háttérben van. És mit akar, hogy a megtiszteltetés kitérjen? Az ő urát, az ő mesterét. Kívánom, hogy ti is ilyen szolgák legyetek, akik életetek minden pillanatában arra törekedtek, hogy a ti uratoknak
mestereteknek szerezzetek megtiszteltetést.

A szolgának a másik jellemzőjét is szeretném megemlíteni, Pál apostol leveleiből kiindulva, és ahogy már az elején is említettük, hogy a szolga az élete legnagyobb eseményének tartja, hogy őt az Úr elhívta a szolgálatra. Szeretnék ezzel kapcsolatban Pál apostol visszaemlékezéséből idézni egy részletet, a Timóteusi első levél, első fejezet, 12 és 13. versben Pál apostol az élete végéhez közeledve, visszatekintve a több évtizedre, amit a szolgálatban eltöltött, így fogalmaz. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Mi süt át ezekből a szavakból? Egy megrendült hálaadás. Évtizedekkel később visszaemlékszik, mit mond? Hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak. És azt mondja, hogy aki hívnek ítélt engem, rendelvén a szolgálatra. Ha most ilyen beszélgető formában lennénk, megkérdezném, hogy életeteknek mi volt idáig a legnagyobb eseménye? Mit tartotok a legnagyobb eseménynek az életben? Vagy az elkövetkezendő életben mit vártok? Hogy majd ez lesz, vagy az lesz, vagy ez fog bekövetkezni, vagy az fog bekövetkezni? Nem. A legnagyobb esemény pár perc múlva fog bekövetkezni. Szövetséget köttök Istennel. Az életetek legnagyobb eseménye. És szívem mélyéből kívánom, hogy ennek az öröme és az e felett érzett hála soha ne kopjon meg a szívetekben. Hálát adok az én Uramnak, aki hívnek ítélt engem a szolgálatra. És mit mond? Hadd kérdezzem meg, miért kell Pál apostolnak még évtizedekkel később is azt mondani, hogy aki előbb istenkáromló és üldöző voltam. Miért beszél erről? Hát ezt el kéne felejteni. Most már ő a nagy apostol, aki hirdeti az evangéliumot, csodákat tesz. Hát miért nem erről kell beszélni? Miért erről beszél, hogy én istenkáromló és üldöző voltam? Miért kell ezt megemlíteni? Hát csökkenti a renoméját. Hát miért mond ilyet? Miért mond ilyet? Mert soha nem felejtette el, hogy honnan hívta előt az Úr. Soha nem felejtette el. És ez volt az ő szolgálatának a titka, ezért tudott emberi szíveket Krisztusnak megnyerni, mert soha nem került az emberek fölé, hanem pontosan tudta, hogy Krisztus nélkül ugyanaz az üldöző lenne, mint aki volt, és Krisztus nélkül elveszítette volna az élet lehetőségét, amit pedig az Úr felkínált neki. Ki előbb istenkáromló és üldöző voltam, soha nem felejtette el. De soha nem felejtette el az Isten irgalmasságát, hogy ebben az állapotban megszólította, elhívta őt, és hívnek ítélte, és rendelte a szolgálatra. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, ti se érdemeltétek meg, mint ahogy egyikünk sem érdemelte meg, hogy az Úr elhívjon bennünket. Ezt nem lehet kiérdemelni. Az Isten végtelen kegyelme, hogy megszólított, olyan körülmények közé engedett, hogy meghallattátok az ő szavát, és engedtetek annak a hívásnak, hogy elfogadjátok, hogy az ő szolgái, az ő követői legyetek. De nézzük meg az igazi szolgának egy másik jellegzetességét. A korintusi második levélben, a negyedik fejezetben Pál apostol nagyon érdekesen fogalmaz. A korintusi második levél, negyedik fejezet első versében Pál apostol így fogalmaz, és ezt mondja, annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Mit mond Pál apostol? Az igazi szolga, az végzi az ő szolgálatát. Hadd kérdezzem meg, egy szolgának az élete könnyű? Ugye emberi szemmel nézve, a szolga élete úgy általában nem könnyű. Krisztus benneteket nem azért hívott el, hogy akadályottól mentes életetek legyen. Nem ilyen életre hívott el. És Pál apostol, Krisztus szolgája mit mond? Ilyen szolgálatban vagyunk, ezért a nehézségek, a fájdalmak, a csalódások, a csüggedések nem vezetnek bennünket arra, hogy mi elcsüggedjünk. Ilyen szolgálatban vagyunk, szolgálatban vagyunk. Krisztus a mi mesterünk, nem csüggedünk el.
hogyha végigolvassuk azokat a szakaszokat, amelyekben Pál apostol a nehézségekről beszél, amik az ő szolgai évei folyamán őt érték, akkor még azt lehet mondani, hogy a felolvasás is sokszor sok, amiket át kellett élnie. De ez a Pál apostol nem megrendült volt, nem azt mondta, hogy hát én a Krisztust követem, akkor hogy érnek engem a nehézségek, hanem örömmel fogadott mindent, amit Krisztus megengedett az ő életébe, tudva, hogy amit megengedett, ahhoz erőt is fog adni. Tudta, hogy egy pillanatra nem fogja magára hagyni, és ezért nem csügget el a nehézségek közepette sem. Szerintetek, kinek kell, hogy jobb élete legyen, az Úrnak vagy a szolgának? Nem az Úrnak kell, hogy jobb élete legyen? Hadd kérdezzem meg Jézusnak, milyen élete volt itt ezen a földön? Milyen élete volt? Mennyi szenvedés elképzelni nem tudjuk. Nem tudjuk elképzelni. És mennyire furcsa, hogy akkor a szolga, amikor nehézségek érik ebben az életben, akkor panaszkodik és elcsügged. Mit mond Jézus? Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha mi el akarjuk kerülni a nehézségeket, ha mi nem akarunk szembenézni az élet megpróbáltatásaival, bajaival, fájdalmaival, akkor mi a mi szenvedő urunk fölé akarunk kerülni. És akkor soha nem részesülhetünk abban a megtiszteltetésben, hogy ővel legyünk majd ott, mint az ő szolgái. Az igazi szolgának van még egy jellegzetessége, és ezt Galata levélből olvassuk el. Pál apostol hogy fogalmazza ezt meg, mint Krisztusnak a szolgája, mire törekedett egész életében? A Galata levél első fejezet 10. versében Pál apostol a következőt mondja. Mert most embereknek engedek-e, avagy Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Krisztus szolgájának mi a legfontosabb célja ebben az életben? Krisztus szolgájának az a legfontosabb, hogy az ő ura, az ő mestere legyen vele megelégedve. Nem emberek tetszésére törekszik. Nem úgy akar élni, hogy mindenki jót mondjon ebben a földi életben róla. Tudja, hogy úgysem lehetséges. Egyetlen egy dolog lebeg a szeme előtt, hogy az ő mestere, az ő ura legyen vele megelégedve. Mit mond? Ha én még embereknek akarnék tetszeni, embereknek akarnék, emberi igényeket akarnék kiszolgálni, annak akarnék megfelelni, akkor Krisztus szolgája nem volnék. Gondoljunk az alapigénkre. Mit olvastunk alapigeként? Jézus hogy fogja majd köszönteni az ő hűséges szolgáit? Jól vagyon jó és hű szolgám. Hadd kérdezzem meg, mi van ebben a néhány szóban? Egy olyan elismerés, egy olyan végtelen szeretet és elismerés, amit kifejezni nem tudunk. Jól vagyon jó és hű szolgám. Az igaz szolga állandóan erre az elismerésre vágyódik. És az igaz, hogy az Isten kegyelméből ezt majd akkor hallhatjuk, ha Jézus visszajön és hazavisz bennünket, de a lelkünkben állandóan hallhatjuk ezt a megnyugtató, bátorító szót, amikor az ő akaratát keresve, az ő erejével szolgálunk. Jól vagyon jó és hű szolgám. Lehet, hogy embereknek nem tudunk megfelelni. Lehet, hogy emberek haragszanak ránk, mert mi Krisztus szolgáljuk. De a Krisztus szolgájának ez a legnagyobb jutalma, hogy hallja belülről a mestere megnyugtató szavát. Jól vagyon jó és hű szolgám. De ebben a Biblia versben még egy másik vonatkozását is olvastuk. A szolgára vonatkozó gondolatnak. Jézus azt mondja, jól vagyon jó és hű szolgám. Hű szolgám. Hűség. A Biblia arról beszél, hogy mi emberek általában olyanok vagyunk minden vonatkozásban, hogy hajlamosak vagyunk felbuzdulni jó dolgokra, nemes dolgokra, felbuzdulni. De az ember jellemének alapvetően nem része a hűség, a kitartás és a hűség.
A Biblia Istent mutatja be úgy, mint aki hűséges Isten, aki hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő, ő hű és igaz, a Biblia végig úgy beszél Istenről, mint a hű és igaz Istenről. De azt akarja, hogy az ő szolgái életében is a hűség nyilvánvaló legyen. Hogy a hűség az jellemezze a ti egész szolgálatotokat. Mint ahogy délelőtt is szóltunk róla, könnyű fölbuzdulni. Azaz sokszor nem is olyan könnyű, de az ember mégis felbuzdul, odaszánja magát. De amikor jönnek a nehéz napok, nehéz évek, a szolgálatban eltöltött, ki tudja hány év áll előttetek, nem tudjuk. De ebben végig hűségesen kitartani. Erre akar benneteket az Úr megerősíteni. És a Biblia arról beszél, hogy a hűséges szolga hallhatja majd ezeket a szavakat, hogy jól vagyok jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Igen, akik hűségesek voltak Istenhez, akik ebben a szolgálatban végig kitartottak örömben, bánatban, nehézségben, könnyebb napokban. Azok fogják majd hallani azokat a csodálatos szavakat, amikor a mennybe érkezéskor, a megváltottak mennybe érkezésekor fognak elhangzani. Ézsaiás könyve így írja a 26. fejezetben, nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. De Jézus még valamit említett ebben az igében, amiről most szólunk. Jól vagyon jó és hű szolgám. És utána Jézus mit mond? Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. A Bibliában minden egyes szónak jelentősége van. Vajon mit jelent az, hogy sokra bízlak ezután? Szeretném megkérdezni, hogy szerintetek mi lesz a földi élet szolgálatának a jutalma a mennyben? Mi lesz a legnagyobb jutalom? Hogy Istent szolgálhatjuk, hogy tovább szolgálhatjuk őt. Azt mondja, hogy az övéi látják az ő orcáját, az övéi szolgálnak neki, és ott lesznek vele éjjel és nappal. Ez a szolgálat nem fog befejeződni a földi életben, hanem Jézus azt mondja, hogy most kevesen voltál hű, parányi dolog, amiben kértelek téged szolgálatra. De ezután mennyei kincset bízok rád. Olyan kincset, amiről most fogalmad nincs. Sokra foglak ezután bízni. Ha itt megtanultad a hűséget, a hűséggel való szolgálatot, sokra foglak bízni ezután. Menj be a te uradnak örömébe. És én szívem mélyéből kívánom, hogy valóban a szolgának való elhívásotokat mindennél többre értékeljétek. Legyetek hűek a ti elhivatásotokhoz, legyetek hűséges szolgák. És szívemből kívánom, hogy veletek együtt mindannyian hallhassuk majd ezeket az áldott szavakat. Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Amen.

0: Berzsenyi Dániel, emlékkönyvbe. Szeretet, barátság, mint minden, mulandó, de emlékezete, öröme állandó.
1: Berzsenyi Dániel pályája végén az 1830-as években több rövid epigramaszerű verset írt. Nem azért, mert szerette volna ezeket a megrendeléseket, vagy az elébe tolt emlékkönyveket, amiben gyorsan, septében be kellett írni néhány sort. Fel is jegyezte Fáji András, hogy egyszer nála kérték meg, hogy írjon valamit egy kinyitott emlékkönyvbe, és Berzsenyi a következőt jegyezte be szó szerint: hamarosan nem jut más eszembe, mint a nevem, Berzsenyi Dániel. E humoros történet után azonban nézzük magát ezt a verset. Két sorból áll. Szeretet, barátság, mint minden mulandó, de emlékezete, öröme állandó. Minden elmúlik ezen a földön. Minden veszít a színéből, minden megkopik. De törvényszerű és szükségszerű ez? Nem maradhat meg eredeti színében, eredeti formájában semmi, és főleg a szerelem és a barátság, aminek éppen ez lenne a célja? Berzsenyi abban a gondolatban lel vigasztalást, hogyha a dolgok elmúlnak és megfakulnak is, a rájuk való emlékezet, a felidézésük, az viszont állandóvá teheti őket. Amikor elmondjuk a régi történeteket, a régi egymásra találásokat, a régi szép emlékeket és órákat, csak a derű óráit számolom, mondja Mozart, és nyomában majd Szabó Lőrinc. De vajon ennek így kell lenni? Maga a szeretet, a barátság, az mindig el kell, hogy veszítse az eredeti, a kezdeti, azt a friss, azt a hamvas formáját? Igaz a népdal, hogy megrakják a tüzet, mégis elaluszik? Én úgy gondolom, hogy ez nem egészen szükségszerű dolog. Sőt, ha az erre való orvosszert föltaláljuk, akkor a világ legnagyobb gyógyszere lesz a kezünkben. Maga Jézus Krisztus is megrótta az egyik gyülekezetet, az efézusbelieket, hogy az első szeretetüket elhagyták. Első szeretet, micsoda kifejezés! Amikor valakit először megszeretünk, amikor valakivel először barátságot kötünk. És ez tart, de meddig? Sokszor a szeretet, a szerelem is felbomlik, évek, évtizedek múltán, a barátság is elenyészik, és erre az a bibliai válasz, hogy az első szeretetnek nem tartozik a sajátosságához, hogy elmúljék. A barátságnak se, hogy elfoszoljék, hanem minden fejlődhet, magasabb rendűbb lehet. De hogyan? Malakiás könyve, János első levele szól erről a Bibliában, hogy amikor az első szeretetnek nem csak az emlékét őrizzük meg, hanem az indítatását is, azt az elkötelezettséget is, hogy másokért küzdjünk, másokért fáradozzunk, hogy másokkal is megismertessük az élet lényegét, a szeretetet, és amikor mások befogadják ezt, akkor mintegy mások életében is, mások életét követve is átélhetjük ezt, mindig megújul bennünk az első szeretet. Aki másokat felüdít, maga is üdül, mondta Salamon 3000 évvel ezelőtt. Az első szeretet, egyáltalán a szerelem, a barátság fennmaradhat, sőt erősödhet, fejlődhet. Nem szükségszerű az, hogy egykori jegyesek 20-30 év után kihűlt házasságuk romjain üljenek. Nem szükségszerű, hogy egykor barátságot kötő emberek egymástól elidegenüljenek, eltávolodjanak. Ez egyáltalán nem szükségszerű, és nem csak azért nem, mert föl lehet idézni az emléket, hanem azért sem, mert maga a valóság is fennmaradhat, a szeretet és a barátság valósága, ha másokért küzdve, mások életének örülve ugyanazt átélhetjük, mint amikor mi egykor örültünk, először örültünk szeretetnek, szerelemnek, barátságnak. Örök a szeretet, és örök az igazi barátság, ha másokkal megosztjuk, és másokat is hozzásegítünk.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, mindenek előtt a gyermekeket. Egy Biblia igét olvasok nektek, hogy azután egy-két gondolatot kiemeljünk és végig gondoljunk ebből az igéből. Gyerekek, Pál apostol szavait olvasom az Új Szövetségből, a Korintusi levélből. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Emlékszek rá, gyerekek, hogy amikor ilyen kis fiú voltam, ilyen idős, mint ti, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi van, amikor egy ember, a nagypapa, a nagymama meghal. A Biblia egy nagyon szép kifejezést használ erre. Azt mondja, hogy elalszik. A Biblia szerint, amikor valaki meghal és a Teremtőnek visszaadja az életét, akkor olyan, mint egy álom nélküli alvás. Nem tudja, hogy mi történik tovább. Semmit nem érzékel abból a világból, amit itt hagyott. Mintha egy álom nélküli alvás lenne. Nem érzékeli az idő múlását, nem lát, nem hall, semmit nem érzékel. És amikor gondolkodtam ezen, és olvastam ezt a Biblia verset, amiből szeretnék nektek most egyetlen egy szót kiemelni, akkor úgy találtam kisfiúként, hogy ez a legszebb Biblia vers, amit én olvastam egészen odáig. Kisfiú voltam, amikor édesapám meghalt. És amikor a temetésén részt vettem, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogy lesz ez után. Milyen reménységem van. És amikor ezt a Biblia verset olvastam újra és újra, hogyan kezdte az apostol? Hallgassátok csak. Ímé titkot mondok néktek. Ez egy olyan titok, amit a legnagyobb tudósok sem tudnak megfejteni. Hogyan van ez? Hogyan fog ez történni? Azt mondja az apostol, hogy amikor Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és vele mind a szent angyalok, akkor az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak mind feltámadnak, nagy hirtelen egy szempillantásban. Mennyi idő, gyerekek, egy szempillantásnyi idő? Csukjátok csak be a szemeteket. Na, csukjátok be, számoljunk. 1, 2, 3, ki lehet nyitni. Ez hosszú idő volt, gyerekek? 3 másodperc. Most próbáljuk meg újra. 1 másodpercet csukjuk be. 1. Ki lehet nyitni? Egy szempillantás még ennél is rövidebb, gyerekek. A pillancsatok csak egyet. Meg lehet mérni, hogy az mennyi idő? Képzeljétek el, azt mondja a Biblia, hogy amikor Jézus visszatér az ég felhőiben, akkor mindazok, akik szeretetben, hitben aludtak el. Jézus Krisztus mennyi idő alatt? 3 másodperc alatt? 1 másodperc alatt? 1 szempillantás alatt. Feltámasztja őket. Nem lesz betegség, nem lesz fájdalom. Nem úgy támadnak fel, amilyen fájdalmakkal meghaltak, elaludtak. De mond egy másik ígéretet is, figyeltétek? Azt mondja, hogy akik élnek majd akkor, amikor Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és ezek lehet, hogy ti lesztek gyerekek, lehet, hogy mi leszünk, kedves gyülekezet. Akkor azok, akik élnek még, szemlélik Jézust, ahogy jön vissza az angyalaival, és ugyanígy egy szempillantás alatt elváltozik az ő testük, a betegség, a fájdalom, minden, ami a bűnnek a következménye, eltűnik, és Jézus Krisztus újjá teremti őket. Értitek már, hogy miért így kezdte a Biblia szakaszt Pál apostol, hogy egy titkot mondok néktek. Ez egy csodálatos titok, nem? Egy szempillantás alatt fog mindez megtörténni. Én azt kívánom, gyerekek, hogy ezzel a reménységgel, ezzel a szempillantásnyi ígérettel, ezzel a szívetekbe éljetek, és győzzétek le a szomorúságot, győzzétek le a keserűséget, a félelmet, a betegséget is. És azt is, hogyha szerettetektől kell búcsúzni, tudva azt, hogy Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és egy szempillantás alatt visszaadja az életet, és elváltoztatja a mi nyomorúságos beteg testünket is. Úgy legyen, gyerekek, a szempillantásról mindig ez jusson eszetekbe. Amen. Nyissuk ki a
Bibliánkat, kedves gyülekezet, a zsidókhoz írt levél 4. fejezeténél, és olvassuk innen az alapigét, a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. versétől a 16. versig terjedő igéből. Olvasom Isten igéjét. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, többetek Bibliájában, így az enyémben is a felolvasott 2, 4, 5 versből legalább 3 vastagon van szedve. És amikor ezen gondolkodunk, hogy miért is vannak vastagon szedve ezek az ige versek, akkor indulva a 12. verstől, mint talán többségében olyan testvérek, tagjai a gyülekezetnek, akik alaposan felkészültek a Krisztussal való szövetség kötésre, olvassuk a 12. verset, és eszünkbe jut, hogy milyen bibliai alaptanításról szól ez az igevers nekünk. Mit mond? Az Istennek beszéde. Melyik keresztségi anyag volt ez, emlékezünk? Hanyas sorszámú? Azért ennél gyorsabb választ vártam. Ugye rögtön a legelején. Ha rátekintünk a további vastagon szedett igeversekre, 15. 16. versre, szintén azt mondhatjuk, hogy a mi hitünk alap oszlopait olvashatjuk itt, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Rögtön 2 nagyon fontos anyag. Mely leckék voltak ezek? Főpapunk van a mennyben. Igazi képviselőnk, közben járunk. Nem kell sorszámot mondani. És a másik igazság, a másik tanítás, megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Miről szól ez? Arról a csodálatos igazságról, hogy Jézus Krisztus hogyan jött el emberi formában, és vált hozzánk egészen hasonlóvá, hogy megismerje küzdelmeinket, és hogy az ő győzelme példa legyen számunkra is a győzelemre. És amikor ezeket így végig gondoljuk, és mint minden ilyen ige szakasznál, ennél is fennáll az a kísértés, hogy olvassuk, és megerősítenek minket ezek az igék. Milyen jó, hát ez egy csodálatos igevers, ez pontosan az, amiért én adventista vagyok. Ez pontosan az a gondolat, az a tanítás, ami nekem olyan sokszor erőt ad. És amikor így olvasgattam ezt az igeverset, ezt az igeszakaszt, a 12. verstől a 16. versig terjedő igeszakaszt, akkor olyan kérdést tettem fel magamnak, hogy és mit mond ez nekem ma ez az igeszakasz? Mire tanít ez engem most? Az én hitelveimet megerősíti, és az emberben egyfajta belső békesség és biztonság érzet alakul ki, hogy na igen, jó helyen vagyok én ezeket, így gondolom, ezek nagyon fontos igeversek. De olyan érdekes volt elolvasnom, és ezt tennénk a mai délelőtti istentisztelet során is, összefüggésében azt az üzenetet, ami ezekben az összefüggő gondolatokban és versekben olvasható. Rögtön az első mondatra térjünk is rá, mert az Istennek beszéde élő és ható. Mit jelent ez a mondat? Az Istennek beszéde élő és ható. Azt jelentette, amikor szokás szerint olvastam ezt az igeverset, hogy élesebb minden kétélű fegyvernél, hogy na, az Isten nekem egy olyan kardot adott a kezembe, amit én viszek magammal az életben, kilépek a világba, körülnézek, és használva ezt a kardot, jót és rosszat, szétnyesek egy pillanat alatt, ránézek az embertársamra,
meglátom benne azt, ami érték, de hát persze azt, ami értéktelen is. Ebben is segít nekem az igazság. Hordom ezt a kardot magammal, az Isten beszédét, az Isten igéjét, olvasom a Bibliát, és olyan jó eligazodni ebben a világban, úgy, hogy az embert már nem csapják be hamis vallások, hamis irányzatok, hamis ideológiák. Nekem egy tiszta, világos, letisztult világképen van a Szentírás segítségével. Hála Istennek, én már jól állok. Élő és ható. Azonban tovább olvasva az igét, és nem ezzel a dogmatikus gondolkodással, ezzel a szerénytelen, magabízó gondolkodással olvasva az igét, azt olvastam tovább, és ez volt az, ami megrendítő volt számomra, és ami miatt végül is igehirdetés lett ebből az igeszakaszból a számomra. Élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Kezembe volt a kard, éreztem azt a biztonságot, amit a világos tudás, az igazság ismerete ad. És amikor a Jóisten újra elolvastatta velem ezt az igét, akkor hirtelen ez a kard ellenem fordult. Hirtelen a Jóisten azt mondta, hogy ezt a kardot nem te használod, hanem én. És a tisztátalanságot, úgy a világét, úgy általában, meg a szomszédodét, meg a testvéredét, ezt biztos, hogy nem fogom rád bízni. Ellenben, ha engeded, hogy rendet tegyek a te életedben, a te gondolataidban, a te indítékaidban, akkor a világra van egy külön tervem, de akkor esetleg megismered a rád vonatkozó tervemet is. És az ember, amikor mindezt végig gondolja, akkor hirtelen rájön, hogy mennyire sokszor nem értjük az igét helyesen. Mennyire sokszor nem a megváltás üzenetét olvassuk ki belőle, hanem mi akarjuk használni az Isten bölcsességét a magunk oktalanságának az eltakarására, az ő nagy tudását arra, hogy azzal dicsekedve vagy azt hangoztatva a magunk kudarcait és a magunk bűnösségét leleplezzük, illetve elleplezzük. Még megrendítőbb volt tovább olvasni ezt a nem vastagon szedett következő verset, a 13-at, amelyik azt mondta, és nincsen olyan teremtmény, és nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. És az ember ezeket az igeverseket olvasva először elveszíti az önbizalmát, aztán az áll lelki békéjét, aztán a mások iránt való szeretetlen ítélkezésre való hajlamát, aztán az egész világ bűneivel szembeni magabízását, hogy ő jó helyen van és jól gondolkodik. És amikor az ember idáig eljut, akkor olyan jó volt azt látni majd a további versekben is, ahogy olvassuk, hogy akkor valóban abba a helyzetbe kerül, hogy most már van esélye az üdvösségre. Most már van esélye az üdvösségre. Mert ahelyett, hogy az Istennek ránk lenne szüksége abban a munkában, amit a világ megváltásának nevez, ahelyett azt mondja, hogy engedd, hogy először téged megváltsalak. Ahelyett, hogy az Isten azt mondaná, hogy szeretnélek téged nagyon kiokosítani az igazságra vonatkozó dolgokról, szeretném, hogyha felkészülnél arra, hogy majd bölcsen beszélj az embereknek arról, hogy mi a fekete és mi a fehér, különösen óvjad őket a szürkeségektől. Ezzel szemben a Szentírás azt mondja, hogy az Isten kezében tart egy kétélű éles kardot, pontosabban tört egyébként, majd később visszatérnek, hogy mi ennek a jelentősége, és azt mondja, hogy te magad vagy a szürkeség, te magad vagy a képmutatás, te magad vagy a szeretetlenség. Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy meghaljon a bűnösért, aki közül első vagy te, ha tetszik, ha nem. Éppen ezért a tegnapi, a tegnap előtti hibáidért, bűneidért, gondolataidért és indítékaidért halt meg Krisztus. És neked nincs más esélyed, mint hogy ezt beismerd és belásd. Engedd el tehát a testvéred torkát, ne kárhoztasd a politikusokat, a gazdasági szakembereket, ne elemezd az igazság elméletét, hanem állj szóba azzal, hogy neked magadnak valakire szükséged van, akit mindjárt szeretnék bemutatni neked. Olyan csodálatos, hogy az Isten ezt a munkát végzi egész életünk során, nem? Mielőtt tovább lépnénk az ige gondolataival, szeretném feltenni a kérdést, hogy
hányszor kell, hogy erre a felismerésre és erre a fajta ige értésre elvezessen bennünket a Jóisten? Hányszor kell az életben? Hányszor kell? Szoktuk mondani, hogy az ember először eljut ide, és akkor azt mondja, hogy most már nincs tovább egyedül, tehát szövetséget kötök Krisztussal. És a Biblia azt mondja, hogy ez a ma született csecsemő állapota, nem? És amikor bele gondolunk abba, hogy mióta megszülettünk, azóta az évek múlásával és az évtizedek múlásával, vajon milyen módon ismertük meg önmagunkat Isten segítségével, akkor azt mondhatjuk, hogy az évek múlása önmagában nem hordozza a fejlődés lehetőséget az ember számára, erkölcsileg, lelkileg. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy csak akkor vagyunk biztonságban, hogyha az Isten folyamatosan végzi ezt a számunkra borzasztó kényelmetlen szolgálatát, az ő megváltó munkáját napról napra. És újra jön, és ezzel a két élő éles tőrrel, amit az áldozati rendszerben használtak az áldozatok megtisztítására, annak szétválasztására, hogy mi az, ami Isten előtt kedves lehet, és mi az, ami tisztátalan. Római Levél 12. fejezetében, hogy az Isten bennünket is alkalmas áldozattá akar tenni, természetesen nem megváltó áldozatról van szó. Jön az Isten, és folyamatosan fáradozik értünk. És mikor mi már azt hiszük, hogy elég jók vagyunk, mert már lelkész lettem, vagy gyülekezetvezető, vagy misszióvezető, vagy mert 10, vagy 20, vagy 50 embert már felkészítettem keresztségre, vagy mert havi 200 óra helyett 280-at dolgozok az Isten művében, akkor jön, és azt mondja, hogy drága gyermekem, a lényeget nem érted. Hát nekem rád van szükségem, nem a munkádra, és ha te meg vagy, akkor a munkád is a helyén lesz. És ha te magad odaadtad nekem, és nem félsz ettől a kétélő éles törtől, ami úgy sebez, hogy közben élő és ható az, amit majd a gyümölcseként látni fogsz, akkor igazi gyümölcs lesz. És ami a Jóistennek a legfontosabb, legfőképpen te magad egy békességben élő, boldog, igazi lélek által munkált boldogsággal boldog ember lehetsz. És amikor az emberek ezt látják, akkor a szavaid mellett a hitelességi szorzó 10-szeres és 50-szeres és 100-szoros lesz, de hogy Krisztus ezt a példázataiban elmondta. És nem azt fogod érezni, hogy ebben az évben csak 4-et kereszteltem, de mit kaptam bezzeg, mit kaptam, mennyire nem értékelik a munkámat, hanem eközben az Istennel járásnak a békéje lesz a szívedben, hogy az Isten a kezébe vett és tisztogat, olyan türelemmel, ahogy más ember, más valaki engem el nem bírna viselni, de ő hordoz, és kezel, és vigyáz rám az üdvösségig. Mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. És úgy elgondolkodtam azon is, hogy akkor nem elég csak hallgatni, meg olvasni az igét. Tehát nem úgy van, hogyha én az igével bármiféle kontaktusba kerülök, akkor, és gyönyörködök az ige szép gondolataiban, és azt mondom, hogy na ez igen, na ez szép, és szaporítom a lejegyzetelt prédikációkat.

Mennyi hagyott nyomot? Vagy beültünk a kis táblácskánkkal, és azt mondtuk, hogy hát eleve most ide jövök, mert most ez a prédikátor lesz, vagy amoda megyek, mert kinéztem, hogy amott a másik lesz, és aztán magamban, hogy hát a beszéde az négyes, az üzenete az most pont jó volt egyébként, és vájt fülű ige hallgatóként. Vájt fülű ige hallgatóként. Mi magunk válunk az ige megítélőjévé. Ahelyett, hogy olyan szívvel jönnénk, hogy szólj, Uram, van mit tanulnom. Nem tudom, melyik mondata fog rám vonatkozni annak, amit ő se tudja, hogy az rám fog vonatkozni. De a te szent lelked tanítson és neveljen és vezessen tovább. Mert nincs más remény. A többit azt tudom, azt megtanultam, azt fel tudom mondani. De az én emberi természetem a hétköznapokban egyáltalán nem akar arról tudni, hogy én ötösre vizsgáztam dogmatikából a záron. A természetemet ez egy kicsit sem érdekli. Mert ahhoz, hogy az Isten beszéde élő és ható legyen, ahhoz arra van szükség, amit a 13. vers olyan szépen elmond, hogy amikor megállsz az Isten előtt, minél gyakrabban, napi rendszerességgel, annak a kellemetlen, de mégis elkerülhetetlen szembesülésnek a helyzetével, ahogyan mondja, hogy mindnyájan leplezetlenek és mezítelenek ő előtte. Minden teremtmény. Minden teremtménye. És amikor így megállunk, akkor biztonságban vagyunk. Amikor nem kérkedünk a rongyokkal, amiket magunkra szabtunk, és nevezzük kereszténységnek, vagy missziós buzgalomnak, vagy nem tudom én minek, vagy igazságismeretnek. Ellen White-nak a Kiben bízhatunk című kötetében van egy mondata, amit mikor megjelent ez a négy kötet, mindenkinek ajánlom minél többször olvasásra, lehet, hogy elsőre nehéznek tűnik, de a lelkisége hihetetlenül fontos ezeknek a köteteknek. Így kezdődik ez a mondat, talán a harmadik kötetben van, hogy egy ember annyiban ismeri az igazságot, vessző, hogyan fejeznénk be ezt a mondatot? Egy ember annyira ismeri az igazságot, ez is nagyon jó, amennyire követi. Ön érdekes, hogy ezt még mélyebben hogyan fogalmazza meg ez a mondat. Egy ember annyira ismeri az igazságot, amennyire az isteni természet részese ő maga is. Inkább szeretnék kevesebbet tudni az igazságból, de nagyobb önátadással, többször megtapasztalva azt, hogy Isten felöltözteti a mezítelenségemet, mint hogy sok tudással, azt hallani ebben a mezítelen állapotomban, hogy nem tudod magadról, hogy mezítelen vagy. Ugye ismerős, ez egy másik új szövetség ige szakasz. Hanem azt gondolod magadról, hogy ruha van rajtad. Márpedig a mezítelenségnél kellemetlenebb és szégyentelenebb állapot alig van, nem? Laodicea levél egész meglepő módon részletezi ki ezt a gondolatot, és másutt is azt mondjuk, hogy a mezítelenség rúdsága, a csúnyája. És az ember mégis azt gondolja, hogy az évek, az évtizedek, a nagy szolgálatok, a sok tudás, a sok szép prédikáció hallgatása, hogy ez bármit is számít az Istennél a végső elszámolásban. Ezeknek az eszközi szerepe megvan. Megvan. De nem ütszerző szerepe van. Csak. Ha úgy visznek közelebb ezek a dolgok az Istenhez bennünket, ahogyan itt az apostol arról bizonyságot tesz. Mert azt mondja, mindnyájan mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. És testvérem, itt jön a folytatás. Mert a mélység után magasságot mond az ige. Csodálatos magasságot állít elénk. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Olyan szép a Bibliának az a kettőssége, ahogyan az Isten jellemének is az a kétoldalúsága olyan tökéletes, hogy az Isten igazsága az Isten kegyelmével és irgalmával párosul. Ahogyan az első két vers ebből az ige szakaszból, a 12. és a 13. vers a rongyokon túl vetkőztette a mi önigazultságunkat. Egy 19. századi francia zeneszerző Charles

0: No, ha jól ejtem. 18 évesen leült a zongorájához, nagyon tehetséges volt, és miután gyönyörűen játszott, megállt, és annyit mondott, hogy én. Aztán néhány év múlva, kicsit tanulva az életből, önismeretre jutva, azt mondta, hogy én és Krisztus. Aztán teltek az évek, és azt mondta, hogy Krisztus és én. És aztán időskorában annyit mondott, hogy Krisztus. Azért szép ez az érési folyamat, amit egy ilyen ember gondolkodásában, és ezekben a, tulajdonképpen ez 6 szó és 4 mondat, megérthetünk, mert az apostol pontosan erről beszél. Mit jelent az éntől, a 12. 13. verstől eljutni a 14. 15. 16. versig? Ugyanis az Isten megkeresett bennünket az előző versekben, és azt mondta, hogy legyél tisztában magaddal, és hagyd abba ezt az ostoba kaszabolást, amit végzel magad körül. Ezt a cselekedetek általi megigazulást, ezt a gnosztikus kereszténységet, tehát a nagy igazságismeretedre támaszkodó gondolkodásmódodat. Hagyd abba. És felajánl egy csodálatos meghívót, és egy csodálatos helyettest, nem? Lévén annak okáért, nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken. Jézus az Istennek fia. Ragaszkodjunk vallásunkhoz. Azt mondja, itt kezdődik az igazi vallás és az igazi kereszténység. Ott kezdődik, hogy Krisztus azért hagyott itt benneteket, bennünket, hogy közbenjárója és egyedüli igaz képviselője lehessen azoknak az embereknek, akik már megcsömörlöttek az éntől. Nem azoknak, akik már kiábrándultak a világból, meg már elégszer szembe kellett nézniük a maguk butaságának a következményeivel, és szeretnének már egy komfortosabb életet élni. Nem azoknak, akik sajnálják magukat, mert annyi gonosz ember veszi körül őket, aki mindenki csak bántja őket, és várják az örök életet, hogy majd ott csak jók lesznek, hozzájuk méltó társaság. Nem azoknak. Azoknak, akiknek magukkal, és már csak magukkal van bajuk és problémájuk. Azok, akik valóban győztesek akarnak lenni, és nem másokkal háborúznak. Azt mondja Jézus Krisztus, azt mondja az apostol, hogy közben járok. Azt mondja, hogy én akarlak téged képviselni. Azt mondja, hogy hagyd abba az erőlködést. Nem a magad cselekedetei által fogsz üdvözülni. Ellenben, ha hozzám jössz, akkor megtanítalak helyesen cselekedni. Hűséggel, engedelmességgel, Istennel járásra tanítom a lépéseidet. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz, és nézzétek, milyen szép ígéret a következő vers is. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a gyarlóságainkon. Testvéreim, voltatok már olyan élethelyzetben, amikor azt éreztétek, hogy olyan undorító, amit tettem, szóltam vagy gondoltam, hogyha ezt az emberek látnák, akkor biztos, hogy mindannyian kiábrándulnának belőlem, és talán többet kezet sem fognának, vagy nem is köszönnének nekem. Amikor a hajléktalan szolgálatnál dolgoztam 96 és 2010-11 között, akkor nagyon gyakran találkoztam olyan emberekkel, akik miután beszélgettünk, bemutatkoztak, és egy mély interjún átestünk, utána úgy voltam, hogy hát most minimum kezet mosok, de legközelebb csak 2 méterrel odébb ülök le, mert hát ha ebből az emberből valami rossz átragad rám, csak egy picit is, akkor. Ezek az emberek olyan emberek voltak, akik 20-30 évet töltöttek fegyházban, olyan emberek voltak, akik nagyon súlyos erkölcsi vétségeket követtek el, nagyon-nagyon csúnya dolgoknak voltak a részesei, akik jelenleg is súlyos szenvedélybetegségekkel küzdöttek, akik a pszichiátriai intézetek ugye bezárása, 2000-es első évtized végi bezárása után tömegével kerültek ki. És akikkel kapcsolatban úgy voltam, hogy kötelességem segíteni, de hát este egy sötét utcában nem szeretnék velük találkozni, mert önmaguk számára is kiszámíthatatlan a viselkedésük. És amikor ezek az emberek visszaestek és újra jöttek hozzám, miután néha sikerült nekik olyan ügyvédet szerezni, olyan közbenjárót, aki vállalta az ügyüket ingyen, mert ugye itt hát pénz nem volt legfeljebb adósság formájában. És jöttek, és szabadult, nem tudom hány év után, és mondtam, hogy de ígérd meg, hogy soha többet, ígérd meg. És eltelt fél év, és megint jött, hogy de nem így akartam, és hogy csak lopásnak indul, de felébredt, akkor már ütni kell, de mondom, hányszor megbeszéltük már, hogy nem szabad. Mondtam, hogy ezt nem könnyű letenni, akkor kérjél segítséget, ha érzed magadban a természetedet. Akkor gyere, és menjünk el együtt rehabilitációra. És olyan sokszor gondolkodtam, mert ugye mindig hívtuk az ügyvédurakat, azt a néhányat, aki szabad idejében felvált ilyen ügyeket, hogy hát most elnézést, ne haragudjam, mert megint itt van, hát azért csak számít, hogy nem kirendelt. Hát múltkor is azért csak nem 6, hanem 4,5 év lett, hát most persze újra itt van, de... És értitek, hogy néha ebben maximálisan belefáradtam? És amikor 15-ször megcsináltuk annak az embernek a papírjait, és meghozattuk, nem tudom én, világ melyik országából megint a születési anyakönyvi kivonatát, mert voltak ilyen bonyolultabb ügyek, és 2 nap múlva újra mindent elhagyott, és aztán minket is megtámadott, és a többi, és a többi. És akkor álltam ezekkel az emberekkel szemben, és úgy voltam, hogy inkább mennék virágot szedni, vagy kaszálni, aminek van gyümölcse, értelme, eredménye, de emberekkel foglalkozni, aki normális, nem teszi. És erről az ige versről pontosan ez jutott az eszembe. Nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Szerintetek mi könnyebb esetek vagyunk a jó Istennek? Szerintetek? A mi kultúrált, szocializált bűnözésünkkel. Ami csak a zsebemben nyílik ki a bicska, ugye? Meg majd a háta mögött mondom, mert nem pletykálok. Szerintetek mi könnyebb esetek vagyunk? Szerintetek nagy dolog az, hogy azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Nem fárad bele. Pedig kis munka a mi üdvösségünkön dolgozni, ezért fáradozni. Szép az ige. Szép az evangélium. Igazán akkor szép, ha rólunk szól. Igazán akkor szép, ha ezek az igék arról szólnak, hogy az Isten miértünk mit tesz, hogyan küzd. Aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, volt kísértés, de nem volt bűn. Miért? Csak azért, hogy a végén még az életét is feláldozhassa értünk. Azért törekedett az igazságra, nem azért, hogy a végén azt mondja, hogy na ide nézzetek, ilyen egy szent, nem ezért. Jézus életének, testétének nem az a kulcsa önmagába, és nem az a lényege, hogy aztán most fussatok neki, ti is próbáljátok meg, mert nekem sikerült. Hanem az, hogy ő ezt vállalta tudatosan, ezt a terhet, ezt a küzdelmet, hogy meghalhasson értünk. Hogy meghalhasson. Mert a szabadulás nekünk először a kereszt áldozata megértése által jön. És azután jön az, hogy győzni, amint ő is győzött. Hogyha már azt értem, hogy ő nekem hogy közben járom, hogy kezesem, hogy megváltom. Érdekes volt, egyszer szomorkodott egy ember, azt mondta, őt nem szereti senki. Ő érte, még soha senki nem tett semmi jót. Nem tudom, kinek szokott ilyen gondolata lenni az életben, magányos emberek problémája. Biztos nem vagyok szerethető, ugye? Azért nincsen társam, azért vagyok egyedül, azért nincsenek barátaim. Mindannyiunk problémája életünk egy-egy időszakában. Nehezen szerethető ember vagyok. Egy idős bácsi azt mondta ennek az embernek, figyelj, valaki annyira szeretett, hogy a kereszten meghalt, érted? Miért gondolod, hogy te nem érsz semmit? Hogy az embereknek mit érsz, az sose zavarjon meg. Hogy az Istennek mit értél? Hogy Jézus Krisztus ezért jött el erre a földre, ezért élt a bűn és a kísértés közepette bűntelen életet. Mindenekben hozzánk hasonló lett. És olyan szép testvéreim, a záró ige szakasz is. A 16. vers. Mert az igazi gondolatmenete ennek az ige szakasznak ez, vagy valami ehhez hasonló. Nem pusztán az, hogy mi kiemeljük, hogy igen, kinyilatkoztatástan, szkripturológia, főpapi szolgálat, közbenjárás, ugye igazi mediáció csak a részéről, aztán pedig testélétel, ugye krisztológia, 3 alap, igen, lapozzuk a Bibliánkat, összeáll dogmatikai rendszer, megvan az igazságunk, és a természetünk semmit nem akar tudni erről az igazság ismeretről. De amikor elolvassuk ezeket az igéket, és azt látjuk, hogy Ez egy összefüggő tanítás magáról az evangéliumról, az örömhírről. Az Isten szereti az embert. Melyik könyvnek az első fejezete ez? Isten szeretete az emberek iránt. Melyik könyvünknek? Az a Biblia után a legfontosabb könyvünk. Jézushoz vezető út című könyv. Isten szeretete az emberek iránt. Mi a második fejezet? A bűnösnek Krisztusra van szüksége. Itt kezdődik. Az adventizmus is itt kezdődik. Ez után jön a többi. Enélkül a többi nem él. Ezért mondja az apostol, járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. És azt szeretném kiemelni, hogy ahogy elindultunk a papi, főpapi törtől, kétélű éles törtől, eljutunk a kegyelem királyi székéhez. A tört ott használták az áldozati oltáron, a pitvar legelején, ugye? Az volt az első bútorzat. A kegyelem királyi széke melyik? Melyik? Melyik bútor? A szentek szentjén, a függöny után, ugye? Bent. Az a láda, amiben benne van az Isten jellemét jelképező igazság, az Isten változhatatlan törvénye, ami mindannyiunkat megmér, és mezítelenek és leplezetlenek vagyunk. De miben van ez a törvény? Ládában, lefedve, elfedezve, káfar, kapóret, ugye? Befedezés. És a kérubok eltakarják a szemüket, mert az Isten jelleme és az Isten hatalmas munkálkodása, ahogyan az embert a törtől, a szentek szentjéig elvezeti. És azt mondja, hogy amikor ezt az utat járod, akkor tegyed azt azzal a bizalommal, járuljunk azért bizodalommal. Gyönyörű kifejezés az, hogy a kegyelem királyi széke. Nem pusztán azt mondja, hogy a Fridláda, ugye? Hanem a kegyelem királyi széke. Milyen uralkodó az, akinek a királyi székét úgy hívják, hogy a kegyelem királyi széke, nem? Mi az igazság sámliairól szoktuk egymást verni. Ő pedig a kegyelem királyi székéhez hív bennünket egy olyan úton, amit ő készített nekünk, ami neki került áldozatba, és ami egy végtelen türelmű közbenjárás, egy papi, főpapi közbenjárás által elérhető a számunkra, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. És aki ismeri ezt az utat, az mindig tapasztalni fogja, hogy az Istennél mindig alkalmas idő a segítségre az, amikor hozzáfordulok. Az, amikor Jézus Krisztus által keresem meg őt. És ebből fakad, és ebből nő ki egy gyümölcsöző, egy szolgáló, egy jellemváltozást mutató, egy a lélek gyümölcseit magán hordozó hívő élet, ami már nem kapaszkodik az emberi elismerésbe, ami már nem kuncsorog dicséretért, bátorításért, hogy emberek mondjanak rólam jót, hanem amelyik ad, szolgál, és ő maga az Istent képviseli kifelé. Erre mindannyian képtelenek vagyunk. De a jó atya meghívása csodálatosan itt van ebben az igében, és én azt kívánom, hogy jussunk el az éntől Krisztusig. És ez ne évtizedekbe teljen, mert túl rövid már ez a történelem. Úgy legyen. Amen.
1: Délelőtti együttlétünket zárjuk le a 221-es számú énekkel, és a 221-es számú énekünknek az első és második versét énekeljük el. Tehát a 221-es számú ének első és második verse.

0: Lehetőség szerint hajtsunk térdet az imádsághoz.
1: Szerető édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád, és méltó vagy rá, hogy meghajtsuk magunkat te előtted. Köszönjük azt, hogy elviselsz, kibírsz, hordozol minket. Látod, hogy bennünk nem ugyanez az indulat, és nem ugyanez a lelkület van. Látod a megterheltségeinket, amikre nincs mentség. Jó atyánk, nem tudunk szeretni, nem tudunk bízni, nem tudjuk rád bízni egymást sem. És a magunk sorsát is, a magunk erejével, a magunk bölcsességével akarjuk rendbe tenni, de a közösségét is. Jó atyánk, ezért jövünk te hozzád, mert amikor te állítasz, vagy döntesz királyokat, vagy embereket, minket, engem, te akkor is olyan türelmes és olyan szerető vagy, hogy csak azért sebezel, hogy gyógyítsál. Hogy elkészítsél mindannyiunkat az üdvösségre. Köszönjük, jó atyánk, hogy a te kezedbe tehetjük az életünket. Köszönjük, jó atyánk, hogy fiatalon vagy idősen ugyanúgy jöhetünk te hozzád, és nem szükséges, hogy tovább éljünk békétlenül és reménytelenül, hanem te eléd hozhatjuk a mi egész eddigi életünket a jó és rossz döntéseivel, mindenestől, egyikre sem lehetünk büszkék, és letehetjük te eléd, szövetséget köthetünk veled. Édesatyánk, segíts, hogy gondolkodjunk ezen a lehetőségen, akár először, akár újra ez a szövetség elénk kerül. Segíts, hogy Jézus Krisztus sokkal jobban értsük, sokkal jobban ismerjük, hogy az érzelmeken messze túlmutató, mély, belső meggyőződés, egy rendíthetetlen hit, ez legyen végre a miénk, és bizalommal járuljunk te hozzád, és tegyük le sérüléseinket, betegségeinket, rossz tulajdonságainkat, bízva te benned. Köszönjük, jó atyánk, hogy gondod van ránk, köszönjük, hogy vigyázol ránk, különösen köszönjük a csodálatos szombatokat, ezt a mait is, a maga békéjével, nyugalmával. Hálásak vagyunk és dicsőítünk téged a te kegyelmedért és igazságodért. Amen.
0: Távozás előtt a megkezdett 221-es számú énekünk 3. és 4. versét énekeljük el.

0: Folytatjuk a hétzárót Vankó Zsuzsa teológia tanárral, aki a Sola Scriptura teológiai főiskola rektora. Biztosan az én műveletlenségem, de mielőtt elkezdünk beszélgetni arról, amiről tulajdonképpen kérdezni szeretnélek, tehát hogy van ezzel a keresztény vallási fundamentalizmus előretörésével, amelyről nemrégen írtál a Népszabadságban egy cikket, meg még sok minden másról is. Azért kérlek, mondd el, hogy milyen főiskoláról van szó.
1: Igen, hát a neve Sola Scriptura azt jelenti, hogy egyedül az írás, és ez arra utal, hogy ez egy bibliacentrikus teológiai főiskola. Tulajdonképpen, hogy így mondjam, az az álszpoétikánk, hogy mi a Biblia eszmei tartalmát szeretnénk közismertebbé tenni, és tényleg eszmei történeti szempontból és művelődés történeti összefüggéseit szeretnénk világossá tenni. Ugyanis ami kereszténység címen fut, az távolról sem azonos mindig a Biblia eszmeiségével, és a levelező tagozatunk az nyitott bármely felekezetű világnézetű hallgatók számára. 1992 óta működünk, és népszerű is ez a levelező tagozata a főiskolának. 250-300 között van mindig a rendes vizsgázó hallgatók száma, és itt nincs keresztlevél, nincs lelkészi ajánlás, bármilyen vallású, világnézetű, felekezeti hallgató jöhet. A tanítás informatív, nem agitatív, nem kérjük számon az azonosulást a tananyaggal, lelkismereti szabadság, abszolút tiszteletben tartása.
0: És kérdezhetek egy tisztességtelent, hogy ki tartja ezt a főiskolát, kié, ki finanszírozza?
1: Igen. Hát ez egyházi alapítású főiskolaként keletkezett, a keresztény advent közösség áll mögötte, de a közösség is egyetért ezzel a szellemiséggel, tehát nincs konfliktus a fenntartó egyház és a főiskola szellemisége között, és nem veszünk igénybe állami támogatást. Tulajdonképpen a levelező, az igazán jelentős levelező tagozata az önfenntartó. A felekezethez kötődő nappali tagozatát azt fenntartja a felekezet. Uh-huh. De a levelező tagozat a csekély költségtérítési díjakból tartja fenn magát, amit azért igyekszünk alacsony szinten tartani.
0: Köszönöm szépen a felvilágosítást, és akkor vágjunk bele. Először nem a te cikkedre hivatkoznék, hanem egy olyan írásra, amelyet tavaly novemberben olvastam a Népszabadságban, Kun István tollából származott. Ő akkor írta meg ezt a cikket, amikor a bökönyi görögkatolikus templom újjáépítése és felszentelése folyt, és ennek kapcsán arról írt, hogy az ország legszegényebb vidékén, a délnyírségben, ahonnan ugye megélhetés hiányában elmenekülnek az emberek, illetve mindenki, aki el tud egyáltalán menekülni, ott az elmúlt években 40-nél több templomot újítottak fel 22 településen. Ezek között van néhány műemléki értékű templom, de arról elmélkedett tulajdonképpen, hogy képtelenség, hogy egy teljesen elnyomorodott országrészben 22 településen 40-nél több templom restauráltatik, vagy építik teljesen újjá. Aztán így folytatta, hogy a főpapság kiszolgálásában eddig az Orbán kormány számított éltanulónak. Az általuk adományozott pénzekből épült, ám a hitelvek parancsolta egyszerűségét csípőből leküzdő luxus üdülőközpontok, itt Balatonszászot hozta fel, Beregdarócot vagy Tivadart, hencegve mutatják a gáláns bőkezűséget és a protestáns fényűzést. Ám a Horn kormány sem vétlen, lásd a vatikáni konkordátumot. Talán a papság jó indulatát szerette volna megnyerni vele? Ha igen, akkor az eredmény több, mint kínos. A mostani balliberális kormány írt ezt tehát tavaly, ott folytatta, ahol Orbánék abba hagyták. A papság kegyeiért folytatott nemes versengésben ez a kormány sem akart lemaradni, és ígért, adott, fizetett. Eddig az idézett át Kun Istvántól, mi pedig 4 éve veled és Buda Péterrel beszélgettünk, körülbelül ugyanilyen tájt, tehát még a kormány megalakulása előtt, azt hiszem, amikor már azért voltak ilyen gesztusok az egyházak felé, és akkor azt kérdeztem tőletek, hogy egy olyan választási kampány után, amilyen a 2002-es volt, az egyházaknak azzal a szerepével, amelyet ott ők betöltöttek, vajon milyen lesz, vagy milyen lehet egyáltalán a szocialista-liberális koalíciónak az egyházpolitikája, és lesz-e egyáltalán? Hogy néz ki, mit vártok? Hát azt hiszem, hogy úgy tűnik, hogy nem lett neki ilyenje, legalábbis amennyire én ezt követni tudtam, és azért ne kellene, hogy a jelekből mit látsz, hogy a Gyurcsány kormánynak lesz-e? Mert ugye egyre nyilvánvaló, hogy konfliktusokat kell vállalni az egyházakkal, vagy a katolikus egyházzal, ezt nem tudom pontosan megítélni, de a konfliktusban biztos vagyok, hogy lesz-e rá mersz, vagy lesz-e rá energia, mert sok más konfliktusra is kell, hogy energia legyen. Mit tippelsz?
1: Igen, emlékszem erre a cikkre, amelyből idéztél, És sajnos tényleg attól félek, hogy nem látják, hogy milyen fontos egy nagyon, nagyon tiszta elvi alapokon álló egyházpolitikai koncepció kidolgozása. Nem is tudom, milyen dolognak kéne történni, hogy ez átlátható legyen. Ez igazából nem politikai ügy, meggyőződésem szerint, mondjam azt, hogy köztársasági ügy, mert itt már egy nagyon komoly dologról van szó. Itt az egyházi előretörés nem annyi, hogy hát most próbáljuk az elvesztett pozíciókat visszaszerezni, meg hát annyi, hogy egy kis hát vigaszt kapjunk, vagy hát szóval pótolja a kormány a sok évi elnyomást most mindenféle kedvezménnyel. Hát tulajdonképpen ezt írtam meg az utóbbi időben ezekben a cikkekben, hogy itt egy vallási fundamentalizmusnak az ideológiájáról van szó, és itt tulajdonképpen ha mondjuk anyagilag sem mindegy, én nem akarok mondjuk nyilatkozni arról, hogy most mi, hogy legyen az egyház finanszírozás. Nekem van egy elvem, a főiskolánkat fenntartó közösség sem, a főiskola sem vesz igénybe állami támogatást, azért fent tudjuk
0: magunkat tartani. Semmire, se hitéletre, se iskola, oktatásra se.
1: Nem, közfeladatoknál igen.
0: Igen, ott igen.
1: Közfeladatoknál igen, de hitéleti tevékenységhez nem. És én ezt tartom helyesnek, de én nem akarok ezen se vitázni, se nyilatkozni, de mondjuk egy olyan koncepció nélküli, tisztázott elvek nélküli financiális támogatás is, szóval bármit, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy azt az ideológiát támogatja az állam, és financiálisan segíti nagy hatalommá lenni, amely igazából a köztársasági alapelvetvel ellentétes.
0: Azért vannak problémáim, mert ugye volt egy nagyon ígéretes megmozdulás a Gyurcsány Ferencnek, legalábbis én annak tartottam, amikor a pápával próbált erről beszélni tavaly, hogy a magyar katolikus egyházzal vannak bizonyos problémák. Ez ugye akkor rázódult itt mindenki boldog és boldogtalan, amikor ez megtörtént, de aztán volt ez a bizonyos konfliktus az egyházi iskolák finanszírozásáról, a tüntetések, ugye a menetrendszerű éventénkénti tüntetések, őszintén szólva nem látom át a számokat, nem tudom megítélni, hogy Magyar Bálintnak volt igaza, vagy a tüntetőknek volt igaza. Egy dolog biztos, hogy a oktatási miniszter állított valamit, az egyházi iskolák állítottak valamit, és Gyurcsány Ferenc végül is kihátrált Magyar Bálint mögül. Ennél fogva az egyházi iskolák elvárásai szerint alakult a költségvetésnek ez a fejezete. És hát végül itt van az MSZP programja, amelyben ugye két mondat szerepel az egyházakról, a következők: mi hívők és nem hívők támogatjuk az egyházakat a társadalom javát szolgáló hivatásuk teljesítésében, és a másik mondat: gondoskodunk arról, hogy érvényesüljenek az állam és az egyházak szétválasztásának alkotmányos elvei. Na most hát ezek elég bizonytalan jelzések ahhoz, amit tőled kérdeztem, hogy egyáltalán mekkora azt fel tud mérni, hogy ezekkel a szerintem nagyon agresszív, te úgynevezett, hogy fundamentalista törekvésekkel szemben mekkora konfliktusokba kéne belemenni?
1: Én azt gondolom, hogy nem annyira financiális téren kéne megvívni a csatát. Ugye itt viták lehetnek, kétes dolog lehet, itt elődök lefektettek dolgokat. Én úgy gondolom, hogy mindenek előtt eszmei tisztázásra van szükség, mert ez állam és egyház szétválasztása, annak az alkotmányos elve egy üres szólammá válik manapság. Tehát ezt mindenhez hozzá lehet vigyeszteni, hogy így mondjam, de ennek az eszmeisége nincs kellőképpen kidolgozva. És ez a probléma, tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy teoretikus és nagyon kitisztázott egyházpolitikai koncepció a leginkább kívánatos, amely nem ellenséges, nem konfliktusos helyzetet akar az egyházakkal, de az állam és az egyház szétválasztása elvét azt nem hangoztatja, mint egy szlogent, hanem pontosan megmondja, hogy mi az és mi nem, és ehhez szabni következetesen az egyházakkal való kapcsolatot, mert ez tényleg az egész társadalomnak az érdeke. És úgy gondolom, hogy erre lenne igen nagy szükség.
0: Azt mondod, hogy
1: még bocsánat, csak igen. Egyet elnézést elfelejtem mondani, amikor szóltál arról, hogy a pápánál szóvá tett dolgokat, igen. Mondjuk ezt én sem tartom szerencsésnek. Egy kicsit naivitásnak is, ugye, hiszen a római katolikus egyház, tudjuk, hogy milyen jellegű, fejétől az a hierarchia alsó fokáig elkötelezett szervezet, nem is talán ildomos, Tehát nem ilyen fronton kellene ezt megvívni, hanem akkor tudná az a kormány méltósággal és vita nélkül és támadhatatlanul képviselni a maga álláspontját, hanek nagyon tisztázott elvi alapjai vannak, és ehhez következetes a ragaszkodás, és az megértésre is találhatna a társadalom szemében. Én abban is hiszek még, hogy nagyon sok alapvetően tisztességes, de nem egészen tisztán látó jobboldali embert is elfogadtatni lehetne bizonyos elveket és normákat.
0: Mindjárt visszatérek erre, csak azt mondod, hogy a katolikus egyház fejétől a talpáig egy erősen hierarchizált szervezet, amely ugyanazt képviseli minden mozzanatában, hogy ez a legalábbis az általános szabály, de hát ugyanakkor Vatikán egy állam is. Tehát vannak állami érdekei is, vannak olyan érdekei is, amelyek arra ösztönzik talán, vagy késztetik, hogy a vallás érvényesítésének a körében, tehát ebben a tevékenységi körében azért békességben, vagy kompromisszumra való képességben, vagy megegyezésben éljen más országokkal. Tehát én szerintem Gyurcsány Ferenc talán inkább ehhez a pápához beszélt, aki a Vatikán államnak is feje, nem a...
1: Igen, ez egy nagyon szép elmélet, de a valóságban a római katolikus egyháznak van egy hagyománya. És tulajdonképpen egy bizonyos értelemben az egykori római birodalom hagyományát tartja fenn. Szóval itt a világi és az egyházi hatalom egyesítését képviseli önmagában. Uh-huh. Önmagában, és tulajdonképpen az egész Európai Unió körül a római katolikus egyháznak a tevékenysége az erre irányul, hogy ugye az Európa keresztény gyökerei. Tehát itt újra szeretné visszahozni a keresztény társadalmat, a keresztény államot, tehát itt nem lehet, hogy így mondjam, nem lehet szétválasztani, szóval ezt tartom naivitásnak, a római katolikus egyháznál valaki szét akarja választani azt, hogy állami világi hatalom és vallási hatalom, mert az egésznek a lényege az, hogy a kettő szorosan összeolvad, és ez a társadalmi modell az ideálja, és ma elérkezettnek látja az időt arra. Nem tudnám sajnos a szerzőt megmondani, a Mérleg című folyóiratban olvastam, hogy valaki megjelentetett egy katolikus szerző egy könyvet ezen a címen, hogy a katolikus pillanat, amiben azt fejtegeti, hogy ez az a történelmi pillanat, amikor ennek a modellnek a megvalósításáért hatékonyan tenni lehet. Uh-huh. Tehát ezt nem lehet szétválasztani soha.
0: Értem, lehet, hogy mi világi emberek naívak vagyunk. Azt mondtad, hogy olyan egyházpolitikai koncepció kéne, amely elvi alapon áll, és nem ellenséges. Ez fontos kérdés. Az elmúlt 16 évben volt-e olyan szocialista vagy liberális kormány, vagy volt-e olyan kormányzó párt, amelynek az volt a célja, hogy kiélezze az ellentéteket az egyházzal, tehát amelyik támadta kifejezetten az egyházat. Válasszuk külön, ez nagyon fontos szerintem. Mondom még egyszer, én szerintem legalábbis a katolikus egyház biztosan agresszívan viselkedik. Ha én megpróbálok ellenállni az agressziónak, az nem az én agresszivitásom, az az én védekezésem. Olyan, amelyik eleve megpróbálta támadni az egyházakat, olyan politikáról tudsz-e?
1: Szerintem nem volt ilyen. Aha. Szerintem nem volt ilyen. Ez inkább valahogy, én úgy látom a szocialista, liberális kormányoknál, hogy itt az igyekezet arra irányult, hogy sokkal inkább, hogy megnyerni, engesztelni az egyházakat, csak néha, olykor, bocsánat, hogy így mondom, van egy kis nyűszítés, vagy hogy na ez már sok, vagy már ezt mégsem, de kifejezett támadó szándék szerintem soha nem volt.
0: Azt te végig gondoltad, hogy melyek lennének azok a területek, ahol azt mondtad, hogy elvi szinten és a köztársaság érdekében le kellene fektetni azokat a kulcspontokat, amelyek ezt az általános mondatot, hogy az állam és az egyház Magyarországon szét van választva, konkretizálják, tehát átültetik a gyakorlatba?
1: Hát például én erre gondolok, hogy tisztázni, hogy mit jelent az állam világnézet és semlegessége.
0: Ez és... nem tisztázott?
1: Távolról sem. Nem. Hát mondjuk nem akar, lehet, hogy valaki kis dolognak tartja, hogy állami tisztviselők részvétele egyházi ünnepeken, de vagy a bizonyos szimbólumok, de még ez sem mindegy. De szóval ennél még komolyabb dolgot is lehet említeni, hogy hogy az államnak a világnézeti semlegessége, hivatkoznék az amerikai alkotmány 1791-es alkotmány egyes számú kiegészítő pontjára. Az egy nagyon egyszerű mondat, de abban egy nagyon fontos elv van, amely így hangzik, hogy az amerikai kongresszus, nem egész szó szerint idézem, de ez a lényege, sem nem tilt, nem hoz törvényt valamely vallásos tevékenység tiltása vagy támogatása érdekében. Ebben ez a zseniális, hogy támogatása érdekében. Tehát világos, hogy ne is tiltson, ehhez nincs joga. De viszont támogató törvény se hozzon. Ilyen szempontból tulajdonképpen már kifogás alá eshetne, igazából konkordátum volt, amit Fordula megkötött a Vatikánnal. Tehát ez egy
0: elmagyarázott, nagyon... hogy mi a különbség a vatikáni egyezmény és a vatikáni konkordátum?
1: Hát ennek ez a neve, de tulajdonképpen a lényege ugyanaz, hogy egy kiegyezés az állammal, amelyben valamilyen módon ennek a római katolikus egyház privilégiumot biztosítja. Itt privilégiumokat biztosított. Ez teljesen egyértelmű. Ez nem csak a felekezeti jogegyenlőség elvét sérti. Én mondjuk nem tartozom azokhoz, akik nem tudom, hogy akarnak harcolni, hogy minden pici kis, vagy kisi egyház, meg nagy egyház teljesen egyforma elbírálás alá essen, de ha csak a többi egyházat nézném is, amik úgy nevezett történelmi egyházakat, itt a római katolikus egyház messze menő privilégiumokat kapott. Tehát ez szerintem már annak a tiszta elvnek a elvet sérti, hogy nem hoz olyan törvényt, olyat sem, amelyik tilt, de olyat sem, amely vallásos tevékenységet támogat. Mm. Mert ha az egyház egyszer világnézetileg semleges, és az állam és az egyház szétválasztott, akkor a törvényhozásban rendkívül ügyelni kell erre. Ugye is tudjuk, hogy állandóan jelentkeznek azok a követelések, hogy törvényekben jelenjenek meg bizonyos vallás-erkölcsi felfogásoknak a következményei. Tehát az állam, ha nem tisztázza ki ezt a kérdést, akkor különböző nyomásokra akármikor összecsúszik a dolog, és megszületnek olyan törvények, amelyek valójában vallási alapozásúak, és valójában vallás erkölcsi felfogást, vagy vallási törekvéseket támogatnak.
0: Uh-huh. Ennek mi lenne a formája? Közé tesznek egy dolgozatot, amelyben világosan kifejtik, tehát a koalíció világosan kifejti, hogy mit gondol erről a viszonyról, és aztán megnéznék, hogy a gyakorlatban hol kell ennek utána menni?
1: Hát nagyon nehéz dolgot kérdeztél, hogy ez gyakorlatilag hogy lehetne megvalósítani. Hát én úgy gondolom, hogy tényleg valami egészen egyrészt nagyon komoly tisztázó elméleti munkára lenne szükség, elsősorban nem dolgozatokra, inkább szerintem igen-igen jól szervezett konferenciára, amelyben az érintettek jelen vannak, és nagyon előkészíteni, és hogy ezeket az elveket pontosan tisztázza. Másik oldalon pedig olyan személyeknek kellene például egyházügyi államtitkárságra kerülni, akiknek tiszta a gondolkozásuk ezen a téren, akik soha nem ellenségesek, nem támadóak, nem provokatívak. Én megjegyzem, én a gunyoros támadó hangot sem szeretem, hiszen mi egy köztársaságot akarunk, ahol békében élnek az állampolgárok, és legyen valaki római katolikus, legyen valaki ateista, de ez azt jelenti, hogy békességes társadalomban szeretnénk élni, tehát én azt sem tartom szerencsésnek, ha túl durva neki szánkázás megy, mindig maradjon elvszerű és higgadt a dolog. És olyan személyekre lenne szükség az egyházügyi államtitkárságon, akik nem támadóak, nem ellenségesek, nem provokatívak, de abszolút elfűek és következetesek, világos a fejük, és arra is megvan a képességük, hogy az illetékeseket is felvilágosítsák, és szóval erre a pályára tudják vezetni.
0: És hát bizonyos értelemben ezek szerint kemények.
1: Igen.
0: Szóval itt hát nyilván nagy a nyomás.
1: Igen, az elfűségre és a rendíthetetlenségre ezen a területen nagyon nagy szükség van.
0: Hát nehezen tudom elképzelni. Szóval tudod, mint ahogy minden ilyen állami funkcióval, vagy kormányzati funkcióval, itt is az a baj, hogy szerintem nagyon el kell szánnia magát annak az embernek, aki egy ilyen iszonyan kényes és éles helyzetben funkciót vállal, mert abban a pillanatban el fog kezdődni a lejáratása. Igen. Tényleg.
1: Szóval hát most én is tiszta idealista dolgokat mondok, hát tudom, de ha azt kérdezted, hogy hogy lehetne, hát az ember nem tudja csak az eszményit mondani, hogy valahogy így lenne jó.
0: A nagy probléma az, hogy gyakorlatilag a magyar értelmiségnek, mert ugye a magyar értelmiség folytat erről vitákat, is, magyar értelmiség is, az elmúlt hónapokban, noha ez nagyon intenzív volt ez a Gyurcsányféle vatikáni látogatás óta, annyit nem sikerült tisztázni, hogy mit jelent az, hogy az egyház politizálhat. Hát ennyit nem sikerült tisztázni, hát az egyik fél állít bizonyos dolgokat, de kompromisszum keresően elfogadja azt, amit az egyház mond magáról, tehát hogy neki igenis joga van megnevezni azokat az értékeket, amelyek mellé, ha pártot rendel, akkor már mindjárt nem választási kampányban vesz részt, hanem a saját értékeit nevezi meg. Szóval ezt az egyszerű fogalmat, hogy mit jelent az egyház politizálása, lehet, hogy bonyolult, ezt nem sikerült tisztázni.
1: Hát igen. Szóval megértem, hogy ezer gond és nehézség van, de én pont azért írtam ezeket a bizonyos cikkeket is, hogy hát az ember a maga pici szerény eszközeivel próbál hozzájárulni ahhoz, hogy felvilágosítás, hogy ez nem úgy van, hogy mondjuk gazdasági és egyéb kérdésekhez képest mellékes, mert ez egy világviszonylatban előretörő irányzat. Hogyha gyalogol, megy ebbe az irányba bele a kormányzat, és nincsenek világos fogalmak, és az értelmiség is nem félvilágosult, és nem folyik bele ebbe a folyamatba, hogy egy tisztázás legyen, akkor annak ellenére, hogy Magyarországon a lakosság nagy része nem elkötelezett egyháziasan vallásos, hát Magyarország valami lengyel útra fog térni, vagy nem tudom mire, ugye? Tehát ezt valahol fel kéne mérni a gondolkodó értelmiségnek is, hogy ez nem egy perifériális kérdés. Ez most egy forró kérdés Magyarországon, és ezt nem indulatokkal és érzelmekkel kell megoldani, hanem nagyon világos érzelmi tisztázással. Vagy elvi tisztázással.
0: Hát majd mindjárt beszélünk az érzelmekről, meg az indulatokról, csak most meghallgatjuk a híreket, jó, és aztán Vankó Zsuzsával folytatjuk a hétzárót. Kérlek szépen, hogy térjünk vissza erre, amit mondtál, és ez egyébként elvileg tényleg nagyon fontos lenne, hogy okosan, higgadtan és érzelemmentesen kellene vitatkozni azokról a dolgokról, amelyek az egyház és az állam viszonyát, vagy a társadalom és az egyház társadalom és az egyház viszonyát érintik. Ezzel a következő a baj. Most mondani fogok példákat. Ugye a választások előtt Veres András az iskolai hitoktatás mellett érvelt, hogy be kell vezetni, alternatívaként természetesen a nem vallásos gyerekeknek az erkölcstant. És azért kell bevezetni, és itt az érvelés a lényeg, mert ma, amikor egyesek a világnézetileg semleges nevelést szorgalmazzák, valójában nihilista, materialista, hanem egyenesen ateista nevelést propagálnak és próbálnak kötelezővé tenni. Na most folytatom. Mert ugye a választások után, amikor a emlékezetes interjúját adta, amelyben közölte, hogy a választások végeredménye őt szomorúsággal töltötte el, Veres András, ugye, aki nem tudná, ő a püspöki konferencia titkára, azt mondta, hogy a kialakult helyzet egyfajta tükre az ország jelenlegi lelki és erkölcsi állapotának, vagyis mi, akik ugye nem az ő választott pártjára szavaztunk, mi tulajdonképpen ilyen síralmas lelki és erkölcsi állapotban vagyunk, ezt mondta el. Itt van a Keresztény Értelmiek Szövetsége, hogy ne csak a klérust idézzem. Azt mondja, az elnöke azt nyilatkozta, hogy a választás eredménye azzal magyarázható, hogy értékvesztett, emberségekben súlyosan devalválódott környezetben élünk, ahol az emberek széles rétege számára az alapvető értékek már nem léteznek, és szerint ezek az értékek az egyház, a kereszténység, a család és a magyarság. Na most az én számomra meg nem érték az az egyház, amelyik vallásháborút folytat, nem érték az a kereszténység, amely kirekeszt másokat, nem érték az a család, amely szolgaságba tartja, ha kell egy életen keresztül a családtagjait, és nem érték az a, nem is tudom mit mondott, nem érték az a magyarság, mondjuk amelynek a nevében más magyarokat próbálnak kirekeszteni ebből a nemzetből. Szóval az a baj, hogy folyton bántanak, folyton minősítenek, folyton azt mondják, hogy rossz vagyok. Hát miért nem hagynak engem a saját normáim szerint érni? Most elnézést, hogy a saját nevemben beszélek, csak így egyszerűbb, mert személyes megszólítatásnak érzem, amikor Veres András püspököt hallgatom. Szóval, és a másik kérdés, miért így akarnak híveket szerezni? Mert gondolom, ez nem az én meggyőzésemre irányul, hanem mások megfélemlítésére irányul. A harmadik kérdésem pedig, hogy hol vannak azok a hangok a katolikus egyházból, vagy egyáltalán a magyarországi egyházakból, mondjuk a nagy egyházakból, amelyek pontosan ezt a higgadt, megegyezésre törekvő, a másikat élni hagyó politikára törekszik, amelyet ezt te is szeretnél.
1: Igen. Hát én teljesen megértem ilyen értelemben az érzelmeket, és nem is baj, ha kirki robban. Én arról beszéltem, hogy a kormány részéről, vagy szóval az államegyház viszonyában ott feltétlenül higgadt és szenvedélymentes és elvi megközelítésre van szükség. Hát különben sajnos ez tényleg szomorú, hogy nincs éppen keresztény oldalról hát világos értékelés, tehát mindenkinek a szabadságát tiszteletben tartjuk, a harcias, a sértegető kereszténység. Itt éppen azzal fejeztem be az első cikket, ugye, hogy nagyon messze esik az alapítója szellemétől, még egyébként az evangélikus egyházban van olykor egy-egy pozitívabb megnyilatkozás ilyen vonatkozásban. Ők nem állnak be olyan egyértelműen mindig a sorba.
0: Az a baj, tudod, hogy szóval én nem figyelek nagyon oda az egyházakra, akkor figyelek oda, amikor valami olyat mondanak, ami rám is tartozik, vagy olyat csinálnak, ami úgy érzem, hogy rám is tartozik. És ebből a szempontból én mégiscsak azt láttam, hogy a sajtó, meg a rádiók, meg a televíziók, azok, vagy maguk a hívek itt a Klubrádióban, a Bolgár Gyuri műsorában, a Megbeszéljükben, ők maguk számoltak be arról, hogy miféle sérelmek érték őket, és ezek többnyire a katolikus egyháztól érik őket, ezek a sérelmek. Tehát én ezért tartom a katolikus egyházat egyfajta ilyen zászlóvívőnek ebben a folyamatban, amelyet te fundamentalistának...

0: hitélet után nem kapja meg a feloldozást. Vagy a Győri Hittudományi Főiskola tanára, aki egyben plébános is, és aki azt írta, hogy nem szabad a szociális, megmondta a választási felhívásában, hogy nem szabad a szociál-liberális koalícióra szavazni, és akkor itt megindokolta azzal, hogy eladták a fél országot, meg ezzel, azzal, amazzal, és azt úgy mondja, nem akarom, hogy ők folytassák, akik mégis rájuk szavaznak, Isten előtt, lelkiismeretükben felelősek. Most hogy lehet az emberben az a törekvése egy egyházi embernek, hogy lehet, hogy a másik emberben lelki görcsöket okozzon, pusztán azért, mert a világi meggyőződését másként képzeli el, mint a vallásit.
1: Igen, hát nézd, ez egy nagyon szomorú jelenség, de én azért terelem a szót mindig egy kicsit a nagyobb összefüggésekre, mert attól tartok, tudod, hogy akaratlanul is leragadunk ezeknél a konfliktusoknál. És nem látjuk azt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy itt mondjuk egy konzervatív klérusnak, hát a lényegét tudja adni. Ugye ezzel egyszerűen, mint egy realitással számolni kell. De azt kell látnunk, hogy ez egy nemzetközi tendencia. Európában és Amerikában. És ez a probléma, hogy nézzük meg azt, hogy egy nagyon különleges történelmi időben élünk. A posztmodern korszakban a liberalizmus pozitív eszméi sokszor szélsőségekben nyilatkoznak meg, egy szélsőséges szabadságkultuszban, ami már a tömegekben visszahatást vált ki. És hogy így mondjam, nagyon kedvez a történelmi klíma annak, hogy bekövetkezzék az, amit a jó magyar közmondás így mond, hogy az ember mindig a ló túlsó oldalára esik. És akkor jöjjön a rend, a vallás, az erkölcs, ugye ez az új jelszó, és nem győzöm hangsúlyozni, rengeteg, én főleg azokat a jó szándékú embereket féltem, akik hatalmas lelkesedéssel támogatják ezt az új irányzatot, mert azt mondják, hogy hát én nem akarom a homoszexuális reklámokat, én ezt, meg azt, meg amazt, és én szeretnék egy normális biztonságban és közegben nevelni a gyerekeimet, és nem látja azt, hogy itt az óriási veszély. Tehát én azért beszélek...
0: Mi az óriási veszély?
1: Hát tulajdonképpen az az óriási veszély, hogy mi a kommunizmus alatt megismertünk egy állami ideológiát, egy kötelező állami ideológiát, mondjam azt, egy kötelező vallási ideológia felé haladunk, mert ne felejtsük el azt, hogyha itt politikai hatalmat sikerül szerezni, hogyha az állam és az egyház szétválasztása nem világos, és hogy így mondjam, vakon haladnak a dolgok abba az irányba, hogy financiálisan és óvatlanul és mindenhogyan nyissuk az utat ennek az irányzatnak, akkor tulajdonképpen az fog bekövetkezni, hogy akkor a törvényhozó hatalom erejével és a politikai hatalom erejével kívánni meg egyfajta ideológiai igazodást, és tudjuk, hogy ha az érdeket összekapcsoljuk és a kötelező ideológiát, nagy változások történnek.
0: De rend van.
1: Igen. De ez morálisan iszonyú károkat tesz, és a lelkismereti szabadság az szétfoszlik, mint a köd. Tehát, szóval én úgy látom, hogy erre kell koncentrálnunk, mert tényleg az ember bosszankodhat, meg kesereghet, ugye, a sok napi megnyilatkozáson, de tudomásul kell vennünk, hogy vannak ilyen hiányzatok, vannak ilyen felfogások, de azt kellene nézni, hogy lehet menteni azt, ami menthető, és hogy lehet felvilágosítással és tiszta fogalmakkal mégis feltartóztatni egy olyan irányzatot, ami az egész társadalomnak nem egészséges. Mondhatnám azt, hogy a hívő embereknek sem egészséges.
0: Sokan közülük maguk is így tapasztalják, legalábbis amikor beszámolnak az élményeikről. Na most ugye, ami ennek a nemzetközi vonatkozásait illeti, arról, amit beszélsz, nagyon keveset tudunk, mi újságolvasók, úgy értem, ezekről az eseményekről, vagy tendenciákról, főként ugye az akkor volt nyilvánvaló, amikor nagyon hosszan ment a vita Európa szerte, és Magyarországon is, az Európai Uniós alkotmányról, arról, hogy a kereszténység mint gyökér, és mint megőrzendő érték benne szerepeljen-e név szerint, vagy ne. Sőt, egy időben Isten nevét akarták alkotmányba foglalni, aztán erről később letettek. Na most ugye az ezen a héten történt, hogy a pápa kiállt az egyházi oktatás mellett, konkrétan Venezuela esetében, ahol egyházi reformokat szerettek volna megvalósítani. Hát a spanyolok ezt nem kérdezték, amikor reformálták a saját vallási struktúráikat, vagy intézményeket.

0: valamelyiket. Hugo Chávez elnök megkérdezte, úgyhogy ő neki nem engedélyezték. És hát itt van az Egyesült Államok, amelyről te is írtál. A múlt heti 10 parancsolat napja ürügyén, ezt majd kérlek mondd el, hogy micsoda, mert nem biztos, hogy mindenki olvasta a cikket, de hát arról meg azért minden hónapban legalább két olyan írást olvasok, vagy a magyar, vagy a nemzetközi sajtóban, azokról az elképesztő perekről, vitákról, veszekedésekről, amelyek a darvinizmus és a teremtés elmélet között zajlanak, hogy mit tanítsanak a gyerekeknek az iskolában, szóval a darvinizmust kitiltsák-e, vagy ne. Szóval mi a tétje most már így világviszonylatban elgondolva ennek a folyamatnak, amelyet vallási fundamentalizmusnak nevezel?
1: Igen. Tehát nagyon rövidre próbálok lenni, mert ez egy óriási témakör. Tehát annyit mondanék, hogy ez a 10 parancsolat napja Amerikában május 7-én volt, még a konkrét hírek még nem futottak be igazán, hogy hogy zajlott le. De az nagyon érdekes már önmagában, ahogy ez felmerült, ugyanis ez egy reakció volt arra, hogy a legfelsőbb bíróság úgy rendelkezett, hogy el kell távolítani a 10 parancsolatot, mint szimbólumot, amelyet kitettek bíróságokon egyes fundamentalista szemléletű bírák, mondván, hogy ez az állam és egyház szétválasztása elvével nem összeegyeztethető, mert ez egy vallásos indítatású kitétel. És az állam is...
0: Mondta a bíróság.
1: Mondta a bíróság.
0: Legfelső bíróság.
1: Na most ez ellen történt egy fellázítás a fundamentalista gondolkodású vallási rétegnek, és ennek egy ilyen erődemonstrációja volt ez a 10 parancsolat napja. Na most engem különösképpen megdöbbentett az a törvényjavaslat, amit beadtak a kongresszusnak. Elolvastam ennek az angol szövegét. Ezt még nem tárgyalták bizottsági szinten sem, 2005-ben adták be, tehát még nem tudni, mi lesz a törvény sorsa, de itt nem is annyira az az érdekes, hogy most ebben a pillanatban lesz-e ebből törvény, vagy még nem, hanem inkább az, hogy milyen tendenciát mutat. Ez arról szól, hogy eleve jellegzetes a címe, amilyen címet a törvénynek adtak, hogy alkotmányrestaurációs törvény 2005. Tehát azt állítják, hogy ez az amerikai alkotmány eredeti szelleme, rögtön ki kell mondani, teljesen fals, mert nem teokrácia az igazi amerikai hagyomány. Tehát történelem hamisítás, igazából már a címe is a törvényjavaslatnak, és a törvényjavaslat azt tartalmazza, hogy a feljebb viteli hatáskörét a legfelsőbb bíróságnak korlátozni kell, és a legfelsőbb bíróság az sem fellebbezés útján, sem saját hatáskörébe vonásra vonatkozó végzés útján nem foglalkozhat olyan ügyekkel, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy akár szövetségi kormány tisztviselői, akár egyes államok tisztviselői elismerjék Istent, és most ezt szó szerint idézem, elismerjék Istent, mint a törvény, a szabadság és a kormány szuverén forrását. Tehát még egyszer, hogy elismerjék Istent, tehát állami tisztviselők elismerjék Istent, mint a törvény, a szabadság és a kormány szuverén forrását.
0: Bocsánat, csak egy pillanatra megakasztalak, tehát azt akarják, hogy a legfelsőbb bíróságnak erre ne legyen hatásköre, igen, tehát igen, szabadon.
1: És hogy ugye úgy is mondják, hogy a törvény arra irányul, hogy megvallhassák Istent az állami tisztviselők. Állami tisztviselő mi voltukban is, mint ugye, ahogy mondtam, a törvény, a szabadság és a kormány szuverén forrását. Na most hadd mondjam el, mint meggyőződéses keresztény ember, én is hiszem, hogy Isten a végső forrása ezeknek a dolgoknak, de nem tartom elfogadhatónak, hogy azt mondjuk, hogy a köztársaság, aminek a nevében az van, hogy ez egy társadalmi szerződés végül is, ahol mindegy, hogy kisebbség, ha egy abszolút kisebbség is az ateista, de ez a köznek a békés együttélésére irányul, és itt lelkismereti szabadságot sértő, hogyha állami tisztviselő mi voltában, ez deklarálja, hogy Isten ezeknek a forrása. Az állam és az egyház szétválasztása azt kívánja, hogy egy állami tisztviselőnek magánügye lehet, hogy ő hogyan vallásos és miként vallásos, de ezt ne deklarálja. Ugye például az, hogy bíróságokon kitették a 10 parancsolatot, hát gondoljunk meg, a 10 parancsolat mindenképpen vallásos törvény, ugye? Tehát akkor mi egyszerűen, ha azt mondjuk, hogy ez a jognak, ez a törvénykezésnek az alapja, akkor ezt széttiportuk a lelkiismereti szabadságot. Mert ha valakinek a lelkiismerete ezt nem fogadja el, ezt a törvényt, akkor én nem tehetem ezt az állami törvénykezés alapjává, mert abban a pillanatban megsértettem a köztársasági szerződést. Ugye? Tehát azt, hogy...
0: És mi közösség tulajdonképpen azért hozzuk létre az államot, hogy mi valamennyünk ügyét intézze. És
1: így
0: ha,
1: van.
0: És ha az állami tisztviselő vallási alapon elkezd különbséget tenni köztünk, akkor már mindjárt
1: így, pontosan erről van szó. Ráadásul még valamit szeretnék mondani. Ez is egy nagyon lényeges dolog, mert ahogy mondtam, én mint keresztény ember hiszem azt, hogy Isten a végső forrása ezeknek. Igen ám, de ahogy úgy képzelik sokszor vallásos erők, hogy az Isten kézi vezérléssel irányítja itt a földi dolgokat. Hát rögtön megmondom, ha így lenne, én se tudnék az Istenben hinni. Mert ugye, hát ha ez lenne a képe annak, ahogy az Isten kormányozni tud. Ugye, és az emberek nem gondolnak arra, hogy milyen egyszerű, hogy a mi atyánk, ami a legtöbb egyház Isten tiszteletén hangzik, ugye ott van benne, hogy jöjjön el a te országod, meg legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Hát ebből egy perc alatt kiderül, hogy az a vircsafta, ami itt van, az nem az Isten országa, meg nem az Isten uralma. Tehát most, amikor azt állítják, hogy Isten a szuverén forrása a törvénynek, a jognak és a szabadságnak, akkor ez itt nem egy az egybe érvényesül az Isten szava, mert az Isten akart, hanem egyházi szűrőkön és egyházi képviseleteken. Most, hogy ezek az egyházi képviseletek hogy fogják képviselni, hogy mi az, hogy törvény, meg szabadság, meg kormány, ugye? Tehát ezt egy az egybe, hogy így mondjam, az Istennel azonosítani, meg az Isten akaratával azonosítani, ahogy ezt itt egyházak megjelenítik, vagy képviseletik, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tévedő és sok mindennel keveredő emberinek az istenítése. És isteni tekintét követelni annak, ami pedig nagyon távol járhat az eredeti isteni elvektől, vagy eszményektől. Nem tudom, mennyire tudtam ezt világos elmondani.
0: Világos, nekem abszolút világos. Csak igen. Még annyit akartam hozzáfűzni a magam földhöz ragadt módján, mert a papok is esendő emberek. Szóval ők se a tévedhetetlenség és a csalhatatlanság letéteményesei, vagy megtestesítői,
1: igen, korszellem befolyásol, előítéletek befolyásolnak, történelmi tradíciók tévedései befolyásolnak. Tehát itt azt mondani, hogy úgy, ahogy mi megjelenítjük a törvényt, a jogot, a törvényt, a szabadságot és a kormányt, az úgy tisztán az Isten akarata, vagy az isteni forrásból származik, hát ez tragédia.
0: Azt mondtad az előbb, hogy tulajdonképpen ez a rendvágy, a szélsőséges a liberalizmusnak egyfajta szélsőséges felfogásából vagy gyakorlatából következő ilyen szabadosság vagy szabadság túltengés. Tulajdonképpen úgy veszem, ez is oda sorolható. Mert abban a pillanatban, hogy a szabadság jegyében és nevében más embereket arra akarok kényszeríteni, hogy alávessék magukat nekem, akkor én végül is a szabadságommal élek vissza, nem?
1: Hát szóval persze, világos.
0: Az, aki engem be akar terelni kötelezően egy világnézeti gondolkodásba.
1: Ez világos, a lelkiismereti szabadság durva megsértése. Ugye ezt mondta Pascal olyan szépen, hogy a minden szelítséggel ítéző Istennek az a szokása, hogy az értelembe éjszakokkal és a szívbe pedig kegyelme segítségével írja be a törvényét, de ha kényszeríteni akarják, és ha az állam támogatásával akarják, akkor ennek csak félelem, és mondom én, érdekből igazodás, meg kötelező ideológia az eredménye. Tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, leegyszerűsíthetjük a dolgot úgy, hogy a kereszténység nagy része, az egyházak nagy része a mai napig nem tudott kiábrándulni a konstantinuszi képletből és eszményből.
0: Ami
1: azt jelenti, hogy a kereszténységnek az állam erős karja támogatására van szüksége ahhoz, hogy hatékony legyen és krisztianizálja a társadalmat. De mondjuk biblikusan ebből egy szó nem igaz, mert ha valaki az evangéliumokat egyszer életében elolvassa, akkor ott a Jézus tanításaiban és gyakorlatában ennek a nyomát nem találja, hanem pont az ellenkezőjét, az én országom nem e világéről való, adjátok meg az Istennek, ami az Istené, a császárnak, ami a császári, és azt mondta, hogy a kereszténység úgy hasonl, mint a só meg a kovász, ami azt mondta, nem azt kérem, hogy vedd ki a világból, hanem őrizd meg a gonosztól, legyen benne a világba, adjon neki jó ízt, ugye, és erjessze meg a pozitív erkölcsi elveivel, tanításával és példaadásával, de teljesen idegen dolog a kereszténység eredeti elveitől, hogy ehhez hatalmat, törvényt, a világi hatalomnak a támogatását vegye igénybe.
0: Hát nézd, te a történelemből, a történelmi tapasztalatokból ezt tanultad meg, hogy a lelkiismereti szabadságnál nincs fontosabb. Ők meg azt tanulták meg, hogy hatalom nélkül tehetetlenek.
1: Hát ez a szomorú.
0: Ez a szomorú tény. Csak egy dolgot nem értek. Ezt annyiszor elmondják ezekben a különféle társadalmi konfliktusokban, Magyarországon is, vagy politikai konfliktusokban, hogy a szeretet, meg a megértés, és főként a megbocsátás. Hát ezek alaptételei a keresztény vallásnak. Hát akkor tényleg ennyire nehéz. Szóval én, jó, hagyjunk engem, csak azt mondom, hogy a világi erkölcsnek vannak olyan normái, amelyet az ember soha nem szeg meg. Akkor sem, hogyha maga körül azt látja, hogy sokan mások megszegik. Igen. Mert beégett.
1: Igen.
0: Hát ez miért nem éged be? A megbocsátás, a szeretet, a türelem a másik iránt, ez miért nem éged be?
1: Egy nagyon igaz és nagyon szomorú kérdést vetettél fel. Mondanék neked valamit, hogy van a Bibliában egy ilyen mondat, hogy olyan kereszténységről beszél, ahol megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Ez egy klasszikus megfogalmazás. Megvan a kegyesség látszata, de megtagadják erejét. De ugyanakkor rettenetes harcias tud lenni a tradíciói védelmében ez a kereszténység. És tényleg nekem is fájdalmas, hogy mikor ott van a Bibliában ez az alapelv, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, így. Ahol ez egy kategórikus kijelentés, ahol Isten van, ott szabadság van. És aztán végig az egész ó és új szövetségi történelme, a szabad választás, az emberi szabad választás tiszteletben tartása. Ez a legmasszívabb tétel a Bibliában. És hogy ennyire eltávolodni a biblikus szellemtől, ez tulajdonképpen igen messze van a biblikus kereszténységtől, és én sokszor a szekularizált embereket sajnálom a legjobban, hogy szóval tényleg a kereszténység munkája az önmaga iránti ellenszemnek a növelését és az előítéletek növelését, azzal, ha így jeleníti meg a kereszténységet.
0: Igen.
1: Tehát ezért mondtam, hogy a főiskolánknak is ezt érzi a küldetésének, hogy egyszer már különítsük el a bibliai eszmeiséget a történelmi megjelenítésétől, és mutassuk meg azt, hogy ebben az is például milyen szomorú, hogy a felvilágosítás idején nem a Bibliából vette ezt az elvet, pedig ott van eredetileg, hanem ilyen kanyaron keresztül, ugye a felvilágosodás, éppen a humanizmus szellemisége hozta felszínre azt, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség az egyházi ellenében, a középkori vallásosság ellenében pedig annak kellett volna ezt képviselni. Ugye? Tehát mondhatnám azt, hogy megszégyenítő volt, hogy egy nem egyházias új gondolkodási irányzat volt az, ami azt hozta felszínre, amit az egyháznak mindig is kellett volna képviselni igazából.
0: Igen. Csak tudod ezt a mondatot, hogy Isten ott van, ahol szabadság van.
1: Igen, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság.
0: Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Szóval ezt az nyilván ilyen hittérítő szellemben is, tehát agresszív módon is lehet értelmezni, hogy szabad csak akkor lehetsz, hogy ha akarod, ha nem, az Úr lelke veled van. Meg lehet úgy is értelmezni nyilván, ahogyan a szól,
1: igen,
0: a maga
1: persze
0: kontextusában és a
1: igen,
0: maga
1: igen
0: szellemében, hogy szóval nem akarom értelmezni ezek a dolgokat, mégse én vagyok rá hivatott, csak én körülbelül úgy értem, hogy az egy Istentől való dolog, ha az ember szabad.
1: Igen, így van. Igen, egyszer valaki nagyon megütközött azon, amit írtam egy cikkben, hogy arra reagáltam, hogy tényleg nem is tudom, ki nyilatkozott valahol rádióban, csak Foszlányt hallottam, hogy a rossz vallásosság is jobb, mint az ateizmus. Hát én azt mondtam, hogy ez így nem igaz. A rossz vallásosság mindennél rosszabb, és lehet sokkal erkölcsösebb és tisztább akár egy ateista álláspont, egy ateista-humanista álláspont, mint egy rossz vallásosság.
0: Van ateista-humanista álláspont, és vannak egyszerűen a nem hívők.
1: Igen.
0: Nem nevezném őket ateistának, mert nem okvetlenül védik a saját vallás, vagy egyház,
1: igen,
0: vagy hitellenes elveiket. A baj az, hogy a humanista ateisták sem, és a nem hívő emberek sem támadják azokat, legalábbis az én ismereteim szerint, legalábbis ebben az országban, akik templomjárók, hívő emberek, Istenről beszélnek értelmes, emberi módon. Ezért nem értem, mert nincs okuk védekezni. Tehát nem védekezésből történik az, ami történik, hanem egyszerűen támadásból. Mert mondom, a viszontbántást nem látom.
1: Igen. Igen, hát szóval ezek nagyon szomorú tények. De megengednéd, hogy egy pár mondatot idézzek, hogy mi az igazi amerikai hagyomány, ami a történelmi hűség szerint, aminek a szellemében az amerikai alkotmány fogant. Ebben nagy szerepe volt Roger Williamsnek, aki a Rhode Island államot alapította, és ennek olyan eszméje voltak, hogy például azt mondta, az indiánoktól meg kell venni a földet. Mm. És maga is ezt tette. Ő a kereszténységből ilyen dolgokat vezetett le, nem pedig a magától értetődőbb módon elfoglaljuk. Tehát ezt csak jelzem, hogy a tiszta kereszténység milyen következtetésekhez vezet. És hadd idézzek egy pár sort tőle szó szerint. Ezt írta. Bevallom, hogy az Isten tiszteletek szabadságáért vívott küzdelmemben én részrehajlás nélkül bármilyen felfogástnak a szabadságát vallom. Azután ezt írja, semmiféle egyén az által alapított gyarmaton nem szenvedhet bántódást, molesztálást vagy büntetést vallási különbségek miatt, amíg a közbégét nem zavarja. Legszebb mondatát idézem. A legvirágzóbb polgári államot az szolgálja a legjobban, amikor teljes szabadság van a vallási ügyekben. 1644-ben az Üldözés véres tana című művében írta ezt, amiben ugye elutasítja az Üldözés véres tanát. Talán érdemes még egyszer, hogy a legvirágzóbb polgári államot az szolgálja a legjobban, amikor teljes szabadság van a vallási ügyekben.
0: Kívánjuk a magyar egyházaknak, hogy ezt a mondatot 2006-ban, így 400 évvel később, 401 néhány évvel később tegyék ki maguknak, és olvasgassák szorgalmasan, és akkor azt hiszem békében fogunk élni. Vankó Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm. Ez volt a hétzáró. Jövő vasárnap este találkozunk ismét, viszontlátásra. Mi Jancsik Zsófiát hallották.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

A mai témánk tehát nem a néma bálványok és az élő Isten igéje, hanem a proféciák háttérbe szorulása a kereszténység történetében a kezdetektől a reformációig. Kedves hallgatók, a Jelenések könyve után, hogy kicsit meghosszabbítottuk a sorozatunkat, néhány profétikus összefüggés feltárására hosszabbítottuk meg, meg hát azért is hosszabbítottuk meg, mert a proféciák jelenkorunkban szinte ismeretlenek, a kereszténységen belül is a profétikus tanítások hirdetése teljesen háttérbe szorult, és történetileg is szeretnénk bemutatni, hogy ez miért van így. Miért van az, hogy ma lényegileg egy átlagos keresztény Dániel könyve és Jelenések könyve proféciáiról vajmi keveset ismer, a jelképeket nem ismeri, az azonosításukat nem tudja elvégezni. Newtonnak, a híres angol fizikusnak a híres mondása, hogy aki Dániel könyvét nem ismeri, az a kereszténység lényegét nem ismeri. Talán első hallása ezt túlzásnak lehetne tartani, de a kereszténységnek az egyik lényeges összetevője az Isten előrelátásáról és az Isten gondviseléséről szóló tanítás. Ez a bibliai időkben magától értetődő volt, hiszen a proféták, hogy felléptek, mindig szembesítették az embereket azzal, hogy most milyen profécia teljesedik be. Keresztelő János, amikor fellépett Jézus eljövetele fellépése előtt, szembesítette a zsidó népet azzal, hogy most van a messiási idő, most lép fel a világ üdvözítője, és Jézus, amikor tanítványokat gyűjtött maga köré, ugye idéztük, hogy az egyik legsúlyosabb megrovása a tanítványaival szemben a Lukács evangélium a 24. fejezetében található kijelentése volt, amikor a halála és feltámadása után az Emmauszi tanítványoknak megjelent, nem ismerték föl, rávezette őket a proféciák beteljesedése nyomán, hogy ezeknek így kellett bekövetkezni, hiszen erről jövendőltek a proféták, hogy a messiásnak az életét kell adni az emberiségért, és ugye akkor mit mondott Jézus? Azért érdemes ezt megjegyezni. Ó, balgatagok és restszívűek! Balgatagok és restszívűek mindazok elhívésére, amelyeket én felőlem a proféták szóltak. Tehát Jézus számon kérte a tanítványaitól a profétai ismeretek hiányát, miért nem ismerik a profétákat, miért nem hisznek a profétáknak, és ahogy Jézus rávezette a tanítványokat a proféciák beteljesedésére, egyszer hallottam egy nagyon aranyos mondást, hogy akkor szerettem volna Jézus mellett ott lenni, abban a 40 napban, amit a feltámadása után töltött a tanítványaival. Igen, ez valóban így van, mert 40 nap alatt Jézus a feltámadása után a tanítványai hitét annyira megalapozta, és a proféciák alapján alapozta meg, hogy valóban a tanítványok lelki élete akkor fejlődött a leginkább, és amikor Jézus a mennybe ment, és 10 napjuk volt még a pünkösdig, a 10 nap alatt többet változtak, mint azelőtt 3,5 év alatt. Mert hiába éltek ott testileg Jézus közelében, lelkileg Jézustól elfogadni dolgokat akkor fogadtak el, amikor teljesen kinyílt a szemük, amikor tényleg mélységes, mély hitre jutottak, és kezdetét vette a kereszténységnek az elterjedése és kifejlődése. Szeretném még megjegyezni azt is, hogyha az apostolok cselekedeteitől fogva elolvassuk az Új Szövetségnek a hátralevő részét, azt láthatjuk, hogy az apostolok nagyon komoly profétikus hitet alapoztak meg a korai őskereszténységben. Például apostolok cselekedetei második fejezetében olvassuk Péter apostolnak a pünkösdi prédikációját. Péter apostol abban a prédikációjában visszautalt egy nagyon híres ószövetségi proféta könyvére, amit egyébként mindenkinek tudok ajánlani, nagyon rövid könyv, 4 fejezetből áll az egész, Joel proféta könyvére. Joel proféta által Isten kettős proféciákat adott Jézus első eljöveteléről és a második eljövetel előzményeiről.
És Péter apostol, amikor pünköskor beszélt, akkor Jóel proféciáira hivatkozva szólt ott a Jeruzsálemben összesereglett emberekhez. Tehát az apostolok is, amikor hirdették az igét, mire tudtak hivatkozni, hogy igazság, hogy eljött Jézus, hogy ennek kellett beteljesedni, hogy megölik és harmadnapra feltámad. Hát ószövetségi proféták írásaiból bizonyították, hogy a világ megváltója, amikor eljött, csak azt teljesítette be, amit már száz és ezred évek előtt őróla szóltak. És nem csak Péter apostol alapozta meg a profétikus ismereteket az őskereszténységben, hanem arra is utaltunk, hogy például Pál apostol a missziós útjai során. Ugye csak egy a leghíresebb példa, hogy Pál különböző időt töltött bizonyos helyeken. Voltak olyan városok, mint Efézus vagy Korintus, ahol több évet is eltöltött. De volt olyan hely, mint például Tesszalonika, ahol összesen két és fél hetet töltött el. És mégis, ugye gondolják meg, hogy három szombaton prédikált abban a városban, tehát ez összesen azért két hét, vagy valamivel több, és ha elolvassuk az első és második tesszalonikai levelet, ott Pál apostol olyan magától értetődő természetességgel mondja, hogy az időkről és az időszakokról nem szükség, hogy külön írjak nektek. A történelmi ideiről és időszakairól nem szükség, hogy külön írjak nektek, mert amikor ott voltam veletek, az alatt a pár nap alatt, hadd tegyem hozzá, csak pár napig volt ott velük, Pál apostol elmondta a dánieli proféciákat a tesszalonikabelieknek, tehát a nagy történelmi időszakokról, az arany, az ezüst, a réz, a vas, a vas és cserép időszakáról, a nagy történelmi világfolyamatokról, Pál apostol ilyen rövid időn belül is kielégítően és kimerítően megtanította a gyülekezetet. Ezt az első tesszalonikai levélből idéztem, az 5. fejezet első verséből, és a 2. tesszalonikai levél 2. fejezetében is ilyeneket mond Pál apostol, hogy hát nem emlékeztek, hogy ezekről beszéltem, amikor ott nálatok voltam. És ezt a proféciákra érti. Tehát az apostolok, tanulva a maguk példájából, hogy a maguk hitetlenségének egyik forrása az volt, hogy nem hittek a prófétáknak, hanem hittek a vallási vezetőknek, hittek a farizeusoknak és írástudóknak. Szóval maguk példájából tanulva olyan keresztény közösségeket hoztak létre, amelyekben eleven volt a prófétikus hit, mind a Péter által alapított, mind a Pál által alapított közösségekben, és akkor ne felejtsük el a 3. apostolt, János apostolt, akinek Jézus Krisztus a jelenések könyvét kinyilatkoztatta, aki tulajdonképpen az új szövetség egyetlen egy profétikus könyvét, a jelenések könyvét kapta. János apostol messze túlélte az apostoltársait, körülbelül egy olyan legkevesebb 40-50 évvel élte túl őket, és most ne a jelenések könyvét olvassuk el otthon, hanem olvassuk el Jánosnak a 3 levelét. János mind a 3 levelében hivatkozik jövendőlésekre, proféciákra, az evangéliumot és a profétikus ismereteket együtt fejti ki, különösen az első levele 4. fejezetében és a 3. levelében már az antikrisztusi hatalom fellépéséről is szól. Ma éppen átnéztem egy könyvtári tájékoztatót, hogy az elmúlt 20 évben nagyon sok könyv jelent meg az Antikrisztusról, világi könyvkiadványok is. Az Antikrisztus kifejezést először János apostol használja az első levelében és a 3. levelében, és János apostol úgy szól ezekről a profétikus ismeretekről, mint amelyeket magánszemélyek számára is, hiszen ezek főleg a 2. és 3. levele magánszemélyek számára íródott, a legtermészetesebb közvetlenséggel fejtegeti. Tehát az őskeresztény korban a profétikus ismeret az evangélium része volt. Tehát egyetlen egy igeverset, amit már megint csak sokszor idéztünk, érdemes nekünk is megjegyeznünk, ez a Péter 2. levele, első fejezet 19-től a 21-ig tartó versei, tehát Péter 2. levele, első fejezet 19-től a 21-ig tartó versei, ahol a Krisztus apostolai nevében Péter apostol azt mondja, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is. Igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is.
melyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, lámpásra. Mert tudjuk először is azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, hanem az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát Péter apostol azt mondja, hogy a prófétai szó a keresztények kezében a lámpás. Ugye a lámpás, hogy ének idején meggyújtották az olajlámpást, és ha kimentek, nem estek bele a gödörbe, nem vétitek el a célt. Lámpás, ami megvilágítja az éppen soron következő lépést. Szóval nem villámfényhez hasonlította a prófétai beszédet, ami egyik pillanatról a másikra felgyullad, aztán kialszik, hanem megbízható lámpás, amit tarthatok magam előtt, és az életemben hasznosíthatok, hogy ne lépjek rossz helyre. Lámpásnak nevezi. Azt mondja, hogy igen biztos lámpás. Jól teszitek, ha figyelmeztek rá, mint sötét helyen világító lámpásra. Mert tudjuk azt, hogy az írásban egy prófétai szó se támad saját magyarázatból, mert az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát a proféciákra mindig lehet hagyatkozni. Isten, amit kijelentett, az biztos. Szinte egy ilyen Péter második levele, első fejezet 19. és 21. versei mögött, ugye szinte megelevenedni látjuk, amit az Ószövetség is mond a prófétai beszédről, például Ámos könyve 3. fejezet 7. versében, amelyben azt mondja a próféta, hogy maga az Isten üzeni ezt, hogy semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg előre meg nem jelenteni az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát Isten előre ad kijelentést a történelemről, Isten előre bemutatja azt, hogy mit készül tenni, vagy ahogy János evangéliuma több fejezetében, és a 15. fejezet 15. versében mondja Jézus, hogy barátaimnak mondalak titeket, nem szolgáknak, mert mindazt, amit az atyámtól hallottam, azt megmondottam néktek. Vagy a 16. fejezet első 3 versében, szintén a búcsú beszédeiben mondta Jézus, hogy én előre megmondtam néktek, hogy ezek bekövetkeznek, meg ne botránkozzatok. Mert előre felkészítettelek benneteket arra, hogy a történelemben milyen folyamatok indulnak el. Arról is volt szó a sorozatunk keretében, éppen Kecskeméti János fejtegette ezt a témát, hogy a keresztények annyira hittek a proféciáknak, hogy Jeruzsálemnek az időszámításunk szerinti 66 és 70 közötti ostromakor a Jeruzsálemben lakó keresztények a proféciákban való hitnek köszönhették az életüket. Ugye erről volt külön előadás, én erre nem szeretnék már visszatekinteni, de hogyha ezek a keresztények, akik Jeruzsálemben maradtak 66-ig, nem hittek volna Dániel könyve 9. fejezetében a 24-től a 27-ig tartó verseknek, valamint a Máté evangélium a 24. fejezetében található Jézus nagy apokaliptikus beszédének, akkor mindannyian ott vesztek volna a városban. De mivel ők szó szerint hitték azt, amit Jézus így mondott ki, hogy amikor majd látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, amikor a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, akiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg, akkor már is meneküljetek Jeruzsálemből. Tehát ezt ők komolyan vették, és Josephus Flavius a Zsidó háború című művében azért írta, hogy sok tekintélyes zsidó elhagyta a várost az első ostrom után, miután még 3 évig tartott Jeruzsálem ostroma, jött a második, a harmadik ostrom, de Jézus kijelentése az első ostromra vonatkozott, mert rómaiak már akkor megjelentek Jeruzsálem körül. Ahogy akkor lehetőségetek lesz, rögtön szaladjatok ki a városból, kérlelte Jézus a követőit, és a követői ennek hittek. Tehát a proféciákban, a Dániel és a Jézusi proféciákban való hitnek köszönhették az életüket. Ugyanezt lehet elmondani a második-harmadik század keresztényeiről is. A második-harmadik században rendkívül kevés dokumentum maradt fenn az utókor számára. Egyetlen nagy profécia magyarázóról tudunk, aki például Dániel könyvét és főleg Jelenések könyvét magyarázatokkal látta el. Ez egy Hippolytus nevű görögül író keresztény ember volt,
akinek csak néhány töredéke, illetve a rávaló hivatkozások maradtak fenn ebből a korból, hogy a keresztények első, második, harmadik századi hitéletében komoly jelentőségre jutottak a proféciák, tehát a keresztények ismerték a proféciákat, ismerték azt is, hogy véres üldözések jönnek, ebbe voltak ugye a kezdeti keresztények a Római Birodalomban, ismerték a Jézusnak a kijelentéseit a Szmirnai levélből, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell, ismerték a Jelenések könyvének a leveleit, a hétpecsétes látomásait, és önmagukra vonatkoztatták, és azt lehet mondani, hogy a IV. Század legelejéig a kereszténység történetében nagyon erőteljes profétikus ismeret volt, legalábbis az a gér számú dokumentum, ami ránk maradt, az ezt tanúsítja. Ugye Décius császár 248-ban a legtöbb keresztény iratot elégettette és megsemmisítette. Ez Róma fennállásának volt az ezredik évfordulója, és akkor a római császárok úgy gondolták, hogy a kereszténységet sikerült teljesen kiirtani a harmadik század közepén, valóban ennek a veszélye fenyegetett is. De a kereszténység túlélte a déciuszi üldözéseket, túlélte a diokleciánuszi üldözéseket is. A IV. Század elejéig a Bibliához való töretlen hűség és a proféciákhoz való töretlen hűség jellemezte a kereszténységet. A baj a IV. Században következett be, erről már többször beszéltünk a sorozatunk keretében. A IV. Század elején, amikor 313-ban Nagy Konstantin császár vallásbékét biztosította a milánói türelmi rendeletével, ugyanakkor viszont a hatalmi kereszténységet helyezte előtérbe, és kilátásba helyezte, hogy aki a hatalmi kereszténység soraiba nem lép, aki az államhatalommal szövetségre lépő kereszténység soraiba nem fog tartozni, azok ellen elindulnak az üldözések, és ezek az üldözések bizony csakhamar ezeknek a lángjai fellobbantak, és ami még ennél is súlyosabb volt, a IV.-VI. Század között a kereszténység történetében az a fordulat állt be, amit ugye láttunk a Jelenések könyve sorozatunkban, a harmadik levélben, a pergámumi levélben, és a harmadik pecsét feltörésekor a fekete lovas látomásában, hogy a Bibliát kezdték szépen félretenni, és a Biblia félretételével együtt járt a megváltás titkának az elhalványulása is, de együtt járt a profétikus ismeretek elhalványulása is. És helyébe bejöttek különböző egyházi felfogások, a IV.-VI. Század között legnagyobb hatású egyházi tanító, aki a IV.-V. Század fordulóján élt, Augustinus volt, vagy Szent Ágoston volt, és tulajdonképpen a középkori kereszténység, hogy elindul, a Bibliánál inkább ismeri Ágoston műveit, és Ágostonnak a jövőt illető történelem filozófiai műveit. És ez az egész középkorra majd rányomja a hatását, ezt elismerik egyháztörténeti ateista könyvek is, hogy a középkorban lényegileg a leginkább olvasottabb szerző Augustinus, főleg a Vallomások című műve és a De Civitate Dei című műve, ami magyarra lefordítva is létezik, az Isten városáról. Mik voltak Ágoston főtételei hasonlítva a bibliai proféciákhoz? Ágoston egyik fő tétele, amivel sajnos nagyon súlyosan meghamisította a Biblia jövő szemléletét, hogy a Jelenések könyvében található 1000 éves ítéletet. Ugye erről is beszéltünk, Jelenések könyve szól arról, hogy a történelmünk, hogy véget ér, utána kezdődik egy 1000 éves ítélet, mert előtte a történelmünk lejárta előtt van az ítélet első szakasza, az igazak fölötti ítélet, de a Jézus második eljövetele után folytatódik az ítélet az 1000 éves ítélettel, ami a kárhozottak fölötti ítélet, és utána lesz a teljes földi történelem lezárulása, Sátán démonainak és a gonosz lényeknek a megbüntetése. Tehát az 1000 éves ítélet a történelmünk után kerül sorra.
Ez jelenések könyve 20. fejezetének az állásfoglalása, tehát a 19. fejezetben már ott van Jézus második eljövetele, az ég megnyílt, és látja János apostol Jézust eljönni, és Jézus második eljövetele után kezdődik az 1000 éves ítélet, tehát az ítélet második szakasza, a kárhozattak fölött ítélet. Ezt Ágoston a De Civitate Dei című művében így módosította, hogy ő az 1000 éves ítéletet előre hozta a történelem színterére, és azt kezdte tanítani, hogy akkortól kezdődik ez az 1000 év, ami után a kereszténység üldözése befejeződött. Tehát magyarul a 300-as évektől, 313-tól, amikor a keresztényeket már nem üldözik, Nagy Konstantin vallásbékét ad, hát íme ez a béke időszaka, most már a kereszténység kezébe került a világ, Krisztus uralkodik a papjaival a történelmen, és a 4. századtól számította ezt az 1000 évet, és nem véletlen, hogy a történelmünkben a 13. és a 14. század fordulóján kezdődnek el azok az úgynevezett kiriasztikus mozgalmak, amelyek azért jöttek létre, mert mindenki Ágostont olvasta, mindenki Ágostont vette szentírásnak, letelt az 1000 év, és az emberek ott voltak a várakozás, hogy most mi következik majd ezután. Természetesen ez az 1000 év, amit Ágoston előre a béke időszakának jövendőlt, az 1000 éves béke birodalomnak jövendőlt, ez a 4. századtól a 13. 14. századig tartó időszak, ez korán sem volt a béke időszaka, sőt, a középkornak a legnyomasztóbb, legborzalmasabb évszázadai voltak. Az emberekben felgyülemlett a várakozás, a feszültség, hogy most vége lesz majd ezután a világnak, vagy milyen korszak fog beköszönteni, azért, mert senki nem ismerte a Bibliát, senki nem a Biblia alapján gondolkozott, hogy ennek az 1000 évnek, ennek valahol itt a történelem végén van létjogosultsága. Mindenki úgy gondolta, hogy az 1000 év, ez a millennium, ez a millennium időszak, ez a mi történelmünkön belül fog megvalósulni. Azért ez egy jelentékeny torzítás volt. Ágoston azzal támasztotta alá az elméletét, hogy eddig a római pogányság uralkodott, most viszont Nagy Konstantin császár belátta, hogy a kereszténységet nem lehet kiirtani, és hát ezért tulajdonképpen megosztotta a hatalmat a kereszténységgel, és ezért jövendölte előre, hogy hát a kereszténység kezében majd jó kézbe kerül a világ. Ez azonban félreértésnek, és hát egy történelmi csapásnak is bizonyult, mert sajnos a hatalmi kereszténység sorra folytatta a háborúkat, nemzeteket egymás ellen uszított Európában, sőt nemzeteken belül is rettenetes feszültségeket hozott létre, hogy az egyház és a világi hatalom szüntelen küzdelmet folytatott a főhatalomért egymással. Tehát ez egy borzalmas időszak volt, de mondom, hogy az emberek kezében nem volt ott a Biblia, és Ágostonon keresztül látták az eseményeket és a történelmet. Az első általunk ismert és nagy hatású szerző, akit ugyan még nyomtatásban nem adhatta ki, hiszen 1202-ben halt meg, pontosan a halála dátumát ismerjük, valószínűleg az 1160-as években született, de pontosan tudjuk, hogy 1202-ben halt meg, ez Fiorei Joachim volt. Ez a Fiorei Joachim, ez egy Olaszországban, Kalábriában található monostornak a barátja volt, tehát egy szerzetes ember volt, aki azonban megtanulta az ókori nyelveket, például görögül nagyon jól tudott, és a bibliai könyvekhez is hozzáfért, és nem csak Ágostont ismerte, hanem kezdte Dániel és Jelenések könyvét is megismerni, és a ránk maradt kéziratos műveiből kiderül, hogy Fiorei Joachim buzgón kutatta a proféciákat, és a proféciákból sok mindent meg is értett, és valahogy az ő nevéhez kapcsolódva a 12.-13. század fordulóján úgynevezett világ végét váró mozgalmak alakultak ki, mert sokan úgy gondolták, hogy most egy történelmi korszak a vége felé siet, a Bibliában is történelmi előrejelzések vannak, idői évszámok vannak, és Fiorei Joachim bár ezeket az időket még nem
tudta azonosítani pontosan, de ugye hát eltelt már egy óriási időszak a Nagy Konstantini korszakforduló után, és tele volt a középkornak már 12.-13. Százada várakozással. A 13. és később a 14. Században írja Dante ugye az isteni színjátékot 1300 körül, ekkor lépnek fel nagy hatású prédikátorok, mint Savonarola például, akik rámutatnak a világ erkölcstelenségeire és a végítéletnek a közelségére. Ekkor ismerünk egy 1241-ben szóra emelkedő, majd le is vetítem a képét, Salzburgi Eberhard nevű érseket, aki a mai Ausztria nyugati részén érsek volt, és aki a Regensburgi zsinaton felszólalt, és a Bajor évkönyvek, hogy megörökítették az ő felszólalását, tehát 1241-ben vagyunk, az első írásos dokumentum az ő nevéhez fűződik, ő mondta azt, hogy a Dániel könyvében megjövendőlt hatalom a mi urunk a pápa. Tehát ő például a pápaságot azonosította a Dániel könyve 7. fejezetében megjövendőlt kis szarval. Ugye a 10 szarról világosan lát, hogy az az európai nemzeteket jelképezi, és hogy az európai nemzetek közül egyre nagyobb méltóságra emelkedik a római pápaság, és az európai nemzeteket is ő tartja a kezében, ő küld a királyoknak koronát, az ő vazallusai az európai királyok. Tehát Salzburgi Eberhard érsek, mint a római egyház érseke, 1241-ben erre már hivatkozik. Szintén a római egyház nagyon híres Európa szerte, híres püspöke, Nikolaus Cusanus, aki Németországból, Kúza városából származott. Így is szokták mondani, hogy Kúzai Miklós, de hát ez volt a latinosított neve, hogy Nikolaus Cusanus. Ő írt először az 1400-as évek végén arról, hogy a Dániel könyve 8. és 9. fejezete összetartozik, a 2300 éves profécia és a 490 éves profécia összetartozik, és előre megmondta Nikolaus Cusanus, hogy a 18. században a dánieli proféciák alapján döntő változások fogják megrázkódtatni a világ történelmet. Tehát a középkorból, ahogy egy kicsit már jövünk, illetve olyan egyházi személyeknél, akik hozzájuthatnak a Biblia iratokhoz, tehát nem csak Augustinushoz, mert ezt jó megjegyezni, hogy Augustinus a középkornak a legolvasottabb szerzője. A Bibliának egy könyve nem vetekedik azzal, ahogy Augustinus ismerik, plusz a Bibliát még ugye a 15. századig egységesen soha nem adják, még kolostorokban, még püspökségeken se az emberek kezébe, hiszen csak kéziratos formában másolják. Általában a püspökségeken és kolostorokban csak a 66 könyv közül mondjuk a 40-50 könyv van meg. Bizonyos bibliai könyveket nem is másolnak, azok csak kiemeltebb helyeken hozzáférhetők. Tehát mi el se tudjuk képzelni, mert itt van a kezünkben az egész Biblia, hogy a középkorban tulajdonképpen a Bibliához nem lehet hozzáférni. Tehát hogyha meg nem lehet hozzáférni, akkor mihez viszonyítsák az egyházi tanítóknak a kijelentéseit, szinte nincs ennek kontrollálási lehetősége. Az 1400-as évek végén, az 1500-as évek elején a középkori egyházon belül egy nagy irányzat indul útjára, ezt így hívjuk, hogy devóció moderna. A devóció moderna, tehát ezt latinul így írjuk le, hogy devóció, ez annyit jelent, hogy kegyesség. A moderna azt ismerjük, hogy modern kegyesség, ezt úgy mondják akkor, hogy devóció moderna, új kegyességi mozgalom. Ez az új kegyességi mozgalom azt űzi zászlajára, hogy igenis, térjünk vissza a Bibliához, a vallásos életet meg kell reformálni, ugye Róma iszonyú erkölcstelenségével ismeretes már egész Európában, és Európa számos országában ezek a devóció moderna irányzatok nagyon erős lábra kapnak. Ennek leghíresebb könyvészeti dokumentum, ami gondolom itt a könyvtárban is megtalálható,
Kempis Tamásnak a Krisztus követése című könyve. Ezt többször lefordították magyarra, először Pázmány Péter bíboros fordította le magyarra, de modern fordítások is létrejöttek, legutóbb például Jelenics István piarista tanár fordította magyarra. Kempis Tamás Krisztus követése, imitáció Kriszti, amelyben fölveti azt, hogy nem az egyházi tekintélyeket kell követnünk, hanem Krisztust kell követnünk mindenben. Ahhoz viszont, hogy Krisztust tudjuk követni, hát Krisztusról csak a Biblia tudósít, ahhoz viszont meg kell ismerni a Bibliát. Már a reformációnak a határaihoz jutunk. Luther már az 1500-as évek elején buzgón kutatja a Szentírást, és Luthernak a reformációja ugye 1517-ben elindul, és Luther szükségét érzi nem csak annak, hogy lefordítsa a Bibliának valamennyi könyvét németre, hanem minden könyvéhez előszókat is ír. Tehát nála a Biblia úgy fest Luthernél, hogy kezdődik a bibliai könyv, és előtte egy 2-3 lapos bevezető ahhoz a bibliai könyvhöz. Luther először a proféciákkal rendkívüli módon bizalmatlan volt. Például ő a Jelenések könyvét először le sem akarta fordítani. Tudik, annyira a Jelenések könyve több mint 1000 éve annyira elfelejtett könyv volt, lényegileg nem magyarázták, nem állították az emberek elé, egyedül a képzőművészet gondoskodott arról, hogy a Jelenések könyvéről az emberek képet nyerjenek, mert a középkorban a legtöbb fali kárpit a Jelenések könyvének a szakaszos ábrázolását tűzte ki céljául Franciaországban, Németországban, szerte Európában egészen Lengyelországig. A Jelenések könyvét a művészek végig illusztrálták, tudnék nagyon szemléletes látomások, hogy mi is tapasztaltuk ezeket, könnyű volt mondjuk ilyen filmszerűen a gobelinekre rávinni. De a Jelenések könyvének a kommentárjai várattak magukra, mondom, még Luther is ilyen ellenérzésekkel küszködött, hogy az első Biblia fordításában például azt mondta a Jelenések könyvére, hogy ez sem nem evangélium, sem nem profécia. Tehát annyira összevisszaságot látott a Jelenések könyvében, ami nem is csoda, mert ugye 40-50 jelkép ott van, nem látta át pontosan az egymáshoz való kapcsolódását az egyes részeknek. Tekintetbe kell venni, hogy 1200 év némaság van előtte. Nem tudom, hogy ki hogyan nyúlt a Jelenések könyvéhez. Én, amikor elkezdtem a Jelenések könyvét olvasni, megrémültem, és azt mondta, hogy ezt soha nem fogom az életben megérteni. Évekig küszködtem legalább azzal, hogy valami rendet lássak benne. Persze így utólag visszatekintve csak csodálkozni tud az ember önmagán is, hogy egy ennyire kristálytiszta szerkezetű könyvet hogy nem értett meg. De én például azt sem láttam, hogy 7 levél, 7 pecsét, 7 trombitaszó, 7 csapás. Magának ezt a legegyszerűbb 4-es tagozódásnak az alapjait se láttam, mert ugye az ember belefelejtkezett egyes részletekbe, azok elborították előtte a látóteret, és ki se láttam, hogy ez mit jelent, az mit jelent, ezt se értem, az lett. Ugye először egy bibliai könyvnek a szerkezetét próbáljuk felvázolni, például Luther aztán megbékélt a Jelenések könyvével, végül is aztán az élete végén belátta, hogy a Jelenések könyve éppen olyan szerves része a Bibliának, mint a többi 65 könyv, visszavonta a fiatalabbkori kijelentését, de sajnos közben az elindult reformáció másik két alakja, Zwingli például, aki Luthernél is nagyobb fenntartásait hangoztatta a Jelenések könyvével, és főleg itt jön a legfontosabb és legfájdalmasabb dolog, a protestantizmuson belül Calvinnak az ellenérzése tette a legtöbbet a Jelenések könyvével szemben. Calvin tudjuk, hogy rendkívüli módon szerette a bibliai könyveknek a kommentálását, Genfben ő úgy hirdetett meg így sorozatokat, mint mi is, hogy mi csak Jelenések könyvéről hirdettünk itt sorozatot, de hogyha Calvin lett volna itt Tatán, akkor két havonta más-más bibliai könyvről hirdetett volna sorozatot, az gyorsírással lejegyzetelték, és Calvinnak a 66 bibliai könyvhöz 65 kommentárja készült.
a 66 könyvből 65-öt végig kommentált, mert hétről hétre volt, amikor napról napra magyarázott könyveket, egy könyv kivételével. És ez a Jelenések könyve volt. Azt mondta, hogy ő Jelenések könyvét nem kommentálja, Jelenések könyve érthetetlen, és Jelenések könyvével a keresztények ne sokat foglalkozzanak. Na most, hogyha a kálvinizmus, tehát a református vallás mondjuk a Biblia alapján és a Bibliához való reformáció talaján ment volna tovább, akkor túljutottak volna Kálvinnak az ellenérzésén. De sajnos a protestantizmuson belül is kifejlődött az, ami a középkori katolicizmusban, hogy előbb-utóbb az emberi tekintélyeknek nagyobb értékük lett, mint magának a Bibliának. Ahogy a középkor Augustinusra utalt állandóan, később a protestánsok is azt kérdezték, nem az, hogy a Biblia mit mond, hanem azt kérdezték, hogy Luther mit mondott róla, meg Calvin mit mondott róla. És mert Calvin nem mondott róla semmit, sőt, fölöttébb gyanúsnak bélyegezte a Jelenések könyvét, ezért az a vélemény tartósult, hogy Jelenések könyvével szőrmentén vagy annyira se. Körülbelül ma is ez a helyzet. Járok egy helyre, egy nyugdíjas klubba Budapesten, és ott néhány evangélikus és református nyugdíjas is van, tartoznak is egy egyházközséghez, és mindig beszámolnak nekem, hogy a lelkészüket mire akarják rászorítani. Nem merik azt mondani neki, hogy beszéljen Dániel és Jelenések könyvéről, mert azt mondta, hogy kedves tanár úr, azt mondtuk legutóbb, hogy beszéljen az 1000 évről. Hogy mi ez a millennium a Bibliában? Na így kerülő úton, tehát nem, hogy az egész Dániel vagy Jelenések, azt mondja, hogy hát beszéljen az 1000 évről, vagyis hát a Jelenések könyve 20. fejezetére szorították rá, hogy már arról tartson nekik valamit. Aztán mondták majd, hogy most már meg lesz a következő lépésünk is, hogy majd most egy másik, majd a fenevadat is elő fogjuk hozni, hogy most azt is nézzen utána, hogy mi is az a fenevad. Mert ma is az a helyzet, hogy általában az emberek, még lelkészek is úgy gondolkoznak, hogy hát ez a Jelenések könyve titkos írás, mert hát ha Luthernak sem maradt fenn kommentárja, Calvin meg egyenesen csak ezt hagyta ki, hát akkor mi mit kezdjünk ezzel? És így tulajdonképpen a 16. század eljött, a reformáció időszaka eljött, a reformációt mi itt az előadásokon mindig a legnagyobb becsben tartjuk és a legnagyobb egyháztörténeti fejleménynek állítjuk önök elé, mert valóban az alapokat helyreállította a kereszténységben. Helyreállította a sola scriptura elvet, hogy egyedül a Biblia és a Biblia mérték. Helyreállította a sola fide elvet, ugye ez a 4 sola, sola scriptura, vagyis egyedül az írás, sola fide, hogy egyedül a hit üdvözít, nem emberi teljesítmények és érdemek üdvözítenek, hanem az Isten befogadása, a Krisztussal való együttélés, a Szentlélek ereje által való keresztény élet. A sola fide után a solus Christus elv, hogy egyedül Krisztus, és Krisztus kell követnie minden kereszténynek. Tehát az alapokat a reformáció helyreállította, de a proféciákra már nem futotta az ideje. A proféciák megint ott maradtak, a proféciákkal megint csak annyit foglalkoztak, amennyit éppen egy-egy protestáns prédikátor a maga önszorgalmából jónak látott foglalkozni, és itt azért egy kicsit hadd adjak némi igazságtételt a magyar prédikátoroknak. Magyarországon a proféciákat a 16. században, a reformáció századában fokozott figyelemmel tanulmányozták, mint Nyugat-Európában. Ennek volt egy nagyon kézzelfogható oka. Nyakunkon volt a török. És az, hogy a törökök az országból kihasították a kétharmad részt, hogy egyszerűen 1525 után itt beköszöntött a török világ, ez főleg a református prédikátorokat ösztönözte arra, hogy magából a Bibliából erre választ találjanak. Azt hiszem, itt a könyvtárban is megvan a leghíresebb Dániel könyve kommentár, amit ajánlok mindenkinek, hogy egyszer vegye kezébe, ez Kecskeméti Alexis Jánosnak. Kecskeméti Alexis Jánosnak Magyarázatok Dániel próféta könyvéhez, ilyen vastag könyvben adták ki, körülbelül egy 30 évvel ezelőtt adta ki a Tudományos Akadémia a 16. századi
nyomtatványok tárában, tehát Kecskeméti Alexis János prédikációs könyve, Dániel könyve kommentárja. Tulajdonképpen az első kiadás ez, mert csak kéziratban maradt fenn. Ezen kívül Batizi Andrásnak a Históriás énekeiben találunk olyan megfogalmazásokat, hogy például ezt mondja a Batizi András, hogy hát mi, akik keresztények vagyunk és a Bibliát olvassuk, nekünk illik megesmérnünk pogány törököknek idejét, és az Antikrisztust is illik felesmérnünk. Ezt írta az 1560-as években. Kecskeméti Alexis János után, tehát Batizi András. Batizi András Históriás énekeit a régi magyar költők tárából lehet itt a könyvtárban is, gondolom ezek a régi kiadványok megvannak, mert a Tudományos Akadémia Szilády Áron vezetésével 1882-től kezdte ezeket megjelentetni. Most én az új folyamra utalok, amelyek az 1960-as évektől jelentek meg. De ami biztos megvan a könyvtárban, és amit jó lenne, hogyha egyre több hallgatunk el tudna olvasni, mert kétszer is megjelent, ez a Károlyi Gáspár a Gönczi Prédikátor című kötet. Ezt gondolom, hogy itt biztos, hogy megvan. Károlyi Gáspár, ami bibliafordítónk, akit megint csak a legekkel lehet illetni, mert kevés ilyen bibliafordító volt Európában, mint a mi bibliafordítónk. Mert ugye azt szoktuk mondani, hogy 1588 és 1590 között 2,5 év alatt készült el az egész Biblia fordításával, tehát 1588 és 1590 között, amiután elveszítette a kolera járványban feleségét és minden gyerekét. Az összes gyerek. Egyedül maradt ez az istenes vén ember, hogy Szent Molnár Albert írta róla, aki famulusa volt, és aki Göncön szolgált, Károlyi Gáspár Göncről Vizsolyra vitte a Bibliának a fordításait, és a levonatokat meg vitte vissza Károlyi Gáspárnak. De Károlyi Gáspár a Bibliával már Wittenbergben elkezdett foglalkozni, nyilván azért ment ki Luther és tanítványai köréhez, megtanult héberül, megtanult görögül, és amikor hazajött, és ez van ebben a könyvben, a Károlyi Gáspár a Gönczi Prédikátor című könyvben, 1563-ban megjelentetett egy könyvet. 1563, tehát a Vizsolyi Biblia fordításáért 25 évvel megjelentetett egy könyvet, aminek ez a címe, hogy Két könyv. Két könyv. A két könyvnek az elsőnek ez a címe, hogy micsoda jelekből ismerhetjük meg, hogy az Isten ítéleti közel vagynak. Tehát az első könyv egy profécia magyarázata, a második könyv a törökökről szól, meg a török dúlásról, hogy minek köszönhetjük mi, hogy a törökök ide betették a lábukat, és lényegileg a Biblia alapján azt fejtegeti, hogy az egész török dúlás az Isten megengedésével történt, Isten engedte meg, hogy egy eltorzult kereszténységre egy pogány civilizáció tegye rá a lábát, tehát az oszmán-török hatalom. Bennünket, főleg az első könyv érdekel, az a profécia magyarázó könyv érdekel, micsoda jelekből esmérhetjük meg az Isten ítéletének közel való voltát. Tehát egy cirkalmas 16. századi cím, körülbelül ennyi a cím. Károlyi Gáspár pontosan leírja, hogy a bibliai proféciák a korunkban hogyan teljesednek be a 15.-16. században, és pontosan leírja, hogy mi várható a következendőkben. Nagyon érdekes, hogy a reformáció irodalmát, hogyha elolvassuk, a reformátorok főleg a II. Tesszalonikai levél II. Fejezetét tudták elfogadni, mint profétikus kijelentést, Pál apostol II. Tesszalonikai levél 2. fejezetét. Ott van a Biblia 6. nagy vázlat proféciája, Luther is sokat elemezte, és még Calvin is sokat elemezte ezt, noha ő maga, ahogy említettem, a Jelenések könyvét nem elemezte. De a reformátorok, ahogy így elemezték a történelmi folyamatokat, két fő ellenségre rámutattak. Az eltorzult keresztény főhatalomra, ez Róma, és a törökre, mint az Isten büntető eszközére, ez az oszmán birodalom.
Ezt a Jelenések könyve 9. fejezetéből azonosították az arabokra, törökökre vonatkozó proféciákat, a második Tesszalonika levél 2. fejezetéből pedig azonosították a Rómára vonatkozó proféciát, mert tényleg Pál apostol úgy foglalja össze a dániai jövendőléseket, hogy azt mondja, hogy hát nem olvastátok ezeket, hogy eljön majd a törvénytaposó, aki fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik, és maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Hát ezt mindenki Rómára és a pápaságra alkalmazta, Luther is, Zwingli is, Calvin is, és Calvin még külön kifejtette az institúciójában, hogy senki goromba embereknek bennünket ne tartson, mondja Calvin, hogy mi ilyet mondunk egy egyházi főhatalomra, nem velem van vitája annak, aki ezt nem fogadja el, hanem a második tesszalonikai levéllel, és Istennel, aki a Szent Lelkével ihlette ezeket a kijelentéseket. Tehát ez Károlyi Gáspárnál is különben teljesen azonosított hatalmak, a török is, meg az egyházi hatalom. A reformátorok úgy tartották, hogy Európában most kettős harapó fogó létezik, a pogányság is itt van, meg az eltorzult vallás is itt van. Károlyi Gáspár nagyon szépen írta a két könyv egyik passzusában, azt mondja, hogy hát az Isten, ha ezt megengedte számunkra, hogy több mint 1000 éve már, hogy az eltorzult egyházi hatalom itt van Európában, és most jön erre a fenyítés a török részéről, bátor ostorozzon bennünket az Isten, valamennyire neki csak tetszik, csak az ő szent igéjének kenyerét el ne vegye közülünk. Csodálatos kijelentés. Szóval bátor, szóval nyugodtan ostorozzon bennünket, amennyire csak neki tetszik, csak az ő szent igéjének kenyerét ne vegye el közülünk, mert a mi korunk azért nagy kor ez a 16. század, mert újra az emberek kezébe lehetett adni a Bibliát. Egyébként a jövőről, ami a jövőt illeti, Luthernak nagyon híres magyarázata a jövőről, hogy egy ízben Luther az egyik előszavában azt mondta, hogy annyira elfajult ez a világ, mondja az 1520-as években, hogy én már nem hiszem, hogy az Isten egy 350 évnél tovább már tűri ezt a sok gonoszságot és erkölcstelenséget, mondja a Luther a 16. század elején, és körülbelül ugye a 18.-19. századra jelöli ki azt az időszakot, amikor már az Isten jóságának is sok ez a sok gorombaság és ez a sok bűn. Egyébként Calvin is, Zwingli is hasonlóképpen vélekedik, hogy a történelmünk az utolsó korszakába jutott, de minthogy ők a proféciákat nem ismerik, ezért még erről fogható módon konkrétan nem tudnak nyilatkozni. A reformáció a 16. században, tehát nagyon sok profétikus művet hoz létre. A proféciák iránt újra föllángol az érdeklődés. Európában a 16. század ennek a termőtalaja, a 17.-18. században azonban, hogy majd a következő, nem mostani, majd 4 héttel ezutáni előadáson majd részletezni fogjuk, a 17.-18. században hirtelen visszahanyatlik a profécziák iránti érdeklődés. Vajon miért? Majd ott részletesen beszélek róla azért, mert mivel a reformáció nem folytatta tovább a kereszténység reformálását, a 17.-18. században a reformáció helyébe bejön a racionalizmus, a német és a francia racionalizmus, és ugye a racionalisták azt mondják, hogy Isten, ne vitatkozzunk azon, hogy Isten van vagy nincs, lehet, hogy van. Lehet, hogy van. Ugye ezek a 17.-18. századi racionalisták a deisták. Ugye a deizmus annyit jelent, hogy elfogadjuk Isten létezését, de csak valami távoli, a világtól nagyon távoli Isten létezését, de Isten nem nyúl bele a világ folyamataiba, és nem is nyilatkoztatja ki, tehát a racionalizmus fő tétele, hogy proféciák pedig nincsenek. Ha vannak is, de nincsenek, nem ismeri el. Azt mondja, hogy Isten van, Isten létezik, de hogy Isten előre látná a jövőt, hát ilyet nem feltételez az Istenről, tehát egyszerűen a 17.-18. században Európában a proféciák ismerete a mélypontra zuhan. Lényegileg két emberről tudunk, de mivel a könyvtárban az egyiknek a műve megvan, és már nagyon sokszor hivatkoztunk őrá, és megint csak egy kis ilyen házi jó olvastmányként hadd ajánljam,
Pascalnak, a híres francia fizikusnak és matematikusnak a Gondolatok című könyvét. Tehát Pascal, akinek a gondolatait az utóbbi 20 évben Magyarországon 5-ször adták ki. Nálam is kifogyott sajnos tőle, én is több száz, talán már több mint 1000 példányt elterjesztettem az országban. Az utóbbi kiadáshoz már talán ezért is kérték, hogy én írjak utolszót, amit Szegeden adtak ki, egy magánkiadó adta ki. Én a világirodalmi lexikonban írtam a Pascal szócikket, az itt megvan a könyvtárban. Azt a 80-as években a cenzúra is átengedte a rostán. Ha eltetszenek olvasni, több mint 10 oldalon írok Pascalról és Pascalnak a Bibliát illető felfogásáról. A P kötetben van a világirodalmi lexikon, ami 21 néhány kötet, ott a 15. vagy 16. kötetben írhattam erről. Pascal a gondolatai nagy részét, kb. 1000 gondolatot gyűjtöttek össze tőle a halála után, a gondolatainak tetemes részét profécia magyarázatra szánja. Azt mondja, hogy a Bibliában a lényegileg, ami a Bibliát minden más vallás fölébe helyezi, ez a proféciák megléte, mondja a híres 693-as töredékében. Na, azt mondja, hogy a világon különböző vallásokat látok, mindegyik azt mondja, hogy ő az igaz vallás, mindegyik fenyegeti a hitetleneket, hogy ha nem tartoztok én hozzám, akkor el fogtok kárhozni. Azt mondja, ilyen alapon ezt mindenki mondhatja magáról, de azt azért nem képzeljük, hogy mind a több száz vallás igaz lenne. Én úgy gondolom, csak egy igaz.

amelyen kívül senki nem látja a jövőt, ha valahol jövőt érintő és beteljesedett proféciák vannak. És azt mondja Pascal, hogy az is csodálatos lenne, hogyha egy valaki írt volna több ilyen proféciát, és azok teljesednek be, de a Bibliában nem ez a helyzet. A Bibliában egymástól függetlenül mondták ki a proféták, hogy Jézus Betlehembe születik, mondta ki Mikás, és 800 év múlva ott született. Hogy Dániel kimondta 600 évvel, hogy kiirtatik a messiás, és senki sem lesz, és Jézus felfeszítették Jeruzsálemben. Tehát azt mondja, hogy egymástól függetlenül a proféták raja tett kijelentéseket, és ezek mind beteljesedtek. Ezért én azt látom, hogy egyetlen egy igaz vallás van, ez a bibliai kereszténység. A másik szerzőt sajnos a könyvtárban nem tetszenek megtalálni, mert a bibliai tárgyú műveit magyarra még nem fordították le, pedig az egyetemes kultúrtörténelemnek sokak szerint a legelső alakja. Newton. Ugye Newton, akit mi a newtoni törvényekről ismerünk, a nehézkedési erő, meg a többi, meg a csillag, meg a döbbenetes számolás technikájáról ismerünk. Newton angolul is, de latinul is kommentárokat írt Dániel és jelenések könyvéhez. Hogy úgy mondjam, ezek a főművei. Hogy mellesleg ő még, mint fizikus és csillagász is, és mint koponya is, az euklidészi geometria után lényegileg a newtoni felfogás fordítja meg az egész tudományos világot mind a mai napig. Sokak szerint Einstein sem mérhető Newtonhoz. Newtonnak a főművei a Dániel könyve 2., 7., 10., 11., 12., tehát profétikus fejezeteihez külön a proféciákat magyarázta Newton, és a jelenések könyvéhez írott kommentárjai. A Newton előtt teljesen egyértelmű volt, hogy mit jelent a 10 lábúj meg a 10 szarv. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy az európai államok jelképe. Newton előtt az, hogy kis szarv, római pápaság, olyan magától értetődő volt, mint a 2×2=4. Már többször hivatkoztam itt önök előtt is, hogy még most is találgatnak meg Newtontól iratokat, hogy nem a Jeruzsálemi Héber Múzeumban éppen tavaly találtak egy iratra, amit aztán tavaly nagyon a sajtó nagyon nagy publicitást adott neki, hogy Newtontól megtaláltak egy latin nyelvű lapot, amelyben a világunk történelmének lezárását 2060-ra jövendöli meg. Én az RTL klubban néztem egy félórás műsort, bár ne néztem volna meg, el is panaszkodtam már magamat többször is, hogy lehet ilyen buta műsorokat csinálni, hogy mutatják Newton képét, meg a lapot, amit megtaláltak, aztán, hogy valaki nem tudja, hogy ki a Newton, a Beatles együttes játszik utána pár ütemet, hogy ez is angol, az is angol, most már aztán kötni tudjuk ugye Newtont, hogy ugye a Beatlesekről lehet kötni Newtont valahova, és nem fordítva, vagy nem mást, és hozzák azt a lapot, és akkor ott van Newton számítása, hogy leírja, hogy 800, leírja, hogy 1260, és ide írja, hogy 2060. És persze megy a szöveg, és a szöveg után itt van ez a 3 évszám, hogy 820, 1260, ez 2060, és íme itt fejeződik be a világunk története 2060-ban. Természetesen fél óra alatt sem magyarázták el, hogy honnan jött Newton ezekre a számokra, mint hogyha Newton valami ilyen delíriumos állapotában egy-két számot ott ugye a lapra fölírt volna. Hát ugye először is Newton azért jött, mert az 1260, ez 7-szer van benne a bibliai proféciákban. 1260 évről szóló jövendőlés. 2-ször találkozunk vele Dániel könyve 7. fejezetében és 12. fejezetében. És jelenések könyvében meg 5-ször találkozunk vele, a 11. fejezetben, a 12. fejezetben és a 13. fejezetben. Összesen 5-ször említi Dánielnél 2-szer, tehát 7-szer van benne az 1260 éves jövendés. Ezt Newton például teljesen egyértelműen tudta, hogy ez a középkori egyház teljhatalmára vonatkozó kijelentés. Tehát, hogy csak nem 13 évszázadig lesz ez a hatalmi egyház a világnak a vezetője. Tehát ez se kellett Newtonnak, hogy mi a 21. századból magyarázzuk elő, ezt már a 17.-18. században tudta, hogy az 1260 év az a fenevad vagy kis szarv teljhatalmára vonatkozó kijelentés. Most megnézte, hogy melyik az a történelmi évszám, amikor ez a

0: szerint ez a hatalmi berendezkedés elkezdődött. Newton úgy gondolt, hogy akkor, amikor Nagy Károlyt császárrá koronázza a római pápa, ez pont 800-ban volt, van logika a Newtonnál, különben a Biblia nem ettől számítja az 1260 évet, ugye, hanem ugye 538-tól, de van logika Newtonnak a kijelentésében, mert valóban a trón és oltár szövetsége, tehát a legerősebb egyház és a legerősebb politikai hatalom szövetségének egy, hát egy alkalmas határköve ez a 800, nem kezdő időpontja, de egy határköve, és a 800-hoz hozzáadta az 1260-at, és így kijött 2060. Tehát a maga módján logikusan gondolkodott Newton, csak a kezdő időpont nem stimmel, de egyébként amit ő tudott, annak jegyében nagyon korrekt módon vezette le. Szoktam mondani a diákoknak, hogy a fizikusokra meg matematikusokra mindig oda kell figyelni. Pascal és Newton. Én azt vettem észre, hogy műszaki emberek vagy matematikusok, akik úgy azért szeretnék pontosan tudni a dolgokat. Ha a Bibliához nyúlnak, százszor több jót csinálnak, mint a teológusok, mert a teológusok sokszor a történelemben inkább elkenni és meg elkendőzni szokták a dolgokat, de a matematikus íme az, ez egy lapon jött elő a Jeruzsálemi Héber Múzeumba, és hát ezért szellőztették meg minden magyar újságban, olvashattuk akkor napokig a híreket, hogy Newton 2060-ra várta a világ végét. Csak ennyi különbséggel, hogy a világ végének a napját és óráját nem tudjuk, az 1260 az nem attól számítódik, de azt jól tudta Newton, hogy van egy 1260-as kijelentés, azt is jól tudta, hogy csak Krisztus második eljövetele fogja megsemmisíteni az ő feltűnésével ezt a hatalmat. Tehát sok minden bibliai azonosítás megléte az igazolható Newtonnál, más kérdés, hogy ő rossz keretbe illesztette ezt bele, de nagyon dicsérendő, hogy legalább foglalkozott vele. Tehát ő olyan keresztény volt, aki a Bibliával foglalkozott. Na, mi is foglalkozni fogunk, itt megállok egy kicsit a felsorolásban és a vetítésen, azt szeretném bemutatni, hogy amikor Európában lefelé megy a proféciáknak a magyarázata, akkor hirtelen egy új földrészen, Amerikában viszont kezd a profétikus tájékozódás és ismeret fellobbanni. És ezzel kapcsolatban némi előzményt még bemutatnék, de az előzmények után az amerikai fejleményeket mutatnám be, amelyek főleg a 18. és 19. századra tehetők. Tehát onnan induljunk ki talán, akkor ide leülhetek, ugye? Hát onnan induljunk ki, hogy Jézus mennybe menetele után, amit Rembrandt ábrázolása állít elénk, a tanítványok egyedül maradnak, és a római birodalomban terjed el a kereszténység, abban a római birodalomban, amelyről bibliai proféciák sokasága beszélt, ugye Rómáról az első jövendőlést Bálám adja a negyedik mondása után, Mózes negyedik könyve 24. fejezetében, nagyon jól ki van ott írva, hogy Ciprus. Ciprusnak a neve Küprisz, vagy keletiesített nevén Kittim, Kitteus. Rómának a legrégebbi nevei a Bibliában a Kittim és a Kitteus. Azért, mert a keleti népek a Ciprus szigetétől nyugatra eső részeket ezzel az összefoglaló címkével látták el. Ugye ne felejtsük el, hogy Bálám 15. században él, időszámításunk előtt, és akkor Rómának még neve sincsen, még nincs is a térképen. De Isten már ad kijelentést Rómáról, így, hogy Kittim, Kitteus, különben Dániel is, aki időszámításunk előtt a 7.-6. században él, akkor sincs még Róma a térképen. És amikor Dániel könyvében Kitteusokról olvasunk, vagy Kitteus hajókról, mindig Rómáról van szó. Egyébként jelképekben mutatja be Rómát, ugye a vas lábszárak, vagy a fenevad, vagy a kis szarv, és a többi, de ha nem jelképekben mutatja be, akkor hát ezt tudomásul kell vennünk, hogy a görögöket Jáván néven jelöli a Biblia, a rómaiakat pedig Kittim, vagy Kitteus néven jelöli. Aztán persze Róma feljön a történelem színpadára, és hát nem véletlen a Kolosseummal szokták jelképezni, meg a hét hegyel, ami körbevesző Jelenések könyve 17. fejezete például Rómát hét hegyen épülő városként jelöli meg a proféciájában. A Kolosseum pedig azért alkalmas jelképe Rómának, mert valóban a római kegyetlenségnek, a cirkuszt és kenyeret a népnek, felfogásnak, meg a keresztény üldözéseknek is egy központi helye és terepe volt. A Via Appia, ahol keresztények először indultak el Róma felé, Pál apostol például, és Nagy Konstantin császár, aki a kereszténység történelmében a legnagyobb fordulatot idézt elő, pénzt és hatalmat kínált fel a keresztény vezetőknek. Nagy Konstantin elnököl az első egyetemes zsinaton, ez 325-ben volt, Kis-Ázsiában, a níciai vagy nikájai zsinat. A bal oldalt látjuk a császárt, még mint megtéretlen pogány uralkodó, de az ő ítéletétől teszik függővé a zsinati atyák végzései. Természetesen a kép jóval későbbi, mint egy 1000 évvel későbbi a Vatikánban látható. Nagy Konstantin császárról legenda szól, hogy megkeresztelkedett. Tudjuk jól azt, hogy élete végén történt meg, ha megtörtént, de akkor is az Ariánus kerességet vette fel, amely Ariánus keresség, itt ugye később úgy mutatták, hogy a pápa keresztelte meg ott a császárt, tehát az Ariánusokról tudnunk kell, hogy tagadták Krisztus istenségét, tehát olyan keresztények voltak, akik tulajdonképpen nem is voltak keresztények. Szent Ágoston, akire hivatkoztam ábrázolása a középkorban, akit úgy ábrázolnak, hogy rászállt a Szentlélek, és így írta a műveit. Nem akarom Szent Ágoston nagyságát kisebbíteni, csodálatos nagy művei vannak, Zsoltár kommentárjai, a vallomásokat is mindenkinek ajánlom. Őt nagyon mélyen megragadta a Biblia, de még mélyebben megragadta az egyház hatalmi helyzete, és ő úgy gondolt, hogy a keresztény egyház akkor tesz jót, hogyha hatalomra jut, és ezért üdvözölte ezt a nagy változást. Több ábrázolás készült róla, és általában ezzel a galambbal ábrázolják a Szentlélek jelképet, tehát hogy Istentől vezetett doktor volt, egyházi tanítón címet kapott, és a középkoron keresztül nagyon nagy volt a kultusza, korán szenté is avatták, és lényegileg Szent Ágoston formálta ki a középkori egyháznak a dogma rendszerét, az eredendő bűntanítás is őtőle származik az egyáltalán is benne a Bibliában. Akkor a keresztségre való kinyilatkoztatás, illetve hát tanítás kiformálása is, csecsemő keresztség, akkor az egyháznak a főhatalmának a kinyilvánítása is tőle származik, és hát seregestül lehetne még tőle idézni olyan tanításokat, amelyek a Bibliától elütnek. Egyébként Ágoston eléggé erkölcstelen életet élt fiatalkorában, törvénytelen gyermeke is született, aztán a hetérákat elküldte az életéből, akkor viszont a másik végletbe esett, hogy mindent, ami testi és női rettentesen lenézve a maniheusok pártjára állt, és később is a teológiai meggyőződésében is hát a testet alacsonyabb rendűnek ítélte, és a nők félreszorítása is az ő írásai nyomán származik. Ágoston rendet is alapított, de most ez a rendház Monte Cassino a bencés rendnek az első nagy kolostora. Az 5.-6. században létrejönnek az első szerzetes rendek is, amelyek behozzák a keleti meditatív tanításokat a kereszténységbe, behoznak olyan eszméket, amelyeket később Klünyi is megerősít. Klünyiben 7. Gergely vezeti be a cölibátust és egy sor olyan egyházi rendelkezést, ami az 1260 év krónikájához tartozik. Newtonról említettem a 800. évet, egy korabeli ábrázolás így adja tudtul Nagy Károly császárrá koronázását, az akkori pápa jobboldalt, baloldalt a térdepő király, aki ekkor még csak Franciaország királya. de 800-ban Rómába megy, és ott a római kápolnájában imádkozik, nyílik az ajtó, és valaki erőszakkal a fejére tesz egy hatalmas császári diadémot. Ezt azért kellett így lejátszani, mert ne felejtsük el, hogy 800-ban még van császár. Tudnék, Konstantinápolyban. És meg is marad még több mint 600 évig. De hogy a nyugati részek fölött már az egyházi hatalom a legfőbb úr, ezt akarja kifejezni a pápa, amikor a legerősebb világi hatalmat, a frankok királyát császárrá koronázza, tehát Európában két császár van. Van a nyugat-római birodalomnak is, és van a kelet-rómainak is, és ezután már 1054-ben az egyház szakadás végleges fog lenni. Egyébként a korabeli kéziratokban már az akkori pápákat is, mint az ördög cimboráit ábrázolják, jól látható, hogy fekete ruhákba öltöztetik a karoling kódexekben is, alul pedig az ördögök fűtik alája a kemencét, tehát félelmetes, hogy a középkor azért sok mindenről tudott. Diaképeim közül az egyik legértékesebb darab, egy francia könyvből fotóztattam ki, és az országban így szoktam ezt a képet bemutatni, hogy mit láttak a magyarok, amikor Európába bejöttek. Rómában 896-ban volt az egyik híres hulla zsinat. Ez annyit jelentett, hogy az akkor meghalt pápát kihantolták a sírjából. Jobb oldalt látjuk, hogy betették a pápai trónszékre, ez egy halott ember, aki ott ül, föl ékesítve, és szabályos tárgyalást rendeztek a halott fölött, vádolták, ott bal oldalt látjuk az ügyészt, középütt a bírót, tehát olyan kegyetlen utódlási problémák voltak, hogy amikor a magyarok bejöttek Európába a 9. század végén, ilyen kereszténység képe fogadta őket. Ezt ne felejtsük el. Ezt meg is írtam egy külön tanulmányban, hogy milyen Európába igyekeztek a magyarok, és ma is milyen Európába igyekszünk mi magyarok. Kísérteties a hasonlóság, hatalmas hatalmi villongások akkor is, ma is, és akkor a kereszténység legfőbb emberét, a hulla zsinat pápáját, ez több hónapig eltartott, aztán amikor mindent rábizonyítottak a szerencsétlen halottra, akkor fölnégyelték és a Tiberizbe szórták. Tehát nagyon kegyetlen, középkori stílusú dolgok játszódtak itt le. Egyébként a szebb ábrázolásokban azt mutatják, hogy a kettős kulcs már az egyházi főhatalom kezében van. Ott látjuk a kettős kulcsot, ugye az egyik kulcsa politikai hatalom kulcsa, a másik kulcsa világi hatalom kulcsa. Dániel könyve 7. fejezet 25. verse beszél arról, hogy eljön majd egy hatalom, amely véli, hogy megváltoztatja az időt és a törvényt, mert hiszen ebben az időben változtatják meg a 10 parancsolatot is, második parancsolat és a 4. parancsolat kikerül a 10 parancsolatból, és mindez bibliai proféciák beteljesülése. Nem véletlen, hogy félreteszik a Bibliát és a proféciákat, hiszen tükröt tartanának az akkori hatalmi helyzet elé. Amikor jön a reformáció, újult erővel jön a restauráció, Loyolai Ignác képét látjuk a 16. század végéről, a leghatalmasabb rend és egyben az egyházi főhatalom legnagyobb támogatója, ugye a jezsuita rend. Protestáns oldalról Cranachnak az ábrázolására hívom fel a figyelmet, fönt a kiírás Antikriszt, tehát Antikrisztus. Ezt már a protestánsok tudják, hogy az Antikrisztus az nem egyenlő azzal, hogy Krisztus ellen, hiszen az anti görög előképző nem csak ellent jelent, hanem helyettet is jelent. Tehát az van Krisztus ellen, aki helyébe teszi magát, és ezért ábrázolja Dante is, a katolikus költő, hogy a pokol legalsó bugyraiba a pápák szállnak alá, és a protestáns szerző is a démoni hatalmak körében mutatja be Róma püspökét, mert az Antikrisztus egyenlő az eltorzult egyházi főhatalom, ez a 16. századig már több évszázados előtörténetre mehet vissza. Itt van Salzburgi Eberhard érseknek a képe. Ő volt az, aki római katolikus püspökként először mondta ki, hogy Dániel könyve kis szarva, a mi urunk a pápa, 1241-ben a Regensburgi zsinaton. Annyi következménye lett, hogy utána a könyveit betiltották, és amikor meghalt, ki kellett hantolni a szent földből, és temetőn kívül szórták szét a csontjait. Ez ugye általában középkori szokás volt. Ekkor még a kerékbetörés és az inkvizíció mágiai annyira nem működtek. Amikor Jelenések könyve 12. fejezetre tér, a napba öltözött asszony, mint az igaz egyház jelképe, a sárkány sátán, hogy üldözi azt az igaz egyházat, folyóvizet bocsát utána. Jelenések könyve 12. fejezete profétálja meg előre, hogy Európában iszonyatos üldözés vár a bibliai kereszténységre, a folyón túl, illetve a vizen túl, az óceánon túl fogadják majd be Amerika felfedezése, és Amerika, hogy a Föld megnyitja a száját, Jelenések könyve 12. fejezetének témája. Európai protestánsok menekülnek Hollandiából, Angliából, tehát még protestáns országokból is, hiszen a protestantizmus is bevezeti az üldözéseket. 1519 után, amikor kimondják azt, hogy aki Calvinnal nem ért egyet, az eretnek, és aki nem fogadja el a predestinációs elméletet, azt meg lehet égetni, és ezért protestánsok Amerikába menekülnek, ezek a zarándok atyák, akikről a Nagy Küzdelem című könyvben külön fejezetet tetszenek olvasni. Amerikában csak hamar függetlenségi háború fog dúlni, Amerika ki fogja vívni a függetlenségét, és az Amerikai Egyesült Államok első elnöke, George Washington, immár először a történelem során, mint politikai erő, de a Bibliára tesz esküt. Ez az a pillanat, amikor Washington a jobb kezével a Bibliát érinti, bal kezével a szívére mutat, és a Bibliára esküszik meg, hogy ebben az új államban senkit ne üldözzenek a vallás felekezete miatt, egy szabad állam kell, hogy legyen, ahol mindenki szabadon gyakorolhatja a vallását. 1776 után Amerika ennek köszönheti óriási felívelését, egészen Abraham Lincolnig és az Észak-Dél háborújáig. Az az Amerika, ahol először rendeznek, ez is egy korabeli festmény, a 19. század elejé vallásközi biblia konferenciákról. Angliában, de főleg az Egyesült Államokban rendeztek ilyet, minden vallásfelekezet képviselőit meghívták, de a Bibliát állították a középpontba, és a proféciákról is beszéltek, felszólították arra az egyházi tudósokat, hogy fejtsék ki a véleményüket, hogy a proféciákban megjövendőltek, mivel azonosak. Az 1510-es években kezdődtek ezek a felekezetközi biblia konferenciák, és jelentek meg aztán a 20-as, 30-as, majd 40-es években Amerikában egyrészt a zsidóknak szóló traktátusok, keresztényeknek szóló traktátusok, amelyek a bibliai proféciákra irányították a figyelmet. Tehát Európában dúl a racionalizmus, a deizmus, Amerikában azonban a proféciák ismerete Storr és Snow, két református ember, prédikátorok voltak, akik a 30-as és 40-es években a proféciákat a Miller mozgalom keretében elkezdik magyarázni, sátor összejöveteleket rendeznek, Amerika különböző nagyvárosainak a szélén ilyen hatalmas, több száz, sőt több ezer ember befogadására alkalmas sátrakat állítanak fel, és egy-egy nagyváros környékén hetekig időznek, mennek a többiek felé, és egész Amerikát végigjárva ezek a protestáns prédikátorok a proféciák közeli beteljesedéséről beszélnek. Később aztán kibérelnek hatalmas termeket, itt különböző amerikai színháztermeket látunk New York, Rochester és a többi nagyvárosokban. Közel 3-4 ezer ember is elfért az ilyen hatalmas termekben, és a Bibliát az emberek kezébe adják. Az angol nyelvű feliratok, például a baloldali, annak az, ugye láttad, le is tudjuk olvasni, annak az evidenciája a történelmi írások szerint, hogy Jézus hamarosan másodszor meg fog jelenni. A második jobboldali második is erről szól, a második Jézus második eljöveteléről. Ezek 1840-es évekbeli amerikai könyvek. Amerikában több mint 1 millió ember tagja a Miller mozgalomnak, és az apokalipszisről, Dániel, Esdrás és János apostol jövendőléseiről látjuk ott fönt korabeli címeket. Általában ezek már angol nyelvűek, de van, amit németül és latinul is kiadnak, hiszen Amerika több nemzetiségű ország, de az angol ekkor már általános nyelvük. 1800-ban látunk egy-két várost, hogy hány ezer ember lakja. Például New York 1830-ban látjuk, hogy csak 242 ezer lakossal büszkélkedhet. Ebben az Amerikában, 1830-as évek Amerikájában kb. 20 millió ember él. Most ugye közel 300 millió, tehát ez meg 15-szöröződött, ez a alig 170-180 év alatt. A 20 millió emberből 1 millió tartozik a Miller mozgalom, tehát a proféciákat kutató mozgalom sorába. Soha a történelemben ilyen profécia, magyarázat és ilyen kutatás nem volt. Egyszerű evangélikus, református lelkészek, ilyen nagyon egyszerű kápolnákban járják végig az országot, presbiteriánus, metodista, baptista kápolnákban, és itt hirdetik az igét, de nagyon sokszor református gyülekezetekben is. Ugye az Amerikában nagyon jó helyzetben volt és van a református egyház szemben a magyar helyzettel, mert Magyarországon püspöki a református egyház, Amerikában nem püspöki, tehát presbiteri, és sokkal nagyobb szabadságot élveznek az egyes egyházközségek. Ilyen kis kápolnákban hirdették először az 1830-as években azt, hogy Jézus közeli második eljövetele a küszöbön áll, ilyen képeket készítettek, és aztán ilyen feliratokkal látták el, ezek már német feliratok, amelyek a Bibliának különböző részeit alapul véve ráirányították az emberek figyelmét, hogy a kereszténység akkor lesz majd megreformálva, amikor visszatér a bibliai alapokhoz, és hát a Bibliának a legnagyobb alapja, amit a Római Levél 7. fejezetében azt mondja a Pál apostol, hogy a törvény igaz, szent és jó. Tehát a 10 parancsolat, amit ezek a mozgalmak a középpontba állítanak. Megszereztem egy ilyen korabeli ábrázolást is, hogy a proféciákat hogyan örökítették egymásra évszázadokról évszázadokra. Háttérben Dánielt látjuk, még az Ószövetség hatalmas profétai egyénisége, utána a kereszt, Krisztus keresztje, utána János apostol, ugye a John, utána Hippolytus, utána Fiorei Joachim, utána Wycliffe, aztán Luther, Knox, Newton is helyet kap ebben az egyház történeti felsorásban. Newton mind a mai napig Angliában, Amerikában, mert nem csak mint fizikus, mint nagy tudós tartják számon, hanem hát ott külön kiadványokban jelentetik meg a profécia magyarázatait. Én a Jó Hír című folyóiratban ebben az évben szeretném megjelentetni a Dániel könyvéről szóló második és hetedik fejezetről szóló magyarázatát. Ugye nehéz fordítóra találni, mert ezek, ha nem is óangol, de régebbi angol nyelven vannak, meg valami latinul íródott. Aztán Wesley, és hát a mai napokban is, hogy a profétikus ismeret így halad előre a történelemben, mind a mai napig. De van persze ellentétes profétikus ismeret is, és ez is Amerikából indul ki. Ezt is hadd mondjam el, hogy 1850-ben indult el, 150 évvel ezelőtt a Fox nővérek mozgalmaként, a ma leginkább pusztító irányzat a spiritizmus. Szóval Amerika földje, mondjuk a spiritizmus, meg a Ku Klux Klan földje is, nem minden, ami Amerikából jön, az igaz, ezt én soha nem mondtam. Ahogy jön az igazság, nyilván a hamisság és a téveigés is próbálja ezt ellensúlyozni. A felső ház, ahol először kopogtatásokat észleltek, illetve ők kopogtattak, és ezek a Fox nővérek terjesztették, hogy a jobboldali sírkövükön így is van, hogy a modern spiritualizmus és spiritizmusnak ők az atyai. Igen, a történelemben a Bibliát érintő küzdelmek és a Biblia elleni harcok, a 10 parancsolat és Isten törvénye elleni harcok, A fenevad, a tíz szarv és a kis szarv, hogy egy mostani olasz illusztrátor képét többször bemutattam, a Bibliát láncra verve, a tíz parancsolatot megváltoztatva haladt erőre a történelemben. És a történelem végén a nagy összefogás, politikai és egyházi hatalmak összefogása, hogy a stílusáról is tetszenek látni, ez már 50 évvel ezelőtt festett vagy rajzolt kép, de hát a bibliai proféciák ezt 1900 éve már közlik, sőt Dánielnél 2600 éve közlik, hogy a földünk politikusai és egyházi vezetői messze menően kezet fognak fogni, és a történelem végső válságát így akarják elhárítani. Jelenések könyvéhez visszatérve és ezzel zárva le a vetítést, a bárány ott áll a Sion hegyén, és vele együtt pálmágakkal a kezében a jelképes 144 ezer, a végidők hívő nemzedéke. Közeledünk a végső időkhöz, és a végső időkben a proféciák ismerete is napnál világosabb ismeret kell, hogy legyen, mert hiszen Jelenések könyve 19. fejezete már arról számol be, hogy egy francia auxerre-i katedrális festményét idézzük a 14. századból, láttam, hogy az ég megnyílt, és egy fehér lovon ülő közeledett. Ez a fehér lovon ülő, aki igazságot és ítéletet oszt, az emberiség számára a teljes megszabadulást hozó Jézus Krisztus, és Jézus második eljövetele közelettével a rávonatkozó proféciák ismerete is épp úgy felszínre kell, hogy jöjjön, mint hogy Keresztelő János is evidenciává tette az ézsaiási proféciák alapján, hogy a fejsze a fák gyökerére vettetett. Ma is a fejsze lassanként a fák gyökerére vettetik, de ennek még előzménye, hogy a Bibliának és a Bibliából következő proféciáknak is el kell jutni mindenkihez. Itt következik a következő előadásunk, hogy a mai vallásosság nagy összeütközése, az élő Isten vagy a néma bálványok összeütközése is a proféciák alapján érthető meg. Ez azonban már egy két héttel ezutáni előadásnak lesz a tárgya. Mára köszönöm szépen a figyelmet, és ezt a történeti áttekintést majd 4 hét múlva folytatjuk tovább. Szünetet tartunk, utána bárki kérdezhet a mai témával kapcsolatosan. És közben a könyvek kazetták között tessenek szétnézni, és 10 perc szünet után majd megbeszélés.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Most pedig akkor nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen Márk evangéliuma 13. fejezetéből a 33. verset. Márk evangéliuma 13. fejezetéből olvasom a 33. verset. Így hangzik. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Azt hiszem, ismert számunkra, hogy mire utal itt az ige, amikor azt mondja, hogy nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Ugye Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésére, visszajövetelére vonatkozik ez, és Isten végidőben élő hívő népének szól ez a felhívás, akik Jézus visszajövetele közelében élnek, hogy ez a három dolog jellemezze őket. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Rögtön szeretném megjegyezni, hogy az a szó, amit így fordít a Bibliánk, hogy vigyázzatok, az eredeti szövegben virrasszatok, legyetek ébren. Tehát egész pontosan így határozhatnánk meg, figyeljetek, virrasszatok, legyetek ébren és imádkozzatok. Nagyon érdekes mellé állítani ennek az igének azt, amit Jézus a széles tömegökről mondott, amelyeket Jézus eljövetelt, az fog jellemezni az ő kijelentése szerint, hogy nem vesznek észre semmit. Igaz, hogy Jézus emellett arról is beszélt, hogy sokan lesznek majd, akik elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. De ez leginkább csak a legvégső eseményekben lesz jellemző. Igaz, hogy többen aggódnak, észrevesznek dolgokat előtte is, de nem vonják le azt a következtetést, és nem értékelik ezt olyan súlyosan, hogy ez az emberi történelem végső válságának a jele, és Jézus közeli megjelenése az, amit ezek hirdetnek. Tehát Jézus szava szerint egy éles különbségnek kell megmutatkozni az ő eljövetele előtt. Míg emberek tömegeire ez jellemző, hogy nem vesznek észre semmit, addig Isten népét egy egészen más magatartás jellemezze. Az, hogy figyelnek, virrasztanak és imádkoznak. Mint akik nagyon pontosan tudják, hogy mi mit jelent, és hogy milyen értékes minden perc, és hogy mi a helyes magatartás minden egyes mozzanatnál, ahogyan az idő és halad előre, és az események bontakoznak ki. Én szeretném, ha ma délelőtt erről a három, illetve felhívásról, illetve hármas felhívásról beszélnénk, egyenként mindegyikről, hogy figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Az elsővel kapcsolatban, hogy figyeljetek, szeretnék arra rámutatni, hogy ez nem csupán annyit jelent, hogy figyeljük az eseményeket, figyeljük a híreket, hanem azt jelenti, hogy egyik szemünk a bibliai kijelentéseken, a Bibliának azokon a profétikus kijelentésein, amelyek erre az időre szólnak, és a másik a kibontakozó eseményeken. Rendkívül fontos, hogy a figyeljetek szó mind a kettőt értsük. Így figyeljünk, még egyszer mondom, az egyik szemünk az isteni kijelentéseken, a másik szemünk a körülöttünk zajló eseményeken. Ugyanis, ha csak az eseményeket figyeljük, vagy csak a hírek felé fordítjuk a figyelmünket, akkor esetleg tévesen fogjuk értelmezni azt, ami körülöttünk zajlik. Nem tudjuk megragadni azoknak az igazi lényegét. Másrészt pedig a Bibliában található számos profétikus kijelentést, amelyek erre az időre vonatkoznak, pontosan a beteljesedés idején értjük meg egészen pontosan és világosan. Tehát, hogyha az egyik szemünk mindig az isteni kijelentéseken van, akkor ezeket sokkal mélyebben és sokkal gazdagabban értjük meg a beteljesedés idején, mint ahogyan ezt bármikor eddig tettük. Az idők jeleinek, az úgynevezett idők jeleinek, tehát, hogy ezekre figyeljünk, nem csupán annyi a haszna vagy annyi a jelentősége, hogy jól tájékozódjunk, hogy hát vajon Jézus eljövetele mennyire van közel hozzánk, hanem döntő a hit építő erejük. Ugye így mondta Jézus, ezeket most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meglesz, higgyetek.
Ez azt jelenti, hogy ha valóban az egyik szemünkkel állandóan figyelünk az előre adott isteni kijelentésekre, és azután látjuk azoknak a beteljesedését, akkor végül ez egy olyan megdönthetetlen meggyőződéshez vezet bennünket, hogy egyetlen kőszikla van ezen a világon, az Isten beszéde, és hogy az Isten beszédéből semmi nem eshet el, egy kicsinyi részlet sem, hanem minden pontosan beteljesedik. Tehát megtanuljuk nagyon mélyen tisztelni az Isten beszédét, megtanuljuk annak minden részletét és minden szavát igen komolyan venni, hogyha valóban figyelünk, és a beteljesedő idők jelei ezek a hitépítő ereinket kifejthetik. De azt hiszem, mindnyájan tudjuk, hogy Jézus mivel kapcsolatban beszélt az idők jeleiről, a híres hasonlatára ugye emlékszünk, hogy figyeljük meg a fügefát és bármely fákat tavasszal, amikor azok rügyeznek és levelezni kezdenek, akkor ebből tudunk következtetni arra, hogy milyen közel van a nyár. És azt mondta Jézus, ti is, amikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És milyen idők jelei azok, amelyek ma a legfeltűnőbbek és a legjellemzőbbek? Nagyon sok mindenről beszélhetnénk, én most csak két döntő jelenségre szeretném a figyelmet irányítani, és azután majd főleg arról szólni, hogy a proféciák fényében hogyan értelmezhetjük ezeket. Az egyik nagyon jellemző jelenség az ökológiai válság, amiről mindig többet és mindig erőteljesebbet hallunk. Azt hiszem, hogy többen értesültünk arról, hogy készült egy nevezetes tanulmány, az amerikai Pentagon, a hadügy készítette ezt, és pedig ezen a címen a hirtelen klímaváltozás forgatókönyve és annak hatása az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonságára. Nagyon híres lett ez a jelentés, sokat lehetett róla hallani, a főszerkesztőjéről Marshall programnak is nevezi. A lényege az, hogy már azt is lehetségesnek mondja, hogy esetleg 2010-ben már egészen drámai változások következnek be. És ugye ez nem valamiféle jósolgatás vagy töprengés, ez egy konkrét jelentés és konkrét terveket épít erre. Meghagyja lehetőségét, hogy lehet, hogy későbbre marad az események, illetve a jelenségek hatásának az összegeződése, de már akár 2010-ben is bekövetkezhet, állapítja meg a jelentést. És végül arra mutat rá, hogy három dolog lesz a legfontosabb, az energia, a víz és az élelem, és ezeknek olyan mértékű megfogyatkozása várható a drámai klímaváltozásnak a következtében, hogy végül a túlélés válik egy döntő tényezővé, és tulajdonképpen azért egy hadügyminisztérium részéről készített nemzetbiztonsági jelentés foglalkozik ezzel, mert azt vallja, hogy akár háborúk törhetnek ki, súlyos háborúk a túlélési versenyben, hogy a megmaradó energia, víz és élelem készletek kibirtokolja, mert ezt mindig tudjuk, hogy a túlélésért való küzdelem az valami drámai dolog. A bibliai proféciák fényében úgy látjuk, hogy ezek a jelenségek valóban komolyak, de van egy hatalmas vigasztalásunk, amit tényleg csak a Szentírásból tudhatunk meg. Amikor Jelenések könyve 7. fejezetében azt olvastuk, hogy Isten parancsot ad angyalainak, hogy tartsák vissza a szeletet, hogy a szél ne fújjon se az élő fára, se a tengerre. Ugye milyen különös jelentést kap ez? És ezért mondom, hogy mindig akkor értjük meg jobban a bibliai proféciákat, amikor már a beteljesedésük egészen kibontakozik. Emlékszem rá, hogy a II. Világháború után arról beszélgettünk sokszor egymás között, hogy talán az atomháborúnak a rémképe jelenik meg, mert hiszen az ugye élő fákat és mindent megsemmisít. Ma sokkal jobban értjük, hogy egy olyan ökológiai válság, mint egy időzített bomba bontakozik ki a mi földünk történelmében, hogy nagyon jól megértjük, hogy az Isten angyalai láthatatlanul munkálkodnak, hogy ami a tengert és az élő fákat és az egész természet megsemmisítését fenyegeti, azt az Isten ezt a folyamatot lassítja, visszafogja, fékezi. Ez az, amivel földi emberek nem számolnak, mert az Isten azt akarja, hogy némelyek, illetve hogy el ne vesztenek, hanem,
bárcsak mindenki megtérésre jutna, és mindenki esélyt kapjon még egy végső nagy evangélium hirdetés által a végső válság előtt. Ugyancsak emlékezetes Jézus ígérete, amikor azt mondta, hogy amíg a föld lészen, de ebben az is benne volt, hogy a föld nem lészen örökké, és egyszer csak kritikussá válik az, hogy meddig lészen a föld, de azt mondta, meddig a föld lészen vetés és aratás, tél és nyár meg nem szűnnek. Ami nem azért van, mert ez magától így lenne, hanem mert az Isten visszaéléseket mérséklő, kilengéseket mérséklő tevékenysége a háttérben munkálkodik, hogy ezeket az eseményeket fékezze. A másik nagyon markáns jelenség, ami szintén foglalkoztat embereket széles körben, noha nem vonják le belőle azt a következtetést, amire a bibliai proféciák mutatnak, ez pedig ugye az erőszaknak a széleskörű elterjedése, akár a hétköznapié, ami szintén döbbenetes. Ugye a tegnapi újságokban sokan láthattak valakit, aki egy ilyen borzalmas holttest fölött ott mosolyog, egy katonanő. Ezzel most nem azzal akarok foglalkozni ennek a politikai hátterével, abszolút nem, hanem csak azon, hogy a ma embere annyira hozzászokott a kegyetlenséghez, az erőszakhoz, a borzalomhoz, hogy tulajdonképpen semmi se rendül meg. Van egy kedves ismerősöm Amerikában, egy magyar hölgy, a fia Chicagóban rendőrségi gyilkossági szakértő, és azt mondta az édesanyjának, így mesélte nekem az édesanyja, hogy anyu, ebben az a legszörnyűbb, hogy én már semmi se tudok megrendülni. És ha arra gondolunk, hogy mennyi erőszakot néz végig egy ember, ha nem közvetlenül élőben, akkor a média közvetítésével, akkor azt mondhatjuk, hogy a mi korunk embere valami iszonyatosan hozzászokik az erőszakhoz, és az, hogy embert, emberi életet tisztelni, vagy együtt érezni az emberi szenvedéssel, ezek teljesen kivesző tulajdonságok, és ez tényleg rémisztő. Én emlékszem rá, még középiskolás koromban, ugye milyen naív volt az ember, mikor ugye tanultunk ugye római civilizációról, és hogy hát a nép szórakozása, a gladiátor játékok, meg ugye az erőszak látványa a cirkuszban, akkor magamban azt mondtam, hát igen, nem is maradhat fönn sokáig egy olyan civilizáció, melynek ez a szórakozása. És akkor az embernek most eszébe jut, hogy meddig maradhat fenn az emberi civilizáció, amelynek a fő szórakozásává lett az erőszak és a kegyetlenség, és ennek a végtelen fokozása, mert mindig több és mindig nagyobb adag kell az izgalomból és a borzalomból, és még egy Jézus film is csak akkor kelentő, hogyha azt is a korunk igényeihez igazítjuk, és addig fokozzuk benne a borzalmat, a horror filmet csinálunk belőle, hogy az embereknek az izgalmas és az új utáni már nagyon magasra emelt mércéjét kielégítse, illetve hát az érdeklődésüket föl tudja kelteni. Tehát ezek döbbenetes jelenségek, és ugye nagyon jól tudjuk, hogy ebben a nemzetközi szintű erőszaknak a terjedésében mint egy katalizátorként működik az iszlám, és a Biblia fényében, arra gondolok, amit Jelenések könyve 9. fejezete mond az iszlámnak a keletkezéséről, az eredetéről, nagyon sok mindent megérthetünk. Ugye valamikor Isten figyelmeztetésül megengedte ennek a hatalomnak a kibontakozását, még ugye a középkorban, amikor az volt a jelszava ennek a hatalomnak, hogy a bálványimádó és hitetlen kereszténységet hívővé kell tenni és erkölcsre tanítani, és milyen különös, hogy a 21. században visszaköszön ez. Ugye hát, ahol emberek ekkora fanatizmusra képesek, az öngyilkos merényletekre és egyebekről, valami roppant erős hit dolgozik. Ugye épp a közelmúltban olvastam, hogy Osama Bin Laden komolyan hiszi, hogy a nyugatot meg lehet hódítani, és igaz hitre lehet téríteni, és erkölcsre tanítani ezt a féktelmű, önző és elfajult nyugati emberiséget. Egy borzalmas dráma ez tulajdonképpen. És ez katalizálja az erőszakot a világban, nagyon kiváló eszköz erre, hogy ezt elérje. És mi tökéletesen felismerjük benne azt, amit Jézus mondott, amikor ezt mondta,
hogy az ő eljövetele előtti világ hasonló lesz a Noé napjaihoz, amiről pedig ez a jelentés szól, és látta Isten, hogy betelt a föld erőszakkal. Emlékszem, amikor a szeptember 11-i események voltak, ugye pár évvel ezelőtt, akkor valaki azt mondta, a világ már sose lesz többet olyan, mint azelőtt volt. De akkor még nem értettük, mindenki érezte, hogy ez valami egészen rendkívüli, vagy valami egészen új dolognak a nyitánya, de hogy milyen vonatkozásban. És most értjük meg, hogy ez is egy kiváló katalizáló eszköz volt ahhoz, hogy amit beteljesedjék, amit Jézus mondott, hogy betelik a föld erőszakkal. Tehát ezek azok a bizonyos idők jelei, amelyet még egyszer mondom, sokan nem, valamit mindenki érzékel, de nem vonják le belőle azokat a következtetéseket. De minden esetre ezek idők jelei, és mi hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az advent mozgalom, amelyben mindig, ugye hiszen Krisztus eljövetelét várja magától értetődően, mindig, hát nagyon központi fogalom volt ez, hogy idők jelei, mi gyülekezeti lapunknak is ez a neve, hogy idők jelei, meg világszerte sok advent mozgalomhoz tartozó folyóiratnak ez a neve, mi hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ezt a kifejezést manapság csak mi emlegetjük gyakran. Én most szeretnék felolvasni két sort, előre megmondom, hogy nem az advent mozgalomhoz tartozó dokumentumból való, de figyeljük csak meg, ahogy elolvasom, hogy ha nem mondtam volna meg, hogy nem onnét való, mindenki azt mondta, biztos valami közösségünk a belül dokumentumból származik. Olvasok csak két sort. Így hangzik, ezt a dokumentumot kiinduló pontnak vegyük azon események fölötti gondolkodás számára, amelyben élünk. Az a célja, hogy ösztönözzünk egy párbeszédet annak érdekében, hogy egymást segítsük az idők jeleinek olvasásában. Hát nem hagyom találgatásra, megmondom, ez egy római katolikus dokumentumból való, ez évi, a 2004-es szent évre kiadott dokumentum. A 2000-es szent év az sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, ez nem kap akkora hangsúlyt, de ez is szent év, a 2004-es is. Nyissuk meg szívünket, az a cím ennek a dokumentumnak. És ennek az összefoglalásában olvashatjuk, hogy ez a dokumentum arra szolgál, hogy ösztönözzön minket arra, hogy egymást segítsük az idők jeleinek az olvasásában. Akkor feltenném azt a kérdést, de tehát az idők jeleiről nem csak mi beszélünk, ezt szögezzük le. De akkor tegyük fel ezt a kérdést, egyformán olvassuk az idők jeleit. Szeretném, ha megértenénk, hogy az idők jeleinek az olvasata ma nagyon eltér egymástól. És rögtön feltenném azt a kérdést, hogy a római katolikus egyház, és nem csak a római katolikus egyház, hanem korunk kereszténysége, nyugodtan mondhatjuk így, annak a döntő tömegei, hogyan értelmezik ma az idők jeleit. Az ő olvasatukban ezek a rendkívüli történelmi jelenségek, ökológiai válság, erőszak elhatalmazkodása, és mindaz, ami ezekkel jár, ezek az idők jelei mire mutatnak, mit jeleznek ezek a jelek? Szeretnék két dokumentumból röviden idézni. Az egyik, második János Pál pápának az egyik nyilvános kihallgatáson elhangzott nyilatkozata egy évvel ezelőttről, 2003. április 2. Így olvasom, szó szerint idézett. A hívőknek biztosnak kell lenniük abban, hogy a történelem nem a végzet, a káosz vagy az elnyomó erők hatalmában áll. Az utolsó szó az igazságos és erős Istent illeti meg, aki egy új világot, a szabadság és a megmenekülés korszakát teremti meg. Frissebbet olvasok, egészen frisset. Most húsvétkor, ebben az évben, csak a következetesség miatt olvastam a tavalyit is, most húsvétkor megint szó szerinti idézett II. János Pál pápa imádságából. Segíts bennünket, hogy szakadatlanul dolgozhassunk azért az igazságosabb és egyesült világért, amelyet feltámadásoddal útnak indítottál. Tehát egy igazságosabb és egyesült világ, amelyet Krisztus a feltámadásával útnak indított. Szeretnék még egy nagyon, ugyancsak nagyon érdekes dokumentumból idézni, az Európai Unió preambulumában, a bevezetésébe található egy mondat, amire nincs mindenkinek vájt füle, hogy ez mit jelent. De hadd olvassam ezt a mondatot. Szó szerint idézek.
A sokszínűségében egyesült Európa a legjobb esélyt kínálja népei számára annak a nagyszerű vállalkozásnak a megvalósítására, amelynek révén a térség, minden egyes ember jogainak tiszteletben tartása mellett, valamint az eljövendő nemzedékekért és a föld jövőjéért viselt felelőssége tudatában az emberiség reményének kiváltságos terévé válik. Hát ez egy olyan szép, hosszú körmondat, sok minden van benne, szokványos dolgok volt, de a végén, hogy az Európai Unió az emberiség reményének a kiváltságos terévé válik, ennek nagyon komoly jelentése van, és hadd ne értelmezzem én, hanem elolvasom, hogy ez a nagyon is befolyásos szerző, egy híres római értelmezi a

Meggyőződésünk, hogy az emberiség reménye, amelyről a preambulum beszél, Isten országa, az ország eljövetele és közelsége. Tehát ki mondja, hogy az emberiség reménye, ami most először itt az a vágy, hogy az Európai Unióban jelenjék meg, az tulajdonképpen az Isten országa, az elközelített Isten országa, de ezt az Isten országát mindnyájan értjük, hogy hogyan érti, az előzőkből is világos, de egy igazságosabb és jobb világ itt a Földön. Idézhetném, hogy mennyire egyértelmű az összhang az Amerikai Egyesült Államokban, onnét pedig protestáns vallásos oldalról, az úgynevezett vallásos jobboldal oldaláról, ugye, amely erős ideológiai hátterként szolgál a jelenlegi amerikai elnök és az jelenlegi amerikai vezetés mögött. Ott ugyancsak ezek a szólamok jelennek meg, majdnem pontosan ugyanezekkel a szavakkal, az újévi üzenetből idézek, az amerikai külügyminiszter Powell tolmácsolta Bush elnök újévi üzenetét, és ebből idézek egy kis részletet. George Bush elnöknek határozott elképzelése van egy jobb világról, és arról, hogy hogyan válhat ez valósággá. Ez először 2002. szeptemberében az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájában fogalmazódott meg. Nagyon jól emlékszem erre, hogy mi volt ebben, szó szerint így hangzott a mondat. Az Amerikai Egyesült Államok soha nem látott mások által, nem közelített erőhöz és befolyáshoz jutott a világban. Ezt azonban nem öncélúan kívánja felhasználni, hanem arra, hogy egy nem csupán biztonságos, hanem jobb világot építsen fel. Ha mi világunk állapotára gondolunk, akkor azt láthatjuk, hogy ezek nagyon komoly ambíciók és nagyon komoly biztatások, ugye ezen a háttéren, hogy itt egy nem csupán biztonságosabb, de jobb világ, egy igazságos világ. Még idézhettem volna az Egyházak Világtanácsa elnökének a legutóbbi elnöki beszédéből, aki azt írja, hogy a kereszténységnek el kell köteleznie magát egy egyértelmű jövőkép mellett, amely egy igazságos kormányzatot és egy teljesen új minőségű világot fog megjeleníteni. Hát ilyen háttéren azt mondhatjuk, hogy ezek igen merész ambíciók. És most feltennék egy kérdést. Ha arra gondolunk, hogy a bibliai proféciák alapján hogyan olvassuk az idők jeleit, ugye a bibliai jövendőlések szerint ezek az idők jelei egy dolgot jeleznek, amit így összegez a Szentírás: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Avagy a végső isteni közbeavatkozásnak az ideje. És itt van egy másik értelmezés, amely azt mondja, ezek az idők jelei arra mutatnak, hogy az igazságos, nem csupán biztonságos, de igazságos és jobb világ megteremtése, a földi Isten országa létrehozásának az ideje jött el. Melyik bibliai ige jut erről eszünkbe? Ezekről az idézetekről, amelyeket végigolvastam, azt hiszem kórusba tudnánk mondani azt, hogy amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen jön a veszedelem, és semmiképpen meg nem menekednek. Hadd tegyem hozzá, hogy a hirtelen szó mire vonatkozik. Arra, hogy igazából nem ezek az emberi erőfeszítések tudják féken tartani akár az ökológiai válságot, akár az erőszak elhatalmasodását, hanem ezeket valójában a szeleket féken tartó isteni erők végzik. És ha egyszer ezek megtüntetik a munkájukat, mint ahogy erről a jövendőlés szól, hogy amikor Krisztus befejezi közben járó szolgáltat az emberét, akkor egy rövid időre szabadon engedi ezeket a szeleket, közvetlen az ő megjelenés előtt, akkor hirtelen és drámai áltozás áll be ebben az egészben. Tehát akkor az idők jeleinek két különböző olvasatát így lehet egymás mellé állítani. Az egyik olvasata az, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és készülj Istened elé. A másik olvasata pedig így hangzik, béke és biztonság nem jön ti rátok veszedelem, most érkezett el egy jobb világ megteremtésének az ideje. Szeretném megkérdezni, emberek melyiket hallgatják szerintünk szívesebben, melyiket kellemesebb hallgatni, melyiket jobb elhinni. Azt hiszem, nem nehéz a kérdésre választani, hogy melyik lesz a népszerű, melyikre lesznek emberek fogékonyak, minél hangosabban és minél meggyőzőbben hangzik. Egy következő kérdés, amit szeretnék feltenni, mi által
remélnek az emberek egy jobb, illetve ezek, mindezek az ígéretek,

Mire alapozva ígérik azt, hogy nem csak biztonságosabb, de jobb világ, de igazságos kormányzat, de valóban az Isten országa megjelenése a Földön. Nagyon röviden így foglalhatjuk össze, azt mondják, egy új világrendnek, egy új társadalomnak kell létrejönni. És ezt a következőképpen határozzák meg, úgyhogy le kell bontani az állam és az egyház közötti választalat, és egyszerűen vallás erkölcsi alapra kell építeni az államoknak a törvényhozását. Tehát ami megcélzott, az a törvényhozás. Ehhez le kell bontani az állam és az egyház közötti válaszfalat, és egyszerűen a vallás erkölcsi törvényeket azt állami törvényeké kell tenni, és így kell szilárdan vallás erkölcsi alapra helyezni az új társadalmakat. Ez nagyon-nagyon egyértelműen derül ki mindezekből a programokból, hogy ez milyen konkrétan itt van a kapuban, és hogy a különböző egyházak, de legfőképpen a kereszténység hatalmas tömbje mennyire felismerte, hogy ez az idők jele az egyházak térnyerésének, az egyházi hatalom régi fénye visszaszerzésének a lehetősége. Azzal kapcsolatban szeretnék olvasni két idézetet, nem mondom honnét, akit érdekel, majd megmondom, hogy most nem a nevek a fontosak, és inkább csak szeretném olvasni magát a lényeget, így olvasom. Ezt állapítja meg egy nagyon éles szemmel figyelő szerző. Úgy látom, hogy az ellenreformáció óta nem volt Európában ilyen alkalom belenyomulni a világi hatalomba. Egy másik részlet, abszolút Bibliától független, vagy a Biblia jövendőlésektől független, csak egy éles szemű valakinek a megfigyelése. Az a cél, hogy az egyház szabja meg a világi törvényt is. Ebben a talajvesztett, fölbojdult, értékzavarral küszködő Európában a tömegek stabilitás, biztonság és biztos lelki kapaszkodó utáni vágya miért ne emelhetné be az unió törvényhozásába a római katolikus egyház fundamentalizmusát. A kereszténység a krisztusi tanokról, már tudnélik arról beszél, hogy Krisztus eredetileg az állam és az egyház szétválasztása mellett szólt, mikor azt mondta, adjátok meg az Istennek, ami az Isteni, és a császárnak, ami a császári. Azt mondja, e krisztusi tanoktól a kereszténység alapvetően akkor feledkezett meg, amikor Nagy Konstantin államvallássá emelte. Azóta a Vatikán szüntelenül arra törekszik, hogy ellenőrizze a világi hatalmat. Most, hogy létrejön az Európai Unió, ez a küzdelem uniós, sőt globális méretűvé nő. Tehát uniós, sőt globális méretűvé nő ez a küzdelem. Hogy ellenőrizni a világi hatalmat, és a mértékké tenni az egyházi törvényeket. Ezért olyan nagyon fontos az a küzdelem, amely folyik az Európai Uniónak az alkotmánya körül, és tudjuk, hogy nagyon sokan bizakodnak, hogy júniusban, május végén vagyunk, hogy júniusban az unió jelenlegi törvény tervezetét esetleg még némi módosítása, de sikerül elfogadtatni. És ebben nem csak az a nagyon kritikus, hogy az úgynevezett preambulumába, tehát a bevezetésebe belekerül-e az Európa keresztény gyökereire való hivatkozás, ugye az utolsó változatban most nincs benne. De a harc még mindig folyik azért, hogy belekerüljön. Hogy mennyire fontosnak tartják ezt egyesek, itt csak egész röviden utalok rá, hogy egy nagyon nevezetes mai katolikus teológus, Johann Baptist Metz, egy levelet írt a Németország külügyminiszterének és minden németországi méltóságnak, ahol azt javasolta, hogy jó, hát a jelenlegi tervezet, alkotmány tervezetben ugye csak az van, hogy vallási és humanista gyökerei Európának, ő csak egy kicsi módosítást kér, hogy gondolatjelbe a vallási mögé kerüljön bele az, hogy zsidó keresztény. Mert hivatkozik arra, hogy így túl homályos, hogy vallási és humanista. És nagyon okosan érvel azt írja, hogy hát ugye egy milyen jót tesz, ha egy Németország elkötelezi magát, ugye egy náci múltú Németország, hogy zsidó és keresztény.
És hát ugye nagyon jól, nagyon ügyesen alátámasztja ezt az érvelést. Tehát a küzdelem még mindig folyik ezért. És ennek nagyon-nagyon komoly tétje van, mert az alkotmány az eszmei alapja minden további törvényhozásnak, amely folyamatosan tovább fejlődik. De van ennél még egy kritikusabb pontja is az európai alkotmánynak, az a bizonyos 51. paragrafus. Az az 51. paragrafus, amelyik pedig azt mondja, hogy intézményesített kapcsolat van az Európai Unió intézményei és az egyházak között. Ez egy döbbenetes kifejezés, ez az intézményesített kapcsolat. Ez tulajdonképpen nem papírforma szerint, de gyakorlatilag az állam és egyház szétválasztásának az áthúzása. Mert ez a fogalom sokat mondó, intézményesített kapcsolat, az Európai Unió intézményei, egész adminisztrációja és az egyházak között. Egy néhány sort szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni, itt sem az az érdekes, hogy ki mondta, ennek a témának nagyon komoly szakértője nyilatkozott, aki közvetlen tapasztalatokat szerzett erről, és ezt mondja. Ha összefolyik az egyházi és a világi állami politika, akkor bármi megtörténhet. Az egyházi politika átideologizálhatja az államot, és fordítva előfordulhat, hogy az állam jogot formál arra, hogy gondolatrendőrség módján beleavatkozzék az emberek vallási életébe. Az európai alkotmány alapja lesz a tovább épülő európai jogrendnek. Ez a folyamat állandóan mozgásban lévő folyamat. Nem tudom elképzelni, mit jelent az intézményes együttműködés akkor, mármint az egyházak és az Európai Unió adminisztrációja között, amikor a civil szervezetekkel pusztán az együttműködés kötelezettségét írja elő az alkotmány. Úgy érzem, hogy ebbe az intézményes együttműködésbe túl sok mindent bele lehet burkolni. És később ezt írja, ha a vallásból közügy lesz, akkor megjelenik az az árnyék, amitől akár félni is lehet. De teljesen a bibliai proféciákkal összecsengve mondja ezt, hiszen a Szentírásból mit tudunk? Jelenések könyve 18. fejezete azt mondja, hogy a végidő nagy egyházi szövetsége ezt fogja mondani, nem vagyok többé özvegy, ülök, mint királyné asszony, és semmi gyász nem látok. Ugye nyilvánvaló, hogy az egyházak akkor lettek özvegyekké, amikor a trón és az oltár szövetsége megszűnt. De a bibliai kijelentések szerint Jézus eljövetett, megint ezt fogják mondani, nem vagyok többé özvegy, semmi gyász nem látok, és ülök, mint királyné asszony. Nagyon kifejező, nagyon tömör és nagyon világos jövendőlés. És hadd említsem azt, hogy ugyanez a folyamat az Amerikai Egyesült Államokban is hatalmas léptekkel halad előre. Ott pedig a protestáns oldalról, a protestáns vallásos jobboldal oldaláról biztosan hallottunk el, hogy 10 parancsolat kifüggesztése bíróságokon, és tudjuk, mi ennek a jelentése. A kerüljön bele a világi törvényhozásba egy az egybe a vallás erkölcsi elgondolások, a vallási törvények legyenek állami törvényvé, és így teremtsünk rendet. És nem látják emberek, hogy ez mennyire fenyegeti a lelkiismeret és vallásszabadságot, a legértékesebb és legfontosabb emberi jogot az élet joga után. És hadd tegyem fel hozzá még azt a kérdést is, hogy vajon a világi hatalmak miért fogékonyak most erre az egyházi segédletre, vagy az egyházi támasznak a felkínálására. Azért olyan nagyon fogékonyak rá, mert a globalizáció folyamata ellenállhatatlanul halad előre, mert egyszerűen nem találnak más utat a problémák megoldására vagy mérséklésére. Viszont gondoljuk meg, hogy ezt a sok nemzetiségű, végletekig individualizálódott, mindenki az egyéni szabadság jogaihoz végletesen ragaszkodik, és ugyanakkor pedig vallásilag is sokszínű és sokféle ellentéttől terhelt, és egyéb ellentétektől terhelt tömegeket, hogy lehet egyesíteni? Hiányzik a cement. Ugye ezt a Biblia nagyon egyszerűen így jövendőli meg, hogy a vég idején megpróbálják a vasat és a cserepet ötvözni. Ugye a profétikus jövendőlésben is a vas és a cserép jelenti egyrészt az elkülönült nemzeteket, tehát a nemzetekre szakadozottságot, és a nemzeti tudatnak a megszűnésének a nehézségét, hogy a különböző nemzetek úgy nem egyesülnek egymással, mint a vas a cseréppel, másrészt pedig jelenti az egyházi és az állami elemet, ez is vas és cserép, amelyeket ötvözni nagyon kritikus, mert rögtön föllángol az a kérdés, hogy ki a nagyobb.
hogy a világi hatalom úgy gondolja, hogy neki az egyházi hatalom segítés, és erkölcsi és ideológiai támasztékot nyújt, az egyházi hatalom pedig úgy gondolja, hogy mint szellemileg és lelkileg magasabb rendűnek nekik kell megszabni az irányelveket és a normákat és a felsőbb irányító hatalommá válni. A hatalmi harc kirobbanása mindig csak időkérdése az egyházi és a világi hatalom között, amennyiben az egyház is hatalmi ambíciókkal él. És földi Isten országát akar teremteni itt a földön. Tehát a Szentírás jövendőléseiből azt tudjuk meg, hogy végül is egyfajta új vallásosságot, amit ugye a Szentírás így jellemez, hogy a Babilon bora, ezt összeötvöző, cementező erőnek akarják felhasználni a globalizációnak a folyamatában. Idézhetném szó szerint, csak az időnk rövidsége miatt csak tömören mondom, hogy az Egyházak Világtanácsa jelenlegi elnökét így hívják, hogy első Aram, egy libanoni ortodox főpap, és az ő jelentését olvastam, amiben a következőket írja. Azt írja, hogy így szó szerint néven nevezi, hogy a globalizálódó világnak erkölcsi alapot adni, ez az egyházak feladata ma. És megjelenik egy nagyon különleges új fogalom, illetve két fogalom is. Az egyik fogalom az, hogy a kereszténységnek ma holisztikus teológiát kell művelni. Ugye már hallottunk holisztikus orvoslásról, itt holisztikus teológiáról van szó, ami azt jelenti, hogy a nem keresztény vallásokban is keresni kell a rejtett Krisztust. Teljesen nyíltan kimondja, hogy a keresztény missziót többé nem szabad úgy értelmezni, hogy más vallások híveiből keresztényé tenni, hanem a rejtett Krisztust, a rejtett krisztusi értékeket kell keresni más vallásokban, és még egy fogalom, amit használ, azt mondja, hogy ennek nincs alternatívája, kizárólag ez a jövőnek az irányvonala, a krisztocentrikus szinkretizmus. Ez a szép idegen szó mit jelent? Szinkretizmus valláskeveredés azt jelenti. A történelem különböző korszakaiban szinkretista vallások jöttek össze, mert különböző vallások elemei keveredtek, és azt mondja, krisztocentrikus szinkretizmus. Tehát a kereszténységnek maradjon meg a vezérszerepe, maradjon meg a kereszténységnek a központi szerepe, de valójában egy nyíltan vállalt vallási szinkretizmusra van szükség, hogy ez legyen a globalizálódó világnak a cementje. Tehát lényegében ugyanaz megy végbe, ami a konstantinuszi fordulatnak az idején, hogy az omladozó birodalom, amely már az egység kérdését, vagy az egység megteremtésével nagyon nehezen birkózott meg, a kereszténységet arra kérte, hogy szinkretista összhangra törekedjék a késő római birodalom fogány vallásaival, és így legyen támaszává az omladozó birodalomnak. Ugyanaz megy végbe ma, egy krisztocentrikus szinkretizmust hirdetnek az egyházak és igényelnek a világi hatalmak, hogy a globalizálódó világnak a cementje és az épülő új társadalomnak a vallás erkölcsi alapjává legyen. És ez az a folyamat, amelyre vonatkozik Jézusnak a szava, hogy figyeljetek, mert mint a perc mutatónak a sercegése úgy mutatja Jézus eljöveteinek a közelségét, ennek a folyamatnak a kibontakozása. És Jézus azt mondta, hogy nem csak ezt mondta, hogy figyeljetek, hanem még két nagyon fontos szót mondott, virrasszatok, legyetek ébren, ugye amit így fordít a Bibliánk, vigyázzatok, és imádkozzatok. Ez a virrasszatok, legyetek ébren egy rendkívül fontos szó. Próbáljunk csak elgondolkodni, mit jelent, hogy virrasszatok, legyetek ébren. Nem azt jelenti, hogy figyeljünk, szóval nem ugyanazt, mint az első felhívás, hogy figyeljetek. Ez lelki érzékenységet, lelki éberséget jelent. Tehát átvitt értelme, virrasszatok, legyetek ébren. Vagyis az, hogy a lelki felfogó képességünk a lehető éberebb legyen, és a lehető legfogékonyabb az Isten késztetéseire, és arra, hogy a Szentlélek elvezessen minden igazságra ebben az időben. És gondoljunk arra, hogy Jézus ugyanakkor hogy jellemezte a végidőt, hogy szinte minden az ellen munkál, hogy virrasztunk, hogy ébren legyünk, hogy éberen figyeljünk. Valami olyan állapot van, mint mikor Getsemánét a kertben a tanítványok a legdrámaibb eseményeknek a küszöbén, és azoknak a nyilvánvaló jeleit látva folyvást elaludtak, mintha valaki nyomná őket valami természet feletti hatalommal.
És Jézus külön figyelmeztetett, vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódás, részegség, vagy az élet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket ez a nap. És ezt is mondta, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Vagy gondoljunk a tíz szűz példázatára, még az elszunnyadás is veszélyes, nemhogy a gondtalan elalvás. És tulajdonképpen hogyan szívlelhetjük meg ezt a felhívást, hogy virrasszatok legyetek ébren? Azt hiszem nagyon egyértelműen elmondhatjuk, ébren lenni, lelkileg ébren lenni, virasztani, érzékenynek, fogékonynak lenni a Szentlélek minden igazságra elvezérlő munkájának, munkája iránt késztetéseire. Csak is akkor lehet, ha az Isten igéje állandóan a kezünkben van. De nem csak úgy, hogy a proféciákat figyeljük, hanem egyáltalán a saját lelkiségünket elevenen is ébren tartsa. És hogyha a Szentlélek jelenlétét és segítségét valóban minden nap kérjük. Tehát az, hogy tudjuk a tanításokat, tudjuk a helyes elveket, tudjuk a proféciákat, még nem jelent ébrenlétet. Lelki ébrenlétet, lelki fogékonyságot, virrasztást azt jelenti, ha élő eleven kapcsolatban vagyunk az Isten igéjével, az Isten beszédével és az Isten szent lelkével. Kedves gyülekezet, Jézus felhívása alapján egészen komolyan szeretném lelkünkre kötni azt, vagy kérlelni mindannyiunkat, hogy fél óra, mély meggyőződésem, minimum fél óránál kevesebb, hogy annyit naponta az Isten igéje mellett töltsünk, vágyakozva, táplálkozva, olvasva, nem elég a lelki ébrenléthez. Hogy a jó és a rossz közötti megkülönböztetés képessége, hogy az Isten beszédének a tisztasága, hogy az Istennek a kérlelése, az Isten kegyelme, amely az Biblia igéin keresztül hat, az ne érintsen minket. Egyszerűen eltökéltékkel várnunk, hogy a napi fél óránkat megmentjük, és mindenképpen biztosítjuk ezt az időt. És úgy szintén, hogy sietség nélkül tudjunk imádkozni. Minimum egyszer egy nap olyan sietség nélkül elmélyülten és nyugodtan, hogy a Szentlélek jelenlétét és vezetését elnyeljük arra a napra. Ha ezeket nem tesszük, akkor Jézus szava szerint nincs élet bennünk. Nem tudunk virrasztani, nem vagyunk igazán lelkileg ébren. Lehet, hogy csak szunnyadunk és nem alszunk mélyen, de nem vagyunk igazán lelkileg ébren. És nem virrasztunk úgy, ahogy ebben az időben szükséges. És a harmadik dolog, amit Jézus mondott, imádkozzatok. Ez az imádkozzatok nem általános érvényű, mert hiszen imádkozni a keresztényeknek minden időben mindig kell, hanem ennek valami egész különleges hangsúlya van. Ez azt jelenti, hogy az imádságnak nagyobb szerepe, sokkal nagyobb szerepe is, sokkal mélyebb tartalma kell, hogy legyen, mint bármikor azelőtt. És azt hiszem, ha egy picit konkrétabbak szeretnénk lenni, akkor azt kellene mondani, meg kell tanulnunk imádkozni a szelek féken tartásáért. Imádkozunk érte? Ugye a szelek féken tartásához tartozik az, amit így mond Pál apostol, hogy tartass intelek titeket, hogy tartassanak könyörgések és imádságok királyokért és méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, mert az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mikor ezt az igét olvasom, mindig az jut eszembe, na ez az az ige, amit majdnem senki nem szívlel meg. Mert ki az, aki igazán bensőségesen, komolyan, őszintén imádkozik? Mennyire az van bennünket, mit számít az én kis imádságom a nagy történelmi folyamatokban. De a Szentírás nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy úgy látta János apostol, hogy a hívők imádságai aranypohárban vannak az Isten előtt. Ez egy erkölcsi erő. Ez módot ad arra, hogy emberek szabad akaratú kérése, igénylése alapján Isten mélyebben és jobban beleavatkozik a földi történelembe. Isten soha nem cselekszik emberek kérése nélkül. Ezért biztatálom, kérjetek, és akkor adatik nétek. Ezért kérdezte meg Jézus mindig emberektől, mit akarsz, hogy veled cselekedjem, ha valóban akarod, megteszem. Mert Isten nem hágja át a szabad választásunkat. És vegyük azt komolyan, hogy azért, hogy az Isten megváltási terve teljes egészében kibontakozzék, hogy emberek el ne vesszenek, hanem minél többen megtérésre jussanak. Valóban komolyan könyörögünk Istenhez. Például itt van ez a június, mi lesz az európai alkotmánnyal? És mi lesz mindenféle sorsdöntő eseménnyel, amely befolyásolja a jövőt? Eszünkbe jut ezekért imádkozni? Hogy a mennyei erőknek a küzdelme intenzívé váljék a földi, azok körül, akik a földi történelmet befolyásolják. És az Isten támasszon eszközöket,
akik hatalmas érvekkel megszólalnak a jó oldalon, amely még visszatartja azokat a folyamatokat, amelyek rövidre szabják a kegyelem időt. Tehát ez az egyik. A másik az Isten népe ébredésért való ima. Ki imádkozik ezért? Tudjunk vele, hát majd egyszerűen jó Isten valamit cselekszik. De mit ér az idő, hogyha nem éber és nem eleven a Krisztus hívő egyháza, hogy betöltse azt a küldetését, amit az Úr rábízott. A Szentírásban azt olvassuk, hogy Illés hozzánk hasonló ember volt, de imádsággal kérte, és nem volt eső a földön 3,5 évig, és ismét imádsággal kérte, és Isten esőt adott a földre. Biztos vagyok benne, hogy Illés nem azt kérte Istent, hogy 3,5 évig ne legyen eső, hanem ő csak azt kérte, Istenem, ebből a mély hitehagyásból, ebből a mély alvásból ébreszt fel a te népedet. Te tudod, hogy milyen eszközzel vagy, te tudod, hogy mi a legalkalmasabb. És az Isten az ő álhatatos imádságára cselekedett. Ki imádkozik ma hazai és nemzetközi vonatkozásban az advent mozgalom megújulásáért és ébredésért, hogy nekünk nem csak arra van szükségünk, hogy Isten még visszatartsa a szereket, hanem arra, hogy föléledjen, fölébredjen, lelkileg szárnyakat kapjon ez a mozgalom, és be tudja teljesíteni a küldetését. És harmadszor önmagunkért és a szeretteinkért, hogy mi magunk elkészüljünk, és a szeretteink és sok-sok számunkra, hogy értékes ember, akire ha ránézünk, azt mondjuk, borzalmas lenne ellentétes oldalon állni a végső eseményben. Vajon mennyire veszik komolyan az álhatatos imádságot? Tehát, ha ezeket végig gondoljuk, akkor azt hiszem látjuk, hogy Jézus szavának milyen jelentősége van, aki azt mondta, éles különbség legyen a világ tömegei és az ő hívő népe között. Miközben a világ tömegeit még mindig nagy, döntően ez jellemzi, nagy mértékben ez jellemzi, hogy nem vesznek észre semmit. Az ő hívő népe pedig figyeljen, állandóan érzékenyen, éberen figyeljen, virrasszon, lelkileg legyen éber és eleven, és imádkozzék az idők szavának megfelelően komolyan is odaadással. És szívem mélyéből kívánom, hogy Jézusnak ez a felhívása annyira megragadjon minket, hogy figyeljetek, virrasztatok és imádkozzatok, hogy semmi ne tudjon ettől eltántorítani, és ez legyen az életünknek a vezérelve, és gondoljuk, hogy akár milyen veszteségeket szenvedhetünk, vagy akár mi mindenből kimaradhatunk ebből az életből, de ennek a felhívásnak mögötte nem maradhatunk. Figyeljetek, virrasztatok és imádkozzatok. A Jóisten segítse meg ebben mindannyiunkat. Amen. Szerető Jóistenünk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és köszönjük intésedet, és kérünk, hogy bocsáss meg nékünk, ha arra gondolunk, hogy mi minden köti le a figyelmünket, az időnket, az erőnket, miközben te azt mondtad erről az időről, hogy az életünk vezérelve legyen, figyeljetek, virrasszatok, legyetek ébren, imádkozzatok. Jóistenünk, bocsásd meg, hogy annyi küzdelem ellenére nem tudtuk igazán megvalósítani azt, hogy a te ígéd ébren tartson, hogy imádkozzunk igazán igazi önátadással és éberséggel, úgy, mint a hozzánk hasonló természetű Illés imádkozott egykor. Urunk, köszönjük, hogy megérthetjük, hogy milyen küzdelem dúl a démoni erők között, amelyek a pusztulásnak az erői, és amelyek a pusztulásban is a végsőkig hitetni próbálják az embereket, és a te mennyei erőid között, amelyek fékezni akarják a szeleket, és küzdeni emberek megvilágosításáért, és a világ felkészítéséért, Jézus Krisztus végső dicsőséges megjelenésére. Köszönjük, Urunk, hogy te minél több embert szeretnél oltalom alá helyezni a szelek elengedésének a rövid, de rendkívül súlyos időszakára. Könyörgünk, Urunk, te hozzád, hogy megnyíljanak a lelki szemeink, hogy valóban virrasszunk, és legyünk lelkileg éberek, akik csak nem szinte látják ezt a küzdelmet, érzékelik, hogy milyen kézzelfoghatóan dúl időről időre, eseményről eseményre, emberek körül, történések körül, és addolunk, hogy mi együtt tudjunk lélegezni a te műveddel, együtt tudjunk imádkozni az evangélium hirdetés emberek mentésének a hatalmas ügyével. Könyörgünk, Urunk, újítsd meg azt a mozgalmat, amit te azért alapítottál,
hogy betöltse a küldetését a legkritikusabb időben. El kell ismernünk, hogy elszunnyadtunk és elaludtunk erre a legkritikusabb időre. De könyörgünk, hogy ébressz fel, adj kegyelmet és adj erőt, és add, hogy egyénileg elinduljunk ezen az úton, nem várva senki másra. És végül kinek-kinek az egyéni személyes elindulásából, felébredéséből kibontakozik egy igazi közös ébredés és megújulás is. Hallgasd meg, Urunk, kérünk a mi könyörgésünket. Köszönjük, hogy tudjuk, hogy Te tartasz mindent a kezedben, Te tartasz mindent az ellenőrzésed alatt. És köszönjük, hogy Te kívánatos véget akarsz adni, és köszönjük, hogy neked minden ember értékes és fontos, és a Te együttérzésed és szereteted teljes, evergődő világ iránt. Segíts, Urunk, hogy egészen a Te oldaladra álljunk, kicsik és nagyok, mindannyian, mindnyájan átérezzük ezeknek az időknek a fontosságát, és mindegyikünk a magunk helyén teljes hűséggel álljon melletted, és végezze a rábízott szolgálatot a Te akaratod szerint. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket, és maradj mindannyiunkkal kegyelmedből. Amen.

Köszönöm, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Én most először járok ezen az új helyen, nagyon szép, korábbiakhoz képest is sokkal szebb. Fáradtságűző étrendi modellek. Aktuális a kérdés, jön az ősz, illetve most már a tél, a hideg évszak, és a szervezet fölkészül valamire, amit nevezhetünk úgy is, hogy téli álom. Ugye az ember is alszik téli álmot, nem tudom, tudják-e, csak nem úgy, mint mondjuk a sündisznó, hanem másként. Mi másként alszunk. Egy picit magunkba fordulunk, egy picit zárt helyen többet vagyunk, emberi kapcsolatainknak élünk. Érdekes, hogy az ember téli álmot alszik. Idézőjelesen, természetesen. Azonban, mivel télen is kell aktivitás, télen is szükséges az, hogy dolgozzunk, munkálkodjunk, talpon legyünk, gondolom ezzel nem mondtam újat, ezért hasznos és fontos arról beszélni, hogy őrizhetjük meg aktivitásunkat, azokban az évszakokban, mint az ősz és a tél, amikor nincs annyi friss gyümölcs vagy friss zöldség, mégis talán még a nyári időszaknál is jobban szükségünk van az aktivitásra. Ugye tudják, hogy önök tudják a legjobban, hogy a munkahelyi főnökünket nem érdekli sok esetben, hogy milyen évszak van, a lényeg, hogy milyen munka van. És azt el kell végezni. Ezért én most biológiai, biokémiai alapon szeretném magyarázni, belevilágítani abba a területbe, hogy hogy is működik az ember, az emberi test, és mik azok az étrendi formák, amiket érdemes és hasznos követni, mert a mai világban már igenis vannak gyümölcsök a piacon, illetve forgalomban, és melyek azok az étrendi, életmódbeli formák, amelyeket télen nem javasolt csinálni, bármennyire is megszoktuk, ugye, hogy azt mondják, hogy télen miket kell enni? Mert hogy hideg van, állítólag. Ezért, így van, zsíros, energiaadós, olajos, szénhidrátos ételeket kell télen enni, hogy, mert ezek a fűtőanyagok, ugye? Csak hát, hogyha az emberen van mondjuk normális ruha, meg bunda, meg egyebek, szóval, hogyha az ember mondjuk nem az aratásba megy, vagy nem a kertbe megy dolgozni, hanem rendesen felöltözött az utcán megy, akkor ha többet teszik, ugyanúgy el fog hízni, mint hogyha mondjuk más évszak volna. Tehát ez sem állja már meg a helyét így városi viszonylatban. Nos, én bele is vágnék a közepébe, de rögtön azért be is mutatkozom, bár szerintem legtöbben ismertek engem. Tóth Gábor vagyok, táplálkozás biológiával, élelmiszertudománnyal foglalkozom, az Oltalom Alapítvány keretein belül, és az a feladatom, hogy minél többet eláruljak abból a, hát nem is annyira titkos dologból, amit emberi testnek nevezünk, és az ételek emberi testhez való viszonyáról. Ez a fő feladatom, ugye inkább táplálkozással foglalkozom, és időnként belekotnyereskedem a testedzés, a légzés, a vízfogyasztás és egyéb témakörökbe is, de inkább maradnék az én területemnél, ami főként az étkezés. Az ábrán látunk egy fiatal hölgyet, és egy jó pár adag különböző ételt, amelyek, ha jól megnézzük, nem egészségtelnek. Zöldségfélék, asztalványok, ugye vannak itt sütemények, meg egyebek. Alapvetően az egészséges életmód egyik alapaxiómája, hogy akármit is eszel, vigyázz, hogy hogyan párosítod őket. Gondolom, mindannyian voltunk már esküvőn, vagy olyan vendégségben, ahol viszonylag sok fogás volt az asztalon. És mivel nem akartuk megbántani a vendéglátót, azért mindegyikből csipegettünk, ugye? Én magam is erdélyi családból származom, legalábbis a gyökereim, és Gáborkám, ne szégyeld magad alapon működtek a vendégségek, mert ha valaki nem vett valamelyik ételből, akkor ugye megbánthatta, ugye Erdélyben főként ez divat. És hát mindenből enni kellett, és miután már az ember dosztig volt, akkor jött igazán lényegében a vendégség, tehát a torták és a sütemények, és senki nem hitte, hogy már nem bírunk többet enni, biztosak szégyellősek vagyunk. És tényleg az volt az igazság, hogy már nem fért az emberbe több, de ami miatt ezt mondtam, az az, hogy túl sokat párosítunk, túl sokat eszünk egyszerre, bármilyen egészséges és jó is, nem csak a hízásról van szó, hanem arról a rossz közérzetről, arról a passzivitásról, arról a úgy nevezi a szakma, hogy diszkomfort érzés. Diszkomfort. Tehát nem vagyok beteg, nincs semmi bajom igazából fizikailag, tehát műszerekkel nem érhető az én rossz állapotom, de nem vagyok jól. Ismerjük ezt az állapotot. Szívesen lefeküdnék, szívesen egyedül lennék, stb. Alapvetően nem érzem magam jól, ezt nevezik diszkomfort érzésnek. Ez az ábra arról szól, hogy a második világháborútól kezdve elindult egy folyamat, megváltozott, amikor úgy fogalmazott, sarkaiból kifordult a világ, megváltozott az emberiség, az emberek életkörülménye, főként a városi embereké, monotonná vált, minden nap ugyanaz. Monoton, egyhangú életvitel. Persze mondhatnánk, hogy milyen régen nem volt monoton, hát régen még monotonabb volt. De érdekes, hogy hiába van televízió, hiába van mozi, vagy bármi olyan dolog, ami az ifjaknak, a fiataloknak, az idősebbeknek
szint vinne idézőjelbe a hétköznapokban, egyre több a depressziós ember. Tehát nem hozott megoldást az a sok újítás, az a sok technikai eredmény. Az emberek megnéznek egy filmet, ami mondjuk arról szól, hogy hogy talál egymásra egy férfi meg egy nő, csak van egy olyan jellegzetessége a filmnek, hogy egyszer csak vége lesz. És ez egy ördögi körforgás, amikor vége van egy filmnek, ami mondjuk egy boldogító film volt, az ember rászakad, micsoda? Igen, a jelen. Hogy igen, ez egy filmben szép, Hollywoodban szép, de én, és az én párom, és az én, stb. És érdekes, hogy az ember szép lassan belemenekül bizonyos cselekvésekbe, teljesen normális, idézőjelben mai emberi tulajdonság, nem teljesen normálisnak nevezném, azt mondanám, hogy egy jellegzetes szokás, pótcselekvés, és egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed az ember végső soron a magányosság érzésbe, magány elhagyatottság érzés, az életörömök elveszése. Egy fiatalokból álló csoportnak, egy osztálynak tartottam előadást, salátafélékkel kapcsolatban, kért a nevelő, tanár, beszéljek a nyersekről, salátákról. Hát félelmetes volt, szóval dráma, amikor olyan 13-18 év közötti fiataloknak kell beszélni a növényekről, növényétrendről. Szóval az kabaréba illő időnként, ahogy íztelen, azt mondják, élvezhetetlen, egyék a nyulak, meg egyebek, és megfigyelhető, hogy a fiatalok nem tudnak koncentrálni, ugye, mert kólával, hamburgerekkel élnek, pár perc után egyszerűen izegnek mozognak, tehát nincs koncentrációjuk, és ahogy elterik 10-15 perc egy előadáson, vagy egy osztályfőnök órán egy iskolában, azt látom, hogy megszakadt a figyelem. Nincs figyelem. És ilyenkor szóvá szoktam tenni, hogy a diákok, akik nevetnek azon, hogy na hát saláták, meg nyersek, 15 perc után elveszítették a figyelőkészségüket. És ilyenkor meg szoktam kérdezni, ki mit reggelizett, ki mit evett. És kiderül, hogy borzasztó párosításokkal ették, és egy-egy elhangzó reggeli menüt szoktam elemezni egy osztályban, hogy az mondjuk reggeli tej. Hát ugye valaki reggel tehintejet fogyaszt, az mit fog csinálni, hogy a tehintej az altat, mondan egy anyag, a triptofán nevű anyag. A tehintej altat, minden anyatej altat. Idézőjelben az altatást, cukros tej pláne. De a növényi tejek nem. Rizstej, kukoricatej, szójatej, zaptej, vagy ezekből készült tejszín, ennek nincs ilyen hatása. Ezért aktívabb lesz az, aki mondjuk reggel nem tejet fogyaszt. Persze a magyar ember is kitalálta, hogy a tej, ha altad, akkor mit kell hozzá keverni. Így van, de fantasztikus találékonyság, hogy keverjünk hozzá egy kis fekete kávét, és akkor a tej, persze hát felnőttekről van szó, és a teljes kávé már is élénkíteni fog. Ugye a szervezetbe kerül teljes kávé, először aktivizál, a kávé gyorsabban szívódik fel, majd a tej altató hatása megjelenik, és az embert lehúzza. Tehát hiába a kávé, a hullámzás még nagyobb lesz lelki értelemben. Nos, mennék is tovább, ez a kulcsgondolat az evés, mint növekvő örömforrás. Megjelent tehát az étkezés, mint örömforrás. Nagyon kell vigyázni, időnként én magam is életveszélyben érzem magam, amikor táplálkozásról beszélek, mert az a helyzet, hogy vannak olyan emberek, akiknek már az életben lényegében egy-két olyan pozitív dolog maradt, aminek örülhetnek, és ezek közül az egyik az evés. És amikor meghallgatnak az emberek egy olyan előadást, aminek hatására én még az utolsó finom falatról is lebeszélem a kedves hallgatókat, mint például a sült hús, vagy nem tudom, az olajban sült dolgok, akkor valaki megkérdezhetné, és elő is fordult, hogy megkérdezték, hogy Gábor, akkor mi örömem van az életben? Tehát ezt nem lehet, azt nem lehet, és most már nem is ehetek olyat, amilyet szeretnék. És ezért szoktunk főzőköröket tartani, mert a főzőkörökön szeretnénk bizonyítani, ugye itt éppen kávéfogyasztásról van szó, káros szenvedélyekre megyek is tovább. A főzőkörökön szeretnénk bizonyítani azt, hogy lehet egészségeset finoman elkészíteni, hozzá kell tenni, ne azokat az ízeket várjuk, mint amelyek vannak az üzletekben, mert azok felfokozott ízek. Ezért is mondtam az előbb a fiatalokat. A fiatalok hozzászoktak a felfokozott ízekhez, és ezért nem értékelik az egyszerűbb ízeket. Ma már, ha valamit megsózunk, akkor a mai fiatal azt mondja, hogy ez íztelen. Miért? Mert ma már a só az kevés, a só mellé kell glutamát, ugye, ízfokozó, egyéb fűszerek, csípős, csili, ugye, és sok-sok minden, bors, fekete bors, hogy annak legyen valami íze. Tehát most már a só is elveszítette az értékét, és most már ízfokozókkal, leveskockákkal, egyébként másként szinte alig lehet főzni, mondják sokan, mert a családfő csak így eszi meg az ételt, és sorolhatnám, mert ehhez szoktunk hozzá.
A társadalmi berendezkedés miatt változott az élelmiszer fogalma. Mit nevezünk ma élelmiszernek? Ki tudja? Élelmiszernek nevezünk minden olyan növényi, állati vagy ásványi eredetű anyagot, amely valamilyen formában emberi fogyasztásra alkalmas. Vagyis, ez a fogalom, meghatározás, ez a törvény szerint emberi fogyasztásra alkalmas. Nem definiálja a magyar élelmiszer törvény, hogy élelmiszer csak az, ami egészséges, vagy ami nem árt. Azt mondja az élelmiszertörvény, amit meg tudunk emészteni, ami emberi fogyasztásra alkalmas, vagyis nem okoz halált. Tehát abból indul ki a törvény, hogy nagyon megengedő, és utána próbál szűkíteni, de nem tud, mert a piac a megengedő törvény hatására mindent forgalmazni kezd. És ebben a teljes káoszban a törvényhozók fogják a fejüket, hogy most mi lesz. Mert forgalma van a sertészsír, ugyanúgy, mint a növényolaj, meg a margarin. Forgalma van a pálinka. Bármi, ami emberi fogyasztásra alkalmas, vagyis azonnali halált nem okoz, de hosszú távon, kimutathatóan károsítja a szervezetet. Van ilyen élelmiszer forgalomban? Ami hosszú távon károsítja, tehát bizonyíthatóan. Ugye? Igen. És szakmai eredmények szólnak arról, hogy valaki rendszeresen fogyaszt mondjuk állati zsírt, szalonnát, házi kolbászt, stb., mi történik a keringési rendszerébe? Ugye nem a tojást mondtam szándékosan, mert ez egy más világ. A tojás, ha nem zsírral fogyasztjuk, vagy vajjal, akkor a tojásnak más hatása van. A tojással picit más bajok is, vagy más bajok vannak, nem elsősorban a koleszterin szint emelkedés. Szóval az élelmiszer fogalma változott, és az emberek étrendjében már függőségé vált az étkezés. Ezt nevezzük kényszeres evésnek, vagy kényszerevésnek. Az evés kényszeres magatartássá vált. Próbáljunk csak meg valakitől elvenni egy kis csokoládét, ami ott van a szekrényében, hát megnézhetjük magunkat. Az az igazság, hogy az étel, ahogy bejut a szervezetbe, elindít valamit, amit úgy nevezünk, hogy agykémia. Ismerjük a szót, hogy agykémia. Az étel nem csak a testünkre hat, hanem az agyunkra is. Az agykémiát ma sokan kutatják, az élelmiszer megváltoztatja, hogy befolyásolja az agy kémiáját. Mondok egy egyszerű példát, csokoládé, édes sütemény. Az édesség mit csinál? Cukor. Elfogyasztjuk, a cukor a vérbe kerül, glükóz lesz belőle, ugye? A glükóz pedig az agyba eljut. Gyorsan mit csinál? Az agyba jutó nagy mennyiségű glükóz, agykémia, legegyszerűbb agykémia, de a legfontosabb, megemeli a szerotonin szintet, a boldogsághormon szintet, ezért a cukor kimondottan jó közérzetet hoz létre. Látszólag aktivizál. Ha valaki rámegy a magyar cukoripar honlapjára, azt fogja találni, most meg nem mondom fejből a honlap címüket, azt fogja találni, hogy a cukor kell az agynak. Cukorra szükség van. De nem úgy, hogy cukor formájában, szóval a cukor igazából elfárasztja az embert. A sok glükóz, az mi az agyba jut, elfárasztja az agyat. Az agy nem szereti a sok glükózt. Az agy glükózzal működik, ez igaz. Az agyba jutó túl sok glükóz azonban problémákat okoz. Persze ezt nem engedi a szervezet egy bizonyos határ fölött, ugye vércukor szint, ha megnövekszik, akkor mi történik? Hogy ne következzen be az egészségkárosodás, ugye inzulin termelődik, az inzulin leviszi a vércukorszintet, de ha valaki sok cukrot eszik, akkor mennyi inzulin termel? Sokat. Mivel a szervezet mindig figyeli, hogy mi hogy eszünk. És a szervezet, ha azt tapasztalja, hogy mi sok cukrot eszünk, akkor mivel a szervezetünk borzasztó intelligens, ezért a szervezet úgy ítéli meg, hogy jó vigyázni ezzel az emberrel, mert sok cukrot eszik. Ez azt jelenti, hogy túl kell termeljem az inzulint, hogy bajba ne kerüljek ezáltal, úgynevezett hiperinzulinizmus jön létre. Vagyis túltermelt inzulin, ez okozza a bajok nagy részét, mert az inzulin zsírlerakódást okoz, vagyis hízást, elhízást okoz. Ezen felül számos rákbetegség hátterében a magas inzulin, tehát nem csak a cukor, magas inzulin szint áll. Minden olyan élelmiszer és táplálkozási forma, amely nem igényel inzulint, vagy kevés inzulint igényel, az nem csak hogy aktivizál a mai téma szempontjából, hanem csökkenti az inzulinnal összefüggő betegségek kockázatát, mint a merrák. Férfiaknál ugye szintén bizonyos bélbetegségek, akár vastagbélrák valószínűségét, csökkenti az elhízás veszélyét, és az idegrendszer egyensúlyt beállítja, mivel a vércukor szint az idegrendszer egyensúly egyik alapját is képezi. Kérem, hogy olvassátok el, majd az ábrákat nem mind fogom elolvasni, csak a főbb dolgokat szeretném kiemelni. Ma a világ így aktivizál. Tehát így próbál aktiválni bennünket. A kóla úgy van kitalálva, hogy
mindig több vizet igényel, mint amennyi benne van. Ugye ezt tudjuk, a kóla szárít. A kóla nem oltja a szomjat, félelmetes ez az ital, jogai vannak a kólának, azért nem árulják el ugye az összetételét. A fogyasztónak nincs joga megtudni, hogy mit iszik. Mondjuk, ha iszik ilyesmit napi 1 litert, a fiataloknak nincs joguk megtudni. Ha netán a fiatalnak súlyos ártalmai lesznek, tehát fiatalkori csontvesztés, fogszúvasodás, bélnyálkahártya sérülések, gyomorfekély, akkor soha senki nem kér elnézést. Szeretném kérdezni, beperelhetőek-e ezek a cégek? Ugyanis egészségkárosodást okozó hatások nyilvánvaló. De óriási üzlet van benne, és a legjobb ügyvédjeik nekik vannak. Ezért a fogyasztónak nincs esélye. Egyetlen esélyünk van, hogy nem fogyasztjuk. Egyébként egy céggel úgy lehet igazán kiszúrni, hogyha nem fogyasztjuk a termékét. Az nem megoldás, hogy elfogyasztjuk, aztán meg panaszkodunk, meg a fogyasztóvédelem, meg... Nem. Nem az a megoldás, hogy aztán megtámadjuk, hanem az, hogy egyszerűen nem vesszük le a polcról. Ha egy élelmiszert Magyarországon egyetlen fogyasztó sem venne le a polcról, kivonulna Magyarországra. Hogyha tegyük fel, most egy álomvilág, amit most mondok, egy utopisztikus álomvilág, ha tegyük fel, Magyarországon elhatároznánk, csinálnak egy ilyen kör e-mailt, valamit, kérem szépen, egy hétig senki nem vásároljon kóla. Persze, önöknek ezt gondolom nem kell mondani, de tegyük fel, kész lenne erre a mai Magyarország, az félelmetes dolog lenne. Kíváncsi volnék, mi történne. Ugye? Egyrészt az állami bevétel már is csökkenne, ugye nincs adóbevétel, de a cég borzasztóan dühös lenne. És ezt meg lehet csinálni tulajdonképpen bármelyik termékkel. Ugye itt már energiaitalokat látunk, ennek a lényege ugye micsoda? A kóla már elég gyenge, már szinte nem használ senkinek, mert megszokták az ifjak, és az idősebbek vagy a középkorúak, ezért megjelentek a magas, emelt koffein tartalmú italok. Tehát ezekkel végzik az aktivitást, ezekkel próbálják szinten tartani magukat az emberek. Tudom, mert az én bátyám is építészmérnök volt, a Műszaki Egyetemen végzett Budapesten, és ugye az építészkaron van egy ilyen mondás, hogy egy nap 24 órából áll plusz az éjszaka. Ez azért fontos mondás, mert az építészetnek sokszor rajzokat kell készíteni, és mivel nappal tanulnak, ezért éjszaka kell rajzokat rajzolni. Ez nem igazán méltó az emberi egészséghez. Minden esetre ez van a Műszaki Egyetemen, és a fiatalok nagy mennyiségben fogyasztják, egyetemisták ugye, az ilyen típusú italokat, mert különben nem tudnak ébren maradni. De félelmetes, hogy ez mit eredményez, ingerültekké válnak, idegessé válnak, türelmetlenné válnak, egyszerűen alig kezelhető a magatartásuk. Ugye emlékszünk arra bizonyos pécsi esetre, ami történt, hogy elsült egy fegyver, ha jól emlékszem, és érdekes, hogy vannak olyan ételek és italok, amelyek normál józan emberekből is időnként kihozzák a rossz énjüket. Hallottunk már ilyen esetet, hogy valaki azt mondta, hogy valaki elkövetett egy bűncselekményt és önmagán csodálkozott. Hogy ő ilyenre képes. Ő soha nem csinált ilyet. Vagy megszólaltatták az édesanyját és mondta, az én fiam mindig egy óra való ember volt. Ő soha nem csinált ilyet. Csak egyszer bekattant, hogy mondják, és valamit csinált. Most ezek az italok, ezek kiszárítják az agyat, a szénsav tartalom miatt a gyomrot pusztítják, gyomornyálkahártyát, lényegében ezek károsítják a szervezetet diszkókban, szórakozóhelyeken, 2-3 órai fogyasztás után az agyból annyira eltávozik a víz, hogy az illető manipulálható lesz. Magyarul elfogadja a kábítószert. Akkor is, ha egyébként normál esetben ilyet soha nem tenne. Ez egyébként egyszerű agykémia, amit én most mondtam, pontosan tudják a szakemberek, és nem tiltják be. De büntetik a kábítószer élvezetet, büntetik az alkoholfogyasztást, a rendőrség ugye kőkeményen kiszáll és büntet. De hogy visszavonják a piacról azokat az élelmiszereket, amelyek ezt okozzák, hát nem tudom, a rendőröknek is kéne agykémiát tanulniuk, mert a fiatal időnként nem biztos, hogy tehet arról, amit csinált, mert az értelmére hatottak azok a szerek, amelyeket államilag engedélyeztek. De valahol, hogy mondják, fejétől üzlik a hal, nem biztos, hogy a fiatalt vagy a szórakozó helyen lévő embert kell bíróság elé vinni, hanem legelőször a politikusnak kéne a fejébe vennie, hogy bizony, ezeket a termékeket nem kéne forgalomba engedni. De most sokat beszéltem arról, hogy hogyan él a világ, szeretnék rátérni idővel arra, hogy hogyan érdemes, hogyan lehet aktivizálni magunkat egy picit szolidabb formában, mint ahogy az előbb mondtam. Mit látunk az ábrán? Emésztőrendszer, mégpedig ugye számegyenes, kiterítve, centiméter szalagot látunk, tehát szájüreg, gyomor,
patkóbél hasnyálmér, egy nagyon hosszú utazás, ez a vékonybél, ugye? Vékonybél. Sok a víz a vékonybélben, nagyon komolyan dolgozik, egy fotballpálya, közel egy fotballpálya felületről van szó, majd jön a vastagbél, ahol vízvisszaszívódás történik, és így a salakanyag eltávozik a szervezetből. Alapelv, az emberi szervezet legenergiaigényesebb folyamata, az micsoda? Tehát nem a maltaros födőcipelés, és nem az aratás, nem a kapálás. A szervezet első, ez az se semmi, az emésztés minden sejtünket igénybe veszi. Ezért, aki rosszul emészt, annak kevesebb energiája lesz. Ez egy alapaxióm. Aki össze-vissza étkezik, nincs rendszer az életében, fáradtabb lesz. Nem tudja megvalósítani a terveit úgy, ahogy szeretné. Nem lesz annyira aktív, mint hogyha egészségesen is jól párosítaná az ételt. Megfigyelhető, hogyha valaki kevesebbet eszik, esetleg gyümölcsnapot tart, zöldségnapot tart, nyers napot tart. Mi történik vele? Ki lehet próbálni. Fittebb lesz, nem biztos, hogy minden nap ezt kell csinálni, de fittebb lesz, üdébb lesz. A bőtölő ember fittebb. Miért? Mert nem emészt. Aki nem emészt, az emésztésre szánt energiát agyi, lelki, idegi és roborációs, gyógyító működésre fordítja. Ezért mindenki, aki nem emészt, az gyógyul. Főszabály. Éjszaka emésztünk vagy nem? Az jó kérdés. Éjszaka. Ugye? Attól függ, ugye? Mikor ettünk? De tulajdonképpen valaki nem vacsorázik, akkor is van a bélben ugye valami, amit reggel vagy délben elfogyasztott, de főszabályként, ha a gyomor üres, főleg az éjfél előtti, azt mondjuk az este 9-től hajnali 2-ig terjedő időszakban, akkor a gyógyulási fázis maximális szinten halad. A bélben nem baj, ha van valami, csak a gyomorban ne legyen. Ez egyik főszabály, mert a gyomor és az agy között közvetlen idegi kapcsolat van. Amíg a gyomorban bármi is van, az agy, megint nagy kémia, az agy nem pihen. Az agy mindaddig riadót fúj, amíg a gyomorban bármi van. Ezért soha nincs igazán minőségi mélyalvási fázis, amíg valakinek a gyomrában van valami. Legyen az hús, legyen az zöldség, bármi. Ezért a lefekvést úgy időzítjük, hogy lehetőség szerint a gyomor ürüljön ki. Ezt nem mindenki kedveli ezt a szokást, mert hát akkor mi lesz reggelig, meg hát éhen maradunk. Ugye éjszaka nem kell gyomorban lennie semminek. A bél pedig szépen eldolgozgat egymagában, és nagyon szépen tud működni, óvatosan tud működni. A gyomor viszont nagyon érzékeny az alvás során, hogy mi van bennem. A szervezetünk üzenni szokott. Hogy üzen a szervezet? Szoktam ilyen címmel tartani előadást, hogy ha a testünk beszélni tudna. Egyébként tud beszélni a testünk, csak vannak egyéb üzenetei is, mint hogy a szavunkkal megfogalmazzuk. Időnként az ember nem is tudja, hogy a testének mik a szükségletei, a kívánságok vannak. Sokszor egy ember kettős életet él. Megfigyeltük ezt? Akár magunkon is? Az egyik élet, ahogy a kívánságaink vezetnek, itt az agyban, a másik, ahogy a testem szeretne élni. És ez a kettő sokszor több évtizedig két vágányon haladt, és betegséghez vezet. Legokosabb, ha valaki úgy étkezik, ahogy a teste szeretne enni. Úgy szoktam mondani kicsit viccesen talán, hogy képzeljük bele magunkat a saját helyünkbe. A saját testünk helyébe, a gyomrunk helyébe. Ha mi lennénk a gyomor, és kapnánk egy jó adag cukros süteményt, mit csinálnánk? Ha a gyomor beszélni tudna, ugye? Vagy amikor pang a bélben az oda nem való sajt, a különböző termékek, a nyúlós csokoládé, a csirizes masszák, ezek is mi vagyunk, bocsánat, ha a bélrendszer beszélni tudna. Félelmetes, és eléldegél az ember hosszú ideig, és mintha nem venne tudomást arról, hogy ebben a pár köbdeciméterben, ami én vagyok, mi történik. És ez borzasztó fontos dolog. A szervezet jelez először rossz közérzettel, ez nem csak az étrend miatt van, kialvatlanság miatt, stressz hatások miatt, vízhiány miatt, és sorolhatnám, idegrendszeri tünetek, érdekes, a legérzékenyebb részünk hamar jelez, fáradékonyság, aluszékonyság, dekoncentráltság, türelmetlenség, és jönnek a pszichoszomatikus testi tünetek, vagy pszichoszomatikus, vagy más jellegű testi tünetek, és végül, tehát ahhoz, hogy megbetegedés legyen, és ezt gondolom önök is tudják, vagy ti is tudjátok, a megbetegedés nem azonnali üzenet.
Nagyon hosszú út vezet addig, míg egy ember rákbeteg lesz. Nagyon hosszú út vezet. Van kivétel 5-10%-ban, hogy valaki genetikailag, de azt is, azon is sokat lehet tenni, megelőzés. Egy rákbetegséghez, egy szívinfarktushoz, agyvérzéshez nagyon hosszú út vezet. Mennyi idő alatt alakul ki az érelmesesedés például? Ez nem egy nap munkája. 25-30 éves kortól indul el. Csak az jellemző az érelmesesedésre, hogy egy nagyon hosszú ideig néma. Tehát sejtelmünk sincs, hogy egy embernek mennyire messzesek az erei, ha ránézünk, ugye? Esetleg egy-egy bonyolultabb műszer megmutatja. De egy idő után berobban valami. Ugye, ahogy a híres színészünk, ugye, Kaszás Attila is. Tehát történik valami hirtelen, de a probléma lehet, hogy 20 éve tart. Ezért egyrészt a szűrés fontos, másrészt a megelőzés, a prevenció. Hát mondanám, hogy a sztereotíp kép. Az igazság, hogy az emberek kifáradását jelzi a fertőzésekre való hajlam. Van, akinél herpes vírus formájában jelenik meg, kijön a herpes, előfordul ez is. Van, akinél ugye tipikus influenza-szerű tünetekkel jár. Lehet, hogy egy-két napig nyomjuk az agyat, és kész, itt orvoshoz sem kell menni. De látszik, hogy az immunrendszerben valami nincs rendjén. Ezért az immunterápiák borzasztó fontosak, ugye ismerjük a kasvirág csepp, például kasvirág, aloé, propolis, természetes, alapú, gyógy, hatóanyagok rendkívül fontosak. Hát, ha végigkérdezném mondjuk itt akár Tatán, hogy az emberek hány százaléka figyel az immunerősítésre, hát nem tudom ki, mivel válaszolna, hogy ki az, aki valamit konkrétan szed, mármint nem valami gyógyszert, hanem fokhagyma, tehát valamint terápiát alkalmaz valaki célzottan immunerősítésre. Persze viccből szokták mondani, hogy igen, fokhagymát szoktak enni, vagy hagymát a olbászhoz, meg a szalonnához, de én nem erre gondoltam, hanem célzott terápiákra. Aktivitásunkat befolyásolja. Tehát most a lényegesebb rész, a lényeges rész szintén, mi befolyásolja azt, hogy mi mennyire vagyunk aktívak, vagy fáradtak? Lelki állapotunk. A legegészségesebb biotáplálkozás mellett is, hogyha van az embernek egy stresszes, ideges élete, élettársa, felesége, férje, vagy valamilyen életkörülménye, nagyon nehéz az embernek aktívnak maradnia, elfárasztja. Fizikai erőllét, edzettség, sport. Szoktuk javasolni hetente kétszer-háromszor, bármilyen életkorúak is vagyunk, a séta, erőltetettebb séta, emelkedőn való séta, pici lépcsőzés. Igaz, hogy a lépcső egy emberi építmény. De nagyon nehéz a lépcső.

A lépcsőzés egy példa arra, hogy a combizom, a tüdő, ugye a combfeszítő, combhajlító izmok, még a vese is tisztul, az egész szervezet megerőltet, ugye? Aki lépcsőzött, az tudja, miről beszélek, nem mindig kell lifttel menni, de óvatosan, ugye nem mindenkinek szabad emeleteket lépcsőzni, egy fantasztikus, erősítő dolog. Fiatalok, ha akarnak gyorsan edzeni, vagy ilyesmit, akkor egy lépcsőt kell mászni leföl, és fantasztikus pár perc alatt felfrissíti az embert egyébként. Agyi glükóz hiány, erről már beszéltem, az agyban lévő szőlőcukor hiányt jelentkezik e tekintetben. Hogyha valakinél az inzulin túltermelődik, akkor mi történik? Inzulin túltermelődés, lemegy a vércukor, szint elalszunk. Ez emiatt van az, hogy a cukros étel után gyakorlatilag elálmosodunk, elalszunk, mert a túltermelt inzulin agyi glükóz hiányt idéz elő, fáradékonyak vagyunk. Üzletemberek soha nem teszik a tárgyalást ebéd utánra, főleg, hogyha édességről van szó, hanem üzleti tárgyalás, hogy ott még aperitív sincs értelemszerűen, mert hát frissnek kell lenni, gyümölcslé, tehát valami egészséges dolog, és megindul a tárgyalás. És mire megjön a pincér és rendeltek valami ételt, már majdnem nyílebe ütötték az üzletet. Miért? Mert az étkezés előtti 10 perc alatt a legmagasabb a boldogsághormonzin. Tehát még az üzletembereknek is azt oktatják, hogy az étkezés első trimesztere, első harmada, amikor a legmagasabb szinten üzemel a döntéshozókészség. Boldogsághormon szint magas, homloklebeny működik, nincsen sok étel a gyomorban, nem veszi ki a vért az agyból, ez csak egy példa. Arra nézve, menedzsereknek, üzletembereknek oktatják. Hát miért nem oktatják akkor nem üzletembereknek, ugye? Mi miért nem tudhatunk ezekről, miért csak az az ember tud, aki a pénz szolgálatába állítja ezeket az ismereteket? Igen, élelmiszer összetétel, folyadékbevitel, 2,5 liter naponta, 2-2,5 liter fárasztó élelmiszerek és szokások. Egyszeri nagy étkezés fáraszt, ugye? Hogy mit jelent az egyszeri nagy étkezés, ez egy jó kérdés. Próbáljuk ki egyszer, hogy egy órát, ha valakinek van kedve, egy órát tegyünk az asztalhoz. 20 percig, szép lassan kezdjünk el enni, 20 percig. Közben lehet egy picit beszélgetni, a család, stb. Mérjük az időt. Ha mérjük az időt, 20 perc után, ha nagyon lassan is ettünk, elmúlik az éhségérzés. Egyszerűen elmúlik. Ha folyamatosan, de mértéktartóan, akár krumplit, rizst, rostos ételt rágtunk, ettünk, lehet, hogy csak a felét ettük meg annak, amit kivettünk, de nem leszünk éhesek. Van ennek egy ellentétje, micsoda, hogyha valaki gyorsan eszik, 10-12 perc alatt belapátolja szinte az ételt, nem is érzi, de túl sokat evett, és eltelik a 20-25 perc, miért fontos ez az idő? 20 perc, mert akkor a tehetségérzés akkor jelenik meg, tehetségközpontnak kell 20-22 perc, és úgy érezzük, hogy hú, de sokat ettünk. Voltunk már így? Hogy esküvőn vagy bárhol voltunk, és sokat ettünk, aztán úgy éreztük 15-20 percben, hogy ezt nem kellett volna. Akkor alakult ki a tehetség érzés, és borzasztóan elálmosodtunk, elfáradtunk, és semmi kedvünk nem volt, igazából már semmi komolyabb beszélgetéshez. Esti étkezés nagyon fáraszt, este a szervezet fáradt, ugye most este 3-4-7 van. Különben is már ugye téli időszak van, ilyenkor a szervezet, tehát még egyszer téli álomprogram, lassan beindul bennünk, és még este is van. Tehát én sem nyújtom egyébként hosszúra az előadást, főként emiatt sem, de a lényeg, hogy ilyenkor még ráadásul hazamenni, az még jó dolog, és otthon enni zsíros, fehérjedús, nehéz ételeket, ennél rosszabbat nem lehet tenni a szervezettel, nem tud pihenni. Akármennyit is alszunk éjszaka, nem leszünk kipihentek másnapra. Reisinger János szokta mondani, esténként mindig döntést kell hoznunk, vagy egy jót eszünk, vagy egy jót alszunk. De nincs középút, hogy sokat eszünk is, és majd jól alszunk. Persze úgy tűnik, hogy a jó étkezés után, ugye, belesüppedünk a fotelba, és elalszunk. Ez nem mély alvás. Úgy nevezik, hogy drogosok alvása, bocsánat, így nehezik, drogos alvás, vagyis látszólagos mély alvás, de nincs mély alvási, kipihent agyi működés, agyi fázis. Étkezés utáni édességfogyasztás, fárasztó, ugye mondtam a glikémiás index kérdés, tehát agyi glükóz hiány, tej és sajt. Érdekes dolog, nem biztos, hogy mindenkit fáraszt a tej, idézőjeles a fárasztás. A tej kiknek készül? Igen, mondjuk a tehén tejre gondolok most éppen, ugye a bocinak. A bocinak milyen a gyomra bendője? Tehát milyen csoportba tartoznak ugye a szarvasmarhák? Kérődzők. A kérődzés lényege, hogy hosszabb idő van az emésztésre, ugye? Az ember, hál' Istennek, nem kérődzik, ezért nekünk hamarabb, tehát kevesebb,

0: kisebb idő jut az emésztésre, ez a baj, mármint ilyen szempontból, mert a tej kérődzőknek készül, tehintej kérődzőknek készül. Az ember nem kérődzik, tehát a tejet rosszul emészti. Tovább jut, nagyon hamar tovább jut, először is a gyomorba kicsapódik, a gyomor ezt nem szereti, rátermeli a savat, és savval együtt tovább nyomja. A hasnyálmirigyet ez megterheli, a hasnyálmirigy rátermeli ezt a bizonyos lugosító anyagot, amit hidrogénkarbonátnak nevezünk, és így megy tovább a bélbe, ahol ebből egy érdekes kis massza valami csomós anyag lesz, ami rátapad a bélfalra. A sajt ennél még rosszabb, mert az még el is kenődik, biofilmet, úgynevezett zsíros biofilmet képez a bélfalon, és a gombák egyik fő táptalajává válik. Ebből adódóan a tej és a sajt nehezebb emésztést hoz létre, a bél érzi, hogy ez nem való neki, és elkezd dolgozni, és ez okozza azt, hogy energiavesztés jön létre, hiszen gondoljuk meg, hogy a bél, a vékony bél hány méter hosszú? Az egész tápcsatorna az olyan 9 méter hosszú, 8-9 méter hosszú. Ebből a bél, a vékony bél, most így pontosan nem fogom tudni megmondani, én szerintem talán 4 méter. Tehát igen nagy, igen hosszú. Jelentős részét a vékony bél képzi a teljes tápcsatorna hossznak, talán még hosszabb is, mint 4 méter. Na most egy ilyen hosszt eltömíteni az nem kis dolog, ez nagy energiát igényel, ezt ledobja a bélfal, nyálkákat termel, és így próbálja a biofilmeket ledobni. Cukrozott tejtermék, hát ugye a cukor és a tej együtt szintén fáraszt, altat. Nassolás. Amikor nassolok, akkor ráeszek az előző ételre, ami már félig elfolyosodott a gyomorban. A gyomorban félig megemésztett ételre ráeszek egy frisset, a gyomor újra keveri az egészet, és ez erjedést okoz. Az erjedés során különböző savak, alkohol, különböző alkoholok képződnek, ezek okozzák a rossz közérzetet és a fáradtságérzést, a gázok felszállnak az agy felé. Erős fűszerek sültek, mit csinálnak? Gyerekeknél lehet jól látni, amikor kisgyermekeimmel elmegyek egy olyan helyre, ahol olyan dologgal kínálják meg őket, amiről én nem tudok, de van benne mondjuk bors vagy egyebek, tehát irritáló fűszerek, nagyon ritkán, de elő szokott ilyen sajnos fordulni. A gyereknél megfigyelhető a hatás, borzasztóan aktivizálja, mert ingerli a gyomorfalat, majd eltelik egy jó idő, és a gyerek leül, fáradt, és nem ismerni rá. Elfáradt, kimerült, mert az idegrendszer kiégett. Tehát ezek a fűszerek, erős csípős fűszerek először aktivizálnak valahány percig, majd gyerekeknél még jobban látszik, mert kisebb a stressz raktáruk, ugye a stressz tűrő képességük, egyszer elalszanak, alig lehet őket felébreszteni. Tehát például én személyes tapasztalatot vettem észre, hogy a gyerekek az autóban hazafelé olyan alvásba merülnek, hogy látszik, hogy kimerültek, mintha 5 kilométert futottak volna. De nem, ez nem történt meg, hanem a fűszerek az idegrendszert elfárasztották. És az agy fáradtsággal és alvással reagált rá. Tompultság, türelmetlenség, idegesség, és ezek valamely egyéb formái. Mesterségesen az emberek hogyan hoznak létre jó közérzetet, korábban mondtam, gyerekeknél a kakaó, csokoládé. 4-5 bögre kakaó egy közepesen erős fekete kávénak felel meg koffein tartalma és teobromin tartalma miatt. A kóla a szinte fekete kávé töméségű koffein tartalmaz, a teja is, fekete teja főleg, de a zöld tejával is van valamennyi koffein, hogy a fekete kávéról volt szó, az energiaitalok pedig kávéhoz képest is erősebb koffein tartalma. A koffein, ugye a vérnyomás, gyomor, nyombél problémákat okozhat. Itt van egy szó, termékemlék. Mi az, hogy termékemlék? Termékemlék. Minden élelmiszer elfogyasztása után annak lesz egy lenyomat, egy emléke az emberi agyban, az emberi idegrendszerben. A kólának és a csokinak van a legnagyobb termékemléke. Borzasztó erős lábnyomat hagynak az idegrendszerben. Minden cég arra törekszik, élelmiszeripari cég, hogy az ő terméke úgynevezett kémiai nyomot hagyjon bennünk. A teljes ördlésű kenyér nyomot hagy bennünk? Nem, az égvilágos semmit. Ha vissza kéne emlékeznünk, mikor ettünk igazán jó teljes ördlésű kenyeret, nem tudnánk visszaemlékezni, ugye? Nem hagyott igazán nyomot. Biztos, hogy volt ilyen időszak, amikor éhesek voltunk és ettünk egy kis szendvicset, de igazándiból olyat, mint egy igazán szomjas állapotban lévő kólafogyasztás, ilyet nem hagy egy kis teljes ördlésű szendvics. Mert beállítja a vércukorszintet és nem okoz termékemléket, ezért az élelmiszeripar nem foglalkozik a teljes ördlésű liszttel. Mert minden olyan dolog, ami nem emlékeztet engem, nem figyelmeztet, hogy megint megvegyem, ez a termékemlék, hogy minél hamarabb visszatérek és megveszem, azt nem forgalmazzák. Ezért van forgalomban a fehér kenyér. Sőt, a fehér kenyérhez cukrot adnak, és karamelt, és egyéb dolgokat, és lesz a látvány pékségekben kapható különböző pékáru, aminek a termékemléke már óriási, mert van benne etil vanilin, mesterséges vaníliás cukor, karamell, esetleg egy kis kakaó vagy kakaópor, mi van még benne, és cukor, hozzáadott finomított kristálycukor vagy porcukor, és ez a három, tehát karamell, cukor és etil vanilin együtt többszörös termékemléket hoz létre, főleg, hogyha ezt kiventilálják a metróaluljárókban, ornyák a hártyán, lekondenzál, agyban már is elindítja a termékemléket, majd az ízlelés során ez társul hozzá, szaglás, ízlelés, dupla, háromszoros termékemlék. Ezt, amit én most mondtam, ezt úgy nevezik, hogy gasztropszichológia. Gasztropszichológia, tehát vannak ilyen szakemberek, azzal foglalkoznak egy cégnél, nem keresnek rosszul, hadd mondjam el, azzal foglalkoznak egy cégnél, hogy lehet minél jobban megvezetni, ha szabad így mondani, megvezetni a fogyasztót, hogy lehet olyan terméket gyártani tömegcikkek formájában, aminek igazából semmi értelme, mert ennek, amit itt látunk, igazán biológiai értelme nincs, de finom, azt mondják. Különböző töltelékkel látják el, de ugye a csokoládénak mi az értéke? Hát ma már ugye a tudomány mindent meg tud magyarázni, azt mondják, hogy van benne antioxidáns, megjelentek a magas antioxidáns tartalmú csokoládék is, persze ez egy más világ, ez egy más termék. Okozhat-e fáradtságot az étel? Tehát igen. Mikor? Ha túl sokat eszünk, ha este eszünk, ha rosszul párosítunk. Ha túl gyorsan emeljük a vércukorszintünket, édességek, ha koffeint, tehát csoki, kávé, teja, kakaó, kóla, ilyeneket fogyasztunk, ha csípős, irritáló hatású fűszereket fogyasztunk, bors, csípős paprika, hogyha ígyomorra forró fűszeres leveseket eszünk, ez borzasztóan elfárasztja a gyomrot. Ezt nem szereti a gyomor. Bármennyire is a szakma még mindig tanítja, sajnos, hogy kell a leves a magyar embernek, meg úgy általában hasznos a leves, igazándiból nem igazán van jelentősége és szerepe. Zárjeles megjegyzés. A leveseket egyébként úgy találták ki, nem úgy, hogy rögtön a főétel előtt együk meg, hanem régen a családoknál felszolgálták a levest. Zöldség, leves, és utána a család beszélgetett. És csak egy jó idő múlva hozták a második fogást, amikor a leves már rég szinte felszívódott, de nem úgy, ahogy ma fogyasztjuk, hogy leves és rögtön a második fogás, az egész meghigul, rosszul emésztődik, nem szereti ezt a gyomor. Étkezés közbeni vízfogyasztás szintén fárasztja a szervezetet. Ha nem rágunk eléggé, mi fog történni? Félig megrágott falat a gyomorba kerül. Mit csinál a gyomor a félig megrágott falattal? Nem engedi tovább. Csak az elfolyósodott részt engedi tovább. Fölfogja, mint egy ilyen kéz, fölfogja és újra emészti. Ez okozza később a fekét, a túlsavasodást és a refluxot is időnként. Az étel, ha nem rágjuk meg jól, vagy zsíros, megfekszi a gyomrunkat. Ha valaki nassol, ezt is mondtam, túl gyakran eszik. Valaki 2-3 óránként eszik. Ha csak nem mondjuk cukorbetegség vagy egyéb dolog áll fönn, vigyázzunk ezzel óvatosan, nagyon fárasztó a folyamatos étkezés. És hogyha sok a méreganyag, tehát valaki túl sok adalékanyagot fogyaszt. A rossz párosítás miatt túl sok toxin képződik, például a gyümölcsöt, fehérjedús étel után fogyasztunk el. Az egész megerjed. Ez borzasztó. Iskolákban a gyümölcsöt sokszor főétel után szolgálják fel. Ez félelmetes. Mert utána csodálkoznak, hogy a gyermek ebéd utáni időszakban egyszerűen nem kezelhető napköziben, ha biztos elfáradt, nem fáradt el, illetve azért fáradt el, mert toxikáció lépett föl. Erjed. A gyümölcs borzasztó hamar erjed. Enzimek hatására még gyorsabban. Ez okozza a bajt. A gyermeknél ez idegrendszeri tünetekkel is együtt fog járni, mármint hogy nem tud a fenekén ülni. Étkezéssel megzavart éjfél előtti alvás, fontos dolog este 9-10-től hajnali 2-ig, a gyomorban ne legyen semmi. Ha túl sok fehérjét eszünk, ártalmas? Fáraszt. A legnehezebben emészthető a fehérje. Nem a zsír, a fehérje. Egyébként, ha valaki nehezen emészt, akkor egy pici lecitin fogyasszon. Tehát nem unikumot, szerintem, ne pálinkát. Vannak ilyen ugye régről ismert gyomor erősítők, azt mondják. De azt mondom, egy késhegyi lecitint por formájában is lehet. A lecitin ugye a zsiradékot emulzió formájában helyezi, tehát segíti az emésztést, egy kis lecitin. Bele is lehet keverni az ételbe kis lecitint, ha van benne valamennyi olaj, és akkor könnyebbé teszi az emésztést. Megyek már is tovább. Igen, túltáplálkozás. Mit jelent a túltáplálkozás? Túl sokat eszünk egyszerre. Még egyszer mondom, 20 perc, óra, 20 perc. Szép lassan legyünk, és nézzük meg, hogy 20 percig, ha eszünk szép lassan, kevesebbet, ugyanúgy telve lesz a gyomor, ugyanúgy tehetségérzésünk lesz, fantasztikus, és lehet fogyni, és nem lesz puffadás, nem lesz éhségérzet, csak lassabban kell enni. Fogom mondani ezt a bizonyos csicsóka sűrítmény, hogyha valaki még egy kis kanállal utána megeszik, csicsóka teljesen beállítja a szakmai eredményt, teljesen beállítja a vércukorszintet, nincs inzulintermelés, a csicsóka nem termelhet inzulint, egy grammot sem a szervezettel, tökéletesen szabályozza az emésztést, és tehetségérzést biztosít. Megyek is tovább, nem tudok mindent felsorolni. Tehát azért vagyunk általában fáradtabbak, mert a lelki és a belső emésztési stresszek együttesen elértek egy küszöbértéket. Ez a fáradtság fő oka. Tehát kétféle megoldás van. Csökkentjük a lelki feszültséget. Mit nevezünk stressznek? Mi a stressz? A szervezet külső és belső tényezőkre adott válasza, reakció. Köszönöm szépen. A stressz az belőlünk fakad. A stressz az nem mindig a stressz szor, az külső tényező vagy belső, de maga a stressz az én válaszom. Kérdezem, lehet-e csökkenteni a stresszt? Kérdezem szépen, hogyha nagy, a híres nagy példánk, ugye, hogy van egy kerítés, a kerítés mögött, egyik kerítés mögött van egy kutya, a másik mögött van egy bárány. És valaki elkezd csöngetni, és püföli a kerítést, hogy be akar menni. A kutya mit fog csinálni? Főszabályként. Ha csak nem valami álmodozó ebről van szó, amelyik nincs megtanítva arra, mit kell ilyenkor csinálni. Hát az ugat, az odakap, az mindent csinál. Ugyanarra a hatásra a bárány legelészik, esetleg fölnéz és eszik tovább. Vagy legel tovább. Szóval mind a két esetben ugyanaz a csengő, ugyanaz az ajtó, ugyanaz a hatás, ugyanaz a stresszor, stressz tényező, két külön válasz van rá. Ugye a bárány példát azért hoztam, mert ugye a Biblia is azt jelzi, hogy a bárány a szelídség, a galamb és a bárány. A szelídség a tisztaság jelképe. Persze nem azt tanítja az Új Szövetség sem, hogy legyünk naívak, hanem legyetek okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Tehát az ember gondolkodjon, használja a fejét, mérlegeljen, döntsön, de ne indulat kísérje ezeket, hanem szelídséggel. Tehát még egyszer, lelki és biológiai, fiziológiai stresszek együtt okozzák a bajt. Lelkileg próbálok máshogy reagálni a problémákra, és fizikailag hogy változtathatok? Máshogy étkezem, máshogy élek. Ha valaki verejtékezik, az jó vagy nem jó? Tehát stressz, nem stressz, hanem mozgás, tehát testedzés. A verejtékezés során a szervezet toxinokat és számos káros anyagot eléget. Ezért mondják, hogy verejtékezésre kell mozogni. Tehát kevesebb méreganyag van a szervezetben, ha valaki sportol. Ezért a sportoló kevesebbet alszik. A rendszeresen sportoló embernek kevesebb pihenési idő kell azonos regenerációhoz. Miért? Mert sportolás során a toxinok egy részét elégeti. A bél jobban működik, és mivel az alvás sokszor ahhoz kell, hogy meggyógyuljunk, regenerálódjunk, a sportoló kevesebbet alszik. Tessenek megfigyelni. Másik példa, az egészségesen táplálkozó ember is kevesebbet alszik. Csökken az alvás idő. Legalább egy fél, egy másfél órával. Mert a szervezet érzi, hogy nekem nincs szükségem 8-9 óra alvásra, elég a 7-7 és fél is például, mert nincs annyi méreganyag, amit nekem ki kéne reggelre választanom. Így érek az anyag végére, vége felé a gyomor. A gyomor könnyen kifárad. Mivel dolgozik a gyomor? Savval, erős savval, másfeles pH-jú, bivaj erős sav. Ilyen erős sav szinte nincs a bolygón. Kivéve még egy-két másik élőlény gyomrában a kutya, hogy a csontot emészt, az ő gyomrában még erősebb sav van. Nagyon kevés élőlény dolgozik ekkora savval. Félelmetes a sav. Vigyázzunk, hogy ez ugye... A sav az egy nagyon erős maróanyag. Nem csöppenhet rá a kezünkre kívülről, mert átjukasztaná a bőrt. Ez nem játék, amit folyik. Ez borzasztó erős sósav. Ezért a gyomornak nagyon ott kell lenni fejben, ha szabad így mondanom. Ez nem játék. És az emberek visszajelnek a gyomor működésükkel. Pedig ha felborítom a savtermelést, akkor minden felborul, akkor tönkre megy. A legérzékenyebb rendszer a gyomor, mert másfeles kémhatású hidrogénklorid sósav van benne. Nincs még egy szervünk, ami ilyen savval dolgozik. A bélben milyen kémhatás van? Semleges, gyengén lugos. Tehát nincs terhelés, nincs savterhelés. Ennyi, tehát lúgterhelés sincs, mert semleges, gyengén lugos kémhatás van, nyugtató hatás van a bélben. A gyomorban viszont sav van. Főleg, ha valaki stresszes, ideges, képzeljük csak el, a stressz, ugye Seje Jánosféle stressz elmélet, ideges, összeránduló gyomor a stressz hatására, plusz egy csomó sav, Szóval ez életveszély, amit itt az ember elő tud idézni. Jobban kéne vigyáznunk a gyomrunkra. Itt a fekélykezdemény, oldalnézet, és a mélyülő fekély, gyomorban, gyomorfekély, félelmetes. Ez idegrendszeri hatásra is előáll, és rossz táplálkozás, fűszeres, ecetes, mustáros, erős drogok, csípős, forró levesek hatására is idővel a nyálkahártya érzékenyé válik, hasnyálmirigy. Egyes és kettes típusú cukorbaj egyik kiváltója hamar elfárad. Hamar elfárad. Állítólag ma 40 éves korban a hasnyálmirigy annyi idős, mint régen 58-60 éves korban volt. Miért? Többet dolgozik. Sokkal többet eszünk, mint régen. Kevesebbet dolgozunk, mármint mozgunk. A mozgás mit csinál a hasnyálmirigyel? Érdekes összefüggés ez is, hogy ha mozgunk, a hasnyálmirigy nem dolgozik annyit. Mert a mozgás során beáll a vércukorszint. A mozgás a második inzulin. Tehát a mozgás, hát a cukorbetegek előírják a testedzést. Mert amikor valaki rendszeresen mozog, akkor nincs annyi inzulin termelés, mert a mozgás során beáll a vércukorszint. Szépen beáll. Plusz a rostos étrend. Szóval lehet ezt ügyesen, meg lehet ezt ügyesen oldani. És ezért a kettes típusú cukorbetegséget testedzéssel, mozgással, sétákkal szinte meg lehet előzni, plusz megfelelő étrenddel, lelki egyensúlyjal. A bélbolyhok itt látható, kettős kesztyűszerű kitüremkedések. A bélbolyhok felülete mekkora, ugye mondtam, fotballpálya, nagyon fontos, hogy itt mi zajlik, mert fáraszt az is, hogyha ezekkel nem bánunk jól. Béltisztító kúrák növelik az aktivitásunkat, tehát, hogy a konkrétumokról is beszéljek, és a megoldásokról. Protexin. Minden olyan kúra, ami tisztítja a bélrendszert, és segít helyreállítani a bélflóra egyensúlyát, az aktivizál, nyugtat, pihentet, és frissít együttesen. Tehát a bélben nagyon sok energia veszik el, ha valakinek a bélrendszer el van tömödve. Csokoládé, fehérdísz, sajt, ezek tömítik a bélrendszert. Csokoládé, fehérdísz, sajt. Kenődéses biofilmeket hoznak létre. Ha valaki tart egy béltisztítást, nem tudom, láttatok-e, vagy láttak-e már olyan embert, aki túl van egy lébőjtön. A lébőjtön is vannak azért kritikus időszakok, ezt aláírom. 10 napos lébőjtön. De hogy utána az ember ki van cserélve, az biztos. És amikor valaki lébőjtöt tartott, és kitisztította a bélrendszerét, ott makulátlan tiszta a bélrendszer, az szinte biztos. Ugye a rostos lövek napi 3,5-4 liter, ott felüdül, rengeteg vitamint kapott, vizet kapott, ugye tiszta vizet kapott a gyümölcsről, a zöldségből, kitisztult a bélrendszer, tökéletesen működik. Órami pontossággal. Időnként tartsunk tisztítást, azt javaslom. Nem muszáj 10 naposat, akár egy hosszú hétvégét, de lesznek ilyen táboraink jövőre is, tehát lébőjt táborok. Az enzimekben én most nem megyek bele, mert ez egy bonyolult kérdés. Tisztítás, erről beszéltem. Tisztítás. Hogy lehet tisztítani tehát, illetve hogy lehet erősíteni a bélrendszert? Egyrészt beviszem a bélflórát. Hogyan tudom bevinni a bélflórát? Vagy probiotikus készítményekkel, probiotikus joghurttal. Aki nem fogyaszt joghurtot vagy tejterméket, az probiotikus készítményt vett a patikában. Erre mondtam a protexin, acidofiluszt, bonolaktot, különböző készítmények vannak, fantasztikus. Egy hónap, egy-két hónap alatt elszaporodik a laktobacillus és a bifidobaktérium kultúra, fantasztikus jó hatású. De nem kell egész évben nekem protexin fogyasztanom, hála Istennek. Mert az elszaporodik a bélben, utána csak táplálnom kell. Időnként mondják, hogy hát egész évben folyamatosan kell szedni. Azért 4-5 ezer forintba kerül egy ilyen készítmény havonta, azért az nem semmi. Én ezért azt mondom, okosan járjunk el, szaporítsuk el évente egyszer-kétszer a hasznos flórát, ez szükséges. Majd, ha elszaporodott, már pedig elszaporodik 30-45 nap múlva, akkor tápláljuk célzottan. Vagyis adjunk neki, ez most éppen a rossz flóra, itt lesz a jó, bocsánat, ez a jó flóra, adjunk neki szelektív, célzott táplálékot. Mit esznek a hasznos bacik? Kérdezem. Esznek-e cukrot? Nem nagyon szeretik. Tudják hasznosítani, de cukrot sajnos minden más is eszik. Visszalépek, ők is eszik a cukrot. És az a baj, hogy nekik jobb a generációs idejük. Az mit jelent? Hogy egységnyi idő alatt, helyesebben a megkettőződéshez szükséges idő. Ők sajnos, ugye a gyomok mindig gyorsabban nőnek a kertben is, a rossz baktériumok generációs ideje mindig kevesebb, vagyis gyorsabban szaporodnak. A kandida gomba leggyorsabban szaporodó generációs idejük. Vagyis ők örök hátrányban vannak, mindig. Kivéve, ha megtalálom azt a szelektív, speciális tápanyagot, amit ők esznek, de a kedves, vagy nem is olyan kedves, rosszindulatú baktériumok pedig nem esznek. És ezért adtam én is a fejem arra, hogy hozzak ilyen barna színű valamit nektek vagy önöknek, amit csicsoka sörítménynek hívnak, mert inulin. Az inulin úgynevezett oligofruktóz, mindegy, a lényeg az, hogy olyan fruktózból álló lánc, ami kizárólag a hasznos flóra tápláléka. Én 8-9 éve keresem ezt az élelmiszert. Senki nem tudta megmondani, én mindig, minden évben kihirdettem a nagy előadásaimon. Ki tud nekem szerezni csicsóka sürítményt, mert abban van az inulin benne, ami, és nem kell megvenni a nem tudom hány ezer forintos inulin port. Meg lehet nézni az interneten, mennyibe kerül, vagy az inulin szirup, 4650 forint, ez egyik interneten lévő 3 decis inulin szirup. Tény, hogy finom étes íze van, mert finomított, de szinte semmi tápanyag tartalma nincs, viszont célzottan táplálja a hasznos flórát, ezért elég drága, tehát nem lehet megvenni, és hamar elfogy ráadásul. Viszont ha csicsókát fogom és besűrítem, akkor abból is inulin szirup lesz, csak az nem olyan szép, nem olyan finom. De táplálja a hasznos flórát enyhe gázképződés mellett, ezt jó tudni, hidrogén és széndioxid gáz mellett. Enyhe puffadás mindig okoz a csicsóka. A nyers csicsóka pláne, mert abban durva rostok is vannak. A csicsóka sűrítmény pedig alig észlelhető, ezért mondom, hogy egy-két mokkás kanálnyi, vagy maximum tejás kanálnyi nem okoz bajt. Egyébként az egészséges bérrendszerben vannak gázok? Elnézést a kérdésért. Hát hogy ne lenne? Gáztelt. Egészséges bérrendszer mindig is gáztelt. A gázokban nincsen baj, mert a gázok tartják a feszesen a bélfalat, működtetik, dolgoztatják, nem baj. Az a baj, hogyha túl sok a bélben a gáz, ezért, ha valaki mondjuk csicsókával lenne, akkor megnézhetné magát, hogy milyen lenne. Ugye az akár hasmenést is okozhat, az nem jó. Viszont a krumplihoz 10% csicsókát téve, tepsis krumplihoz, kis növényi tejszín, stb. Prebiotikus hatású, puffadás csak legfeljebb nagyon enyhét okoz. A krumpli nem is hozzámérhető a csicsókához, mert értéktelnek számít a krumpli a csicsókához képest. És prebiotikus hatású az édesburgonya, vagy ugye jeruzsálemi articsókaként is ismeretes. Na, ennyit erről, majd még egy pár szót szólok. Divertikulózis, mármint a csicsókáról, divertikulózis, bélrendszeri tasakosodási folyamat, kitágult bélrendszer, rost hiányos táplálkozás, ez is fárasztja a szervezetet, oldalnézetből így néz ki. És én már is mennék tovább, a gombák, sarjadzogomba fényképe, fotója, elektromikroszkópos kép, sarjadzik, gyorsan szaporodik, 25 percenként megkettőződik. Egészséges vastagbél, felszálló haránt leszálló ága. Egészséges vastagbél, beteg vastag bele. Beleknek a kitágult, látjuk, kitágult, különböző tágulatok jönnek létre, és itt a divertikulum is kialakul, sok embernek ilyen a bélrendszeresen, hogy a stressz miatt görcsbe rándult bélrendszer, befűződések, akár bélelzárodás, illetve bélsér. Sajnos jelen van ez a túltáplálkozás és egyéb okok miatt. A bölcs étkezés, tehát javasolható, a frissítő étkezési modell, visszalépek, a frissítő étkezési modell az növény alapú és színes. Erről lehet megismerni, zöld vagy valamilyen piros színű, sárga színű, stb. Kevesebbet vagy egyáltalán ne együnk. Van egy olyan mondás, soha se bánt, ha keveset ettél. Az ember időnként bánja, hogy ehettem volna többet is. Finom volt, stb. De ne bánt, kevesebb, a kevesebb több. A kevesebbet jobban rágd meg, ugyanannyi fog felszívódni. És sokkal üdébb és fittebb leszel. Igyál több folyadékot, csak ne étkezés közben, frissítő tanács. Erős fűszereket és a forró hideg ételeket kerüljük el. Füstölt, pálcolt húsokat, füstkamrában készült húsokat. Ugye van füstölt tofu is, ez nem füstkamrában készül, hanem füst aromával az más, az nem egészségtelen dolog. Sültek, lefoglalják a szervezetet, olajban sült ételek több órával hosszabb ideig emésztődnek, és az emésztés a legfárasztóbb dolog az életben. Ezért az olajban sült étel rengeteg idegrendszeri erőt von el tőlünk. Elvonja lelki, szellemi erőket. Együnk bőségesen nyers élelmiszereket, és kezdjünk nyerssel, ha megtehetjük. Kezdjük az étkezéseket, attól függ, hogy az édes vagy sós, gyümölcsel vagy zöldséggel, az első falat mindig nyers legyen, ha kérhetem, vagy ha szabad javasolni. Az első falat mindig nyers legyen. Az első pár percben azt üzenem a testemnek, hogy én kedvellek, engem érdekel a sorsod. Ugye az emberi testnek éreznie kell, hogy mi kedveljük, szeretjük őt, becsüljük őt. A nyers ételekkel való kezdés mindig kémiai üzenet, mégpedig az, hogy az élet üzenete. Mondhatnám azt, hogy a megbecsülés az egészségvédelem üzenete, és a test ezt észleli. Egyébként nem indulva az étkezési leukocitózis, ha nyersre kezdünk, vagyis immungyengülési folyamat. Időnként fogyasztunk egy kis nyers levet. Nagyon fontos, céklassárgarépa, narancs, grapefruit levek. És hát az igazán fárasztó étrendi modellek még itt jelen vannak, hogy a zsírszalonna, tükörtojás, főleg fehér kenyérrel fogyasztott tojás rántott a félelmetes dolgokra képes. A dió sem emésztődik túl gyorsan, ugye a diófélék, de van benne lecitin. Ezért a diót azt mondjuk, hogy néhány szemet elfogyasztunk étkezés után, nem okoz rossz emésztést. Ha valaki mondjuk diós beiglit megeszik, egy nagyon nagy mennyiséget, akkor borzasztó lesz az emésztés. Cukros, zsíros dolog. De azt mondjuk, a legtöbb étkezés végén pár szem olajos magot elfogyasztva jó emésztést biztosít. Jó emésztést. Nem teszi nehézé, és omega-3 zsírsavakat víz be. Kitisztítjuk a bélrendszert, helyreállítjuk a bélflórát, megerősítjük a bélizomzatát, ez mind aktivitást fokoz. Próbáljuk ki. Ha a bél jól működik, akkor az ember is jól működik. Nagyon fontos dolog. A halál a belegben kezdődik, de az élet és az aktivitás is ott kezdődik el. A bél izomzatát megerősítjük rostos ételekkel. Tehát alma. Az alma az egyik legfontosabb téli étel. Frissítő. A C-vitamin lassan bomlik el benne, ezért almát, almával javasolok a téli időszakban. Almát, alma, káposzta. Egyébként, ha már a csicsókánál tartottam, érdekes, hogy a csicsóka mikortól lehet felszedni a csicsókát? Így van, tehát októbertől, virágzástól, tehát amikor a virág ugye kinyílik, és szép, ilyen napraforgóhoz hasonló virágja lesz, a virágzással egy időben elindul a gumóképződés is, és növekszik a gumó. Ha hiszük, hanem téli időszakban a csicsóka gumója 10-15-20%-kal növekszik a tömege. Ritkasság szinte, hogy valamelyik gumó télen is nőjön a tömege, tehát vizet vegyen fel. A csicsóka ezt csinálja. Egyébként október-novembertől egészen márciusig szedhető. Hát téli élelmiszer, csak azért mondom, hogy nem véletlen, és jó energia pótló is. Béltisztításról beszéltem. Vitaminok, ásványok, szedjünk-e télen vitamint? Önök szerint? Nem rossz dolog, persze nem mindegy, hogy miért, nem mindegy, hogy hogyan. Például a C-vitamint, ugye elfogyasztani mondjuk egy sült tofu után C-vitamint elfogyasztani, van értelme? Nem tud felszívódni, mert a C-vitamin felszívódásához speciális környezetre van szükség. Ha valaki mondjuk C-vitamint fogyaszt, akkor azt gyümölcsökkel fogyasztjuk. Például gyümölcsös étkezés, ez a C-vitamin sokkal jobb, nagyobb mértékben szívódik fel. Tehát mondjuk olyan zapkás az, amivel eszünk almát, narancsot, és hogyha C-vitamint akarunk bevinni, akkor itt kell elfogyasztani az aszkorbinsavat, és sokkal több felszívódik. Hogyha mondjuk D-vitamint, vagy más ilyen E-vitamint, A-vitamin, D-vitamin zöldséges ételekhez szívódik föl inkább, mondjuk inkább az E és A-vitamin esetében. Úgyis ezekhez kell egy kis lenmagolaj, párcsepp, zsíradék is. A nyers ételekről beszéltem, nyers piros káposzta, rendkívül jó, aktivizáló, és a hagymafélék is nagyon jól aktivizálják az emberi szervezetet. Fáradt testet sohasem fáraszt az evéssel, este már a lehetséges nem eszünk sokat. Pirítóst fogyasztunk egy kis zöldséggel, esetleg egy pici pár kocka kis tofuval, tehát valami kis egyszerű, könnyen emészthető ételt fogyasztunk. Néhány pici példa lezárásul. Lenmaggal dúsítjuk, darált lenmaggal dúsított zappehes ütemény. Nagyon könnyen, nyugodtan emészthető, békés kis élelmiszer számít. Hogyha műzlit fogyasztunk, akkor egy pici dióval, nem sokkal, pár szem diót teszünk bele, valamilyen lekvárfélét, a szilva azért, mert nem kell bele cukor, ugye? Cukor nélkül főzzük a szilva lekvárt, rendkívüli vasforrás, de ne felejtsük el, hogy a lekvár sohasem pótolja a nyers gyümölcsöt, amikor csak tehetjük, valamilyen pici nyerset tegyünk hozzá. Tehát a lekvárban ásvány van, a gyümölcs, a nyers gyümölcsben pedig vitamin, és a kettő együtt nagyon jó szabályozást és aktivitást hoz létre. Hát ez a banán betty, nem tudom ki ismeri, Nagy Zsuzsaféle receptje, recept alapján íródott ez a kis pár szó. A banán betty nem más, mint kenyérpuding. A megmaradt kenyeret, ami enyhén megszárad, kvázi egy házi somlói galuskának megcsinálják idézélesen. Tehát házi lekvárral, darádióval, valamilyen módon összekeverjük, és be és tesszük a sütőbe, leöntjük egy kis dresszinggel, mondjuk egy kis vaníliás növényi tejjel, és megsütjük. Fantasztikus íze lesz, úgyhogy ha valakinek a kenyér megszárad, akkor házilag készített belőle ilyen kis édesített banán betty, és banán is kell, tehát természetesen. A pontos recept ugye van, azért forduljanak a szakácskönyveinkhez, és nem fogom tudni ezt részletesen elmondani. Tofuból lehet csinálni rántottához hasonló ételeket, picit nehezebben emésztődik, mert ugye magas a fehérje tartalma. A tökmagnak 33% a fehérje, tökmagnak, pár szem tökmag, nagyon fontos fiataloknál, agyi ingerültvezetés, agyi idegrendszeri erősítés, tökmag. Férfiaknál 50 év fölött pláne jó a tökmag, és a tökmagolaj is, de fiataloknak is, sportolóknak, étkezés után egy pici kis marék, félmaréknyi tökmag nagyon sokat segít, a foszfor erősít az izmokat, a foszfor tartalom borzasztó fontos az ételekben. Például valaki szokott csinálni fokhagymás citromlevet? Egy pár gerezt fokhagymát átnyomunk a fokhagyma törőn, és hozzáfacsarunk citromlevet, és vagy elfogyasztjuk így, vagy pedig kis vízzel felöntve megforraljuk, éppen forralásig, és utána lehűtve hűtőben tárolható, leszűrjük, hűtőben tárolható, rendkívül immunerősítő, ugye a fokhagyma és a citromlé egymás hatását erősíti és összeszorzódnak. Lencse krém, a lencse fantasztikus élelmiszer, ajánlom töltött káposzta helyett a lencsét, lencse hurkát, mert borzasztóan nagy az energia és a tápanyag tartalma, lencse, vörös lencse, viszont nem emésztődik olyan nehezen, mint az olajos, zsíros töltött káposzta, vagy ilyen típusú étel, vagy a dióval készült ételek. Ezért a lencse rizssel, barna rizssel, vagy a csicseri borsó fogyasztása mértéktartóan húsportlónak számít. Téli időszakban nem okoz hízást, ezek nem hízlanak, viszont ellátnak energiával, egy jó fűtőételeknek számítanak. Tökmakrémről beszéltem, a tökmagról köles, nagyon jó aktivizáló a köles, lúgosít, köszönöm szépen, a kölestől nem fáradunk el annyira, mint a búzától. Ha valaki tejbegrízt eszik, nem lesz olyan jó a gyomra. Ha valaki köleskását fogyaszt mértékkel, gyümölcsel, asszalványokkal, figyelje meg a hatást, hogy érezzük, hogy kaptunk energiát, de nem okoz nehéz emésztést. Szeder, áfonyalekvár, nagyon-nagyon hasznosak, ugye jó a színanyagtartalmuk, és időnként tartsunk gluténmentes diétát, mert a glutén lefoglalja a bérrendszert. Lehet, hogy perceket veszel tőlünk, vagy 10 perceket. Tehát búza, rozs, árpa, zab helyett kukorica, rizs, köles, hajtina. Ugye a glutén tartalma, gabonák, a búza, rozs, árpa és a zab. A zabot szabad, azt megmondom őszintén, az egy nagyon jó emésztődő. Én nem annyira sorolom a nehezen emésztetetek közé, abszolút. De azért egy kukorica kása az jól emésztődik. Amennyi sem glutén, könnyen emészthető. Tehát tartsunk ilyen napokat, étkezések között iszunk, de nem közben. Ezáltal megint megkönnyítjük a gyomor munkáját. Körülbelül 30-40 perccel több időt foglalkozik emésztéssel a gyomor, ha valaki iszik evés közben. 30-40 perccel több a mozgás, és ez rengeteg erőt von el, főleg az agyi működéstől. Akinek a gyomra nem jól működik, az mindig fáradékonyabb, és nehezebben gondolkodik, nehezebben tud dönteni, stb. Azt hiszem, ezzel érek az anyag végére, néhány kis üdítő kép talán. Ugye itt a köles, a hajdina, zab, kukorica, hát a tönkölyben van glutén, de jól emészthető, egészséges gabonának számít. A klasszikus búzával legyünk óvatosak, amivel tele van a padlás, most az egész világ ezzel készíti. Búzával? Mert hogy nem termet most. Igen. Nem baj, mert az alternatív gabonákat kell most előtérbe helyezni. Igen, most kevés búza termet, de ne bánjuk, egyébként ugye fuzáriumos lesz az idei gabonám, viszont a zab, a köles, a hajdina, ezeket ez a veszély annyira nem fenyegeti. Tehát én azt hiszem, hogy idén a rossz búzatermés miatt szerintem egy jó lehetőséget kínál számunkra, hogy alternatív gabonákkal éljünk. Nem baj, nem baj. Ez egyébként zárírás megjegyzés, hogy a paleolit táplálkozás, Szentik doktor úrnak a híres főműve, a kőkori étrendi formák javaslata. Szóval a búza és a gabonáknak az ellenjavallata egy érdekes megközelítés és újszerű, és tény az, hogy a glutén terhelés valóban egy jelentős erő, elvonó dolog a mai világban. Kérem szépen, görög saláta. Lehet fetasajtat, de lehet tofuval, füstölt tofuval is készíteni. Frissít, nyugtat, viszont ezeket mindig kétszer kell megrágni. Kétszeresen, ugye? De kétszeresen kell megrágni. A salátát nagyon sokáig rágjuk. Rágjuk, mert a nyers rostokat mi nem tudjuk emészteni. Kizárólag a fogunk tudja szétszedni. Ezért, aki félig megrágva nyeli le az uborkát, vagy a paradicsomot, elképesztő gondokat okozhat a bélben. Ezért a saláta fogyasztás egészséges dolog, ha egészségesen esszük. De van, aki a salátát úgy fogyasztja, mintha tejet inna, vagy tojásrántottát fogyasztana, vagy fehér kenyeret enne, és csak nyeli, és olyan rossz a közérzete, és puffad, és aranyere kijön, stb., mert egyszerűen rosszul rág, mert nem tanultunk megrágni, ezért a nulladik vagy az első lépés mindig a rágás. Szoktam javasolni, hogy pirítóssal fogyasszuk. Hogy legyünk rá kényszerítve arra, hogy megrágjuk az ételt. Kérem szépen, az egyik legfrissítőbb téli szokás, aki csak teheti. Nem kell hozzá speciális edénykészlet, befőttes üveg kell hozzá, használt harisznya, valakinek nincs mondjuk csíraszlató edénye, és biobúza, vagy biolucerna, 300-400 forintért kapható, és egy egész vajlingnyi lesz belőle, tehát ma ez szinte ingyenes megoldásként rendelkezésre áll. Akinek van ideje, ereje, ugye ezt azért mosogatni kell, ez az egy művészet egy ilyet csinálni, ez nem egyszerű dolog, de meg lehet tanulni, és a házi csírákat vagy füveket vagdosni lehet, mint a snidlinget szinte, apróra vágni, kenyérre tenni, és a szervezet, higgyük el, még kis mennyiségben is észleli, és ideg, illetve nem ideg, hanem immunerősítő hatása van, rendkívüli. Ugye attól függ, hogy éppen hány napot kell várni, milyen csiráról van szó, lucernánál kicsit többet várunk, és nagyon hasznos. Végezetül a csicsorka sürítményéről, amit hoztam, csak pár szó, nem hosszan szeretnék szólni. 80-ban kezdték el a Corvinus Egyetemen kutatni, az én egyetemi tanáraim, konzervtanszék, tehát a volt kertészet és élelmiszeripari, később Szent István, a Corvinus Egyetemnek hívják, kutatták. Mind a mai napig modellanyagként, kiemelt orvosbiológiai értékű modellanyagként van jegyezve az összes szakirodalomban a csicsóka sűrítmény. Az a kérdés, miért nem hozták forgalomba, hogyha ilyen magas értéke van. Meg is kérdeztem, utána is néztem, gyakorlatilag ellehetetlenítették ennek a forgalmazását egyrészt, a cukoripari működés befolyásolja, az Európai Unió leszabályozza a csicsokasűrítmény forgalmazást, mert teljesen beállítja a vércukorszintet. Hát ennél rosszabbat nem lehet kívánni egy világnak, egy élelmiszeriparnak, mert ha valakinek beáll a vércukorszintje, az nem lesz annyira éhes. Nem fog kívánni dolgokat, nem fog chipseket venni, nem lesz fehérkenyérre mozduló ember, és fantasztikus, milyen jó hatásai vannak, és akkor az emberek elkezdenek gyógyulni. A csicsóka sűrítménynek a orvosbiológiai hatása kiemelkedő. Eddig 100 hatást szedtünk össze, kb. 2-3 hét múlva lesz könyvforgalomban, bár én magam mindig azt mondom, hogy a nevemet nem szoktam adni egy konkrét termékhez. Én úgy fogalmazom, én inkább a csicsókában bízom, nem mindegy, hogy a terméket hogy hívják. Kell adni neki egy fantázia nevet, stb. És a lehető legolcsóbban forgalomba kell hozni. Ezért én fogtam magam, és miután az egyetemi tanáraim erre engedélyt adtak, hogy azt csinálok, amit akarok, ők nem hozzák ezeket forgalomba, mert ők nem erre, nem ezért dolgoznak, viszont tudják adni hozzá a szakirodalmat. Fogtam magam, és elmentem tárgyalni egy bio csicsóka termesztőhöz, akivel sikerült megalkudni egy ilyen árban, amit most itt láthattok, ez a 650 forint, illetve ha lesz címke, és számlaképesek vagyunk néhány nap múlva, akkor 750 forint az adó és az áfa miatt, sajnos ezt rá kell tennem, mert legálisan szeretnék működni, ezért 750 forintba fog kerülni a termék. Jelenleg, ha valaki rámegy az internetre, akkor 1660 forintért fog találni egy citromsavas glükózfruktószirupos, magyarul cukrozott csicsóka szirupot. Két dolgot nem szabad tenni a csicsókával, az egyik az, hogy citromsavazom, mert bomlik az inulin benne, és a hatását veszíti. A másik pedig a cukrozás, mert akkor a glikémiás indexe megnő, és semmi értelme nincs a csicsókának, ha cukrozom és citromsavazom. Márpedig különben nehezen tartósítható, illetve más lesz az íze, ezért én megmondom őszintén, hogy nem alkuttam meg. Ennek a csicsóka sürtménynek a Natur a neve, vagyis az íze nem egy hatalmas nagy élvezet, de a termékben, tehát 3 kg bio gumó van, illetve vannak a rostos leve besűrítve, egy üvegben. És ez finomítatlanul, úgy, ahogy van a csicsóka, bele van téve. Aki megbírja enni, ajánlom fogyasztásra, mert ez nem olyan, mint a méz. Krumpli cukros, melaszos íze van. Tehát nem azt mondom, hogy rossz, meg lehet szokni. Én megszoktam, néhány hétig fogyasztottam, meg kell találni a mennyiséget. Az értékében, itt a kis papír, ezt el lehet venni, rendkívül sok értéke van, amit kiemelnék. Koleszterin csökkentő és jó koleszterin növelő, ami ritkasság, csak a fokhagyma és az olajok, egyes olajok rendelkeznek ezzel. Azután helyreállítja a bélflórát, enni ad a hasznos, csak a hasznos flórának, a májat méregtelaníti, és segíti a súlycsökkenést. Idősebbeknek javasolják, sőt, műtétek utáni roborációt csicsokasűrítménnyel szoktak tanácsolni. alkoholbetegek elvonókúráján is alkalmazzák, mert az alkohol lebontását megkétszerezi, borzasztó gyorsan másnaposságot el lehet vele kerülni. Ha valakinek hosszan telik az egyik estéje, mert késő estében nyúlik, akkor a csicsokasörítmény fogyasztással másnap sokkal hamarabb visszanyeri az erejét. Egyfajta aktivizáló, mai témához igazodva, aktivizáló hatása van, és igazából cukorbetegeknek fejlesztették ki, aztán kiderült, hogy mindenki gyógyult tőle. Volt egy ilyen érdekes kísérlet 82-ben, hogy cukorbetegeket etettek vele, és a többiek is kérték a klinikán. És kiderült, hogy a köszvényes embernek a húgysav szintje lecsökkent tőle. Azonnal kezdték adni a köszvényes osztályon is, illetve az ízületi mozgás problémákkal küzdő osztályon, és azt tapasztalták, hogy csökken a húgysav szint, azonnal adták, és kiderült, hogy a húgysavköveket oldja, ami nem ritkaság szintén. Aztán a koleszterint is kimutatták, a bélrendszeri, tehát vastagbél, végbélrákot elkerülhetővé teszi, és ami érdekes, hogy mivel nem igényel inzulint, ezért az idegrendszer egyensúlyban szerepet játszik, erősíti az idegrendszer, tehát stabilabbak lesznek tőle az emberek. Nem mondom, hogy mindent megold a csicsokasörítmény, csak azt jelzem, hogy érdekes testi-lelki egyensúlyt hoz létre. Nagyon magas benne a B-vitamin tartalom, a magnézium, a mangán, és a szelén az változó, szilícium van benne még, és ugye foszfor, kálcium, magnézium, kálium. Ugye az izomzatnak ez kell, tehát sportápláléknak is minősül, és ami érdekes, ha valaki rendszeresen fogyasztja, nem fogja kívánni a cukrás üteményeket. Tipikus megfigyelés. Tehát nagyon sok mindenre használható. Én megmondom őszintén, hogy mindezekből adódóan úgy döntöttem, lesz, ami lesz, üzletemben soha nem leszek, de igenis támogatni fogom ennek a terméknek a felfutását. Ugyanis ez a kedves úriember, Zsolt, aki ezt készíti, Ócsán, ő külföldre akar kimenni. Német országban üzletemberek megkeresték őt, nagy tételben gyártanák Németországban, és aztán megint elkövetnénk azt a hibát, hogy a német csicsokasörítményt, amit egyébként innen visznek ki, mint alapanyagot, majd onnan hozzák be, mint készterméket, itthon majd 1500-2000 forinttel lehet megkapni, és minden termékkel ezt eljátsza Magyarország, és én nem akarom elhinni, hogy ez így kell működjön, ezért igenis az a megoldás szerintem, hogy fogni kell, hát időt kell rá szánni, meg kell vele egyezni, érdekelté kell tenni, és ha kell, ha az embernek van rá ideje, akkor reklámozza, és beszél róla. Na most tervezzük azt, hogy a terméket forgalomba helyezzük üzletekbe is. Csak én félek az áremelkedéstől, mert egy kereskedelmi hálózatban rögtön egy 30%-kal emelkedik. Itt mindenképpen lesz, tehát amiatt ne legyen gond, itt lesz lerakat. Hogyha Péterék is beleegyeznek, akkor én szívesen, hát most gyorsan fogy a termék, tehát alig bírunk gyártatni csicsókát. Egyébként bőven van a földben csicsóka, tehát nem fog elfogyni a nyersanyag. És abban tudnátok segíteni, hogy terjesszétek ennek a hírét. Ebből én nem csinálok üzletet, az biztos. Ez a termék, ez olyan áron van, hogy kb. 50 forint van rajta, ami ahhoz kell, hogy az eltört üveget, ismeritek ezeket a szisztémákat, ha az autó túlterhelésből adódó autó problémákat, egyebeket próbáljuk megjavítani. A lényeg az, hogy ez a termék most ilyen féláron van az üzleti árakhoz képest, és bio minősítésünk van. Tehát ez egy fantasztikus dolog. Azt gondolom, hogy így árérték arányban jó. Nem sokára, szerintem úgy egy hónap múlva lesz, borzasztó nehéz gyártani ezt, még nehezebb, mint a natúrt, fruktózdús sűrítmény, hát ez egy finom dolog lesz már, ez egy édes ízű sűrítmény lesz, az édesítő ereje az másfélszer-kétszer édesebb, mint a méz. Hát ez már inkább egy picit élvezeti cikk lesz, hogy esetleg bizonyítsuk azt, hogy lehet édeset és finomat és egészségeset is enni. Ez sem igényel inzulint, egy grammot sem. Tehát cukorbetegek számára fogyasztható, édesítésre használható, de jelzem, nehogy valaki aztán csalódjon, ez is hordozni fogja a csicsóka ízét, mert nem vonjuk ki belőle, nem vonhatjuk ki, mert akkor a foszfor, a magnézium és minden csökkenni fog. Ezért enyhén csicsóka ízű, de nagyon finom, édes, mézszerű sűrítmény lesz. Egy picit magasabb lesz az ára, mert ezzel bizony dolgozni kell a cégnek, ez enzimes bontást jelent. Na ennyit a csicsókáról, nem tartom csodaszernek, de azt mondom, hogy hasznos, jól beilleszthető az étrendbe, és nem kellőképpen megbecsült élelmiszerről van szó. Csak magába lehet, édesítésre ugye ez a natúr nem alkalmas, éjgyomorra fogyasztható, nem igényel gyomoremésztést, tehát nem indít be semmilyen emésztési folyamatot. Aki viszont éjgyomorra fogyasztja, az számoljon vele, hogy elveszi az éhséget. Tehát 20-25 perccel étkezés előtt fogyasztva csökken az éhségérzet, tehát kevesebb étel elég. Nem biztos, hogy mindenki fogyni akar, csak azért mondom. Én az elmúlt hetekben ettől fogytam le kb. 5-6 kilót, hogy ezt fogyasztottam, és nem kívántam annyit enni. Tehát nem biztos, hogy mindenkinek jó, ha viszont mármint, hogy erre a célra. Ha hízni akarunk, akkor étkezés közben és után fogyasztjuk, akkor nem okoz fogyást, nem okoz túlságosan nagy tehetségérzést, hanem segíti a beépülést, de túlsúlyosaknál nem okoz hízást. Az érdekesség az, hogy hanem egy jó közérzetet biztosít, tehát érdekes szabályozó hatása van. Csicsókától még senki nem hízott, hanem vagy megtartjuk a testsúlyt, vagy fogyunk tőle. Ez a két lehetőség van. Minden étkezéshez, tehát háromszor lehet, egy mokkás vagy tejáskanálnyit, és figyeljük a hatást, ha valaki esetleg puffa tőle, akkor csökkenteni lehet, és azt az egy-két mokkáskanált meg lehet találni, amikor nagyon jó közérzetünk van, ez egyéni tűrőképesség függvénye. Ezt a könyvet hoztam most nagyobb mennyiségben, mert kiárusítjuk, ha valakit érdekel. Ez a beteg táplálékaink, ugye a híres húsipari krimiként szoktam emlegetni, tehát napközben lehet olvasni napfénynél, este már nem, javasoljuk. És egyébként alkalmas őszi falevelek préselésére is, stb. Tehát nagyon szép vastagra sikerült. 1000 forintba kerül a könyv, 2200 forint helyett, tehát ez most ilyen, nem tudom, 60%-os árengedmény. Egy darabig, amíg a készletünk tart, 1000 forintért tudjátok megvenni, aztán visszaemelkedik az ára, amennyi még más helyeken van. Csak jelzem, hogy itt most egy pár tíz darabot kiárusítunk, ha valaki még nem vette meg, vagy szeretné megvenni, azok számára elég komoly sűrített anyag van benne, hús, tej, tojás hatásai, tükröt tart a magyar vágóhidakkal szemben, hogy mondják ezt magyarul, elé. Tükröt tart a vágóhidak elé, és magyar sertéshús, marhahús és baromfihús ágazatokról szól. Magyar húsipari szemlékből vettem, nem igazán hozzáférhető anyagokból merítettem. Tudják, hogy 2 hét múlva hogyan készíthetünk egészséges ételeket, gyakorlati bemutató lesz november 17-én, itt este 6 órakor. Van-e bárkinek bármi kérdése? Tessék parancsolni. Lehet, vagy spejszban, hűtőbe tenni, értelemszerűen felbontás nélkül egy évig eláll, 9 hónapig lesz ráírva, de egy évig legalább eláll, sűrű 75%-os, az azt jelenti, hogy nincs az a penészgomba, ami ezt megtámadja, hogyha felbontottuk, és nem ettünk bele, mert ha beleettünk, akkor az ugye már gyorsabban romlik, ha csak mindig egyszer eszünk bele, olyan sűrű, hogy ez még kint szobahőfokon sem. Tehát ez egy évig ebben a formában el fog állni. A hűtőben egy picit szilárd, tovább szilárdul, de megmondom őszintén, hogy olyan érdekes, jó hűsítő hatása lesz, hogyha behűtjük, tehát hűtőből fogyasztva olyan kellemes, sejmes íze lesz, csak kicsit keményedik. Ha nem hűtjük, ugyanúgy eláll, és akkor szobahőfokú lesz, tehát látok, hogy önökre bízom, hogy fogyasztják. Egy picit szeretném, hogyha hígabb lenne még, tehát kicsit mézszerűbb, az azt a nehézséget vetíti fel, hogy akkor hűtőbe kell mindenképp tenni, ha majd egy kicsit folyósabb lesz. Szerintem akkor egy picit finomabb is. Kevesebb lesz az inulin tartalma, tehát értékében ez a jobb, mert ennek 55%-a inulin, ami egy nagyon magas százalék, ilyen forgalomban nincs is ilyen magas inulin tartalmú termék 1000 forint alatt pláne. És ha egy kicsit mézszerűbb lesz és folyós, finomabb lesz, kevesebb lesz akkor az inulin tartalma, és akkor viszont mindenképp hűtőben kell majd tartani. Általában egyébként ez a szabály. 140-150 fokig az inulin teljesen stabil, tehát kenyértésztába. Ha a gyermek nem eszi meg, vagy a fiatal, mert nem tetszik neki az íze, vele lehet tenni kenyértésztába. Prebiotikus, cukorbeteg, diabetikus kenyér készíthető belőle. Régen a konzervgyárak és a kenyérgyárak próbálkoztak vele. A csicsókás kenyér külföldön egyébként úgy tudom, hogy itt ott divat. Magyarországon nem sikerült bevezetni, pedig a diabetikus kenyerek között egy piacvezető lehetne a csicsókás kenyér. A piszkai pékségeken gyárt ilyet most már. Tessék. Ő étkezések közben kell egy kanálra lenni. A hatása viszont nagyon sokrétű, tehát egyébként lehet a sűrítményből lehet csinálni házi csoki krémet idézőjelben. Egy picit csicsókás íze lesz, darált dióval, diókrémet. Én megmondom őszintén, hogy ilyen recepteket még nem tudtunk kitalálni, mert most kezdjük bevezetni a terméket, tehát várjuk a megannyi e-mailt és infót, hogy mit lehet ebből csinálni. Én bízom benne, hogy lehet ebből krémeket csinálni, lehet ebből különböző diabetikus tésztaféléket, de sejtelmünk sincs, a szakma sem talált ki recepteket, azt tudjuk, hogy itt van egy termék, aminek nagyon tehát kiemelt orvosi jelentősége van, és nem tudjuk, mit kell vele csinálni, forgalomba hozzuk. Lehet fogyasztani önmagában, de ha tudtok valami fantáziatus receptet, hogy ez jól sikerült, stb., akkor adjátok közre, hanem... Jó hatása az, hogy a nyállal jobban elkeverjük, sok ideig rágjuk, ezáltal sokkal jobban emésztődik a bélben. Tehát főleg, hogy a pirítós az mondjuk teljes örlésű liszttel is készült, nem csak fehér kenyér, Egyszerűen abból adódik, hogy a nyállal való elkeveredés miatt egy hashajtó, egy nyugtató, egy bélregeneráló hatása is van. És ráadásul laktat, tehetségérzés biztosít a pirítós, egészséges dolog. Csak vigyázzunk a pirítós elkészítésén, mert tudjuk, hogy van az a pirítós, amit berakunk a pirítógépbe, és akkor erősre állítjuk, és a külseje az megpirul, megkeményedik, és a belseje viszont még puha. Az is finom, de az nem igazi pirítós. Az igazi pirítós a kétszer sült. Amikor a teljes keresztmetszetében át van szárítva, és az egész kenyeret úgy, hogy van, hát ugye eltűnt már kétszer sültet, mint ezek a hamlettek, ugye, amik kaphatók, ropog az egész, ugye, hogy van, az a legjobb.
1: Tehát nem semlegesíti az élesztőt.
0: Gomba van a kenyérben, vagy a kenyéren élő formában, azt megöli. De az élesztő gomba benne marad a termékben, csak halott formában. Tehát aki mondjuk kandida beteg, ott a pirítós sem igazán segít ezen a problémán, mert a gomba benne van, csak nem él.
1: Köszönöm.
0: Szívesen. Tessék, nyugodtan. Nem tudom én kompótnak, egyebeknek, de igazándiból a csicsvaga sűrítmény gyártás, ez egy szakmunka, ahhoz kell egy vákumsűrítő. A lényeget nem mondtam, 40 fokon készül. Tehát ez egy vákumsűrített, tehát ezt ne úgy képzeljétek el, hogy ezt fogjuk és akkor így főzzük a kondérban, mert úgy is lehet csinálni egy csicsóka lekvárt, annak már kevesebb az értéke, hanem egy több 10 milliós berendezésben, ugye ez a nehéz, vákumsűrítőben, erős vákumban 40, egész pontosan 41 fokon készül, vagyis a 42 fokos hőhatár alatt, ez nyers csicsóka. Tulajdonképpen ez adja ennek az értékét, ezért van ilyen íze. Tehát nyers csicsóka íze van, kicsit erősebb íze van, de ez nyers ételnek számít. Otthon a csicsóka levét ki kéne nyernünk, tehát a durva rostoktól meg kéne szabadítani, a finom rostos levét kinyerni, és vákumsűrítőbe besűríteni. És ezt otthon nem tudjuk megtenni. Ha a lényerőn valaki átengedi a csicsókát, meg nem mondom, mi lesz belőle. Gondolom valamennyi lé abból kijön, mert magas a víztartalma, és de az a lé is azt a levet még ugye, sűríteni kéne, stb. Házilag nem lehet ilyet csinálni. Otthon is fogyasszunk nyugodtan, tehát ez nem pótolja a nyers. Tehát nyugodtan fogyasszunk otthon csicsókát. Én mégis azt mondom, ennek a terméknek is van valamennyi létjogosultsága, mert akkor nem kell pucolni, nem kell termeszteni, stb. És ebből egy kanálnyit megeszek, az megfelel nem tudom hány gumó csicsókának. Ugye 3 kiló van benne ebbe a kis üvegbe, majdnem 3 kg biocsicsóka. Tehát ezt nem bírom modellezni. Ráadásul a csicsóka sűrítmény nem puffaszt lényegében annyira, mint a nyers csicsóka. Tehát jelentősen különbözik a puffasztó hatás, és ez sem mindegy, mert sokan azért nem fogyasztják a nyers csicsókát, mert borzasztóan rosszul vannak tőle. És ezt meg tudom érteni, ennek ilyen hatása nem, tehát nem jellemző.

Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, de a gyermekek most is elsőbséget élveznek, hogyha ez nem baj. Már csak azon az alapon is, ahogy Jézustól tanultuk, bizonyára mindannyian jól ismerjük ezt a kifejezést, engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, mert övék az Istennek országa, és ezzel nektek gyerekek azt a gondolatot szeretném elültetni a lelketekben, hogy ti az Isten tiszteleteken teljes jogú résztvevők vagytok. Nekünk felnőtteknek időnként az a gondolatunk támad, hogy talán olyan dolgok is történnek, meg hangzanak itt el, amelyek nem a ti füleiteknek valók,

0: most ne fárasszák a mestert, ne hozzák ide a gyerekeket. Jézus a tanítványokat kellett, hogy megdorgálja, és ennek kapcsán hangzott el ez a kifejezés. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Még annyit hadd mondjak el, hogy nekünk szülőknek, akiknek van gyermekünk, illetőleg hát talán most már nem számít gyermeknek, de szülés-gyermek viszonyában még mindig az, nekünk szülőknek az az őszinte vágyunk, hogy ti mindig itt legyetek, és hogy szívesen jöjjetek. És minden valószínűség szerint ez a bibliai kijelentés sem hiába hangzott el, és nem feleslegesen került be a Bibliába. Az Isten nagyon jól tudja, hogy ti gyermekek ebben a korban sokkal fogékonyabbak vagytok az ige kijelentéseire, mint mi felnőttek, akiket nagyon sok gondolat, meg elképzelés, meg terv terhel, és nem tudunk mindig annyira odafigyelni arra, amit a Szentírás mond. Képzeljétek el ezt a jelenetet, és szeretném, hogyha minden egyes Isten tiszteleti alkalommal ez számotokra valóság lenne, figyeljétek meg. Azt mondja, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom nétek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint a gyermekek, semmiképpen nem megy be oda. És ezt a mondatot húznám alá, aztán ölébe vette azokat, kezét rájuk vetvén megáldotta őket. Ez minden Isten tiszteleten ismétlődhet. Jézus láthatatlanul jelen van, de képzeljétek el, hogy amikor a Bibliába bekerül a gyermekkel kapcsolatos igei mondani való, vajon nem az Istennek egy különleges ragaszkodása és szeretete felétek, hogy odafigyel rátok. Hiába vagytok még kicsik, 2, 3, 4, 5 évesek, vagy valamivel többetek, több egyik másikatok, de a mennynek fontos az, hogy ti itt legyetek. És hogyha megnyílnának a szemeink, mint az egyik próféta szolgájának, és látnánk az itteni mennyei lényeket, akik láthatatlanul jelen vannak, akkor lehetséges, hogy simogatják a fejeteket, ölükbe vesznek titeket, mert a mennynek fontos az, hogy ti itt legyetek. És újra hangsúlyoznám, majd a Bibliát nagyobbak lesztek, és a Bibliát a kezetekbe veszitek. Akkor gondoljatok arra, hogy a Bibliában rólatok is van szó. És hogy az Isten nem csak a felnőttekhez szól, és támára nem csak a felnőttek fontosak, hanem ti gyermekek. És még azt is elmondja, hogy amilyen őszinte nyíltsággal és ragaszkodással tudtok ti dolgokhoz viszonyulni, a számunkra felnőttek számára példaértékű, és ebben a vonatkozásban mi felnőttek tőletek tanulhatunk. Tehát amikor otthon esetleg az a gondolat kerítene hatalmába benneteket, hogy most jobb lenne otthon maradni, akkor gondoljatok arra, hogy az Úr Jézus vár titeket. Meg akar simogatni, ölébe akar venni, szólni akar hozzátok, és ilyen alkalmat kár lenne kihagyni. És ha netántán otthon ilyen hangok hallatszanának, hogy talán most a gyereket hagyjuk otthon, mert akkor mondjátok meg azt, hogy volt már egyszer egy ilyen eset a Bibliában, és ti szeretnétek, hogyha ez nem ismétlődne a ti családotokban, mert hogy az Úr Jézus vár titeket. Úgyhogy gyertek ezzel az őszinte bizalommal, és amikor ismétlem a Bibliát, majd a kezetekbe veszitek, akkor tudjátok azt, hogy a Biblia nem csak a felnőtteknek íródott, hanem nektek is. Mielőtt megnyitnánk az ígét, testvéreim, egy szervezeti rendünkkel és Isten tiszteleti dolgainkkal kapcsolatos pótlólagos megmozdulásra lenne szükségünk. A múlt alkalmak valamelyikén, nem tudom mikor volt már, a gyülekezet küldötteket választott, hogy az holnaphoz egy hétre megtartandó küldött értekezleten a gyülekezetet képviseljék. Két testvérünk, akiket a küldöttek közé választotta a gyülekezet, nem tud valamilyen oknál fogva ezen az alkalmon részt venni, ezért a két póttag, akit a múltkor nem választottatok meg, a két póttag előlépne, és a két más elfoglaltságra hivatkozó testvér helyét ők kellene betöltsék. Ez a két testvér, Nyerges Ferenc testvérünk és Boda László testvérünk, hogyha egyetértésetekkel megegyezik, akkor szíveskedjetek a szavazatotokkal az ő küldötti választásokat jóvá hagyni. Előjáróban, amiért az igét megnyitnánk, szeretnék egy igei kijelentésre hivatkozni. Ugye tudjátok, hogy én itt nem egy alkalommal úrvacsora kapcsán is mindig valamiféle önvizsgálatra, vagy önmagunk felé fordulásra szoktam ösztönözni. Bár a királyi papság elvét valljuk, mégis szeretném itt a prédikátorok szerepét és helyét egy kicsit jobban körül határolni. Azt mondja a Pál apostol a Kolossé beliekhez írott levélben, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. Minden igehirdetés hátterében ez az őszinte és nagyon is célirányos elképzelés kell meghúzódjon, minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. Ami azt jelenti, hogy képviseljük hitelesen az ígét, és képviseljük úgy, hogy a hallgatóság azt megragadva a maga életében kamatoztatni tudja. Mit jelent ez egy kicsit érthetőbb vagy gyakorlatiasabb megfogalmazásban? A régiek talán itt voltak akkor, amikor a mi felszentelésünkre sor került. Tudjátok, hogy a felszentelés, Isten tisztelet az nem csupán abból áll, hogy egy már felszentelt prédikátor itt Isten tiszteletet tart, azután pedig felajánló ima következik, hanem az újonnan felszentelteket is szóra bírják, illetőleg lehetőséget kapnak, hogy néhány szóban beszéljenek arról, hogy az út valahogy itt a jelenlévők előtt is nyilvánvalóvá legyen, hogy érkeztek ők el idáig. És én elmondtam azt, és ez egybecseng ezzel az ígével, hogy én annak idején orvosnak készültem, és ne próbálja senki úgy értelmezni az ezzel kapcsolatos kudarcomat, hogy végül nem lettem az, hogy hát biztos valami turpisság volt, nem tanultam rendesen. Szó nincs erről, rendesen tanultam az érettségére, minden tételt megtanultam, hogy tőlem olyat ne kérdezhessenek, amit nem tudok, mert erre kínosan ügyeltem. De hát más egyéb, főleg a szüleim gazdasági helyzete akadályoztak meg ebben. És aztán utána azt mondják nekem, hogy valószínűleg még mindig nem tudtam erről letenni, mert hogy mindent elkövettem azért, hogy a fiam a nyomomba lépjen, és orvos legyen, és azóta is ugye gyámolítom őt, és egyengetem az útját. És hát most végül is kiteljesedett ez a vágyakozásom, mert a fiam életében megvalósult az, ami az enyémben nem. Nos, a felszentelés kapcsán én elmondtam azt, hogy ez korán sincs így. Nagyon szívesen vennék részt a gyakorlati és kézzelfogható gyógyításban mind a mai napig, de nincs hiányérzetem, mert még az orvosok látom a fiam életéből, és látom sok beteg ember életében, nem minden esetben sikeresek, persze a prédikátorok sem, de egy dolgot egy prédikátor elmondhat magának, hogy egy gyógyíthatatlan betegségre tudja a megoldást. Egy olyan betegségre, amivel szemben az ember abszolút tehetetlen. És ha úgy tetszik, akkor mindannyian orvosok vagyunk, prédikátorok, és hirdetjük azt, hogy a lelki rákos elfajulásból, elváltozásokból van kiút, van szabadulás, mégpedig úgy az ige megfogalmazza, minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban, ami azt jelenti, hogy a betegség írmagja is megszűnhet az életünkben. Az Isten országára alkalmassá kell lenni, tanítja a Szentírás, ami azt jelenti, hogy abszolút gyógyultak mehetnek be oda. Olyanok, akiknél a betegség írmagja sincs jelen, szeplő, sömörgözés nélküliek. És ezzel összefüggésben szeretném most már az igét is felolvasni. Tehát a Kolossé beliekhez írott levél első fejezetének a végét idéztem, de az előtte lévő ige szakaszt is felolvasnám, tudnék azért, mert annak a bizonyos 1888-as üzenetnek ez egy központi gondolata volt. Így olvasom tehát. Akikkel az Isten, 27. verstől, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, azt tudni illik, hogy Krisztus ti bennetek van. A dicsőségnek ama reménység, ami Bibliánkban így áll, hogy köztetek, ez nem pontos fordítás. Krisztus ti bennetek van. Emlékeztetni szeretnék a szőlőtőke, szőlővesző példázatára. A szőlővesszőnek a szőlőtőkén kell maradni ahhoz, hogy élete legyen, hogy gyarapodjon, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Kulcs kifejezések a Szentírásban. Pál apostol igen nagy gyakorisággal használja ezt a szót, hogy Krisztus ti bennetek van. És itt szeretnék egy pici kis zárójeles megjegyzést tenni. Nem egy gyülekezetben tettem kísérletet, persze tudom, emberekkel nem szabad kísérletezni. Nem is volt olyan kísérlet igazán, ami mondjuk kárt okozott volna, de feltettem ezt a kérdést a gyülekezetekben, hogy próbáljuk egy közös, interaktív együttlét formájában meghatározni, hogy mi az, hogy Krisztus ti bennetek van, és mit jelent Krisztusban lenni. Hát én ilyen, hogy is mondjam, elmélyültséget még soha nem tapasztaltam. Olyannyira elmélyült volt a hallgatóság, hogy senki nem vett részt a kérdésfelelet felkínálta lehetőségben, és ez engem mindig zavar, olyan szempontból zavar, hogy de Dániel szavaira emlékszem ilyenkor, hogy ő azt írta, amikor generál konferencia elnök volt, talán a Krisztus és az igazsága című munkájában, hogy olyannyira jól kell tudnunk, hogy hogyan lesz egy bűnös emberből igaz, mint amilyen jól tudjuk, hogyan lett egy igaz emberből bűnös. Tehát ahhoz, hogy én meg tudjak gyógyulni, és Isten és ember együttmunkálkodásában kiteljesedjen az én személyes üdvösségem is, ezért tudnom kell a gyakorlat kifejezéseivel a maga helyén kezelni ezeket a gondolatokat, hogy Krisztus ti bennetek van. Itt is ezt mondja, és ez volt a 88-as üzenetnek a központi gondolata, Krisztus ti bennetek van, és ez a dicsőségnek a ma reménysége. Mi az Isten dicsősége? Az Isten dicsősége az ő jelleme, és ugye az egész megváltási terv arról szól, hogy Krisztus a maga erkölcsi képmását, az ő jellemét akarja bennünk viszont látni. Az előbb a fiamról beszéltem, és általában ezt el szoktam sütni, de már biztos itt is elmondtam, ezért csak általánosságban mondanám. Az Efézus beliekhez írott levélben, amikor azt mondja Pál apostol, hogy legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, akkor ott az eredeti szöveg a mimikára, tehát az ember arckifejezésének a görög megfelelőre hivatkozva azt mondja, hasonlítsatok az Istenre, mint szeretett gyermekek. Ez a mi, hogy is mondjam, életünk célja, értelme, ez a megváltási terv lényege. És ez Isten és ember együttmunkálkodásának következménye, az együttmunkálkodás pedig ebben az ígében így ölt testet, Krisztus ti bennetek van. A dicsőségnek ama reménysége. És nem áll szándékomban, hogy sokkoljalak benneteket, de valószínűleg ezt fogom most tenni mégis. Felvetném azt a kérdést, hogy Krisztus győzelmének mi volt a titka. Azt mondja, hogy én az atyában vagyok, az atya én bennem van. Ismeritek ezt az igét, ugye? Tehát Krisztust az atyával való olyan közösségben élte a maga életét, amilyen közösségbe akar kerülni velünk, hogy olyan legyen a mi életünk, olyannyira győzelmes, mint az övé volt. János evangélium a 14. fejezetében olvassuk Krisztusnak ezt a kijelentését. A történet hátterében az áll, hogy Fülöp, aki általában a kételkedéséről vált híressé vagy hírhetté, egyszer csak azt mondja Jézusnak, hogy mutasd meg nékünk az atyát. És Jézus a csalódottság hangulatát keltve azt mondja neki, hát olyan régóta veletek vagyok, köztetek vagyok, még mindig nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki látott engem, látta az atyát. És itt megint egy pici kis kitérő. Istennek az a vágya, hogy amikor mi az ő erkölcsi képmását újra hordozzuk, mindaz, aki bennünket lát, valóságos fogalmat tudjon alkotni az Isten jelleméről. Ez a gyógyulás, ez a célba érkezés. És akkor visszatérve ide a 14. fejezethez, nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Azt olvassuk itt ebben az ige szakaszban, hogy a hit megint, ez a központi gondolat a Bibliában komoly hangsúlyt kap. Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket. Hogyan jön létre Krisztus és az ember közössége? A hit alapján, a bizalom alapján. Én elhiszem, hogy Krisztus az, akinek mondja magát. Elhiszem azt, elfogadom a bizalom jegyében azt, hogy Krisztus mindazt, amit megígért, azt meg is tudja valósítani. Elfogadom azt a bizalom jegyében, hogy Isten és ember közössége valóság. Én közösségben élhetek, a szövetséges társi közösség jegyében élhetek Krisztussal. És azt mondja itt, és ez lenne az, ami legalábbis, ha én hallgatnám magamat úgy, hogy ti ott ültök, én biztos, hogy egy kicsit elképedve hallgatnám, már pedig a Biblia fogalmazza meg. Azt mondja, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. A Bibliában azt olvassuk, hogy Krisztus például a gyógyítással összefüggő történetek egyikében, amikor egy vérfolyásos asszony közelített hozzá, nem alakult ki konkrét párbeszéd Jézus és a vérfolyásos asszony között, de a vérfolyásos asszonynak akkora hite volt, hogy csak meg kellett érintse Krisztus ruháját, és az asszony meggyógyult. A tanítványokat kiküldi Jézus, hogy betegeket gyógyítsanak, és visszajönnek, hogy sikertelenek. És most nem az a hangsúlyos csupán, hogy sikertelenek voltak, hanem hogy Jézus eleve az emberiség szolgálatára küldte ki őket, hogy gyógyítsanak, úgy, ahogy ő gyógyított. Amiből az következik, hogy ha igazán hitben járnánk, akkor testi és lelki betegségeket tudnánk gyógyítani. Nem ez lenne nyilvánvalóan az általunk képviselt tanításnak, vagy Isten és ember közösségének a fő mondani valója, hogy egyik-másik vallásos közösség ezt egyfajta bizonyítékként akarja felmutatni, hogy ők gyógyítani tudnak, ebből azt következik, hogy ők az igaz vallás, de azt mindenképpen maga után vonná Isten és ember közössége, hogy Isten rajtunk keresztül tudna emberek fizikai problémáin is segíteni. Tehát ez az egyik legkritikusabb kijelentés, amikor egy asszony Jézus ruhájának az érintésétől meggyógyult. Ha fellapozzuk az apostolok cselekedete könyvét, az 5. fejezetben, és amennyire jól emlékszem, így fejből nem kerestem ki, ha jól emlékszem, az 5. fejezetben, amikor a Sánta meggyógyítására kerül sor, akkor azt olvassuk a 15. versben. Ugye azt mondja Péter ennek a Sántának, ezüstöm és aranyom nincsen nékem, de amimban azt adom, a názereti Jézus nevében mondom, kelj fel és járj. És felkelt és vitte a nyoszoljáját. 15. vers. Ugyannyira, hogy az utcákra hozták ki a betegeket, és letették ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük. És mind meggyógyultak, olvassuk a 16. vers végén. Nem Pétert akarom kiemelni, és nem akarok olyan közvetett ösztönzéseket, vagy utalásokat tenni, hogy egy másik egyházi közösségnek méltán került az érdeklődésének középpontjába Péter, mint a kulcsok birtokosa, nem szó nincs erről. Egyetlen dolgot szeretnék csak kihangsúlyozni, ez számomra egy kicsit több, mint a ruha érintése kapcsán bekövetkező gyógyulás. Mert itt csak az árnyék vetült. És ezzel semmi más nem akarok kimondani, csak azt, hogy Jézus kijelentése igaz. Mert azt mondja, hogy maradjatok én bennem, én is ti bennetek, és aki hisz én bennem, az még azokhoz a cselekedetekhez képest, amelyeket én cselekedtem, nagyobbakat is fog cselekedni. És ebből következik egy gondolat, és pedig az, hogy vajon kihasználjuk-e mások javára mindazt, amit az Isten adhatna, vagy adni akar. Vajon nem vagyunk-e adósai azoknak, akiken jobban segíthettünk volna, mint amennyire segítettünk? Vajon elég-e, hogyha az embereknek a Biblia különben rendkívül szépen rendszerbe szedett ismeretét adjuk, és ezen túl pedig úgy állunk bizonyos nyomorúságos esetek felett, mint a tanítványok, hogy hát tehetetlenek vagyunk. Elmentünk hozzájuk, de nem. És akkor is azt mondja, hogy valahol a hittel van baj, a hit mértékével, a bizalom mértékével, mert nem tudtátok teljességgel átadni magatokat. Elmehetek feltenném azt a kérdést, hogy vajon a kereszténységünknek és a győzelmes életünknek nem kulcs gondolata-e az, hogy maradjunk ő benne, és ő is mi bennünk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy imádkozunk, azt jelenti, hogy ígét olvasunk, azt jelenti, hogy rendszerbe szedett teológiát képviselünk evangelizációkon, vagy ennél egy kicsit többet. Jelenti-e az egyéni személyes életem győzelmeit? Azt mondja a személyes hit és győzelem vonatkozásában, ugyancsak János evangélista, Krisztus szavai tolmácsolva, hogy akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Mennyire volt tiszta Krisztus? Egy gondolat erejéig nem vétkezett. A gyógyulás folyamatában, tudni, hogy minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban, a gyógyulás folyamatában hol tartunk? A lehetőségek adottak. Mindenre van erőm, mondja Pál, Krisztusban, aki engem megerősít. És mert még valaki rám sütni azt a bélyeget, hogy perfekcionizmust képviselek, szeretném hozzátenni azt, hogy perfekcionista akkor lennék, ha azt mondanám, hogy Krisztus nélkül is, saját erőből. De azt mondom, hogy az a perfekcionista, aki Krisztussal együtt sem, aki, vagy a perfekcionist úgy utasítja el, hogy Krisztussal együtt sem, az a Biblia tanítását nem érti. Azt mondja ugyancsak János evangélista, hogy én fiacskáim ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. Miért írja ezt? Hogyha nem lehetséges győzelmes élet. Miért írja? Azért, hogy idegesítsen. Azért, hogy egy olyan cél tűzön elénk, ami amúgy elérhetetlen. Ha mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősíthet. Ha maradjatok én bennem, én is ti bennetek, egy abszolút és korlátlan lehetőséget kínál, akkor én úgy gondolom, hogy a mulasztás vétke az nagyon is tetten érhető mindannyiunk életében. És ismétlem, nem azért vettem elő ezt a témát, hogy sokkoljalak benneteket, hanem azért, mert adventistának valljuk magunkat, és tudjuk, hogy még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljöv, és nem késik. És általában az események bennünket most már lekőröznek, nem is tartunk lépés sem eszmeileg, sem a gyakorlati felkészülés terén az eseményekkel. Tehát, ha én ismerem a gyógyulás útját, a megoldás útját, szabad-e nekem másról prédikálnom, mint arról, hogy egy ilyen időszakban valahol fel kellene lángolni a lelkünk legmélyén a gyógyulni akarás vágyának, egy lelki értelemben vett életösztönnek, és gyógyulni akarnunk kell. Ha van gyógyulás, akkor nekünk meg kell gyógyulnunk. Úgy, hogy sem szeplő, sem sömörgözés, vagy valami afféle. És ez kell az első helyre, mindennél fontosabb helyre. Nálam ír magja ne legyen egyetlen nem kívánatos elváltozásnak sem. Nem csak azért, mert engemet feszélyez, hanem azért, mert nem mehet oda semmi tisztátalom. Azért, mert szeplő és sömörgözés sem. És ezek megint csak olyan kifejezések, amelyek a teljesség igényével fogalmazódnak meg, hogy az Isten a maga szövetséges társi hűségében az abszolút és teljes gyógyulást kínálja. Azt tanultuk a szombatiskolában, hogy meg lehet mosni a mi ruháinkat a bárány vérében. És már lehet őrizni a tiszta ruhát. Vajon nem közvetett kijelentések ezek arra vonatkozóan, hogy lehet győzelmesen élni? Én sokszor idegessé váltam, amikor eféléket hallottam prédikációkban, amikor még kezdtem gyülekezetbe járni. Például a múltkor is hivatkoztam rá, hogy a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékét. Nem is mertem belegondolni.
1: Mi az, hogy a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére? Hát ez azt jelenti, hogy olyan tiszta és tökéletes életet élhetek, mint amilyet Krisztus. És hogyha Krisztus úgy győzött, hogy az atyában maradt és az atya ő benne, én pedig úgy győzhetek, hogy benne maradok és ő én bennem, akkor lehetséges az, hogy ne vétkezzek. Akkor lehetséges az, hogy majd kimondjam, jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmilyen. A múltkor egyik gyülekezetben erről esett szó, és utána felhívott valaki, hogy na, ezt azért nem egészen így tudja, nézek csak utána az eredetiben, mert mi az, hogy ezt Krisztus elmondta, és én is elmondhatom, hogy jön a világ fejedelme, én bennem nincsen semmilyen. Hát megnéztem a Bibliában, és ugye a Bibliának ezt a kijelentését, János Evangélium a 14. fejezetének, honnan idéztem az előbb, hogy Krisztus elmondja magáról, hogy én az atyában vagyok, az atya én bennem, melyik fejezetből? Hát onnan, nem? És ennek a fejezetnek a végén, figyeljétek csak, 30. vers, nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmilyet. Pont arra utal, hogy az atyával való személyes közösségnek olyan korlátlan lehetőségei vannak, hogy Krisztus egy gondolat erejéig sem. Jön a világ fejedelme, én bennem nincsen semmilyet. És ha Krisztus eljött ide, és úgy élt, ahogy nekünk kellene élnünk, mert ugye ezt szoktuk hangsúlyozni, úgy halt meg, ahogy mi érdemeltük volna, és úgy élt, hogy nekünk kellene élni, és ha én győzhetek, hogy Krisztus győzött, akkor a győzelem lehetséges útját, módját ismernem kell, és akkor a győzelemnek ez a lehetséges mértéke pedig nem kisebb és kevesebb, mint az, ahogy ezt Krisztus a maga életében megmutatta. Most ehhez képest döntse el ki, hogy hol tartunk. És ha mi a mulasztás vétkéről beszélünk, akkor valószínűleg a mulasztás vétke mindannyiunkat terhel, mert az Isten sokkal többet nyújt, mint amennyit abból elveszünk. És én nem tudom, én mindig megütközök saját magamon is, szoktam magamban is megbotránkozni, másban kevésbé, mert ilyenkor az emberi oktalanságnak, amit én magamnál tetten érek, valamilyen beláthatatlan mértéke kerül elő. Hogy tudom én magamat áltatni? Kitalálok valamilyen elképzelést, hogy egyszerűen nem is gondolok végig dolgokat, és akkor azt hiszem, hogy jól vagyok. Miközben a Szentírás világosan beszél arról, hogy a gyógyulásnak milyen mértéket kell ölteni, honnan, hova kell eljutnom, miért van az, hogy valahol középúton valamilyen fél megoldással, egy kicsit azért belső nyugtalansággal, de némileg elégedett vagyok. Hogyha beszélünk arról, hogy milyen fontossági sorrendet állítunk fel, a megtérés különben eleve arról szól, hogy a fontossági sorrendek megváltoznak. Ha a fontossági sorrendek a megtérés kapcsán megváltoznak, akkor ha én betegnek minősülök az Isten értékítélete szerint, akkor a fontossági sorrendek tekintetében nem első helyre kellene kerüljön a gyógyulás, és mindent alá kellene rendelni ennek. Kérdezzétek csak meg orvosokat, itt van Magdika, biztos elmondja, hogyha valakit súlyos betegséggel kell diagnosztizálni, és az illető tudomásul veszi, akkor kétféle lehetőség van. Vagy elkezd tékozó életet élni, és azt mondja, hogy azt a néhány napot, ami vagy hónapot, ami rendelkezésemre áll, azt most kihasználom, vagy pedig egyfajta jó értelemben vett beszükült tudattal mindent a gyógyulás szolgálatába állít, és mindent a gyógyulásnak rendel alá. Normálisék így csinálják. És mi keresztények betegek vagyunk. És az lenne a normális a mi részünkről, hogyha minden lehetséges eszközt megragadnánk, amit a menny kínál, és a gyógyulás szolgálatába állítanánk. És ebben első helyen a Krisztussal való közösség áll. Hogy állunk ezzel? Minden ember tökéletesnek állassunk el a Krisztusban, ez azt jelenti, mondjuk egy orvoshoz elmegyek, én dohányzom, és az orvos is. Az orvos azt mondja, ne dohányozzon, mert beteg lesz. De látom, hogy ott van tele a hamutartó. Hát komolyan veszem?
0: Komolyan veszem azt az orvost? Hát nem veszem komolyan nyilván. Mikor hallgatnak rám az emberek? Hát akkor hallgatnak rám, ha látják, hogy én már meggyógyultam. Vagy világos, egyértelmű jelei vannak annak, hogy a gyógyulás nálam elindult, és egészen komoly látható formákat öltött. Azt mondja a Szentírás, hogy ez a világ az Isten fiainak a megjelenését várja. Nem azokat, akik meldöngetve mondják, hogy ők azok, hanem azok, akik visszatükrözik az erkölcsi képmását. Hasonlítsatok az Istenre, mint szeretett gyermekek. Ezt várja a világ. És akkor a mi evangélium hirdetésünk, az nem gnosztikus evangélium hirdetés lenne. Hogy elméleti ismereteket szórunk szét a világban, és miközben ezt tesszük, az embereket immunissá tesszük az általunk képviselt üzenet iránt. Mert mondják, és nem cselekszik. Ez a kereszténység legnagyobb kártétele. Mondják, nem cselekszik. Elsütik, ha úgy tetszik, az igazságot, ami különben igaz, de azt mondja mindenki, és a lelkiismeretük számára fogódzó pontokat teremtünk, hogy ezt úgyse lehet. Ő se, aki képviseli, nagyon szépen, sírva is fakadtunk, amikor képviselte. De látni rajta, hogy az életében sem öltött testet, akkor nincsen egy ilyen jellegű ösztönzerő. Krisztusra persze lehet hivatkozni, ilyenkor aztán a testvérétel kérdése is sok tekintetben átminősül, hogy hát azért ő mégis Isten volt, tehát tőle azért ne várjunk kudarcokat, mert hogy Isten nem vallhat kudarcot, stb. Szóval ez olyan, mint egy lánc, amit elkezdek megemelni, és minden mindennel összefügg. Én azon csodálkozom persze magamon is, hogy amikor elolvasok egy ilyet, hogy még nagyobbakat is azoknál, akkor úgy megszédülünk. És már csak egyetlen ígét idéznék, látom, hogy az idő elhaladt. Nagyon sok szó esett az elmúlt évtizedekben a misszióról. És egy adventista esetében ez igen csak természetes. Mi elkötelezettjei vagyunk annak az üzenetnek, amit az Isten ránk bízott. És ennek kapcsán azután egyes prédikátor értekezleteken és személyes beszélgetésekben felszínre jött egy vita kérdés. Leroy Edwin Frumnak nem csak az Atyáink prófétai hite című négykötetes óriási műve férhető hozzá itt a mi berkeinkben, hanem egy másik is ezt a címet viseli, a vigasztaló érkezése. És ebben a munkájában ez a bizonyos Leroy Edwin Frum egy olyan gondolatot képvisel, amivel itt a mi berkeinkben, a munkatársak körében nem sokan álltak szóba. Ebben az áll, hogy maradjatok Jeruzsálemben, minek utána vesztek erőt, és a Szentlélek eljöre átok. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap az, hogy menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket. És kérdezném, hogy nincs-e egyirányú utca a két kifejezés között, hogy először maradni kell, minek utána vesztek erőt, és aztán menjetek. Enélkül, a maradás nélkül szabad-e mennünk? Már pedig mi megyünk. És miközben a misszió parancsot hirdetjük, és ebből táplálkozik a mi, hát hogy mondjam, nagy mehetnékünk, csak zárójelben említeném meg, hogy a munkatársak körében, én sem vonom ki magam, óriási kísértés, hogy a lelkiismeretet úgy a legkönnyebb megnyugtatni, hogy halálra dolgozzuk magunkat. És ha már beleájultunk az ágyba, akkor az a nap biztos, hogy értékes volt a menny szemében. Persze a Biblia azt mondja, hogy hiába néktek korán kelnetek, későn feküdnötök, fáradtságon szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában ad eleget. Lehet, hogyha az, amit a szerelmesének álmában ad, több, mint a sokszorosan több, mint az egész nap fáradtsággal végzett munka, mert minőség származik ebből a közösségből, és nem mennyiség. Én is voltam már úgy, hogy este 12:30-kor, mondom, még mindig van hiányérzetem, még két oldalt lefordítok.
1: le is fordítottam. Igaz, hogy már este az az imádság az már nem sokat ért, mert hogy az már olyan félálomban történt, de én kidolgoztam a napomat becsülettel. Szóval a misszió parancs végére szeretném a figyelmet helyezni és irányítani. Hogy ha mondjuk, menjetek el szélese világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. Aztán megkeresztelvén őket, stb. Mi van az utolsó mondatban? Íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Misszió parancs enélkül nincs. Személyes kereszténység enélkül nincs. És a misszió parancs enélkül károkozásba torkollik. Tehát először Jeruzsálemben kell maradnunk. Lehetőség szerint nem túl sokáig. Mert nem idő kérdése az, hogy az Isten mikor áld meg engem, hanem átadás függvénye. Ha én átadom magam, ha az Isten szeretete célba ér az életemben, és én tudok magamról megfeledkezve mások felé fordulni, akkor Isten hatalmasan felerősíti bennem is az átalakítás csodáját. És láthatóvá teszi azt, hogy amiről beszélek, az valóság. És akkor majd mehetek. És én szívből kívánom, hogy Isten készítsen fel bennünket ilyen szolgálatra, és miközben másoknak prédikálunk, magunk valami módon méltatlanná ne legyünk. Amen.
2: Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük el közösen a 254-es ének első, negyedik, hatodik versszakát. Tehát 254-es ének első, negyedik és hatodik versszak.

0: Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked azt, hogy hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Urunk, tudjuk, hogy a megtérés körül van a baj, mert a mi értékrendünk, a mi gondolkodásmódunk nem mindig áll a helyzet magaslatán. Az önámítással, a sokféle öncsalással, a megelégedettséggel, a magunkat gazdagnak képzelő hozzáállással, a te lelked munkáját elfojtjuk, vagy elerőtlenítjük. Urunk, segíts, hogy feléledjen bennünk a gyógyulás vágya, és hát, hogy teljes szívvel tudjunk hinni és bízni abban, hogy a megkezdett jó dolgot te meg is tudod valósítani, hogy mindenre lehet erőnk te benned, aki megáldasz, aki megsegítesz, és lehetséges az, hogy életünkben testet öltsenek a te felhívásait, hogy ne vétkezzünk, hogy akiben megvan ez a reménység irántad, az mind megtisztítja magát, miképpen te is tiszta vagy. Szeretnénk, Urunk, szeplés, sömörgözés nélkül élni te előtted, nyilvánvalóvá téve azt, hogy van gyógyulás és szabadulás az önzés egyetemes betegségéből, és segíts, Urunk, Istenünk, hogy vajha mindannyian a te lelked befolyásának engedve tudjunk szembefordulni azzal, amit a te ígéd és a te lelked befolyása megítél, és akarjunk gyógyulni. Segíts alárendelni mindent ennek. Segíts, Urunk, elhagyni dolgokat, amelyek feleslegesen kötnek le időt, erőt. Segíts, kérünk, Istenünk, hogy gyógyulni akarjunk, és tudjuk egymást is segíteni ebben, imádsággal, közösséget tanulmányozással, közösségformáló hozzáállással. Segíts, kérünk, ebben mindannyiunknak. És hadd, hogy a manapon majd, mint gyógyultakat, mint a te országodra alkalmassá vált gyermekeidet, majd befogadhassa mennyegzőre. Amen.
1: Távozásul a megkezdettének 8. versszakát énekeljük el közösen.

0: Kedves testvéreim, engedjétek meg, hogy ismét a gyerekek legyenek az elsők. Kedves gyerekek, egy mondatot olvasnék a példabeszédek könyvéből, és ehhez azután egy történetet is elmondanék. Nem lesz szimpatikus ez a mondat így első hallásra bizonyára, mert az engedelmességről van benne szó. Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Azt mondja itt a Biblia mindannyiunknak, nem csak nektek, gyerekeknek, hogyha valaki odafigyel a másikra, és készséget tanúsít arra, hogy a másikra odafigyeljen, hogy meghallgassa a szavait, akkor az esetlegesen feszültséget gerjesztő, vagy haragot gerjesztő körülmények is lecsillapodnak, mert azt mondja a Biblia itt, hogy az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Ha valaki viszont meggondolatlanul visszavágásra kész, akkor haragot támaszt. A példa, amit említenék, majd otthon anyukával, apukával megbeszélitek, pedig a Bibliában, Sámuel első könyvében található, Dávid már a királyság várományosa, tehát mindenki úgy tekint rá, mint királyra, de még nem vette igazán át az uralkodás jogát, még a bujdosás éveit tölti, amikor a vitézeivel együtt egy bizonyos Nábál területére érkeznek. Ez az Nábál egy tehetős ember volt, azt mondja a Biblia, hogy volt 3000 juha, 1000 kecskéje, és Dávid katonái pedig biztosították ezeknek az állatoknak és az állatokat őrző pásztoroknak a védelmét, és miután nagy ínség volt azon a környéken, és Dávid és katonáinak nem volt mit enniük, Dávid ilyen szavak kíséretében küldött embereket ehhez a gazdaghoz, azt mondja, köszöntsétek őt nevemben békességesen. Tehát itt is az engedelmes felett, a készség, a másik megbecsülése, a másik iránti tiszteletadás jelen volt a megszólalásban. És amikor ezek a fiatal emberek a kérésüket előterjesztették, akkor felcsattant ez a bizonyos Nábál, és azt mondja, ki az a Dávid, azt tudom honnan való, hogy én adjak a vizamból és az állatállományomból ezeknek az embernek a nevét se és a származását, és hát tudom, hát nem. Dávid erre felgerjedt. Hogy azt olvassuk, hogy azt olvastuk a Bibliában, hogy támaszt háborúságot, hogyha valaki visszavágásra kész. Igen, ám, de a történetnek itt nincs vége. No, a Dávid parancsot adott a katonáinak, hogy kössenek kardot és induljanak el egy megtorló hadjáratra, rendezzék le ezt az embert és a pásztorait is tanítsák Móresre. Megjelent a színen ennek a durva lelkű Nábálnak a felesége Abigail, és ez a bizonyos asszony pedig, amikor meglátta Dávidot, haragtól feldúltan, leszállt a szamaráról, alccal leborult Dávid előtt, meghajtotta magát a földig, és a lábaihoz borult, és mondta, ó Uram, én magam vagyok a bűnös, mint azáltal hadd beszél a te szolgálólányát te előtted, és hallgass meg a te szolgálólányodnak szavait. Kérlek, ne törődjék az én Uram Nábállal ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban a te szolgáló lányod, nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldtél, stb. Tehát ez egy történet, ami arról szól, hogy amikor valaki megadja a másiknak a tiszteletet, amikor készséggel, engedelmességgel, a jóra való odaadással és készséggel nyilvánul meg, az az ilyen háborgó lelkeket is, mint amilyen ebben a szituációban maga Dávid is volt, lecsendesíti. És ez nem csak egy bibliai történet keretében igaz, otthon a családi körülmények között, később, amikor iskolába mentek, vagy az óvodában, bárhol, ahol emberekkel, más gyerekekkel találkoztok, hogyha engedelmességet, készséget, jó akaratot tanúsítotok, akkor nem lesz szívódás és nem lesz harag. Nem tudom, hogy ti milyen gyerekek vagytok, én nem szeretem a háborgást magam körül. Én a békességet szeretem, a nyugalmat, amikor egymást szeretik az emberek, amikor jó akarattal, a másik iránt segítőkészséggel fordulunk egymáshoz. Amikor valaki feszültséget kelt, azt nem szeretem. A feszültséget sem, és a feszültségkeltő embert is inkább elkerülném, de milyen, hogy a Biblia azt mondja, hogy az engedelmes felelet pedig elfordítja a haragot. Ha én engedelmes vagyok, ha én készséges vagyok, ha nem fizetek rossza a rosszért, akkor azt mondja a Biblia, hogy akár békesség szerző is lehetek. A boldog mondások között szerepel ez a kijelentés, hogy boldogok a békesség szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Milyen jó békességet szerezni. Tudjuk, hogyan az engedelmes felülettel gyakoroljátok. Majd anyu meg apu segít ebben, hogy hogy lehet ezt a gyakorlatban a tényleges találkozásokkor vagy cívódás alkalmain gyakorolni. Kedves testvéreim, egy tapasztalattal kezdeném, miután most már feléltek is fordulnék. Nem gondoltam, hogy ilyen sok behozni valóm van, amikor úgy az ígét kézbe veszem, amikor az ember megért egy újabb igazságot, akkor amellett, hogy öröme van e felett, mindjárt az a gondolat is megjelenik, hogy milyen kár, ezt nem tudtam korábban. Milyen kár, hogy nem ennek az ismeretében éltem eddig az életemet, mennyivel külön lett volna a sorsom, a dolgom, és hogy egyes helyzetekben mennyire hittel teljesen tudtam volna megnyilatkozni, és nem a keserűségnek, vagy a méltatlankodásnak a szavait hallattam volna. Egy ilyen a Biblia megértésével kapcsolatos tapasztalatról szólnék. Nincs olyan prédikátor, úgy gondolom, aki a Laodicea üzenetet ne szólaltatta volna meg valahol és valamikor. Ez a legegyszerűbb. A példázatok után ez a legkönnyebben jön az ajkunkra, valaki nem készül, akkor nincs már dolga, előveszi a jelenések könyvét, és abból a harmadik fejezetet, és már is van mondani valója. Igaz, hogy a testvérek jobban tudják sok esetben, mint magunk, de ez egy olyan, hogy mondjam, egy olyan mentő tétel a vizsgán, hogy amikor valaki hát már semmit nem tudna, akkor erről beszéljen. Most nem ebben az összefüggésben szeretnék erről szólni, hanem arra utalnék, hogy amikor az ember ezt lélekben feldolgozza, akkor eljut odáig a 19. versben, hogy légy buzgóságos és térd meg. Ugye elmondja korábban az ige, hogy milyenek vagyunk, és mit képzelünk magunkról, és hogy voltak éppen egy alapvető változásra, a gondolkodásmód, az értékrend megváltozására van szükség ahhoz, hogy az Isten segíteni tudjon rajtunk, de hát egy prédikáció úgy fejeződik be a legfrappánsabban, ha egy ilyen felhívás kerül a végére, légy buzgóságos és térd meg. Lehet ennél jobban befejezni, nem? Felhívás is van, az ige tartalmi kifejtése előzi meg. Aztán a későbbiekben rájöttem arra, hogy a 20. vers is ide tartozik. Nem csak azért, mert a fejezet még nem zárul le a 19. verssel. Tudjuk, hogy a Biblia fejezet és vers beosztása nem mindig megbízható, mert valamikor a középkorban egy Langdon János nevéhez kapcsolódik ez a bizonyos beosztás. De aztán rájöttem, hogy a 20. vers is ide tartozik, amelyik így szól, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát a választás lehetőségét kínálja fel az Isten. Az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és ha valaki megnyitja az ajtót, akkor bemegyek ahhoz, vele vacsorálok és én velem. Na, megnyugodtam egy ideig, hogy akkor ez is ide tartozik, és egy darabig ebben a békességben éltem. Aztán a későbbiek kapcsán, amikor a mi köreinkben megjelent a Krisztus testérételével kapcsolatos olykor meglehetősen heves eszmecsere, akkor a figyelmünk ráirányult a 21. versre, amelyik így hangzik, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Hát ez egyrészt hihetetlen nagy örömmel töltött el, hogy megint egy újabb bibliai igazság bontakozik ki a tekintetünk előtt. Persze nem mertem arra gondolni, hogy a maga teljességében és hogy ehhez már semmi újat hozzátenni nem lehet. De minden esetre örültem annak, hogy az Isten egy ilyen emberileg szinte felfoghatatlan lehetőséget tár elénk, hogy én győzhetek, ahogy Krisztus győzött. Krisztus élete a győzelem élete volt. És itt kanyarodnék vissza a Laodicea üzenet legelejére, egy bizonyos félreértést tisztázandó. A Laodicea üzenet egyike azon üzeneteknek, amelyek mindig valamiféle bemutatkozással, Krisztus valamilyen tulajdonságára hivatkozással kezdődik. A Laodicea üzenet legelején úgy olvassuk a Bibliát, hogy Krisztus úgy mutatkozik be, hogy ő az Isten teremtésének kezdete. Hát ez önmagában is vita alkalmat szül, mert az ember sok Jehova tanúival folytatott beszélgetésre emlékezik, akik meg akarják az ember győzni arról, hogy Krisztus maga is teremtmény, az első a teremtett lények sorában. Tehát az Isten teremtésének kezdete. Ilyenkor jön jól, hogyha az ember más fordításokat is megnéz, és az eredetiben is egy kicsit kutakodik, mert egy olyan szó szerepel itt, amit mi magunk is könnyen le tudunk fordítani. Arkangyal, ugye mindannyiunk előtt jól ismert kifejezés, angyal fejedelem, az angyal előtti ark, vagy arkhészó a fejedelemre utal, és itt ez a kifejezés található, az Isten teremtésének az arkhéja, az Isten teremtésének a fejedelme. Jelenti a kezdetet is, de ez az elsődleges jelentése fejedelem. Tehát egy olyan valaki mutatkozik be a Laodicea üzenet legelején, aki az Isten teremtésének fejedelme. És innen már egészen könnyű tovább lépni magához a teremtés kifejezéséhez és a teremtés fogalmához. A világokat teremtő Isten szólít meg itt bennünket, aki minden hatalom menjen és földön, aki hatalma szavával hozta létre és tartja fenn a mindenséget, aki szólt és meglett, parancsolt és előállott, ez a valaki ígért azt, hogy én minden napon velünk lesz a világ végezetéig. Tehát egy ilyen valaki, ami szövetséges társunk, és egy ilyen ígéret hátterén nem illuzórikus az az ígéret, hogy én győzhetek úgy, ahogy ő győzött. Krisztus nem a maga erejéből győzött. Krisztus nem a maga hatalmát vette igénybe akkor, amikor mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Hanem azt mondja saját vallomásában, hogy az Atya én bennem van, és én is az Atyában vagyok. Tehát egy olyan közösség húzódott meg a győzelem hátterében, amit maga Krisztus mindannyiunknak felkínál. Ugye Krisztus megjelent a mi természetünkben, megkísértetett mindenekben, és azt mondja a Biblia, hogy miközben a mi földi életünkkel közösséget vállalva itt élt ezen a földön, az élete maga volt a küzdelem. Testének napjaiban esedezés, erős kiáltás, könnyullatás közben járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani. És ezzel egy újabb szempontot tár elénk, a győzelem egy újabb tényezőjét. Miközben a saját természetünk visszahúzó erejével küszködünk, aközben bizalommal járulhatunk a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat találjunk, hogy kegyelemre tegyünk szert, alkalmas időben való segítséget nyerjünk. Testének napjaiban esedezés, erős kiáltás, könnyullatás közben. Nem olyan régen volt egy munkatársi együttlétünk, ahol az egyik munkatársunk bevezető állítatot tartott, és idézett Ellen White-tól egy mondatot, amivel én magam is többször találkoztam, de most olyan különleges színben tűnt fel. Ellen White azt írja, hogy elgondolkodtató, a magam szavait teszem hozzá, mert azt írja az eredeti fordításban, hogy csodálatos, hát nem csodálatos, elgondolkodtató, hogy milyen keveset imádkozunk. Mintha a győzelem a zsebünkben lenne már, bocsánat a vulgáris kifejezésért, mintha a győzelem olyannyira miénk lenne, hogy azért már egyetlen lépést sem kell tenni. Azt mondja a Biblia, hogy Krisztus győzött. Győzhetek úgy, ahogy ő győzött, de testének napjaiban esedezés, erős kiáltás, könnyulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani. És itt egy újabb gondolatot említenék, a rendelkezésre álló szinte már számukban ki sem fejezhető hátralévő idővel kapcsolatban. Laudice egyik óriási problémája az, hogy nyugalma van. Hogy békességben van saját magával. Jól érzi magát a bőrében, mondhatnánk így is. Krisztus testének napjaiban esedezés, erős kiáltás, könnyulatás közben járult. Ha én megtért ember vagyok, kérdezném, mit jelent, hogyha megtért ember vagyok? Szembe kerülök saját magammal, nem? Addig van békességem, amíg a természetem uralkodik felettem, és én ezt elfogadom. Amikor az én bűnös vagy bűnrehajló természetem sarkal, ösztönöz, önzésre ösztökél, és én ezzel közösséget tudok válni, akkor nem kerültem szembe önmagammal, hanem akkor természetesnek tartom, hogy vannak kívánságaim, és ezeknek a kivitelezésére vagy kielégítésére irányul minden törekvésem. Amelyik pillanatban az ember elfordul magától, amelyik pillanatban az önzetlenség eszméjét, mint lehetőséget felvállalja, sőt az élet értelmének és valós tartalmának tekintje az önzetlen életformát, rögtön szembe kerül magával. Krisztusnak volt egy visszahúzó természete, egy emberi, és ezért neki az Isten akaratát megvalósítani ebben a halálnak testében állandó küzdelemmel járt. És az állandó küzdelem miatt szüntelen imádkozott. És itt már is két tanulság levonható. Ha megtért ember vagyok, szembe kerültem magammal, és amilyen mértékig megtértem, olyan mérték az önmagamban való szembekerülés hevessége. Nem? Ha én nagyon nem szeretem az én természetem felől jelentkező késztetéseket, akkor nagyon küzdök azért, hogy ezek ne érvényesüljenek. Miután a saját erőmből ezt a küzdelmet győzelemre nem tudom vinni, ezért segítségül hívom az Úr nevét, és belé kapaszkodom. És amikor az én természetem ellenem ágál, akkor mindig. Le tudom-e vetközni ezt a természetet időre? Le tudom-e tenni, mint egy kabátot? Nem. Tehát együtt kell éljek. És amíg ezzel a természetemmel együtt élek, addig segítségre szorulok. És amíg segítségre szorulok, addig imádkoznom kell, hogy ez a segítség nyilvánvaló megragadható lehessen. Azt mondja a Biblia, hogy Krisztus gyakran imádkozott. Amikor a tanítványok már aludtak, ő még imádkozott, amikor még aludtak, ő már felkelt és imádkozott, és gyakran vonult félre és imádkozott, és erőt kért, és támaszt kért, és segítséget kért, mert testének napjaiban csak így tudott győzelmes életet élni, hogy esedezés és könnyulatás közben járult ahhoz, aki ezt a segítséget képes neki megadni. És a Getsemánébeli küzdelemre már csak egy rövid mondat elég hivatkoznék. A küzdelem jellege bontakozik ott ki, ne úgy legyen, ahogy én akarom, ne úgy legyen, az én természetem szeretné, hanem ahogy te. Ez volt a küzdelem lényeg, ez volt a küzdelem hátterében meghúzódó, visszahúzó erőtényező. És olyan mértékű volt az önmagával vívott küzdelem, olyan heves volt, hogy verejték cseppjei, mint vércseppek hullottak alá. És a zsidókhoz itt levél ezt fel is használja, és a 12. fejezet 4. versében a közömbös keresztényekhez fordulva bizonyos protestáns bibliamagyarázók a zsidókhoz itt levelet a közömbös keresztényekhez intézett levélnek tartják. Tehát a közömbös keresztények felé fordulva Pál azt mondja a 12. fejezet 4. versében, hogy ti még vérig. Tudom, ott van a Bibliában, hogy végig. Elütöttek egy betűt. Feltételezzük, hogy nem szándékos torzítás, hanem egy nyomdatechnikai vétség. Ti még vérig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen, és ezzel kifejezésre juttatja annak a lehetőségét, hogy az önmagunkkal vívott küzdelem hevessége akár ilyen méreteket is ölthet. Amikor azt tapasztalom, hogy nem a menny akarata akar érvényesülni, és nem akarja a menny rámerőltetni a maga akaratát, sokkal inkább az én természetem akar fölénbe kerekedni, és akarja tétetni velem azt, amit nem akarok. És amiközben azt cselekszem, amit nem akarok, egyetlen lehetőségem kínálkozik. Ennek a belső vajudásnak, vergődésnek, önmagammal vívott küzdelemnek a hevessége miatt is oda kell fordulnom, aki meg tud engem szabadítani. A kegyelem királyi trónusához, ahol irgalmat nyerek, kegyelmet találok, alkalmas időben való segítséget. Mi volt tehát Jézus győzelmének a titka? Otthoni olvasásra ajánlanám, de néhány ige szakaszt, illetve néhány gondolatot azért kiemelnénk János evangéliumából. Már a múltkor is elmondtam, és most visszatérnék egy mondat erejéig erre is, kitől lehet igazán győzelmet tanulni? Hát lehetne Mózestől, mert ugye Mózes amilyen heves természetű volt, azt írja a Biblia később róla, hogy olyan szelid ember nem élt a föld hátán, mint Mózes. Hát amikor agyonütött az egyiptomit, ez nem volt elmondható róla. De amikor az Istennel egy hosszabb időt, 40 évet együtt töltött, a föld legszelidebb emberévé vált. A másik a Boanergész fiai, rájuk hivatkoztam a múltkor, akik tüzet akartak aláhozni az égből a samaritánus falura. Szóval amikor János evangéliuma szólal meg, akkor ott bizton lehet olvasni valamit arról, hogy mi Krisztus győzelmének a titka, hiszen az a valaki, aki a fejét Krisztus kebelén nyugtatta, valószínűleg a legtöbbet tudja erről. Azt mondja, a 6. fejezetből idéznék néhány verset, de mielőtt még ezt tenném, a segítség nyújtás és segítség igénybevételének a lehetőségéről is szólnék. Ugyancsak János evangéliumának a 14. fejezetében olvasunk a vigasztaló ígéretéről, a szombatiskolában nemrégen tanultunk róla. Vigasztaló, de ez nem pontos fordítás. Bocsánat, hogy egy második alkalommal is előállok ezzel, hogy valami nem pontos. A vigasztaló káli fordításában egy görög szóra, a paraklétosz görög szóra mutat vissza. A paraklétosz nem azt jelenti, hogy vigasztaló. Bocsánat, hogyha valakinek egy csalódást okoz. A para azt jelenti a paralelből, hogy valami mellettem van, valamivel én párhuzamosan adok, vagy velem halad valami párhuzamosan. A klétosz meg a kaleo hívni igéből, tehát egy olyan valakiről szól, akit az Isten mellém hívott. Aki valóságos közösséget alkot velem, akit segítségül hívhatok, aki mindig a rendelkezésemre, akinek a neve segítségül hívható, aki velem van. És erre hivatkozással szeretném idézni először a 14. fejezet néhány versét, először a 10-et. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Krisztus győzelmének mi volt a titka? Az atyában volt, az atya én bennem. Aztán olvasnám a 11. verset. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Utána hozzáteszi, ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek, tehát ebből a közösségből bizonyos cselekedetek fakadnak. Mégpedig az Isten akarata szerinti cselekedetek, mert enélkül a közösség nélkül Krisztus sem tehetett volna semmi. Az ereje, a győzelmének titka az atyával való közösségben rejlett. A 14. verset is idézném. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Tehát kihez fordulhatunk, és milyen segítség áll a rendelkezésünkre? Valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Aztán azt mondja, hogy az atya, aki én bennem lakik, azt cselekszi a dolgokat, és ezzel megint, bocsánat, az egyszerű szóért receptet ad, hogy az a Krisztus, aki én bennem van, az megcselekszi ezeket a dolgokat. Mert a Krisztust, ha segítségül hívom, akkor azokat a dolgokat cselekedhetem, amelyeket ő cselekedett, az önzetlenség tetteit, a másokon való segítségnyújtás tetteit, az önmagamtól való elfordulás keresztény megnyilatkozásait. Aztán azt mondja a Szentírás, hogy azért küldi el a vigasztalót, A 16. verset olvasnám. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, most már tudjátok, hogy a vigasztaló mit jelent, hogy veletek maradjon mind örökké. Alá húznám azt, hogy veletek maradjon, és azt is, hogy mind örökké. Ha Krisztus a mi életünk, és a Krisztussal való közösség a győzelem titka, akkor lehet-e kihagyás ebben a közösségben? Ha kihagyás van, az elbukás is megjelenik. És azt mondja a Biblia, hogy veletek maradjon veletek mindörökké. Máshol azt mondja a Szentírás, hogy az Isten lelke vezérelhet bennünket, és akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Mit jelent az, hogy vezérel? Valamiféle tartós kapcsolatot, iránymutatást és az irány vétel tekintetében is egy vagy állandó segítségnyújtást feltételez. Veletek maradjon mindörökké, aztán a későbbiekben azt mondja, nálatok lakik, bennetek marad. Na és itt megint egy pillanatra, bocsánat, megállnék. Én János evangéliumát, miután számomra nem volt nagyon érthető, szívesen olvastam, de csak azért, mert olyan szép kifejezések voltak benne. És olyan melegség áradt belőle, olyan igazán szívbéli szeretet és jóság az Istentől, de nem értettem. Például ezeket se értettem. Nem értettem ezeknek a lényegét, a mélységét, és sajnálom, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt nem értettem. Másképp imádkoztam volna. Tudtam volna, hogy milyen erőforrások és lehetőségek állnak rendelkezésemre, és ezeket minden bizonnyal, némi megingásoktól kísértem, bizonyára jobban használtam volna, mint amennyire használom most, vagy használtam eddig. Ezzel szerves összefüggésben a következő fejezet a szőlőtől és a szőlőveszőkről szól. Azért, hogy ezt a gondolatot elmítse. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha ezt az egyetlen gondolatot megértenénk, nálam nélkül semmit. És a vele való közösségben pedig minden. Mindenre van erőm a Krisztus Jézusban, aki engem megerősít. A Krisztus Jézusban. Ez is egy kulcskifejezés. És ezt is sajnálom, hogy ez is olyan vallásos frázis volt számomra sokáig. Nem tudtam erre mit kezdeni. Krisztusban, nagyon szép dolog, nem tudtam mit jelent, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. El is kerültem. Most viszont szeretném behozni, és nagyon gyakran fogjátok ezt tőlem hallani, mert most szeretném ezt a lemaradást behozni, és amit ennek kapcsán ezen felül megértek, azt szeretném mind elétek tárni, mert úgy gondolom, hogy a győzelmes életnek a titka rejlik mindebben, amiről én most itt beszélek. Innen a 15. fejezetből is hadd olvassak egy-egy verset, a 17. verstől egy hosszabb szakasz. Ezeket parancsolom nétek, hogy egymást szeressétek. Hogyan tudok szeretni? Hát úgy, hogyha a bennem lakozó Krisztus szeret, mert én nem tudok szeretni. Sok szép tulajdonság van bennetek, de magamtól nem tudnám igazán komolyan venni ezeket. Magammal lennék elfoglalva. Akkor irányul a figyelmem rátok, és a ti figyelmetek én rám, a szeretet jegyében, ha a Krisztus lakik bennünk. Különben mindig azzal vagyunk elfoglalva, hogy nekünk mi rossz nekünk, mi fáj belünk, mit csináltak. Akkor tudok magamról megfeledkezni Krisztus példáját követve, hogyha ő lakik bennem. A háttérről is szeretnék szólni, egy olyan közösséget képzelek el már magamnak régen, nem akarok új egyházat alapítani, csak az adventi közösségről van egy olyan utopisztikus álmom, amikor ez megvalósult. Még ezeket parancsolom nétek, hogy egymást szeressétek, és most a törvénytervezet felolvasása kapcsán is némi gondolattársításra nyílik lehetőség. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt innálatoknál. Ha a világból volnátok, a világ szeretni azt, ami az övé, de mivel, hogy nem vagytok-e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket, e világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg a ma beszédekre, amelyeket én mondtam néktek, nem nagyobb a szolga az Uránál, ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd, ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Ez csak egy pici kis betoldás volt, mert nem ezen a csapás irányon mennék tovább. Odáig eljutottunk, hogy Jézussal való életközösség, ismeretközösség, élet fontosságú. Azt mondja a hegyi beszéd végén Jézus, amikor arról szól, hogy sokan jönnek majd én hozzám, és ezt mondják, nem a te nevedben profétáltunk, és tettünk sok hatalmas dolgot, akkor azt mondom nekik, hogy nem ismerlek titeket, ami nem azt jelenti, hogy nem tud róluk, hanem azt jelenti, hogy nem voltak ismeretközösségben vele. Nem voltak közösségben vele. És újra hangsúlyoznám, az Isten bennünket, és nem tudjuk ezt figyelmen kívül hagyni, az Isten önmagával való közösség alkotásra teremtett bennünket. Enélkül, a közösség nélkül nincs életünk. Az első emberpárnak az Édenben sem volt élete az Istennel való közösség nélkül. Kérdezném, mikor halt meg az első emberpár? 930 éves korában mondhatnátok, mondjuk Ádám, hogy jó, mikor halt meg, azt nem tudjuk. Nem így van. Amíg pillanatban az a gondolat megfogalmazódott, hogy helyt adnak az Istennel szembeni bizalmatlanságnak, mert akkor a közösség, az Istennel való közösség megrodjant, megszűnt. Abban a pillanatban potenciális halottak voltak. És amikor ez a közösség helyreáll, akkor lépett be a mi lényünkbe maga az élet. És ezért mondja Krisztus, hogy az Isten országa ti bennetek van. Amikor befogadjuk őt, amikor újra létrejön a bizalom alapján a közösség, megszületik bennünk az Isten országa. Mert hogy létrejön maga a közösség az élettel, és ezért mondja Jézus, a 6. fejezetet most már csak így szóban említeném, hogy én vagyok az élet kenyere. Ti a mennyei kenyeret ettétek és meghaltatok, mondja a zsidóknak, de én vagyok az életnek a ma kenyere. A zsidóknak minden nap ki kellett menni mannát szedni, mert ez volt az életük. És ha nem szedtek, éhesek maradtak. És hogyha sokáig nem szedtek volna, éhe haltak volna, mert nem volt más étel. És Krisztus ezt a példát használja, amikor azt mondja, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere, és aki eszik ebből a kenyérből, él általa. És megint az a gondolat kerül elő, a János evangéliumát körben teljes egészében át meg átszövi ez a gondolat, hogy benne maradnunk az életet jelenti. És mindaddig, amíg az élet fájához nem járulhatunk, Krisztus a mi életünk. Számomra a kérdés, hogy vagy utána változik-e ez a helyzet, szerintem nem, mert hogyha bennünket az Isten önmagával való közösség alkotása teremtett, és az emberi lét egyik alaptényezője az, hogy én az Istennel közösségben vagyok igazán ember, akkor az élet fája csak egy plusz. Mert az igazi életet az Istennel való közösség jelenti, és amikor azt mondja a Biblia, hogy Isten sátora az emberekkel van, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük, ennek a közösségnek a teljességre jutásáról beszél. Hogy egy nagy varga betűt tett az emberiség, és odaérkezett, ahol az Édenben a vele való közösség megszakadt. Akkor színről színre lehetett látni az Istent, és a visszatalálás, a hazatalálás, a teljesség eljutás jegyében ugyanezt jelenti. És akkor most néhány igét csak összegzésképpen elolvasnék, ha nem baj. János evangélium 6. fejezetéből, a 32. verstől olvasnám. Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az én Istenemnek, mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondának azért nék, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondta nékik, én vagyok az életnek a ma kenyere, aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz én bennem, meg nem szomjúhozik soha. 48. verstől. Én vagyok az életnek kenyere, aki atyáitok a mannát ették a pusztában és meghaltak. Ez az a kenyér, ami a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, ami a mennyből szállott alá, ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok az én testem, és amelyet én adok a világ életéért. Itt kettős gondolat húzódik meg, hogy a Krisztus áldozatával kell naponta élnünk, mert ez teremti meg azt a bizalmi alapot, hogy én Krisztussal közösségben akarjak lenni. Mert az én alapmagatartásom az Isten dolga iránt az ellenségeskedés, a távolságtartás, és a keresztről szóló beszédnek kell ezt a bizonyos távolságtartásomról készséget időről időre legyőznie bennem, hogy azután tudjak kinyílni, tudjak feltárulkozni, és tudjam igényelni a Krisztussal való közösséget. A Kolossé-beliekhez írott levelet szeretném még felidézni. Az első fejezet 27. versét azt mondja, Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek a ma reménysége. Ez az igehirdetés, az apostoli igehirdetés központja, ez volt az 1888-as üzenet központi gondolata is. Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek a ma reménysége. A dicsőség az Isten erkölcsi képmásának a helyreállítása bennünk. És a bennünk lakozó Krisztus, aki megkezdte bennünk a jó dolgot, be is végzi a jövetelének napjára, és ez a dicsőségnek a ma reménysége. És ennek jegyében mondja azt Pál apostol, hogy így kell minden ember tökéletesnek állnunk elő a Krisztusban. Nem kisebb a mi felelősségünk, és nem kisebb a ránk bizott üzenet. Minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban, de ehhez meg kell mutatnunk saját személyes példaadásunkkal, hogy mit jelent Krisztusban győzelmes életet élni. Mert Krisztus azt ígérte, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem. Amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Én nem annyira a királyi székre vágyom, de erre a győzelemre mindenképpen. És arra, hogy végre ember legyek a szó mennyei felfogása szerint. Hogy az Istennel való közösség kiteljesedjen az életemben, és úgy gondolom, hogy amikor mi egymásért fáradozunk, és egymás sorsát, életét hordozzuk imában a Jóisten színe előtt, akkor ez a cél kell előttünk lebegyen. Minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban, és a Isten segítsen ebbéli tevékenységünkben, hogy azt a sok-sok lemaradást, ami mögöttünk van, valamiféle felgyorsult gyógyulási folyamat váltsa fel. Amen.
1: Záró imádság előtt a 212-es számú ének első és második versszakát énekeljük, imádság után pedig a harmadik és negyedik versszakot. Tehát a 212-ös ének.

Istenünk, édesatyánk, hálaszívvel köszönjük néked, hogy szüntem azon fáradozol, hogy bennünket ismét befogadhassanak a mennyei hajlékok, hogy helyreállítsad bennünk önmagad erkölcsi képmását, hogy ismét létrejöhessen a teljes és maradéktalan közösség veled, hogy így maga az élet költözhessen a mi lényünkbe. Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor csak vallásos életet élünk. Bizonyos hitpontoknak eleget teszünk, bizonyos elvárásoknak megfelelünk, de mindezt a saját erőnkből és észesen vesszük. Urunk, segíts kérünk, hogy a laodiceai betegség végre eltűnjön a mi életünkből, az önmagunkkal való megelégedettségnek, a közönynek, az érdektelenségnek ez a nyomorúsága. És segíts, Urunk, hogyha ez azon az áron történik is, hogyha szembe kerülünk önmagunkkal, ha meglátjuk a magunk természet szerinti ábrázatát, ha meglátjuk, hogy nyomorultak vagyunk, nyavajások, vakok és mezítelenek, és hogy igazán rád van szükségünk, és te készséggel ott állsz az ajtó előtt, hogy belépjél, hogy önmagaddal közösséget formálj, és ebben a közösségben mi erőt nyerjünk, és hogy hozzád fordulva te véghez vihesd bennünk a csodát, a mi jellemünket átalakítsad önmagad jellemére. Urunk, vágyva vágyódunk erre, és segíts, hogy az érdektelenség miatt, a közöny miatt, a saját dolgainkkal való túlzott foglalatosság miatt ezzel még eszmeileg se igazán álltunk szóba eddig. Segíts, Urunk, hogy el tudjunk mélyedni ezekben a gondolatokban, és hogy elemi erővel törtne fel bennünk a vágy a veled való kapcsolat után. És vajon ki tudnánk mondani azt, amit az emmausi tanítványok mondtak, hogy immáron beesteledik, térj be hozzánk és maradj velünk örökre. Amen.

a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nagyon ismert ez az ige, és ennek ellenére számomra az utóbbi hónapokban új tartalommal telt meg. Ugyanis az ember, mikor arra gondol, hogy jó cselekedet, akkor valamiféle karitatív dologra gondol, hogy valaki nehézségben van, segítünk, egy bűnös, akit meg kell látogatnunk, vagy egy beteg, akit fel kell karolnunk, és valóban az Úr is szól erről. Emlékeztek, amikor a nagy beszédében a végidő eseményeiről beszél, akkor tényleg ilyen eseteket, ilyen eseményeket sorol, éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, beteg voltam, fogoly voltam, meglátogattatok engem. Azonban az elmúlt időszakban azt látom, hogy nem pusztán kiragadott jó cselekedetekről van szó, amikor az Isten igéje erről szól, ismeritek azt a kijelentést is, hogy az Úr maga előkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Nem arról szól pusztán az ige, hogy elénk vet egy hajléktalant, vagy egy idős asszonyt, egy idős embert, aki segítségre szorul, hanem hogy ez a gondolkodásmód, ez a lelkület, ami ebben az igében megnyilvánul, ez az életünk minden napján érvényesüljön. Pista bácsinak olyan szép volt az imádságában, hogyan is pont a testvérünk emlékeztek, hogy az életünknek milyen dolgaiban vezessen bennünket a Jóisten. Figyeltétek az imájban? Apró cseplő dolgokban. Hatalmas volt, nagyon köszönöm neki, mert igazából erről szeretnék szólni, hogy az életünk apró cseplő dolgaiban készítél az Úr minden egyes napon, szinte minden egyes lépésben, hogy valóban azokban járjunk. És azt mondja itt az ige, hogy az emberek előtt a világosságunk az ne szavakban legyen. Beszélhetünk mi az igéről, Isten gondolatairól az embereknek, de ha ez nem megy át az életünkbe, van egy hozzátartozom, aki ezt úgy szokta mondani, hogy ne prédikáljak. Amikor mi csak pusztán szólunk, de nincs mögötte töltés, nincs mögötte az életünknek a mindennapi, kitartó, szüntelen való gyakorlata, akkor ez csak prédikálás, tartalom nélkül. Krisztus, amikor prédikált, amikor hirdette az igét, emlékeztek, hogy mitől volt hatalmasabb, mint az írástudók? Azt mondja, hogy úgy beszélt, mint akinek hatalma van. És miért volt hatalma? Mert mindaz, ami a szájából elhangzott, az a saját jelleme volt. Az az élethosszig tartó szüntelen gyakorlat, amelyet ő követett. Ettől lesz az életünk olyan, amilyen ebben az igében megfogalmazásra kerül. Hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Nem mindenki fog megtérni. Nem mindenki fog megváltozni, de mi az elvárás, amit az Úristen elénk tár? Azt, hogy a jó cselekedeteink, az életünk láttán mit tegyenek? Isten iránti dicsőítés fakadjon a szívükben. Ez az, ami átformáló erő egy ember életére nézve. A mai napon három hitben ősünknek az életét szeretném e tekintetben összehasonlítani egymással. Három hatalmas bibliai személy, mindkettő kedvencem, az első József, a második Mózes, a harmadik pedig Dániel. És szeretném ennek a három embernek az élettörténetét áttekinteni veletek ennek az igének a fényében. Hogyan lett ezeknek az embereknek az élete olyan, hogy látták a jó cselekedeteiket, és dicsőítették mennyei atyukat. Kezdjük a legelején. Mindhárom fiatalember esetében valami hatalmas dolog az, ami alapvetésként szolgált. Ugye a legnagyobb részünknek itt már a teremben vannak gyermekeink, kisebbek, nagyobbak, itt van három, egészen fiatal, vagy vannak köztünk olyan fiatalok, akik éppen nemrégiben házasodtak össze, például Csongor és Karolin.

0: Itt van Mihály Petra, egy hamarosan egybekelő pár Máté és a mennyasszonya. Testvéreim, nektek is szól. Mindhárom fiatal esetében mi volt az az alapvetés, ami ennek a három óriásnak az életét meghatározta? József, Mózes és Dániel. Hogyan szól ez az ige hozzánk, minnyájunkhoz és hozzátok? Mindhárom fiatal esetében meghatározó döntő fontosságú tény volt a szülői házban szerzett Istennel való tapasztalat. Hogyan érvényesült József életében az Istennel való tapasztalat? Ha kérhetlek benneteket, tudjátok, mindig szoktam házi feladatot adni nektek. Néhány gondolatot olvasok majd Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyvéből, József életére nézve. József életében hogyan érvényesült a hitbeli tapasztalat? Olvassátok majd el, hogy Jákob nem elméleteket tárt a fiai elé, hanem majd, ha elolvassátok, Jákob szájából számtalanszor elhangzott az a tapasztalat, amit ő az Istennel szerzett. Elmondta a fiainak azt, amikor elindult a szülői házból, emlékeztek, Ézsau elől menekülve, hogy az Isten egy bottal a kezében, és párnaként egy követ használva a nyomorúság útján haladó fiatalembernek mit ígért? Azt ígérte, hogy vele lesz és megőrzi az úton. És amikor Jákob tért vissza a családjával, és elközelgettek ehhez a helyhez, és megérkeztek, akkor Jákob mit tapasztalt? Olvassátok el, milyen gyönyörűen szól, és ezt megosztotta a fiaival, megosztotta a gyermekeivel, hogy Uram, te ezen a folyón engem egy szál bottal engedtél át, és emlékeztek rá, amikor Ézsauhoz ment, akkor egy egész sereggel érkezik. Emlékeztek rá, hogy csak a kiválogatott állatok, a fiatalokkal erről beszélgettünk két héttel ezelőtt, csak a kiválogatott állatok, amelyeket Ézsaúnak ajándékként küldött az embereivel. Emlékeztek, milyen számosak voltak? Százával küldte az ajándékot. Azt mondja, hogy Uram, csak egy bottal mentem át, és most két sereggé lettem. Emlékeztek, hogy Ézsau elől menekítve a családját két csoportra osztja, hogyha az egyik sereget majd Ézsau elpusztítja, akkor a másik életben marad. És Jákob családjában ez a tapasztalat, az Isten gondoskodásában szerzett tapasztalat átlengte az egész családnak a légkörét. És emlékezzetek rá, hogy amikor a fiúk Józseffel elkövették azt a borzalmat, az apai példaadás az életüknek a végére, mire Józsefhez elkerülnek Egyiptomba, már mit érlelt? Bűnbánatot, Isten előtti megalázkodást, bocsánatkérést egymás iránt, a dolgaik lerendezését. Tehát József életét meghatározta ez az atyai példaadás. Olvassátok el, majd én is el fogom olvasni nektek, hogy hogyan gondolt vissza József erre a tanításra, és hogyan szentelte az életét az apja nyomdokaiba lépve az Istennek, hogy ő az Isten szolgája lesz. József életét így alapozta meg az atyai ház tanítása. A következő Mózes. Hogyan volt Mózes esetében az atyai ház, az anyai ház tanítása mérvadó? Emlékeztek, Mózest eltették a nádasba, és amikor a fáraó leánya megtalálta, akkor a testvér nővére, a nővérkéje odament, hogy szerezze ki egy szoptatós asszonyt, aki majd neked felneveli. Hány évet töltött Mózes az anyai gondoskodás alatt? Hány évesek vagytok most, Danikám? Te 16 vagy, igaz? Tehát Mózes 4 évvel fiatalabb volt, mint most te. Ti hány évesek vagytok, gyerekek? 8, te? 10. Na, akkor már közel olyan vagy, mint Mózes. És te? 6 éves. Tehát 10, 8 és 6. Gondoljatok bele, még Mózes ebben a korban ott volt a szülői házban, és emlékeztek, hogy Jókéved, az édesanyja, mire használta föl ezt az időt? hogy megismertesse Istennel. Hogy ennek a fiatalembernek a szívében, ennek a kicsin gyermeknek a szívében olyan mélyen gyökerezzen az Isten melletti odaadás, hogy meg tudja őrizni Egyiptomnak a nehéz körülményei között. Hatalmas befolyás volt 12 éves koráig. Jön a következő emberünk, Dániel. Dániel esetében semmit nem tudunk a szülői házról. Így van? Mi mondatja mégis azt, hogy valami hatalmas szülői házbeli példa kellett álljon ezelőtt a fiatalember előtt? Igen. Na de milyen állapotok uralkodhattak Jeruzsálemben, hogyha az Úr ítéletét vonták magukra? Borzalmas állapotok kellett uralkodjanak, mégis abban a családban, ahol Dániel nevekedett, valami mélységes Isten iránti ragaszkodás és odaadás érvényesült. Nem egyszerű az a fiatal kor, amiben Dánielék voltak. Nyilván már felnőttebb ifjak lehettek, amikor a babiloni fogságba kerülhettek, hiszen a birodalomnak a képzését kaphatták meg, ilyen felsőfokú képzést, ami már a birodalom munkatársaivá, komoly adminisztrátív embereivé tehette őket. Minden esetre azt látjuk, hogy amikor egy fiatalember kikerül az otthoni élet szorításából, és már nincs rajta a szülői kontroll, akkor, hogyha nincsen megtanítva az önfegyelemnek, az isteni Istenhez való ragaszkodásnak a tanulságaira, akkor, amikor egy fiatalember kikerül, akkor mintha az istrángot leszakított ménes szabadjára szalad, és teszi az életben mindazt, amire a szíve vágya hajtja. De Dániel, emlékeztek, hogy hogyan viselkedett? Mi az a fantasztikus kifejezés, ami megmutatja, hogy ő milyen volt az Isten törvénye iránt? Eltökélte a szívében. Eltökélte a szívében. Az a fantasztikus, emlékezzetek rá, Ellen White-nak vannak ezek az elképesztő mondatai, hogy a legkisebb gyermekeknél, az az első 3 év, a leglényegesebb idő, emlékeztek rá? Amikor a benyomásokat szerzi a gyermek, amikor elveti egy édesanya az Istenben vetett bizalomnak a magjait. Testvéreim, szerintem mind 3 férfi, akiről beszélünk ma, ezt az alapot megkapta a szülői házban. És amikor az ember a saját munkájára gondol, akkor hát nem egyszerű végignézni a saját gyermekeit. Nézzük tovább. Mózes, József és Dániel esetében. Mind a 3 férfi esetében egy nagyon érdekes dolgot látunk, amikor az ember nekiindul az életének, ami rá következik, akkor örömteli lelkesedéssel veti magát az élet dolgaiba, mert hát egyikünk sem abban reménykedik, hogy rossz lesz, nehézségekkel teli lesz az élet. Csongoréknak is mondtam egy verset az esküvőn, amelyben van egy ilyen nagyon szép mondat, hogy most 100 örömmel kecsegtet az élet, és mi álmokat hordunk a szívünk rejtekén. Ki tudja, hány válik valóra az úton, és hányszor csal meg az eltűnő remény. Ki tudja, nyári verőfénybe hány vihar ront majd bele vadul, ki tudja két ember sorsát úgy előre, mint az Isten, ki minden felett úr. És valóban az ember így indul neki az életének, hogy úgy lelkesen, örömmel, és nyilván reménykedve a Jóistennek a segítségében. Ha ennek a 3 férfinak az életét megnézzük, milyen volt az az élet, amibe ők belekerültek? Benne maradtak-e ezek az emberek a komfortzónájukban? Próbáljuk meg így megközelíteni ezt a dolgot. József benne maradt a komfortzónájában? Józsefnek mi volt a komfortzónája? Zsóka néni már mondja is, egy elkényeztetett legényke volt, a szülői szeretet ne továbbja. Az édesapja nyilván egy csomó nyikhaj, bocsánat a kifejezésért, testvérrel, gyermekkel körülvéve, emlékeztek, Ruben mit csinált? Felhágott az atyai ágyba. Simeon és Lévi mit műveltek? Megszegték a Jákobi ígéretet, a szerződést, amit Sikemmel, a királlyal kötött, és lemészárolták Sikem lakóit. Menekülésre kényszerültek. Tehát a három legidősebb fiú mondhatni alkalmatlanná vált, hogy elsőszülött legyen. És ráadásul József, ez a gyermek mely feleségétől született Jákobnak? Ráheltől, a kedves, legszeretettebb asszonytól. Emlékezzetek rá, amikor Józsefnek meg a testvéreknek visszaemlékezik az úton, az egész 130 éves életére hogy emlékezik vissza? Egy dolgot mond. Emlékeztek rá? Meghalt mellettem Ráhel. Ennyire szerette. És ráadásul időskorában született a gyermek, és amikor a testvérbátyai elkövették ezeket a gazemberségeket, akkor József iránti megbecsülését mivel tette még nyilvánvalóbbá? Egy fejedelmi köntöst csináltatott a gyermeknek, és ezzel őt a többiek fölé emelte. És József hogyan került ki a komfortzónából? Borzasztó kemény zuhanás. Tehát számunkra, tessék?
1: A saját
0: testvérei. És ha visszaemlékeztek rá, mikor a testvérek már Egyiptomban József kegyetlenkedései alatt vannak, és úgy beszélgetnek egymás között titokban, úgy gondolva, hogy József nem érti őket, mit mondanak a testvérek? Biztos azért, de mit mondanak az esetről? Mert láttuk az ő lelki szorongását. Képzeljétek el, hogy ott volt a szemük előtt az a kép, amikor József könyörgött, és nem irgalmaztak neki. Gondoljátok meg, talán olvassuk is el, figyeljétek meg, mit ír a 177. oldalán ennek a könyvnek József odakerüléséről. Azt mondja, hogy József ez alatt útban volt rabtartóival Egyiptom felé. Mi alatt a testvére ugye széttépik a ruhát, bemártják vérbe. Így olvasom tovább. Miközben a karaván délnek Kánoán határa felé tartott, a fiú felismerte a távoli dombokat, amelyek között atya sátorozott. Gondoljátok meg ezt az érzést? Mikor mi közeledünk, mondjuk Moson-Magyaróvár irányából, látjuk a gyönyörű győrőbaráti dombokat, már látjuk az otthonunkat, és öröm tölti el a szívünket. Milyen érzést tölthette el József szívét, amikor látta a dombokat, amelyek között az atya sátrai feküdtek, és nem volt mód, hogy jelezzen, hogy szóljon. Belegondolni is iszonyat. Na, egy nagyszerű film József életéről, nagyon kedves alkotás, kiváló színészekkel, és abban is megdöbbentő, amikor Józsefet elviszik, és ahogy a testvérei eladják, megrendítő. Így olvasom tovább. Keservesen sírt, amikor megpróbáltatásában szerető atyára gondolt. Ismét felidéződött benne a dótáni jelenet. Látta maga előtt haragos fivéreit, és érezte vad gyűlölködő pillantásaikat. Könyörgéseire adott durva, sértő feleletük még mindig fülében csengett. Remegő szívvel gondolt a jövőre. Micsoda változás, a forrón szeretett, dédelgetett fiúból megvetett, tehetetlen rabszolga lett. Mi lesz majd sorsa egyedül és barátok nélkül abban az idegen országban, ahova hurcolják? És figyeljétek meg most ezt a döbbenetes mondatot. Józsefen egy ideig a rémület és rettegés lett úrrá. Rémület és rettegés. Teljesen kikerült abból a komfortzónából, amelyet elképzelt magának. Figyeljétek meg Mózesnek az életében. Egy kicsi gyermek számára mi a helyes, mi a jó? Ha a szülei körül nőhet föl. Jókébednek 12 esztendeje volt arra, hogy megerősítse Mózesben az isteni iránti ragaszkodást. De utána Mózes mondhatni bekerült egy fantasztikus helyre, nem de? Úgy olvassuk, majd fel is olvasom nektek Mózessel kapcsolatban, hogy megtanított az egyiptomiak minden bölcsességére. Ha elolvassuk a pátriárkák és prófétákból, hogy Mózest minek szánta a nagyapja? Emlékeztek rá? Olyan tehetséges volt, annyira kiváló volt ez a fiatalember, hogy Mózest az uralkodói tisztre szánta a nagyapa. Annak ellenére, hogy vér szerint nem ő lett volna nyilván az, aki erre a tisztre a legméltóbb lett volna, de a kiválósága ezt eredményezte. Úgy olvassuk, gyönyörű szép, olvassátok el István vértanúnak a leírásában, hogy megtanított mindenben az egyiptomiak bölcsességére. Kiváló hadvezér volt, figyeljétek meg majd a pátriárkák és prófétákban. A sereg előtt a nagyszerű tettei hatalmassá növelték a tekintélyét. Tehát Mózes egy olyan valakiként állt ott a saját szemében, aki jogosan várhatta azt, hogy majd ő lesz Isten népének a megszabadítója. Mózes hogyan esett ki a komfortzónájából? Agyonütötte az egyiptomit, és az Isten kiszakította arról a helyről, ahol volt, és elküldte egy teljesen idegen országba, ahol 40 esztendőt töltött. 40 esztendőt késlekedett az isteni tervek megvalósulása Mózes miatt. Nézzük Dánielt. Dániel hogyan esett ki a komfortzónájából? Úgy, hogy jöttek a babiloniak, és a szülői háznak abból a szép békességéből. Nyilván úgy érzékelem, hogy egy komolyan istenfélő család kellett legyen, aki Dániel mögött állt. Emlékeztek rá a babiloniakkal kapcsolatos fogságra, az Úr mit mondott? Azt, hogy hajtsátok magatokat a babiloni király jármába. Babilon nem akarta elpusztítani Jeruzsálemet. Arra bátorította Jeremiás próféta az aktuális királyt, ugye Sedekiást, hogy hajoljon meg a babiloni király előtt, ne vegyen fel vele a kesztyűt, és az Úr megirgalmazni fog a városnak. Dániel elkerült egy teljesen idegen országba. Emlékeztek rá, mi volt éppen az a probléma miatt el kellett tökélje magát Dániel a szívében? Hogy az isteni törvényekkel ellentétes dolgot kellett volna csináljanak. És szerintetek milyen következményekkel fenyegetett az, hogyha ők megtagadják az engedelmességet Babilonban? Élet-halál kérdése volt. Emlékeztek, maga az a tisztartó, akit kértek, hogy más étellel táplálja őket, ő maga is félt attól, hogy ha nem táplálja őket úgy, ahogy a király megkívánja, akkor még az ő állása, sőt az élete is veszélybe kerülhet. Tehát mind a három férfi esetében azt látjuk, hogy a Jóisten kiszakította őket abból a helyzetből, amiben úgy eltervezték magukat az életben. Testvéreim, mit mond ez számunkra? Ha magunk életét nézzük, akkor mi elképzelünk egy bizonyos, nagyon kellemes, ilyen autópályaszerű életutat, ami az Isten országába vezet bennünket, de a Jóisten mást akar. Hogyan akar mást? Ugye a mi elgondolásunk szerint két pont között a legrövidebb út, ugyebár az egyenes. Az Isten pedig valami más egyenest képzel el. És úgy vélem, hogy az Isten útja, amin vezet bennünket, ténylegesen az az egyenes, és amit mi elképzelünk magunknak, az mindenfelé másfelé vezetne bennünket, csak nem arra, merre a jó Isten akar. Úgyhogy én azt látom a magam életében is, hogy azok a kitérők, azok a nehézségek, amelyeket a Jóisten megengedett az életemben, az mind-mind azt a célt szolgálta, hogy valahová eljuttasson. És ide szeretnék majd eljutni a mai ige tanulmánynak a végére. Legyetek nyugodtak! Bármerre vezet bennünket az Isten, megmutatja, hogy merre kell lépnünk. Biztosan ti is hallottátok már, ismeritek azt a gondolatot. Édesanyámmal szoktunk így megállapodni ebben, hogy van egy, mintha egy ajtókkal teli folyosón haladna az ember, és a Jóisten bezárja az összes ajtót, ami előttünk van, de egy ajtót mindig nyitva hagy. Emlékeztek az Isten igéjében, és így olvassuk Jelenések könyvében, hogy adtam eléd egy nyitott ajtót, amit senkiben nem zárhat. Az az ajtó nyitva van. Volt eset nektek már az életetekben, amikor az bezárt ajtónak mentetek neki fejjel? Hát én el tudom mondani nektek, hogy bizony volt. És utána, amikor beütöttem a fejemet, akkor 10 évekbe tellett, mire a Jóisten helyre tudta hozni azt a kárt, amit én csináltam. Mert úgy véltem, hogy az az út, amin ő vezet, az nem feltétlenül az a komfortzóna-szerű, amit én elképzelek, és másfele léptem, mint amelyet a Jóisten előirányzott volna, és bizony, mire ő azt helyrehozza, nagyon nehéznek tűnik. Szerintetek József úgy képzelte, hogy rabszolga lesz? Szerintetek Mózes, amikor a Fáraó palotájában tudatosan készült ő Izrael megszabadítására? Dehogy nem. Olyannyira, gondoljatok bele, maga az Úr kijelentette Mózesnek, hogy ő lesz az, aki által megszabadítja. Amikor Mózes agyonütötte az egyiptomit, úgy vélte, hogy neki erre Izrael megszabadítójaként joga van. Dániel, ugye az ő élete egy kicsit másabb, mert valahogy valami fantasztikus módon egy olyan lelki tisztaságú embert látunk az ő személyében. Mindenesetre az ő komfortzónája is nagyon komolyan sérült, hiszen egy idegen országban, idegen emberek között, idegen Isten tisztelet között találta magát. Tehát legyünk nyugodtak, az Isten vezérlete kacskaringósnak tűnik, de az a legegyenesebb. Nézzük a következőt. Mindhárom férfi esetében valami elképesztő dolgot látunk. Az első történet ugye Józsefnek a története. A fiatalokkal erről beszélgettünk több héten át, hogy hogyan vált ezeknek az embereknek az életében, mondjuk József életében az, amit Jézus mond, hogy úgy fényjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó cselekedeteiteket dicsőítsék mennyei atyátokat. Meg tudjátok mondani? Olvassuk fel ezzel kapcsolatban Mózes első könyvéből a 40. fejezetnek az első néhány versét. Mózes első könyve 40. fejezetének az első néhány versét keressétek meg. Bocsánat, szerintem a 40. fejezet helyett csak kettőt kerestem meg, a 39-est, bocsánat. 39-es fejezet első versei. Így olvasom. József pedig alávitették Egyiptomba, és megvette őt az izmálitáktól, kik őt odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök főhadnagya. És az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember volt, és az ő egyiptomi urának házában volt. Látta pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent szerencsésé tesz kezében. Kedvessé lett azért József az ő ura előtt, és szolgált néki, és háza felvigyázójává tette, és mindenét, amilye volt, kezére bízta. Mondjátok, betöltötte József a Jézusi gondolatot? Azt olvasok itt az igében, hogy József, mivel az Úr vele volt, ezért az Úr megáldotta. Nézzük meg a pátriárkák és prófétákból, hogy József hogyan változott meg röpke néhány pillanat alatt. Figyeljetek, így olvasom tehát Ellen Gould White szavait. Az isteni gondviselés azonban még ezt a tapasztalatot, folytatás az előző után, tudjátok, ahol József átadta magát a rettegésnek és a félelemnek, ez a következő mondat. Az isteni gondviselés azonban még ezt a tapasztalatot is áldássá változtatta. Néhány óra leforgása alatt megtanulta azt, amit egyébként évek folyamán sem érthetett volna meg. Atya noha gyengéden és forrón szerette, dédelgetésével és kényeztető kivételezésével mégis ártott neki. Ez a szerencsétlen megkülönböztetés szította fel fivérei haragját és hívta ki ellenségeskedésüket, mely végül is otthonától elszakította, s kegyetlen rabszolgasorsra juttatta. De az atyai részrehajlás következményei jellemében is megmutatkoztak. Kezdett önelégült és követelődző lenni. Jellemében jó néhány kijavítandó hiba volt, mivel hozzászokott a gyengéd atyai gondviseléshez, úgy érezte, nem tud majd megküzdeni az előtte álló nehézségekkel, amelyeket kitaszított idegen rabszolga keserves sorsa tartogatott számára. És most figyeljétek, mi okozta a változást? Gondolatai ezután Atya Istene felé fordultak. Gyermekkorában megtanulta, hogy szeresse és félje őt, Atya sátrában gyakran hallgatta a látomás történetét, amelyet Jákob akkor élt át, amikor otthonából menekülnie kellett. Elmondták neki, milyen ígéreteket nyert Atya az Úrtól, és azok hogyan teljesedtek. A szükség óráiban Isten angyalai mellé álltak, hogy oktassák. Most ezek az értékes tanítások mind felelevenedtek emlékezetében. József hitt abban, hogy atyái Istene lesz az ő Istene is. Akkor és ott teljesen átadta magát az Úrnak, és imádkozott, hogy Izrael megtartója legyen vele, számüzetése földjén is. És figyeljétek meg, milyen érdekes, Mózes, illetve Józsefről azt mondja az ige, hogy szerencsés volt, hogy az Úr megáldotta őt. Először is mi kellett ahhoz, hogy Józsefet megáldja az Úr? Isten kezére kellett bízza magát. Elhatározta, hogy teljesen átadja magát Isten gondviselésére. És szerintetek, József miért volt olyan szerencsés Potifárnak a házában? Hallgassátok meg, mit mond erről Ellen Gould White. A szemmel látható eredményesség, ami József munkáját és intézkedéseit kísérte, nem közvetlen isteni csoda következménye volt. Figyelitek? Szerintetek minek a következménye? Figyeljétek meg, ezt mondja, hanem szorgalmát, gondosságát és kitartását koronázta Isten áldása. Figyelitek a különbséget? Józsefről mit mond az ige? Azt mondja, hogy nem várta, hogy a sülgalamba szájába repüljön, hanem mit tett? Gondos volt, szorgalmas és kitartó. Amikor Isten gyermeke elkerül egy munkahelyre, testvéreim, mi kell jellemezzen bennünket? Gondosság, szorgalom és kitartás. Pál mit mond? Gyönyörű szép ez az ige, sokáig ki volt téve a monitoromra jelmondatként, sajnos ezek a jó nagy monitorok már megszűntek, nem tudom kiírni, de ott dobog mindig a szívemben, a fejemben. Pál a következőt mondja, bármit dolgozol, úgy szolgálj, mintha kinek szolgálnál? Istennek szolgálnál, és nem embereknek. Az az ember, aki Istent, a mennyei atyát tekinti például, hogyan gondolkodik? Emlékeztek Jézus, mit mond a mennyei atyáról? Az én atyám mit csinál folyton? Hogy mondja? Az én atyám szüntelenül munkálkodik. És Jézus hogy folytatja? Én is munkálkodom. A hívő ember, testvéreim, ezt a példát kell leutánozza, úgymond. Józsefről így olvastuk, gondosságát, szorgalmát és kitartását koronázta Isten áldása. És így folytatja. Sikerességét pedig nem magának, hanem Isten kegyelmének tulajdonította, és még bálványimádó ura is ezt tartotta a páratlan eredményesség titkának. Testvéreim, úgy higgyétek el, hogy ez saját tapasztalatom. Most a vállalatnál egy új munkát kaptam, és ezen való gondolkodás keltette föl ezek iránt a történetek iránt a figyelmemet. Egy olyan munkát kaptam, testvéreim, ahol a Jóisten eredményességet ad. Az énekarnak már beszámoltam ezekről az eredményességeimről, és megkérdezték a kollégáim 2 hétnyi munka után, hogy mi a titka a sikerességnek. És képzeljétek el, mit tudtam mondani a vezetőimnek, egy egész dunántúlnyi embernek, azt, hogy én Jézus elveit alkalmazom a munkámban. Nagyon sokszor elmondtam már nektek Jézusnak azt az 5 lépéses figyelmeztetési rendszerét, emlékeztek? Bemutatkozás, dicséret, feddés, tanács és ígéret. És mondtam, hogy gyerekek, én ezt az 5-öt alkalmazom. És fantasztikus volt, egy olyan értekezleten ültünk, ahol a gyengén teljesítőknek a felzárkóztatásáról volt szó, és az anyagban, amit a vezetőnk készített erre az értekezletre, úgy szólt volna, hogy először el kell mondani, hogy mi a rossz. Jézus meg mit mond először? Mutatkozz be, és mit csinálj? 2. lépésként dicsérd meg. És amikor már elmondtam ezt a dolgot így a vezetőimnek, hogy én először a dicsérettel kezdem, mikor a főnökünk elkezdte tartani az értekezletnek az anyagát, nem volt ugyanott a táblán, hogy dicséret, de ő is mivel kezdte? Dicsérd meg. És utána a szituációs játékban le kellett játszani ugyanezt a dolgot, és amikor a 2 szereplő, ugye az egyik a vezetőt, a másik a beosztottat játszotta, a vezető mit gondoltok, mivel kezdte? Dicsérettel. Testvéreim, hatalmas dolog ez. A saját életünkben, Jóisten, mondtam nektek, hogy nagyon komoly vargabetűknek látszó dolgokon vezetett el ehhez a munkához, amit most kaptam, de amikor a vezetőimnek elmondtam, hogy én nem a magam sikerének tulajdonítom ezt, hanem Isten áldásának, mit gondoltok, mit csináltak rá az Isten áldása kifejezésre? Bólogattak. Bólogattak. Testvéreim, ez az, amit a Jóisten szeretne általunk megvalósítatni. Titeket azért helyezett a munkahelyetekre, minden egyes helyre, ahol vagytok, hogy az emberek a ti életeteken keresztül, ahogy Pista bácsinak az imádságában hallottuk, az életetek apró, cseprő dolgaiban az Isten úgy vezessen benneteket, hogy látva a gondosságotokat, a szorgalmatokat, a kitartásotokat, és az ezen megnyugvó isteni áldást, látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a mennyei atyátokat. Józsefen megvalósult? Teljes mértékben. Mózes esetében hogyan dicsőítették a mennyei atyát? Ugye az ő esetében, olvassátok majd el, vitatkozott az egyiptomi papsággal a bálványimádás és az élőisten szolgálata között. Ért el Mózes valamit ezekkel a szavaival? Amikor az egyiptomi udvarban volt? Semmit az ég adta világon, sőt, kiváltotta az ellenségeskedésüket. Úgy olvassuk, a testvérünk leírja, hogy mivel Mózesnek rendkívül magas volt a rangja, ezeket a stiklijeit úgymond elnézték. De rögtön, mihelyt találtak rajta egy fogást, és agyonütötte az egyiptomit, azonnal ellene fordult a hangulat, emlékeztek rá, amikor a király fülébe jutott, hogy gyilkosságot követett el, hát egy trónörökösnek már bocsánat, de ha agyonüt egy munkafelügyelőt, hát tudjátok, a mai világban is úgy elsikálják, vagy hogy szokták ezt mondani. De Józsefet azonnal, vagyis Mózest azonnal elővették, emlékeztek, és menekülni kellett. Hogyan tudott Mózes életében kikristályosodni az, hogy mégiscsak a cselekedetein dicsőítették a mennyei atyát? Az Úr kiragadta a komfortzónájából, 40 évig képezte. Mivé képezte az Úr? Pásztorrá. Mit kellett megtanuljon Mózes, gondoljatok bele, egy ember öltőnyi idő alatt? A türelmet és a szeretetteljes gondoskodást. És a szelídséget. És mit mond róla az élete végén az Úr? Hogy nem volt ennél az embernél szelidebb ember. De Mózesnek tényleg ez volt az alaptermészete? Honnan tudjuk? Mert amikor kicsúszott ebből a Jóistenben való nyugalomból, akkor rögtön odavágott. Testvéreim, mekkora hatalmas erő volt az, amit az Isten 40 év alatt elért Mózesnél. És amikor visszamennek Egyiptomba, ezt most olvastam a Biblia sorbaolvasásában, feleségemmel együtt olvastuk, emlékeztek rá, hogy mit mondanak, amikor már jön a békás meg a tetves történet a csapásoknál? Azt mondják az egyiptomi varázslók, mágosok, hogy az Isten újja ez. Volt egy ember, akinek komoly kapcsolata volt az Istennel, akit az Isten vezetett, aki bement az egyiptomi király udvarába, hogy kiszabadítsa az ő népét. Most már nem erővel és hatalommal, nem kardot ragadott, meg agyonütött embereket, hanem egyszerűen csak az Istenben való bizalom odaállította Mózest a fáraó elé, és ott érvényesült az, hogy valóban az Isten újja ez. És emlékezzetek rá, hány egyiptomi volt, aki hitt az Úrban, az Izrael Istenében. Emlékeztek rá? Mikor Izrael elhagyja Egyiptomot, mit olvasunk? Ez kevés. Emlékeztek, mi történik? Figyeljétek meg az egyiptomi kivonulást. Azt mondja, hogy csatlakoztak hozzájuk az egyiptombeliek közül. Nem tudjuk, de azt mondja, hogy sok elegyvel egy nép, így fogalmaz. Sok elegyvel egy nép csatlakozott. Voltak emberek, akiket magukkal ragadott Izrael Istenben való bizodalma, és látva az ő jó cselekedeteiket, elmentek és követték őket. Nézzük Dániel esetében. Dániel milyen volt? Emlékeztek arra a döbbenetes 6. fejezetre, erről is beszélgettünk a fiúkkal, mikor van az oroszlánok verme történet. Hogyan érvényesül József életében ugyanez, ami Józsefnél? Emlékezzetek rá, lapozzunk oda, mert fantasztikus, szép ez a fejezet. Dániel könyve 6. fejezetében van két nagyon fontos kifejezés, szerintem már szóltunk erről nemrégiben. Így olvassuk a 6. fejezetben, hogy Dániel próféta, emlékeztek rá, bekerül az új birodalomnak a vezető testületébe, és azt olvassuk róla, hogy a király őt szándékozott a 3 igazgató fölé emelni, hogy az egész uradalmat, az egész királyságot ő vezérelje. És akkor az egész társaság, az egész igazgató tanács mit próbál meg Dániel életében találni? Emlékeztek rá? Valahol az ügyvezetésben hibát találni. És figyeljétek meg, hogy emberek, akik keresnek, szerintetek egy egész gépezet rá lett állítva, hogy Dánielben valami hibát találjanak, nem? Zsolka Anyi, gondolj bele, hogy egy egész élet. Dániel nem fiatal ember volt már ekkor, hanem 70 éves fogság után a végén vagyunk. Testvéreim, iszonyatos távolság. És az egész birodalmi tevékenységében egy szálkát nem találtak. Érvényesült ugyanaz, mint József esetében? Szorgalom, gondosság, kitartás. És még egy nagyon fontos kifejezést tegyünk hozzá, a hűség. Azt mondja Dánielről, hogy mert hűséges volt. Testvéreim, legyünk mi a hűségességnek, a szorgalomnak, a kitartásnak az emberei, és ezt az Isten megáldja. És figyeljétek meg, Dárius a király milyen Isten hitre jutott. Emlékezzetek Krisztus szavaira? Lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Hogy szól a király kétszer is Dánielhez? Emlékeztek, a múltkor erről már szóltunk. Dániel az élő Istennek szolgálja. Mondjátok, hogy hangzik a következő mondat? Nem emlékeztek rá? Két hatalmas mondat. Dániel az élő Istennek szolgálja, mondja a király. Pista bátyám, megtaláltad? Akinek szüntelen szolgálsz. Testvéreim, figyeljétek meg ezt, Dániel. Emlékeztek, mit mondtam az elején? Hogy életünk minden lépésében, az apró cseprő csípcsúk dolgokban is, Dánielnek az életében volt-e kivétel, amikor nem az élő Istennek szolgált? Mit mond a király, aki idegen istenek követője volt, aki sose látott még Isten gyermekét, de egy rövid, néhány hónapos tapasztalat azt mutatta erről a Dánielről, hogy ez a Dániel olyan, hogy ő az élő Isten szolgálja, akinek ő szüntelen szolgál. És egy olyan ember, akire rá lehetett bízni, aki hűséges volt. Most beszélgettem az egyik friss munkatársammal, akinek az édesapja komoly vállalkozást vitt, és elmondta, hogy azért hagyta ott a vendéglátóipart, amiben az édesapja több üzletet épített föl, mert egyszerűen belefáradt. Volt néhány ilyen büféjük, ilyesmik, tudjátok, amikor embereket kiflévittél, hot dog, hamburger, stb. Azt mondja, hogy éjjel-nappal dolgoztam. Vasárnaptól szombatig. Reggel 8-tól este 8-ig. Miért nem lehetett ott maradni az üzletnek nélkülem, mint tulajdonos nélkül? Mert az emberek, akiket alkalmaztunk, nem voltak hűségesek. Nem lehet rábízni. Testvéreim, ez az általános tendencia az emberek között. Vannak becsületes emberek még. De figyeljétek meg, ma beszéltünk a fiatalokkal ezekről a broker botrányokról, te is halljátok, biztosan a híreket olvassátok. Miről szól ez a történet? Vannak emberek, akik nem a becsületességből élnek. Nem attól félnek, hogy embereket megkárosítanak, hanem egy dolog, ami rettegteti a szívüket. Nehogy lebukjanak, csak a büntetés. De a hívő ember miben különbözik attól a világtól, amely körülveszi? A hívő ember abban különbözik, testvéreim, hogy míg őket erőszakszervezetek kényszerítik rá arra, hogy becsületesek legyenek, és ezt megpróbálják kijátszani, a hívő embernek hol van a törvény? Ebben különbözünk, testvéreim. Lássák az emberek a jó cselekedeteinket az életünk épp apró cseprő dolgaiban, mint Dánielnél, hogy ne lehessen hibát találni. Nyilván tévedni lehet, de amikor valaki szándékkal rendetlenkedik, azzal szemben nincs mit tenni. Testvéreim, itt van József, itt van Mózes, itt van Dániel. Látjátok, az Isten áldása nyugodott meg rajtuk, betelt az, hogy látva a jó cselekedeteiket, a munkájukban való precizitást, álhatatosságot, szorgalmat, kitartást, az emberek dicsőítették mennyei atyukat. Látjátok, József esetében Potifár. És aztán a végén, amikor József felkerül, olvassátok el, fantasztikus, azt olvassuk, hogy amikor a fáraó meghozza a döntését, és azt mondja, hogy nincs más ember, akiben az Isteneknek a szent lelke van, mint te benned, József, akkor mit hall? Utána néz és megkérdezi, hogy milyen volt József előélete. És hallja, hogy mit tett József Potifár házában. Megszerezte az információt, hogy mit tett József a börtönben. És ezek az információk és az a bölcsesség, amely Józsefről sugárzott, meghozta a döntést, hogy felkerüljön arra a pozícióra, amelyet az Isten szánt neki. Testvéreim, erről szól. És most jön a legérdekesebb tanulság, ami számomra a legmegdöbbentőbb volt, hogy a Jóisten adhat nekünk sikert a mindennapi életben. A szorgalmunkat, a kitartásunkat, az álhatatosságunkat koronázhatja siker. De ennek a három embernek az életében, testvéreim, mi volt, amit az Isten legfőképpen szánt? Józsefet nem pusztán Potifár házában, a börtönben és a fáraó házában akarta sikerre vezetni. Mózessel az egyiptomiak bölcsességére való megtanítatás nem azt a cél szolgálta, hogy Mózes egy sikeres hadvezér legyen Egyiptomban. Dániel esetében nem az volt a cél, hogy egy remek hivatalnok legyen a babiloni, majd a méd-perzsa birodalmi gépezetben, hanem mi volt a célja mindhárom embernek az életével? Hogy az Isten munkáját erősegítsék, és ezzel teljesedjen ki az életük. Emlékezzetek vissza, József nem azt mondta, hogy az Úr azért tartott meg, hogy én nagy emberré legyek, hanem amikor a testvéreinek összefoglalja az életét, azt mondja, hogy a ti gonoszságotok az Isten jóra fordította, azért, hogy titeket el tudjanak látni. És azt mondja József, olvassátok el a Pátriárkák és Prófétákban, visszaemlékezett arra, hogy az atyáknak, Ábrahámnak, emlékeztek rá? Megadja az Úr az ígéretet, hogy elviszi őket egy olyan földre, ahol majd nagy népé leszek, és visszahozlak. És amikor József behunja a szemét, emlékeztek az élete végén, mit mond? Hogy az Isten bizonnyal meglátogat titeket, és ahogy az atyáinknak megígérte, majd elvisz, vigyetek engem vissza. És fantasztikus, amikor a mózesi történetről írja a testvérünk, leírja, hogy Józsefnek ezek a szavai örök bizonyságként ott lüktettek az izraelitáknak a fülében és a szívében, hogy igen, József, akit az Isten ilyen nagyjá tett, nem abban hit, hogy itt kell nagyjá lennünk, hanem az Isten országában. Józsefnek az életében ez volt az isteni cél, hogy az Úr népe nagyjá legyen, majd visszavihesse őket Egyiptom földjére. Mózes esetében ugye azt mondhatjuk, hogy az Úr erre szánta őt, hogy kivezesse az ő népét Egyiptomból, és elvezesse egészen a megígért föld határáig. Testvéreim, látjátok, Mózesnél nem is kérdés. Dániel és esetében mi volt a helyzet? Hogyan munkálta az Úr az ő munkáját Dániel által? Emlékeztek, erről már szóltunk egyszer ige hirdetésben. Lapozzunk ennek a megtudakolásáig Dániel könyve első fejezetének a végére. Dániel első fejezete utolsó verséig lapozzatok vissza, a 21-es verset így olvasom. Ugye ez az első fejezet, emlékeztek, amikor elhatározza, eltökélte, hogy nem eszik a király ételéből, és így fejezi be a fejezetet az ige, és ott volt Dániel Círusz király első esztendejéig. Emlékeztek, mi történt Círusz király első esztendejében? Círusz, olvassátok el Esdrás könyvét, Királyok, Krónikák könyvének a végét, így szólt Círusz a perzsa király. Az egek istene azt mondta nekem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben. És ki volt az, aki bemutatta az igét Círusznak? Testvéreim, azt akarja az Úr, hogy ebben az életben sikeresek legyünk. Szorgalommal, kitartással, az ő áldása megnyugszik rajtunk. De nem ragadhat le a tekintetünk, a szemünk ennek az életnek a dolgainál. Az Isten szolgáit, akik az ő útján akarnak járni, ezek a dolgok igazából csak eszközök ahhoz, hogy mi legfőképpen Isten munkáját végezzük. És ez lesz majd igazán az, ami az Isten dicsőíti. Emlékezzetek rá, Círusz mit mond? Az Isten parancsot adott nekem. Mózes, amikor kivezeti Izraelből Egyiptom, illetve Izraelt Egyiptomból, akkor az egyiptomiak végig látják, hogy igen, ez az Isten keze. József pedig, emlékeztek gyönyörűen, ahogy megjósolja az isteni ígéretben, végig megtörténnek gyönyörű szépen a hét kemény esztendő, két drága jó esztendő, utána a hét kemény esztendő. Testvéreim, legyünk mi az Isten emberei. Az életünk csip-csup, apró cseprő dolgaiban, mert az Úr azt mondja nekünk, emlékeztek a talentumok példázatának a végére, melyik mondat hangzik el minden egyes alkalommal az Úr szájából, mikor az ő szolgája hűséges volt? Jól vagyon jó és hű szolgám? Kevesen voltál hű, és? Sokra bízlak ezután. Testvéreim, amit kicsiben csinálunk, ezt mondja az igenem, de az nagyban ugyanúgy megvalósul általunk. Legyünk hűségesek az életünk mindennapi kicsi dolgaiban. Itt van ez a három hitbeli elődünk, József, Mózes, Dániel. Hatalmasan látszik a szülői háznak, az atyai, anyai nevelésnek a hatalmas eredménye. Látszik, hogy az Úr nem arra vezette őket, amerre ők szerették volna. Nem így van a mi életünkben is sokszor. Nem minden úgy lesz, ahogy szeretnénk, nem? De amikor visszanézünk, én még csak 50 éves vagyok, de hogy visszanézek, látom, hogy javamra vált, amikor az Úr kemény dolgokkal látogatott meg. Testvéreim, megáld az Úr bennünket ebben az életben, hogyha szorgalom, kitartás, gondosság jellemez bennünket, az Isten áldása megnyugszik rajtunk. Dicsőítik mennyei atyánkat, és azt mondják, hogy igen, te az Isten áldott embere vagy. Ezt várja el az Úr tőletek. De mindez az eszköz csak arra való, hogy Isten munkája megvalósuljon általunk. Testvéreim, adja meg az Isten mindnyájunknak ezeket a tapasztalatokat. A gondosság, a szorgalom, a kitartás munkáját, és majdan az, hogy az Isten munkájában a legfényesebbet tehessük. Az Isten hallgasson meg bennünket, hogy ezért kérhessük őt, és valóban az emberek lássák jó cselekedeteinket, és dicsőítsék őt. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök sorozatunkon, amelyben ma este a királyi mennyegző példázata lesz a témánk. Itt szerepel a táblánkon, hogy Máté evangélium a 22. fejezetében olvasható ez a példázat az 14 versben. Mielőtt felolvasnám a példázatot, nagyon röviden hadd mondjam el, hogy mikor és hogyan és kiknek hangzott el Jézusnak ez a példázata. Jézus bevonult Jeruzsálembe, megtisztította a templomot, néhány napja volt, hogy a városban tanításokat adjon, először a nagy sokaságnak, utána különösképpen az egyházi vezetőknek, és azután a végén, az utolsó vacsorán a tanítványainak. Nagyon módszeresen építette fel Jézus az utolsó néhány napját is az életében, akár az egész életét, mindig tudta, hogy hova kell menni, kik előtt kell beszélnie és mit kell mondania. Ebből a részből, tehát ebből a virágvasárnapi bevonulás, illetve a kereszthalál közötti pár nap esemény sorrendjéből mi már kiemeltünk példázatot, ez volt például a két fiú példázata, ami itt Máté evangélium a 21. fejezetében foglal helyet, és tulajdonképpen ezután jött még egy példázat, ami rendkívül közel áll ehhez, ez a gonosz szőlőmunkásoknak a példázata, erről majd fogok beszélni, és két héttel ezelőtt nem ekkor hangzott el, de ehhez kapcsolódó példázat a nagy vacsoráról szóló példázat. A mai alkalommal azért beszélünk a királyi mennyegzőről, mert ezek a példázatok egymásra épülnek. Középpontjukban a mennyegző a lakodalomnak a képével. Felolvasnám először majd a példázatot, és utána szeretném beágyazni a példázatot Jézus más példázatainak a sorába. Ez lesz az első pontunk, amelyet meg kell néznünk. Utána összehasonlítanám a két héttel ezelőtti példázattal, mert rendkívüli hasonlóságok vannak, tehát a nagy vacsoráról szóló példázattal. Utána a harmadik pontként rátérnénk a példatörténetnek a legfontosabb részére, hiszen itt látni fogjuk, hogy Jézus a mennyegzői ruhát fel nem vevő, fel nem öltő emberre helyezi a hangsúlyt. Ez ennek a példázatnak a középpontja, és ebből indulnánk majd a negyedik pontunk felé, hogy mit is jelent az, hogy mielőtt megkezdődött volna a mennyegző, a király bement és megnézte a mennyegzői sokaságot, tehát a mennyegző nem kezdődik, hanem előtte van egy szemle, van egy a királynak egy utánanézése, és ennek során derül ki, hogy valakinek nincs mennyegzői ruhája, és látni fogjuk, hogy miközben a többiekkel majd elkezdődik a mennyegző, ez lesz az utolsó, ötödik pontunk, ezt az embert kivezetik a mennyegzői házból, és megkötözik, és mit is jelent a példázatnak ez a végső, befejező mozzanata, amit Jézus nagyon sok példázata végén egyébként elhelyezett, mit is jelent ez, hogy kivetik a külső sötétségre, és mit jelent ez, hogy ott lesz sírás és fogaknak vacogása. Tehát ez az öt pont áll előttünk, áttekintjük a példázat körülményeit, magát a példázatot megnézzük részleteiben, és a példázatnak a végső időkre való tanítását különösképpen meg fogjuk vizsgálni, hiszen egész sorozatunknak ez a célja. Nos hát, akinél van Biblia, szeretném, hogyha kézbe vennénk Máté evangélium a 22. fejezeténél, és ott az első verstől olvasom, tehát a 14-ig. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt nékik, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván: mondjátok meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízzalt állataim levágva vannak, és kész minden. Gyertek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszítette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak: a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe.
és kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Ő pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Idáig tart, és ez a példázat. Tehát akkor menjünk végig az előre jelzett szempontjainkon, és röviden pár szóval először jelezzük a körülményeket. Jézus miért mondta el ezt a példázatot? Hogy említettem, Jézusnak néhány napja volt az életéből, néhány nap múlva keresztre feszítették, és ezek a példázatok nagyon közvetlenül és nagyon megszólító erővel a zsidó néphez fordultak. Jézus utolsó erőfeszítéseit tette a népért, hogy fogadják el őt. Ugye a Bibliában azt látjuk, hogy Isten már a paradicsomban, már a bűneset után kijelentette, hogy el fog jönni a megváltó a földre, és hogy ez a megváltás ez miben is fog majd állni. És Isten örök időknek előtte tudta azt, hogy sajnos az emberiség máshogy nem menthető meg, nem váltható meg, csak a saját maga az Isten halálával. De ebből nem az következik, hogy úgy mondjam, Jézus kihívta maga ellen a sorsot, vagy az emberek gyűlöletét. Jézus nem azért jött, hogy őt eltaszítsák. Holott az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség más nem fog tenni az ártatlannal és az igazzal, Krisztussal, hogy meg fogja ölni. De Isten és maga Jézus Krisztus is azért küzdöttek, hogy nyilván az emberek elfogadják Jézus tanításait, és befogadják Krisztust. Van egy rendkívüli könyv az Ószövetségben, ami beszél arról, hogy mi lett volna akkor, hogyha az Ószövetség népe, a zsidó nép elfogadta volna a messiást, és ez Ezékiel könyve. Ezékiel könyve azzal fejeződik be, a 40. fejezettől fogva, hogy Istennek erre is megvolt a terve, Isten nem predesztinálta arra a zsidó népet, hogy elveszítse Jézust, hogy megölje Jézust, hiszen Isten azért jött, és Jézus azért jött a világra, hogy az embereket hívja az örök életre, és mentse mindenkit az örök életre. De habár az Isten akarta azt, hogy ők elfogadják, és az egyszülött fiát befogadják, az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség erre nem lesz képes, hogy őt mégiscsak el fogják vetni, és meg fogják ölni. De Jézus az utolsó pillanatig küzdött az emberért, küzdött a zsidó népért is. Ugye még a keresztfán is imádkozott a gyűlölőért és az üldözőért, és itt is Jézus ezeket a példázatokat azért mondta el, hogy megmutassa azt, hogy az Isten mindenkit hív, erre a bizonyos vacsorára, vagy menyegzőre mindenkit hív, legfőképpen az ő népét. Van a Bibliában egy nagyon szép kifejezés, és ez a 2. Timóteus levél első fejezet 9. versében található, amikor Pál apostol így szól a munkatársához, hogy Isten mindenkit hív szent hívással. Csak talán ezt a kis kifejezést, hogyha megegyezzük, hogy az Isten szent hívással hív mindenkit. Szóval az Isten mindenkit kérlel, az Isten mindenkit életre és örök életre hív, és ezek a példázatok az egyik vonásukban ezt örökítették meg a számunkra, a múltkorit is, amit itt tetszettek hallani, akik itt voltak, a nagy vacsora példázata is arról szólt, hogy az a király is, aki vacsorát készített, elküldte a szolgáit, hogy hívják azokat az embereket, akiket különben már előre értesítettek, és itt is azt látjuk, hogy többször is hívják az embereket, hogy vegyenek részt ezen a vacsorán. Ezért volt megdöbbentő, hogy erre a szent hívásra az elmúlt példázatban azt láttuk, hogy 3 jellegzetes válasz született. Ugye az egyik ember azt mondta, hogy szántóföldet vett, ezért nem tud elmenni a vacsorára. A másik azt mondta, hogy 5 iga ökröt vett, azért nem tud elmenni.
A harmadik azt mondta, hogy feleséget vett, megházasodott, azért nem tud elmenni. Ugye láttuk az elmúlt alkalommal azt, hogy ezek az ürügyek, ezek nem voltak valóságosak, nem voltak komolyak, és mögöttük fölsejlett a három emberi magatartás, ami a zsidó népnél is jellegzetes volt, az egész emberiségnél mind a mai napig jellegzetes, hogy nagyon sok ember a pénzszerzés vagy a vagyonszerzés miatt nem fogadja el az Isten hívását. Nagyon sok ember itt a földön akar berendezkedni, pedig nagyon mindenki tudja, hogy csak pár évtizedig lehet berendezkedni, de itt akarnak berendezkedni kényelmes és jó életre, hogy maga a Biblia mondja, hogy együnk, igyunk, úgyis meghalunk. Ugye ez volt a nagyvacsora példázatának az első embere. Hogy ugye szántóföldet vettem, vagyonom van, a pénzemet erre fordítottam, hát én ezzel foglalkozom, ez köti le az életemet. A másik emberi magatartás, hogy öt iga ökröt vettem, megpróbálom, ez meg a következő nagy emberi elutasító gesztus, hogy a sok munka, hogy egyik munkából a másik munkába, nagyon sok ember ezért nem foglalkozik Isten dolgaival, vagy nem hallja meg a hívást, az Isten hívását, ami szól a lelkiismereten keresztül, szól a Biblián keresztül, mert az emberek belefelejtkeznek az élet sok tevés-vevésébe, munkájába. És a harmadik rész pedig, aki elutasította, az pedig azért, mert hát a családjára hivatkozik, hogy nekem családom van, feleségem van, gyerekeim vannak, én azoknak élek, és ezért nem akar az Isten dolgaival és más emberek megmentésével foglalkozni. De most, hogy rá is térek az előzményekből, most szervesen a példázat első tanulságára, ezt szeretném kiemelni, hogy ez a királyi menyegző példázata, ez tovább megy, mint a nagyvacsora példázata. Mert ugye a nagyvacsora példázatában volt három jellegzetes kifogás, ürügy. De érezzük, hogy itt többet megengedtek maguknak ezek a meghívottak. Ugye az egyik elment a maga kereskedésébe, a másik a szántóföldjére, ez még csak beleférne a nagyvacsora példázatába, de azután azt olvastuk, hogy a hatodik versben, hogy a szolgákat egyesek megfogták, bántalmazták és megölték őket. Ugye ugyanezt fogja Jézus kifejezni a Máté evangélium a 20. fejezetében található példázatban, a gonosz szőlőmunkások példázatában, tehát ez a három példázat így egybe tartozik, hogy valami, tehát nem csak, hogy ürügyet mondanak, vagy nem csak, hogy kitérnek a meghívás elől, hanem valami arcátlanul, valami durva és gyilkos ösztönnel egyszerűen a szolgákat bántalmazzák, sőt meg is ölik. Ugye ez félelmetes a kép, mert ha valakit meghív egy mennyegzőre, egy vacsorára, azt még csak-csak megértjük, hogy valaki nem megy el, bár az előző példázat alapján az se nagyon megérthető. Ugye, tehát az ürügyeket se tudjuk elfogadni. De hogy valaki egy szeretetteljes meghívásra ezt válaszolja, hogy a meghívót bántalmazza és megöli, itt valami olyan mély gonoszság mutatkozik meg előttünk, és Jézus ezt azért mondta el, mert rá akart mutatni arra, hogy a választott népben, és az emberben, az egész emberiségben valami olyan feneketlen önzés dúl, és valami olyan mélysége van a gonoszságnak, hogy körülbelül így lehet ezt ábrázolni, hogy valaki szeretettel hív egy öröm ünnepre valakit, ingyen bérmentve, és hogy örüljön, és hogy nagy kiváltságban legyen része, és ő erre nem csak, hogy nem megy el, de a meghívó szolgákat bántalmazza és megöli. Ugye érezzük, hogy itt Jézus előrevetítette az ő halálát, előrevetítette a tanítványainak az üldözését is. Ugye a Cselekedetek könyve 8. fejezetében olvassuk ezt a mondatot, hogy akkor nagy üldözés támadt. Ne felejtsük el, hogy az első nagy üldözés a kereszténység történetében a zsidóknak a keresztényekkel szembeni üldözése volt, tulajdonképpen a saját honfitársaikkal szembeni üldözése. Volt később zsidó üldözés, de a zsidó üldözés csak akkor jött be a történelemben, amikor a kereszténység, a hatalmi kereszténység eltorzult, több évszázaddal ezután, 6-7 évszázaddal ezután, ugye a középkornak az elejétől fogva, de az egész kereszténység története az a zsidóknak a keresztényeket való üldözésével kezdődött, és ezt apostolok cselekedetei meg is örökíti, és ugyancsak profétikus vonása a példázatunknak az, hogy Jézus azt mondja ezután, hogy amikor erre vetemettek ezek az emberek, hogy bántalmazták és megölték a szolgákat, akkor a király mit tette erre? Hadba vonult,
és azoknak a városait elpusztította és felégette, ezzel Jézus profétikusan szólt arról, hogy a zsidó nép történetében nagyon gyorsan bekövetkezik, ugye a borzalmas bukás, Jeruzsálem elpusztítása, a 66-70 közötti római zsidó háború, amikor a zsidó nép életében bekövetkezik a végső pont, ugye a templomot lerombolják, és tulajdonképpen mától visszafele számít a több mint 1900 éve, a zsidó népnek nincs szentélye, nincs vallása tulajdonképpen. Ilyen, hogy judaizmus, zsidó vallás, ez csak névben létezik, mert voltak éppen ez nem vallás, mert amitől vallás lehetne, annak a legfőbb tartozéka, a templomuk nincsen meg, és Jeruzsálemet a barkokba lázadás után fel is szántották 132-135 között. Tehát ezek a példázatnak a finoman elhelyezett profétikus vonásai, hogy Jézus előre látta, hogy meg fogják ölni, azt is látta előre, hogy Jeruzsálemet elpusztítják a rómaiak, és fel fogják dúlni, ugye Vespasianus, Titus és Hadrianus császárnak az idejében. De hogy úgy mondjam, a példázatunknak ez a része nem középponti rész. Azért nem középponti rész, mert ezzel Jézus még karakterisztikusabbá tette a nagyvacsoráról szóló példázatot, hogy úgy mondjam, azt újra felfestette csak élesebb kontúrokkal. Ez a példázatunknak a bevezető része, a fájdalmas bevezető része, de a példázatot Jézus nem ezért mondta el. Hogy említettem, ez a nagyvacsora példázatában is részben megvan, és főleg a gonosz szőlőmunkások példázatában ezelőtt már Máté 20. fejezetében elmondta. Ami ezután jön, és amit, ahogy említettem, a példázatnak a harmadik mozzanata, erre fogja Jézus helyezni a hangsúlyt. Tudnék arra, hogy a király miután elkészítette a fiának a mennyegzőt, és nem jöttek a meghívottak, kiküld olyan emberekért is, akik nem meghívottak, ugye ez is megvolt már a nagyvacsora példázatában, aztán végül is a ház az tele lesz, és a szolgák begyűjtik, akiket csak találtak, olvassuk a 10. versben, úgy érzékeltet, hogy jókat és gonoszokat egyaránt, tehát mindenkit, aki hajlandó volt elfogadni a meghívást, és azt olvassuk a 10. vers végén, és megtelt a mennyegző vendégekkel. De most jön a példázatnak a legfőképpeni tartalma a 11. verstől, ez a példázatunknak a fókusza, a központja, hogy bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája, és mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Ugye először, aki a Bibliát mondjuk először olvassa, hirtelen nem is érti ezt a mozzanatot, mert hogyha ott volt az, hogy nem a meghívottak jöttek el, hanem jókat és rosszakat összefogdostak itt a szolgák, és így telt meg a mennyegzői ház, akkor az ember először úgy gondolná, hogy az lenne a rendkívüli, hogyha mindenki lenne mennyegzői ruha. Hát hogy itt csak egy emberen nem volt mennyegzői ruha, erre majd vissza fogok térni erre, hogy mindenkin volt, de egy emberen nem volt. De először hadd oszlassuk el az értetlenségünket, mondom, amire hajlamosak lennénk, hogy hogyan is követelhetett mennyegzői ruhát a gazda, amikor talán az embereknek nem volt módjuk mennyegzői ruhát felvenni, hiszen nem ide készültek. Na most ennek a példázatnak, e vonásának a megértéséhez csak egy nagyon kis ismeret szükséges, és ez a kis ismeret magából a 10. és 11. versből is, illetve a 12. versből is kiderülhet, tudnék abból a vonásból, hogy a megszólított ember, aki nem volt mennyegzői ruha, az nem szabadkozott, nem mondta azt a gazdának, hogy uram, nem is lehet mennyegzői ruha, mert nem ide készültem. Ugye? Mert talán mi ezt várnánk, hogy ezt mondanám, hogy hát azért nem lehet mennyegzői ruhám, mert nem ide készültem, engem az utakról és a keresztutakról hoztak el ide. De azt olvassuk ezt a jelentőség teljes mondatot a 12. vers végén, az pedig hallgatott. Tehát ebből a hallgatásból is arra következtethetünk, hogy neki lehetett volna mennyegzői ruhája. Ő igenis ölthetett volna mennyegzői ruhát, és mondom itt csak azt a kis korabeli szokást kell ismernünk, hogy Palesztinában nagyon nagy kiváltságnak számított, hogy valakit a mennyegzőre meghívtak. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt,
És nem csak a meghívást mellékelték azoknak, akik eleve nem tudtak készülni a menyegzőre, hanem a menyegzői ruhát is. Tehát ha valakit hirtelenül hívtak meg egy menyegzőre, nem volt ideje neki előkészülni, amikor megérkezett a menyegzőnek a színhelyére, jelen esetben a király házához, ott felajánlották mindenkinek a menyegzői ruhát. Ezért hallgatott az illető ember, mert itt a háttérben nem az volt, hogy ő nem vehetett föl menyegzői ruhát, hanem ez volt a háttérben, hogy ő nem fogadt el a menyegzői ruhát. Tehát erre nagyon szeretném fölhívni a figyelmet, mondom, szövegszerűen is kiderül, ha valaki nem ismeri az ókori szokásokat, de egy kicsit utána járunk, akkor ez teljesen bizonyos, hogy akit a menyegzőre meghívtak, annak mellékelték a menyegzői ruhát, ha ő nem tudott előkészülni. Tehát itt nem arról volt szó, hogy ő nem tudta beszerezni a menyegzői ruhát, nem volt ideje tisztálkodni és tiszta ruhába felöltözni, hanem itt arról van szó, neki is felajánlották a menyegzői ruhát, ő is fölvette volna, de ő azt nem fogadta el, ő azt elutasította. Na most, hogyha legalább idáig eljutunk a példázat megfejtésében, akkor föl kell, hogy vessük azt a kérdést is a Biblia alapján, hogy mit is jelképez a tiszta vagy a fehér ruha a Bibliában. Itt kikerülhetetlen, csak úgy, mint más példázatokban, hogy ezekben a szemléletes képies történetekben bizonyos jelképek vannak. Tehát, hogyha ezeket a jelképeket nem ismerjük, akkor tulajdonképpen feltöretlen dió marad előttünk a példázat. Nem tudtam a táblára mindent felírni, de néhány alapvető négy Biblia verset felírtam, hogy a Bibliában a ruha minek a jelképe. Mielőtt felolvasnám, illetve rámutatnék ezekre a Biblia versekre, itt is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliának csodálatos jelképrendszere van, és hogyha valakinek én feltenném a kérdést, hogy mikor olvasunk először ruháról a Bibliában. Ugye amihez csak a Bibliának mondjuk három fejezetét kellett elolvasni a legelejéről, hogy már ruháról olvashatunk, akkor biztos, hogy erre mindenki meg tudna válaszolni, aki legalább az első három fejezetet elolvasta, hogy akkor találkozunk először ruhával, amikor Ádám és Éva elköveti a bűnesetet, és látják azt, hogy mezítelenek, szégyelni kezdik magukat, és maguk alkotta ruhával borítják be a testüket. Ez a Mózes első könyve a harmadik fejezete az úgynevezett fügefa levél öltözetről szóló rövid bibliai beszámoló. Nem mennék most bele abba, hogy mi volt azelőtt az első emberpárnak a ruhája. Nyilván volt ruhája az első emberpárnak. Az embert az Isten megteremtette és erre a földre teremtette, de minden embernek az intimitását, a maga személyiségét az Isten megőrizte, és Isten nem úgy teremtett embereket, hogy a középkori adamita vallás mondta, hogy Isten mezítelenül teremtett bennünket, mindenki mezítelenül járjon. Az első emberpárnak is volt ruhája, Istentől adott, készített ruhája, de azt látjuk, hogy amikor elkövették az elfordulást az Istentől, akkor ez a ruha eltávozott az első emberpáról. Ezért olvassuk például a Bibliát nagyon mélyen magyarázó Ellen Gould White műveiben két könyvben is, az egyik kapható itt is, a Pátriárkák és Proféták című könyv, a másik most kifogyott, ami a kezemben van, a Krisztus példázatai című könyv, hogy Isten, amikor megteremtette az első emberpárt, ő maga gondoskodott ruháról, fényruháról, ami minden embernek biztosította a maga intimitását, és azt, hogy ne legyen másnak vagy másoknak kiszolgáltatva. Ez valami csodálatosan hozzátartozott az ember teremtéséhez, de amikor az ember elfordult Istentől, akkor ez a ruha is eltávozott róla, és ezért olvassuk a Bibliánk harmadik fejezetében, hogy megnyilatkoztak a szemeik, és észrevették, hogy mezítelenek. És amikor észrevette az első emberpár, hogy mezítelen, akkor gyorsan kapkodva összeállított magának egy öltözetet, és ez volt a fügefa levélruha, ami ettől a pillanattól fogva a Bibliában egy nagyon nagy jelképé válik, tudnék annak a jelképévé, hogy az Isten akar adni ruhát az embernek, és az ember viszont nem fogadja el a ruhát, és ő maga akar készíteni ruhát magának. Tehát ez az egyszerű hétköznapi tárgy a ruha, a Bibliában ettől a pillanattól fogva átvitt értelmű jelképes jelentésűvé válik. Mit értünk ezután ruhán? Ezt írtam fel Ézsaiás könyve 64. fejezet 5. verse, amivel a ruha jelképe először is azonosítható, amikor azt mondja, itt a próféta, illetve Isten szól a prófétán keresztül, amikor azt mondja a zsidó népnek, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha.
Tehát azt mondja itt Isten a prófétával, hogy amikor az ember maga készít ruhát magának, hogy az első emberpár is ugye fügefa levél öltözékkel akarta beborítani a testét, hogy így védje meg magát a rosszal szemben, akkor ez átvitt értelemben úgy értendő, hogy minden ember saját maga akarja megoldani az életét, saját maga akarja védeni az életét a rossztól, saját maga akar egy bizonyos arculatot, egy bizonyos kinézést biztosítani magának. Minden ember érzi magában ezt az erőt és ezt az elhivatottságot, hogy ő képes megoldani az élete problémáit, az élete kérdéseit, és ezért mondja a próféta, hogy minden ember ruhát vesz magára, minden ember valamivel be akarja takarni magát, de, és itt van ennek a versnek a csattanója, ez a ruha mi az Isten szemében. Ez az átvitt értelembe vett ruha, hogy minden ember úgy gondolja a bűneset után, hogy elkövetjük ugyan a rossz dolgokat, de majd legyőzzük a rossz dolgokat. Követünk el bűnöket, de majd kijavítjuk a hibáinkat. Hogy ilyen az életünk, de majd mi helyrehozzuk az életünket. Ez az Isten szemében szennyes és megfertőztetett ruha. Mert az ember nem tudja igazán megjavítani az életét, az ember nem tud igazán megváltozni, saját magát az ember nem tudja felemelni. És ha még egy kicsit itt időzzünk az Ézsás 64.5-nél, tessenek megfigyelni, én csak kivettem ebből a versből ezt a kifejezést, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Van itt még egy szó, amire oda kell figyelnünk, és ez az igazság. Azt mondja itt Isten, hogy az emberek, mi emberek nagyon meg vagyunk győződve arról, hogy nekünk igazunk van. Hogy mi alapvetően jó életet élünk, minden ember valamilyen szinten meg van győződve, hogy az ő élete az kielégítő, jó csapáson jár, jó ösvényen jár. Minden ember arról van meggyőződve, hogy neki igaza van. Ezért is szól így ez az ige, hogy minden mi igazságunk olyan az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát nem azt mondja itt a Biblia, hogy a hazugságaink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Nem azt mondja, hogy a bűneink olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Arra sokkal súlyosabbat lehetne mondani, amit mi igaznak tartunk az életünkben, amikor mi úgy érezzük, hogy mi jól cselekedtünk, vagy helyesen gondolkozunk, vagy így kell másoknak is élni, mert a mi pártunkon van az igazság, akkor Isten előtt ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Félelmetes Biblia vers ez, nem? Nagyon félelmetes Biblia vers. Mert hogyha az lenne, hogy a bűneink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha, ezt még úgy értenénk, hogy igen, hát a bűn az visszataszító. De amikor azt mondja a Biblia, hogy amit mi igaznak gondolunk, amit mi helyesnek látunk, amivel sokszor úgy büszkélkedünk és kérkedünk, hogy na most én helyesen cselekedtem, és ez az igazi élet, amit én bemutatok, és ez az Isten előtt, hogyha most mi látnánk, hogy a jó Isten erre mit mond, akkor a Jóisten erre azt mondaná, hogy ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Tehát ezért a Bibliában a szennyes és a megfertőztetett ruha az az embernek a saját maga igazságaival azonos, tehát amit mi igazságnak gondolunk és látunk, ennek a jelképe a szennyes és megfertőztetett ruha. És ekkor már teljesen nyilvánvaló, hogy ehelyett a ruha helyett nekünk egy másik ruhát kell felvennünk. Ehelyett a ruha helyett, a szennyes és megfertőztetett ruha helyett egy tiszta, egy igaz ruhát kell felvennünk. Erről szól a Zakariás könyve 3. fejezet. Ez nem fér ki a táblára, de nagyon fontos fejezet. Zakariás könyve 3. fejezete arról szól, hogy Izrael népének főpapja ott áll az Isten előtt látomásban, és piszkos, szennyes ruhákban állott, és az Isten megkönyörül rajta, és azt mondja neki, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és ünnepi öltözetbe öltöztessétek őt. És leveszik Józsuáról, a főpapról, a babiloni fogság utáni főpapról a szennyes ruhákat, és tiszta ruhába öltöztetik őt. Ugye a tiszta ruha a Bibliában az Isten által adott ruha. Ugye megint csak menjünk vissza a bűnesethez. A bűneset után az ember felöltözött fügefa levél ruhába. Ott is volt az Istennek válasza erre? Amikor az ember felöltözött fügefa levél ruhába volt? Mert Isten bőruhákba öltöztette fel az első emberpárt, amivel jerezni akarta az Isten, hogy a fügefa levél ruha az nem megoldás.
fizikailag sem megoldás, mert gyenge, és sokkal erősebb ugye a bőruha, és átvitt értelemben sem megoldás, mert az embernek a saját igazsága olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Az Isten áldozatát vetítette előre, hogy bőruhákat adott az Isten neki, tehát Ádámnak és Évának, az Isten áldozatát, Krisztus áldozatát vetítette előre, hiszen a bőruhába való felöltöztetés az kis állatok megáldoztatását feltételezi, ezért tudta Isten így felöltöztetni őket, és ez Krisztus áldozatára hívta fel az emberek figyelmét, aki mint ártatlan bárány az életét fogja adni majd az emberiségért. Tehát a két jelkép, a szennyes és megfertőztetett ruha, ez a saját magunk igazságai, a saját magunk cselekedetei és törekvései, amelyekkel mi azt hiszük, hogy megjavíthatjuk az életünket. Itt is azzal találkozunk, mint az egyik elmúlt példázatnál már ezt kidomborítottam, hogy az életben sokkal nagyobb dolog a cselekvésnél az elfogadás. Nem mi magunk akarjuk rendbehozni az életünket, mert a Biblia szerint ez soha nem fog menni. De nehogy úgy képzeljük, hogy egy nagyon passzív dolog az elfogadás sokkal aktívabb és nagyobb dolog, mint a cselekvés. Nem mi akarjuk megváltoztatni az életünket, hanem fogadjuk el, ahogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket. Ugye, tehát a ruha példázata, illetve a ruha jelképe is erre hívja fel a figyelmünket, hogy fogadjuk el, hogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket, bizony ez sokkal súlyosabb szembefordulás önmagunkkal, mint belemenni számtalan dologba, hogy majd én ezt csinálom, azt csinálom, így lesz jó az életem, amúgy lesz jó az életem, ezt nagyon könnyű megtenni. De az, hogy elfogadni valakitől valamit, ami ellenemre szól, ami nem hagyja jóvá, amit teszek, és radikális, gyökeres változás sürget, ez sokkal nagyobb tett az életben. A ruhának a jelképét, hogy említettem, most nem akarom felírni a fél Bibliát, például a tékozó fiú példázatában is, amikor a rongyos ruhákat levéteti az apa a fiúról Lukács 15. fejezetében, és tiszta ruhát, ünnepi öltözetet ad rá, ugyanezt fejezi ki. Tehát, hogy ez a fiú belátta, hogy az életét eltékozolt, ő nem tud jobb lenni, ő nem tudja magát megváltoztatni, ez nem is kéri az apa, hogy ő maga változzon meg, hanem az apa megy elébe, az apa mondja azt, hogy vegyétek le róla a piszkos, a szennyes ruhát, és majd én ünnepi öltözetet adok neked. De látjuk, hogy ez végigvonul a Biblián, de próbáljuk meg most meghatározni is, tehát egészen pontosan azonosítani is ezt a jelképet. Az azonosítás megtalálható a Jelenések könyve 19. fejezet 8. versében, amelyben ezt olvashatjuk, hogy a fehér ruha, vagy a tiszta ruha, így fordítja a Bibliánk, hogy a fehér gyolcs, a szentek igazságot cselekedetei. Tehát azért mondtam el nagyon röviden, vázatosan a ruhának a bibliai előfordulásait, illetve hogy végigvonul ez a jelkép az egész Szentíráson, hogy most legyen valami alapunk ahhoz, hogy azonosítsuk ezt a jelképet. Tulajdonképpen ez a jelkép az igaz emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe. Tehát ahol fehér ruhával találkozunk a Bibliában, mint jelképes értelmű kifejezéssel, ez a tiszta emberi jellemnek, a megtisztult emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe, mert ezt szövegszerűen így olvassuk, tehát Jelenések 19.8-ban a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát röviden, egy mondatban, a tiszta ruha vagy a fehér ruha a megváltozott, szentelődött életjelkép.

százszor és ezerszer tanítja, hogy Isten nem az alapján fogja üdvözíteni az embereket, hogy ki mit gondolt, ki minek vallotta magát, vagy ki milyen vallásos vagy hívő embernek állította be magát, hanem az alapján fogja Isten az embereket osztályozni, hogy kinek változott meg nem csak a gondolkodása, mert hiszen ha a gondolkodás megváltozik, annak következményeinek is kell lenniük, kinek változott meg a jelleme és a cselekedetei. Nagyon egyszerű szóval, megint csak csupaszítsuk le a dolgot, hogy teljesen érthető legyen a számunkra, ki lett igazságtalan emberből igaz ember? Ki az, aki szembefordult először gondolatban az igazságtalanságával, ez a megtérés, ugye a gondolatban való szembefordulás, a gondolat megváltozása, de utána a gondolkodás módja megváltozása után ki igényelte állandóan az Isten segítségét, hogy ne igaztalan életet éljen, mint amit azelőtt élt, hogy igaztalanul gondolkoztunk és igaztalanul cselekedtünk és éltünk, hanem hogy ki lett olyan ember, akinek a jellem, a cselekedete és ezáltal, ugye a cselekedetek visszaadnak a jellemünkre, a jelleme is megváltozott annak az embernek. Tehát mi volt itt a probléma ennél az emberünknél, hogy szem elől tévesztette azt, hogy az örök életre nem lehet igazságtalan cselekedetekkel, nem lehet igazságtalan jellemmel eljutni, mert tulajdonképpen akkor ugyanott az örök életben folytatódna ugyanez, tehát a bűn történelme, márpedig Isten tökéletes megváltást akar, Istennél az örök életben nem lesz már bűn, nem lesz már gonoszság, nem lesz már halál és fájdalom, de ennek van egy feltétel, hogy oda ne kerüljenek olyan emberek, akik ott elkezdenek majd újra kísérletezni a rosszal. Ne kerüljenek olyan emberek, akik megengedik maguknak egy-egy cselekedetükben csak ennyit, hogy vegyenek a fának a gyümölcséről, amire az Isten azt mondta, hogy ne vegyetek. Hát ez nem volt nagy dolog, ugye? Nem volt olyan főbenjáró nagy vétek, amit Éva megengedett magának, de ebből a kis parányi mozdulatból lett ez a nagy, súlyos, borzalmas világtörténelem, amiben mi most élünk. Tehát a példázat arról szól, hogy amikor a király bemegy, hogy megnézze a mennyegzői sokasságot, látott ott egy embert, aki úgy gondolta, hogy ő akkor is üdvözülhet, akkor is eljuthat a mennybe, hogyha ő megenged magának igazságtalan cselekedeteket, vagy vannak jellemhibái, amelyekről nagyon is tud, de hát mentegeti magát, hogy ezzel vagy azzal nem olyan nagy főben járó hibával Isten még üdvözíteni fog engem. Úgy gondolom, hogy ha mindezt így azonosítjuk, és komolyan vesszük a példázatnak ezt a jelképét, a ruha jelképét, akkor ez a példázat nagyon nagy megszólító erővel közeledik hozzánk. Mi nekünk is föl kell, hogy vessük a kérdést, hogy mi szeretnénk-e élni, vagy nem szeretnénk élni. Mert élni az Isten világában csak úgy lehet az örök életben, hogy az ember már itt, ebben a világban, ebben a földön szembefordul a hibáival, szembefordul a jellemhibáival, szembefordul az igazságtalan cselekedeteivel, hogyha ezt nem tesszük, és ezek megmaradnak, akár a jellemünkben, akár a cselekedeteinkben, Isten így nem adhat nekünk örök életet, mert akkor kiszámítható a következmény, hogy ott az örök életben is elkezdődne ugyanaz, ami itt a Földön olyan sok szomorúságot és fájdalmat okoz nekünk. Mint említettem, ez a példázatnak a legfőbb vonása is, itt egy kicsit álljunk meg a példázatnál, mielőtt tovább mennénk. Néhány kérdést vessünk fel. Például ilyen kérdést, hogy valóban meg tudunk-e változni mi emberek? Tehát meg tudunk-e mi változni a jellemünkben és a cselekedeteinkben? Vagy ez csak egy felhívás? Ez csak egy magas szint, amit úgyse senki nem fog átugrani, de ez olyan jól hangzik, szépen hangzik, hát magasra kell állítani a mércét, mert akkor az emberek úgyis többre fognak törekedni. Hát hogyha lejjebb állítjuk a mércét, akkor eleve kevesebbet fogják teljesíteni az emberek. Tehát még egyszer hadd vessem fel a kérdést, hogy lehetséges-e itt a Földön teljesen megváltozni a jellemünkben? Lehetséges-e az, hogy jellemvonások elmaradjanak az életünkből? Olyan jellemvonások, amelyek nyomán talán számon tartottak bennünket régen. Hogy az ember hiú, az ember irigy, az ember haragos. Ugye sokszor így egy-egy jellemvonást ugratunk ki, és azt mondjuk, hogy hát ezt az embert különösképp ez jellemzi. Még igazán hívő emberekről is, hogyha megkérdezzük a hittestvéreiket, hogy mégis hát mit gondolsz, hogy mi nála a probléma, mit kell neki leküzdenie, azt hiszem,

0: hogy minden hívő ember tud a maga hittestvérén is egy ilyen vonás találni, hogy ez az ember egy kicsit azért elhamarkodottan ítél, ez az ember gyorsan haragra robbantható, ez az ember meggondolatlan sok esetben, ez az ember ilyen és ilyen helyzetekben ezt és ezt mutatta meg magából. Szóval a kérdés jogos, hogy vajon teljesen kitisztulhatnak-e a rossz jellemvonások az életünkből. A Biblia erre határozott igennel válaszol, és meg is mondja a titkát, hogy hogyan tudjuk a helytelen jellemvonásainkat és a helytelen cselekedeteinket legyőzni. Itt is most arra szorítkozom, ahol a ruha jelképét érinti a Szentírás. Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében van ez a kifejezés. Jézusnak a Laodícia beliekhez írott levelében, Jelenések 3.18-ban, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ember önmagát legyőzni nem tudja, az ember jobb jellemvonásokat önmag erejéből nem tud kifejleszteni, de két szóban megmondta a titkát annak Jézus, hogy hogy lehet belőlünk más ember. És ez a két szó így hangzik, védj tőlem. Mind a két szó hangsúlyos. Istentől kell vennünk, tehát ezt Istentől tanulhatjuk el, tőlem. De neked személyesen kell ezt elvenni. Védj tőlem. Ez a Bibliának egyik legnagyobb felszólítása, amelyben ott van az, hogy ha valakinek nem Isten a mintája, nem Isten a példája, nem Krisztus áll a gondolkodásának középpontjában, és hogyha nem személyesen törekszik arra, hogy Krisztustól vegye a példát, és nem akar személyesen hasonlítani Krisztusra, akkor soha jobb ember nem lesz az ember. Ebben a két kis kifejezésben benne van a jellem átalakulás egész ABC-je, és egész magas rendű filozófiája, hogy az Isten nekünk nem egy nagy könyvet adott, nem egy nagy filozófiát, vagy egy nagy tanrendszert adott. Isten elküldte hozzánk a saját egyszülött fiát, hogy pontosan mutassa be, hogy hogyan kell élni. Na most, hogyha az ember Krisztus életét tanulmányozza, hogyha Krisztus köti le a figyelmét, ha mindig új és új dolgokat lát Krisztus életében, és mindig érzi az ember magát megfedni, hogy Jézus ugyanilyen természetben, mint amiben én élek, ugyanilyen természetben tökéletesen tudott viselkedni, honnan van az, hogy én mindig elbukom, honnan van az, hogy én ennyit hibázom az életben. Ha egy embernek a gondolkodásmódját Krisztus köti le, és a mérték Krisztus lesz az életében, akkor majd tud venni tőle olyan példát, amire az erőt is meg fogja kapni Krisztustól. Ez a személyes hitharcnak, vagy a hitküzdelemnek a lényege. Erre mondta Pál apostol Timóteusnak, harcold meg a hitnek szép harcát. Harcold meg a hitnek szép harcát. Mit jelent a hitnek szép harca? Látom a példát, látom a tökéletes mintát, és érzem azt, hogy Jézus azért jött el erre a földre, és azért jött ugyanilyen természetben, mint én, mert ehhez akar engem hozzásegíteni, hogy én higgyek abban, hogy ugyanolyan lehetek, mint ő. Ezért mondja Jézus itt a Jelenések 3.18-ban, hogy tulajdonképpen három dolog kell ahhoz, hogy a jellemünk átalakuljon. Az első dolog, védj tőlem, ugye a védj tőlem után mi következik? Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ugye a tűzben megpróbált arany a hitnek a jelképe. Ugye hit nélkül lehetetlen megragadnunk Jézus példáját, ha Jézus csak egy nagy személyiségnek tartjuk, vagy egy igaz valakinek, de nem hiszünk abban, hogy Jézust lehet követni, akkor tulajdonképpen nem beszélhetünk hitről. Keresztény értelemben csak akkor beszélhetünk hitről, ha valaki hisz abban, hogy Jézust lehet követni. Ugyanúgy lehet élni, mint hogy Krisztus élt. Ugye ezért mondja, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye gazdagságot az szerezhet az életünkben, azáltal leszünk kiteljesedett, érett és arányos személyiségek, ha Krisztus életét tanulmányozva, Krisztus szavait és példáját tanulmányozva, mindenre azt mondjuk, hogy igen, ez is tökéletes példa, ezt eddig sem tudtam, eddig sem így éltem, de most már látom ezt, örülök ennek, kérem az erőt, hogy ugyanúgy tudjak élni, hogy Krisztus élt. Ez egy folyamat az életben, ez a hitnek szép harca, amelyet Pál apostol biztatta ugye a munkatársait. A második dolog, hogy védj tőlem a tűzben megpróbált arany után fehér ruhákat, hogy ki ne láthassék a te mezítelenséged rúdsága. Nagyon érdekes ebben a kifejezésben ez a mezítelenség rúdsága. Újra elő fog jönni majd a Jelenések könyve 16. fejezet 15. versében, amelyről majd később fogok beszélni. Ugye azt mondja itt a felszólítás, Jézusnak a felszólítása, hogy csak az az ember jut el megváltozott jellemre, aki semmilyen hibájával nem köt alkut. Ez ugyanolyan, mintha az ember felvesz egy ruhát, de bizonyos helyeken az a ruha felhajtódik, vagy nem teljesen borítja be a testet, és mindannyian láttunk már ilyen helyzetet talán az életben, hogy valaki felvett egy nagyon szép ruhát, de alatta valami kilátszott, mondjuk egy nem egészen megmosott láb, vagy köröm, vagy nem tudom én mi, és aztán az nagyon kellemetlen és nagyon fájó érzés, amikor az ember rádöbben arra, hogy bár mindenki látja a szép ruháját, de a következő tekintettel azt is kiszúrja, hogy retkes a lába az illetőnek. Ugye? Tehát az mindenféleképpen egy óriási kontraszt, és ugye erre épít erre az óriási kontrasztra a Szentírás, hogy azért vegyél fehér ruhákat, hogy ki ne láthassék a te mezítelenséged rúdsága. Tehát amit csak megismerünk Krisztusból, amiben Krisztus nekünk mérték és példa, ott mindenben követni Krisztust, ez a szabály. Ha valaki olyan keresztény életet akar élni, hogy úgy nagyjából, hatvertünknek egyébként egyik legnagyobb veszélye és fenyegető veszélye, amikor az emberek csak úgy nagyjából meg körülbelül akarnak valamit megcsinálni. Tetszenek tudni, hogy milyen az az iparos, aki bejön a lakásunkba, aztán nagyjából megcsinálja a dolgot, ami kétszer annyira folyik a csap holnap, mint ahogy tegnap folyt. Vagy ugye ez a nagyjából egészéből cselekvés, erre mondják az emberek, hogy bárcsak hozzá se nyúlt volna. Ugye? Tehát erre nagyon vigyázzunk, mert hogyha igaz az, amit Pál apostol mond a Filippi levélben, hogy engem megragadott a Krisztus, akkor a Krisztusnak az egész életünket meg kell ragadni, és Krisztus mindenben példa kell, hogy legyen a számunkra, nem csak mondjuk az erkölcsi életben, hanem mondjuk az életmódunkban, kifejezetten anyagi dolgokban is, pénzkezelésben is, mindenben az életünkben. Ha valaki nagyjában befogadja Krisztust, de vannak még le nem fedett részei a lényének, ez olyan, mint hogyha kilátszik a mezítelenség rúdság, annál rosszabb. Annál rosszabb. Tehát, hogy lehet igazi megváltozott jellemre jutni? Igazi hitet kell venni Krisztustól, hogy higgyünk abban, hogy mindenben követhető Krisztus, ez az első. A második, hogy teljes győzelemre van szükség, itt nem lehet a lényünkben olyan részeket hagyni, amelyekben kilátszik a mezítelenség rúdsága, és ott jön még a harmadik dolog, hogy védj tőlem szemgyógyító írt, hogy kend meg a szemeit szemgyógyító írral, hogy lássál, tehát szükség van egy lelki szemléletű életre, egy Szentlélek által vezetett életre, amikor az ember lelkiképpen közelíti meg a dolgokat, és nem a maga durva testiességében, hogy hát én sem vagyok a legrosszabb ember, nálam is vannak még rosszabb emberek, hanem olyan módon, hogy fájjon az embernek az a rossz, amit elkövetett, mert hogyha fáj az a rossz, és nem másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor biztos, hogy Isten majd el is tudja venni azt a rosszat. Tehát hadd hívjam fel erre a figyelmet, hogyha valakinek kétsége merülne fel, hogy lehet nekünk más jellemre eljutni? Lehetünk teljesen más kicserélt emberek? Akkor csak a Jelenések 3.18 jusson az eszünkbe, hogy Jézus Krisztusnak van ilyen kijelentése, hogy igen, lehetünk. Ebből egy másik kérdést is hadd tegyek fel, és ez a kérdés így hangzik, hogy állhat-e valami is ellent a jellem átformálódásunknak? Meg lehet-e akadályozni azt, hogy egy ember megjobbuljon és teljesen megváltozzon? Mert nagyon sok ember így gondolkozik, hogy én jobb ember lennék, de hát nem olyanok a körülményeim. Meg én ezeket a géneket hoztam, ilyen családból származtam, így neveltek engem, meg ebben a piszkos világban élek, nekem is egy kicsit a piszkot fel kell vennem, és ezzel élnem kell. Szeretném itt is nagyon határozottan leszögezni, hogy a jellem átformálódás útjába senki nem állhat, egy valaki kivételével, és ezek a saját döntéseink. Nem lehet arra hivatkozni, hogy bennünket más emberek tesznek rosszá. Nem lehet arra hivatkozni, hogy a körülmények tesznek rosszá. A jellem átformálódás az minden embernek a kezében van. Minden ember döntéseinek a kezében van. Ha van igazi példánk, ha teljességre akarjuk vezetni a győzelmünket, ha lélek segítségét kérjük, akkor a Római Levél 8. fejezetével mi is föltehetjük a kérdést, mint Pál apostol, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ez a kérdés idevág. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, soha nem lehet arra hivatkozni egy keresztény embernek, hogy azért tett valami rosszat, mert egy másik ember vagy a körülmények rászorították arra a rosszra. Ha egy keresztény ember rosszat tesz, az csak a hitetlenségének az árulkodó bizonyítéka, vagy a jellem átformálódásban annak, hogy nem veszi komolyan a küzdelmét. Csak a saját hibáinak a bizonyítéka. Senki sem ég, sem föld, sem ember, sem pokol nem árhat ennek az útjában, ezért érdemes elolvasni ezt a Római Levél 8. fejezetének a végét, ahol Pál apostol végig sorolja, hogy senki nem állhat annak útjában, hogy elszakítson bennünket Krisztus szeretetétől. És hogyha nem szakadunk el Krisztus szeretetétől, akkor Krisztus a lélek által ezt a munkát véghez viszi az életünkben. Többször felhívtam a Bibliakör tagjainak a figyelmét, hogy olvassunk zsoltárokat. A Zsoltárok könyvében nagyon sokszor ismétlődik ez a kifejezés, hogy szorultságomban tágas teret hagytál nekem. Ez is idevág. A legnehezebb emberi élethelyzetekben tágas terünk van. Mire? A megváltozása, a megjobbulása. Sokszor az életnek a kínjai, a nehézségei, szóval a szorult helyzet. Sokkal többet használ a jellem átalakuláshoz, mint a könnyű helyzet, az egészséges helyzet, a fiatal életkor, a kényelmes élet. Szorultságomban tágas teret hagytál nekem, Dávid milyen sokszor mondja ezt Istennek elismerőleg és leborulva előtte, mert a jellem átformálódásnak semmi, de semmi nem állhat útjában. Noé igaz jellemet fejlesztett akkor, amikor az egész világ hazug volt, sőt betelt a föld erőszakossággal. Olvassuk Mózes első könyve 6. fejezetében. József, akit eladtak a testvérei, igaz jellemet fejlesztett egy idegen országban, számkivetetésben, a börtönben. Miért? Azért, mert semmi nem tudta elválasztani az Isten szeretetétől, és Isten tudott működni az életében. Tehát tulajdonképpen erre a kérdésre is megadhatjuk a választ, hogy semmi, de semmi nem tántoríthat el bennünket a jellem átformálódástól, csak is egyedül a mi gyengességünk és a mi magunk rossz döntései. Még egy különleges problémáról hadd emlékezzem meg, mert tudom, hogy sok embernek, beleértve magamat is, nagyon sokszor ez a problémája, hogy sok ember talán a szenvedésben, vagy a betegségben, vagy a nehéz életkörülményekben tényleg komolyan keresi az Istent, és Isten nagyon komolyan meg tudja őt változtatni. Persze csak később látják majd az embereknek, maga az az ember is pár hónappal, évvel később, hogy mi mindent tud Isten kitisztítani ilyen körülmények között az életéből. De sok ember panaszkodik arra, hogy ő az életben egy valamit nem tud igazán elviselni, és ez pedig a pletyka, a súsárlás, hogy mit mondanak rólunk az emberek, hogy befeketítenek bennünket, hogy viselkednek, és milyen híreket terjesztenek rólunk, és ahogy hát mindannyian látjuk, hogy a mai világban is nagyon sok ember van, aki hát ettől lesz depressziós, lelki beteg, hogy hát rettenetes ez az emberi világ, itt nincs figyelme az embereknek a másikra, itt nincs egy jó szava az embereknek, itt nincs tapintat, itt nincs türelem. Szóval, hogy borzalmas, hogy az emberek mennyire nem szeretik a másikat, és tudok én egy ilyen világban más ember lenni, hát akkor szinte eltaposnak majd engem, mert hát ennek a világnak a törvénye a farkas törvény, a vas törvény. A Bibliában van egy gyönyörű zsoltár, ez a 112. zsoltár. Nem véletlenül ajánlom a zsoltárokat, még egy zsoltárt szeretnék ma este szóba hozni. A 112. zsoltárban van, csak ezt az egy mondatot jegyezzük meg, hogy mit mond a jellemben fejlődő emberről. A jellemben Krisztushoz hasonlóvá fejlődő emberről. Általában ez röviden a Bibliában ennyit jelent, hogy igaz ember. Igaz. Ha azt olvassuk, hogy igaz vagy igaz ember, mindig azokra vonatkozik, akik megszentelődni, Krisztushoz hasonlóvá válni akarnak, hiszen Krisztusról mondja azt Jelenések könyve, hogy ő a hű és az igaz. Tehát Krisztusnak a legrövidebb jelzője az, hogy igaz. És azoknak az embereknek is, akik hozzá hasonlóvá akarnak válni, hogy igaz. És azt mondja itt a 112. Zsoltár, hogy az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Olvastam ezzel kapcsolatban egy nagyon szép magyarázó mondatot, ami így hangzik. Az emberi jellemet a rágalmazás és a befeketítés nem tudja megváltoztatni. A hírnevünket elvehetik az emberek, a jellemünket nem vehetik el. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Ugye az emberi világban mindannyian ki vagyunk téve annak, hogy hamis beállításban mutatnak be másoknak, sokszor még egy hívő közösségnek is legakutabb problémája az, hogy ki mit mondott a másikról, meg ki hogyan állította be a másikat. Milyen jó lenne ekkor erre emlékezni, hogy a hírnevet el lehet venni. Hogy ahogy mondja a népi mondás, hogy a becsületet könnyű elvenni, és nehéz visszaadni. Ez igaz. Ez igaz. Embereket olyan gyorsan lehet befeketíteni, rágalmazni, olyan gyorsan be lehet úgy állítani, hogy az addig legjobb embert a világ legrosszabb emberének fogják tartani, egy-két ügyesen megcélzott nyíl és beszéd ezt el tudja végezni. De enkor gondoljunk arra, hogy a hírnevet el lehet venni, de a jellemet soha nem lehet elvenni. A jellemen ez egy karcolás nem kell, hogy ejtsen. Bármit mondjanak rólam, vagy bárkiről, hogy én tudom azt, hogy Krisztus a példám, akkor én nem azzal foglalkozom, hogy ki mit mondott rólam, meg vajon igaza van-e, vagy mennyiben van igaza, vagy mit válaszoljak rá, vagy hogyan és mint, tehát nem megyek bele ebbe a hínárba, hanem azt mondom, amit Pál apostol mond az első Korintusi levél 4. fejezetében, gyönyörű része ez a Bibliának, ez az 1 Korintus 4, amelyben azt mondja az apostol, hogy én ezt egy kis dolognak látom, hogy megítéltek, vagy emberi ítéletnap megítél engemet. Engem egy valaki fog megítélni, és ez az Úr. Mert én semmi rosszat nem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva, hanem abban reménykedem, hogy az Isten igazságos lesz, és én tudom, hogy minden jó, ami benne van, azt az Isten, bennem van, azt az Istentől kapom. És én még többet akarok kapni az Istentől. Én nem azzal foglalkozom, hogy emberek mit mondanak rólam, hanem azzal foglalkozom, hogy engem Krisztusból minden nap valami megragadjon, valami megállítson, valami előre vonjon. Tehát még egyszer mondanám ezt, hogy lehetséges teljes jellemátalakulás itt a Földön, hogy ebben senki nem lehet akadály, csak az, hogyha mi föladjuk ezt a küzdelmet. És még egy harmadik kérdés, hogy ez tényleg be fog teljesedni a végső napokban? Csak két rövid szóra hadd utaljak. Jelenések könyvében a 3. fejezet 18. versében, tehát azt olvastuk, hogy védj tőlem fehér ruhákat. Ez az utolsó Laodicea üzenetben van, tehát a végső idő keresztényeinek szól. Védj tőlem fehér ruhákat. Tovább olvassuk, és Jelenések könyve 16. fejezetéhez elérkezünk, amelyben az utolsó 7 csapás ideje van előttünk, és azon belül is a 6. csapás. Amikor így szól a Jelenések 16-15, ez a 6. csapás idején megszólaló ige, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy ki ne láttassék az ő mezítelenségének a rútsága. Ugyanaz a mezítelenség rútsága a 3.18-ban, mint a 16-15-ben, de nem erre hívom fel a figyelmet. Hanem arra, hogy Jézus itt azt mondta, hogy védj tőlem, itt meg azt mondja, hogy boldog, aki őrzi a ruhákat. Tehát igenis lesznek olyan emberek, akik felveszik a tiszta ruhát, és akiknek már csak őrizni kell azt a tiszta ruhát. A 7 csapás idején tudnélik nem lehet már megváltozni, akkor már nem lehet igaz új jellemet nyerni, de őrizni viszont lehet és kell is azt a tiszta ruhát. Itt szeretném kiemelni a példatörténetünkből azt, hogy milyen érdekes a példatörténetünkben, tehát az eredeti példázatban, hogy amikor a király bemegy, és megnézi a mennyegzői sokasságot, mindenkin van fehér ruha. Tehát, hogy úgy mondjam, a fehér ruhát nagyon könnyű megszerezni, el kell fogadni. Ők őrzik ott már a fehér ruhát. Az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, annak nem azt mondja ott a gazd, hogy akkor vegyél most fehér ruhát, vagy most adunk fehér ruhát. Ez az idő lejárt. Itt térnék rá a példázatnak a profétikus mozzanatában arra a kérdésre, amit itt a táblánknak a 3. sorában levő igehelyek mutatnak meg, hogy tudnék a Biblia szerint ez a példázat az egyik legnyilvánvalóbb jele annak, hogy Isten az emberek megítélését milyen formában fogja elvégezni. Mert ha a példázatot behelyettesítem a történelembe, itt nagyon röviden jelzem a történelmet, amelynek a lezárulásához teszek mindig egy kérdőjelet, mert Jézus második eljövetelének az időpontját nem tudjuk. A második eljövetele előtt már megkezdődik maga a mennyegző, tudnék olyan szempontból, hogy a király bemegy, és megnézi, hogy kinek van fehér ruhája. Ez annyit jelent, hogy az ítélet, tehát az ítélet Jézus második eljövetele előtt meg kell, hogy kezdődjék. Erről az Ószövetségben Dániel könyve 7. fejezetében a 9-től a 14. versig szemléletes bemutatás van, tehát egy vízió, egy látomás. És a Péter első levele, 4. fejezet, 17. verse az Új Szövetségben pedig azt mondja, hogy először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Tehát az ítélet nem olyan, ahogy sokan elgondolják, részben önhibájukon kívül gondolják el így az emberek, mert a középkorban úgy tanította a hatalmi egyház az embereket, hogy az ítélet az olyan szempillantás alatt lesz, és akkor Isten jön egy morc bíró, jobbra-balra választ embereket, és egy pillanat alatt minden ki fog derülni, és jaj nektek, mert hát nagyon sokan vesznek el, és nagyon kevesen fognak üdvözülni. A Biblia szerint Isten nem egy pillanat alatt fog ítélni, mert az Isten minden dolgába bepillantást enged így az ítéletébe is, hiszen az ítélet az egyik legérzékenyebb dolog az életben. Isten a mennyben elkezdi az ítéletet, és az ítélet halad előre, és amikor az ítélet befejeződik a mennyben, és jelképes értelemben, amikor az Isten látja, hogy kin van rajta a fehér ruha, akiken a fehér ruha ott van, tehát akiken az Isten bizonyított, hogy ezek az emberek megváltoztak, ezek az emberek törekedtek egy más életre, teljes komolysággal vették a jellem átalakulást, azokat fogja feltámasztani Jézus második eljövetelekor. Tehát az ítélet az egy folyamat, és mondom, a példázatok világában ez a példázat azért rendkívüli, mert rámutat arra, hogy mielőtt elkezdődne maga a mennyegzői vacsora, azelőtt bemegy a király, hogy megnézze a sokaságot, ez fejezi ki az ítéletet. Ugye az ítélet előbb elkezdődik, mint ahogy Jézus másodszor eljönne, hiszen Jézus, amikor másodszor eljön, akkor már érvényt szerez az ítéletének, tehát akkor már végrehajtja az ítéletet. Erre nagyon szeretném felhívni a figyelmet, csak úgy, mint most már időszükében röviden utalok a példázatunknak az utolsó mozzanatára, hogy az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, tehát nem, itt hadd tegyem hozzá, nyilván ennél az embernél nem arról van szó, hogy itt egy ateista ember lenne. Ez az ember végül is elfogadta a meghívást. Ez ember odaült, ő is ott akart lenni az örök életben, hitt a maga módján Istenben, de ez a hit ez nem elégíti ki a bibliai várakozásokat. Isten nem ilyen hitet akar adni az embernek, hogy méltóztassunk elfogadni, hogy ő létezik. Ez nem hit. Erre mondja a Jakab levele első fejezet, hogy az ördögök is többet tudnak ennél, mert még az Istent rettegik is. Ez nem hit, hogy valaki elfogadja, hogy Isten létezik. A hit az ott kezdődik, amikor valaki elfogadja azt, hogy lehet isteni módon élni ebben a világban. Lehet Isten példájára, Jézus példájára élni ebben a világban. A hit az itt kezdődik. És ez az ember nem nyert bebocsátatást a mennyegzői vacsorára, sőt azt mondta a mennyegzős gazda, hogy vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, és ott lesz sírás is. Nem fogcsikorgatás, helyesen így kellene fordítani, fogak vacogása. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ez a kifejezés, hogy külső sötétség. Ennek a megismétlése, ugyanez a kifejezés, hogy sírás és fogvacogás. Ez a Bibliában mindig a teljes elveszésnek a képe. A Biblia szerint van örök élet, egy örökké tartó boldogság, mert hiszen a vacsorában, vagy a királyi mennyegzőn a menny és a föld egyesül, ezért vacsora, mindenki leül az asztalhoz, a menny küldötte is, és a föld küldötte is. Ezzel szemben nem az lesz, hogy más emberek fődögélnek a pokolban, vagy kínosztatnak örökkön örökké, hanem lesz elveszés, külső sötétség, sírás és fogak vacogása. Abdiás könyve 16. fejezetében azt olvassuk, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Máté evangélium a 26. fejezetében Jézus azt mondta az utolsó vacsorán Júdásra, hogy jobb lett volna, ha meg se születik. A 37. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy láttam a rosszat szétterjeszkedni, mint egy gazdag lombozatú vadfa, de kerestem a helyét, és nem volt található. Tehát a rosszból nem lesz semmi, nem marad meg. Ilyen nem lesz, hogy megmarad a rossz, csak vagy mit tudom én, örökké valami gyötrelmes égésben, vagy valamiben. Nem található. Tehát a Bibliában elég komoly kifejezések, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, meg jobb lett volna, ha meg se születik, vagy nem található, vagy a gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, és lehetne még sorolni más kifejezéseket, de elégedjünk meg ennyivel, hogy a külső sötétség, a sírás és fogacogás ennyit jelent, hogy embereknek nem lesz joguk az életre, semmilyen formában nem lesz joguk az életre. Lesznek emberek, akiknek lesz joguk az életre, akik felöltötték Krisztusnak a tiszta ruháját, akik hittek abban, hogy Krisztushoz hasonló módon lehet élni. Akik ebben nem hittek, azok ugyan milyen életben akarnának élni? A rossz életében? Hát Isten nem rossz életet, az Isten nem tart fenn és nem teremt. Most csak kegyelemből tartja fenn ezt az életet, hogy meg tudjunk változni. Tehát a példázatnak ez az utolsó mozzanata is rendkívül hangsúlyos, de hát átengedem majd a szót a kérdezéseknek. A példázatnak ezt a harmadik mozzanatát szerettem volna kinagyítani, a jellemátalakulást, a jellemátalakulás szükségességét, lehetőségét, mindenki számára járható útját, és az, hogy itt csak mi hibázhatunk. Ne fogjuk a körülményekre, a világra, semmire se. Ha valaki meg akar változni ezen a földön, megváltozhat, mert Istennek erre a... Istennek van erre ereje, és az ember számára ezt a lehetőséget az Isten mód felett, mérték felett biztosítja. Azt hiszem, hogy ennyi fért bele a mai Biblia körünkbe. Most szívom a szót, és lehet a mai témánkkal kapcsolatban föltenni kérdéseket, hozzászólni. Igen, nagyon jó kérdés ez. Biztos, hogy a fehér ruha felöltése az folyamat, hiszen ha a fehér ruha a szentek igazságot cselekedetei, tehát jellemátalakulás cselekedetek megváltozása, más bibliai kifejezéssel megszentelődés, akkor a megszentelődés folyamat. De azért érdekes a kérdés, mert a Biblia ott nem azt nem mondja, hogy ez gyors vagy hosszadalmas. Minden folyamat attól függ, hogy milyen erők hatnak. Ha valakit megragadott a Krisztus, hogy idéztem a Filippi levélből Pál apostol kifejezését, akkor ez lehet egy nagyon gyorsan lezajlódó folyamat, mint hogy a példázat is inkább ezt sugallja, mert itt nem, hogy mondjam, nem nagy idő telt el a megszólítás és az ott ülés között. De nem is ez a döntő, nem is ez a lényeges, az biztos, hogy folyamat, de mindenkinek az életében más és más folyamatok vannak, és egyáltalán nem lehet a másikhoz hasonlítanunk magunkat, hogyha a másik embernek 5 év kellett, vagy 10 év, akkor nekem bezzeg ennek a duplája kell, vagy valami ilyesmi. Szóval ezt nem lehet így elmondani, hanem itt minden attól függ, hogy milyen erőket engedünk hatni az életünkben, mert, hogy úgy mondjam, az életben meg lehet változni nagyon, nagyon gyorsan, viszonylag belátható időn belüli gyorsasággal is. Például emberek életében a nagyon nagy megrázkódtatások, ha jó irányba mennek, nagyon gyors folyamatokat indítanak be. A nagyon nagy tapasztalatok, vagy nagyon mély átélések, nagyon gyors folyamatokat indítanak be. Most, hogy kellőképpen még válaszoljunk a kérdésre, keresni kell más bibliai jelképeket, illetve más bibliai helyeket. Nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyve van tele ezzel a jelképpel, ugye ez látszik a táblán is. A Jelenések könyve 7. fejezetében a ruha mellett egy másik jelképe is feltűnik a megszentelésnek, és ez pedig a ruhának a kifehérítés. Ez is a ruhával van mondjuk összefüggésben. Tehát amit tetszett mondani, az tulajdonképpen a Biblia szóhasználatában két dolog. Ugye a ruha a piszkos, először kimossuk, tehát a szennyet eltávolítjuk. Utána pedig hát a régi világban még kiszokták fehéríteni a ruhát, tehát hogy ugyanolyan legyen az állóképessége, mint ami újkorában volt, és ezért olvassuk a Jelenések 7. fejezetében, hogy lesznek emberek ezekben a végső történelmi időkben, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Tehát a megtérés után a megszentelődés, de itt se érzékeltet időt. Ugye az biztos, hogy a megtéréshez képest a megszentelődés az még inkább folyamat, ugye a megtérés egy viszonylag körülhatárolt időben játszódik le, de azért a megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, ez annyit jelent, hogy ez a dolog, ha igazi a megtérés, ha ott valódi erők hathatnak, isteni erők hathatnak, akkor a kimosás után a kifehérítés az egy természetes következmény, és viszonylag gyorsan lezajlódik. Itt jegyezném meg, hogy a Jézus Krisztus Apokalipszise című könyvet úgy is lehet olvasni, a második kötetet, hogy csak ennél tessenek fellapozni. Tehát a jelenések 7. fejezeténél, és csak ehhez a kommentárt tessenek elolvasni, a könyv ezzel nagyon részletesen foglalkozik, hogy mit is jelent ez, hogy megmosni és megfehéríteni ruháikat a bárány vérében. Na most még valamit hadd mondjak, hogy a mi magunk életében ehhez persze sok türelemre van szükség. Ha valaki nem a jobblator esetében van, akinek a megmosás és megfehérítés szinte ugyanaz az időpillanat volt, mert ő annyira mélyen megtért, annyira mélyen fájlalta az egész életét, és még a társát is figyelmeztette, hogy mi méltán függünk itt a kereszten, de ő ártatlanul van itt, hogy nála ugye ez egybeesett, és ezért ígérhette meg neki Jézus, hogy velem leszel a paradicsomban. De más embereknél, ahol mondjuk már megvolt a megtérés évekkel, évtizedekkel ezelőtt, és hát ahogy tetszett mondani, hogy sok küzdelmei vannak az embereknek, sok buktatója van ennek a megszentelődésnek. Ott is azt kell tekintetbe venni, hogy lehetséges, hogy azért nem haladunk kellőképpen ezen az úton, mert nem engedjük az Istennek az erejét és az isteni segítségnyújtást megfelelőképpen érvényesíteni. Van, amikor az ember maga akarja átvenni a karmesteri pálcát, és a megtérése után maga akarja hát irányítani az életét, holott a keresztény élet az a Róma 8:14 élete. Ugye, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát, ha az Isten vezérli az embert, akkor a megszentelődés is nagyon szép léptekkel halad előre, és ne felejtsük el, hogyha vannak hosszadalmas utak is, ezek csak azért hosszadalmasak sokszor, mert Isten a mennyből nem csak egy emberre visel gondot, hogy most egy ember megszentelődjön, hanem embereket összeköt egymással, és például egymás hibáiból, vagy egymásnak a kudarcaiból, vagy egy keresztény közösségnek a gyötrelmeiből sokszor annyit tudnak tanulni az emberek, és annyira erőteljesen kitisztul valami, szóval Isten mindent lát, és ezt a sok-sok szálat ezt egybeköti, és így lesz az ígéret, hogy majd lesz egy olyan egyház, a jelenések 19. fejezete szerint, hogy tiszta fehér gyolcsba öltözött egyház, tehát hogy a bárány mennyegzőjére az ő mennyasszonya elkészítette magát, vagy az Efézus levél 5. fejezetének az egyháza, hogy ezen az egyházon nincs se szeplő, se sömörgözés, se más eféle. Tehát Isten ezt a megszentelődést úgy akarja előrevinni mindig a történelemben, hogy minden embert belekalkulál ebbe a folyamatba. Ez ugyanolyan, mint Jézus mellett is ott volt a 12 tanítvány, és a 12 tanítványnál nem úgy volt, hogy voltak gyorsabban megszentelődő emberek, mint mondjuk János, és voltak nehezebben megszentelődő emberek, mint mondjuk Péter, és voltak olyan emberek, akik nem csak hogy a megszentelődésre nem jutottak el, de a megtérésre, és mondjuk Júdás. És Jézus mind a 12-nek az életét valahogy úgy irányította, és úgy segített, hogy egymás hibáiból tanuljanak, egymás kudarcaiból. Tehát ez valami mérnöki pontossággal előre haladó dolog, amit mi nem tudunk átlátni, vagy teljes mértékben nincs a hatalmunkban, de az a fontos, hogy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor valami visszaesést látunk, vagy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor kellő fejlődést nem tapasztalunk, hanem annál inkább menjünk ahhoz a forráshoz, aki nekünk erőt tud adni. És ne azzal foglalkozzunk, hogy mi most mit követtünk el, vagy mások esetleg mit szólhatnak hozzá. Ez az élet minden területén igaz, tehát ha az előadásban említettem mondjuk az életet általában, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy ki mit mond, keresztény közösségben is ez a fontos, hogy ott az ördög még inkább arra törekszik, hogy a legfontosabb kapcsolatot széttörje, mert a legfontosabb kapcsolatunk mégis a Krisztussal való kapcsolat. És hogyha az sikerül meggyengíteni, akkor valaki lehet nagyon jó egyháztag, meg lehet beírva a neve ugye a gyülekezet könyvébe, de hát hogyha a Krisztussal való élő kapcsolatát sikerül meggyengíteni, akkor nincs mérték, nincs Krisztushoz való hasonlás, tehát nincs megszentelődés. Tehát mindig ez a legfontosabb, és ezt fordítva is el lehetne mondani, ha bármi történik az életünkben, nehézségek, megrovások, szerencsétlenség, megalázás, stb., de ezek mindinkább visszavezetnek bennünket Krisztushoz. És nem magunk akarjuk megoldani ezeket a problémákat, hanem ezek még inkább késztetést adnak, hogy annál jobban kell keresnem Krisztust. Akkor viszont elérik a céljukat, és ezek nem nem tudnak eltávolítani Istentől, hanem annál inkább a megszentelődésnek az élesztőivé válnak. Ezek a rossz dolgok is. Ezért tartom a Róma 8-at nagyon fontos dolognak. Ugye nincs időnk arra, hogy belemerüljünk itt bibliai részletekbe, de hadd olvassam fel, hogy ez a Róma 8 miért egy alap kérdés, mert azt mondja itt a Róma 8. fejezetében a 33. verstől, kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakít el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szeretetétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát csak mi magunk szakíthatjuk el magunkat a megszentelődéstől. Ha mi magunk ezt a rossz döntést nem hozzuk, akkor Isten azért gyorsan el tud vezetni a megszentelődésnek egyre magasabb és magasabb fokaira. Még talán egy rövid példa, hogy a tanítványok is, ugye azt látjuk a Bibliában, hogy 10 nap alatt értek el a legmagasabb fokra. Ugye amikor Jézus nem volt velük. 10 nap alatt olyan utat megtettek a megszentelődésükben, amit azelőtt 3,5 év alatt sem tettek meg. Miért? Mert megragadta őket a Krisztus áldozata összetörte bennük az önző ént, és az isteni Szentlélek tudta őket vezetni, soha addig nem tudta még Krisztusnak a jelenlétében sem őket úgy vezetni, mint akkor, amikor Krisztus a mennybe ment, és 10 napig a pünkös, ugye 40 napig volt ő Krisztus, 50 napra áradt ki a Szentlélek, tehát 10 napig voltak egyedül. Tehát ezt azért érdemes megjegyezni, ezt a szemléletes idői példát, hogy senki nem mondogassa azt magának, hogy ma jaj, milyen lassan meg a ködös jövőben, tehát ezért nem nyilvánít a Biblia véleményt a megszentelődésnek az, hogy folyamat az igen, de ennek az időtartamáról nem nyilvánít véleményt. Az arra vonatkozik, ha valaki a megtérése után rögtön nem veszi komolyan a megszentelődést. Mert ugye a kisepert ház az a megtérés által tisztává lett ház, de ha üres, ha ott Isten nem foglalhatja el a maga helyét, akkor jönnek vissza 7-szeres erővel a démonok. Tehát tulajdonképp, amit eltetszett mondani, az nagyon igaz probléma, és tényleg a kereszténység történelmében ez a két pólus vált nyilvánvalóvá, de ezt a Biblia verset, ezt nem lehet eléggé megbecsülni. Mert ugye azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Tehát először a hit. Mert hit nélkül nem lehet megváltozott cselekedeteket várni. Hit nélkül csak olyan cselekedeteket lehet várni, amelyek olyanok Isten szemében, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Hit nélkül ez. Ez a hit nélküli embernek a maga igazságában reménykedő állapota. De hogyha valaki a hitet megismeri az Istent, és a megismerés által hite lesz neki, utána a hite után rögtön azt mondja, hogy és fehér ruhákat, hogy ki ne látassék a te mezítelenséged rúcsága, ugye először a hit, utána a cselekedetek, és utána egy szemgyógyító írja a kendbe a szemédet, hogy rásd. Tehát, hogy ez állandóan ezt a kettőt, a hit és cselekedetek összhangját a lélek felügyelje. Tehát helytelen az is, hogy hitről beszélni, és egy kicsit, hogy tetszett mondani, hátrább szorítani a cselekedeteket, helytelen a cselekedetekről beszélni, és hátrább szorítani a hitet, mind a kettőnek teljes érvényt kell szerezni, és a lélek vezetésével újra és újra megerősíteni mind a kettőt. Mert a kettőnek a körforgása, illetve az egymásba kapcsolásának szünetlennek kell lenni. Tudnék, mind a kettő, az ember fejlődésre van teremtve, és a hit az nem, hogy a fejlődésnek a vége, hanem a kezdete. Ugye akkor, amikor az ember hitre jut, a hit emeli meg az ember életét egy más szintre, és ott lesznek majd előbb-utóbb cselekedetek, de abból a cselekedetekből tapasztalatot szerez az ember, és ezekből a tapasztalatokból megint csak a hit nyer, és erősödik újra, és az megint emeli föl a cselekedeteket. Ezt például a Péter második levele első fejezetében fejti ki a Szentírás. Ott azt mondja a Péter apostol, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt. Milyen érdekes, ugye? Tehát jön a hit. A hit az megváltoztatja az ember gondolkodásmódját, abból előbb-utóbb más cselekedetek, és ez visszahatásképp más jellem kell, hogy kialakuljon, de a más cselekedetek visszahatnak a hitre, és a hit dúsul mivel? Újabb tudással, újabb ismerettel. Tulajdonképpen annak lehet tudománya a Biblia szerint, aki elindult ennek a fejlődésnek a pályáján, amit a hit indít el, a cselekedetek lendítenek tovább, a hit újra erősödik, és ez hoz létre egy olyan tudományt, olyan ismeretet, ami már tapasztalat, amiben már nem lehet kibillenteni az embert, és akkor mondja tovább, hogy ennek még mit kell előidézni, ennek istenfélelmet, türelmet, atyafiakhoz való hajlandóságot, mindenkihez való szeretetet. Tehát ezek így az életben úgy egymásból következnek, senki ne féljen attól, hogy a keresztény élet az olyan nagyon egysíkú és unalmas, sőt, itt szabadulnak fel a legnagyobb energiák és a legnagyobb fejlődési távlatok, mert amikor az ember már a helyes útra kerül, akkor látja már, hogy mi az élet, meg akkor gondolkozik másféleképp az emberi sorsról is. Úgyhogy a summa summarum itt az a tanulság, hogy sem nem az egyik, sem nem a másik, hanem a kettő együtt és a lélek vezetésével. Sajnos az ördögnek a legkiváló fegyverei közé tartozik az egymáshoz tartozó dolgoknak a szétszakítása. Mert ezzel meg tudja őrizni a látszatot, egy bizonyos kegyességnek a látszatát, de hogyha például szétszakítjuk a hitet meg a cselekedeteket, akkor egyik se lesz. A hit cselekedetek nélkül ugye megholt önmagában, tehát halott lesz. A cselekedetek hit nélkül szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát, hogyha szétszakítjuk a kettőt, az nem úgy van, hogy mindegyik őriz valamit a maga jellegéből, mindent elveszít. És az ördög ezt nagyon jól tudja, az emberek ezt nem nagyon tudják. De ugyanúgy vagyunk más alapdolgokkal is, például ugyanez a szeretetnek meg az igazságnak a szétszakítása az emberi világban, mert szeretet igazság nélkül az előbb-utóbb teljesen kiüresedett formális majom szeretet lesz, ugye szeretet igazság nélkül. De igazság is szeretet nélkül kihűlt hüveje a szeretetnek, tehát amiben nincs szeretet, az hiába igaz, az mit sem ér, annak ereje, melegsége, lendítő energiája nem lesz. Tehát ez mindig nagyon nagy eszköze az ördögnek szétválasztani hitet, cselekedetet, igazságot, szeretetet. A Biblia olvasása viszont mindig arra nevel bennünket, hogy a gondolkodásunk is mindig visszanyerje az eredeti tiszta állapotát, hogy ezeket mindig egységben kell látnunk. Akkor lesz az életünk is reményteljesen egységes. Igen, ez teljesen így van, tehát, de nem Isten akarata volt az, hogy ott öldöklés legyen, vagy pusztulás, de Isten látta előre, és mivel látta előre, ezt is be tudta építeni a maga tervébe, hogy most már nem templomba kell menni, és nincs templomra szükség, hanem a Krisztus temploma kell, hogy az emberben megszülessen. Tehát, hogy Krisztus kell, hogy hit által éljen az emberben. úgyhogy lényegileg ez volt Jeruzsálem pusztulása is, meg a Kárpit kettéhasadása is ezt jelképezte, hogy Krisztus befogadása által, hogy mondja az 1 Korintus 3-ban Pál apostol, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Ugye, tehát most a külső templomnak a példája, a tanító példája, az most már megszűnt, amiről tanított Krisztus kell, hogy elfoglalja a helyét, Krisztus viszont a szívünkben akarja elfoglalni a helyét. Tehát ezért mondja, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Tessék! A Bibliában az ide csatlakozó kijelentéseket. Ott van például a Római Levél 3. fejezetében a 9. vers, az azt mondja, hogy minden ember hazug. Ugye ez egy általános kijelentés. Minden ember hazug. Az is hazug, aki kifejezett hazugságukba veszti az életét, tehát gonosz dolgokat csinál, de az is hazug, aki úgy gondolja, hogy ő neki van saját magából igazsága. Ugye? Tehát Istentől függetlenül saját magában kitervelt, kigondolt élet folytatása, amit ő igazságnak nevez, amire ezt mondja, hogy szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát mondjuk Róma 3, akkor eszünkbe jutott a Filippi 3. Filippi 3-ban azt mondja a Pál apostol, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs saját igazságom, még a törvényből sem. Ez még tovább lép. Azt mondja, hogy ha valaki megismeri mondjuk az Isten törvényét, és azt mondja, hogy most már látom, hogy mi az igaz, mi a helyes, most nekiállok, és ezt így fogom cselekedni, és akkor én igaz ember leszek, szóval nekem nincs igazságom még a törvényből sem, hanem van igazságom a hitből, a Krisztus által, hitből való igazságom a Krisztusban. Tehát ez is rendkívül fontos, hogy az ember csak akkor változik meg teljesen, hogyha Krisztusnak az ereje munkálkodhat benne a Szentlélek által, akkor lesz tiszta és igaz az ember. Az ember sem saját magában nem tud tiszta dolgokat tenni. Miért nem? Azért, mert ott van a természetünk, és a természetünk mindig becsap bennünket. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy a legszentebb vágyak, a legszebb célok is pillanatokon belül besározódnak. De nem azért, mert az emberek kész akarattal akarják becsapni magukat, meg bolondá tenni magukat, hanem azért, mert a természetük úgy kiátsza az embereket. Ugye? Ez olyan, mint egy társadalomban a rendszerváltozás. Ugye nem felejtettük el, hogy mi volt még 10 évvel, vagy 9 évvel ezelőtt. Ugye nagy vágyak, nagy remények, itt volt az amerikai elnök, állt az esőben, hullott rá az eső, széttépte az előre megírt beszédét, magyarok, itt van a szabadság, éljetek a szabadsággal, felszabadultatok a diktatúra alól, stb. Aztán figyeltem a magyar lapokat, mindig arról írtak, hogy az ördög a részletekben van. Még a Népszabadság is mindig ezt mondta, pedig hát az egy ateista lap. Ugye az ördög a részletekben van. Hát az ördög jól beletette a lábát a részletekbe, mert aztán nézzük meg, hogy ebből mi lett, ebből az egész dologból egy nagy cirkusz lett. De ezt csak azért mondom el, most nem politikai szintére akarom terelni a dolgot, hanem így van az egyén életben is. Az ember eltervez szép dolgokat, és hogy lehet az, hogy akkor ez jön közbe, az jön közbe, amaz jön közbe, a végén már ott tartunk, hogy most miben hasonlít ez az eredetire? Miben? Van még valami, amiben hasonlít az eredeti elképzelésre? És ezt nem szándékosan tesszük mi emberek, hogy magunknak akarunk öngólt rúgni. Nem erről van szó. Tudjuk a játékszabályokat, ez a térfél, és oda kell berúgni a gólt. És közben a magunk hálójába jön be. Miért? Azért, mert a természetünk becsap bennünket, hát kicselez bennünket a természetünk. Na most hívő embereknél sincs másképp, mert hogyha egy hívő ember úgy gondolkozik, hogy én már megismertem a hitet, és én megismertem az Isten törvényét, mert végül is az Isten törvénye az ő jelleme, tehát én már látom magam előtt az Isten jellemét, én ilyen akarok lenni, de hogyha egy hívő ember ezt a saját maga erejéből akarja megtenni, ebből is csak egy ilyen farizeusi vallásosság jöhet létre, hogy egy idő után nagyon figyel arra, hogy mások mit mondanak róla, meg a látszatokat megtartsa, de belül olyan, mint az üszög már az embernek a belső világa. Egy megoldás van itt. És ez az egy megoldás az, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs igazságom, sem önmagamtól, de még a törvényből sem, nekem igazságom van a hit alapján a Krisztus által. Vagyis mi a kereszténység? A kereszténység az, hogy látom, hogy Krisztus milyen példát mutat, ahhoz képest megszégyenülök, hogy én hol vagyok, még úgy is, hogyha elfogadtam már a hitet vagy az Isten törvényét, és én azt szeretném, hogyha én is maradéktanul ugyanúgy tudnék élni, ahogy Krisztus, és ehhez kérem az erőt. És személyesen Krisztustól várom ehhez az erőt, és ehhez csak személyes küzdelem és csak Krisztussal együtt járás által juthat el az ember. Még nyilván ott is sok az ellenerő, meg a bukdácsolás, meg a visszaesés a magunk gyengesége miatt, de ha valaki ezt alapelvileg ezt megérti, hogy ez a három kategória van, saját erőmből csak idáig juthatok, a törvényből is csak odáig juthatok saját erőmből, de van igazságom a Krisztus ereje a hit által, tehát amikor egy emberben növekszik a hit, amikor egy ember vágyakozik megismerni a Szentírást, amikor az ember vágyakozik ezekkel a dolgokkal foglalkozni, akkor az ember naponként kapja a tízes találatokat, hogy itt mi derült ki rólad, ott mi derült ki rólad. De akkor nem önmagát sajnálja, hanem akkor azt mondom, hogy Uram, akkor mit kell, hogy cselekedjem, és újra csak nézem azt, hogy Krisztus milyen utat készít el a számomra. Tehát tulajdonképpen ez a keresztény élet. A keresztény élet a Krisztusnak való engedelmesség, hogy Krisztus is engedelmes volt az atyának, és így tudott győzelmes életet élni. Tőlünk se kíván az Isten többet. Krisztusnak is teljesen engedelmeskedni kellett az atyának, és úgy tudta az atya mindig erővel és erővel ellátni a hite alapján. Nekünk is erre van szükségünk. Tehát én erre ezt tudnám mondani, hogy ha ateista valaki, ha nem ateista, a Róma 3, az teljesen igaz, hogy minden ember hazug. Aztán ott azt is mondja, hogy nincs, aki keresse, nincs, aki értse az Istent. Ez mindenkire vonatkozik. Ugye a Róma 3-ban Pál apostol összefoglalja már a Róma 1-et, meg a Róma 2-t. Miről volt szó a Róma 1-ben, meg a 2-ben? A pogányokról, aztán a zsidókról. Tehát összefoglalja az egész emberiséget, és akkor mondja ki, hogy minden ember hazug. Tulajdonképpen ezt így is ki lehet mondani, ahogy Pál mondja a Timóteusi első levélben, hogy én tudatlanul cselekedtem hitetlenségemben. Mert teljesen tudatlan ember nincsen, mindannyian előbb vagyunk hitetlenek, mint tudatlanok. Tudatlanok vagyunk bizonyos dolgokban, hogy nem ismertem a 10 parancsolat eznek és azt a parancsolat, tehát nem ismertem, abban tudatlan vagyok. De a lelki ismeret
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, úrvacsorai alkalom ez a mai nap, és mint ilyen a számunkra, a keresztények számára a legszebb ünnep. Egy ember életében a legnagyobb esemény a gyermekkeresztség. Számunkra viszont, akik szövetséget kötöttünk az Istennel, akik elköteleződtünk az Isten követésére, számunkra a legnagyobb ünnep, a legszebb ünnep ez a mai nap, az úrvacsorai alkalom. Talán nem mindig van így, vagy nem mindig érezzük át ennek a nagyságát, ennek az ünnepi mi voltát. Magam is emlékszem, amikor fiatal emberként, valamikor a tinédzserkorban, talán küszöbén, amikor próbáltam megérteni a Biblia igazságokat, és kerestem az életemnek a vezérfonalát, és először részt vettem egy úrvacsorán, mint szemlélő, akkor nem igazán értettem, hogy mi ebben a legszebb és mi ebben a legnagyobb ünnep. Szövetségkötés megerősítéseként szoktunk erre az alkalomra gondolni, és az embernek úgy gyorsan eszébe jut az, hogy szövetséget megerősíteni ugye akkor kell, amikor valamilyen oknál fogva meggyengült a szövetség. Amikor valamilyen oknál fogva bizalmatlanság állt elő, meggyengült ez a szövetség, vagy fontosnak érezzük, hogy ismét kifejezzük az elkötelezettségünket, fontosnak érezzük, hogy ismét tanúságot tegyünk amellett, hogy mi komolyan gondoltuk a szövetségkötésünket. De felvetődött a kérdés, hogy talán a legszebb és a legnagyobb ünnep mi volt, tehát talán itt kell keresnünk, ezen a vonalon kell keresnünk, itt kell gondolkodnunk. Aztán később az ember ugye szembe találkozik azzal, és a maga Biblia is beszél erről, hogy az úrvacsorai alkalmat egy előkészület előzze meg. A Biblia is azt mondja, hogy próbálja meg az ember magát, tekintsen vissza az elmúlt időszakra, tekintsen vissza az elmúlt negyed évre, ugye a mi esetünkben, milyen is volt az élet, hogyan is telt el, mi az, ami gyengítette az Isten és közöttem lévő szövetséget. Ezt sem mondhatnám, hogy minden alkalommal, ugye egy örömteli alkalom, hogy igazán különleges ünneppé tenni ezt a mai alkalmat. Hiszen nem egyszer szembe találkozunk olyan dolgok, olyan természettel, olyan momentummal, amire nem szívesen emlékszünk vissza. Amit inkább szeretnénk elfelejteni, inkább szeretnénk meg nem történté tenni. Nagyszerű dolog és jó dolog az, hogy lerendezhetjük, és ez nyilván az ember lelkéről leveszi a súlyt. De nem egyszer voltam én is úgy, hogy kérdeztem azt, hogy valóban le tudtam rendezni? Valóban elrendeződött mindaz, amit én el szerettem volna? Valóban az Isten megbocsájtotta? Nem mindig találtam az ünnepnek a szépségét ezen a vonalon sem. Pál apostol azt írja a Korintusbeliekhez írt első levelében, hogy amikor egy alkalommal írt az úrvacsoráról a korintusi gyülekezetnek, és ott leírja, hogy milyen ünnep is ez az úrvacsora. Majd onnét fogom a kenyérre szóló igéket idézni, és leírja azt, hogy mi hangozzon el a kenyér megtörése előtt a pohárnál. És amikor mindezt Pál leírja, akkor a következő rövid mondattal fejezi be. Azt mondja, hogy valahányszor eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azt mondja Pál, hogy akárhányszor összejöttök az úrvacsorára, akárhányszor összejöttök a szövetséget megerősíteni, elrendezni az életeteknek az elmúlt időszakát az Istennel. Azt mondja, egy dolog nem maradhat ki erről az alkalomról, sőt, ennek az alkalomnak központi témája az Úrnak a halála, mi Jézus Krisztusunknak a halála, mi Jézus Krisztusunknak a kereszt halála. Ismerjük a történetet, nem egy szép, nem egy örömteli alkalom ez sem. Ugye nem egy örömteli alkalom, ugye az Isten fia eljött hozzánk erre a világra, és aztán egy csúfos kereszthalált kellett elszenvednie. Biblia mégis ugye szól arról, hogy a legszebb ünnepünk ez a mai. Jézus élete című könyvben azt olvassuk, hogy amikor a tanítványok összejöttek erre az alkalomra, amikor összejöttek úrvacsorára, akkor itt mindig vigasztalást találtak. Mindig vigasztalást találtak ezen alkalommal, és nem csak, hogy vigasztalást találtak, úgy fogalmaz a Jézus élete című könyv, hogy kibeszélhetetlen öröm volt számukra az úrvacsorai alkalom. Nem tudták szavakba foglalni, szóval nem tudták elmondani. Vigasztalást találtak, de egy kibeszélhetetlen öröm forrás volt számukra ez az alkalom, ez az úrvacsorai alkalom. Tegyük mi is ezt, amit Pál apostol tanácsolta a korintusi gyülekezetnek, és lapozzuk fel Lukács evangéliumát, és Lukács evangéliumának a 23. fejezetéből Jézus halálának egy momentumát, egy rövid részletét szeretném elolvasni.
És egy néhány gondolatot hozzáfűzni. Miért is a legszebb és miért is a legnagyobb ünnep ez a mai nap a mi számunkra? Lukács evangélium a 23. fejezetét lapozzuk, és ott a 33. verstől fogom olvasni. Így szól az ige. Mikor pedig elmennének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszítették őt és a gonosztevőket. Egyiket jobb kéz felől, másikat bal kéz felől. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháit vetének rájuk sorsot. És a nép megáll a nézni. Csúfolták pedig őt a főemberek is azokkal egybemondván. Egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választotja. Csúfolták pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt. És ezt mondván néki, ha te vagy a zsidóknak ama királya, szabadíts meg magadat. Volt pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel, ez a zsidóknak ama királya. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt mondván, te vagy a Krisztus, ha te vagy a Krisztus, szabadíts meg magadat, minket is. Felelvén pedig a másik megdorgállá őt mondván, az Isten sem féled éte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. És mi ugyan méltán, mert amit cselekedetünknek méltó büntetését vesszük. Ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondanék Jézus, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Volt pedig mindegy 6 óra, és sötétség volt az egész tartományban, mint 9 órakorig. Eddig olvasnám az ígét. Kedves gyülekezet, ha Jézus halálára gondolunk, rendszerint, és gondolom veletek is megtörtént már, hogyha erre az eseményre gondolunk, akkor rendszerint egy kereszt az, amit látunk magunk előtt. Ugye rendszerint ugye egy keresztre fókuszálunk, mégpedig ugye a 3 kereszt közül a középső kereszt az, ami leköti a figyelmünket. Ha művészeti alkotásokkal találkozunk, vagy nézünk festményeket, ugye talán mi is találkoztunk már, hogy egy-egy művész, egy-egy festő úgy fogja meg ezt a történetet, hogy egy keresztet ábrázol, vagy a 3 kereszt közül az egyiket valamilyen módon kiemeli, arra irányítsa a figyelmet. És az rendjén van is így, és helyén van is így, hiszen ennek a napnak a központi témája, a központi sugara, ugye Jézusnak a kereszt halála volt. Ugye velünk is megtörténik. Ezt a történetet itt Lukács evangéliumában olvashatjuk ilyen részletességgel. A 3 tanítvány, Máté, Márk és János sem jegyezte le ilyen részletességgel Jézusnak ezt a beszélgetését, ezt a rövid momentumát. Mind a 3 tanítvány megjegyzi azt, hogy Jézussal együtt megfeszítettek még másik 2-t, Máté Latornak nevezi őket, Márk rablóként emlékezik rájuk. János viszont csak egy egyszerű mondattal annyit jelez, egy egyszerű szóval, hogy és vele együtt a másik 2-t is megfeszítették. Ugye, mint hogy a tanítványok figyelme is ott ezen a napon arra a középső keresztre irányult volna. De pedig a történetben ugye úgy olvastuk, hogy ezen a napon itt ugye, és ismerjük is a történetet, hogy három kereszt állt itt ezen a dombon. Ugye a középső kereszten Jézust feszítették meg, ugye az Istennek a fiát. És a másik 2 kereszten ugye egy-egy rabló volt az, aki befejezte az életét. Van közös vonásuk ennek a három halálnak. Mégpedig a közös vonásuk az, hogy mind a hármuknak a halálát a bűn okozta. De amíg a másik 2, ugye a 2 latornak, a 2 rablónak a halálát, azok a saját életüknek a saját bűnöknek a következményeként kellett, hogy elszenvedjék, addig Jézus esetében ugye úgy emlékezik meg a Szentírás, Ésaiás könyvének az 53. fejezetében, ugye, ahol olvashatunk Jézus haláláról, Jézus szenvedéséről. Ugye úgy emlékezik meg róla itt a Szentírás, hogy az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Nem tudom, hogy szoktunk erre gondolni. Nem tudom, hogy szoktunk erre gondolni a mi hétköznapjainkban, vagy
éppen ezen az alkalommal, itt az úrvacsorai alkalommal. Ugye, hogyha a vétek szóval találkozunk rendszerint, és könnyen eszünkbe jutnak nagy bűnök. A társadalom által, a jog által is elítélt bűnök. Ugye erőszakos cselekmények, lopás, és lehetne még sorolni, hogy mik azok a bűnök. De talán ritkán jut eszünkbe, hogy az Isten a mi indulatosságunkat, a mi féltékenységünket, a mi irítségünket, és még lehetne sorolni ki, mi az, amivel szembe találkozik, hogy az Isten mennyire komolyan veszi. Az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten mindnyájunk vétkét, mindnyájunk botlását, mindnyájunk rossz természetét, ennyire komolyan veszi. Az Istennek kellett meghalni. Jézusnak a kereszthalála volt a következménye mindannak, amiről talán mi néha olyan könnyen lemondunk, olyan könnyen napirendre térünk felette. Olyan könnyen elfogadjuk, hogy ilyenek vagyunk, hogy ez történt velünk. Azt mondja itt ez a történet, hogy az Isten a mi bűneinket, a mi vétkeinket komolyan veszi. Azt mondja ez a történet, hogy aminek én a végét emeltem ki, Jézusnak a kereszthalálát emeltem ki, hogy Jézus azért jött el erre a világra. Jézus azért élt itt le 33 évet, azért szenvedte el a Gecsemáné küzdelmet, a kihallgatásnak a küzdelmeit, és azért szenvedte el a kereszthalált, azt mondja, mert a mi vétkeinket komolyan veszi. A mi vétkeinket komolyan veszi. Ez a gyülekezet, úgy olvastam ebben a történetben, hogy ezt a keresztet egy csúfolódó tömeg vette körül. Csúfolódó tömeg vette körül, és azt mondja, hogy csúfolják őt a főemberek, ugye az emberekkel, a néppel egyetemben. Azt mondja, hogy egyebeket megtartott. Hát tartsa meg magát. Kedves gyülekezet, ez a tömeg, ez csúfolásnak szánta. Gúnyolásnak szánta ezeket a mondatokat. De nem tudom, felfedezzük-e benne, hogy micsoda igazságot mondott ki. Micsoda igazságot mondott ki ez a tömeg, micsoda igazságot mondtak ki ezek az emberek. Azt mondja itt, hogy egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő Krisztus, az Istennek a ma választottja. Kedves gyülekezet, Jézus nem azért jött el erre a világra, hogy magát megtartsa. Jézus nem azért született erre a világra, és nem azért szenvedte el ezt a kereszthalált, hogy ő magát megtartsa. Azt mondja az 53. Ésaiás könyvének az 53. fejezete, hogy kínosztatott száját nem nyitotta meg. Azt mondja, hogy egyebeket megtartott, tartsa meg magát, mondta a csúfolódó tömeg. Ugye nem ennek szánta, de mennyire szépen megfogta Jézus az Isten fiának a szeretetének a lényegét. Hogy ő arra jött el, azért jött el erre a világra, nem azért, hogy önmagát megmentse, nem azért, hogy önmagát igazolja, hanem azt mondja, hogy bemutassa az Istennek szeretetét. Ő ebben a pillanatban is másokra gondolt. Másokra gondolt. Hogyha mindez az esemény nem történt volna meg, akkor ez a mai nap számunkra majdhogy nem értéktelen. Talán emlékeznénk egy alkalomra, egy közös alkalomra ott a felházban. Szép emlék lenne mindannyiunk számára. Itt járt a földön az Isten fia, és ugye részt vett ezen az alkalmon. De azt mondja, hogy számunkra, ami bűneink eltörlése szempontjából, ez értéktelen lenne. 7,5 milliárd ember ér most ezen a földön, mondják. Azt mondja, most ez a 7,5 milliárd ember csak azon bánkódna, azon keseregne, és arra vágyna, hogy neked a bűneid megbocsájtassanak. Azt mondja, hogy mindez semmit nem érne. Mindez semmit nem érne, hogyha Jézus itt ebben a pillanatban önmagára gondolt volna. Ha Jézus ezen a földi életben, vagy egyáltalán, amikor elhatározta, hogy megmenti az embert, nem hagyja magára, csak önmagára gondolt volna. Azt mondja, értéktelen. Semmi jelentősége nem lett volna ennek a mai napnak a mi számunkra. Kedves gyülekezet, ez a tömeg csúfolta Jézust. Azt mondja, hogy egyebeket megtartott. És pontosan azt az igazságot mondták ki, ami az Istennek a legnagyobb szeretetét fejezi ki, hogy az Isten az emberre gondol. Az Isten önmaga sem elég drága azért, hogy megmentse az embernek az életét. És úgy olvastuk, hogy itt ezen a Koponya hegyén, itt Jeruzsálemen kívül, ugye két rablót megfeszítettek Jézussal. És ugye olvassuk azt, hogy aki balkész felől volt, ugye aki szintén ott függött a kereszten, aki látta Jézust,
aki látta Jézust, hallotta azt, hogy hogyan is hal ő meg. Látta Jézusnak a viszonyulásait az ő környezetéhez, az őt kínzókhoz, az őt megfeszítőkhöz. És azt mondja, hogy ennek az embernek a szívét nem érintette meg mindez. Hidegen hagyta, nem érintette meg. Gondolnánk azt, hogy a halál előtti pillanat nem egy egyszerű élethelyzet egyikünk számára sem. Bár akkor, ha valamikor nem, akkor azért nagyon sokan keresik az Istent. Azt mondja, hogy ezt a rablót, ennek a rablónak a szívét nem érintette meg Jézusnak a közelsége. Azt mondja, látta Jézusnak az orcáját. Azt mondja, de semmi változást nem mutatott. Semmi reménység nem kelt az ő szívében. Úgy olvassuk, hogy azzal a csúfolással fordult Jézushoz, azt mondja, hogy ha te vagy Krisztus, ha valóban te vagy az Istennek fia, azt mondja, akkor szabadíts meg magadat és minket is. Mennyi csodát tett Jézus itt a földi élete alatt? Ugye, mennyi csodát tett? Az, hogy őt felfedezzék, mint Isten fia, kevés volt egy víznek a borrá változtatása. Kevés volt a kenyérszaporítás, kevés volt betegek meggyógyítása, halottak feltámasztása. Azt mondja, hogy aki nem látja meg az Isten szépségét, aki nem látja meg az Isten jellemét, és ha nem fedezi föl az ő szeretetében azt, hogy ő valóban az Isten fia volt, azt mondja, akkor a csodák nem hatnak el az emberi lélekig. A csodák nem képesek megváltoztatni az embernek a belső világát. Nem tudta a tömegnek a lelkületét sem megváltoztatni. És azt mondja, itt ez a rabló azt mondja, hogy ha valóban te vagy Krisztus, azt mondja, akkor szabadíts meg magadat és minket is. Kedves gyülekezet, vágyott a szabadulásra. Ugye, szerette volna elkerülni az ő bűneinek a következményét. De talán könnyen megválaszolandó kérdés az, hogy megváltozott volna az élet, amit gondoltak. Ez az ember az életét ugyanott folytatta volna, ahol abba hagyta. Ugyanúgy folytatta volna tovább. Szeretett volna ő megszabadulni az ő bűneinek a következményeitől, azt mondja, ugyanúgy élt volna tovább. És kedves gyülekezet, ez megtörténhet velünk is. Ez megtörténhet bármelyikünkkel is. Szóval vágyunk a bocsánatra, vágyunk a szabadításra, vágyunk arra, hogy a szövetség megerősödjön. De azt mondja, hogy megtörténhet velünk, hogy ugyanúgy ott van az életünkben a robbanékonyság, ott marad az indulatosság, féltékenység, irítség. Úgy gondolom, egyikünk sem szeretne ilyen lelkületet, de azt mondja, hogy megtörténhet. Megtörténhet emberi lelkület, emberi viszonyulás Jézushoz. Azt mondja, vágyik a bocsánatra, vágyik a szabadulásra, vágyik, hogy az ő élete megmeneküljön. De azt mondja, az élete ugyanúgy folytatódik tovább. Ugyanúgy folytatódik tovább, mint amilyen volt. És úgy olvastuk a történetben, hogy a Jézus jobb keze felől meghalt rabló. Jézus jobb keze felől meghalt tolvajnak az életét, tolvajnak a szívét megragadta valami. Megragadta valami ezen az alkalommal, ami számára az életet, ami számára a reménységet jelentette. Fizikailag ugye meghalt, nem volt módja arra, hogy megszabaduljon, de mégis reménységgel és egy különös melegséggel halt meg. Látta ő is Jézusnak a kereszt halálát, látta a szenvedését, de azt mondja, nem hallott átok szavakat. Nem hallotta azt, hogy Jézus szitkozódott volna, nem hallotta azt, hogy Jézus szitta volna ott a katonákat, akik őt keresztre feszítették, pedig megszokott volt ezen a helyen. Az ember elképzeli ezt az alkalmat, elképzeli ezt az eseményt, hogy amikor egy halálra ítélt, akkor az utolsó erejével ragaszkodik az élet. Ez megfeszít mindent, ugye, mint egy makrancos gyerek, amikor nem akarja a szülő szavát megfogadni, azt mondja, megfeszíti minden erejét, hogy még egy kicsit, még ragaszkodik az élethez, hogy talán még egy pici esély van arra, hogy ne történjen meg mindez. Azt mondja, hogy megszokott dolog volt. Megszokott dolog volt, hogy szitták, káromolták ezek a halálra ítéltek a katonákat, megfeszítették magukat. Azt mondja, hogy Jézus életében ezt nem látta ez a rabló. Szóval nem látta, sőt azt mondja, hogy egy különös imát hallott Jézusnak a szájáról felhangzani. Azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem tudom, megfigyeljük-e, hogy Jézus még ebben a pillanatban is mentette az ő kínzóit, az ő keresztre feszítőit. Nem tudom, megfigyeljük, hogy milyen Istenünk van.
Azt mondja, hogy más mentséget nem tudok fölhozni. Nem tudom azt mondani, hogy ezért, vagy ezért, vagy ezért, vagy ilyen. Nem tudom azt mondani, hogy ezt örökölted, vagy ezt. Azt mondja, nem tudják, mit cselekszenek. Azt mondja, hallotta ez a rabló, hallotta ez a tolvaj, hogy Jézus ebben a pillanatban is, azt mondja, azokat menti, akit őt halálra ítélték, és halálra adják. Azt mondja ez a rabló, hogy ember nem képes így meghalni. Bizonyára hallotta Jézusnak a szavait, amikor a tanítványa felé fordult, ugye János felé fordult, és rábízta az édesanyját. Ebben a pillanatban is másokra gondolt. Kedves gyülekezet, az ember úgy végig gondolja Jézusnak az életét ebben a vonatkozásban, nincs rá módunk. De talán csak egy-két pillanat, egy-egy momentum. Ugye kihallgatás viszontagságai. És megszólal a kakas. Megszólal a kakas. Ugye mi történik? Jézus hátrafordul és keresi Péternek a tekintetét. Másikra gondol. Keresi a tanítványának a tekintetét, mert tudja azt, hogy ha ő ebben a pillanatban egyedül marad, ha nem talál bátorítást, ha nem talál biztatást, összezuhan az élete. Másikra gondol. Mi, atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Pilátus, hogy küzd Pilátusért? Hogy valamit a lelkében felébresszen. Édesanyját ugye rábízza Jánosra. Kedves gyülekezet, szoktunk mi így gondolni az Istenre? Hogy ilyen szerető Istenünk van, aki a halálnak az órájában, aki abban a pillanatban, amikor a földi élete véget ért, amikor el kellett szenvedni ezt a kínokat, ezeket a kínokat, azt mondja, akkor is ránk gondolt. Ránk gondolt. A rabló is felfedezte ezt Jézus életében. A rabló is felfedezte ezt Jézusnak a szenvedései közepette. És azt mondja, egy különös kéréssel fordult Jézushoz. Azt mondja, nem azt olvassuk, hogy azt mondja, hogy mennyire elrontottam az életemet. Pedig mondhatta volna. Nem? Mennyi mindent rosszul tettem. Micsoda buta voltam. Nem volt módja arra sem, hogy jóvá tegye mindazt, amit elkövetett. Nem volt rá módja. Néhány pillanat, és lezáródott az élete. De mégis ebben a pillanatban egy olyan tökéletes, egy olyan szeretett bizalommal tudott az Istenhez fordulni. Olyan nyílt szívvel, olyan melegséggel fordult. Azt mondja, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Ugye ez a rabló felfedezte azt, amit én hiszem, hogy mindannyian megláttunk már, és mindannyian megtapasztaltunk. Vagy amit Newton, ugye az a nagy fizikus így mondott, hogy azt mondja, két dolgot tanultam meg az életben. Ugye pedig aztán ő nagyon sok törvényszerűséget felfedezett, és nagyon sok mindennel találkozott. Azt mondja egy alkalommal, hogy két dolgot tanultam meg az életben. Azt mondja, hogy én nagyon bűnös vagyok. A másik pedig az, hogy Jézus Krisztus nagyon nagy megváltó. Azt mondja, ez a tolvaj meglátta itt a kereszten Jézusnak a kínszenvedései közepette, Jézusnak a másokhoz való viszonyulása közepette, Jézusnak az ő tekintetében, hogy ez Isten fia, és azt mondja, hogy én mindig az ő közelében szeretnék élni. Azt mondja, atyám, emlékezzél meg rólam. Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Azt mondja, én a te közeledben akarok élni, én ebben a közegben akarok élni, én ilyen szeretnék lenni, én ilyenné szeretnék válni. Én ott szeretnék lenni majd a te országodban. Kedves gyülekezet, ez a vágy járta át ennek a rablónak a szívét. Nem gondolta arra, hogy mi az, amit elkövetett. Neki nem volt rá módja. Nem volt rá módja arra sem, hogy bebizonyítsa, hogy mindez, amit ő meglátott itt Jézustól, ami megérintette a szívét, ami megváltoztatta még ezt a néhány percet, ami hátra volt, hogy bebizonyítsa azt, hogy ő ezt komolyan gondolja. Nem volt rá módja arra, hogy bebizonyítsa, leszálljon a keresztül, és az élete, bebizonyítsa az életével, hogy igen, ő meglátta az Isten szeretetét, és ő ezt nem akarja elveszíteni. És ő mindennél jobban ragaszkodik az Isten szeretetéhez. Mindennél jobban vágyik arra, hogy ez ne gyengüljön meg. Jobban szereti, mint ugye az ő életében azt, hogy erőszakkal elvesz másoktól valamit. Ugye, ez a rablónak nem volt módja bebizonyítani ezt.
De nekünk, kedves gyülekezet, kedves testvérek, van módunk arra. Van módunk arra, hogy bebizonyítsuk, hogy mi mindennél, ami rossz természetünknél, ami rossz szokásainknál, ami jellemhibáinknál jobban szeretjük az Istent, és jobban ragaszkodunk hozzá. És nem tudom, gondoltunk-e arra, hogy mit jelentett Jézus számára a rablónak ez a néhány szava. Mit jelentett Jézus számára? Ugye Jézust mindenki elhagyta. Ugye egy csúfolódó tömeg vette körül, és azt mondja, hogy ha Isten fia vagy, szabadíts meg magadat. Mintha Sátán ugye a fülébe súgta volna ugye Jézusnak, hogy kiért csinálod mindezt? Kiért csinálod mindezt? Van értelme? Azt mondja, a zsidó népért. Azt mondja, ez volt a vágya, hogy halálra adjanak téged. A rómaiakért. Azt mondja, most mosták meg a kezüket, hogy semmi közük nincs hozzád. Ez a tanítványaidért. Azt mondja, nézd meg, ők mind elfutottak, mind magadra hagytak. Kiért? Van ennek értelme? Van ennek értelme? Azt mondja Jézus egy alkalommal, hogyha felemeltetem a keresztre, mindeneket magamhoz vonzok. És ez a rabló, ez a tolvaj volt az első. Ez a rabló, ez a tolvaj volt az első, akit meglátta az Istent, meglátta az isteni szeretetet, meglátta az Istennek a jellemét. Nem csodára vágyott, hanem arra, hogy az Isten mellett, az ő országában, az Isten mellett élhessen majd. Kedves gyülekezet, ez Jézus számára a legnagyobb öröm, a legnagyobb megerősítés volt ebben a pillanatban. Azt mondtuk, hogy az úrvacsora a legszebb ünnep számunkra. Ha mi is úgy jövünk el egy úrvacsorára, hogy meglátjuk az Istennek ezt a szeretetét, meglátjuk az Istennek ezt az irántunk való ragaszkodását, ezt a különleges isteni szeretetet, ezt a mindent elkötelezett, mindent legyőző vágyat, hogy bennünket megmentsen. Azt mondja, hogy ha meglátjuk ezt, akkor a mi lelkünkben a legnagyobb öröm, a legnagyobb ünnep lesz ez a mai nap. És nem a mi hibáink, nem a mi bűneink fogják ezt betölteni, hanem azt mondjuk, hogy jobban szeretjük az Istent mindennél. Jobban szeretjük a mi Istent a mi természetünknél, a mi jellemhibánknál. És gondolhatunk arra, hogy Jézus ezért jött erre a világra. Azért jött erre a világra, hogy lássa ő is azt, hogy emberek szívét megérinti az ő szeretete. És hogy emberek, keresztények szívét visszavonza ő hozzá. Visszavonza hozzá azokat, akiknek az életében meggyengült ez a szövetség. Kedves gyülekezet, én szívemből kívánom azt, hogy most ezen az alkalommal, most itt az úrvacsora alkalmával, a kenyérnél, a pohárnál, lássuk, gondoljunk az Istennek az erre a szeretetére, és kívánom, hogy lássuk meg mindannyian az Istennek a hozzánk való ragaszkodását és a szeretetét, és ez a mi életünket is töltse be reménységgel, és a mi életünket is töltse be reménységgel. Tapasztaljuk meg ezt mindannyian. Amen.

Kívánatos és veszedelmesen ártalmas szülői tulajdonságok. Bizonyára nem lehet egyetlen előadás során kimeríteni ezt a témát. Tulajdonképpen véges végig erről beszélünk. Mert akármilyen más témát is érintünk, igazából mindig akkor forgunk, hogy ebben és ebben a tekintetben melyek a kívánatos és melyek az ártalmas szülői tulajdonságok. Ma mégis szeretném kiemelni a legalapvetőbb, a legfontosabb szülői tulajdonságokat, mind a kívánatosakat, mind pedig a károsakat. Kérdés, hogy honnét induljunk ki, hogyan állapítsuk meg, hogy melyek a kívánatosak és melyek a károsak. Én úgy gondolom, az a hiteles kiindulópont, hogyha feltesszük a kérdést újra, hogy kicsoda a gyermek, számba vesszük a legfontosabb, legjellegzetesebb gyermeki tulajdonságokat, és akkor ebből következtetjük ki, ehhez viszonyítjuk, hogy melyek a kívánatosak és melyek a káros szülői tulajdonságok. Talán emlékszünk rá, hogy a legelső alkalommal már feltettük ezt a kérdést, hogy kicsoda a gyermek, és egy rövid tömör tételben összegeztük is a Biblia tanítását erre vonatkozóan. Tudnélik abban, hogy a kisgyermekek minden igazra, jóra, szépre igen fogékonyak, igen nyitottak, de ugyanakkor az egyetemes emberi örökség részesei is, mindnyájukban benne van a rosszra, a bűnre, az önzésre való hajlam is. De most egy kicsit közelebbről is mégis nézzük meg, és próbáljuk úgy körvonalazni, hogy melyek a kívánatos gyermeki tulajdonságok, illetve a jellegzetes gyermeki tulajdonságok. Tehát először a pozitívakat említeném, azután pedig a károsakat, mert ugye azt mondtuk, hogy kettős a gyermeknek a jellemzése. Ugye a realitásokban is látjuk ezt, a Biblia is ezt mondja. Tehát akkor melyek a jellegzetes pozitív gyermeki tulajdonságok? Legelőször is szeretném Jézus szavát idézni, amelyet nagyon sokan ismernek az evangéliumban, az egyik legismertebb íge. De Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Rengeteget hallottam én is emlegetni ezt a mondást keresztény körökben, de meg kell mondanom őszintén, hogy többnyire azt tapasztaltam, hogy ezen túlmenően senki nem igen tudja, hogy mire értette ezt Jézus. Hát mi az, ami a gyermekekben olyan vonzó, vagy olyan értékes, hogy Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. Most mi is egy kicsit gondolkozzunk el rajta, hogy biztos hallottuk ezt az ígét, na de mire mondta azt Jézus, hogyha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Nem nekünk saját magunknak kell kitalálni, hanem ha jól odafigyelünk az ígére, akkor találunk még két ígét, amelyekben Jézus tulajdonképpen közelebbről megmondta, hogy mi az a nagy érték a kisgyermekekben, amihez bárcsak a felnőttek is hasonlóak lennének. És csak is ilyen tulajdonságok tesznek alkalmassá minket arra, hogy a Krisztus evangéliuma segíthesse rajtunk, és Isten megválthasson minket. Tehát Máté evangéliuma 18. fejezetének a 3. versét idéztem az előbb, ugye, az alapvető kijelentést, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Most pedig hadd olvassam ezután a 4. verset, tehát csak egy mondattal kell tovább olvasni, és már is kiderül, hogy Jézus milyen vonatkozásban állította elénk a gyermekeket. Azért, aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Tehát, hogy a kisgyermek megalázza magát, ez volt a Jézus hasonlításának az egyik szempontja, ami kívánatos lenne, ha felnőtt is képes lenne erre, és ezt tesz alkalmassá az Isten országára. Lukács evangéliuma 18. fejezetének a 17. versét is idézem, ahol pedig egy másik dolgot értünk meg ugyanebben a hasonlatban. Így olvasom a 18. fejezetből a 17. verset. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Tehát ez volt a másik dolog, amit Jézus hangsúlyozott, ahogyan a gyermek az Isten országát fogadja. És nekünk is úgy kéne fogadni. Most ez a kifejezés, hogy Isten országa, ugye Jézus szóhasználatával jelenti mindazt, ami Istentől jön. Az igazságot, a tisztaságot, a jóságot, a szépséget. Tehát azt mondta, hogy a gyermekek befogadókészek. Minden igazat, szépet, jót, nyitott szívvel fogadnak be. Nincs még bennük a megkeményedett ellenállás, nincs még náluk az eltorzult ízlés, hogy így mondjam.
Mikor Jézus később a felnőttek világáról beszélt, akkor a magvető híres példázatában azt mondta, hogy vannak olyan felnőttek, akiknek a szíve, a lelki világa már a kitaposott útfélhez hasonlít, ami olyan kemény, hogy ahogyan a kitaposott útféle nem megy bele a maga földbe, az ige magva is bele se tud hatolni valakinek a gondolatvilágába, vagy a lelki világába. Tehát Jézus azt mondta, a gyermekeknél még ilyen nincs. A gyermekek nyitottak és befogadókészek. Még ők úgy fogadják az Isten országát. Ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy nyári biblia táboraink tapasztalata, ahol legkülönbözőbb társadalmi rétegekből jönnek gyerekek, és olyanok, akik teljesen vallástalan környezetben is nőttek fel, nem lehet azt tapasztalni, hogy lenne gyerek, aki ezekkel a dolgokhoz eleve ellenszenvvel és ellenállással viszonyulna. Ha a tanító megfelelő, és azt ő szívvel, lélekkel adja elő, a gyerekeknél nincs az a megoszlás, mint a felnőtteknél, hogy egyeseket abszolút nem érdekel, másokat kifejezetten irritál, egyenesen visszautasítják, hogy így mondjam, egy pillanat alatt. A gyermekek befogadják az Isten országát, és mindazt, amit az Isten ad, nyíltak, készek erre. Nos, tehát akkor, hogyha ezt megértettük, akkor még azt is nézzük meg a másik kérdés, hogy mit jelent az, hogy a gyermek megalázza magát. A gyermek nagyon szívesen elismeri azt, hogy ő segítségre és védelemre szorul. A gyerek meg tudja alázni magát, milyen keservesen tud sírni, hogy valaki segítsen neki. A gyerek, hogyha megfelelően viszonyulnak hozzá, a hibáját is készségesen beismeri. Meg tudja alázni magát, el tudja ismerni, hogy hibázott, szívből bocsánatot tud kérni. És a gyerek nagyon szeret támaszkodni. Igazából az a gyerek boldog, aki egy felnőttnek a feltétlen szeretetét érzi maga körül, és aki tudja, hogy van valaki olyan abszolút megbízható és őt szerető felnőtt, akire ő támaszkodhat. Tehát a gyerekekben, hogy így mondja, még nincs ez a betegség, hogy ő szégyelli azt, hogy nem okos, erős egymagában. Vagy persze a gyerekeknél is bizonyos dolgok olykor kiütköznek, meg vannak gyerekek, akiket nagyon kicsi gyerekkorukban elrontanak e tekintetben, és túl önérzetes és túl öntudatossá alakítanak a körülmények, de általánosságban mégis azt mondhatjuk, hogy a gyermekre még jellemző az, hogy könnyen megalázza magát, könnyen elismeri neki, segítségre van szüksége, támaszra van szüksége, védelemre van szüksége, szívesen tanul, még a hibáját is beismeri. Tehát ne felejtsük el, hogy amikor Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába, két gyermeki tulajdonságot emelt ki, amikor ezt részletezte, ami kívánatos lenne a felnőtteknél is, hogy tudja megalázni magát, elismerni a maga gyengeségét és szükségét, és támaszkodni és segítséget igénybe venni, és hogy befogadja az Isten országa ajándékait nyitott szívvel, ellenállás, ellenkezés nélkül. Na most akkor ebből tulajdonképpen már következik az, ami a gyermeki tulajdonságok között az egyik legjellegzetesebb, tudnélik, hogy a gyermekek roppant érzékenyek. Nagyon könnyen örülnek, éppen azért, mert mindenre nyitott és fogékony, nagyon könnyen örülnek, de ne felejtsük el, hogy ugyanilyen könnyen elcsüggednek, és nagyon könnyen megsebezhetőek. Tehát a gyermeki lélek felfokozottan érzékeny. Azután szóljunk arról is, hogy melyek a negatív öröklött hajlamuk, ugye, az egyetemes örökségként a gyermekeknél. Ezekről már ugye szó esett a múlt alkalommal, de most ugye ismét fel kell ezt idéznünk. A kisebb gyerekeknél így jelentkezik a dolog, hogy egy ilyen szeszélyes akarat. Nagyon találóan mondja Példabeszédek könyve 22. fejezetének a 11. verse, ezt is idéztük már, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság. Szóval ez még a kisebb gyermekeknél nem egy szándékos rosszaság, még csak nem is egy céltudatos önző akarat, hanem egy ilyen bolondos, szeszélyes akarat, mert még nem tud bánni az akaratával, még nincs érett gondolkodása, és az önző, ahogy én akarom, ez még a legszeszélyesebb és a legváltozatosabb módon nyilatkozik meg nála. A nagyobb gyerekeknél ez már megnyilatkozik úgy, mint egy céltudatos önző akarat, egy kívánság, amit érvényesíteni akar, egy cél, amit el akar érni. Itt ez már keményebben jelentkezik. És még egy van, ami a gyermekekben megvan, és erről nagyon hajlamosak vagyunk elfeledkezni, ami szintén az egyetemes örökség következménye, a hiúságra való hajlam és a becsvágy. Az, hogy a kisgyermekek is nagyon szeretnek a középpontba lenni, nem tudom, észrevettük-e, ugye? Ez a szereplési vágy már a kisgyermekben benne van. És az, hogy nagyon szeret dicsekedni, és nagyon szereti, ha őt dicsérik.
Ez tagadhatatlanul benne van már a gyermekben is, mint az egoizmusnak, ugye, ami a Biblia szerint azonos az eredendő bűnnel. Ez az a bizonyos örökölt rossz hajlam, az egoizmusuk a kisgyermekeknek is nem sötét, nem gonosz, ösztönös. Egyszerűen csak ösztönös dologként, őnáluk ez nem megfontolt dolog, de jelentkezik, mint az én középpontuságnak a vágya, mint egy szereplés vágy, dicsekedni vágyás és dicsértetni vágyás. Most akkor ehhez képest nézzük meg, hogy melyek a kívánatos szülői tulajdonságok. Hát ha a gyermek lélek ennyire nyitott, befogadja a szépet, jót, az igazat, és ahogy mondtam, annyira könnyen tud örülni, és tulajdonképpen szomjazik a boldogságra és az örömre, akkor ebből következik az, hogy a fogékony és érzékeny gyermek léleknek nem szabad borút, sötétséget, aggodalmat, keserűséget, ridegséget éreznie. Figyeljük meg ezeket, amelyeket mondtam, tehát nem azt mondtam, hogy durva bánásmód, még itt nincs szó durva bánásmódról, nincs szó visszaélésről, de még az sem megengedhető, hogy ez az érzékeny, örömre szomjazó, szépre, jóra fogékony gyermek lélekre rátelepedjen idejekorán a ború, a sötétség, az aggodalom, a keserűség, a ridegség. Egy egyszerű hasonlatot szeretnék mondani, minden kertész tudja, hogy a zsenge növényt nem szabad a fagynak kitenni, ugye? Tehát ugyanez érvényes arra az érzékeny gyermek lélekre, annak nem szabad fagyra kitenni. Nem szabad, hogy a felnőttek világának közelebbről a szülőknek a gondjai, a lelki leterheltsége a gyereket beárnyékolja. Szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni ebből a bizonyos Ellen Gould gyermeknevelés című könyvből. Ja, már előzőleg is mondtam, hogy nagyrészt ez a könyv lelkesített föl ennek a sorozatnak a megtartására, mert annyi értéket találtam benne. Én sok mindent szó szerint idézek, mert ennél jobban megfogalmazni nem lehet. Így olvasom a 181. oldalról a könyvből. Aki fiatalokkal foglalkozik, még nem is csak az egészen kis gyermekekkel, nem lehet vasszívű és rideg. Még ha tudják is, hogy a vadhajtás lemetszéséhez szükség van megrovásra és dorgáló szavakra, mégis legyenek mindig gyengédek, együttérzők, előzékenyek, megnyerőek és barátságosak. Hadd olvassam a kulcsmondatot még egyszer. Aki fiatalokkal foglalkozik, nem lehet vasszívű és rideg. Olvasom a következőt, a 99. oldalról. Ezt írja. Vannak szülők, akik méltóságteljesek, hidegek és közömbösek. Arcukon szokásszerűen komoly dorgáló kifejezést hordoznak. Vannak ilyen szülők? Arcukon szokásszerűen komoly dorgáló kifejezést hordoznak. A gyermeki vidámság és a fiatal élet nyugtalan serénykedése nem talál megértésre náluk. A jelentéktelen vétségeket is súlyos bűnökként kezelik. Az ilyen fegyelmezés nem Krisztusé. Azok a gyermekek, akiket így nevelnek, félnek a szüleiktől, de nem szeretik őket. Gyermeki tapasztalataikat nem fogják bizalmasan megosztani velük. Így az értelem és a szív sok értékes tulajdonsága meghidegül és elhal, mint a gyenge növény a zord téli szélviharban. És most jön egy nagyon szép felszólítás. Mosolyogjatok, szülők! Mosolyogjatok, ha szívetek szomorú is, arckifejezésetek ne nyilvánítsa ki ezt. Szerető szívetekből fakadó napsugár áradjon tekintetetekből. Engedjetek fel acélos méltóságotokból. Alkalmazkodjatok a gyermekekhez, és szeretessétek meg magatokat velük. Meg kell nyernetek az érzelmeiket, ha a szívükben lelkieket szeretnétek vésni. Megkérdezem, csodálatos mondatok ezek? Azt mondja, meg kell nyernetek az érzelmeiket, ha a szívükbe lelkieket szeretnétek vetni. Nagyon sok elgondolkodni valónk van erről. Nekem eszembe jut az édesanyám, akinek igazán volt elég családi és anyagi gondja, de valami csodálatos volt, hogy ezt ő annyira érezte, hogy a gyerekek ezt nem érezhetik meg. Képes volt agyon fáradtan, rengeteg munka után menetrendszerűen minden héten elvitt minket kirándulni. És mindig a derű és a vidámság. Szóval én a mai napig se tudom, hogy ő a sok gondja miatt belül mit élhetett át, mert mi ezt egyszerűen nem éreztük.
ösztönösen érezte, hogy a gyerek léleknek mosolygásra, örömre, derűre van szüksége. Nem szabad, hogy a felnőtt ember megterhelt életének, vagy lelki szenvedésének, vagy gondjainak az árnyéka, mint egy sugár rá a gyerekre.

és természetüket ne engedjék szigorúvá és közönössé válni. Nagy kísértés. Akik agyon dolgozzuk magunkat, agyon vagyunk terhelve, észrevétlenül az ember szigorúvá tud válni. Nem az a lelkében, de a külső modorában azzá tud válni, és hiányzik az a melegség, az a kedvesség, amire szükség van. Azután azt mondja, Isten azt szeretné, ha a szülőkben vegyülne a gyermek ki derűs kedvesség a felnőtt kor erejével, bölcsességével és érettségével. És most figyeljünk, egyeseknek soha sem volt igazi gyermekkoruk. Soha nem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Olyan szép ez a mondat, hadd olvassam még egyszer. Soha sem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Ehelyett szidva, letorkolva, megverve és megrovások között éltek. Míg a gyermeki ártatlanság és bizalmas őszinteség irisséggé, félelemmé, féltékenységgé és álnokságá változott bennük. Sajnos az ilyen fejlődtek csak nagyon ritkán rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel saját kicsinyei gyermekkorát boldoggá tudnák tenni. Ugye milyen elgondolkoztató, hogy mennyire igaz egy bűn, egy hiba, hogy milyen messze hat ki. Valakit a szülei kegyetlenül és rosszul neveltek, nem kapta meg azt a szeretetet, azt a bizalmat, amire szüksége volt. És ő bár szeretne lelkiismeretes szülő lenni, de olyan sérüléseket kapott saját maga, hogy nem tudja a gyermekeinek azt közvetíteni, amit neki kellene. Tehát gondoljunk arra, hogy a gyermekeinket mi milyenné neveljük, és mit kapnak gyerekkorukban, az nem csak az ő életüket határozza meg, de nagyrészt azt is, hogy mit tudnak továbbadni az ő gyermekeiknek. Tehát ezek igen-igen lényeges kérdések. Egy másik fontos dolog, ami következik ugye a gyermeki lélek tulajdonságaiból és érzékenységéből, hogy szülőknek soha, de soha nem volna szabad, mikor elfoglaltak a fáradtak, és a gyerekek apróságokkal hozzájuk futnak, még ha a legalkalmatlanabb időben is, nyers szóval elutasítani. Nem azt jelenti, hogy akkor mindent abba kell hagyni és a gyerek rendelkezésére állni, de nyers elutasítás nem. Ami pedig milyen tipikus. Oda mennek a anyjukhoz, oda mennek apjukhoz. Hagyj békén! Nem látod, hogy el vagyok foglalva? Menj a másik szobába! Ne zavarj most engem! Ismerős dolgok? Óriási hiba. Nem tudjuk megérteni, hogy egy érzékeny gyermek léleknek ez mekkora kártétel. Világos, hogy most nem hagyhat mindent ebbe, de egy résztvevő pillantást vethet arra a gyereke, egy kedves mosolyt küldhet, és kedvesen azt mondja, hogy várj egy kicsit, majd mindjárt igyekszem, vagy látod, most anyu vagy apu el van foglalva. De azt érezze a gyerek, hogy most is együtt érez vele, ha tudna, most ebben a pillanatban is segítene. Szóval, hogy ő a szülőt nem érdekli, és hogy a szülőt most bosszantja, és ez olyan, mintha azokat a bizalommal hozzáforduló kezeket leverni. Azt a lelki, finom lelki mozdulatot úgy letörni a gyerekben. Egy nagyon szép mondatot ír ugyancsak Ellen White, azt mondja, hogy ha a szülőknek az a kiváltság, hogy kicsin gyermekkoruktól vele együtt nők föl a gyerek, és soha nem nyers elutasítás, soha nem érvényesítenek, és a gyerekek kis gondjai, problémái, bármivel hozzájuk jönnek, mindig együttérzésre találnak, akkor azt mondja, valósággal a szívükre köthetik a gyermekeiket. És ha ilyen kapcsolat alakul ki kicsin gyermekkorban, a kamaszkor nem lesz olyan borzalmas. Akkor is megmarad ez az erős bizalmi kötelék. Tehát milyen nagy dolog ez? Vagy a szívükre köthetik a gyermekeiket, vagy saját maguk vagdalják el azokat a láthatatlan lelki indákat, amelyekkel a gyerek most a szülőhöz kapcsolódnék, és amely megmaradna a továbbiakban is. Tehát ezt nagyon-nagyon meg kell szívlelni, hogy az érzékeny gyermeklélek soha ne ütközön ilyesmibe, hogy a szülőt nyersen utasítja, nyersen küldi el magától. A következő dolog, amire szeretnék utalni, hogy például nagyon jó dolog az is, hogyha szülők olykor a gyermekekkel részt vesznek játékaikban. Hogyha utáig mennek, hogy játszanak velük együtt, csak hadd mondjam, nem mindegy, hogy mit. Tehát nagyon-nagyon meg kell fontolni minden dolgot a gyermeknevelésben. Nem lehet egyszerűen csak ösztönösen nevelni, és csak követni a mintákat. Jól nevelni csak azt tud, aki gondolkozik, aki roppant lelkiismeretéssel keresi minden dologban, hogy mi a helyes, és mi az igazán jó. Azután ugyancsak ide tartozik az is, ha az érzékeny és örömre, szeretetre szomjazó gyermeklélek kívánja meg ezt, hogy legyenek családi esték, és legyen örömszerzés az otthonban, és legyenek családi kirándulások. Szóval, ha egy gyerek nem fűződnek örömteljes élmények,

mennyei az otthonához és a szüleihez, az tragédia. Szóval nincs az a szülői elfoglaltság, amely mentség lehet arra, hogy erre nincsen idő. Akkor tulajdonképpen nem helyes így gyermeket nevelni, mert a gyermek úgy gondolkozik, hogy örömforrás csak az otthonon, a családon kívül. De nincsenek olyan, hogy otthon milyen jó kis családi esténk volt. Nem egy felesleges dolog szépen megteríteni egy asztalt, nem egy átlagnál jobb vacsorát készíteni, mert lelkesen segítenek a gyerekek is. És az valami kedves családi ünnepség. Nem így van, minek azzal dolgozni? Hát jó az a viaszos vászon, abrosz, aztán rátesszük az ételt, megesszük gyorsan az asztal sarkán. Ez nem így működik. És hát most mennyi dolgunk van, hát mi ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy most elmenjünk kirándulni. Nem szabad így gyermeket nevelni. A gyermekek, érzékeny gyermekléleknek nagy szüksége van szeretetre, bizalomra, örömre. De azután szeretnék arról is szólni, hogy durvább hibákat is el lehet követni az előbbieknél. Tehát olyan hibákat, amelyek nem csak hogy nem adják meg azt az örömet, derűt, amit a fogékony és érzékeny gyermek lélek kíván, hanem olyat is, amikor nem csak megoltják a gyerekekben ezt a vágyat, szomjúságot, hanem egyenesen meg is ölik. És hihetetlen kárt tesznek, életre szóló kárt tesznek. Melyek ezek a szülői tulajdonságok? Hát legelőször is az igazságtalan bánásmód, az igazságtalanság, amit a gyerek tökéletesen meg tud állapítani. Szeretnék ismét olvasni ebből a könyvből, a 194. oldalról, a következőket mondja. A gyermekek észreveszik és megérzik a legkisebb igazságtalanságot is. Némelyik úgy elcsügged, ha ilyesmit tapasztal, hogy később sem a hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. Tehát a gyerek kívülről konoknak látszik. Konoknak és keménynek. Mert így olvastuk, hogy sem a hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. És balga szülő azt hiszi, hogy a gyerek kőkemény, makacs, gonosz, és nem jön rá, hogy egy lelki görcs van a gyerekben, és azért ilyen. Nem jön rá arra, hogy a gyereket valahol valami megsebezte belül, és most ő begubódzott és bekeményített. Megkérdezem, jó dolog, ha ez egy gyerek már ilyen pszichikai traumákat él át gyerekkorban? Csak úgy teljesen tárgyilagos ésszel gondoljuk végig. Tehát ilyet nem szabad a gyereknek okozni. Azt mondja, a gyermekek észreveszik és megérzik a legkisebb igazságtalanságot is, ha már elkövette a szülő, tegye jóvá. Nyugodtan ismerje, hogy hibáztam, vagy ne arra úgy ingerült voltam, vagy bocsáss meg a gyereknek is, vagy hallgassa meg a gyereket, mikor ő elmondja az ő ellenkező észrevételét, és ha igaza van, a gyereknek ismerje el. De ne hagyjon ott egy ilyen sebet. Azt mondja, némelyik egyesek úgy elcsüggednek, hogy később sem hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. Aztán ugyanilyen óriási hiba a szüntelen szidás. A szóval állandóan csépelni azt a gyereket, örökké mondani, hogy ő milyen, és örökké korholni. Ezzel kapcsolatban is olvasnék 170. oldalról, ezt írja. Amikor a gyermekek rosszat tesznek, bűntudatuk van. Megalázottnak és lehangoltnak érzik magukat. Ugye, hogy erre nem is gondolunk? Azt hiszük, hogy ez a komisz kölyök elkövette a rosszat és örül neki. Pedig hányszor úgy van, hogy a gyerekben is bűntudat van, megalázott, lehangolt. Ha durván leszidják őket hibájukért, ez gyakran azt eredményezi, hogy titkolódzóvá és konukká válnak. Olyanok lesznek, mint a rakoncátlan és fékezhetetlen kiscsikók, mintha csak eltökélték volna, hogy rosszak lesznek és nem törődnek a szidással. Tehát így tűnik a gyerek kívülről, de belül tulajdonképpen mi van, hogy ő maga is lehangolt, és kétségbe esett, és nem bír maga kimászni. De ezt nincs lelki ereje megmondani, vagy bevallani, vagy beismerni. Na most, ha erre jön rá egy durva szidás, tehát nem megfelelően kezelik, akkor a gyerek teljesen megvózik, és olyan lesz, mint egy rakoncátlan, fékezhetetlen kiscsikó, és akkor ugye jön az a kedves szülői mondat, hogy én nem tudok mit kezdeni, mert rettenetes ez a gyűlök, ez borzasztó. Ugye intézette adlak meg, menj világán, meg tudom is, hogy mik következnek. Pedig a lelki görcsöt ki kellene szépen hozni, és szépen rávezetni, hogy fel tudja dolgozni a hibát, ami elkövetett, meg tudja bánni, reménységet kapjon, hogy ő tud más lenni, és érezze a szeretetteljes szülői megbocsátást, és akkor ezek a borzasztó következmények nem állnak be.
Tehát azt hiszem, ugye belátjuk azt, hogy sokszor mi felnőttek barbárok vagyunk, a gyerekek, ez barbárul tudatlanok, és avatatlan kézzel nyúlunk hozzá, mert a legelemibb érzék és felkészültség hiányzik sokszor a gyerekekkel való bánásmódhoz. Sokszor egy gyerek, akit folyvást megszítnek a hibájáért, az végül egy kétségbe esik belülről, és ő maga is úgy érzi, hogy nem tud más lenni, és ezt egy látszólagos makacság mögé rejti. Van egy nagyon szép mondat még ebben a könyvben, egy másik helyen, azt mondja, hogy az állandó feddés megzavar, de semmit nem jobbít. Az állandó feddés megzavar, de semmit sem jobbít. És utána mond még egy gyönyörű mondatot, azt mondja, a virágok sem fejlődhetnek zord viharos szélben. A gyermek lélek legaljább olyan érzékeny, mint egy nyíladozó virág. Az ilyen légkörben nem tud fölnőni. Akkor nézzük tovább. Kérdezzük meg most azt, hogy a hibák kezelésénél mi történik, ugye, mert eddig a pozitív gyermeki tulajdonságokról volt nagy rész szó, hogy ezeket meg ne oltsuk, sőt, meg ne öljük, és meg ne sebezzük a gyereket már kicsin gyerekkorában. Most pedig szóljunk arról, hogy a hibákat hogy kezeljük, és hogy melyek azok a szülői tulajdonságok, vagy hozzáállás, amivel a hibák kezelésénél lehet nagy kárt okozni. Ugye mondtuk, hogy például a kisebbeknél ez ilyen bolondos szeszély. Például nagyon sokszor úgy jelentkezik, ugye tehát az a bizonyos megszelidítetlen akarat úgy jelentkezik, mint egy bolondos szeszély. Sokszor ennek a megnyilatkozási formája az, hogy eszméletlenül lármáznak, és nem bírják abba hagyni. Máskor mindent szétrakodnak és szétszórnak, és az egész házat beterítik. Nyilvánvaló, hogy ezt így nem szabad hagyni. De hogyan kezeljük? Ez a kérdés. A másik, amit mondtam, hogy a nagyobb gyerekeknél már céltudatos törekvésről, az önző kívánságnak a mindenáron való érvényesítésről van szó, el akarja érni a célját, ami viszont káros, helytelen, maga számára elkölcsileg helytelen. És ezeket hogyan kezeljük? És most szeretnék egy szomorú és megdöbbentő mondatot mondani, hogy nagyon sok szülő egyszerűen nem hajlandó ezekkel foglalkozni és ezeket kezelni, mert kényelem szerető, vagy gyáva. A másik ok pedig a szülői elfogultság és az oktalan szeretet. Tehát a szülők óriási része fel se veszi a küzdelmet ezekkel, egyáltalán nem foglalkozik velük, hagyja szabadon, mert vagy az egyik ok az, hogy kényelem szerető, és ő egyszerűen ezzel visszariad ettől a feladattól, hogy ő ezzel bajlódjon, a másik ok pedig az elfogult, oktalan szülői szeretet. Az egyik érzelmi megalapozottság, a másik meg a kényeletből szállhat, és mind a kettő ugyanahhoz vezet, és óriási kár. Most szeretnék bibliai példát mondani arra, amikor valaki kényelem szeretetből egyszerűen nem foglalkozik a gyermekei fegyelmezésével és helyesbítésével, hanem hagyja őket, ahogy menjenek. Mondom, sokan kitalálják, hogy kiről van szó, Éliről. Éli főpapról a bírák korában. Nos, ez az Éli főpap a Biblia egyik legszimpatikusabb alakja egyébként, nem? Szóval valahogy úgy érzi az ember, hogy egy ilyen nagyon szelíd öreg ember volt. Ahogy olvassuk a róla szóló leírást bírák könyvében, és például a gyermek Sámuelt milyen szépen nevelte, milyen szeretett kapcsolat volt, ugye Izrael későbbi legnagyobb prófétája és Éli között. És mégis, én nekem mindig ez az egyik legmegrázóbb dolog, hogy ez az Éli a legszigorúbb isteni büntetés alá esett, és ez az Éli iszonyú kárt okozott a népének, és mivel? Egyetlen egy dologgal, a kényelem szeretetével, az önző kényelem szeretetével. Nagyon tudta, mi az igazság, nagyon tudta, mi az igazság. Szóban el is mondta egyszer, de semmiféle erélyt és szülői és főpapi és a nép vezetői tekintélyét nem érvényesítette a gonoszsággal szemben, hogy azt megfékezze. Szeretném olvasni szó szerint a Bibliából. Sámuel első könyve, második fejezetéből szeretném olvasni, hogy az Istentől hozzáérkező megrovásnak a szavai pontosan hogyan hangzottak, mert ez roppant tanulságos. Tehát Sámuel első könyve második fejezetéből, a 23. verstől a 25-ig. A fiai már felnőttek, el tudják képzelni az emberek, hogy milyenek lehettek gyerek és fiatalkorukba, ugye beállították őket a papságba, és hadd olvassam ezt szó szerint, hogy milyen dolgokat műveltek. Ugye először is azt mondja, hogy erőszakkal vették el az áldozati hús legjavát, szóval nem a törvény szerint, durva erőszakkal.
Aztán a következő versben pedig azt mondja, a 22. versben, Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit fiai cselekszenek az egész Izraellel, hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílás előtt szolgálnak. Előzőleg azt mondja a Biblia, hogy mindezekkel a cselekedeteikkel megutáltatták az Istennek áldozatát a néppel, megutáltatták a templomhoz járást, és erre Éli hogyan reagált. Figyeljük meg ezt a reagálást, tudta-e, hogy mi az igazság, tudta-e, hogy mi a súlya annak, amit a fiai tesznek, és nézzük meg, hogy mit tett. Mondta azért nékik, miért cselekszetek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok. Vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne élete közben járó? Megkérdezem, intelligens ember volt ez az Éli? Pontosan tudta, hogy miről lesz, hogy gonosz cselekedetek, és mind az egész néptől hallom. És azt mondta, hogy vétkessé teszitek az Úrnak népét, ezt is tökéletesen fölfogta. És azt mondta, az ember ellen vétkezik. Megítéli az Isten, de ha az Úr ellen vétkezik, ki lehetne közben jársz. Szóval teljesen tisztában volt a dolgok súlyával, és mivel intézte el? Ennye-bennye. Hát ne tegyétek, fiam, nem jó az a hír, amit hallok. Mit kellett volna tennie? Azonnyomban leváltani a papságból. Ez a minimum. Azonnal eltávolítani onnét egy pillanat alatt. És a legszigorúbb atyai tekintélyel fellépni, és az Isten törvényében megszabott módon eljárni velük szemben. De Éli, nyilván korábban is ugyanezt tette. Ennye-bennye, ne tegyétek, fiaim. De semmilyen módon ténylegesen az ő atyai felelősségét nem gyakorolta, és hadd olvassam, hogy ezután az Isten még mit mondott neki. Olvasom a második fejezet 29. versét. Ezt mondta az Isten, még ezt üzente Élinek, miért tapossátok meg az én áldozatomat, amelyre rendeltem-e hajlékban, és te többre becsülöd a fiaidat, mint engem? Azt mondta, a fiaid iránti engedelékenységből áthágod az Isten törvényét. És erre vezeted az egész népet. Aztán még később, hadd olvassam a 3. fejezet 13. verséből, Sámuel által ezt üzente, mert megjelentettem néki tudnilik Élinek, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik utálatosokká magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Ez volt az a bűn, amit az Isten Élinek felrót, és ami az Éli vesztét okozta. Azt hiszem, hogy van min elgondolkoznunk, hogy itt a kényelem szeretetnek mennyire nincsen helye, és hogy egy szülő mennyire nem teheti meg, hogy azt mondja, hogy én nem fegyelmezkedem őket, ez nekem túl terhes, túl nehéz feladat, majd lesz valahogy. Szeretnék ismét néhány sort olvasni a 159. oldalról. Azt írja, sok szülő határozott ellenszenvvel viseltetik Isten szent szavának elvei iránt, mert ezek az elvek túl sok felelősséget helyeznek rájuk. Jó kemény mondat. Vagy van, kifejezetten ellenszenve, csak hát nem azt kívánja a Jóisten, hogy én ilyen komolyan vegyem meg, én ekkora felelősséget hordozzak meg. De most én mindenkinek az intelligenciás józan értelmére appellálok. Ha van valahol, ahol minden magvetés meghozza a gyümölcsét, nem a gyermeknevelés az? A gyermekére visszahat őrá, kihat a környezetre, a társadalomra, a leendő családra. Hát akkor vitatkozzunk a Jóistennel, hogy ilyen komolyan veszi a gyermeknevelés feladatát, és ilyen felelősséget ró ránk. Tehát ne tartozzunk ezek közé, akikről ezt írja. Sok szülő határozott ellenszenvvel viseltetik Isten szavának elvei iránt, lázunknak ellenük, mert ezek túl sok felelősséget helyeznek rájuk. Aztán olvasom a 61. oldalról, a következőket írja. Sokan belefáradnak a jó végzésébe. Amikor rádöbbennek, hogy ez erőfeszítést, állandó önfegyelmet, kegyelemben és ismeretekben való növekedést igényel, és minduntalan váratlan veszélyekkel kell szembenézniük, tudnélik a gyermeknevelésben, akkor elcsüggednek, feladják a harcot, engedve a lelkek ellenségének. A munkának pedig állandóan haladnia kell napról napra, hónapról hónapra, évről évre, míg gyermekeitek jelleme kialakul, és helyes szokásaik megalapozódnak. Azután a következőt olvasom, 165-166. Oldalról. Rendkívül érdekes, vagy figyelj meg, amit itt is ír.
A szülők munkája véget nem érő folyamat. Nem lehet az egyik napon lelkesen végezni, a másik napon pedig elhanyagolni. Sokan készek elkezdeni, de nem hajlandóak kitartani benne. Égnek a vágytól, hogy valami nagy dolgot tehessenek, valami nagy áldozatot hozzanak, de visszariadnak a mindennapi élet apró dolgaiban tapasztalható szakadatlan gondoktól és az erőfeszítésektől, hogy a csökönyös rossz természetet állandóan javítgassák, a jóra minduntalan ösztönözzenek, és hogy alkalmazzák a feddést és a bíztatást, ami a nevelésben nélkülözhetetlen. Azt szeretnék, ha a gyerekek egyszerre javulnának meg, és egyetlen ugrással elérve a csúcsot tökéletes jelleművé formálódnának. Nincs türelmük a lassú, egymást követő lépésekkel való bajlódásra, és mivel reményeik nem válnak valóra azonnal, csalódottak lesznek. Minden ilyen szülő merítsen bátorságot az apostol szavaiból. Ne fáradjatok meg a jó cselekedetekben. Emlékszem, csak hogy megjegyzem egy pillanatra, hogy egyik unokatestvéremnek volt egy kisfia. Egy nagyon jó, határozott nevelő volt az édesanyja és az apa is. De hogy se kifogtak egy olyan gyereket, körül emlékszem, az édesanyja azt mondta nekem, hogy más szülő, azt mondja, néha egy kicsit felszabadul, de én nekem olyan fiam van, akit még soha senki egy órára el nem vállalt. Nem lehet senkire, nem lehet bízni, mert olyan fékezhetetlen és veszedelmes és kiszámíthatatlan gyerek, hogy mindenki fél és senki nem vállalja el. X-szer hívták be az iskolába, mert bokárukta a gyereket és a mentők vitték el, és ehhez hasonló történetek vége láthatatlan sora. Még egész pici gyerek volt, emlékszem, ült az édesanyja karján, valamilyen családi összejövetel volt, rokonok mentek oda sorba elbúcsúzni, bocsánat, de ő mindenkit leköpött egy biztos mozdulattal, szóval egy fantasztikus kis kölyök volt. És a szegény édesanyja az azt mondta, ezt a gyereket senki más nem szereti, csak én, mert ez egy olyan nehéz gyerek. De fáradhatatlanul ment a nevelés. Apa anya részéről kiváló ember lett belőle. Kiváló ember lett belőle. Egy olyan, hogy minden káros szenvedélytől mentes, kötelességtudó, életben helyét megálló ember. Jó kemény akaratereje van. Lett belőle egy kiváló építésvezető, aki hatalmas nagy épületeket épít külföldön, és kézbe és marokba tudja fogni az egész vállalkozást. Ide terelődtek az energiái, de a szülők mindent kineveltek belőle, amit ki kellett nevelni. A fáradhatatlan napról napra, hónapról hónapra, évről évre előre haradó erőfeszítésen. De ez az, amitől nagyon sokan visszariadnak. Azután szóljunk a másik végletről is. A másik pedig ez, amikor az elfogultság, a szülői elfogultság, tehát egy érzelmi ok, ez az, amiért a gyermeket nem neveli napról napra, évről évre, mert hát az elfogult szeretet nem engedi meg, hogy ő fegyelmezze az ő kis gyermekét. Megint csak egy bibliai példát szeretnék idézni, és ez nagyon nagy intelem, hogyha olyan valaki is elkövette, mint ez a nagyon intelligens, tiszteletre méltó főpap éli ezt a hibát, akkor gondolom, minket is fenyeget az a veszély, és mi is elkövethetjük. És ha egy olyan kiváló valaki is elkövette a másik hibát, amiről most szólok, mint Dávid, az Izrael király, az ihletek, zsoltárok szerzője, akkor van mit elgondolkoznunk, hogy itt ne kövessünk el hibát. Szeretném idézni Királyok első könyve első fejezetéből a 6. verset. Dávid egyik fia volt Adónia, aki szerencsétlen apja már, hála Istennek, ezt nem érte meg, csak azt, hogy föllázott ő is ellene, de a halálát már nem. De ez az ember is így fejezte be az életét, és hogy az Adónia, aki aztán nagyon csúnyán viselkedett az apjával, mi volt a háttere mindennek az egésznek, ugye az Absalom az másik eset, az Adónia, ez egy másik fia. A következőt szeretném olvasni, hogy egész röviden, a Szentírás sokszor ilyen apró megjegyzésekben nagyon sokat mond. Királyok első könyve első fejezetéből szeretném olvasni a 6. verset, ezt mondja Adóniáról. Akit az ő atya soha meg nem szomorított, ezt mondván, miért cselekszel így? Elég nagy baj volt. Azt mondja, az ő atya soha meg nem szomorította, mondván, miért cselekszel így. Nyilván lett volna miért kérdezni gyerekkorába, ifjúkorába. Mi lett az eredmény? Aztán ő jól megszomorította az apját. Tehát
Ez egy óriási hiba, hogy meg nem szomorítani soha, és meg nem kérdezni, hogy mit cselekszel így érzelmi elfogultságból. Szeretném olvasni a 160-161. Oldalról a könyvből. Azért mondom a lapszámokat, mert látom, hogy vannak, akik följegyzik, és szeretnének utána olvasni. Ezt írja. A szülői hanyagság bűne majdnem egyetemes. Az elvakult szülői szeretet a helyes gyermeknevelés legnagyobb akadálya, mert meghiúsítja az Isten által kívánt fegyelmezést és nevelést. Időnként úgy tűnik, hogy a szülők teljesen elveszítik józan gondolkodásukat a kötődés miatt. Pedig nem más ez, mint a gonosz kénye kedvének kiszolgáltatni a gyermekeket, az úgynevezett szeretet álruhájába bújtatva. A szülők állandóan abban a veszélyben vannak, hogy ösztönös érzelmeiknek adják át magukat, még ha az Isten törvényébe ütközik is. És most jön egy megrázó mondat, sok szülő engedi meg a gyermekének azt, amit Isten tilt. Tehát azt mondja, olyan nagy az elfogultság, hogy még ha Isten törvényébe ütközik, akkor sem mondja, hogy stopp, és akkor sem kérdezi meg, hogy mit cselekedtél. Sok szülő engedi meg gyermekének azt, amit Isten tilt. Nyilván ilyenkor megint érvényes, amit Isten élének mondott, te többre becsülöd a fiaidat, mint engem. És azután még egy nagyon érdekes érzékeny megfigyelést hallgassunk meg. Sok szülő részéről egészen természetes, hogy a saját gyermekeivel kivételezzen. Egészen természetes. És kik vannak a legnagyobb veszélyben? Különösen azok tekintik gyermekeiket a többi gyermek felett állónak, akik magukat is kiemelkedő képességek birtokosainak tartják. Tehetséges emberek, okos emberek. Ennél fogva sok mindent, amit másoknál szigorúan megrónának, saját gyermekeiknek elnézik, sőt eredetiségnek és szellemességnek tekintik. Míg számukra ez a részrehajlás természetes, a valóságban igazságtalan és keresztényetlen. Csak megemlítem, egyszer egy szülőtől hallottam, ismétlem, egy általam nagyon becsült, nagyon értékes szülőtől, mégis beleesett ebbe a hibába. Azt mondta egy kis nem titkolt büszkeséggel, hát a mi gyerekeink nem tucat gyerekek. Nagyon vigyázzunk ezzel. Nagyon vigyázzunk ezzel, mert a szülői elfogultság itt pillanatok alatt bejön, és hihetetlen károkat lehet okozni. Akkor talán azonnal lépjünk is tovább, és most szóljunk arról, hogy akik vállalják, hogy végzik a szüntelen nevelgetés, helyesbítés, korrigálás fáradtságos feladatát, ők hol követnek el hibát? Hát az egyik nagy hiba a következetlenség. Már is szeretném olvasni a könyvből, tehát a következetlenség a fegyelmezésben és a helyes dolgok megkívánásában. 195-196. Oldalon ezt olvasom. Nagy kárt okoz a határozottság és elszántság hiánya. Ismertem szülőket, akik azt mondták gyermekeiknek, hogy nem kaphatod meg ezt vagy azt, aztán megenyhülve úgy érezték, hogy túlzottan szigorúak voltak, és mégis megadták nekik, amit előzőleg megtagadtak. Gyakori szülői tulajdonság? Nem, fiacskám, nem eszel több fajlaltot, oda van a torkod. Még egy-két kör könyörgés, a gyerek megkapja, vagy ehhez hasonló dolgok. Na most nézzük meg, hogy mi ebben a veszély. Egy nagyon súlyos mondat jön ezután, azt mondja, ezzel a viselkedésükkel élethosszig tartó károkat okoztak. Na ki hinni el. Élethosszig tartó károkat okoztak. Nézzük a következő mondatot, megindokolja. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a lélekben uralkodó egyik nagy törvényszerűséget, miszerint a vágyva vágyott dolgok utáni törekvés, ha minden kétséget kizáró módon, minden reményt kioltva határozottan megtagadják, akkor megszűnik, és a gondolatok másfelé terelődnek. Ám, amíg csak egy szikrányi remény is van azt megszerezni, addig az ember további erőfeszítéseket tesz, hogy hozzájusson. Ez az emberi lélek egyik törvénye. Ha az a dolog egy helytelen dolog, a gyerek egészségének, lelkének káros, Isten törvénye ütközik, akkor ha a szülő határozottan azt mondja, nem, és látja, hogy egy szikrányi remény sincs, hogy ő elérje, azonnal fel is adja, és a gondolatai másfelé terelődnek, és a lelke felszabadul. De ha érzi a szülő viselkedés, hogy még puhítható, és levehető a lábáról, akkor nem gyugszik, nem hagyja a kisörtök addig, amíg a célját el nem éri. Na aztán most nézzük, hogy mi jön ebből. Amikor a szülőknek szükséges közvetlen parancsot adniuk, az engedetlenség büntetése olyan magától értető legyen, mint a természet törvénye.
Az ilyen szilárd irányítás alatt álló gyermekek jól tudják, hogy ha valamit tiltott számukra, az semmilyen csellel vagy erőfeszítéssel nem szerezhetik meg. Így módon már korán megtanulnak engedelmeskedni, és ezáltal sokkal boldogabbak lesznek. A határozatlanul nevelt és elkényeztetett gyermekek állandóan arra számítanak, hogy akár rábeszéléssel, akár sírással és dugszogással, de sikerül kierőszakolniuk kívánságuk teljesítését, vagy végső esetben megkockáztathatják az engedetlenséget is, anélkül, hogy el kellene szenvedniük az érte járó büntetést. Ezt a gyerek magában pontosan tudja. És most jön egy nagyon fontos dolog, figyeljük meg, így állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek, ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé és elégedetlenné teszi őket. Észreveszünk, milyen érzékeny megfigyelés ez? Azt mondja, a gyerek határozatlan, hogy semmilyen csellel, semmilyen zsarulással, mert ez nem helyes, és ez nem jó, és az nem. Meg is nyugszik, föl is szabadul, nem kínozza többet a vágy. Elterelődik a figyelme, teszi a dolgát. De ha ezt érzi, belül mit olvastunk, mi lesz a gyerekkel? Mert tudja, hogy így kell próbálni, egyszerűen még a rafinéria is kiélesedik benne, hogy azon jár az esze, hogy hogy kerülje jobbról, balulról, előről, hátulról, hogy mégiscsak elérje azt, ami pedig rossz. És még azt is forgatja az eszébe, hogy mi lenne, csak nem lesz nagy baj akkor sem, ha tiltás ellenére megteszem. Tehát így viszi saját maga a szülő bele abba a gyereket, hogy ezeken járjon az esze. És azt mondja, hogy állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek, ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé és engedetlenné teszi őket. Isten úgy tekint szüleikre, mint akik tönkreteszik a gyermekek boldogságát. Ez a helytelen és gonosz félrenevelés okozza ezrek és ezrek lelkismeretlenségét, hitetlenségét és sokak pusztulását, akik pedig keresztény nevet viseltek. Nagyon súlyos, nagyon elgondolkoztató mondatok. A másik hatalmas hiba az, hogy amikor hibát helyesbítenek a szülők, akkor ezt ingerülten teszik. Erről volt szó a múltkor, de még mindig szükséges egy picit kiegészítenünk. Ugye idéztük az igét, hogy ti atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása és intése szerint. Első hallásatán nem is értjük, mi az, hogy ne ingereljétek gyermekeiteket. Ez azt jelenti, hogy sok szülő a saját magatartásával ingerli a gyermeket. Nem csillapítja, nem helyre teszi, nem a jó sínre teszi a gyereket, hanem ingerli a gyereket. Azzal, ahogyan a hibát helyesbíteni akarja. Ugye emlékszünk a múltkor arra a hasonlatra, hogy azt mondta, hogy aki indulatos pofonokkal akarja a gyereket jó útra terelni, az még egy gonosz lelket kiráz belőle, kettőt ráz bele helyette. És mintha a kovakövet kovakővel ütné. Most még hadd olvassak egy-két kiegészítő megjegyzést. A következőket olvasom. Sajnos sokszor inkább felingereljük, mint meggyőzzük a gyermeket. Láttam egy anyát, aki kiragadott kicsinye kezéből egy gyermeke számára kedves tárgyat, aki persze nem értette, hogy mindez miért történik, és természetesen megbántva érezte magát. Aztán veszekedés következett. És amennyire kívülről meg lehetett ítélni, valamilyen súlyos fenyítéssel zárult az eset. Az anya azt hitte, hogy ezzel győzött. Pedig az összetűzés biztosan mély nyomot hagyott a gyermek lelkében, amit nem lehet egykönnyen kitörölni. Az oktalan szülő nem gondolta végig, hogy milyen hatása lesz tettének, hogy durva, szenvedélyes viselkedése a legrosszabb indulatokat ébresztette a gyermek szívében, amelyek minden hasonló alkalommal újra élednek, és egyre csak erősödnek. Ez aztán mély lélektani elemzés, ugye, hogy mi megy végbe, pedig milyen gyakori szülői magatartás, ugye oda rohan, és maga kikapja a kezéből, nem is érdekli, a gyerek érti, vagy nem, mert ezt mondtam, akkor a gyerek visszaveszekszik, mert megbántva érzi magát, de miért vetted el, de nekem az kell, és stb. Akkor ráveszekszik, még akkor parázs veszekedés, a vége esetleg elveri, vagy megbünteti, és akkor a szülő diadalítas, hogy ő győzött. Közben pedig hatalmas kárt tett a gyerek lélekben. És azt mondja, hogy majd ugyanez a magatartás fel fog éledni a gyerekbe legközelebb, mikor jön az újabb jelenet, és ahányszor ismétlődik, annyiszor elősödik. És beláthatjuk, hogy már is ott maradnak a pszichikai sérülések, ott maradnak a rossz reakciók a gyermek lelkében a továbbiakra. Azután a következőt olvasnám 168. oldalról.
Gyermekeiteket mindig szeretettel utasítsátok rendre. Ne engedjétek, hogy addig csináljanak valamit, amíg fel nem bosszantanak, és akkor megbüntetitek őket. Az ilyen rendre utasítás ahelyett, hogy orvosolná, csak fokozza a rosszat. A rosszalkodó gyerek felé kinyilvánított indulat csak olaj a tűzre, és a legrosszabb érzelmeket hozza a felszínre. Vigyázzatok, hogy ne emeljétek fel hangotokat. Ne veszítsétek el a legkisebb mértékben sem az önuralmatokat. Egy szülő, aki gyermeke megrovása közben indulatnak ad helyet, hibásabb, mint a gyermeke. Na, ezen a ponton egy kicsit megértjük, hogy egyesek egyenesen megharagszanak az Isten ígére, és azt mondja, túl sokat kíván. Na, hát szóval mi tőlünk szülőktől már annyit kíván, hogy ez nem, hát szóval inkább szóba se állok, mert ez túl sok. De megint azt mondom, ne engedjünk ennek az érzésnek, gondoljuk végig, igaz vagy nem igaz, logikailag végig gondolható, vagy nem gondolható végig, hogy mi ennek a következménye. Hát egy szülőnek a rosszalkodó gyermekével szemben tökéletesen meg kell őrizni a nyugalmát, még a hangját se emelje föl. Mint az igazság és a jó akarat mozdíthatatlan, de szilárd és határozatkezű őre, és a gyerek nagyon jó akarója, akkor is úgy bánjon el. Olvasnám a 179. oldalról. Azt mondja, hibásabb, mint a gyereke. Mikor jó indulatosan helyre teszi, hát igencsak elgondolkoztató. Azt mondja, beszéljetek mindig nyugodtan, komoly hangon, ami az indulatoknak még a leghalványabb árnyékát sem fejezi ki. Nincs szükség hangos szavakra a haladéktalan engedelmesség eléréséhez. Ne veszítsétek el a jó befolyásotokat ingerültséggel és szidással. Mit csinál a szülő? Az ingerültséggel és a szidással elveszíti a jó befolyását. Lehet, hogy látszólag ő győzött, mert ő az erősebb. De a befolyását elveszíti a gyerekre. Azt mondja, irányítani kell őket, nem pedig szenvedélyeket kavarni bennük. Na, erre vonatkozik az, hogy neveljétek és ne ingereljétek. Azt mondja, irányítani kell őket, nem pedig szenvedélyeket kavarni bennük. Bármennyire is ingerültnek érzik magatokat, hát reális ez a könyv, azt mondja, persze van ilyen, hogy a szülő is belül érzi, és ingerültnek érzi magát. Azt mondja, de vigyázzatok, ezt még a hangkordozásotok se árulja el. Hát egy felnőttnek ezt helyre kell tenni magában, és nem hagyni, hogy a felszínre jusson a gyerek kárára. Azután még egy összefoglaló mondatot idézek végül az 57. oldalról. Egy klasszikus, rövid, tömör mondat. Azt írja, meg kell tanulnunk szilárd kézzel megfékezni a rosszat, minden türelmetlenség és szenvedély nélkül. Ez a kívánalom. Meg kell tanulnunk szilárd kézzel megfékezni a rosszat, minden nemű türelmetlenség és szenvedély nélkül. Ez a magas léc a szülő számára. Azután még egy szót a folytonos szidásról. Emlékszem, egyszer fiatal koromban valahol hallottam egy ilyen beszélgetést, és ott egy ilyen, hát már ilyen tisztes, meglett, már gondolom felnőttkorú gyerekkel rendelkező anya nagy buzgalommal és nagy határozottsággal fejtegette, egy tanárnő volt egyébként az illető pedagógus, hogy hát ha nem is mindig vesszővel verjük meg a gyereket, mert a vesszőre nincs mindig szükség, de legalább szóval. Én nagyon fiatal voltam, de nem bírtam megállni. Hallgatag ember voltam akkoriban, nem nagyon szóltam ilyesmihez hozzá, de ezt nem bírtam ki. Úgyhogy szóltam, és azt mondtam, a szóval verés mindennél rosszabb. Ugye emlékezünk arra, hogy példabeszédek könyve mit mond, hogy mint a jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonnyal egy közös házban, vagy mint a szüntelen való csepegés olyan a morgó asszony. Na most ez nem csak a férnek ilyen, de a gyereknek is ilyen. Szóval ha az apa csinálja ezt, ha a fér csinálja, ilyen szóval verni, szóval szidni, mint a záporeső. Iszonyatos hiba, borzalmas hiba. Most hadd olvassak megint a könyvből egy pár nagyon szellemes és találó megjegyzést ezzel kapcsolatban. 194. oldalon. Azt mondja, akik Krisztus iskolájában tanulnak, soha nem beszélnek majd szigorú, méltatlankodó hangnemben, mert az ilyen modor sérti a fület, fárasztja az idegrendszert, fejfájást okoz, és olyan hangulatot teremt, amely lehetetlenné teszi a gyermekek számára, hogy megfékezze indulatait. Gyakran éppen ez az oka, hogy a gyerekek tiszteletlenek szüleikkel szemben. Az ilyen szüntelen való szidás, morgás, méltatlankodás. Valaki tapasztalta, hogy segített? Még a gyerek feleselését se tudja leállítani.
Tehát vigyázat, azt mondja, mit csinál ez? Azt mondja, sírti a fület, fárasztja az idegrendszert és fejfájást okoz, és a gyerek számára lehetetlenné teszi, hogy ebben az idegesítő, megzavart légkörben gondolkozzon, vagy bármit magán változtasson. Még a 19. oldalról is, ez különösen tetszik nekem, hogy most szeretnék olvasni, azt írja, azokat, akik gyerekeket oktatnak, kerüljék el az unalmas eszmefuttatásokat. Tudjuk ugye, hogy a prédikáló szülők. Hosszan, magyarázza, mondja magáit, súlykolja. Azt mondja, legyenek rövidek és lényegre törődek. Ha sok a mondani való, osszátok fel inkább többszöri rövid elmondásra. A kevés, de érdekes szó hatásosabb lesz, mint az egész egyszerre. Erre mondom azt, az okosság sehol nem árt, különösen fontos a gyereknevelésben, nem baj, ha egy szülő még szellemes is, találja el a szót, érdekesen mondja, amit mond. És ne sokat egyszerre. Azt mondja, a hosszú prédikációk megterhelik a gyermekek értelmét, a túl sok beszéd egyenesen a lelki tanítás meggyűlöléséhez vezet, ugyanúgy, mint ahogyan a túl sok evés a gyomrot megterhelve az ételhez való megundorodáshoz. Hát ezt a hatást ne akarjuk kiváltani a gyerekekhez. Rövid, lényegre törő, több része elosztva, érdekesen, hatásosan gondoljuk meg, ne ösztönösen beszéljünk. Azután a következő, amire szeretnék utalni, hogy nagyon nagy hiba, hogyha a kétségbe esett gyermekeket elmulasztjuk bátorítani. Míg vigyáznunk kell a dicsérgetéssel, és mindjárt erről mondok még zárásul pár szót, a dicsérgetés és a megdicsérés és az elismerés és a bíztatás két dolog. Igenis szükség van arra a gyermeknek, hogy megdicsérjük, amiért csak lehet. Elismerjük, amit csak lehet, jó szívvel, örömmel, bátorításra, buzdításra a gyerekeinknek nagy szükségük van. De ez egész más, mint a dicsérgetés és mint a becsvágy és a hiúság ápolása a gyerekben. Az örömünket mindig fejezzük ki minden apró kis jó mozdanatnál. A szülő adjon példát a gyereknek arra, hogy ő mindent megköszön, és mindent méltányol, és mindent elismer, ami csak jó, és ami elismerhető. A gyermek léleknek erre hihetetlenül nagy szüksége van. Gondoljunk csak a Jelenések könyvében azok a bizonyos gyülekezeti levelek. A Jóisten megrója az ember, de mindig ott van a bátorítás is, és mindig ott van a tanács is, és az ígéret is. Egy szülőnek ezt nem szabad elmulasztani, ez épp olyan fontos, mint a fegyelmezés. És most még a hiúság szokását hogyan kezeljük. Itt is nagyon komoly mondani valót kell elmondanunk. Megkérdezem, boldog ember egy hiú ember? Boldog ember egy becsvágyú ember? Ugye a becsvágy meg a kisebb rendűségi érzés, az tulajdonképpen egy édes testvérek, szóval csak ugyanannak a dolognak a két véglete. Jó dolog az, hogy ember mindig szerepel, és mindig sóvárogva nézi, hogy másik mit gondolnak róla, és mindig ettől függés. Mint az iszákos kívánja azt, hogy őt dicsérjék és elismerjék. Jó dolog, ez boldog az az ember, nem? És kicsi gyerekkorban kell, hogy ő tudja, ha jót cselekszik, emelfővel, hát ha méltányolják, vagy nem méltányolják, jót mondanak róla, vagy rosszat mondanak neki, a lelkiismerete tiszta, ő áll a talpán, és ő egyszerű és természetes, és nem akarja, hogy többre tartsák, és nem akarja, hogy másnak tartsák, és... Szóval ez annyira fontos, hogy a gyereknél erre vigyázzunk, és hogy ezt, ami pedig az öröklött hajlam révén benne van, ne fejlesszük, ne tápláljuk, nem ellenkérezőleg gyógyítsuk is a maga helyére tegyük. Nos tehát, a hiúság szokásával kapcsolatban mit ne tegyünk? Azt gondolnánk, hogy ezek teljesen ártatlan dolgok, de már ezekre is vigyázni kell, egészen kicsi gyerekeknél. 21. oldal. Ne szenteljetek túlzott figyelmet a gyerekeknek, hanem hagyjátok, hogy megtanulják elfoglalni magukat. Ne állítsátok őket a figyelem középpontjába, ne mutogassátok a látogatók előtt, mint csodás tehetségeket vagy jó eszűeket, hanem amennyire csak lehetséges, hagyjátok meg őket gyermeki egyszerűségükben. Ne romuljanak el. Manapság sok gyermek törtető és szemtelen. És ennek az egyik fő oka, hogy túl sokat dicsérgetik őket, okos mondásaikat gyakran emlegetik a fülük hallatára. Gyakori szülői hiba? Ó, de gyakori. Igyekezzetek keveset feddeni, ugyanakkor ne árasszátok el őket dicsérettel és kényeztetéssel. De ugyanakkor mondom, ugyanez a szerző mondja, hogy viszont minden, ami valóban elismerhető, ami egy jó, ezt mindig soha ne hagyjuk elismerés is, az öröm kifejezése nélkül. Azután a következőt 93. 94. oldalról olvasom. Hát ugye, mert persze a szülőben is ott van a hiúság meg a büszkeség, szeretne hiú lenni a gyerekére, büszke lenni a gyerekére, és ez a
ez a bölcs pedagógiai megfontolások közé emelkedik. A szülőnek is helyre kell ezt magában tenni, mert a gyerekének okoz kárt. Azt mondja, sok családban szinte már csecsemőkorban elkezdik a hiúság és önzés magvait vetni a gyermekek szívébe. Aranyos kis mondásokat és cselekedeteiket fülük hallatára emlegetik másoknak, gyakran ismételve, esetleg fel is nagyítva. A kicsinyek megjegyzik, amit hallanak, dagadnak az önteltségtől, és veszik a bátorságot, hogy félbeszakítsák a felnőttek beszélgetését, pimasszá és szemtelenné válnak. A hízelgés és engedékenység csak táplálja bennük a hiúságot, míg végül sok esetben a legfiatalabb uralja az egész családot. Az ilyen félrenevelés miatt kialakult rossz természet nem szűnik meg, amikor a gyermek éretté válik, és bölcsebb ítélőképessége lesz, hanem vele együtt növekszik, és ami aranyosnak tűnt a kisgyermekben, megvetendővé és gonosszá válik a férfiban és a nőben. Érzi az ember, hogy van mind gondolkozni. És még egy utolsó figyelmeztetés, ami ugyancsak nagyon a helyén van, azt írja, ha a gyerekek vonzó külsővel vagy kivételes képességekkel rendelkeznek, nevelésükre még nagyobb gondot kell fordítani, nehogy ezek az adottságok átokká váljanak a számukra. Rosszul használva a talentumokat, képtelenné válhatnak arra, hogy józanul viselkedjenek, a hízelgés, a hiúság és a kérkedés szeretete miatt alkalmatlanná válnak a jobb életre. Ha a gyereknek vonzó külseje van, kivételes adottságai, még nagyobb gondot a nevelésre, hogy megmaradjon a maga természetes gyermeki egyszerűségében, nehogy tápláljuk a hiúságot, a becsvágyat, az önteltséget, mert a gyerek boldogtalan felnőtt lesz. És amit ott dicsérhető, hogy jaj, milyen ez a kis gyerek, ugye itt elszórakoznak a felnőttek rajta, nem gondol, hogy milyen kárt tesznek, akkor majd az utálatos és megvetendő lesz, és senkivel nem tud kijönni, és boldogtalanul rója az élet útját, és mindig úgy érzi, hogy méltánytalanul bánnak vele felnőtt korában. Meg kell mondanom, fel vagyok háborodva a gyermekszélség versenyeken. Szíve, lelkem mélyékből fel vagyok háborodva rajtuk. Iszonyú kártételnek tartom a gyermekek ellen. Szóval sajnos a felnőtt társadalom nagyon esztelen. Miért? Egy gyerekbe már azt kell beleültetni kicsi korában, hogy ő attól különböző, és hogy ő amiért semmit nem tett, és amiben semmi erőfeszítése és saját teljesítménye nincs, amit egyszerűen kapott, hogy azzal kérkedjen és arra büszke legyen, és többnek tartsa magát másoknál. Hát józan dolog ezt a gyerekbe ezt erősíteni. Szóval az erkölcs az nem szólamokban áll, az erkölcs az a végső alapelvekben van, és azokat a végső alapelveket majd megérhetjük és érvényesítjük kicsi gyermekkorban, közben, vagy pedig nagy képmutatás erkölcsről beszélni. Az erkölcsöt nem lehet felnőtt korban, meg kamaszkorban belecsöpögtetni a gyerekekbe valamilyen képmutató, vagy netán vallásos beszédekkel. Azt meg kell alapozni az igazságosság elveivel, kicsin gyermekkortól fogva. És most akkor, ha hogy lezárjuk a témát, talán azt a kérdést tehetném fel, hogy hogyan érezzük magunkat, mint szülők. Azt hiszem, az elhangzottak igazság előtt kénytelenek vagyunk meghajolni, mert nagyon nehéz vitába szállni velük. De valahol nagyon alázatra késztetnek ezek minket, szülőket is, mert azt érezzük, hogy millió hibát követtünk el, és úgy érezzük, hogy nagyon alkalmatlanok vagyunk önmagunkban, de nekünk is szól a bátorítás szava. Milyen csodálatos, hogy a Szentírásban azt olvassuk, hogy így mondja az ige, hogy minden bűn megbocsátatik az embereknek. És az Istennél a megbocsátás nem csak annyi, hogy az Isten nem haragszik, ahogy sok ember gondolja, hiszen a Biblia szerint még mikor vétkezünk se haragszik ránk, hanem annál jobban szeret és szán. Az nem olyan, mint az emberi harag. Hanem az Isten azt mondja, hogy ő megbocsát, a megbocsátásnál a helyreállítást is jelent. Azt, hogy utána, ha mi teljes szívünkkel hozzá folyamodtunk segítségért, megalázva magunkat, belátva a hibánkat, és hogy szeretnénk újat kezdeni, és szeretnénk jobbat kezdeni, és kérjük, hogy segítsen, akkor az Isten nem csak, hogy nem rója föl, hanem mellénk áll, és segít nekünk, tanácsol, bátorít, ösztönös segíts, hogy a lehető legjobbat tegyük. És szeretnék minden szülőt bátorítani, hogy sereg hibát elkövettünk is. Azért mit mond a Biblia, hogy az Istennek milyen hatalma van? Újjáteremtő hatalma. Van, amit már nem lehetne későbbi neveléssel helyrehozni, de az Isten újjáteremtő hatalmával lehet. És ha mi megkapaszkodunk az Isten kegyelmébe, és teljes szívünkben azt mondjuk, szeretnénk jobbat, újat kezdeni, igazán, az Úr tanítása és intése szerint nevelni a gyermekeinket, az Isten mellénk fog állni. És rengeteg hibát ki tudunk küszöbölni, és jegyezzük meg, még ha későn kezdjük is a jobbat, de a gyümölcsét megtermi. Minden jó mozdulat, minden helyes elvek szerinti bánásmód a gyerekkel, az gyümölcsöt terem, az nem hiába való. Ne gondjuk azt, hogy reménytelen a dolog.
Hát én szívemből kívánom, hogy mindnyájan elgondolkozzunk ezeken a dolgokon, és még sokszor átgondoljuk, sokszor felidézzük, és ne rösteljük mi is, mint a kisgyermek megalázni magunkat, ha tévedtünk, ha hibáztunk, el mindenek előtt, a Jóisten előtt, és újra kezdeni. És vegyük fel ezt a fáradtságos munkát nap, mint nap. Mert itt aztán tényleg érvényesül az, hogy miközben nevelünk, nevelődünk. És nekünk válik a legnagyobb javunkra, ha a gyermeknevelést lelkiismeretesen végezzük.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit mai Isten tiszteletünkön. Legelőször is a gyerekekhöz, a fiatalokhoz szeretnék szólni, de egy olyan tapasztalatot szeretnék megosztani veletek, ami kapcsolatban van az igehirdetés témájával is. Jakab leveléből szeretnék ehhez egy igét olvasni. Jakab levele első fejezetéből, így olvasnám a 19. és 20. verset. Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert ember haragja Isten igazságát, nem munkája. Amit ebből az igei kijelentésből szeretnék kiemelni, hogy azt mondja az apostol nekünk, hogy mindannyiunknak meg kell tanulni, hogy késedelmesek legyünk a szólásra, és késedelmesek legyünk a haragra. Mert hogyha engedünk a mi haragunknak, azt mondja Jakab levele, hogy az ember haragja az Isten igazságát, nem munkája. Hát nem tudom, hogy ki az közületek, aki hirtelen haragú ember alaptermészetét illetőleg, én ezek közé tartozom, úgyhogy én is egy nagyon fontos igei tanácsnak tartom ezt az igei kijelentést. És valóban elmondhatjuk azt, hogy bizony sokszor tapasztalhatjuk, hogy milyen nagy igazság, amelyről az apostol itt beszél. Miért mondja nekünk azt, hogy legyünk késedelmesek a haragra? Én azt értettem meg ebből az igei kijelentésből, hogy ha mi a haragunknak engedünk, és ezt kifejezzük, mert mi igazságot akarunk szolgáltatni, akkor ezzel megakadályozzuk, hogy az Isten munkálkodjon, mert azt olvastuk, hogy a mi haragunk, az semmiképpen sem munkálja az Isten igazságát. Én is egy olyan ember vagyok, és nem tudom, ti gyerekek, fiatalok, hogy vagytok ezzel, mi nagyon szeretjük az igazságot. És nagyon föl tud bennünket az háborítani, hogyha olyan dolgok történnek, amelyek nem igazságosak. Ugye ilyen történik az osztályban, az iskolában, és mindannyiunk életében nap mint nap, hogy már pedig az, ami történik, az nem igazságos. És bizonyára mindannyian érezzük azt, hogy mennyire fel tudunk háborodni ezen. De nekünk Isten egy másik utat ajánl. Azt mondja nekünk,

hogy mi legyünk késedelmesek a haragra. De akkor mit tegyünk? Ebből az igéből azt érthetjük meg, hogy adjunk helyet annak, hogy az Isten igazságosan munkálkodjon. És ha mi ezt tesszük, akkor ő majd munkálja azt a dolgot, hogy mások is megláthassák, hogy mi az igazság. És egy ilyen tapasztalatot szeretnék nektek elmondani, amit egy testvérünk osztott meg velünk. Egy olyan városban lakik, amely nagyon dombos, és ő fönnlakik a dombtetőn, közvetlenül a városnak a kilátója mellett, teljesen a sarkon, úgyhogy az ő házuk mellett megy föl mindenki a kilátóhoz. És két idős beteget ápol, édesapja, édesanyja, nagyon súlyos betegek, és minden évben, amikor bejön a hószezon, akkor azok, akik a havat eltolják, nem gondolnak arra, hogy ebben a házban is lakik valaki, és oda tolják az ő háza elé a havat, és ilyen méter, másfél méter magas hótorla szár a házuk előtt körbe, és tudjátok, amit oda tolnak, és egy kicsit megolvad, az már jó kemény, és neki minden évben el kell lapátolni ezt a nagyon keményen összetolt havat ahhoz, hogy ki tudjon menni, ha netalán valamit be kell szerezni a családjának. És azt mesélt el, hogy megmondja őszintén, hogy ez a fajta igazságtalanság minden évben rendkívüli módon fölbosszantotta, annál is inkább, mert már több esetben szólt annak, aki a havat tolja, hogy hát ők itt laknak. És neki gondot okoz ennek a dolognak a rendbetétele, hogy ki tudjon állni az autójával. És ebben az évben is bejött a hó, és ugyanaz történt, mint minden évben. Hogy megint ott állt az ilyen magas hótorlasz a ház környékén. És azt mondta, hogy akkor megállt, és azt mondta magában, hogy Uram, én nem akarom kezembe venni ezt a dolgot. Én már sok év óta bosszankodom, háborgom ezen. Letérdelt, és azt mondta, hogy Uram, hát te a mindenség teremtője vagy. Neked ez egy semmi kis probléma. Kérlek, old meg ezt a kérdést, és add, hogy én ne bosszankodjak rajta. És megnyugodott, hát most is ugye elhányta a havat ahhoz, hogy ki tudjon menni a városba, és lemegy a városba, és összetalálkozik azzal az emberrel, akinek a cége van arra, hogy ugye elkotolják a havat. Van egy ilyen kis gépe. És hát azt mondta, hogy ha már a Jóisten idehozta elé, ugye most letette a Jóisten kezébe, akkor megállt előtt, és azt mondta, hogy ne haragudjon, hogy újra megszólítja. De szeretné őt kérni arra, hogy próbáljon valamilyen megoldást találni erre a problémára. De édesapám, édesanyám beteg. Gyakorta kell mennem kórházba velük. Sokszor mentő jár hozzánk. Kérem, hogy segítsen. És azt mondja, hogy az ember hát teljesen elvörösödött, mert nem első alkalom volt, hogy szóljon neki. Mély elnézést kért, és megígért, hogy orvosolnia fogja a dolgot, és már aznap kiküldte az autóját, hogy elkotorják a havat. És nekünk, amikor évvégén hálaadó Isten tiszteletet tartottunk a gyülekezetben, elmesélte ezt a történetet tanulságul arra, hogy milyen módon tapasztalta ennek az igének az igazságát. Nem az ember haragja. Az ember okos érvelése az, ami az Isten igazságát munkálja. Mert ez mind akadálya annak. És én szívemből kívánom, hogy az Isten segítsen meg bennünket, akár gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket, mindannyiunkat abban, hogy megérthessük ezt az igazságot. Azt kéri tőlünk az Isten, legyen minden ember késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja akadályozza az Isten munkáját. De ha mi le tudjuk az Isten kezébe tenni azokat a helyzeteket, amelyek valóban bosszantóak, akkor mindannyian tapasztalhatjuk azt, hogy a mindenség teremtője minden helyzetet megold, és minden embert ő tanít az igazságos életre. Hát mindezek után térjünk rá a mai Biblia tanulmányunk témájára, hogy a tanítványságnak az egyik nagyon fontos feltétele, az, amit Jézus Péter apostoltól megkérdezett, mondd Péter, te szeretsz-e engem? Bizonyára mindannyian emlékezünk arra az ige szakaszra, amit János evangélium a 21. fejezetében találhatunk, amelyben láthatjuk azt, hogy Jézus ezt Pétertől három alkalommal is megkérdezte, és mind a háromszor ugyanazt kérdezte, hogy szeretsz-e engem. És Péter mind a háromszor elmondta azt, hogy igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. És Jézus háromszor megerősítette azt a megbízást, amely így szólt, hogy akkor legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, és újra mondta, hogy legeltesd az én bárányaimat.
És úgy gondolom, hogy nagyon fontos elgondolkoznunk ennek az igének a hátterén, és Jézusnak ezen a háromszori kérdésének a hátterén azon, hogy vajon mi hogy állunk Jézus Krisztus követésében. Ha bennünket Krisztus így megkérdezne, mint Péter apostolt annak idején, hogy mondd, jobban szeretsz engem, mint ahogyan gondolod, hogy a többiek szeretnek engem. Aztán újra és újra megkérdezné, vajon mi mit válaszolnánk? Mit tudnánk mondani Krisztusnak? És olyan elgondolkoztató volt számomra az, hogy vajon amit ott Péter apostol elmondott, mennyire őszinte szívből jött, hogy igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. És ő megkapta azt a megbízást, hogy akkor ez jogosít föl téged arra, hogy akkor legeltesd az én bárányaimat. Hogy én azt értettem meg, hogy a Krisztus iránti mélységes hálás szeretet nélkül bármilyen szolgálatot végzünk, a másokért végzett szolgálatban, így mondhatnánk, hogy nem vagyunk hivatottak arra, hogy a Krisztusnak igaz tanítványaiként végezzük ezt a szolgálatot. Én azon gondolkoztam el, és erre gondoltam, hogy talán ezt gondoljuk most végig közösen a mi ige tanulmányunkban, hogy vajon Péter is mindig ugyanezt mondta erre a kérdésre? És mindig ugyanúgy igaz volt ez a válasz, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Hogyan is alakult Péter életútja? Hogyan lett ő Krisztusnak az az igazán hűséges tanítványa, akit Krisztus megbízott azzal, hogy ő legeltesse az ő bárányait? Én úgy gondolom, hogy nagyon közismert Péter apostol élet története előttünk, úgyhogy arra gondoltam, hogy nem szeretnék nagyon-nagyon sok igét kikeresni, csak néhányra szeretnék hivatkozni. De mégis gondoljuk ezt a kérdést végig, és gondolkozunk a saját személyes életünkön is, hogy vajon Isten mi minden cselekszik a mi életünkben is Péterhez hasonlóan ahhoz, hogy a mi válaszunk is az legyen, hogy igen, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged, mert Krisztus azt szeretné, hogyha mi is mindannyian alkalmassá válnánk az ő szolgálatára. Legelőször most lapozzuk föl János evangéliuma első fejezetét. Tehát János evangéliuma első fejezetéből szeretnék egy igeverset idézni. Ugye arról értesülhetünk ebben a fejezetben, hogy Krisztusnak az első követői között volt Simon Péter testvére András. És amikor megismerte Krisztust, és vele töltött egy időt, annyira mélyen érintette azt, hogy kivel találkozott, hogy rögtön, ahogy hazament, kinek mondhatta volna elsőként, mint az ő testvérének, hogy megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi, hogy Krisztus. És Péter, úgy, ahogyan megismerjük az ő alapadottságot, az ő alaptermészetét, ennél fogva rögtön Jézushoz ment, így olvashatjuk a 43. verset. És vezette őt Jézushoz. Jézus pedig rátekintvén mondta, te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Rögtön itt ebből a történetből is láthatjuk, hogy milyen ember is volt Péter. Ő rögtön, amikor a jó hírt meghallotta, akkor azonnal oda ment az ő testvérével Jézushoz. És úgy elgondolkoztam azon, hogy vajon miképpen érinthette Péter apostolt az, amit Jézus Krisztus neki mondott. Elképzelhetjük magunk előtt, hogy lelkesen oda megy, látszik a tekintetőn, hogy ő most valakit megtalált. És így fogalmazhatnánk, hogy Jézus a Szentlélek hatalma által, amelyet ő Isten kapott, látta Péter apostolnak az alapadottságát, és valahogy arra gondolhatunk, hogy Péter apostolnak az egész jövője, az egész élete végig vonult előtte. Mert azt mondta neki, te Simon vagy, de te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Te most Simon vagy. Te idejöttél hozzám azzal a természettel, amellyel te születtél. És mintha azt mondta volna nekünk, amit mindannyiunknak mond Krisztus, hogy én ismerlek téged, én tudom, hogy mi van benned, de én valahová el szeretnélek téged vezetni. Azt mondta, hogy te majd Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Tehát arra mutatott rá ezzel az igei kijelentéssel, hogy Simont ő szeretné végigvezetni egy olyan folyamaton, amelynek a végeredménye az lehet, hogy őt Krisztus egy olyan jellemben fogja látni, amelyet szeretne az ő életében munkálni. És úgy elgondolkoztam azon, hogy az ő neve, ez a Péternek a neve,
Ez tulajdonképpen egy olyan követ jelent, amely egy, így is mondhatnánk, hogy egy gurulókő. Tehát nem egy állandó masszív kőszikla, ami egy helyen van, hanem egy gurulókő, amelyre mindenképpen jellemző az, hogy kemény, masszív, erős, de guruló. Tehát nem egy állandó. És ugye elgondolkoztam azon, hogy Jézus mennyire látta Péter apostolnak az egész életét előre nézve, hogy mennyi mindenen kell neki végigmennie az ő Krisztus, hogy ő Krisztus hiteles tanítványa legyen. Ugye elgondolkoztam azon, hogy ez a Péter apostol jelleme mennyire világossá válik, hogy ő egy ilyen gurulókő, tehát ami nem egy masszív állandó, de Krisztus arra szerette volna vezetni, hogy ő masszív állandó arapra vesse az életét. Ez abban is megmutatkozik, amit a többi evangéliumból megérthetünk. Tudjuk azt, hogy Péter apostol halászember volt, több tanítványtársához hasonlóan, és amikor Jézus megszólította őket, két evangélium is lejegyzi a megszólítást, Máté és Márk evangélium is. Azt mondta nekik, hogy kövessetek engem, és én azt művelem, hogy ti embereket halásztatok. Erre a kifejezésre szeretnék hangsúlyt tenni, hogy én azt művelem, hogy ti embereket halásztatok. Ugye amikor elhívta a Péter apostolt a halászháló mellől a többiekkel együtt, az volt a célja, hogy embereknek adja át az üzenetet, embereket halászon. De mire figyelmeztette Krisztus már az elhívásakor? Én azt művelem, hogy ti embereket halásztatok. Ugye azon gondolkoztam, hogy vajon mennyit értett ebből Péter és a többiek. Mennyire komolyan értették ők azt, hogy ezt én fogom művelni, hogy ti hitelesen és valóban be tudjátok gyűjteni az evangéliumnak az embereket. És azt láthatjuk, hogy a Lukács evangélium a 5. fejezetében, hogy egyszer csak Péter apostolt megint a halászháló mellett találjuk. Ha időbeli sorrendben nézzük az eseményeket, itt elég hosszú idő telt már eddig, és ugye már hallották ők Jézus Krisztus elhívását, hogy kövessetek engem, és úgy elgondolkozhatunk, hogy akkor miért történhetett meg az, hogy miközben Jézus végezte a szolgálatát, oda megy és Péterék éppen befejezték a reggeli halászást, úgy, hogy semmit nem fogtak. Mi történhetett vajon itt? A Péter nevének a jelentése ugye magába foglalja az ő jellemét is, a gurulókő. Az ember soha nem állandó, bármennyire is lelkes, és bármennyire is a mester tanítványának áll be, és hallgat az elhívásra, így történt Péterrel is. Péter apostol és a többi tanítvány Jézussal voltak, láthatták az ő csodáit, sok mindent tapasztalhattak, de valami megdöbbentő dolog történt. Keresztelő János bebörtönözték. És nekük szembesülni kellett azzal, hogy Krisztus nem szabadítja ki Keresztelő Jánost a börtönből, hanem a börtönben van. És úgy elgondolkozhattak saját maguk is arról, amikor látták azt, hogy Jézushoz hogyan viszonyulnak a vezető emberek. Látták, hogy a nép lelkesen követi őt, de látták azt, hogy a vezető emberek ellenállnak a tanításának, és Jézus nem is keresi azt, hogy ő olyan messiás legyen, mint akit várnak. És arra gondolhatunk, hogy az a Péter, aki nagyon lelkes volt, és örömmel volt Krisztus mellett, talán megingott ekkor, és úgy elgondolkozott, hogy ez lesz vajon a mi sorsunk is, mint Keresztelő Jánosé. És mindannyian tudjuk, hogy milyen jó ilyenkor elmennünk dolgozni, vissza a régi foglalkozásunkba. És Péter apostol visszament, és egész éjjel nem fogtak semmit. És úgy elgondolkoztam azon a mondáson, amikor Jézus azt mondta, hogy én művelem majd, hogy embereket halászatok. Mit cselekedett Péterért Jézus ebben a történetben? Mit érthetünk meg ebből a történetből? Ugye azt olvashatjuk, hogy nagyon sokan voltak kinn a parton. Jézus megkérte Pétert, hogy szállhasson be a hajójába, tanította az embereket, és miután a lelki szükségleteket ellátta, akkor azt mondta, hogy evezzetek be a mélyre, és ekkor történt a csodálatos halfogás. Micsoda isteni hatalom mutatkozott meg azzal, hogy Krisztus szava az isteni hatalom által napközben összegyűjtötte a halakat. Mert ugye nem nappal szoktak halászni, de Péter azt mondta, hogy Uram, a te parancsolatod, de bevetjük a hálót. És úgy elgondolkoztam, hogy vajon Krisztus mit akart megmutatni Péternek ezzel a történettel.
amit Péter meg is értett, és ami által Péterben munkálta azt, amit szeretett volna munkálni, hogy az ő isteni hatalmát meglássa, és meglássa maga kicsiségét. Hogy ne ő akarjon cselekedni, ne ő akarjon embereket halászni, és ő akarja lelkesen terjeszteni az evangéliumot, azáltal, amit ő megismert, hanem értse meg a saját esendőségét. Bizonyára mindannyian emlékszünk a Lukács evangélium leírására, hogy amikor látta Péter ezt a mérhetetlen mennyiségű halat, akkor így elképzeljük magunk elé, hogy letérdelt Jézus lábaihoz. És úgy gondolhatjuk el, hogy szinte fogta Jézus lábát, kapaszkodott bele, és azt mondta, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mit akart Krisztus megmutatni Péternek? Neki hatalma van összegyűjteni az embereket is a halakhoz hasonlóan, de ahhoz, hogy ezt rajta keresztül tudja tenni, ahhoz neki el kell ismernie azt, hogy ő mindenkor az Istentől függ. Meg kellett látnia a maga kicsiségét, szembesülnie kellett a saját csüggedése következményével, hogy őt itt találta a Mester, de hogy nem mond le róla. És hogy ő most már úgy végig gondoltam azt, hogy talán most többet érthetett abból, amit mondott nekik, hogy kövessetek engem, és én művelem, hogy embereket halásztatok. Talán a csüggedésüket az is okozta, hogy olyan lehetetlennek látszott az, hogy Krisztus tanítványainak gyűjteni, amikor Keresztelő János bebörtönzik, a vezetők nem követik. Krisztus megmutatta, hogy az én hatalmam által a halakat is össze tudom gyűjteni, de az embereket is össze fogom gyűjteni, de ezt csak akkor tudom megtenni, és csak olyan embereken keresztül, akik elismerik azt, hogy teljesen tőle függenek. És vajon örökre megértette Péter ezt a tanulságot? Gondolkozunk csak a saját személyes életünkön, hogyha van valami, ami emberi természetünkben, ami szinte olyan, hogy úgy érzük, hogy nem tudunk tőle megszabadulni, olyan hamar megszabadulunk tőle. Hogy volt ez Péternél? Szeretném a következő szakaszt idézni, János evangélium a 6. fejezetét. Bizonyára emlékeztek arra, hogy ebben a fejezetben írja le a Szentírás, hogy Jézus megvendégelte az 5000 embert. Most Péter szempontjából gondoljuk végig ezt a történetet. Ugye azt olvashatjuk, hogy a tanítványok azon tüsténkedtek, hogy hogyan lehetne Jézust itt királlyá kenni. Hát ha ő ekkora dolgokat cselekszik, akkor nagyon gyorsan királyt kell belőle tenni, hiszen hát a messiás az azt jelenti, hogy majd földi uralkodó lesz. És ugye elképzelhetjük Pétert is a többiek között, hogy mennyire azon voltak, hogy Jézusból király legyen. És mekkorát csalódhattak akkor, amikor Jézus parancsolt nekik, és visszavonult, elment imádkozni. Ők pedig, ugye, ahogyan olvashatjuk, elmentek beszállván a hajóba, és tudjuk, hogy ekkor kerültek egy óriási viharba. Ez a vihar nagyon szemléletesen kifejezte azt a vihart, ami a lelkükben volt, hogy ők nem értették Jézust. Miért nem ragadja magához a hatalmat? Miért nem tette királya magát? Péterrel együtt a többiek is nyilván háborogtak. Mert ők azt szerették volna, hogyha Jézus földi nagyságot követ. És mit tett Krisztus Péterért, hogy ő megértse azt, hogy mire van szüksége annak, akit azzal bíz meg, hogy legeltesse az ő bárányait. Bizonyára emlékeztek, hogy Máté evangélium a 14. fejezete leírja, hogy közeledett Krisztus a vizen, és Péter apostol lelkes volt. És mi történt akkor Péter apostollal, amikor járt a vizen, és hátra tekintett a tanítványokra, hogy na nézzétek csak meg, hogy én járok. Láthatjuk, hogy azonnal elkezdett süllyedni Péter. Úgy gondolom, hogyha végig gondoljuk ezt a történetet, hogy mit is akart Jézus tanítani Péternek, ugye egy kő az egy kemény embernek a jelképe, aki azért magabízó és elég erősnek érzi magát. És láthatjuk, hogy ez Péternek egy visszatérő megnyilatkozása volt, mert senki nem merte a tanítványok közül mondani azt, hogy hát Uram, add, hogy én is járjak a vizeken. Csak Péter egyedül. De mit mutatott meg neki Krisztus? Abban a percben, hogyha ő magában bízik, azonnal süllyedni kezd.
És hogy mutatta meg neki azt, amikor kiáltott hozzá, hogy Uram, ments meg, mert elveszek, akkor azonnal megmenekült. És milyen alázatos, csendes lelkülettel szállhatott be akkor Péter a hajóba. És tudjuk azt, hogy Jézus Krisztusnak az utána következő tanítása, amit János Evangélium a 6. fejezet elején jegyez, hogy egy nagyon kemény beszéd volt. Az emberek örömmel fogadtak volna olyan tanítót, aki megeteti, megitatja őket, és már dolgozni se kell, és Jézus felismerte ezt, és elmondta a lelki tanításokat, és olvashatjuk itt ebben a fejezetben, hogy azt mondták az emberek, hogy ezek kemény beszédek, és kicsoda hallgathatja őt. És azt olvashatjuk a fejezetnek a végén, hogy nagyon sokan visszavonultak a 66. vers szerint, és nem jártak ő vele. Mert látták azt, hogy Krisztus nem az a messiás, akit ők vártak. És most olvassuk föl szó szerint a 67. verstől a 69. versig terjedő szakaszt, ahol láthatjuk Péter vallomását ebben a helyzetben. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Felelt néki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Figyeljük csak meg Péternek a válaszát itt. Uram, kihez mehetnénk? Nálad örök életnek beszéde van. Gondoljunk arra, hogy már mennyi tapasztalatot szerzett Péter Krisztussal. Már elismerte, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös vagyok. Már elismerte azt, hogy én majdnem meghaltam, a magabízásom majdnem az életembe került, de Krisztus mentett meg, és hitelesen mondta azt, hogy Uram, hát örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Valóban sok mindent megismert már Krisztusból Péter apostol, hogy ő az élő Isten fia. Ennyi mindent megismert már Krisztusból. És megkérdezném, hogy teljes volt-e még az a munka, amit Krisztus végzett Péterért. Én úgy gondolom, hogy láthatjuk azt, a még mindig a leírásban, ha időben is sorrendben haladunk, hogy még mindig nem volt teljes. Mert amikor Krisztus arról kezdett beszélni, hogy neki meg kell halni, és az életét kell adni az emberekért, akkor emlékezzetek rá, hogy mit mondott Péter apostol. Ugye megint hirtelen föllobbant, hirtelen, hát ez nem igazságos. Mentsen, Uram Isten, nem eshetik meg ezt te veled. És Jézus mit mondott akkor Péternek? Az egyik tanítvány, akinek ilyet mert Krisztus mondani, mert tudta, hogy ő nagyon ragaszkodik hozzá. Távozz tőlem, Sátán, mert bántásomra vagy néken. Mert nem gondolsz az Isten dolgaival, csak az emberi dolgokkal. Péternek a gondolataiba sehogy se fért bele az, hogy ilyen megalázkodás, ilyen önmegtagadás. És ezt jelenteni az, hogy Krisztus az igazi messiás? És most napozzunk a Máté Evangélium a 26. fejezetéhez. Ebből a fejezetből szeretnék most idézni egy néhány igeverset, hogy mi volt az a legmélyebb tapasztalat, amin keresztül kellett mennie Péternek ahhoz, hogy ő valóban azzá legyen, aminek Krisztus szerette volna őt látni, és amiért ennyi mindent munkálti ő benne. Hát Máté Evangélium a 26. fejezete, 31. versétől. Ebben a fejezetben arról értesülhetünk, hogy Jézus Krisztus eltöltötte az utolsó vacsorát, és itt olvashatjuk a 30. versben, hogy dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére, és innen szeretném most olvasni a következő szakaszt. Akkor mondta nékik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondta néki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mondta néki Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondta néki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Amit Péter itt elmondott, azt komolyan gondolta?
biztosak lehetünk, hogy komolyan. Abból is megértjük, hogy amikor Jézust elfogták, akkor azonnal levágta a szabjájával valakinek a fülét. Mert ő úgy gondolta, hogy a mesterrel ez nem történhet meg. És én úgy gondolom, hogy ez volt a legutolsó munkálkodása Krisztusnak Péterért. Ezzel a történettel, amire előre fölkészítette őt, hiszen emlékezzünk arra, hogy nagyon világos az ige leírásából, a Lukács evangélium a 22. fejezetéből, hogy mielőtt erre figyelmeztette volna Pétert, már akkor elmondta neki, hogy Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam éretted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyát, fiait erősítsed. Mit tudott tenni Krisztus Péterért? Ő látta szívében mindazokat a dolgokat, amelyek még mindig ott voltak Péternek az életében. Ajánlom nektek, hogy otthon vegyétek elő azokat a fejezeteket a Jézus élete című könyvből, amelyek erről szólnak, ami Péter tagadását is tartalmazza. Az 590. oldal környékén, ami olyan világossá teszi számunkra azt, hogy miért is figyelmeztette komolyan Jézus Pétert, hogy meg fog vele történni azt, amiről ő úgy gondolja, hogy soha nem történik meg. Úgy gondolom, hogy Jézus Péterben még mindig látta azt az önszeretetet, azt az önmagában való bízást, és látta azt, hogy ez az önmagában való bízás a saját eszmeiben, a saját gondolataiban még mindig erősebb, mint a Krisztus iránt érzett szeretet. És amikor Péternek Jézus ezt elmondta, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy Péter ezt nem vette komolyan. Így is mondhatnánk, hogy szinte megsértődött rajta. Mert azt mondta, hogy én, hát uram, ha a többiek, de én velem ilyen nem történhet meg. És vajon miért mondta neki külön Jézus, hogy sátán kikért titeket, mindannyiukat kikérte, de külön miért hozzászólt? Mire kellett volna késztesse Pétert ez a kijelentés? Mélységes önvizsgálatra, hogy vizsgálja meg a szívét. És úgy elgondolkoztam azon, hogy amikor mennek tovább, és ugye Péter nem veszi komolyan ezt az intést, és eljutnak a Getsemáné kertbe, és elalszanak. Kit szólított meg Jézus Krisztus? Simon, nem bírtál egy óráig vigyázni? A többiek is aludtak. De külön szólt Simonhoz, mint egy figyelmeztetésként, hogy Simon, vigyázz. És ott hangzott el, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Simon, te nem veszed komolyan, hogy milyen a te emberi természeted, és mennyire kísérthető vagy. És mit tudott tenni Krisztus egy olyan tanítványért, aki ennyire magabízó maradt? Ennyi tanítás után, amit most így végig gondoltunk közösen. Meg kellett engedje ezt a nagyon csúfos vereséget. Hogy amire nem gondolt, hogy ő megteszi, azt ő háromszor tette meg, átkozodva és esküdözve. De most szeretnék rámutatni arra, hogy de mi az, ami Péternek a megmenekülését okozta. Amiért Krisztus előre imádkozott, hogy én imádkozom, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Mit tudott tenni Krisztus Péterért? Segítette a mély megalázkodásban, és hogy minden eddiginél mélyebben tapasztalja a Krisztus szeretetét. Hogyan segítette ebben? Gondoljuk ennek végül azt a néhány mozzanatát. Ugye előre figyelmeztette, és előre megígérte, hogy imádkozik érte, hogy a hite el ne fogyatkozzék. Azután, amikor megtörtént a tagadása, elfordult a bíráróitól, és rátekintett Péterre. Mit fejezhetett ki ez a tekintet? Mélységes szeretetet. Azután külön üzent neki, hogy mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, hogy én előttetek megyek Galileába. Üzent neki, hogy Péter, ne szégyelj odajönni. Én komolyan mondtam azt, hogy én imádkozom, hogy a te hited el ne fogyatkozzék, és én hiszek abba, hogy te idővel megtérvén képes leszel a te atyád, fiait erősíteni. És a lezárása mindennek, a dolognak, hogy ő a szeretetéről biztosította, az János evangélium a 21. fejezetében van, ahonnan kiindultunk. Ilyen hosszú, 3,5 éves történet után hangzottak el azok a kérdések háromszor, hogy mondd, Simon, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Mondd, Simon, szeretsz-e engem? És újra kérdezi, szeretsz-e engem?
És ha végigolvassuk azt, hogy Péter hogyan válaszol Krisztusnak, láthatjuk azt, hogy itt már nyoma sincs a korábbi magabízásnak. Olyan elgondolkoztató volt számomra, hogy amikor harmadszorra kérdezte Jézus Pétertől, hogy mondd, szeretsz-e engem, akkor mondta a 21. fejezet 17. verse szerint, hogy Uram, te mindent tudsz. Úgy elgondolkoztam ezen, hogy úgy visszaemlékezhetett sok mindenre, ami vele történt. A csúfos kudarcára, az eresésére is. Most tudta mondani azt. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. És én nagyon mélyen elgondolkoztam azon, hogy Pétert ez az életút tette alkalmassá arra, hogy ő Krisztus valódi követője és valódi tanítványa lehessen. Arra a munkára, amivel Krisztus is megbízta őt, Péter azon a hosszú életszakaszon így lett alkalmassá, hogy ő gyakorta szenvedett, gyakorta kudarcot vallott, mély alázatra jutott, és így lett alkalmassá arra, hogy azoknak a bárányoknak a legeltetésével megbízza őket a Krisztus, akik hozzá hasonlóan szegény, szánandó, esendő emberek. Lehet, hogy nem indulatosak, lehet, hogy nem hirtelenek, de azt gondolom, hogy a magabízás minden egyes emberben van. És most hadd olvassak egy néhány gondolatot Ellen White-nak a Jézus élete című könyvéből, amivel szeretném összegezni, hogy milyen hatalmas lelki változás történt Péterben. És most visszatérnék arra, hogy ez az, amire Krisztus előre utalt, amikor azt mondta, hogy te Kéfásnak fogsz hivatni. Így szeretném olvasni a Jézus élete című könyvnek a 716. oldalától kezdve. Bukása előtt Péter mindig meggondolatlanul beszélt, úgy, ahogy arra a pillanat éppen indította. Mindig kész volt arra, hogy másokat kiigazítson és kifejezze saját véleményét, mielőtt teljesen tiszta véleménye lett volna önmagáról és arról, amiről beszélnie kellett. A megtért Péter azonban egészen más volt. Visszafogta előző hevességét, buzgalmát Krisztus kegyelme szabályozta. Nem volt többé féktelen önhitt és önmagát dicsőítő, hanem nyugodt, higgadt és tanítható. Most már tudta legeltetni Krisztus bárányait. Két gondolatot szeretnék visszaidézni ebből a szakaszból. Az ő buzgalmát Krisztus kegyelme szabályozta. Nem az volt a baj, hogy lelkes volt Péter, hanem az, hogy ezt a Krisztus kegyelmének kellett szabályozni az ő természetében, mert nagyon jó, hogyha valaki lelkesedni tud. De azt mondja, most már Krisztus kegyelme szabályozta, és azt olvastuk, hogy taníthatóvá vált. Most már tudta azt mondani, hogy Uram, te tudod. Én most már nem vagyok biztos önmagamban, mint eddig biztos voltam. Te tudod. Most vált Péter taníthatóvá. És még két igét szeretnék innen idézni a 21. fejezetből, hogy még mindig nem fejezte be Krisztus a munkálkodását Péterért. Mert azt olvashatjuk ezek után, hogy megjövendölte neki azt, hogy milyen halállal fog meghalni, hogy majd idős korában mi történik vele, és azt mondta neki, hogy kövess engem. És amikor még tovább beszélgettek, és János sorsára volt kíváncsi Péter apostol, akkor újra azt mondta neki Krisztus, hogy te kövess engem. Vajon milyen útmutatás volt ebben, hogy te kövess engem? Szeretnék most visszaidézni egy olyan történetet, amelyet mindannyian nagyon jól ismerünk, amikor Krisztus azt mondta Péternek, hogy te Péter vagy, de én ezen a kősziklán, akit most te megvallottál az élő Isten fiának, Krisztuson építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És itt ebben az ígében, az eredeti kifejezésben, ugye az, hogy te Péter vagy, te Petrosz vagy, de én ezen a kősziklán, a Petrán, ami egy mozdíthatatlan, nagy kőtömb, ez a kifejezés azon a helyen is, ahol Jézus Krisztusnak a sírját írja le a Szentírás, ami mozdíthatatlan, masszív kőszikla. Igen, te Péter, te el tudsz esni, te egy guruló kő vagy. De ha Krisztusra helyezed az életedet, arra az alapra, ha te összetörsz teljesen, és ráhelyezed az életedet, akkor azon
már a pokol kapui sem vesznek diadalmat. És hogyan volt benne ebben az útmutatásban az, hogy ez csak a Krisztus által lehetséges? Azt mondta, kövess engem. Miért Péter eddig nem Krisztust követte? Hadd olvassak egy néhány mondatot Ellen White-nak a leírásába, ugyancsak ebből a fejezetből. Eddig Péter hajlott arra, hogy függetlenül cselekedjék. Megpróbálta megtervezni Isten munkáját, ahelyett, hogy megvárta volna Isten tervének a kinyilatkoztatását, és követte volna azt. Semmit sem nyerhetett azonban azzal, hogy előre sietett, és nem várta meg, amíg Isten közli tervét. Jézus ezt parancsolta neki, kövess engem, ne rohanj elém. Ne, mert akkor nem kell majd magányosan, egyedül összetalálkoznod a sátán seregével. Engedd, hogy én menjek előtted. Engedd, mert akkor nem győz le majd téged az ellenség. Hogyan sietett sokszor előre Péter? Ő volt az, aki királlyá akarta kenni Krisztust. Ő volt az, aki meg akarta védeni, hogy mentsen, Uram Isten, te nem halhatsz meg. És ő volt az, aki levágta a szolga fülét. És jót akar tenni Péter? Mit olvastunk itt? Azt olvastuk, hogy ő megpróbálta megtervezni az Isten munkáját. Krisztus mit mondott neki? Ne tervezd meg az Isten munkáját. Építsd rám az életedet. Akkor Krisztus kegyelme szabályozza a te lelkesedésedet, és taníthatóvá leszel. És nem szaladsz előre, mert ha előre szaladsz, akkor te találkozol az ellenséggel. De ha engeded, hogy én menjek előre, akkor én találkozom először az ellenséggel. És most az utolsó szakaszt szeretném ebből itt fölolvasni, amit így összegzésként ír itt Ellen White ebben a fejezetben. Hajdan Péter, test szerint ismerte Krisztust úgy, mint ma is sokan ismerik. Akkor és ott Péter emberként, mennyből küldött tanítóként szerette Jézus. Most azonban már Istenként szerette. Péter megtanulta a leckét, hogy számára Krisztus volt minden mindenben. Péter most már kész volt arra, hogy részt vegyen Ura szolgálatában, amelyhez az áldozat is hozzátartozott. Végig gondoltam, hogy amikor János 6. fejezete szerint azt mondta Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és hogy kihez mehetnénk mi. Hogy most sokkal többet tudott Krisztusból Péter apostol. És miért tudott sokkal többet? Mert a kudarcain, a bukásain keresztül ő tapasztalta azt, hogy Krisztus megbánásra vezette, és átformálta. És ő tette azt vele, amit meg is jövendőlt róla, hogy én művelem azt, hogy te alkalmas legyél arra, hogy embereket halász. És most, ahogy azt gondolom, hogy Péter apostolját itt tanulmányoztuk, nyilván a saját életünket is gondolhattuk közben, hogy vajon értünk mi mindent tett már Krisztus. Ha most megkérdezne bennünket, hogy mi hogyan ismerjük őt, vajon nem lenne igaz ránk nézve is, hogy mi test szerint ismerjük Krisztust? Úgy, ahogyan Péter ismerte. Úgy, hogy mi miközben maradunk a természetünkben, kinek milyen alapadottsága van, ki mivel küszködik. Sokszor függetlenülünk tőle, vesszük a bátorságot, és kezünkbe vesszük az Isten ügyét, és előre rohanunk, és nem követjük őt. És milyen bátorító, hogy mi végig gondolhatjuk a saját életünket is úgy, ahogy most a Péterét végig gondoltuk, hogyha Krisztus ismer minket is, és minket is elhív, akkor rólunk is tudna mondani jövendőlést, ugyanúgy, mint Péterről. Nekünk is elmondhatná, hogy igen, gyermekem, én ismerlek téged. De én más emberré szeretnélek téged tenni. Én azt szeretném, hogyha nem maradnál meg ilyen embernek, amilyen vagy, hanem rám építenéd az egész életedet. És én szívemből azt kívánom, hogy bárcsak a Jóisten az ő munkáját tudná teljesíteni bennünk. Tudna úgy munkálkodni érettünk, mint ahogyan Péter apostolban is munkálkodott, és legfőképpen a magabízásunktól szabadítson meg. Mert mi is nagyon sokszor bízunk magunkban. És Ellen White-nak egy mondatát szeretném idézni a Proféták és Királyok című könyvnek a 38. oldaláról. Szegény esendő ember, mit is tehet Isten az olyan emberért, aki elfeledkezik róla, hogy teljesen őtől lefügg. Én azt kívánom, hogy a Péter apostolról szóló Biblia tanulmány abban segítsen bennünket, hogy a saját életünket is végig gondoljunk.
És gondoljunk arra, hogy mi is mindannyian szegény, esendő emberek vagyunk. És egyetlen egy dolog tesz bennünket méltóvá, mint Krisztus tanítványait. Hogyha mi a kudarcainkból tanulunk, az eleséseinkből Krisztushoz menekülünk, őtőle kérünk igazi megbánást, mert akkor már nem tesz szerint fogjuk ismerni Jézus Krisztust, hanem számunkra is mindenné lesz mindenben. És mi is Péterhez hasonlóan készek leszünk úgy részt venni a szolgálatában, amelyben az önfeláldozás, az áldozathozatal is természetesen hozzátartozik. Ezt munkálja Isten mindannyiunk életében az ő kegyelméből. Amen. Amen.

kedves gyülekezet, általában példatörténetekről, példabeszédekről, Jézus példabeszédeiről szoktam itt Széchenyeden beszélni, de majd nehezebb témát választottam. Azért választottam ezt a nehezebb témát, mert az elmúlt hetekben, miközben tanulmányoztuk együtt feleségemmel, közben összeállt, hogy ez az adventista, vagy ha úgy tetszik, a mai kornak, így is mondjuk a jelen való kornak szóló igazságnak, milyen speciális üzenete van a jelen való kornak, ez hogyan áll össze. És én valamennyi építő elemét azt gondolom, hogy jól ismertem és jól tudtam. De mindig csodálkoztam mondjuk István vértanon, amikor éppen meg akarják majd kövezni, hogy úgy csak úgy letérdel, nyilván a Szentlélek segít neki, és eszébe juttatja, amiket ő tud, de úgy tart egy jól egybeszerkesztett kis előadást arról, hogy mi mindent csináltak az ősatyák egészen a napokig. Fölvázolja ott a hallgatóságnak Jeruzsálemben, hogy milyen törvényszerűségei vannak annak, hogy miért nem ismerik föl Jézus Krisztust. És úgy csodálkoztam ezen, hogy lehet az, hogy csak úgy, amiközben vicsorognak ellene, acsorognak ellene, ő mégis a szívéből ilyen könnyedén ezt fölvázolja. És valami ehhez hasonlót éltem át az elmúlt két hétben, hogy mi is fel tudnánk vázolni a jelen való kornak szóló igazságot. És én szeretném nektek ezt átadni. Mert mi semmelyik gyülekezetben nem próbáltam, de most meg fogjuk próbálni közösen. Mert, és ez nagyon-nagyon fontos, nem szabad elfelednünk, hogy az utolsó időknek szóló egyháznak teljesen egyéni üzenete van, amiről most fogunk beszélni, amiről most fogunk együtt gondolkodni. Ezeket a tanokat, ha szabad így mondanom, ezeket a bibliai igazságokat egyetlen más keresztény felekezet sem így ismeri, vagy ilyen csodálatos összefüggésben. És bizonyára ti is jól tudjátok ezeket, de azért segítünk egymásnak, hogy ez összeálljon egy egységes szervezet tudássá, és ez még kevés lenne. Ez a tudás, nem mondanám el, ha csak tudás lenne, ha csak a tudás öröméért, hanem azért akarom elmondani, mert az is benne volt, hogy ez megmelengette a szívemet, hogy jobban megértettem Krisztus szeretetét ezeken a bibliai tételeken keresztül, pedig csak tudásnak látszik az elején. Belekezdünk akkor együtt, jó? Hát mindenki tudja azt, hogy maga az advent mozgalom az 1800-as években indult el, és mindenki tudja, senkinek sem újdonság, hogy a Bibliában van egy idői profécia, a Biblia leghosszabb proféciája, amit úgy ismerünk, mint a 2300 éves profécia. Ez Dániel könyvében található, keressük is meg együtt. Dániel könyve 8. fejezete, 14. verse, az én Bibliámban a 841. oldal, Dániel 8.14. Itt Dániel beszél, és ezt halljuk tőle, és mondta nekem, mármint az angyal, 2300 estvéig és reggelig azután kiderül a szent hely igazsága, ez is egy helyes fordítás, meg az is, hogy 2300 estvéig és reggelig azután megtisztítatik a szent hely. Ugye ezt minden adventista ismeri ezt a verset. Ez volt az a vers, ami ugye a Dániel könyve végén azt halljuk, azt mondja az angyal Dánielnek, vagy maga Jézus, te pedig Dániel, pecsételd le ezeket a proféciákat. Te elmész, porrá leszel, és majd felkelsz az időknek végén a te sorsodra, vagyis örök életet fogsz kapni, több mint valószínű. De az utolsó időkben nagyobb lesz a tudás, vagyis meg fogják fejteni, meg fogják ismerni, hogy mi ez a 2300 éves profécia. Dániel, ahogy tudjuk, teljesen megijedettől, hogy nem 70 évig fog tartani a babiloni fogság, hanem 2300 évig fog tartani, és el is ájult, és ezen gondolkodott, visszament a tekercsekhez, megnézte Ezékiel, mit ír, és azt olvasta, hogy Ezékiel is azt mondta, hogy a büntetés csak 70 évig tart, és utána visszatérhetnek Jeruzsálembe, újjá építhetik a templomot, felépülhet a salamoni templom, utána ami le lett rombolva, egy második templom. És amikor ezt a proféciát hallotta 2300 év, akkor nagyon-nagyon elszomorodott. És nyilván ma már tudjuk, és aztán ő is kapott egy segítséget,
Nem sokkal később eljött az angyal, Gábriel, és elmondta neki, hogy hogyan kell a 2300 éves proféciát érteni. De mielőtt, ugye azt megint csak ismerjük, ebből a 2300 éves proféciának a megfejtéséből indult el az advent mozgalom. Ennek a megfejtéséből indult el az a várakozás, ami egy helyes várakozás, hogy Isten a történelem egy bizonyos idejében megtisztítja a szentélyt, vagy ellebenti a fájtlat arról, hogy mi kell, hogy történjen a szentélyben, a mi üdvösségünk értekében. És az advent mozgalom, milleriták és a többiek világszerte azt hirdették, hogy Jézus fel kell, és eljön a szentélybe, hogy azt megtisztítsa. És ahhoz, hogy kiszámolhassák azt, hogy mikor jön el, a 2300 éves proféciának mikor van vége, ahhoz Dániel könyvének 9. fejezetét alkalmazták, mindenki nagyon jól tudja, hogy arról szólt, hogy eljött az angyal, és azt mondta Dánielnek, mindjárt megvigasztalta, itt a 9. fejezet 24. versében, ugye azt mondta 2300 nap, és maradt ebbe a napszimbólum nyelvezetbe, azt tudjuk, hogy egy nap az egy év, és ebből a 2300 napból azt mondta, csak 77 szabatot, vagyis vágatott le a te népedre. Igaz, hogy az előzőleg 2300 évről beszéltem, de csak 70x7, azaz 490 év az, ami ebből a 2300 évből a te népedre vonatkozik. És ott később ugye elmondja azt, hogy fel is olvashatjuk 24. vers 9. fejezet, 77 szabatot a te népedre és szent városodra, tehát elmondja, hogy Jeruzsálemre is, és aztán tovább mondja 25. vers, tudd meg azért, és vedd eszedbe a Jeruzsálem újraépítéséről szóló rendelet keletkezésétől vagy kiadásától a messiásig 7-7-7, azaz 7x7 49 év, meg 62-7, 62-7x7 év van 483 év összesen. És azt is elsorolja, ez alatt a 483 év alatt megépítik újra a templomot, és megépítik magát Jeruzsálem városát a kőfalakkal, a városfalakkal együtt. És azt is elmondja, hogy a 7-7 meg a 62 hét után, a 483. év végén meg fog jelenni a messiás. Minden így teljesült. Artaszerszes Longimanus kiadta a rendeletet, hogy építsék újjá Jeruzsálemet, építsék újjá a templomot, és hogyha ettől a rendelettől, 457-től hozzáadjuk szépen a 483 évet, pontosan időszámításunk szerint 27-hez jutunk, amikor Jézus alámerítkezett keresztelő Jánosnál. Azt is olvassuk, emlékeztek, kedves testvéreim, hogy az utolsó hétben, azt mondjuk már csak egy hét van hátra, 7 év, a hét felén 3,5 év múlva kiírtják a messiást. Pontosan teljesedett. És azt mondja, van még egy utolsó 3,5 év. Mi történt 3,5 évvel később? István megkövezték, az üldözés miatt szétszorodtak, és elkezdték a pogányoknak hirdetni a kereszténység tanait. Pontosan, teljes biztonsággal teljesül, mint hogy az Úrnak szava mindig teljesül, az, ami le volt írva a Dániel könyve 8. és 9. fejezetében. És hogyha ez az első 490 év a 2300 év teljesült, akkor joggal tétel

az emberek hirdették és hitték, hogy történni kell valami nagy jelentőségű dolognak, sőt, várták, hogy Jézus megjelenjen, eljön a földre, mert azt gondolták, hogy a föld a szentély, a föld a szent hely, és Jézus eljön, és tűz által megtisztítja a földet. Ugye ez volt a nagy várakozás, ami aztán nem is jött el 1844-ben, és csalódtak. Először is azt szeretném kiemelni, hogy a csalódás, ugye, mint ahogy tudjuk, az nem feltétlenül arról szól, hogy valaki rossz üzenetet hirdetett. Hiszen az első eljövetelekor Jézusnak, mit mondott Jézus Márk 1.14, ha jól emlékszem, bétölt az idő, vagyis hogy a profécia által megjelendült idő végéhez elérkeztünk, és elérkezett a mennyek országa. Menjetek el és hirdessétek, hogy a Dániel által profétált 483 év elérkezett, itt van az Istennek az országa, és hirdessétek. És ők hirdették is. Hirdették, hogy helyre fogja állítani végre Izraelt, a római igát lerázzuk, belőle miniszterelnök lesz, belőle pénzügyminiszter, a másikból ez meg az. Hirdették az üzenetet. Elkezdett Isten országa. Ez történt. Hirdették, hogy itt van Isten országa, ami azt jelenti, az idő betelt, ami azt jelenti, hogy helyre kell állítani a földi Izrael királyságát. Újra kell egy izraeli zsidó király, és ő az egész földön uralkodni fog. És Isten tudott erről. Csalódtak. De az üzenet maga igaz volt. Maga Jézus mondta, ő mondta, bétölt az idő, eljött az Istennek az országa, és ez az evangélium, ezt hirdessétek. Az ősegyházban is, az első hirdetéskor is azt látjuk, hogy Istentől származott, de mégis csalódásra vezetett, mert egy része nem volt helyesen értelmezve. Ugyanezt történt a második alkalommal is. Azt hirdették, hogy a szentélyt meg kell tisztítani, kiderül a szent hely igazsága, és azt hitték, hogy a szent hely az a föld, hogy a földre kell eljönni. És hát nem is jött el. Ugyanúgy csalódtak Krisztus követői a 19. században, mint ahogy csalódtak Krisztus tanítványai az első században. Nincsen semmi különbség. A kettő között párhuzam van. De Isten kegyelmes volt, ugye a 19. századi hívőköz is már Jelenések könyve azt mondja, amit hirdetsz, az édes lesz a szádban, mint a méz, de aztán, amikor a csalódás lesz a gyomrodban, olyan keserű lesz majd. De neked újra hirdetned kell, és ezért fogok ma erről beszélni. Neked újra hirdetned kell, királyok elé kell állnod, vezetők elé kell állnod, és mindenkinek hirdetned kell azt az üzenetet, amiben bár csalódtál, de újra tervem van veled, mondja Isten. És ugyanígy történt az első században is, nem? Azt olvassuk János evangéliumában, hogy amikor meglátták az Urat, akkor örvendezének. Ugye a szem elől vesztették, keresztre feszítették, meghalt, minden, amit hirdettek, eljött az Isten országa, romokba dőlt, és csalódtak, és szomorúak voltak, és féltek, és bezárkóztak, és nem értették, hogy mi van, és aztán az Úr megjelent közöttük, és csak János apostol az, aki ezt meg, azt feljegyezte, de ő teljesen a szeretett apostola, és igen, örvendezének, amikor meglátták az Urat. És ugyanez történt aztán a 19. századi követőkkel is. De nézzük sorba. Amikor nem jött vissza Jézus a földre, akkor azt mondták, nem tagadhatjuk meg, hiszen minden számítás helyes volt. Akkor mi volt a probléma? Hol rontottuk el? És itt jön az első speciálisan adventista tanítás, amit úgy ismertünk, vagy úgy ismerünk, mint a szentély tana. Lapozzunk zsidókhoz írt levélhez, és a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéhez. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetében az én Bibliámban a 262. oldal, ezt olvashatjuk Pál apostoltól, 9.1. Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye, mert sátor építetett az első, amelyben volt a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása, ezt nevezték szent helynek. Azt mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, hogy az első szövetségnek is voltak szertartásra kijelölt szent helyei, és itt a kulcs szó az, hogy is. Ahogyan az első szövetségnek voltak szent helye, sátor, amiben végezni kellett, ugyanúgy
a második szövetségnek, a jobb szövetségnek, ugye, amit Jézus halála miatt köttetett, van szent helye és szövetségi helye.

Nézzük meg a 8. fejezet első-második versét, csak egy oszloppal arrébb-arra. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített. Milyen egyszerű és milyen csodálatos. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, a mennyben is van egy mennyei templom. A mennyben is van egy papi szolgálat. A mennyben is van ugyanolyan szövetségi szolgálat, mint ami a földön volt. Azt mondja 5. versben, akik a mennyei, ugye amikor a földi papságról beszél, akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak. Amint az Isten mondta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort, meglásd úgy mond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott néked. Tehát mindenféle kétséget kizáróan azt tanítja a Biblia, hogy van egy mennyei szentély, van egy mennyei templom. Tehát, hogyha, sőt, Jézus halála után csak egyetlen mennyei templom volt, a földön már nem volt egy se, csak ez a mennyei templom volt, ami a mennyei szentély. Vagyis ez azt jelenti, hogy a 2300 éves profécia arról szól, hogy Jézus valóban megtisztítja a szentélyt, valóban megtisztítja a templomot, de ez nem a föld, hanem ez a mennyei szentek, a mennyei templom. Ez a szentély tana speciálisan adventista felismerés. De én nem is, ezt én többet nem is akarom mondani. Azt szeretném, hogy én kell mondani, a szentély tana bibliai tanítás. A szentély tana egy olyan bibliai tanítás, ami nem az ószövetségi embernek szól, zárójelben jegyzem meg, őnek is szólt, mert ő is tudta, hogy Mózes a mennyei minta szerint építette, az egész szolgálatot azért végezte, azért tölte le a bárányt, azért tette rá a kezét a fejére, mert hitt abban, hogy lesz majd egy megváltó, de erre nem akarok foglalkozni. Tehát a mennyei szentély megtisztítása nem az ószövetség emberének szól, nem annak az embernek szól, aki Jézus idejében, amikor Jézus a földön járt, akkor itt van, hanem a mai kor emberének szól. Sőt, azt lehet mondani, a 19. század és a 19. század után élt embernek szól. Nekünk olyan felelősségünk van, hogy hirdetnünk kell az embereknek a mennyei szentély tanát. De most csak így mondom, ez csak száraz tanítás. Ez csak hideg tanítás. Semmi köze nincs a lelkünk, az azt gondolnánk. Úgyhogy bele kell mennünk mélyebben, hogy a szentély tana az miért a megváltás szempontjából, az egyéni üdvösségünk, örök életünk szempontjából kulcsfontosságú. Enélkül nem lehet üdvözülni. Ez egy nagyon súlyos kijelentésnek tűnik. Enélkül nem lehet üdvözülni. De amikor a Messiás eljött, emlékezzetek, és nem ismerték föl a zsidók, hogy az első eljövetele egy olyan eljövetel, amikor fájdalmak férfia, betegség ismerője, aki megalázza magát a halálig, aki nem mint király jön el, nem mint pap jön el, nem mint hatalmas uralkodó jön el, hanem úgy jön el, mint fájdalmak férfia. Ezt az akkori kornak szóló tudást nem fogadták el, nem fogadták be. És végképp elvesztek. Végképp elvesztek. Ugyanígy a 19. század közepétől kezdve ez a tudás, hogy Jézus most a mennyei szentek szentjében van, és ott értünk munkálkodik, ott értünk, mindjárt meglátjuk, mit csinál, ott értünk közben jár, ez lélek megmentő tudással bír. Sokan azt mondják, most is együtt ebédeltem egy jó barátommal, aki karizmatikus keresztény irányzatokat kedvel, és nagyon őszinte. Azt mondta, miért beszélnénk törvényről, miért beszélnénk mennyei templomról, miért beszélünk Krisztusnak a papságáról, ez mind eltöröltetett. Már csak egy dolog van, a Szent Szellem, ami kitöltetett ránk, ami által kiáltjuk Abba, Atyánk, és ő vezérel bennünket mindenre. Nem kell tudni ilyen teológiai tudásokat. Az mindenre elvezérel bennünket, és így üdvösséget nyerhetünk. És kérdeztem tőle, honnan tudod, hogy az a lélek, aki neked szól, azt mondja János apostol, vigyázzatok, a lelkiket próbáljátok meg, nem minden a szent lélektől van. Honnan tudod, hogy az a lélek, aki neked szól, az a szent lélektől van? Honnan tudod, hogy az nem valami hamis lélek, amire figyelmeztetve vagyunk? Tehát az első a szentély tana, hogy a mennyben van egy szentély, ahol
Jézus közben jár érettünk. És Pál apostol a zsidókhoz írt levélben végig elsorolja azt, hogy ami a földi szolgálatban történt, ugyanaz történik a mennyei szolgálatban. A földi szolgálatban az történt, hogy a bűnét beismerő, a bűnét bánó, megvalló zsidó ember odament a templomhoz, elvitte magával az áldozati állatot, leölte, rátette a fejére a kezét, elmondta a bűneit, leölte, és ezzel azt fejezte ki, hogy ha helyettem valaki nem halna meg, akkor ezekért a bűnökért nekem kéne elpusztulnom. De én hiszem, hogy Jahve gondoskodott arról, hogy helyettem valaki más meg fog halni. Ez a zsidó férfi, mikor oda ment, és rávallotta a bűneit az áldozati állat fejére, és leölte a saját kezével, elismerte, hogy őt az Isten törvénye károsztatja. Őt az Isten törvénye elítéli. És hogyha nem lenne, ha nem lenne áldozat, ha nem lenne megmentő, ha nem lenne segítő, akkor ő soha örökké nem élhetne, hanem meg kéne halnia. Állandóan emlékeztette a mindennapi szolgálat a zsidó embert arra, hogy neki megmentőre, megváltóra, kiváltóra, messiásra van szüksége. És ugyanígy ma is a Szentétan azt tanítja, hogy Jézus felment a Szentélybe, és ott, mint főpap, halálától 1844-ig, majd látjuk, hogy miért, naponta hivatkozott a vérére. Naponta hivatkozott arra, hogy amit bűnöket elkövetnek, és megbánnak, és megvallanak, azt ő elétárta a vérét, és azt mondta, nem kell meghalnia. Nem kell meghalnom. Ebben egy fantasztikus szeretet van benne. Az van benne, hogyha én a mennyei templomra helyezem a tekintetemet, akkor nem egy passzív Istent látok, nem egy olyan Istent látok, aki a menny trónján ül, és azt mondja, én már mindent elvégeztem, most már aztán lássuk meg, hogy mi lesz, hanem szüntelenül munkálkodom az emberért, a bűnösért. Naponta bemutatom a kezemen, az oldalamon és a lábom lévő sebeket, és azt mondom, ő érte van ez az óriási áldozat, te érted. Naponta közben jár, azt mondja, ne kelljen meghalnia. Ma is hazudott, ma is türelmetlen volt, ma is szeretetlen volt, ma is féltékeny volt, és még sorolhatnék mindenféle bűnöket, de azt mondja Krisztus, én érte haltam meg, hogy ne kelljen őt megölni. Ne kelljen ő rajta a halálos ítéletet elvégezni. Saját vérére hivatkozva naponta szolgált érettünk. Aztán ugye a naponkénti szolgálat mellett volt egy olyan szolgálat, amit évente csak egyszer végzett el a főpap. Ez a szolgálat a Szent Sátornak a külső területén, a külső helyiségében történt. A pap odavitte ezt a vért, amit leölt a zsidó ember, és oda hintette a templom felé, a függöny felé. Ezzel azt jelezte, hogy az a bűn, ami most lekerült a bűnösről, ez átkerült a szentélyre. Ez átkerült a templomra. Nincs eltörölve, de a templomon van. Úgy is mondhatnám, Isten magára vette a bűnömet. Már többi engem nem terhel. Kedves testvérem, amikor téged a bűntudat nyom, amikor azt mondod, ilyen ember nem üdvözülhet, ilyen ember nem kaphat örök életet, aki így szól a feleségéhez, aki így bánik a gyerekével, aki ennyire lusta, aki ennyire szeretetlen, ő nem kaphat örök életet, mert azt mondja, a vér beszél helyetted. Te soha nem leszel elég jó, hogy örök életet kapj, de az a bűn, amit megvallottál a Krisztus vére által, a te bűnöd most a szentélyen van. Most a templomon van. Nem terhel többé téged. Nincsen semmiféle vádolás azok ellen, akik a Krisztus vérében hisznek. A mennyei templomi szolgálat bemutatja azt, hogy mi a bűnbocsánatnak, a bűnvallomásnak és a bűnbocsánatnak a lényege. Egyedül csak Krisztuson keresztül lehetséges. Semmi sincsen tőlünk. Semmi sincs az, hogyha valami jót teszek, akkor majd megbocsátja Isten a bűneimet. Nincsen jó téteményem ebben. Értitek ezt? A krisztusi szolgálat azt mondja, hogy te semmit nem hozhatsz föl a halálos ítélet ellen. Lehetetlen. Lehetetlen. Az se, hogy próbálod betartani a törvényt.
Nem lehet fölhozni. Hogyha te már elloptál egy gazdától egy bizonyos pénzt, akkor utána hiába vagy hűséges a többin, az a rész hiányzik. Az más kérdés, hogy a Biblia tanítása szerint nem is tudsz hűséges lenni a többin sem, mert ugyanúgy lopni fogsz, hogyha valami nem történik veled. Nem tudsz mit felhozni. Az előzőleg elkövetett bűnökre semmit nem lehet felhozni. És azt mondja Jézus, én itt vagyok, a bikák és a tulkok vére, az nem törli el a bűnt, nem segíthet, én itt vagyok, testet alkottál nekem. Eljöttem, hogy közben járjak, eljöttem, hogy megmentsem a bűnöst. Ez a vér átkerült a templomra, Krisztus vére által a bűneinktől megszabadultunk, nem terhel bennünket az adóság, és egy évben egyszer, azt most nincs idő kikeresni Mózes könyvében, azt olvasok, hogy a főpap bement a szentek szentjébe. Először odahoztak két kecskebakot, sorsot vetettek, hogy melyik legyen az úré, melyik legyen sátáné, azázelé, és amelyik az úré volt, arra rávallották Izrael összes bűnét, ami csak földgyűlöm lett a templomon. Az év során, ami csak földgyűlöm bűnt, összes rávallották. Megölte az állatot, és a vérrel megtisztította magát a templomot. Bement a szentek szentjébe, ahol a frigyláda van, és a frigyláda fölé hintve a vért, az a bűn, ami rajta volt, átkerült a főpapra, a főpap kijött a szentek szentjéből, odament az Azázel bakjához, ráhelyezte az Azázel bakjának fejére a kezét, és a bűnöket rátette. Minden zsidó tudta, hogy a bűneim többé már sem a szívemben, sem a templomban, hanem a bűn szerzőjén vannak Azázel bakján. És az pedig egy arra kiválasztott ember elvezette a pusztába, ahol aztán el kellett, hogy pusztuljon. Isten végső megoldást talál a bűnre. Azt mondja, minden bűnt el fogok törölni. És amikor azt olvassuk Dániel könyvében, hogy 2300 év, és megtisztul a szentély, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, mint a mi főpapunk, a 2300 év leteltével bemegy a szentélybe, és a saját vérére hivatkozva eltörli az ott felgyülemlett bűnöket. És amikor majd kijön a templomból, tudjuk, lejön a földre, és sátánra helyezi, és a föld 1000 évig pusztaság lesz, és sátán 1000 évig a pusztában fog bolyongani, és utána el fog pusztulni. Az árnyékszolgálat tökéletesen bemutatja nekünk azt, hogy Istennek milyen megoldása van a bűnre. Tökéletesen bemutatja nekünk azt, hogy a jelen való kornak az üzenet az, Krisztus követő ember, olyan megoldást találtam, hogy amíg még élni fogsz, itt a földön élni fogsz, akkor lesz egy pillanat, amikor a bűnök eltörlése bekövetkezik, és több bűn már nem keletkezik. És lejövök hozzád, és neked adom a jutalmat. Vagyis azt mondja a jelenkornak szóló igazság, ami speciális mának szóló bibliai igazság, hogy az embernek tökéletességre kell törekedni, de nem csak annyira, mint az előző korokban, hogy a bűnök megbocsátatnak, és a szándékaim szerint igaznak vagyok nyilvánítva, és majd az új testben nem fogok vétkezni, hanem odáig, hogy Isten ezzel a nemzedékkel azt gondolta el, hogy úgy fognak járni Istennel, úgy fogják követni a bárányt, valóban megy, hogy nem fognak az utolsó szakaszban bűnt elkövetni. Isten bemutatja, hogy az igazi követők teljes bűntelenségben fognak élni bizonyos ideig. Ez tehát a szentétana. A szentétanak az első része, ami konkrét hatással van ránk. De végül is, hogy történik a bűnöknek az eltörlése? Ugye Dániel könyve 7. fejezetében olvasjuk, azt ne keressük ki, de otthon meg lehet keresni, hogy láttam, hogy mint egy emberfiát vittek ahhoz, akinek napjai megszámlálhatatlanok. Vagyis láttam Jézust, mondja Dániel, amint az atyához vitték őt, és könyveket nyitottak meg, és megítéltetének abból a föld lakosai, hogy mi volt a könyvekben írva. Tehát a szentély megtisztításának a tana, ami egy elvont tan, az voltaképpen azt jelenti, hogy 1844 óta elkezdődött annak vizsgálata, hogy melyik valaha élt ember neve mellé mi van beírva. Milyenek a szándékai, milyenek a gondolatai, milyenek a cselekedetei, milyen a szíve. És aszerint beírja mellé Isten, bűneit eltörölhetik, vagy beírja mellé, vissza kell tenni rá, és meg kell halnia.
Azt mondja Jelenések könyve, aki nem találtad ott az élet könyvében, ami a bárányi, azoknak a második halált el kellett szenvednie. 1844 óta a világnak szüksége van arról, hogy hirdessük azt, hogy a vizsgálati ítélet elkezdődött, bétölt az idő. A vizsgálati ítélet folyik, és hamar eljövök, és büntetésem és jutalmam velem van. Hol vannak azok, akik ezt hirdetik? Hol vannak azok, hol hallja a világ ma, hogy itt van a nyakunkon? Hol hallja a keresztény vezetőktől a világ ma, hogy óriási bajban vagytok, idézőjel bajban, addig, amíg Isten meg nem ismeritek? Vagy azt hirdetik, hogy békesség, biztonság? Azt hirdetik, hogy fogjunk össze, és közös erővel tegyünk egy jobb világot, hozunk egy jobb világot létre? Győzzük le a terrorizmust, győzzük le az éhséget, győzzük le a betegségeket. Ezt hirdetik? És ez az kell, hogy az egyház vezetésével és a világpolitikusnak vezetésével, Európával, Amerikával fogjunk össze, és legyen egy jobb világ. Ezt hirdetik a világnak. Ezt hirdetik. És beállnak mellé az egyházi vezetők is. Ugyanaz történik 2000 évvel később, mint ami történt Jézus első eljövetelekor. Bétölt az idő, elközeledett a mennyek országa, itt van a messiás a földön, itt jár közöttünk, és köves engem. Nem, nekünk nem ilyen üzenet kell. Nekünk az üzenet kell, hogy eljött a messiás, aki újra Izrael csodálatossá teszi, nagyjá teszi, és lerázza a Róma igáját rólunk, és lesz egy izraeli királyság, ami az egész földet új rend alá teszi, és mindenki boldog lesz. Nem kell nekünk az az üzenet, hogy Krisztus elkezdte az ítélet munkáját. Nem kell nekünk az, hogy a vizsgálati ítélet folyik. De nem csak, hogy nem kell, és éppen ezért nem is hirdetjük. És miközben a vizsgálati ítélet foly, mindenki tudja Mózes könyvéből, kint ültek az Izrael gyermekei, és magában fordulva mindenki azon gondolkodott, hogy van-e olyan bűn, amit nem vallottam meg? Van olyan bűnöm, amit nem mondtam ki az atyának, és nem került át? Valami bűn még csatlakozik a szívemhez, és ezért nekem is pusztulni kell, vagy minden bűntől meg tudtam szabadulni? Azt írja Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvében, az a Jákób éjszakáján, a Krisztust követők imádkoznak, óriási lelki nyomás alatt vannak, és hogyha egyetlen olyan bűn az eszükbe jutna, amit nem vallottak volna meg, és nem tettek volna le, akkor nem lehetne menekülésük. Ez ugyanaz, mint a Jom Kipur napján, a nagy engesztelési napon, ha a bűneimet nem vallottam meg, és nem került át a templomra, és Isten nem rendezi el, akkor nekem nem használ a nagy engesztelési nap. Kedves testvéreim, nekünk is erről szól a szentély tana. Azt mondja, én most benn vagyok a szentek szentjében, a függöny mögött vagyok, és a bűnöket eltörlöm. Gyermekem, vigyázz, hogy minden bűnöd, amit csak van, hárítsd át, kerüljön át a szentek szentjére. Nem neked kell megoldani. Valljátok meg bűneiteket, és akkor átkerül a szentek szentjére. Olyan érdekes, hogy annyira egyszerű az üdvösség tana. Nem egy matematikai, nem tudom, nagy tudás kell hozzá. Valljátok meg bűneiteket, ismerjétek el, hogy bűnösök vagytok, és bízzatok abban, aki azt mondja, tegyétek át a mennyei szentek szentjére. Délután majd folytatjuk, mert már csak 5 perc maradt, és még csak a 2 tanításnál vagyunk, vagy még csak másfélnél, és azt hittem belefér mind az 5, de elmondom a másikat is, ugye. Különben ez a Dániel könyve 7. fejezet, hogy láttam, mint egy emberfiát, aki ment az öregkorúhoz, így van rossz fordításban, és könyvek nyitatának meg. Malakiás azt mondja a 3. fejezetben, láttam az Urat, aki eljön az ő templomába. Ez ugyanaz a jelenet. Aztán a másik jelenet, amikor azt olvassuk Máté 25-ben, ha jól emlékszem, hogy a vőlegény elmegy, hogy a mennyasszonyt megkapja. Ugye úgy van az esküvő, hogy elmegy a fiú a mennyasszonyért, és amikor megkapja a mennyasszonyt, akkor együtt jönnek, hogy együtt legyen a mennyegző. És Jelenések könyvében, jól emlékszem, a 21. fejezetében azt lehet olvasni, hogy és én János láttam, 21.2, és én János láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszonyt.
9. vers. És jött hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással telt 7 pohár volt. Milyen érdekes, hogy a csapások előtt van az a felismerés, hogy Jézus megy a mennyasszonyért. A csapások még nincsenek itt. Gyere, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből. János ugyanazt látja, amiről különben Pál apostol beszél, hogy van fönt egy mennyei templom, és van fönn egy mennyei Jeruzsálem, és ez a mennyei Jeruzsálem az, amit Jézus meg fog kapni. Ez az a mennyasszony, amit hogyha megkap, akkor majd leszáll a földre, és láttam leszállni a földre, és itt új föld lesz majd. 1844 után és azóta a Biblia igazságait ismerők tudják azt, hogy bementek lélekben Jézussal együtt erre a mennyegzőre. Amikor a fiú, az emberfia elmegy az öregkorhoz, hogy megkapja az ő mennyasszonyát. És amikor meg fogja kapni a mennyasszonyt, olyan királyságot, ami soha örökké nem fog megromolni, akkor eljön majd és leszáll majd a földre. És amikor leszáll a földre, az lesz a mennyegző, amikor a vacsorán, a mennyegzői vacsorán ott leszünk majd mi. Minden bibliai igazság csodálatosan kapcsolódik egymáshoz. És azt mondja, gyermekem, én most már az atyától kérem a mennyasszonyomat, de nagyon szeretném, hogyha te ott lennél az én mennyegzőmön. Ezért hangzott 1844-től, imhol jó a vőlegény. Egyszer a vőlegény elmegy az atyához, hogy megkapja a mennyasszonyt, és egyszer a vőlegény el fog jönni a mennyegzői házba, ahol majd a nagy vacsora lesz, ahol nekünk majd tiszta ruhában kell megjelenni. Ugye milyen csodálatos, kerekedséges tanítás? Amikor az ember erről gondolkodik, akkor azt mondja, van az életemnek nagyobb célja annál, hogy lássam azt, amint Jézus magához veszi az örök várost, és én ott leszek ezen az ünnepen, ott leszek egy asztallal vele, egy asztalnál vele, és színről színre látom őt, és látom az összes testvéremet, akik szintén a Krisztus vére által győztek a bűn fölött. Van ennél a tudásnál nagyobb szívbe markoló motiváció, szabad ilyen idegen szót használnom? Tud valamit, valami az ember tudja jobban motiválni ennél? Én azzal az Istennel akarok együtt lenni, aki meghalt értem. Azzal az Isten akarok együtt lenni, aki nem csak meghalt a kereszten értem borzalmas halállal, hanem a kereszt halál után felment, és ma is minden percben, minden órában szüntelen értem munkálkodik. Azt mondja, hadd legyen a Józsinak örök élete, mert meghaltam érte. Hadd legyen örök élete, mert azt akarom, hogy a vacsorám velem legyen együtt. Hát micsoda energiát ad ez, és ez még semmi. Ez még az, a bibliai tudásrendszernek csak az első két oszlopa. És majd még jön a többi. Jön a sokkal fontosabb, nem tudtam elmondani. Jön az majd, hogy ott áll, azt mondja Jelenések könyvében János apostol, és amikor a mennyei templomban a függöny félrehúzódott a kárpit, akkor meglátszott ott a frigyláda. Azt mondja János, Pál apostol azt mondja, és benn van a mennyei szentek szentjében a szövetségládája, benne a kőtábla. Pál tudta, mint farizeus, tudta az Ószövetség alapján, tudta az imái alapján, hogy mi van, és Jánosnak néhány évtizeddel később megmutatta az Isten. Ő nem csak, hogy tudta, hanem látomásban látta, és meglátszott a mennyei templomban a szövetség ládája és benne a két kőtábla. És majd délután arról beszélünk, hogy Krisztus bemegy ide, és ott áll a szövetség ládája előtt. Egyetlen egy felekezet, és korábban Luther, Calvin és a többiek nem tudták, mi a kapcsolat a törvény és a kegyelem között. És amikor Krisztus a saját vér által a szentek szentjébe belép, és így írja Ellen White, amikor összeroncsolt kezére, oldalára és lábára hivatkozik, és tökéletes bűntelen életére a törvény előtt, akkor igazság és irgalom találkozik, és csókolgatják egymást. Ki az igaz? Egyedül Isten az igaz. Ki az irgalmas? Egyedül Isten az irgalmas. A két isteni tulajdonság bent a szentek szentjébe találkozik. Van még egy olyan bibliai igazság, ami bemutatja Isten tökéletes megoldását a bűnödre? Van? Nincsen. Belép Krisztus a szentek szentjébe, és azt mondja, én az igazságtalant igazzá teszem, és én magam nem válok ezáltal igazságtalanná. A törvényt felemelem,
örökérvényű, a törvény nem csorbul, és ugyanakkor örök életet adok igazságban és irgalomban. Micsoda isteni megoldás ez? Azt mondja a Biblia, az angyalok vágyakoznak betekinteni ebbe a titokba. Kedves testvérem, amikor a Biblia speciális igazságait kezdjük el tanulmányozni, akkor az annyira elragadja a szívünket, hogy nem fogjuk kérdezni azt, hogy mit kell tennünk. Mert együtt vagyunk Krisztussal a szentek szentjében. Amikor leborulunk imádkozni, látjuk ott, amint ott van, és értünk jár közbe. Van ennél felszabadítóbb üzenet, amit a világnak hallania kell? Nincsen. Nincsen. Ez a jelenkornak szóló igazság. Ez az, ami az embert meg tudja a bűn betegségéről szabadítani. Ez az, ami örök életet, üdvösséget fog hozni. Amikor az ember megérti azt, hogy Krisztus hogyan jár közben, megérti ezt a végtelen szeretetet, vagy megérinti ez a végtelen szeretet, akkor már nem csodálkozik azon, hogy Mózes azt mondja, inkább engem törölj ki, és a népnek adj még egy esélyt. Amikor az ember, akár Mózes, akár ma élő ember meglátja ezt a szeretetet, az Isten szeretetének a mélységét, abban a pillanatban már megszűnik önmagáért élni. Abban a pillanatban már más motivációi, más indítékai vannak, és megváltozik. Nem azért változik meg, mert a törvényt akarja betölteni, nem azért változik meg, mert a törvényben jár, hanem azért változik meg, mert meglátja a felemelt Krisztust, a közben járó pap Krisztust, a bűnöket eltörlő főpap Krisztust, és megérti, hogy Isten mennyire megérti, egy kicsit felfog belőle, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Amen. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, tiéd minden dicséret, minden dicsőség. Egyedül te vagy igaz, és egyedül te vagy a szeretet. Köszönjük, hogy lehajoltál értünk. Köszönjük, hogy meghaltál értünk, és köszönjük, hogy nem szűnsz meg munkálkodni értünk. Mennyei atyánk, köszönjük a csodálatos napból ezeket a sugarakat. Köszönjük, hogy szívünkbe világítasz megmentő szereteteddel. Látjuk azt, hogy mennyire semmik vagyunk, mennyire te vagyunk bűnökkel, betegségekkel, hiányosságokkal. De te eljöttél, hogy feláldozz magad értünk. Köszönjük, hogy közben jársz értünk, életedre és véredre, halálodra hivatkozol, mi értünk. Mennyei atyánk, ott szeretnénk lenni a te mennyegződön. Ott szeretnénk lenni az igazságos cselekedetek fehér ruháiban. Kérünk téged, hogy tisztíts meg bennünket minden gonoszságtól. Tisztíts meg bennünket, hogy téged tükrözhessünk vissza. Adj nekünk elhatározásokat a szívünkben, hogy te vagy a legfontosabb életünkben, hogy te veled foglalkozzunk, beszélgessünk, hogy tőled tanácsot kérjünk, hogy átalakíthasd az életünket. Köszönjük, hogy olyan szeretettel szeretsz bennünket, amely megmentő szeretet, és arra hívtál el bennünket, hogy a világnak hirdessük a megmentő üzenetet. Arra hívtál el bennünket, hogy lelkeket vezessünk te hozzád. Kérünk téged, segíts nekünk, hogy ebben a munkában találj mindannyiunkat. Hogy ebben a munkában mi magunk is, fejlődve, eljussunk arra a tökéletességre, ami elhívtál bennünket. Köszönjük ezt a mostani alkalmat. Köszönjük az üzenetedet. És várjuk a te megjelenésedet. Jézusunk nevében. Amen.

0: Hát kedves hallgatók, az első téma, amivel kezdjük a sorozatunkat, a teremtés kérdése. Azért kell a sorozatot ezzel kezdeni, mert maga a Biblia is ezzel a történettel kezdődik, az úgynevezett teremtés történettel. Felírtam a táblára, hogy a 66 könyvből álló Bibliában az első könyvnek, Mózes első könyvének a legelején található a teremtés történet, két fejezetet foglal ez le. Az első fejezetben olvashatjuk a vázlatos leírását a 6+1 napos teremtésnek, a második fejezetben olvashatjuk a 6. nap eseményeit. Vajon miért ez a szerkezeti beosztás? Azért, mert a Bibliának gyakori sajátossága, hogy először vázlatosan, röviden mondja el az eseményeket, és utána visszatér a legfontosabb mozzanatra. Az első fejezetben tehát elolvashatjuk a 6 napos teremtést, és hogy utána Isten a 7. napon miért nyugodott meg. A második fejezet nem megy tovább, hanem visszautal a 6. napra, vajon miért? Mert a Biblia szerint Isten a 6. napon teremtette az embert, márpedig a földi teremtésnek a célja és a középpontja az ember volt, az ember teremtése volt. Ennyit röviden a szerkezetről. Nos hát, ha valaki nem ismeri a Bibliát és így a táblára tekint, akkor hajlamos lehetne ezt mondani, hogy miért ilyen röviden beszél a Biblia a teremtésről. Az ember kíváncsi, az ember érdeklődik. Mi emberek szeretnénk fölfedezni a roppant nagy univerzumot, de a földi teremtésnek is a sok-sok csodáját. Hát ez egy fejezetben, pár versben aligha lehet benne részletesen. Vajon miért nem részletesebb ez a teremtés történet? Itt szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ez mind igaz. A Biblia nem beszél részletesen a föld és az ember teremtéséről, de általában a teremtés kérdéséről sem. A Biblia egy témáról hallgat nagyon feltűnően. A föld teremtéséről, az ember megváltozásáról, újjászületéséről, újjáteremtődéséről itt a földön, és a végső időkben az ember, az emberiségnek az újjáteremtéséről, az örök életről. Ezekről a kérdésekről a Biblia nagyon szűkszavú. De ez nem annyit jelent, hogy a Biblia ne tudna erről többet mondani. Mindjárt meg fogjuk hallgatni a Bibliának az első 3 versét, egyelőre csak a fülünket szoktatva a bibliai szöveghez, meg fogjuk hallani azt, hogy ebben az egy fejezetben nincs semmi esetleges, semmi tétova. Nagyon határozott, biztos kijelentésekkel találkozunk. Ebben az első fejezetben egy ünnepélyes, komoly hangon szólal meg a Biblia, és elmondja azt, ami emberi értelemmel, emberi felfogóképességgel nem követhető annyira nyomon, de amit állít, az biztos. Szóval ez így volt. Hogy elkezdjük olvasni a Bibliát, ez annyira hangsúlyos, annyira ünnepélyes, annyira komoly, öntudatlanul is az ember arra gondol, igen, ez így volt. Először hallgassuk meg a Biblia első 3 versét héber nyelven, majd aztán németül, hiszen az első nagyhatású bibliafordítás Európában német fordítás volt, Luther bibliája, majd utána pedig fel is olvasnám ezt az első 3 verset magyarul. Mondom, egyelőre a fülünket szoktassuk a Bibliának az ünnepélyes, súlyos, megfontolt, komoly kijelentéseihez. Kérném szépen az első bejátszást.
1: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve ha-aretz. Ve ha-aretz hayta tohu vavohu lo-choshech al pnei tohu. Ve ruach Elohim merachevet al pnei ha-mayim. Ve yoma Elohim yehi or. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebt auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht.
0: Tehát ez magyarul így hangzik, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. és mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. Azt hiszem, hogy első hallásra is érezzük, hogy ezek mennyire megfontolt, mennyire súlyos és komoly szavak, és ezek után, ennyi bevezetés után szeretnék is rátérni arra, hogy ennek az első fejezetnek mik a leglényegesebb és a legrendkívülibb tanításai. Egy fejezetben mondja el tehát a földünk teremtését a Biblia, de ebben az első fejezetben nagyon sok lényegi, alapvető tanítás van meg. Csak néhányat ragadok ki ezek közül. Az első. A Biblia azt tanítja, hogy Isten a semmiből teremtett. És nem csak, hogy a semmiből teremtett, hanem a puszta szavával teremtett. Mind a kettő egyaránt fontos. A Biblia szerint egyetlen egy lénynek van ilyen hatalma, hogy a semmiből teremtsen, és nem, mint valami a mitológiákban szereplő demiurgoszok vagy istenségek, akik úgy neki gyűrköznek és valamit ugye létrehoznak, hanem Isten rendkívül könnyedén, mint aki minden törvénynek és elemnek az ura, a semmiből, a puszta szavával hívott létre mindent. Ha valaki ezen elcsodálkozik, és azt mondja, hogy hát ez emberi észre olyan nehezen felfogható, az ne törjön pálcát még a Biblia kezdete fölött, hanem én az előadások során azt szeretném önökkel érzékeltetni, és ezért kérek mindig táblát az előadásokhoz, hogy a Biblia más helyeit is kérdezzük meg az adott kérdéskörben. Tehát itt van Mózes első könyve első fejezetének elején, hogy Isten a semmiből teremt, a szavával teremt. Vessük fel most a kérdést, hogy a Biblia egyéb könyvei. Hiszen a Bibliában ezen kívül van még 65 könyv. A Bibliának van körülbelül 40 szerzője. A könyveit körülbelül 1600 éven keresztül írták. Ez egy óriási idő, ugye? Hogy vajon a többi szerző ugyanezt mondja erről a kérdésről? Néhány ige helyet írtam fel, már csak azért is, hogy ki tudjuk keresni a Bibliából, és szokjunk hozzá a rövidítésekhez is. Néhány ige helyet írtam fel ezzel kapcsolatban. Ha valaki előre lapos Zsoltárok könyvéhez, Mózes után körülbelül 5-600 évvel keletkezett Zsoltárokról van szó. A 33. Zsoltárban, ugye itt jelezzük a fejezetet, és a fejezet után pedig a verseket, a 6. és a 9. versben a következőt fogja meg Zsoltárírói Dávid.

Csatlakozzunk az új szövetséghez, és ott Máté evangéliumának a 8. fejezetét kezdjük olvasni, találkozunk a híres kapernaumi százados történetével. Ez egy római százados volt, aki annyira szerette a beosztottjait, szolgáit, egyáltalán nem az a keleti és hát ókori kegyetlen rabszolgatartó kényúr volt, hogy amikor az egyik szolgája beteg lett, akkor maga ment Jézus Krisztus elé, és kérte őt, hogy gyógyítsa meg a szolgáját. És a rendkívüli dolgot mondott Jézusnak, mert azt mondta neki, hogy Uram, én nem vagyok méltó, hogy az én házamba jöjj. Csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. És utána még folytatta ez a kapernaumi százados, ezt olvassuk az 5-től a 10-ig tartó versekben, azt mondta Jézusnak, mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok. És ha én azt mondom az egyik vitézemnek, menj el, elmegy. És a másik azt mondom, jöjj ide, ide jön. És ha valakinek azt mondom, tedd meg, megteszi. És Jézus, amikor hallotta ezt az érvelést, a sokaságra tekintett, és azt mondta, bizony ilyen hitet nem találtam még Izraelben sem. Miért? Mert ez a százados megértette, hogy kicsoda az Isten, és Istennek milyen hatalma van. Ez a százados azt mondta, igen, én elfogadlak téged Isten fiának. Nem is kell eljönnöd a házamba, csak egy szavadba kerül, csak szólj, és meggyógyul az én szolgám. Mert nekem is van erről tapasztalatom. Én egy százados vagyok, egy katonaember, és ha azt mondom a beosztottjaimnak, hogy ezt tegyed, azt tegyed, a puszta szavamra engedelmeskednek. Ez a százados nagyon jól látta, logikusan gondolkodott, szóval értelemmel gondolkodott. Hogyha az emberi világban a szónak van ilyen hatalma, akkor Istennél miért ne lenne a szónak ilyen hatalma, hogy a puszta szavára engedelmeskednek neki az elemek és a törvényszerűségek. És ha még tovább lapozunk a Bibliában a zsidókhoz írt levél 11. fejezete 3. verséhez, vagy a római levél 4. fejezetének a 17. verséhez, amit már nem tudtam felírni a táblára, olyan tökéletesen mondja ezekben Pál apostol, azt mondja, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszédére teremtetett, és ami látható, az a semmiből állott elő. Így mondja nagyon határozottan, ez a pontos fordítása, a semmiből állott elő. És ha még tovább olvassuk a Bibliát, Péter apostol 2. levelében, a 3. fejezetben arról is tudósít bennünket a Biblia, hogy ez a teremtés kérdés az emberiség történelmében egy nagy vita kérdés lesz. És főleg az emberi történelem végén, mondja Péter apostol, sokan jönnek majd emberek gúnyolódva, csúfolódva, akik kétségbe vonják azt, hogy ilyen Isten van a világegyetem fölött. Elismernek majd az emberek egy Istent, akit maguk jónak látnak, egy olyan Istent, de olyan Istent, aki a semmiből teremteni tud, akinek a puszta szavára az elemek engedelmeskednek, ilyen Istent már nem akarnak az emberek elfogadni. És ez tömeges méretű lázadás lesz az Isten személye ellen. És ha valaki még a Bibliának az utolsó könyvéig is elér, Jelenések könyve 14. fejezetében azért olvashat 3 fontos üzenetről, amely közül az első éppen ez, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, és mindazt, ami a vizekben van. Tehát ez a rövid szemlével csak arra szerettem volna felhívni a figyelmüket, írhattam volna ide még 50 vagy 100 bibliai helyet is, de csak néhányat emeltem ki az Ószövetségből, az evangéliumokból, az apostoli levelekből, János apokalipsziséből, hogy a Biblia mindvégig föntartja ezt a tanítást. Tehát ez nem Mózesnek a speciális elgondolása volt, hogy így volt a teremtés, és nem másképp, hanem a Biblia mind a 66 könyve, ha beszél erről a kérdésről, ugyanúgy nyilatkozik. Tehát ez az első nagy tanítás a teremtés történetben. Isten a semmiből és a puszta szavával hívott létre mindent, és ez az embernek egy óriási, egy megnyugtató érzést kell, hogy adjon, hogy van, létezik egy olyan lény, aki a természet és a társadalom törvényei fölött van, mindezeket ismeri, ő maga hívta létre, de tökéletesen hatalma és uralma van ezeken. Hát, mivel tudnám illusztrálni ezt az első nagy tanítását a teremtéstörténetnek, egy zenei részletet választottam ki Mozart requiemjéből. Mozart requiemjében az egyik legrövidebb tétel a Sanctus tétel. A szent vagy mindenség Ura Istene, szóval ez a teremtő Isten dicsőítése, ez a tétel rendkívül rövid, alig 2 perces. Herbert von Karajan fogja vezényelni a berlini

filharmonikusokat, ebből hallgatjuk meg ezt a részletet, figyeljenek fel a zenére majd. Hogyan tudja egy zeneszerző érzékeltetni a teremtés nagyságát? Hát vajon hogyan? Úgy, hogy nagy hangközöket fog lépni. Oktáv lépésekkel megy előre ez a kétperces tétel, sanctus, sanctus, így megy előre, és a nagy oktáv lépések mutatják azt, hogy igen, szóval Isten egy egészen más lény. Isten egy világok fölött álló, egy hatalmas, mindenható, örökkévaló bölcsességben végére mehetetlen lény, vagy az egész zenéből ez sugárzik, egyrészt azért, mert rendkívül rövid ez a tétel, és ami rövid, az mindig nagyon hatásos és erős, másrészt pedig a nagy hangközök miatt, ami szinte úgy lefesti és megjeleníti a teremtés nagyságát. A felvételen, főleg ilyen kazettás felvételen nem lehet egészen jól érzékeltetni, és nem a technika a rossz, hogy egy kicsit elmosódva fogják hallani a felvételt, de itt egy óriási kórus szólal meg a zenekar előtt, és ezért lesz egy ilyen kicsit összemosódó a hatása, de mindezek ellenére merem ajánlani Mozart Requiemjéből, tehát a Sanctus tételt. Kérném szépen!

Nos hát nézzük ezután a második nagy tanítását ennek a teremtés történetnek. Hogyan tudnánk ezt nevezni? Én valahogy úgy nevezném, hogy a bibliai teremtés történet második súlyponti tanítása, hogy Isten bámulatos rendben hozta létre az elemeket. A teremtés elindult az élettelen anyagoktól, az elemektől, utána a növényvilág teremtésére került sor, aztán az állatvilágéra, és végül, amikor már minden megvolt, a hatodik napon az ember teremtésére. Szóval azért kell hangsúlyozni, mert bármely népnek a vallási hagyományát megnézzük, mitológiákat, mondákat, azt látjuk, hogy borzalmas összevisszaságban szólnak ezek a teremtés történetek. Ugye bizonyos istenekről, félistenekről olvasunk, akik hol így csináltak, és így jöttek létre a dolgok. A Biblia azt érzékelteti, hogy Isten pontos terv, pontos rendszerint hívta elő a dolgokat. Itt, ha eltetszenek olvasni ezt az első fejezetet, és látjuk, hogy minden napot külön lejegyez, hogy minden nap végén ott van ez a refrénként visszatérő elem, hogy lőn este és reggel első nap, lőn este és reggel második nap. Ez egy héber kifejezés, hogy este és reggel, ez mindig egy 24 órás napot jelent. Erre még az előadás végén kitérek, hogy mit jelent az, hogy Isten konkrét napok alatt hozott létre mindent, és hogy miért volt ez a Biblia szerint. Most azonban csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon elkülöníthető minden nap. És minden napnál olvassuk, hogy ezen a napon ez történt, azon a napon amaz történt. És végestelen végig olvassuk azt, hogy minden nap végén Isten látta, hogy amit teremtett jó, és a hatodik nap végén, amikor az ember is megteremtődött, akkor látta Isten, hogy minden igen jó. Istennek a legnagyobb öröme az emberben volt a Biblia szerint. Hadd mondjak el itt egy személyes dolgot, amikor gimnazista lettem, kezembe adta valaki Poroni Török Emilnek a Bibliai Csodák című könyvét. Ez ugye a 60-as, 70-es években nagyon nagy hatású könyv volt, és ebben az első lapokon olvasni lehetett a bibliai teremtés történetről. És a szerző kezd ott élcelődni és gúnyolódni a Biblián, hogy micsoda képtelen könyv ez a Biblia, mert hát ahogy előbb hallottuk és olvastam, a Biblia szerint Isten mindjárt az első napon létrehívta a fényt, a világosságot. És hogy lehet az, hogy csak a negyedik napon került sor a nap teremtésére? Hát íme micsoda ellentmondás, hogy először van a fény, a világosság, és utána a nap. Hát az egész mese és költészet, mondta a szerző. Én már persze akkor is gondolkoztam 10 éves koromban, hogy a régi emberek se lehettek olyan ostobák, hogy így gondolkozzanak, hogy most előbb fény, és utána a nap. De hát nem tudván eldönteni a kérdést, ugye, én is magam is kételkedtem és tépelődtem ezen az egész dolgon, amit ez a könyv kifejezett. Aztán egészen váratlanul 1985-ben kezembe akadt a Természetvilága című magyar folyóirat, ez a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak a havilapja, mondanám tehát 1985-ben 12-es száma, és itt egy világhírű amerikai fizikus tanulmányát közli Viktor Weisskopf, akinek azóta egy könyve is megjelent magyarul, a tanulmány címe a világegyetem eredete. Ez egy hosszú és szakszerű tanulmány, minthogy a csillagászathoz és fizikához annyira nem értek, elolvastam ugyan, de a végkövetkeztetésére voltam kíváncsi. A világegyetem eredete. Figyeljék meg, hogy milyennek a cikknek a végkövetkeztetése. Ezt a cikket azzal a megjegyzéssel zárhatom, hogy a zsidó-keresztény tradíció, így nevezi ő a Bibliát, olyan módon írja le a világ keletkezését, amely meglepően hasonlít a mai tudományos modellhez. Mert korábban tudományos szempontból hibásnak tűnt azt mondani, hogy a világosság korábban jött létre, mint a nap. A jelenlegi tudományos felfogás azonban valóban feltételezi, hogy az univerzum kezdetben különböző sugárzással volt telített, már sokkal ezelőtt, hogy a nap teremtésére sor került. És szólt az Isten, legyen világosság és lőn világosság. Ezt ugyan kihagyták a Bibliából, a cikk végéről, itt 3 pont van, de én a szerkesztőséget megkérdeztem, hogy miért van ez a 3 pont, és mondták, hogy 1985-ben még nem nagyon idézték ugye a Bibliát így egy tudományos cikk végén. De az eredeti angol cikk végén szerepel ez a Biblia vers. Nos hát, mit mond ez a fizikus? Igen, hogy
Gúnyolódtak az emberek, élcelődtek ezen, hogy előbb van a világosság és utána a nap. A Biblia viszont nagyon jól tudta, hogy miért írta így, miért jegyezte így le a teremtést. A mai tudomány most jut el odáig, hogy azt mondja, hogy az univerzum különböző sugárzással telített lehetett már azelőtt, hogy a nap teremtésére sor került. Csak ennyit szeretnék hozzátenni ehhez a második ponthoz, hogy akkor, amikor olvasunk valamit, ez nem csak a Bibliával van, így mindennel így van, ne hamarkodjuk el a vélemény alkotást és az ítéletünket. Jól utána kell nézni minden dolognak, és ezt mindenkinek szeretném is a figyelmébe ajánlani. Otthon vegye elő a Bibliát, és sokszor, ötször, hatszor olvass el a teremtés történetet, és meg fogja látni, micsoda döbbenetes dolgok vannak ebben. Még csak egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Ez a teremtés történet a hatodik napnál elmondja, hogy Isten még arról is gondoskodott, hogy az ember milyen táplálékokat fogyasszon itt a Földön. És azt olvassuk az első fejezet végén, hogy Isten elsődlegesen az ember számára teremtett gyümölcsöket és maghozó füveket, mondja a fordításunk, vagyis gabonaféléket. Tehát az emberi táplálkozás két alap eleme a gyümölcsfélék és a zöldségfélék és a gabonafélék. Hány és hány értekezés és könyv jelent meg erről a kérdésről. Hányan és hányan vitatták a Bibliának a leírását, hogy a Biblia beszél arról, hogy mennyire egészségtenek a húsfélék, hogy a húsféléken belül is megkülönböztetéseket tesz, hogy vannak egészséges húsfélék, ezeket lehet fogyasztani, mint a borjúhús, marhahús, stb. De vannak olyan húsfélék, amelyeknek a fogyasztása kifejezetten káros az egészségre, és megmondom őszintén, én is sokáig gyanakodtam, hogy ez csak egy régi szokás volt, vagy a zsidó népnek volt egy ilyen elgondolása. Például, hogy a halak között is Isten megkülönböztetéseket tett, hogy vannak halak, amelyek egészségesek az emberi fogyasztásra, mások meg egészségtelenek. És ugye mit hoz az élet? 3 évvel ezelőtt egy angol kutatócsoport, egy komoly orvosi kutatócsoport felmérést végzett, halakat vizsgáltak, és kiderítették, hogy a Bibliának teljesen igaza van, mert azokat a halakat nevezi a Biblia egészségteleneknek, tisztátalanoknak, amelyeknek amelyek nem uszonyosok és pikkelyesek, mert azok a halak, amelyek uszonyosok és pikkelyesek, azok a bennük levő koleszterint, mint egy kicsapják ezekre a testrészeikre. Míg amelyek nem ilyenek, a koleszterint magukba hordozzák, és az ember elfogyasztva a koleszterint, ugye ismerjük már szinte egy mindennapi fogalom, ez a koleszterin, ugye az érfalakra lerakódik, érszűkület, érelmeszesedés és egyéb más nyavaják, amelyektől a fél Magyarország szenved a mostani napokban is. Nos hát, érdemes volt 2000-3000 évig azt mondani, hogy a Biblia megalapozatlan könyv. Ki tudta Mózes korában, hogy mi az, hogy koleszterin? Ki tudta 3500 év előtt, hogy ennek milyen orvosi és milyen biológiai sajátosságai vannak? De a Biblia mindjárt az első fejezetének a végén beszél erről a kérdésről is. Ezért szeretném az önök figyelmét arra felhívni, hogy minden igazi gondolkodásnak, értelmes, tisztességes emberi keresésnek egyik alapfeltétele, hogy ne ítélkezzünk gyorsan. Ezt a Biblia így mondja, ne gyorsalkodjál a száddal a beszédre, légy késedelmes a haragra és a szólásra, de légy készséges a hallgatásra és az értelmes kutatásra. De ezt a második pontot is szeretném érzékeltetni egy zenei feldolgozással. Joseph Haydn-nak a 18. század végén írott nagy oratóriuma a Teremtés. És hogyha idéztem a fény történetét, a fény és a napnak a viszonyát, most szeretném itt is megmutatni, hogy a művészetek is milyen csodálatos módon tudják a Biblia lelkét kifejezni. Amikor ahhoz az eseményhez ér Haydn az oratórium legelején, hogy a fény születését kell neki ábrázolnia, hát vajon zeneileg ezt hogyan tudja ábrázolni? Meghallgatjuk majd ezt a részletet, először egy recitáló szóló lesz, amely elmondja, hogy kietlen és puszta volt a föld, még nem volt világosság, és utána jön egy kórus, amely szép lassan elmondja, hogy és mondta az Isten, legyen világosság, és lett, idáig egybefüggően mondja, és lett, és akik a zenét ismerik, zeneelméletet, zenetörténetet tanultak, azok füllel is érzékelni fogják. Egy késleltetett zenei szerkezet jön, egy szűkített szeptim akkord jön, késlelteti a zeneszerző,
és mondta az Isten, legyen világosság, és lett, vibrál szinte a levegő, mert elhallgat a zene, és világosság, és ki fog törni a világosság, mint hogyha a szemünk előtt ömlene szét a világosság, hogy a teremtést és a teremtés történetet nem az irodalom, vagy nem a képzőművészet, hanem legfőképp a zene tudta érzékeltetni, mint Mozart a Sanctusban, vagy mint itt Haydn a Teremtés című oratóriumában. Azt ugye talán nem is kell mondanom, hogy azért 18. századi zeneszerzők, mert akkor a fizikóteológia, a felvilágosodás, egyáltalán a természet szeretet, a fénynek egy bizonyos kultusza hozzájárult ahhoz, hogy egy bibliai részletet is ilyen tökéletesen tudjanak kifejezni. Tehát hallgassunk bele most Haydnnak a Teremtés című oratóriumába, kérném szépen a harmadik részletet.

első fejezet 26. versében ezt olvassuk, teremtsünk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra. Miért ez a többes szám? Ez olyan királyi többes, mint hogy szoktuk mi is a hétköznapi beszédben ezt alkalmazni? Nem. Mert a Biblia mindjárt az első fejezetében beszél a három isteni szeméről. Különálló, valóságos három isteni szeméről. Az Istentől, az Atyától indult ki az egész teremtés terve. De már ott volt a lélek, lebegett a vizek felett, olvastam a második versben. És ki volt még ott, akire azt mondja a Biblia, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ismét csak hadd hívjam fel a figyelmüket, hogyha a Bibliát továbblapozzuk, erre a kérdésre is választ kapunk. Mert János evangéliuma első fejezet az a híres prológus, amely így kezdődik, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez így folytatódik, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát a Biblia egy másik könyvében azt mondja, hogy az Atyán és a Szent Lelken kívül ott volt Krisztus, az ige, aki nélkül semmi sem lett, ami lett. Aztán, ha tovább olvasunk Pálnak a Kolossé levelében, ezt találjuk szintén az első fejezetben, hogy Isten Krisztus által és őre áll nézve teremtett. Tehát nem írtam fel itt több bibliai helyet, csak ezt a kettőt, de van több is. Teljesen nyilvánvaló ebből, hogy a teremtés közvetlen végrehajtója, az ember teremtésének közvetlen véghezívője Jézus Krisztus volt. Ez a Bibliának egy nagyon elfelejtett tanítása. Miért? Mert már a IV. Század végén, amikor a kereszténység történetében megfogalmazták a krédót, amit azóta is nagyon sokan mondanak, és mint hitvallást ugye ezt el is mondják Isten tiszteleteken, már ez a krédó így kezdődik, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Csak az atyának tulajdonítja a teremtést. Már ez egy súlyos torzulás volt, ami nem véletlenül a IV. Század végén fellépett a kereszténység történetében, mert a Biblia egyértelműen beszél arról, hogy bár az atyától indult ki a teremtés gondolata, és a lélek is ott volt, de az ember teremtésének a közvetlen végrehajtója Jézus Krisztus volt. A Biblia szerint Jézus Krisztus nem csak megváltó, hanem teremtő is. A Biblia szerint az a valaki adta az életét oda az emberért, mint megváltó, mint kezes, mint áldozat, aki teremtő volt, aki az ember teremtője volt. És ennél a harmadik nagy tanításnál most nem zenét vagy nem irodalmat idézek, hanem itt van most a logikai helye annak, hogy bemutassam a képzőművészet történetének az alkotásait, amelyen nagyon jól fogjuk látni, hogy a középkor derekáig mennyire Krisztust ábrázolják, mint teremtőt, és nagyon jól fogjuk látni, hogy a reneszánszban a 15.-16. Század fordulóján valami megváltozik, és Michelangelóval, Raffaellóval és a többi itáliai mesterrel megjelenik az atya, mint kizárólagos teremtő, ami ennek a torzulásnak a képzőművészeti uralomra jutása volt. Kérném szépen tehát most a vetítést. A 11. századtól tekintjük át napjainkig a témának a feldolgozását. Először egy 11. századból való kárpitot, fali kárpitot látunk. Nem tudom, hogy mindenki látja jól. Az úgynevezett gerónai fali kárpitot középütt látjuk Istent, itt is Krisztus vonásait hordozza, aki jobbját fölemeli és baljában könyvet tart a kezében, és ugye egy ciklikus ábrázolással van dorunk, tehát körbe-körbe látjuk a teremtés egyes jeleneteit, a nap teremtését, az állatok teremtését, az ember teremtését. Ez a ciklikus teremtés ábrázolás, ez rendkívül kedvelt volt a középkorban, nem csak fali kárpitokon ábrázolták ezt, hanem régi kora középkori templomoknak a belső tetején is lehet látni a ciklikus ábrázolásokat. Mehetünk most tovább, mindenféle művészeti ágból veszünk részleteket. Ez például Pízának, az ottani katedrálisnak a domborműve kapuja. A középkorban ezeken is ciklikus ábrázolásban fejezték ki a teremtés egyes jeleneteit.
Tehát nézzük meg, hogy a kapu egyik szárnyán lehet látni az állatok teremtését, Ádám teremtését, Éva teremtését itt balra középen, a paradicsomi fának a történetét ott jobbra középen, fönt aztán a kiüzetés jelenetét és a következményeket. Kérném szépen kinagyítva is ezt, hogy a 12.-13. századi, itt jobban látjuk talán balra lent, tehát Éva, ahogy Ádám oldalbordájából hívja létre az Úr, jobb oldalt a következő témánkat, amelyről 4 hét múlva lesz szó, és fönn pedig a paradicsomi bűnbeesés és kiüzetés történetét, és az az Isten, aki itt baloldalt van, megint csak Jézusnak a tipikus vonásait hordozza. Mehetünk tovább, ugyanennek a kapuszárnak a másik oldala az Új Szövetség történeteivel, tehát a Mária és József menekülésével, Jézus fellépése, ugye Keresztelő Jánosnál Jézus halála és balra Júdás csókja. Mehetünk tovább. A párizsi Szent Chapelle-t látjuk kívülről, 13. századi királyi kápolna. Mehetünk a belső termébe is a következőképpen. Ez az alsó terem, és itt látható egy dombormű, ezt kérem a következőben. Ez Éva teremtése, ahogy az Úr Ádám, az alvó Ádám testéből, mint egy kiszólítja Évát. Tetszenek itt is látni, hogy ez az Úr meglehetősen Krisztus vonásait hordozza, tehát egy fiatal és a szokásos Krisztus ábrázolásokkal egyedített személy. Menjünk tovább. Itt látunk egy 13. századi domborművet a Chartres, tehát franciaországi katedrálisról. Nagyon érdekes és a képzőművészet történetében elég ritka ábrázolás. Az a címe ennek a domborművenek az ember, mint Isten elgondolása. Jobb oldalt látjuk Istent, itt is Krisztust fedezhetjük fel, és bal oldalt tőle pedig Ádámot, ahogy megszületik, ahogy Krisztus életre hívja, és a saját arcvonásaihoz hasonló személyt hív életre. Ugyanennek a Chartres katedrálisnak nézzük a következő domborművét, ez talán még csodálatosabb, ahogy megint Isten, de ismét Jézus Krisztust látjuk azonosítva felfedezni ebben az ábrázolásban. Ugye a bal kezét áldón Ádám fejére teszi, és mint egy az álomból, a nem létből a létbe szólítja. Tehát ő általa és ő rá nézve teremtettek. A 13.-14. századig ez teljesen világos volt, és ezt a képzőművészet is kifejezte, hogy igen, Jézus Krisztus mint teremtő. Menjünk tovább. A 14. században is általános ez a felfogás. Egy német mesternek, Bertram mesternek 1379-es sorozata van előttünk, amely most Észak-Németországban, Hannoverben látható. Az aranyozott háttér jelzi a gótikának a festészeti tipikus vonását, ugye az arany háttér az isteni örökkévalóságot jelképezi. Ez az első kép, Bertram mester első képe, Isten, ahogy megteremti a napot, megint csak Krisztust látjuk, egy 14. századi német festő beállításában. Menjünk a következő képére, ez egy egész sorozat, hogy az égi testekben ugye a holdat és a csillagokat hívja létre a nap mellett. Mehetünk tovább. Az állatok teremtése. Mehetünk tovább. És ugyanezt látjuk a 14. század végén a híres ötvös mesternek az alkotásán, amely ma a firenzei Porta del Paradiso-t díszíti. Ghiberti, ugye ez a híres ötvös mester, a paradicsom kapuja, ugye ez is egy két szárnyas kapu egyik táblája, egy ciklusba vonja a teremtéstörténet ábrázolását, tehát balra lent Ádám teremtése, jobbra lent Éva teremtése, aztán a bűneset balra középütt, és fönn pedig az isteni világ, amely mindvégig őrködik a teremtés minden egyes részletén. Tehát kinagyítva is kérem, ez Éva teremtése. Bal oldalt látjuk, hogy ez is inkább Krisztus vonásait hordozó Isten, akit Ghiberti megformázott a Porta del Paradiso bronzkapuján.
És most átlépünk a 16. századba, egy német illusztráció az állatok teremtéséről, ez egy nagyon egyszerű metszet, de menjünk tovább és nézzük meg, hogy az első teljes német Bibliának már a címlapján is a teremtés történet ciklikus ábrázolásával van dolgunk. Ugye Luther fordítása, látjuk ott a rövidítését Mart Lut, és az illusztrátor pedig Lukasz Cranach volt. Most lapozzunk bele ebbe a Bibliába, és nézzük meg, hogy itt a 16. században sajátságos módon valami megváltozik. Itt van a földi gömb, ugye egy kicsit hát stilizáltan ábrázolva, az Éden közepén Ádám és Éva, és az egész teremtés fölött most már egy olyan Isten van, az Atya, akit a 16. századtól fogva, mint kizárólagos teremtőt érzékeltetnek, és amiről azt mondtam, hogy nem egyezik meg a bibliai teremtés történet leírásával. Mert az Atyán és a Szent Lelken kívül a teremtés legfontosabb szereplője és közvetlen véghezivője maga Jézus Krisztus volt. De menjünk a 16. század más alkotásához is. Ez csak egy rövid epizód, Bröhelnek a Paradicsom című képe, ezt azért vetítem le, mert egy igen sikerült festmény, kompozíció szempontjából egy nagyon drámai és sűrített ábrázolás. Nézzék meg, hogy a festmény elején a növényi és az állati vegetáció dúsan tenyésző sokasága van itt, és mint egy bepillantás, mint hogyha egy ablakon pillantanánk be, látjuk hátul a paradicsomot, az Urat és Ádámot és Évát, hogy felhívja a figyelmüket a jó és gonosz tudásának a fájára, amelyről a következő előadáson szeretnék részletesen beszélni, ez semmiképp nem fér már bele ide. Tehát azt érzékelteti Bröhel, hogy itt van ez a csodálatos harmónia, a csodálatos teremtés, de ott fog eldőlni, hogy az ember tud-e uralkodni ezen, hogy nem engedje be az ember egy idegen hatalmat, az ember kezébe helyezi Isten a földet, a világot, és sajnos az ember fogja átjátszani a földet, a világot a rossz kezére. Menjünk tovább, és most nézzük meg Raffaellónak az ábrázolását a vatikáni stancákról. Itt már látjuk, hogy az előbbi Cranach képhez hasonlóan inkább már az Atyaistennek, annak az ősz, nagyszakálú Atyaistennek a vonásait hordozza, ami persze emberi gondolkodás terméke és stilizálás eredménye, de itt a 16. század elején látjuk, hogy a reneszánsz hatására a Bibliát laicizálják, szekularizálják, és önálló módon dolgozzák fel, úgyhogy a bibliai összefüggéseket néhol felbontják, és egészen más tartalommal telítik meg. Raffaello után jöjjön most a mester, hiszen Raffaello mestere, egyik mestere Michelangelo volt. A Sixtus kápolnát látjuk, ez egy összkép, ugye, amelyet részben Michelangelo, aztán Botticelli fejezett be. Most kérnék szépen a mennyezetről egy képet. Itt látjuk a mennyezeti freskókon Michelangelónak a híres teremtés sorozatát, balról jobb oldalra megy ez. Ez egy összkép, és most szeretném kinagyítani az egyes részleteket. A megfestése ugye valóságos csoda volt, ilyen magasban szinte állandóan fekve, sokszor az ecsetet a szájában tartva festette Michelangelo. Ezeket a ma már sajnos repedésnek indult freskókat éppen most rekonstruálják, és japánok fényképezik le, illetve ők szerezték meg a terjesztésnek a jogdíját. Az első tábla az ég és a föld kettéválasztása. Hatalmas, monumentális művek ezek, technikailag csodálatos alkotások, Michelangelo művészetének a csúcspontjai, de én most nem áradozni szeretnék Michelangelóról, ezt már megtették előttem sokan, Tolnai Károly például a híres Michelangelo monográfiájában. Én most csak azokra a mozzanatokra hívnám fel a figyelmüket, amelyekben megmutatkozik, hogy itt a 16. században a teremtés történetet ábrázolják, de már nem a Biblia szerint, hanem már egy bizonyos emberi eszme és elképzelés szerint. Itt van ez az ősz, hajó és szakálú Isten, meglehetősen energikus, tehát nem a szavával, hanem inkább a mozdulataival és az erejével teremt. A következő részleten is ezt fogjuk látni, ezt kérem most. Ez a nap teremtése, nézzék meg, összevont szemöldök, egy szigorú tekintet, szinte úgy rendelkezik, igazgat, parancsol, és az égi szenériában megjelennek a görög
római mitológia egyes szereplői is. Kérném a következő képet, rendkívül híres kép, de először arra szeretném felhívni a figyelmet, ami ott a jobb szélén van, az egész mitológia bejön, tehát a Bibliával egyenértékűnek tünteti fel a mitológiai stábot. A híres Ádám teremtése freskón is vegyük észre, hogy ugye óriási ereje van ennek a képnek, hatalmas technikai gazdagsága, a színeknek a visszafogottságában rejlő dinamikája, de itt is látjuk azt, hogy Isten mindössze átadja az életet, szóval nem a semmiből hozza létre Ádámot, átadja az életet. Ádám szinte ugyanarra a szintre kerül, mint az Úr a Teremtő. Talán a kinagyított részletet is kérném erről, hiszen az egyik legnagyobb találata ennek a beállításnak, a két kéznek a találkozása. Nézzék meg a baloldali, szinte lelohadt kezet, amelyben még nincs élet, és ettől az érintéstől, a jobboldali kéznek, ettől az energikus érintésétől lesz élet. Hát így keveredik itt a Bibliának a tanítása, amely valóban nagyon szépen van ezen benne, hogy Isten az élet forrása, és életet adni egyedül ő tudhat, de a mitológiák tanítása is, hogy Isten nem a semmiből, hanem csak átadva az életet, az élet szikráját hívja létre Ádámot. Menjünk tovább, és itt még az Éva teremtése, ugyanaz az Atyaisten stilizálás, tehát itt már eltűnik a képzőművészet történetében Krisztus, mint teremtő. És később látjuk, hogy ennek milyen következménye lesz. Ennek is egy kinagyítását szeretném kérni, az alvó Ádám. Sok-sok megjegyzést lehetne fűzni, nagyon, nagyon megragadó a finomság, a báj és a monumentalitás sajátos keverékei Michelangelo művei. Michelangelo lelkébe egyébként az lát bele, aki nem csak a freskóit, nem csak a szobrait csodálja, hanem aki a szonettjeit olvassa, a költészetben vallott közvetlenebbül önmagáról. Menjünk tovább, és nézzünk meg, hogy a 20. században hogy ábrázolják a teremtést. Szalai Lajos, Amerikába szakadt magyar grafikus és festő, 1965-ös teremtés sorozatából Isten megteremti az állatokat. Egymás mellett vannak a legkülönfélébb állatok, mert a Biblia szerint a teremtés hajnalán nem volt diszharmónia, az állatok nem falták fel egymást, Isten nem pusztulásra teremtett senkit sem, hanem életre. Ezt fejezi ki ez a békés együttlét és szinte az állatok felvonulása. És még egy utolsó ábrázolást is kérnék. Ernst Barlach, akinek a Mózes szobrát láthatják az Ózdi programnak az elején, Ernst Barlach ábrázolása 1921-ből, Isten megnyugvása a 7. napon. El lehet ezen a metszeten gondolkodni, Isten, aki megnyugszik a teremtés roppant műve után, de Ernst Barlach már a bűneset utánra is tekint, és azt mondja, Isten, aki visszadöbben attól, hogy az ember hogyan választott és mit hozott a földre. Ezzel zárom a képzőművészeti ábrázolások sorozatát, hogy majd a következő előadáson folytassam. Most azonban még egy negyedik pontra kérném a szíves figyelmüket. Köszönöm szépen. Kedves hallgatók, mint említettem, egy negyedik pontot is szeretnék felidézni, miután az előző pontban tehát tisztáztuk azt, hogy ki is volt a teremtés közvetlen véghezívője. A negyedik pontunk és az újabb kérdésünk pedig ez, talán a legfontosabb, és nagyon sok ember küszködik ezért a bibliai teremtés történettel, hogy miért így teremtett az Isten. Jó, hogy szóba állunk most a Bibliával, nem akarunk gyorsan ítélkezni, meg akarjuk vizsgálni a Biblián belül, hogy a Biblia maga mit mond erről a kérdésről, de miért ez a 6 plusz 1-es teremtés? Emlékezem arra, hogy amikor én legelőször álltam így emberek előtt, és ezzel a témával kezdtem Budapesten egy sorozatot, akkor így kezdtem a meglehetősen nagyszámú hallgatóságnak, azt mondtam, kérem, egy sorozat indul most, amely szeretne becsületes, tisztességes lenni. Én mindenkinek azt tudom mondani, hogy 50%, hogy van Isten, és 50%, hogy nincsen. Ez mindenkinek megfelel, mint kiinduló pont, ugye? Gondoljuk végig mind a két eshetőségnek a következményeit. Ha nincs Isten, akkor az egész 6 plusz 1 napos teremtés történet egy emberi kitalálás, mese, legenda, bárhogy nevezzük is. És ezzel a kérdéssel is intézhetjük. De
Ha szóba állunk azzal a kérdéssel, hogy létezik egy olyan Isten, akiről a Biblia beszél, akkor kezdjünk gondolkodni, és tegyünk fel kérdéseket. Például ilyeneket. Isten megteremthette volna a Földet, ha létezik. Ha létezik. Megteremthette volna a Földet egy szempillantás alatt? Én úgy gondolom, hogy igen. Mert ha létezik egy olyan lény, akit Istennek lehet nevezni, az egy szempillantás alatt mindent létrehozhatott volna. Második kérdés. Létrehívhatta volna a mi Földünket mondjuk évmilliók alatt, vagy évszázezredek, vagy évtizezredek alatt, ahogy most a tudomány mondja, hogy ennyi kellett a Föld kialakulásához? Én azt mondom, hogy igen. Mert ezt ő tudhatta, hogy miért nem egy szempillantás alatt, és miért évmilliók alatt. De most jön a harmadik kérdés, hogy a Biblia miért nem ezt a kettőt mondja. Mert a Biblia sem nem mondja azt, hogy egy pillanat alatt hívta létre az Isten a Földet, sem nem mondja azt, hogy hosszú folyamat által alakult ki a Föld, és teremtette volna Isten a Földet, pedig ha az egyiket mondaná, ha a másikat, ugyanúgy érthető lenne, nem? A régi ember is megértette volna ezt egy szempillantással, vagy hosszú folyamat által. De a Biblia miért mondja azt, hogy Isten 6 konkrét napon át teremtett, és a 7. napon megnyugodott? Kedves hallgatók, a legfontosabb visszahivatkozást írtam ide a táblára. Itt is teletölthettem volna a táblát, meg sok táblát még visszahivatkozással. De a Bibliának az egyik legközéppontibb részét, a 10 parancsolatot írtam a táblára. Tudnék, a 10 parancsolat Mózes 2. könyve 20. fejezetében, a 4. parancsolatban szó szerint visszahivatkozik a teremtés történetre, amikor a 4. parancsolatban ezt mondja. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap a te uradnak, Istenednek szombatja, azon a napon semmit se tégy, se magad, se feleséged, se lányod, se szolgáló lányod, se senki, aki a te kapuidon belül van. Mert, és most jön a megokolás, mert 6 napon át teremtette Isten az eget és a földet, és folytatódik tovább ez a parancsolat. Tehát mi következik ebből az összefüggésből? Az következik, hogy Isten teremthetett volna egy pillanat alatt, teremthetett volna évmilliók alatt, de Isten azért teremtett pontosan úgy, ahogy azt a Biblia elmondja, mert Isten mintát, példát akart adni az ember számára, hogy milyen legyen az emberi élet. Hogy az emberi életnek egy alapvető jellegzetességét ragadja meg a teremtés történet, hogy az emberi életben, kérem szépen, az a legalapvetőbb, hogy az idővel mi hogy bánunk. Ugye szoktuk mondani, hogy az idő pénz, meg az idő mennyire fontos, de a mi egész erkölcsi felfogásunk nem veszi komolyan az időt. Pedig ez egy alapvető dolog, hogy az ember az időt hogyan hasznosítja, hogyan használja fel. És Isten úgy adott az ember számára törvényt az idő felhasználására, hogy saját maga cselekedetével pecsételte meg ezt a törvényt. Azt mondva az embernek, hogy ember munkára, tevékenységre vagy teremtve. 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat. Nagyon szép ez a kis minden ott. Az ember minden egyes tevékenységében legyen becsületes, tisztességes, kitartó. Erről majd nagyon részletesen szeretnék beszélni az évvégi utolsó előadásunkon, hogy mit is jelent a munka etika a Biblia szerint, ami Magyarországon nincs nagyon. És a világ kevés országában is nagyon kevés emberről lehet elmondani, hogy ez az ember egy megbízható ember, ez egy becsületes ember, mert amihez hozzáfog, az véghez is viszi. Amit megcsinál, az meg van csinálva. Ugye ettől szenvedünk, hogy mindenki csinál valamit, de nem azt, amit kellene, vagy nincs befejezve, vagy nem arra a célra van, és kiderül, hogy rossz, ócska, használhatatlan. Ugye erről majd részletesen fogok beszélni az utolsó előadáson. 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, de az életed 1/7 részét teljes pihenésre használ. Teljes pihenésre. A Bibliának ezt a tanítását szintén részletezem. A Biblia elmondja, hogy egy teljes napot szálljon erre az ember. Mert mi emberek nem igás barmok vagyunk, vagy nem egy taposó malomban, őrlődő lovak, hogy éjjel-nappal dolgozzunk. Mi nekünk embereknek szükségünk van a visszatekintésre, a szembesítésre, az eredményeknek a
hát értékelésére, és szükségünk van az előretekintésre, a tervezésre, és ezt csak nyugalomban lehet megcsinálni. Ez úgy nem lehet, hogy éjjel-nappal lótunk, futunk, dolgozunk, ha ezt megszereztük, akkor a másikért. Szóval ezt az egyszerű dolgot az Istennek így kellett az ember számára megpecsételni, hogy én az Isten is így tettem, amikor a te földedet létrehoztam. Ez egy törvény a számodra. Hadd mondjam el önöknek, hogy szidjuk a mai világot, hogy egy törtető, rohanó, izgatott világban élünk, de aki foglalkozott történelemtudománnyal, irodalomtörténettel, mint hogy én is próbáltam a múltba visszatekinteni, én azt láttam a kutatásaim során, hogy az ember a saját maga eszéből soha nem biztosította a maga számára a hetedik napi nyugalmat. Soha. Nézzék meg az egyiptomi történelmet, ugye 10 napos beosztást csináltak. Nézzék meg a görög történelmet, voltak ünnepnapok, de csak a rabszolgatartóknak, meg a kiváltságos emberek, meg a rabszolga az minden nap fogta a gáján a rudat, hogy evezzen. És a római történelem, és mehetünk tovább egészen a középkoron át a mai világig ezt az egyszerű dolgot, hogy ez egy törvény, hogy az emberi élet időbeosztása, a munka és a pihenés ritmusa milyen legyen, ezt az ember soha önmaga számára nem biztosította, a mai nap se biztosítja. És a Biblia azt mondja, hogy ez az emberi életnek legalapvetőbb kategóriája, és aki ezt nem tiszteli, az a valóságban Isten sem tiszteli. Mondhatja az ember magáról, hogy ő vallásos vagy istenhívő, de gyakorlatilag semmi különbség nincs egy ateista ember meg egy vallásos ember között, hogyha ilyen alapvető törvényszerűségeket nem tisztel egy magát vallásosnak tekintő ember. Mert az egész Bibliának egyik középponti tanítása az, hogy az életet törvények vezérlik. Én megfogom ezt a dobozt és leejtem. Ez itt a Földön a gravitáció nehézkedési erő törvénye szerint csak erre esik, igaz? Mit gondolnának rólam, hogyha arról tartanék előadást, hogyha ezt elengedem, majd fölfelé fog esni, ugye? Hibban bolondnak tartanának, ha ilyenről beszélnék. Na de nem csak a fizikai életben vannak törvényszerűségek, 2×2=4 törvényszerűségek. Az erkölcsi életben ugyanilyen törvényszerűségek vannak. Hát ha valaki állandóan törtet, lohol, nem engedi meg magának a pihenést, fizikailag, lelkileg, szellemileg nem töltekezik fel, az az ember elhasználódik. Annak az embernek magának se lesz boldog élete, és más emberek számára se tud boldogságot nyújtani. Ez a teremtés történetnek a negyedik, most röviden negyedik, de az egyik legfontosabb tanítása. És ez az, amire az embernek nagyon oda kell figyelnie. Mert az a vita, hogy most az Isten hogy teremtett és hogy nem teremtett, akadémikus vita. Erről a Biblia azt mondja, ott voltál? Jobb könyve. Ott voltál? Ki volt ott közülünk? Fölteszi a kérdést a Biblia, hogy hát ha te olyan okos vagy ember, és ha te azt mondod, hogy racionalista vagy, hát egy racionalista annak hisz, amit lát, tapasztal, mér, elemez, ott volt valaki? Jobbot szólítja meg az Isten, hogy ott voltál, amikor a világnak alapot vetettem? Szólj és taníts engem! Isten azt mondja, hogy igen, ez volt a teremtés. 6+1 nap. Ez nem költészet, ez nem mitológia, ez nem jelkép. Ez valóságos dolog, mert az emberi életnek egy alaptörvényét vonta meg az Isten, a munka és a pihenés, a tevékenység és felüdülés, testi-lelki felüdülésnek a harmóniáját. Ez a harmonikus, igazi emberi élet. És ezzel az előadás befejezéséhez érkezve minden előadás nyitott előadás lesz, hiszen a következő téma, mint egy láncszem illeszkedik majd az előzőbe. Ismét egy zeneművel szeretném bezárni az előadást. Haydn-nak a Teremtés című oratóriumából egy nagyon szép kórusrészet, amely a teremtésen és a teremtett világon, annak szépségén örvendezik. Ilyen volt a Föld, amikor Isten létrehozta. Igen jó. A következő alkalomra, akik szívesen járnak el ezekre az előadásokra, nem csak a művészetért, hanem a közös együtt gondolkodásért, nagyon szeretném kérni őket, hogy az első 2 fejezet után olvassák el a 3. fejezetet. Ugye az egész 2 lap. Nem nagy mennyiség. A 3. fejezetet fogjuk a következő előadáson elemezni. Tudnék, milyen kérdés tolakszik fel most belőlünk, ha mindez ilyen szép volt, ha minden tökéletes volt,
akkor hogyan jelent itt meg a rossz? Akkor miért van annyi kín, fájdalom, betegség, gyűlölködés, háború, és legfőképp miért van a halál, ha Isten mindent az életre hívott elő?

Kedves gyülekezet és mindenek előtt, kedves gyerekek, hozzátok szeretnék szólni az Isten tisztelet legelején a gyermek prédikációban. Van a Bibliában egy mondat, ami azért különleges mondat, mert ezt a mondatot a gyerekek is szokták használni a hétköznapi életükben, akár játszás közben, akár feladataik közben, óvodai vagy iskolai feladataik végzése közben. Így szoktuk ezt mondani, nem tudom, ismeritek ezt a mondatot, hogy én ezt nem akarom. Szoktátok ezt mondani? Anya megkér valamire, és esetleg az embernek nincs kedve hozzá, a gyermeknek. Előfordult már veletek, hogy azt mondtátok, hogy nem akarom? Nem akarom, nincs kedvem, nem esik jól. De főleg ezt a mondatot így, hogy nem akarom. Jézustól is olvastuk egyszer ezt a mondatot, hogy ezt mondta a mennyei atyának. De képzeljétek el, hogy a mondat nem ért itt véget. Mert valamit ő nagyon nem szeretett volna megtenni. Valami neki nagyon lehetetlennek, nagyon fájdalmasnak tűnt. És amikor ezt őszintén imában elmondta a mennyei atyának, akkor elmondta, hogy ő azt nem szeretné, ő azt nem akarja, de hozzátette azt, hogy de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ti le tudjátok győzni a magatok nem akaromját, gyerekek? Volt már olyan, hogy valamit nem akartatok, amire kértek benneteket, aztán mégis sikerült? Igen? Tehát valamiben engedelmeskedni, ami nem ízlik, tessék. Ugyanezt történt veled is. Tehát előfordult már veletek, mint ahogy azzal a kisfiúval is, akiről szeretnék egy történetet elmondani. Játszott az udvaron,

meg ez nagyon elfoglalt volt a játékkal. Nagyon beleélte már magát. Föl se nézett, csak visszaszólt, hogy nem akarom. Anya újra szólt neki, gyere már, légy szíves, nem bírok egyedül ezekkel a csomagokkal. Nem hallottad, hogy nem akarom? Visszaszólt a kisfiú. Milyen ez a fületeknek, hogy visszaszól egy kisgyerek a apujának vagy anyujának, hogy nem hallottam, hogy nem hallottad, hogy nem akarom. Nem valami kedves, nem? Képzeljétek el, azért szép ez a történet, mert ez a szülő, ez nem sértődött meg ezen. Nagyon szerette a kisfiát, ezért már tudta is, hogy mit fog tenni. Szépen bevitte a csomagokat, és egész nap kedvesen, barátsággal, szeretettel végezte az otthoni feladatait. Este felé vacsora tájában a kisfiú tudta, hogy most már jön a vacsora, és érezte is, hogy éhes, kiment a konyhához, és konyhába is leült az asztalhoz, és ott várt, ücsörgött. Egyre éhesebb volt. Néha ránézett anyukájára, de anyu kedvesen visszamosolygott, és mosogatott tovább, és csinálta a konyhai munkákat. Egy idő után már a kisfiú fészkelődött a széken, aztán nem bírta ki, és azt mondta, hogy mikor vacsorázunk már. És képzeljétek el, az édesanyja oda ment ez a kisfiúhoz, aranyosan megsimogatta az arcát, megcirogatta a haját, és azt mondta, hogy én ma úgy döntöttem, hogy nem akarok vacsorát készíteni. A kisfiú teljesen elkomorodott. Hát ő még ilyet nem hallott. Hát egy anyának hát az lenne a dolga, hogy vacsorát készítsen, nem? Úgy hirtelen nem is tudott mit mondani, de édesanyja annyit mondott, hogy megsimogatta még egyszer az arcát, de nagyon szeretlek. És visszament, és tovább tetvett a konyhapultnál. A kisfiú nem akarta elhinni, hogy van ilyen. Ott ült tovább, és várt. Anyukája egy 10 perc múlva újra hátrafordult, és azt mondta, hogy ugyanolyan kedvesen, ugyanolyan szeretettel, és úgy döntöttem, hogy holnap reggel nem akarom neked kikészíteni a ruhádat, az oviba, iskolába, nem akarok neked uzsonnát csomagolni, és inkább még pihenek én is az ágyban, mert nem akarok felkelni. A kisfiú nagyon elkezdte elszégyelni magát. Eszébe jutott neki ez a nem akarom mondat, ugye? Eszébe jutott. De az édesanyja ugyanolyan kedves volt vele, mint szokott. Ugyanolyan szeretettel, ugyanolyan mosolyal, csak nem akarom. És megértette azt, hogy milyen az, amikor ő azt mondja, hogy úgy szeretlek, anyuci, apuci, de ezt most nem akarom. Megértette ez a kisfiú, kislány azt, hogy mennyire fontos, hogy megtanuljuk a legnehezebb dolgot az életben, gyerekek, a saját nem akaromunkat legyőzni. És helyette kimondani, hogy nem akarom, de azért is megteszem. Azért is segítek, azért is szorgalmas leszek, azért is jóságos leszek, azért is arra figyelek, hogy mi a másiknak a jó, és nem azt, hogy én mit nem akarok. Még egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak el nektek a nem akarommal kapcsolatban. Most még hány évesek vagytok? Ki mennyi? Jó, újakkal látom. 2 és 10 között vagyunk. Gyerekek, figyeljetek, mert ez nagyon fontos. 2 és 10 éves kor között a nem akaromot még sokkal könnyebb legyőzni, mint 10 és 20 éves között, 20 és 40 év között, vagy 40 és 100 év között. Most még sokkal egyszerűbb. Tehát ahogyan Jézus is tette, figyeltek gyerekek, amikor ott volt a szívében, hogy nem akarom, akkor nem fejezte be itt a mondatot, hanem azt mondta, akkor láss hozzá, hanem azt mondta, hogy de ne az én akaratom legyen meg mennyei atyám, hanem a tied. Na ez a győzelem. Legyőzni a lustaságot, a kedvetlenséget, legyőzni azt, ami nem akarom ott mondat akkor, amikor valakinek segítségre van szüksége. Gyerekek, kívánom, hogy ezt a leckét vigyétek el magatokkal,
és vegyétek fel a harcot.

0: a nem akarommal, és ha nehéz, akkor, mint Jézus, imádkozzatok, hogy segítsen győzni nektek, jó? Úgy legyen. Amen. Kedves gyülekezet, nyissuk ki a Bibliánkat. Lukács evangéliuma 23. fejezeténél. És olvassuk az alapigénket. A 23. fejezet 36. versétől a 43. versig. Így szól Isten igéje. Csúfolták pedig őt a vitézek is, odajárulva és ecettel kínálva őt, és ezt mondván néki: ha te vagy a zsidóknak ama királya, szabadíts meg magadat. Volt pedig egy felirat is fölébe írva, görög, római és zsidó betűkkel: ez a zsidóknak ama királya. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta őt, mondván: ha te vagy a Krisztus, szabadíts meg magadat, minket is. Felelve pedig a másik megdorgálta őt, mondván: az Isten sem féledéte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. És mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük. Ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondta néki Jézus: bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Volt pedig mintegy 6 óra, és sötétség lett az egész tartományban mind 9 óráig. Egy nagyon szép történet, és egy nagyon bátorító történet Jézus Krisztus kereszt szenvedéséből és az ő utolsó óráiból, amit a kivégzése, megcsúfoltatása és megkínosztatása idején töltött itt közöttünk. Olyan ritka emberi értékeket mutat nekünk ő Isten fiaként, de meggyalázva és megszégyenítve, amik nem csak példák a mi számunkra, de ezeknek a megélése által megtapasztalhatjuk azt, hogy mit jelent az élet legnagyobb nyomorúságaiban, vagy legnagyobb próbáiban is békességgel és győzelemmel helytállni. Jézus Krisztus életének, és különösen a kereszthalálának egyébként is megvan az a egészen kiváltságos szerepe a mi személyes életünkben és a hitéletünkben is, hogy olyan közel vigyen minket az Isten lényéhez, az Isten jelleméhez, amilyen közel csak lehet. Hiszen az Isten jellemét soha nem lehet olyan tisztán és olyan szépen szemlélni, mint Krisztus kereszten töltött óráinál, vagy ahogyan a szenvedéseit viselte a keresztre feszítése előtt. Azért is különleges ez a történet, mert valljuk be őszintén, hogy ha csak annyit tudnánk, hogy voltak latrok, akiket megfeszítettek Jézussal együtt, akkor arra gondolnánk, hogy biztos megérdemelték ezek az emberek, biztos sok rosszat tettek, hogy ilyen kegyetlen, a legkegyetlenebb büntetést kellett elszenvedniük. És nyilván ezeknek az embereknek már nem volt esélyük arra, hogy az Istenhez odaforduljanak. De amikor erre gondolunk és fellapozzuk Lukács evangéliumának ezt a történetét, akkor az ember csodálkozik és ámul, és elgondolkodik azon, hogy mire képes a kereszt. Mire képes Krisztus szemlélése által az az ember, aki lehet, hogy életének egy nagy részét rossz irányba tette meg, és rossz döntéseket hozott. Az elsődleges tanulságaként ennek a történetnek, tehát szeretném, hogyha azt kiemelnénk, hogy nincsen olyan elrontott élet, és nincsenek olyan rossz döntések, amiket az Isten segítségével ne lehetne meggyógyítani és helyreállítani. Enélkül a gondolat nélkül nagyon sok ember fáradt már bele, hozott végletes rossz döntéseket az életbe. És én azt kívánom, hogy az életünkben bármilyen események és bármilyen történések is jönnek még, legyünk az a lator, amelyik meglátta Krisztust a kereszten, és újra kinyílt előtte a menny ajtaja, jelképesen mondva, és azt érezte, hogy van esélye, hogy van esélye. Ennek az esélynek a hiánya egy nagyon rossz érzés az ember életében. Nagyon rossz érzés, amikor életünk bármelyik szakaszában és bármelyik területén az életünknek azt érezzük, azt gondoljuk, hogy bizonyos dolgok nekünk nem nyitottak. Lehet, hogy a jelen élethelyzeteinkben is vannak olyan zárt ajtók, amikre nézve reménytelenek vagyunk, és amikre nézve azt mondjuk, hogy mit meg nem adnánk azért, hogy az Isten szabadulást és győzelmet hozzon azon a területen, lehetőleg minél hamarabb. Nagyon szép az, ahogyan az Isten rendezi ezeket az ügyeket az életünkben, és azt mondja, hogy a szabadulást és a győzelmet a maga idejében, ahogy a legjobb, meg fogom neked adni, de addig is rejtőzz el bennem. És ez a lator elrejtőzött Krisztusban. És az ő utolsó óráit Krisztusban töltötte. De szeretném, hogyha feltennénk az igének ezt a kérdést, hogy hogyan lehetséges, hogy elrejtőzzünk Krisztusban. Hogyan lehetséges, hogy egy ilyen ember, aki lehet, hogy maga is az életében számtalanszor megtapasztalta a nem akaromot, meg a rosszat akaromot, és ezzel végigélte az egész életét, és ott volt egy nagy vágy a szívében, hogy tiszta legyen, de nem sikerült neki emberi szempontból nézve. Lehetünk ilyenek mi is. Emberi szempontból nézve, tehát itt tartott ez a lator, de találkozott Krisztussal, és meggyógyult az ő gondolkodása, és meggyógyult az ő élete. Ez az, amitől igazán örömhír a kereszt. Ez az, ami számunkra is ezt az üzenetet, a szabadulást, a bármikor szabadítani tudó Isten képét állítja elénk. De mi volt ennek az alapja ennek a szabadulásnak a lator életében? Mi volt ennek a győzelemnek az alapja? Talán jelenleg olyan jellegű fizikai vagy lelki megpróbáltatásban nem vagyunk, mint a lator. De lehet, hogy mégis annyira rossz helyzetben, vagy lelki állapotban, vagy érzelmekben vagyunk néha. Mégis olyan egyszerű, hogyha megnézzük ennek a bibliai tanításnak az üzenetét, mert gyakorlatilag a lator mit tett azért, mit döntött azért, hogy ő gyógyuljon és szabaduljon. Szeretném, hogyha megpróbálnánk ezt röviden, egyszerűen megfogalmazni. Mi volt a lator útja? Mit jegyez fel a történet? Mi volt a lator útja? Hogy próbáljuk meg ezt a legrövidebben megfogalmazni? Legegyszerűbben. Mit tett a lator a kereszten? Tessék. Tessék? Igen. Magába szállt. Mi segítette őt a magába szállásban? Eldöntöm, hogy magamba szállok, és számba veszem a bűneimet. Elkészítem a listát, aztán feleségem átolvassa, és azt mondja, hogy a 20 legfontosabbat hagytad ki belőle. Mi volt ennek a magába szállásnak az igazi alapja a lator részéről? Még egyszer? Szemlélte Jézust. Szemlélte Jézust. És ez a kettő csodálatosan összekapcsolódott. A lator nem azért került a keresztre, mert ő magába akar szállni. A lator az életének a gyümölcseként ott volt a kereszten. De a megváltás tervében mindennek jelentősége van, és mindennek célja van, amennyiben az Isten cselekvésére, az Isten működésére az emberben nyitottság van. És a latorban úgy tűnik meg volt a nyitottság. Szemlélte Krisztust. Mit láthatott ez egyik kereszten függő, a lator, egy másik kereszten függőről, Krisztusról? Mit láthatott? Mi volt neki feltűnő? Újra és újra nekünk is el kell gondolkodnunk, és le kell lassulnunk, és el kell időznünk, hogy szemléljük Krisztust. Hogy szemléljük a kereszten függő Krisztust. Nem fizikai értelemben, nem valami misztikus, valami spirituális tanítást akarok én itt most mondani. Egyszerűen félre kell tenni azokat az elfoglaltságokat, amik elveszik az időnket attól, hogy elcsöndesedjünk, hogy bemenjünk a belső szobánkba, magunk elé állítsuk az igét, és feltegyük a kérdést, hogy mit látott ez a lator Krisztuson? Kicsoda nekem Krisztus? Kicsoda nekem Krisztus? Vigyük el ezt a kérdést magunkkal. Kicsoda nekem Krisztus? De tegyünk hozzá egy másik kérdést, és én ki vagyok Krisztusnak? Kicsoda nekem Krisztus, és én ki vagyok Krisztusnak? A lator még talán nem ezzel a gondolattal kezdte a gondolkodását, de valami nagyon feltűnt neki. Mi volt Krisztusban a legfeltűnőbb, ahogy ott volt megfeszítve? mérhetetlen megalázottság, fizikai meggyötörtség. Mi volt Jézusban mégis a legfeltűnőbb? Ugye előtte olvassuk, ami itt hangzik is, hogy az ige szakaszban azt láthatjuk, hogy Jézus hogyan viszonyul ehhez az élethelyzethez, és mivel ez az élethelyzet nem magától jött létre, azokhoz az emberekhez, akik ezt vele megtették, akik ezt előidézték. És miközben ugye a latrok káromkodtak és szitkozódtak, mint mindannyian tesszük a hétköznapi életünkben a körülményeink miatt, amikor nem Krisztusban vagyunk, ő elkezdte azt figyelni, hogy ez az ember miért tud így keresztre feszített lenni. Ez nem egy hagyományos, nem egy normális viselkedés egy keresztre feszített részéről. És azt tűnt fel neki, hogy nem a fáradtságtól nem tud szólni, nem a kimerültségtől van neki egy eltikkadt békéje, hanem hogy ez az ember könyörülettel, szeretettel és szelídséggel tekint le és imádkozik a lent álló feladatukat végző, kegyetlen, indulatos emberekért. Ha behelyettesítjük a legutóbbi konfliktus helyzetünket az elmúlt hetünkben, amikor emberek igaztalanul viselkedtek, és ez minket valahogyan érintett, akkor megértjük azt, hogy miért mondja azt az ige, hogy Krisztus szemlélnünk kell, és gondolkodni kell arról, hogy ő hogyan cselekszik. Nem tudom, biztos ti is tapasztaljátok, hogy az igazságtalanság és az igaztalanság alapvetően felháborítja az embert, kivéve, ha ő követi el. Biztos ti is tapasztaljátok a magatok életében, hogy az ember harcolni akar valami rajta kívülálló jó és igaz dologért, és eközben már idővel a harc fölébe kerekedik magának az értéknek, amit maga elé tűzött, hogy azért akar harcolni. Jézus Krisztus, amikor eljött erre a földre, akkor egyetlen egy célja volt, az, hogy egy az igazságot és a kinyilatkoztatást, mondjuk így mai szóval, hogy a Bibliát nagyon jól ismerő vallásos népnek, a világ megváltásáért jött el, de hogy pont ide született ennek, ez egy nagyon fontos célja volt, hogy a zsidóság közé. Az elmúlt 2000 évben Istennel számos tapasztalatot szerzett népnek megmutassa azt, hogy gyermekeim, ez kevés. Kevés a vöröstengeri átkelés, kevés az állj meg nap az ajalom völgyében, kevés az összes csoda, kevés az, hogy hány napot volt az Isten dicsősége a Sekina a szentek szentje fölött, mindez kevés. 2000 évre azt mondta Jézus, hogy mindez kevés, hogyha azt nem értitek, hogy az ember mitől válik jellemes Isten képülényé. Mindez kevés. Szerintem ez a zsidóságnak, az akkor ért farizeusoknak és írástudónak nagyon megalázó lehetett. Az, hogy Jézus ezt az egész hatalmas hagyományt, ezt a kinyilatkoztatás kincset, hát itt vannak a proféták sírjai, hát minket szabadították ki Egyiptomból, hát csodálatos módon sorba vehetnénk az emlékoszlopokat. Krisztus pedig azt mondta, és eljött, és azt mondta, és azt mutatta, hogy a jellemen kívül, az isteni jellemen kívül Isten a szeretet. A legtökéletesebb, az igazság és az irgalom értelmében és a jellemen kívül semmi más nem elegendő az Isten számára. Ezt pedig nem a magunk erejéből kell elérni, hanem mit kell tenni? Amit a lator tett. Szemlélni Krisztust. Voltak ott is olyan tanítványok, Péterrel az élen, bár konkrétan csak őt tudjuk megnevezni, akik harcolni akartak Krisztusért, ugye? Harcolni akarta Krisztusért. Még kardjuk is volt. De az emberi harc Krisztusért jellem nélkül felesleges. Olyan szép, ahogyan ugyanakkor azt látjuk, hogy Pétert visszatudta magához vezetni Krisztus. Visszatudta nyerni. A harcoló ember nagyon jó szándékú, nagyon őszinte, nagyon elkötelezett ember az Isten oldalán. Csak még azt nem érti, hogy működnek az Isten dolgai, az Isten cselekvése. Ezért Jézus értékelte Pétert, de azt mondta majd idővel megtérvén, óriási szükség lesz erre a lendületre, hűségre és eltökéltségre. Jézus Krisztus viszont azt láthatjuk, hogy ott volt a kereszten, már nem prédikált. Nem prédikált, egyszavas imákat, illetve egymondatos imákat mondott, igaz, volt benne egyszavas is. Röviden nyilatkozott meg, egyszerűen csak egy kereszten egy kivérző jellem ott volt, és aki azt szemlélte, akár a római százados, akár a lator, ha megvolt benne a nyitottság, és az, hogy nem vagyok elégedett magammal, nem igaz, hogy ennyi az életem, nem igaz, hogy erre vagyok csak képes, akkor bele tudott kapaszkodni. Meg tudta ragadni, mert annyira tiszta volt, annyira egyértelmű volt, annyira egyszerű volt az az igazság, ami ott volt a kereszten. És tovább lépve ebből a gondolatból, én azt gondolom, hogy ez az egyszerűséghez újra és újra vissza kell találnunk, hogy Krisztusban gyökerezzen a mi kereszténységünk, Krisztusban gyökerezzen a mi hivatásunk, küldetésünk, a hármas angyali üzenet hirdetése, hogy Krisztusban gyökerezzen a mi életünk, a mi tetteink, szolgálatunk és beszédünk, hogy valóban áldás lehessen rajta, mert a Krisztusban gyökerező hívő élet az jellemes élet. És ez semmelyikünknek nincsen. Ez semmelyikünknek nincsen. Erről felelősség beszélni és prédikálni is. Mert bármelyikünk beszél erről, ugyanolyan rosszak az esélyeink a magunk erejéből. Egyedül az különböztethet meg bennünket egyes életszakaszainkban önmagunktól, hogy ne egymással hasonlítgassam magunkat, hogy mennyi időt szánunk arra, hogy Krisztus, szeretnélek jobban ismerni és jobban érteni téged. Szeretnélek. Szeretnélek. És amikor ezzel kapcsolatban olvassuk az igét, akkor én az Isten jelleméből és Krisztus cselekvő, önfeláldozó szeretetéből csak két gondolatot szeretnék kiemelni. Két ige hívta fel erre a figyelmemet, az egyik a Galata levél második fejezetének a 20. verse, aminek most nem mint igének van jelentősége, hanem az ige szakasz végén van az a kifejezés, hogy aki szeretett engem, Jézus Krisztus, és önmagát adta értem. A másik Ézsaiás könyve 53. fejezetében, amikor arról olvasunk, hogy a Mesiás miattunk mit szenvedett, és hogyan kellett neki elhordoznia mindezt a kereszten, és az egész életében tulajdonképpen szenvedett. Ő addig is szenvedett tőlünk, ameddig egyszerűen csak köztünk élt. Az már csak az ő dicsőségét és jellem tisztaságát emelte ki még jobban, hogy mi emberek még ráadásul keresztre is feszítettük, mert ettől ő csak még szebb lett. Ezt a két gondolatot engedjétek meg, hogy röviden számba vegyem, mit jelent az Istennek az értem szeretete, és mit jelent az Istennek a miattam szeretete. Az Isten szeretetéről gondolkodni, az a gondolkodásnak egy olyan témája, ami annyira végtelen és annyira kimeríthetetlen, hogy lehet, hogy a Biblia igazságokat egy idő után felsorakoztatjuk magunk előtt kötetekben, pontokban, dogmákban, de hála Istennek az Isten szerelme és szeretete az kimeríthetetlen. Éppen ez a bőség okozza azt, hogy az ember, aki közben ismerkedik az igazságnak a tételeivel, mégsem bízhatja el magát soha, mert nem mondhatja azt soha, hogy én már sokat tudok az igazságról, vagy én már ismerem a tiszta igazságot, mert az Isten közben azt mondja, hogy rendben gyermekem, csak közben nézzé tükörbe, és a jellem is haladjon. Azt kérem, a jellem is haladjon. Krisztust is szemléld. Ne önmagában használd ezt a könyvet, mint a világvallások egyedüli komplex kinyilatkoztatását, írásos dokumentumát, hogy aztán mindent kiolvassál belőle, csak még mindig a tükör elé nem merj odaállni, hogy Krisztus szemléld és belenézzél, hanem miközben gyarapodsz az ismeretben, újra és újra állj oda a kereszthez, ahol neked ott kéne fent lenned, és amikor azt látod, hogy nincs igazság, mert Krisztus van ott helyetted, akkor újra és újra könyörögj azért, hogy bárcsak ne felszínes ismereteid legyenek a megváltásról és Krisztus áldozatáról. Mit jelent az értem szeretet? Mit jelent az értem szeretet? Az életben nagyon ritkán tapasztaljuk meg azt, hogy valaki ilyen értem szeretettel szeret bennünket. Azaz, értem bármit képes megtenni. Értem bármilyen önfeláldozásra képes. Milyen szeretet lenne a szívünkben, hogyha találkoznánk valakivel, aki az életét is odaadja értünk az életben, nem? Csak egy egyszerű példát engedjetek meg. Egy hosszabb külföldi tartózkodásnál egy önkéntessel találkoztam egy utcán járva, aki egy kis kártyát adott nekem, és azt kérte, hogy ha továbbiakban autóval közlekedek, ezt mindig tegyem ki a szélvédőre, és ezzel nagyon-nagyon sok embernek segíthetek. Ez egy donorkártya volt, ami arról szólt, hogy halálos baleset esetén, hogyha időben kiér a egészségügyi személyzet, akkor számtalan életet lehet megmenteni a szerveimből. És ugye szokás szerint ugye ki is lehet oda tenni, és ugye az ember elgondolkodik ezen, hogy hát igen, végül is szép lenne valami jót tenni már ezért a világért, nem? Elgondolkodtam azon, gyülekezetben fel is tettem vidéken egy kérdést, talán itt is felmerem tenni, hogy testvéreim, ez az értem szeretet, ez mit jelent a mi életünkben? Értjük mi ezt igazán? Mit jelent az Isten részéről? Mondjuk, hogyha ezt a szokásos kérdést feltesszük, hogy a lakóhelyeden a számodra legnehezebben elviselhető ember, jó, megvan, ki ő? Ennek az embernek mondjuk egy súlyos betegsége van belső szervével, mondjuk a veséjének a pótlására lenne szükség. Páros szerv, úgyhogy te is szóba jöhetsz, hogy segíts. Ez az ember rengeteg rosszat tett neked az életben, de most te tudnál neki segíteni. Mit jelent ez az értem szeretet? Mit jelent ez a másikért szeretet, nem? Odaadnád? Ugye az ember úgy van vele, hogy talán a gyerekéért vagy az unokájáért még tenne valamit, nem? De hogy a saját életét így rövidítse meg, vagy a komfortját az életének így csorbítsa meg, hát azért ezt ki kell érdemelni, nem? Krisztus a kereszten mit mérlegelt? Mit mérlegelt? Nyilván, hogyha valaki velünk megtenni, akkor nagyon hálásak lennénk, és ha életben maradnánk a műtét után, akkor egész életünkben valahogy igyekeznénk kifejezni az ő irányába ezt a hálát. De szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy tegyük fel, hogy hitben meghoztátok a döntést, meghoztuk, hogy segítünk, valamelyiket odaadjuk, és vállaljuk az ezzel járó következményeket. A másikért, mert fontos, mert Krisztus ezt tanította nekem. És találkozunk a felépülés után ezzel az emberrel. És ugyanolyan csúnyán viselkedik velünk, mint azelőtt. Mit éreznénk? Mit gondolnánk? Elhiszem, hogy mindannyiunk életében vannak nehezen szerethető emberek. Lesznek is még. Ők az Isten smirgli papírjai. Hogy jellemünk legyen. Hogy amikor valakit nehéz szeretni azért, amit bármilyen területen tesz, emberek ellen, vagy Isten ügye ellen, akkor arra gondoljunk, felnézzünk a kereszten, és legyünk latrok a jobb fajtából, amelyik belekapaszkodik a látványba, és azt mondja, hogy igen, szelídnek lenni, igen, türelmesnek lenni, igen, megtanulni azt, hogy mit jelent ez az értem szeretet. Valljuk be őszintén, testvérem, hogy mi erre teljesen képtelenek vagyunk, nem? A mi szeretetünk olyan mértékig korrupt és olyan mértékig önző, ugyanakkor olyan, mint a korabeli vallásos néppé, hogy eszmékért, küldetésért, hivatásért harcra is kész. Ők voltak a farizeusok, ők voltak a szaduceusok, ők voltak a zelóták. Mindazok, akik nem szemlélték Krisztust. Ha szemléljük Krisztust, akkor lehet, hogy vannak képleteink, hogy hogyan kell helytállnunk, hogyan kell viselkednünk. De azokat letesszük az Isten elé, és próbáljuk azt elvenni, hogy de te mit kezdenél ezzel a helyzettel? És ez küszködés, és ez kínlódás. De nincsen más remény számunkra a gyógyulás útján. Nincsen. Nincsen. Nézzétek meg, hogy Jézus milyen szépet beszélget ezzel a latorral, aki egyszerűen nézi Jézus szeretetét, szemléli, és egy idő után megfeddi a társát, nem? Azt mondja, hogy te elégedetlen vagy a sorsoddal, te szidalmazod őt, mert úgy érzed, hogy pórul jártál az életben, közben csak a magad életének a gyümölcseit ízlelgeted most, aratod, utolsó óráidat éled. Gondolkodj el azon, hogy ez az ember itt van, és velünk együtt fog meghalni, és hogy viselkedik. Pedig az már látható, hogy ő semmi rosszat nem tett. Az kiderül a viselkedéséből. Harcolni csak az harcol a másik emberrel, az embertársával, akinek az Istennel nincsen rendezett kapcsolata. Az, hogy ez az ember nem harcol, ez valami olyan jellemről tesz tanúbizonyságot, amire vágyódok. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. Azért ez egy döbbenetes hitrajutás, nem? Hallja káromkodás szinten, hogy ez az ember Isten fia, és azt mondja, hogy lehet, hogy ezt ők káromkodva mondják, de köszönöm ezt a prédikációt, mert én viszont látom, hogy ez az Isten fia. Azért a Szentléleknek egy különleges munkája, hogy a káromlásból fordítja le magának az evangéliumot, nem? Azt mondja, hogy akármit mondhattok erre az emberre, de én is szeretnék ilyen békével élni. Ebben a hátralévő órában is szeretnék ilyen békével élni. Én szeretnék ilyen szeliden élni, én szeretnék ilyen szeretettel élni. És aki már érezte magát latornak, az fogja szemlélni Krisztust, mert azt mondja, hogy igen, én szeretnék ilyen lenni. És ilyen értelemben nagyon jó, hogyha az ember napról napra latornak érzi magát. Hogy Pál apostol meg a többiek is arról tettek bizonyságot, hogy nélküled aztán tényleg semmit nem ér az életünk. Semmit nem ér. De amikor napról napra megérjük a magunk Isten nélküli nyomorúságát, akkor olyan jó, hogy mindig megélhetjük és megtapasztalhatjuk azt is, hogy aki viszont így Krisztusra tekint és Krisztus szemléli, annak Krisztus választott, bizony mondom néked ma, velem leszel. El tudjátok képzelni, hogy ennek a halálra ítéltnek az élete utolsó óráit töltve milyen hatalmas ígéret volt? Milyen hatalmas ígéret volt, nem? Nem lehet földi dolgokhoz hasonlítani ez, amikor nagy nehezen mégis kijöttünk egy bajból, nem? Nem lehet ezzel összehasonlítani azt, hogy ez az ember úgy érezte, hogy ahhoz képest, hogy egy teljesen tragikus életet élt, most nyílt ki neki az Isten országa. Tiszta szeretetet kap valakitől, aki itt van mellette megfeszítve. Látja benne a példát, kapja tőle a szeretetet, és egy ígéretet kap arra nézve, arra válaszul. Arra a vágyakozásra válaszul, hogy én nem akarok ilyen maradni, én olyan békével szeretném élni az életemet, mint te. Ha még néhány óra van belőle, csak akkor is, de ha megemlékeznél rólam, mert egyesek itt azt mondják, hogy szidalomként, hogy te az Isten fia vagy, hát én el tudom hinni, mert más, ilyen emberi jellem nincsen. Én el akarom hinni. Lehet, hogy persze nem csak ez volt. Most én ezt csak feltételezem, lehet, hogy korábban hallott ő már mást is Jézusról. Minden esetre megdöbbentő, hogy a szidalmazás rá nem negatívan hatott. Amikor az ember megérti ezt az értem szeretetet, akkor kinyílik számára a lehetőség, hogy másokért ő is tudjon ilyen szeretettel fáradozni. De olyan szép ennek a szeretetnek a másik oldala is, ez a miattam szeretet. Engedjetek meg csak itt is egy apró képet. Amikor az iskolában rosszalkodtunk, akkor megesett az, hogy kellően nem erélyes és fegyelmet tartó tanárokat, inkább nem mondok ötletet, szóval krétával dobáltuk a táblát, miközben az egyik táblán dolgozott. És ez nagyon nagy bátorság volt, és mindenki hősnek számított, aki ilyet tett, de hát ez egy nagyon-nagyon csúnya diák magatartás és diákcsíny volt. A probléma akkor volt, akkori nézőpontunk szerint, amikor a tanár visszafordult, és azt mondta, hogy te voltál az. És olyankor volt különösen nagy a probléma, amikor kivételesen nem én voltam, de mégis rám fogta, és nekem kellett a többiek helyett. Megkaptam a beírást, vagy a sarokbaállítást, vagy bármi mást. Mi van olyankor az ember lelkében, amikor igaztalanul valamivel megvádolják, és a többiek helyett ő kapja meg a büntetést? Voltatok már ilyen helyzetben? Milyen érzés ez? Amikor az ember úgy van vele, hogy hú, ez a legnagyobb igazságtalanság, rólam ezt mondják, és most mindenki előtt elhintették, és elterjesztették, és közben pedig hát most épp igaz, hogy kivételesen most nem, de hogy most tényleg nem én voltam, és én nem mondtam, és nem csináltam, és nem. Figyeljétek meg Ézsaiás könyve 53. fejezetében, 5. 6. versekben is, hogy miattunk hordozta ezt. Neki volt értem szeretete is, meg miattam szeretete is. Ott volt a kereszten, és lenéz, és azt mondja, hogy neked kéne itt lenned, de jobb neked, hogy én vagyok itt. Jobb neked, hogy én vagyok itt. Csak kérlek, szemlélj. Csak kérlek, ne igazolt tovább az önzésedet, a haragodat, az önsajnálatodat, a vitatkozásodat, ne igazolt. Mert embereket megváltoztatni az életben te is csak úgy fogsz tudni, ha nem harcolsz ellenük, hanem értük és miattuk szeretettel, az Isten jóságával próbálod megtérésre indítani őket. Azért szeretném kiemelni ezt a második gondolatot, mert ezek az esetek mind olyan esetek, amikor de egyébként igazam van. De egyébként igazam van. Jézus nem mondhatta volna, hogy velem teszitek, engem feszítetek keresztre? Én, aki ezt és ezt és ezt tettem veletek? Éreztetek már ilyet a szívetekben ti is? Hogy ezt teszik velem, aki ennyi éven keresztül így, és ezt tettem, és hát nem értékelnek, hát én legyek a mártír? Voltatok már mártírok életetekben? Sokszor lesztek még. Az ördög nagyon szereti a mártírokat, akik önmaguk szemében mártírok. És nagyon nem szereti az olyan mártírokat, akik Krisztusként szeliden, az ellenségért imádkozva, és hang nélkül némán, mint a bárány, mely mészárszékre vitetik. Az ilyen mártírok legyőzték Krisztust. Olyan szép ez a miattam szeretet, mert az ő népe bűnért lőn rajta vereség, olvassuk az Ószövetségben. És hogyha most csak akár ennek a két szónak a kapcsán is elgondolkodtunk azon, hogy mit jelent helyettesnek lenni, és hogy ő helyettes volt, vagy mit jelent áldozatot hozni, és ő áldozatot hozott értem. Én azt kívánom, testvéreim, hogy a mi lelki látásunk gyógyuljon Krisztus szemlélése által. Az ördög egyetlen egy dologtól fél, de attól nagyon fél. Semmi mástól nem fél. Semmi mástól nem fél. Nem félt a zsidók ige ismeretétől, nem félt a korabeli zsidók Istennel szerzett tapasztalatainak a nagyságától, mennyiségétől, nem félt a zsidók profécia ismeretétől, semmitől nem félt. Egyetlen egy dologtól félt, és végül is így győzött Krisztus. Attól a szeretettől, ami a jellemnek a részévé válik, a beszédnek, a hallgatásnak a mozgatójává, a tetteknek, a döntéseknek az alapjává. Attól a szeretettől, ami mindannyiunktól a legtávolabb van, nem tőled van távolabb, vagy tőled, mindannyiunktól nagyon-nagyon messze van. Egyikünkhöz sincs közelebb. A különbség csak abban van, hogy melyikünk mennyit szemléli őt. Csak ebben különbözünk egymástól, testvérem, és ez nem érdem. Ehhez csak betegségtudat kell. Aki nem beteg, az nem fogja szemlélni. Aki beteg, aki halálra ítélt, az szemlélni fogja. Mert békességet szeretne, mert gyógyulni szeretne. Én azt kívánom, hogy legyünk ilyen boldog latrok, inkább, mint hogy úgy járjunk, mint azok a zsidók, akik az a választott nép, amelyik hatalmas küldetéstudattal, hatalmas ismerettel, és minden népnél nagyobb tapasztalatokkal rendelkezett az Isten vezetése felől. De nem volt meg az az alázat, hogy szemlélje Krisztust. Testvérem, nem negatív gondolattal kell befejezni ezt a gondolatmenetet, mert a lator szemlélte és az örök élet ígéretét kapta meg ott a kereszten. Velem leszel a paradicsomban. Szemléljük Krisztust, úgy legyen. Amen.
1: Délelőtti alkalmunk lezárásaként keressük ki a 229-es számú éneket, és a 229-es számú énekünknek énekeljük el az első és a második versét. Tehát a 229-es énekünk első és második versét.

0: Az imádsághoz lehetőség szerint boruljunk le.
1: Szerető édes atyánk, megköszönjük neked Jézus Krisztust, akit elküldtél erre a földre. Megköszönjük, hogy általa te mutattad meg magadat nekünk, és te fejezted ki azt, amire nekünk a legnagyobb szükségünk van erre a gyógyító türelemre, erre a gyógyító jóságra és szeretetre. Édes atyánk, magyarázzuk, értelmezzük ezeket a szavakat, történeteket, de hogy a szüntelen belülről ható erőként ott legyen az életünkben, ezt érezzük, hogy mennyire nem megy magunktól. Jó atyán, köszönjük a te meghívásodat, hogy Krisztust azért állítottad közénk, és azért emelted fel, hogy mindenkor, életünk bármelyik időszakában megtapasztalhassuk azt, hogy mit jelent nem hátrafelé nézni, ahogyan énekeltünk, nem magunkra nézni, ahogyan sokszor tenni szoktuk, hanem szemlélni és elváltozni. Szemlélni Krisztust és megérteni azt a magatartást, ami ő benne tökéletes és hibátlan volt. Jó atyánk, látod a mi jelen problémáinkat, a mi személyes életünkben, közösségi életünkben. Látod, hogy Krisztus, hogyha itt lenne, biztosan tudna nekünk segíteni, ezt gondoljuk, de köszönjük a te ígéretedet és a te mai üzenetedet, hogy Krisztus itt van és tud segíteni. Hogy semmivel nincsen távolabb tőlünk most, mint akkor volt ott a lator mellett néhány méterre, és hogy jöhetünk te hozzád, és hogy megragadhatjuk most is hitáltal, hogyha nem érezzük, hogy elégedettek lennénk a magunk szavaival, indítékaival, beszédtémáival, akkor kapaszkodjunk beléd, és engedjük el ezeket a görcsös kérdéseket, amiket nem teszünk le te nálad hitben. Jó atyánk, taníts meg minket erre, mert látod, hogy túl bölcsnek tartjuk magunkat. Látod, hogy annyi tapasztalatot szereztünk már veled, hogy elhisszük, hogy ezek a tapasztalatok minket igazolnak. És hogy mi majd tudjuk, hogy mi a megoldás, de csak te tudod, hogy mi a megoldás. Jó atyán, Krisztusban ajándékozz meg minket újra egymással, hogy testvérek lehessünk, mert látod, hogy mennyire nyomorultak vagyunk enélkül. Jó atyánk, a te kegyelmeddel legyél velünk, és így tartsál meg bennünket, és a te szabadításod az tökéletes lesz, nem azért, mert embernek te igazat adsz, hanem azért, mert megalázol majd minket úgy, hogy felmagasztaltassék a te bölcsességed, a te szereteted, a te jellemed, jó atyánk, erre vágyunk. És ehhez adunk neked, és ehhez kérünk téged, és ehhez adunk neked szabad kezet a mi életünkben is, hogy a mi üdvösségünkért bármit tegyél meg a mi életünkkel, bármit engedj meg, csak ne engedd, hogy mi önigazolásban maradjunk, és ezt a békétlenséget éljük meg, és vigyük magunkkal, ami most is kísért minket esetleg. Köszönjük, jó atyánk, hogy jöhettünk te hozzád, és hogy Jézus nevében meghallgatsz minket. Ez a mi erős reménységünk és vigaszunk. A kegyelmedből. Amen.
0: Távozás előtt a megkezdett énekünknek énekeljük el a harmadik versét.